0: Ez egy jelképes osztálytalálkozó lesz. Újra találkozhatunk azokkal, akikkel együtt éltük végig ezt az időszakot, amely nagyon szép dolog. Úgy gondolom, hogy ezt egy ilyen koncerten újra találkozni és együtt átélni azokat a pillanatokat, amit annak idején együtt éltünk át.
1: Ez örömre ad okot, meg az is, hogy Balázs Fecó dalai, illetve a korál dalai, a Horváth Attila ikonikussá vált szövegei ma is élnek, és sokan ismerik, éneklik.
0: Hát Horváth Attila egy fantasztikus szövegíró, és olyan, mint a jó borra, hogy múlnak az évek, egyre több réteget fejt le róla az ember, olyan mélységek vannak benne, és olyan teli találat mindegyik szöveg, hogy komolyan mondhatom, hogy ő egy költő.
1: Nem csak emlékeznek Balázs Fecóra, hanem meg is idézik őt valamilyen módon, a hangját is, milyen technikával?
0: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert nyilván, hogyha nincs ott a Fecó egy ilyen koncerten, akkor
1: bár
0: ezeket a számokat, tehát őrületes hiányérzete van az embernek, ezért úgy gondoltuk, hogy a 2018-as koncert felvétele megvolt nekünk, a kép is, meg a hang is, és mint úgy kell elképzelni, mintha egy duettet énekelnénk a Fecóval, hogy bizonyos sorokat ő fog énekelni, bizonyos sorokat meg mi, és azok a vendégek, akiket elhívtunk, és egyébként olyan jó érzés volt, hogy bárkit felhívtunk, hogy lesz ez a koncert. Rögtön igent mondtak, hogy részt akarnak venni, és olyan nevek mondtak igent, mint Zorán, Hobó, Keresztes Édikó, fiatalabb korosztályból. Gubi Petra és Gudics Máté. Szóval fantasztikus névsor lesz.
1: Igen, két eredeti tag van most, ugye? Dorozsmai Péter, ön, illetve Fekete Tibor, és kik csatlakoznak még? Még ketten?
0: Igen, Kontor Tamás lesz a gitáros énekes, hát elképesztő gitáros. Amikor csináltuk a Legszebb Dalaink című albumot, akkor őt hívtuk el még pluszba a gitározni, énekelni, vokálozni, és a Fecó annyira beleszeretett a játékába, a muzikalitásába, hogy ezért gondoltuk, hogy ő lesz a legjobb választás erre, és hát egy fantasztikus, mondhatni, zongoraművész, Binder Norbert csatlakozik még, aki szintén ezen a lemezen zongorázott, úgyhogy...
1: Igen. Ön még egész fiatalon, a főiskolai évei alatt vált a korál dobosává, ugye 1980-ban, akkor már 2 éve létezett a korál, de 81-ben jött az az igazi nagy siker, ugye a Homoka szélben, a Táncdalfesztiválon. Hogy emlékszik vissza ezekre a 80-as években, amikor a legnagyobb sikereket érték meg?
0: Hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tényleg az iskolapadból kerültem a zenekarba, és ez elképesztő érzés, hogy a második koncertem, az első az valahol a Dunakanyarban volt egy kis helyen, de másnap a Budai Ifjúsági Parkban volt a bemutató koncertünk, és ott mutatkoztam be így a korállal, és az összes korál nagy lemezen végül is én doboltam, úgyhogy pont akkor kerültem a zenekarba, amikor eljutott oda a zenekar, hogy lemezeket készíthessen. Nagyon nagy élmény volt ezt az egész időszakot így végigélni.
1: Viszonylag rövid idő jutott ott a 80-as években, mert ugye 86-ban már abba kellett hagyni, akkor Balázs Fecó szóló karrierbe kezdett, bár utána még többször visszatértek, játszottak, de mégiscsak az volt a csúcsidőszak.
0: Ez érdekes, hogy ilyenkor azt mondjuk, hogy rövid idő, de ez az ember, amikor gyerekként éli az életét, akkor egy év is nagyon hosszúnak tűnik, és akkor, amikor fiatal én belekerültem, hát évi 150 koncertet játszott a zenekar, úgyhogy nagyon kemény munka volt, és én egy elég hosszú időszaknak éltem meg, de egyébként igaz, hogy ez egy ilyen intenzív 6 éves időszak volt, aztán utána persze voltak koncertek, kis stadion, meg mi egymás, meg lemezeket is készítettünk.
1: Igen, kezdetben főleg hard rockot játszottak, és aztán ugye Balázs Fecó hozta be a lírai vonalat, tehát ez őrá volt jellemző, és így alakult ki a korának ez az egyedi arculata.
0: Igen, egy nagyon érdekes keveréke, hát ő is klasszikus zenén nőtt fel, a tanulmányt a klasszikus, igen, a konzervatóriumban végezte el, és ez olyan jól van vegyítve a rock zenével, hogy ez tényleg ez adja talán a korának az egyedi hangzását, de

0: Én is klasszikus zenei tanulmányokat folytattam gyerekkoromban, és hát nagyon jó, hogy a Fecó is, meg én is, meg a zenekar többi tagja is ezeket úgy össze tudja vegyíteni, és úgy össze tudja rakni, hogy, hogy ez, ez tényleg egy majdnem, hogy ilyen kuriózum. És a, például az utolsó lemezünk, ez a legszebb dalánk, az, az úgy határoztuk el a Fecóval, hogy a rockos hangzást megtartjuk, de az összes dalra teszünk szimfonikus hangszerelést is. Uh-huh. És a kettő elegye, hát büszkén mondhatom, hogy hát ez páratlanul sikerült.
1: Még két szót arról, hogy önnek azért más zenekarok is voltak, illetve vannak az életében. Az East zenekar ugyan megszűnt már majdnem 10 éve, de az körülbelül 5 éve megalapított Island együttes a mai napig zenél, sőt, lemezeket adtak ki, mostanában lesz-e koncertjük, mire készül?
0: Igen, hát ez 90%-ban az Ízből jött a igen. tagok, és hát a Szívem csücske, ez egy más típusú zenét játszik, de ez, ez itt is az örömzenéről szól a dolog, tényleg nem akarunk senkinek megfelelni, és ez annyira jó érzés úgy szabadon írni dalokat, hogy nincs semmiféle megkötés, nincs semmiféle elvárás, amit esetleg, ami az igazodni kell. Ott ebbe a zenekarban, amit játszunk, az, az mindenkinek a tényleg a szíve közepe is. És az az érdekes, hogy miután megcsináltuk az első lemezünket, ez a közönségbe is így csapódott le, és az a jó hírem van, hogy pont pár napja beszéltem a Pávégyi Gézával, a zongoristával, a zenekarral, hogy, hogy úgy érezzük, hogy itt az idő, hogy nyáron egy második lemezt is csináljunk, úgyhogy szeretnénk évvégére meglepni a rajongóinkat egy új lemezzel.
1: Igen, 2023-ban volt a, vagy 22-ben a dupla album, igen. A Sziget című dupla album. Saját szerzemények is voltak, meg az East korszakból való igen. dalok is, és akkor azóta írtak újabbakat, ami
0: most igen, írunk új dalokat, és lesz évvégén majd azt hiszem december 28-29-én egy koncertünk a Várkert Bazárba, de hát majd erről majd még majd beszélünk majd később is.
1: Igen, visszatérünk rá. A Korál Balázs Fecó 75 emlékkoncert, tehát május 9-én szombaton lesz a Papp László Budapest Sportarénában. Dorozsmai Péter zeneszerző, dobos, hangmérnök volt a vendégünk. Köszönjük, hogy eljött.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És most Balázs Fecó egyik nagy sikerű dalát halljuk.

0: 90 évvel ezelőtt, május 5-én született Lázár Ervin. A Kossuth és József Attila díjas író, meseíró születésének évfordulója alkalmából a Budapest Bábszínház bemutatta a Berzsián és Dideki című meseregényt Veres András rendezésében Rozs Tamás zenéjével. Dideki megformálójával, Pályer Alma Virág színésznővel beszélgetett Nagy Bálint.
1: Ahogy itt álltam az előtérben, láttam azt, hogy szülők, anyukák, apukák, egész családok, sőt még időnként nagyszülők is jöttek a gyerekekkel, és hát rögtön az előtérben látható egy felirat, ami azt hirdeti, hogy a báb játék, az nem csak a gyerekeknek való. Így van ezzel az előadással is?
2: Igen, abszolút, és pont a Berzsián és Dideki, amiről ezt abszolút tudom állítani. Hát Lázár Ervinnél ugye rengeteg áttétje van, meg rengeteg mélysége és rétege a dolgoknak, amikről ő ír, vagy ahogy ír, és szerintem ez a mi előadásunkról hatványozottan elmondható gyerekeknek és szülőknek is. Más üzenete van, máshogy csapódik le. Nagyon érdekes, az 5 éves unokaöcsém egy hónappal később kérdezte meg, hogy mama, mit jelent az, hogy szakítani az emberiséggel? Ugye ez az előadás első mondata. És hát nagyon érdekes számomra, hogy mi marad meg egy 5 évesnek, meg hogy egy szülő mit visz haza ebből, de hogy az 5 éves Dezső ezt kérdezi egy hónappal később, hogy akkor érlene neki, akkor koppan. Az elképesztő egyébként, már mint így látni, érzékelni a felnőtteken is, meg a gyerekeken is, hogy hazavisznek belőle valamit, nem keveset.
1: Mit jelent az, hogy szakítani akkor az emberiséggel? Én most fölteszem ugyanezt a kérdést, mint amit az 5 éves unoka öccse föltett.
2: Berzsián, ő egy költő, ugye a Berzsián név az Berzsenyiből jön, mert Lázár Ervinnek a gyereke így mondta rosszul véletlenül a neveket. Dideki, az pedig a Csigabiga gyereki, ég a háza Dideki, az is az ő gyerekétől jön. Berzsián verset akar írni, verset szeretne írni, és már nagyon-nagyon sok ideje nem írt verset. Egy művészember, aki megrekedt az ő ihletettségében, és emiatt nagyon zavarja az emberiség, és ezért már a darab elején bezárkózik, elzárja magát a külvilágtól, de aztán a következő pillanatban egyébként beengedi a legjobb barátai, szóval akik jobbak, bejöhetnek, ez hangzik el az előadásban is. Ez a kiinduló pont. A legjobb barátai srófmester, violin, a fűrepesztő zenész és zsebenciklop. Hát ők hárman próbálják a maguk módján segíteni Berzsiánt kívülről, hogy tudjon alkotni, de aztán újabb problémák jönnek fel, mert kiderül, hogy Berzsián, amit kíván dühében másnak, az valóra válik. Ez egy ilyen Lázár Ervini csoda, amit aztán így nem kérdőjeleznek meg, hogy ez mitől történik, elfogadják, hogy Berzsián költő most dühös, és amit kíván, az valóra válik. Igazából, amik ebből adódnak problémák, azokat próbálják megoldani.
1: A darab másik főszereplőinek meg testesítője, ha jól tudom, ön.
2: Igen, igazából ez tulajdonképpen címszerep, mert csak a címben vagyok főszereplő. Viszonylag keveset vagyok az előadásban, mert Dideki személye az, aki majd segít Berzsiánnak kilépni ebből az ördögi körből. Dideki egy nagyon érdekes, metaforikus karakter. Ő a fény, ami tulajdonképpen belülről kell, hogy jöjjön aztán Berzsiánnak, szóval nem Dideki oldja meg Berzsiánnak a problémáját, csak egy olyan helyzet elé állítja, amin muszáj segítenie Berzsiánnak, és ez aztán segít neki kilépni a saját sötétségéből is.
1: Ebben az előadásban milyen bábokat láthatunk? Milyen a képi világa?
2: A képi világát a Berzsián és Didekinek Fekete Anna álmodta meg. Egy városképet látunk, ami igazából egy ilyen szocialista letűnt kort idéz meg, és a bábok az ebbe való színeket hozzák, ahogy egy városnak is az emberek a lelkei. Búrakú bábokat használunk.
1: Ez mit jelent?
2: Hátulról mozgatott fejpálcás bábok, amit alapesetben hárman szoktak mozgatni, de itt a rendező Veres Andris külön kérése volt, hogy csak a saját bábjainkhoz nyúljunk. Ez valahogy azzal függ össze szerintem, hogy mindenki, aki saját probléma körébe van bezárva, hogyha már valaki jönne oda nekem segíteni, akkor az már koncepcionálisan azt jelenteni, hogy ott valaki tud tényleg segíteni, de nem itt mi magunkra voltunk utalva.
1: És hát nem véletlenül ma beszélünk erről a darabról, hiszen ma május 5-én lenne Lázár Ervin 90 éves. Mivel jellemezni akár ezt a darabot, akár Lázár Ervinnek a mesevilágát?
2: Valahogy olyan egyértelműen mutat be karaktereket, és ők nagyon furcsák. Annyira sok kérdőjel van, hogy ott mi történik velük, meg ki miért mit csinál, és történnek dolgok, és így elfogadjuk úgy, ahogy van. És valahol nekem ez is így a mondani valója az egésznek, hogy nem kell azért megváltoztatni a másikat, mert én azt gondolom, hogy attól neki jobb lesz, neki magának kell ezt meglépnie. Abban tudjuk őt segíteni, hogy ott vagyunk vele.
0: 90 éve született Lázár Ervin, Berzsián és Dideki a Budapest Bábszínházban.

0: Ötödik évadát indította el Zalaegerszegen a Kazamata Színház. A helyi Zazi Kulturális Egyesület célja olyan előadásokat vinni Zalaegerszegre, amelyek hidat építenek a kőszínház és a kortárs egyéni látásmódot bemutató monodrámák között. Varga Tünde a szervező Zazi Egyesület alelnökével, Nadrai Róberttel beszélgetett.
1: Az ötödik évad elindulása azt jelzi, hogy ez a dolog népszerű.
2: Igen, pillanatok alatt ott tartunk, hogy most már 16 előadást hívtunk, láttunk vendégül a Göcsei Múzeum pincéjében, egy gördülékeny együttműködésben a Göcsei Múzeum szervezésével. A tavaszi hónapokban, illetve az őszi hónapokban tudunk megrendezni 4 előadást.
1: Mik lesznek ezek?
2: Május 7-én lesz látható Kárpáti Péter és barátai előadásában a Rühes Kutya című darab. Kárpáti Péter egy olyan szó szerint színház csináló, író, rendező, és az ő művei közül még nem látott egyet semmit a zalai közönség, úgyhogy mindenképpen nagyszerű alkalom lesz vele találkozni. Május 14-én pedig az utolsó búvóhely című előadás lesz. Ez egy versutazás Charles Bukowski írásaiból, Hajduk Károly előadásában. Hitelesen tolmácsolta Petőfi, Petri György verseit is, és az ő hitelessége és energiája városul két csellista jelenlétével. Tehát ez komoly zene, költészet és valami új.
1: Egy-egy előadásra is lehet jegyet venni, vagy pedig a 4 előadás egy bérletként működik?
2: Egy része fenn van tartva bérleteseknek, hiszen már van egy kialakult közönségünk is. Ezek a bérletek sajnos már elfogytak egytől egyig. Egy-egy előadásra vannak még maréknyi jegy.
1: Mi alapján válogatnak előadásokat? Ugye persze az adott, hogy a hely adja magát, hogy itt egy-két személyes darabokról lehet szó, monodrámák, vagy olyan előadások, ahol tényleg csak két szereplő van. Mi alapján válogatnak, és hol és hogyan?
2: Mivel befogadó színház nem vagyunk, mi is vendégek vagyunk ezen a helyszínen, de igyekszünk fejlődni is. Elsősorban monodrámákat, illetve kevés szereplős kis díszlettel rendelkező előadásokat tudunk meghívni. Próbálunk ebben fejlődni, most 6 szereplős lesz például az egyik előadás. Egyik előadás igazából hozza a másikat.
1: Tehát már nem kell annyira kereskélni, hanem jelentkeznek előadók?
2: Érdemes mindenképpen nyitott szemmel járni, de az országban talán sajátos módon sok-sok kisebb költségvetésű előadás jön létre. Mi pedig pont erre vagyunk készen, hogy ezt becsatornázzák. Zalaegerszegen ritka az alkalom, hogy ilyen előadások eljutnak egyáltalán. Főleg független produkciókról beszélünk, de ezek hidat képeznek a közszínházi alkotókhoz is.
1: Ezt hogy képzeljem el, hogy leülnek a netelé és elkezdenek böngészni, vagy pedig beülnek a kocsiba és akár elmennek Budapestre vagy az ország olyan városába, ahol látható egy ilyen, hogy megnézzék? Vagy...
2: Mindegyik működik, igen. Nyitott szemmel kell járni, kapcsolatot tartunk. Van a szervezők között, ugye az Zazi Kulturális Egyesület egy civil kezdeményezés. Vannak közöttünk, akik a színházzal behatóban foglalkoztak, tehát láttak már, és készek is új előadásokat megnézni, és folyamatos az információ áramlás.
1: Annak idején kinek az ötlete volt, hogy a felújított Göcsei Múzeum pincéjében lehetne egy ilyen színház is?
2: Igazából az egyesülettel miután már korábban több összművészeti fesztivált is szerveztünk, ahol volt egy-egy színházi bemutatónk is. Még a Covid előtt kerestünk befogadó helyet, ahol egy kamara színházi sorozatot meg tudtunk volna csinálni. Ez sok dolog miatt nem jött össze, aztán jött a Covid is, aztán egyszer csak úgy álltak a csillagok, hogy értő partnerre találtunk a Göcsei Múzeumban, hiszen ők is nyitottak voltak arra, hogy minél inkább közösségi térként tekintsenek az emberek a múzeumra is.
1: Ez a fajta színház azt gondolom egy kicsit réteg műfaj, főleg vidéken. Megtalálta azt a biztos közönségét, aki ezt szereti és jön?
2: Igen, hozzátartozik az is, ugye, hogy korlátozott a befogadó képesség, ugye 50 fő befogadására alkalmas a tér, de aztán használunk más tereket is. Lényegében ez is korlátozza.
1: Több jegyet is el lehet adni?
2: Nagy örömünkre szolgál az, hogy akik egyszer eljöttek, közülük sokan lényegében hazajönnek, és már előre várják a Kazamata programokat.
0: A zalaegerszegi Kazamata Színház előadásairól hallottunk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nádási Anikó.
0: Klimó Károly festőművész idén 90 éves. Épp hogy véget ért egy kiállítása, az ACB Galéria már megnyitotta új tárlatát. Sőt, Klimó Károly már a nyárra készül, hiszen Veszprémben is új kiállítása nyílik. Klimó Károllyal a magyar nonfiguratív festészet legendás alakjával Kulik Bence beszélgetett.
4: Klimó Károllyal vagyok itt, festőművésszel, grafikus művésszel. A 13. kerület szívében, és nemrég, május 2-án véget ért egy kiállítása. Meg volt elégedve vele? Mi volt az alapvető vélemény erről a kiállításról?
5: Hát nagyon jó volt a rezonanciája a kiállításnak. Komplett kiállítás volt abból a szempontból, hogy 7 hallgató, aki korábban a én osztályomra jártak a Képzőszeti Egyetemen, szintén társultak egy-egy képpel az én kérésemre, és így tulajdonképpen a generáció közti kontaktust is egyben bemutattuk.
4: Nyilván a művész egész életében tanul, és ezt a tanulást próbálja átformálni egyrészt esztétikai, másrészt katartikus élménnyé. Az ember tanul, de mégis valamikor azt kéne éreznie, hogy megérkezett valahova. Ön mikor érezte azt, hogy megérkezett, mint művész? Egyáltalán a művész az megérkezik valahova?
5: Ez nagyon jó kérdés. Egy művész tulajdonképpen mindig úton van. Állandóan kontrollálnia kell önmagát, és állandóan gondolni kell arra, meg kell újulnia, illetőleg nem patronok és nem bevett rutinok alapján kell dolgoznia, hanem mindig kontrollálnia kell magát, és tulajdonképpen a művészetét a saját autonóm elképzeléseibe beépítve a kornak a lüktetését, változását valami módon be kell építeni a művészetébe.
4: Említette, hogy a művész életútja és a művészi pálya az egy folyamatos út. Hova vezet ez az út? Lezárult egy nagy kiállítás. Lesz-e most következő kiállítás valamikor? Mik a tervek? Hova visz ez az út?
5: A legelső sorban a temetőbe visz, de aztán utána, jó, ez csak ilyen szarkasztikus beszúrásnak mondtam. Ez az út tulajdonképpen egy valódi művésznél. Például Matisszal, aki az élete legvégén ágyban fekve csodálatos kései munkákat, kollázsokat színes papírból ollóval kivágva, az életművének egy csodálatos darabja. Tehát egy valódi művészbe az alkotó ösztön nem halhat el, érzésem szerint. Részemről az konkrét példa ebben a vonatkozásban, hogy most ezután a kiállítás után, miközben van egy, jelenleg is egy kiállításom az ACB galériában, ami nyitva van, és lesz június elején, 6-án Veszprémbe egy tárlat, a Dubnicai Palotának nevezett kortárs nagy galériába, ahol még a legújabb munkáim közül és a régebbiek közül is be tudok mutatni valamit.
4: Mi az, ami mostanában igazán foglalkoztatja, akár filozófiailag, akár kulturálisan, akár esztétikailag, és van-e ebből az érdeklődésből valami, ami aztán művészetté disztillálódik?
5: Természetesen az foglalkoztat, és az érdekel legjobban, hogy ebbe a félelmetes és sok jelentős filozófus és esztét által krízisnek nevezett művészeti állapotból, vagy művészeti körképből egyrészt kikeressem magamnak azokat a nagyon jelentős művészeket, mert ilyen is van, ugyanis egy nagyon jelentős amerikai esztéta filozófus azt mondta nagyon keményen, hogy nincs már művészet, de vannak még művészek. Tehát én megpróbálom keresni azokat a hiteles megnyilvánulásokat a művészetből, amik engem érdekelnek, és egyben biztatnak engem arra, hogy igenis van még művészet, vannak még olyanok, akik megtalálják azt a mélységet és azt a kifejezési formát, amiben visszatükröződik a korunk.
0: A 90 esztendős Klimó Károly festőművész kiállításai tehát Budapesten és Veszprémben láthatók.

0: Kulturális ajánló műsorunk a Kalendárium hangzott el. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a szerkesztő Süveges Gergő volt. Köszönjük a figyelmüket, Nánási Anikót hallották.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Felfedező az egészségről. A műsorvezető Veres Ágnes.
2: Ritka betegségnek számít az, amelyiknek egy a 4000-hez vagy annál is ritkább az előfordulása. A genetikai eredetű retinabetegségek pont ilyenek. A retina, magyarul ideghártya, a szem belső felszínét borítja. Itt találhatóak a fotoreceptorok, a fényérzékelő sejtek, melyek átalakítják a fényt elektromos jellé, majd továbbítják az agy felé. A látás tehát lényegében már a retinában kialakul. Több mint 300 gén ismert, amelyek hibája a retina betegséget okozhat, és még mindig vannak ismeretlenek. Itt ül mellettem Fej Dóra, vállalta, hogy elmeséli a betegsége történetét. Tehát ön ugye látássérült, egyébként végzős pszichológus hallgató, és pont egy ilyen genetikai eredetű retina betegsége van. Amiben ön különleges a magyar szemészet történetében, hogy ön az első génterápiával kezelt beteg.
3: Születésemkor jelentkezett ez a betegség, annyival szeretném kiegészíteni, hogy egyébként a második ilyen beteg vagyok, ugyanis a testvérem, a bátyám volt az első, mert hogy az első szemünket Horvátországban kezelték, és Gábort vitték be először a műtőbe, és én a második voltam, de hogy hát ugye, ahogy ön is említette, ez egy örök letes szembetegség, úgyhogy testvéremnél alakult ki korábban, 7 év van közöttünk, és amikor én már születtem, akkor már a szüleim ennek tudatában voltak, hogy előfordulhat, hogy adott esetben nálam is kialakul.
2: Tehát amikor ön megszületett, akkor még jól látott?
3: Nem, már akkor sem tökéletesen. Nem tudom pontosan, hogy mennyi idős koromban, de azt gondolom, hogy elég korán elvittek már anyáik, és akkor kiderült, hogy nálam is kialakult, úgyhogy már akkor sem láttam úgy, mint ahogy a normál látó emberek.
2: De azért én jól képzelem, hogy ez egy folyamat, vagy pedig valamilyen állapotban megszületik egy kisgyermek, és úgy marad lényegében.
3: Igen, folyamatosan romlik, bár nagyon érdekes, mert sokszor kérdezték tőlünk is, hogy észreveszünk-e romlást, de a többi funkciónk sokszor annyira kompenzál minket, tehát, hogy a memóriánk, vagy akár a hallásunk, hogy ez miatt, hogyha visszagondolok, már nagyon nehéz visszaemlékeznem arra, hogy mondjuk alsós koromban, hogy láttam. Ugye az nagyon fontos, és szeretném is kiemelni, hogy mi egy kisebb városban nőttünk fel, Paks, és teljes mértékig integráltan. Tehát, hogy már ugye a funkcióink azok alapból úgy fejlődtek ki, hogy így a mindennapi világban önállóan is tudjunk boldogolni, a szüleink is erre neveltek minket, tehát, hogy a testvérem jött értem az óvodába. Ténylegesen azt gondolom, hogy felnőtt korunkban vettük észre már jobban talán, hogy romlik a látásunk, és pláne testvéremnél, aki már 40 éves lesz idén, ő 33-34 éves korában tapasztalta, hogy egyre inkább romlik már a látása.
2: És ön például most hogy lát? Mit lát itt a stúdióban?
3: Ez ugye nagyon fényfüggő is. Például önnek az arcát látom, az orrát, szemét, száját, a haját, a hajának a színét, azonban például, hogy a szemgolyója merre áll, azt már nem látom. Tehát az ilyen részleteket, azokat már nem látom, de magát a személynek, hogy most hosszabb hajú, hogy fufruja van, ezeket így teljes mértékben. De ahogy említettem is, nagyon sokszor ez fénytől is függ, mert hogy világosban jobban látok, mint mondjuk sötétben.
2: Hát én egész életemben rövidlátó voltam gyerekkorom óta, és azért nekem is van ilyen emlékem, hogyha ilyen távolságba ült tőlem valaki, vagy velem szemben, akkor láttam a körvonalait, és nagyjából pont, tehát ugyanígy képzeljem el?
3: Nagyon nehéz erre válaszolnom, mert ugye sohasem láttam jól, és így nincsen viszonyítási alapom, hogy ugye, hogy látnak.
4: De
3: akik
4: azért
3: jól
4: a
3: látnak,
4: kellett, hogy láss a gyermekkorában.
3: Nem láttam azt sem, hanem én mindig hallás után írtam le. Tehát, hogy a tanáraink, amikor írtak a táblára, akkor azt mindig mondták. Tehát, hogy mi hallás után
4: értem. És amit ön leírt, tehát amit a kezével leírt, azt
3: el
4: látta?
3: Tudtam olvasni. Elsős koromban még nagyobb négyzetrácsos füzetem volt, illetve dupla olyan sor magasságú vonalas füzet, úgyhogy abban tanultam meg írni, de utána el tudtam olvasni már a saját írásomat. Lehet, hogy lassabban, mint más, de én közelre látok jobban. A tesóm például távolabbra lát jobban, úgyhogy azért független attól, hogy ugyanaz a szembetegségünk, de máshogy látunk.
4: Na és milyen volt az ön terápiája? Tehát mit jelent ez a génterápia, amitől önök tulajdonképpen híresek is?
3: Ez egy genetikai vizsgálattal kezdődött, amire körülbelül egy évet vártunk. Önmagában már ez is nagy örömmel töltött el minket, hogy részt vehetünk egy ilyen programban, mert hogy korábban már megpróbálták kimutatni, hogy melyik génünk az, ami okozza ezt a betegséget, de akkor nem sikerült, és akkor megtudtuk, hogy hát ez az RPE65-ös gén felel a szembetegségünkért, és akkor a szegedi professzornőnk, azóta már nyugdíjba vonult, ő jelezte, hogy létezik már ez a kezelés, és akkor elkezdtek ott minket vizsgálni, hogy az adott kritériumoknak megfelelünk-e, és utána pedig jött egy hosszabb, egy majdnem 3 évig tartó kérelmi időszak, amikor is a támogatást kértük meg a NEAC-tól.
4: Hát ezt automatikusan nem fizette a TB. De végül is nem, hozzájárult.
3: Nem, igen, mert hogy akkor Magyarországon még nem létezett ez a kezelés, tehát hogy egy külföldön történő gyógykezelésnek a finanszírozására nyújtottuk be a kérelmet, és akkor első alkalommal az egyik szemünkre, a jobban látó szemünkre, ami mind a kettőnk esetében a bal szemünk volt, tehát hogy arra kaptuk meg a kezelést, azt a horvát, végezték el, és akkor majd ezt követően nyújtottunk be egy újabb kérelmet a másik szemünkre is, és akkor azt pedig már Budapesten a Semmelweis Egyetemen.
4: És innen ismerik egymást a doktornővel, aki szintén itt ül mellettünk?
3: Igen.
4: Dr. Zobor Anna Mária Ditta, elmagyarázná nekünk, hogy pontosan mi Dóra terápiájának a lényege és a testvéréjé?
5: Ugye említette ön, hogy körülbelül 300 gén, vagy még több is létezik, ami öröklődő szembetegséget tud okozni. Ebből az egyik az RPE65, ami Dóráék esetében igazolódott. És a génterápiának az a lényege, hogyha tudjuk pontosan, hogy melyik génelváltozás okozza a betegséget, akkor van lehetőség, ugye először laboratóriumi körülmények között, majd humán kísérletekben is aztán kimutatni, hogyha megpróbáljuk ezt a gén szakaszt kicserélni, vagy megjavítani helyben, akkor az életben lévő sejt, amelyek ezt a hibás gént tartalmazzák, akkor megkaphatják a lehetőséget, hogy a hiba korrigálódhasson, és ezáltal ők ne pusztuljanak el, hanem tovább életben maradhassanak. Tehát a génterápiának alapvetően az lenne a célja, hogy ezt a génhibát kikorrigálja. Egyébként ez egy műtéti eljárással történik, az ideghártya alá kell bejuttatni gyakorlatilag ezt az anyagot, és utána ezek a kis vektorok bejutnak a sejtbe, az adott fényérzékelő sejtbe például, vagy amelyiket ugye megcélozzuk, ahol a hibát ki kell korrigálni, és amikor megtörténik a gén átíródása, tehát aktív részese lesz gyakorlatilag a sejt életének, akkor onnantól kezdve reménykedünk abban, hogy akkor a sejtpusztulást meg tudjuk állítani. Tehát igazából ez azokat a sejteket fogja megkezelni, amelyek életben vannak, azok, amelyek már elpusztultak, azok sajnos ugye már nem kezelhetőek, ezért egy génterápiát egyébként érdemes minél hamarabb elkezdeni, hiszen akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy több funkciót meg tudunk menteni.
4: A romlást akadályozza meg tulajdonképpen, nem pedig gyógyít.
5: Tehát nem fogja helyreállítani az elpusztult sejteket, vagy visszahelyettesíteni. Ennek ellenére azért el kell mondani, hogy az életben maradó sejtek azért változtatnak annyit összességében aztán az ideghártya működésén, hogy tapasztalunk javulást is. Tehát nem csak a betegség megállását tapasztaljuk, hanem javulást is, és ez szerencsére Dóráik esetében is volt, mert ugye nagyon sokféleképpen lehet a szem funkcióját vizsgálni, nem csak a látás élesség az, amivel le tudjuk írni, hogy hogyan látjuk a külvilágot, hanem például a látó tér vizsgálatával, vagy hogy a szem hogyan alkalmazkodik a sötéthez, a világossághoz. Ugye nekünk szemészeknek nagyon fontos, hogy minél több rétűen próbáljuk ezt leírni, és aztán ezekből a klinikai vizsgálatokból mi ki tudjuk mutatni, és Dóriék esetében is szerencsére sikerült kimutatni, hogy például a sötétben való tájékozódás lényegesen javult, ami lehet, hogy nem egy tökéletes látást eredményez a végén, de egy óriási életminőségbeli változást tud adott esetben jelenteni a betegek számára.
4: Hallgassuk meg Dórit is, ön érzékelte ezt a javulást?
3: Igen, ez valóban így volt, már amikor az első műtétünkről hazaérkeztünk Horvátországból, akkor az első tapasztalásunk az volt, mintha anyuék otthon kicserélték volna az izzókat. Tehát, hogy minden olyan fényesebb lett. Ahogy említettem, tesómnak ugye sokkal rosszabb volt már a látása, tekintettel arra, hogy ugye 7 évvel idősebb nálam, és például ő már csak fényt érzékelt a jobb szemével, de hogy elkezdett formát is látni már vele. Én az olvasásnál tapasztaltam még nagy javulást, mert ahogy említettem, ugye integráltan éljük a mindennapjainkat, és a munkahelyemen észrevettem, hogy adott esetben mondjuk az írott szöveget már jobban el tudom olvasni, ahol alá kell írnom a papírt, azt most már fókuszáltabban látom, és a számítógépen is könnyebben olvasok, illetve ahogy a doktornő említette is, éjszaka is azért könnyebben közlekedünk. Ez minőségben nagyon sokat hozzátett az életünkhöz.
4: Mikor történt ez a génterápia?
3: 5 éve a bal, és szeptemberben lesz 4 éve.
4: Tehát akkor tulajdonképpen van már elég idő, rálátás.
3: Azt
4: kicsit jobb lesz ez, megmaradt ez az állapot?
3: Igen, azt tapasztaljuk, hogy stagnál, mert hogy most 2 helyre is járunk kontrollra, de mindkét helyről azt kaptuk visszajelzésként, hogy stagnál, hála az égnek. Nekünk ez is az egyik legnagyobb ajándék, tehát hogy mi eleve már így is indultunk neki ennek a kezelésnek, ennek tudatában, hogy a jelenlegi látásunk megmaradhasson.
4: Doktornő, amikor ismertette, hogy hogyan történik ez a génterápia, akkor én csak itt ültem és hallgattam és ámultam és bámultam. De el tudnám mondani, hogy mégis hogyan működik ez? Tehát mi a működési mechanizmusa ennek a terápiának?
5: Magának a génterápiának az a lényege, hogy ugye meg kell tudnunk először is pontosan, hogy melyik genetikai elváltozás okozza a betegséget, és ezt a génszakaszt, hogyha megfelelő méretű, nem túl nagy például, akkor lehetőségünk van egy vivő molekulába, ami gyakorlatilag egy vírus, nem betegséget okozó vírusra kell ilyenkor gondolni, tehát olyan vírusvektorokkal dolgozunk, amelyek az emberi szervezet számára betegséget nem hordoznak, meg nem okoznak, de tartalmazzák ugyanezt a képességet, vagy rendelkeznek azzal a képességgel, hogy egy adott állomásra gyakorlatilag, mint egy transzporter, egy taxi elvisznek egy beléjük csomagolt örökítő anyag darabkát. És hogyha megadjuk nekik a pontos címet, hogy melyik fényérzékelő sejthez, vagy pigmenthám sejthez kell eljutniuk, vagy melyik sejtet kell megcélozni, akkor ezek a vektorok, ezek a vírus vektorok képesek arra, hogy a bennük lévő örökítő anyagot a sejt belsejébe átjuttassák, és utána ez az örökítő anyagot ugye kicsomagolódik, és utána tud felhasználódni, tehát a sejt elkezdi használni, beépül adott esetben a bal sejtnek a működésébe ez az egészséges génszakasz, és a hiányzó fehérjének a kódolását ugye átveszi és tudja pótolni.
4: Fantasztikus.
5: Vannak természetesen olyan gének egyébként, egyszerűnek hangzik, de azért nagyon bonyolult, vannak olyan gének, amik óriási méretűek, és nem lehet őket egy ilyen vivő molekulába egyszerűen bepakolni. Vannak ezért olyan próbálkozások, amikor ketté vágják a géndarabot, és 2 taxiban helyezik el gyakorlatilag, egy ilyen duál bevitellel próbálkoznak. Ugye akkor viszont ott van az újabb kihívás, hogy a sejtben ennek megint egyesülnie kell, tehát ezért az még bonyolítja a rendszert. Úgyhogy vannak olyan génterápiás megoldások is ma már, hogy adott esetben nem az egész génszakaszt pótoljuk, hanem gyakorlatilag egy javító mechanizmust viszünk be, tehát olyan génterápiás kezelést végzünk, hogy egy adott javító csoport gyakorlatilag bemegy a génszakaszhoz, felismeri, hogy hol van az a hiba, amit mi megcéloztunk, és ott helyben kijavítja. Ez adott esetben, amikor jó pár évvel ezelőtt kifejlesztették ezt a technológiát, ez Nobel-díjat is ért, és erre szükség van egyébként, mert a szemészetben egyébként pont az ilyen öröklődő betegségeket hordozó gének közül a 2 leggyakoribb előfordulásunál ez a legnagyobb probléma is, hogy nagyon nagy méretű génekről van szó. Ezért nem lehet őket csak úgy egy az egybe áttransportálni, hanem valami más megoldást kell találni. Pont ez adja a nehézséget is egyébként a terápiás fejlesztéseknél, hogy minden gén egy kicsit más, ezért ezeket a terápiákat egyenként kell kifejleszteni.
4: Ebben is van.
5: Ja, hát igen.
4: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy ebből a 300-ból hányat tudnak génterápiával gyógyítani?
5: Törzskönyvezett állapotban jelenleg még mindig ez az egy van. Ennek az RPE65 génre vonatkozó terápiának a fejlesztése a 90-es években indult már, és 2017-re jutott el az Egyesült Államokban, illetve 2018-ra Európában odáig, hogy törzskönyvezésre kerülhetett. Tehát minden szempontból, minden biztonsági ellenőrzésen keresztül ment, és minden gyógyszerügynökség úgy tapasztalta, hogy ennek igenis van van létjogosultsága, és ez a betegséget meg tudja állítani, sőt adott esetben javulást is hoz.
4: Elég gyorsan megkapta Dóri, törzskönyvezték, és 4 évvel később ön meg is kapta. Ez a testvére.
3: Ezen a folyamaton. 18-ban el is kezdtük az engedélyezési folyamatot, úgyhogy tényleg még a legelején szinte már hallottunk róla, hogy bejött Európába.
4: Na és mi a helyzet a többi génbetegséggel?
5: Természetesen párhuzamosan ezzel folyamatosan folynak a kutatások, és folyamatosan klinikai vizsgálatokban tesztelik a többi génre kifejlesztett terápiát. Azt tapasztaljuk, hogy most egy kicsit ilyen helyben toporgás van, mert még mindig nem jutottunk el odáig, hogy a következő génterápiás szer törzskönyvezésre kerülhessen. Ez a különböző gének sajátosságaiból adódó nehézségek is magyarázhatják egyrészt, másrészt pedig valószínűleg az is fontos szerepet játszik, hogy a gyógyszerügynökségek is egyre más kritériumokat fogadnak el, és sok esetben azt vesszük észre, hogy a javulás az már egy alapkritériumnak fog lassan számítani. Ezt az akadályt ezért egy olyan terápiánál, aminek az a primér funkciója gyakorlatilag, hogy megállítsa a betegséget, azért nagyon nehéz kimutatni.
4: Azt gondoltam volna, hogy igazából az akadályozza a gyorsabb fejlődést, hogy ugye ritka betegség, sok pénzbe kerül, tehát nyilván kevesebb pénz és figyelem jut rá, mint mondjuk egy népbetegség kutatására.
5: Szerintem amióta az első génterápia megtörtént, azóta maga a génterápiás kezelés annyira fókuszba került, hogy a gyakori betegségek is elkezdtek érdeklődni iránta, tehát most már időskori makuladegenerációban, ami gyakorlatilag az egyik népbetegség. Tehát a szemészetben az egyik legfontosabb elváltozás, vagy például a zöld hályog, a glaukóma, ami a másik leggyakoribb, abban is vannak már génterápiás fejlesztések, tehát gyakorlatilag a ritka betegségek úttörői voltak annak, hogy utána a gyakori betegségekben ezek a terápiák majd kifejlesztésre kerülhessenek, mert a technológia most már bizonyított valamennyire, és éppen ezért ez egy lehetőség aztán, hogy a gyakori betegségekben is ezeket a kezeléseket tudjuk majd alkalmazni. És Magyarországon pedig ugye az még, amit nagyon fontos megemlítenünk, ahogy Dóri is mondta, hogy ők maguknak járták ki azt, hogy a genetikai vizsgálat meglegyen, és mi nagyon törekszünk arra, hogy Magyarországon minden beteg megkaphassa azt a lehetőséget, hogy a genetikai vizsgálatot el tudjuk nekik végezni.
4: Vannak egyéb gyógymódok is, tehát ahol még nem létezik a génterápia?
5: Nagyon sok megoldást próbálnak a kutatók találni, egyrészt abból adódóan is, ugye, hogy több mint 300 gént ismerünk, ez nem csak a genetikában, hanem a klinikumban is egy óriási heterogenitást jelent, tehát nagyon változatosak a kórképek, amivel találkozunk, vannak nagyon súlyosak, nagyon enyhék, ezért nagyon sok stádiumra is kell megoldást találnunk, és a génterápia mellett a korai stádiumnak például gyógyszeres kezelési megoldásain is dolgoznak kutatók, tehát olyan neuroprotektív, idegsejtvédő kezelésekkel, amik megakadályozzák összességében az ideghártyának, a betegségnek az előrehaladását. Vannak olyan gyógyszeres fejlesztések például, amik az adott hibásodott útvonalat próbálják meg valamilyen módon kikerülni, hogy a sejtek ezáltal tudjanak hosszabban életképesek maradni, és vannak olyan kezelések is, amelyek elsősorban arra a fázisra irányulnak már, ahol nagyon súlyos a károsodás, és már nem megmentenünk kell a sejteket, hanem valamilyen szinten pótolni. Ennek egyik megoldása, ami 10-15 évvel ezelőtt volt így nagyon fókuszban, és tényleg attól volt hangos így a szemészet, az elektronikus implantátumoknak a fejlesztése. Ezek ugye gyakorlatilag ilyen retina, tehát az ideghártya alá beültethető kis csipre kell gondolni, ami helyettesítette a fényérzékelő sejtet, tehát felfogta a fényt, a belső fényt, ami a szembe került, és elektromos jellé alakította, és aztán ezt adta át a többi még meglévő sejtrétegnek.
4: Nem vált be ez a megoldás?
5: Értek el ezzel is jelentős hatásokat, de a csipnek a mérete ugye nagyon pici volt, és ugye a terület az nagyon pici volt, aminek a működését helyre tudta állítani, és felbontásban még mindig voltak ugye elvárások, hogy még lehetne jobb, még lehetne több, és természetesen azt is meg kell említeni, hogy ezek ugye idegen anyagok, amit beültetünk a szervbe, amelyet valamilyen szinten a szervnek, a sejteknek ott a környezetben tolerálniuk kell. Tehát az első próbálkozások még nagyon heroikusak voltak, mert akkor még egy kábel vezetett ki gyakorlatilag a szemüregből, a fül mögött, hátul itt a bőrön is ki, aztán megoldották, hogy akkor már az a bőr alatt legyen elrejtve, tehát hogy már kívül ne legyen gyakorlatilag ilyen csatlakozás, és egyetlen egy jelenleg folyó kutatás van, amit a Stanford Egyetemen még mindig aktívan vizsgálnak, ez már egy olyan picike kis lapocska, úgy kell elképzelni, egy nagyon pici csip, amit gyakorlatilag az ideghártya alá becsúsztatnak, és ő a napenergiából, a fényenergiából, tehát fotovoltaikusan termeli meg a saját működéséhez az energiát, és úgy adja le ezeket a szignálokat. Ez még mindig működik, de itt is van még hova fejlődni, tehát felbontásban mindenféleképpen. Még egyet szeretnék megemlíteni, amit a szintén, mert hogy magyar vonatkozása van természetesen a Roska professzor úrnak, az optogenetikai kutatásai. Az egy nagyon izgalmas történet, azért, mert ott génterápiás módszerrel, tehát ugyanúgy, hogy egy adott örökítő anyagot egy vírusvektor bevisz a sejtbe, és átprogramozza a sejtet, ez a technológiája, de a lényege az az, hogy egy olyan információt juttatunk a sejtbe, ami egyébként egy algából származik, és egy fényérzékeny ioncsatornát kódol. Tehát, hogyha bejuttatjuk ezt a sejtbe, és ez utána elkezd ott működni, akkor az adott sejt fényérzékenyé válik, vagyis a saját sejtjeinket tudjuk fényérzékenyé tenni, és ezek tudják helyettesíteni a már elpusztult fényérzékelő sejteket.
4: Nagyon szenvedélyesen beszél ezekről a dolgokról. Ön egyébként kutat is?
5: Én a klinikai kutatási részben veszem ki a részemet, tehát én alapvetően betegekkel foglalkozom, Dóriékat ezért is ismerem olyan jól, és én úgy gondolom, hogy az én feladatom az az, hogy amit a kutatók kifejlesztenek a alapkutatásban, azt én valahogy igazoljam, hogy ez hogyan tud a klinikumban működni, mi az, amire figyelnünk kell, melyik vizsgálatokkal fogjuk tudni, hogyan látszik ennek az eredménye, bizonyítható-e, igen vagy nem.
4: A jövő nagyon-nagyon biztató. A jelenben sajnos még azért vannak rosszul, gyengén látó emberek, és ön ezért fontosnak is tartotta, hogy a rehabilitáció szakember is vegyen részt a műsorban.
5: Mindenféleképpen ragaszkodtam hozzá, hogy ezt a beszélgetést hányban folytassuk le, azért is, mert ami a Dóri esetében nagyon szerencsésen már ugye megvalósulhatott, az egy géncsoportot jelentett, egy nagyon pici betegcsoportot, viszont rengeteg betegünk van még, akik várnak arra, hogy történjen valamilyen kezelés vagy megoldás, és ebben az időszakban egy pici elvesztünk valahogy, mert mindenki vár valami nagyszerűre, hogy majd valami be fog következni, de még nincsen itt. Nekünk addig viszont a mindennapokat élnünk kell tudni, és ez most egy 20 évvel ezelőtti állapothoz picit nehézség, mert 20 évvel ezelőtt közölték a betegekkel, hogy ez a diagnózis, nincsen rá terápia, kell elemi rehabilitációval foglalkozni, hogy tudja tovább vinni a dolgokat.
4: Királyhídi Dorottya, a Siketvakok Országos Egyesületének szakmai vezetője, elemi rehabilitáció szakember. Valószínűleg nagyon jó szakember, mert azzal nyitott itt nálam, hogy hozott egy szemüveget, rámadta, és hát én nem láttam azon keresztül, tehát olyan volt, mint egy nagyon-nagyon-nagyon homályos, koszos ablaküveg, hogy esetleg néhány kis körvonalat, meg a fényeket, és mondta, hogy na hát akkor körülbelül így kell ezt elképzelni. Tettem egy pár lépést, főztem egy kávét ezzel a szemüveggel, hát nem egyszerű így élni. Hogyan tud ön segíteni?
6: Van, aki már ott elbukik, hogy egyszerűen nem kap megfelelő segítséget, nem olyan szociális háló veszi őket körül, vagy nem találnak egy olyan személyszorvost, aki egyáltalán ezt időben felismeri, ezt a szembetegséget. Mert nem olyan egyszerű, hiszen az éleslátás helye az nagyon sokáig érintetlen. Iskoláskorban nagyon sokan ezzel a szembetegséggel, kisiskoláskorban még elboldogulnak, elkezdenek csak megbotlani a küszöbbe, vagy nem tudják elkapni a labdát, vagy hirtelen megijednek, hogyha valaki oldalról közelít hozzájuk.
4: Tehát nem feltűnő, hogy a
6: szeme
4: romlik.
6: Nem feltűnő kezdetben, igen, és pont akkor válik súlyosabbá, hogy Dóra is mondta, hogy ők 30 éves koruk körül kezdtek azzal szembesülni, hogy már nagymértékben romlott a látásuk. Akkor már kikerülnek még a köznevelésnek a védőhálójából is, tehát nagyon magukra vannak hagyva. Egyszerűen ott ülnek a szobájukba, és várják, hogy majd a kutatók a 300-ból az ő genetikai problémájukra is megoldást találnak. Reménykednek benne, hogy ők lesznek a kiválasztottak.
4: Így... Ez nem természetes, hogyha valaki gyengén látó, hogy mondjuk fölveszi a kapcsolatot az egyesülettel, segítséget kér, megpróbálja megoldani a saját életét?
6: Nem természetes, mert az embernek az alapreakciója az, hogyha beteg vagyok, akkor elvárom azt, hogy az orvos engem meggyógyítson. Tehát én nem saját magam akarok egy alternatív, egy B-tervet kidolgozni, hogy hogyan tudok élni az én szembetegségemmel együtt. Nem természetes, hogy az ember, hogyha fokozatosan romlik a látása, ezt felvállalja a munkahelyén. És ahogy Dóri is mondta, nagyon sokáig kompenzál a hallásával, állandó készenlétben van, és nagyon-nagyon figyel, hogy senkinek semmi feltűnő ne legyen, ez egy nagyon fárasztó tevékenység. Tehát egy ember saját magába bízik nagyon sokáig, hogy majd én ezt megoldom. És aztán, amikor eljut arra pillanatra, hogy már nem tudom megoldani, azért az egy nagy lépés, hogy segítséget tudjon kérni az ember.
4: Ez nyilván nem csak a genetikai eredetű szembetegségekre, illetve látásromlásra vonatkozik, hanem bármelyikre. más betegségeknél is előfordulhat, hogy egyre rosszabbul és rosszabbul lát valaki. Most így mit tanácsolna, hogy mit tegyenek ezek az emberek?
6: Látássérültek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak a listáját meg lehet találni az interneten. Az országban több helyen is működnek ilyen szolgáltatások, hogyha oda elmegy az ember és jelentkezik, akkor első körben elbeszélgetnek vele. Átbeszélik a támogatási lehetőségeket. Ha munkába jár, akkor az adókedvezménynek megvan egy bizonyos lehetősége, ebben is tudunk segíteni. Ha már rosszabbul lát, akkor a támogatások az egy eléggé fontos szempont a mindennapi életvezetése szempontjából. Utána, ha van valamennyi maradék látása, akkor egy úgynevezett funkcionális látásvizsgálat keretében megnézzük praktikusan, hogy ő a gyakorlatban az ő segédeszközeivel együtt, ha vannak ilyenek, szemüvege konkrétan, hogy ő gyakorlatilag mennyit lát, milyen a látótere, miket érzékel, közösen beszéljük át, hogy ez az ő mindennapjaiban milyen típusú nehézségeket jelent. És ekkor döbbennek sokszor rá, hogy ja tényleg, hát ez tényleg probléma, és ez tényleg nehézség. Akkor megnézzük azokat az optikai segédeszközöket, amik esetleg segíthetnek a megmaradt látásnak a használatában. Amennyiben ilyenek nincsenek, akkor a B-tervet is felvázoljuk. Minden okos telefonba már lehetséges az, hogy akár hangvezérléssel, akár pedig beszélővé átalakítsuk a telefonunkat, és utána szép lassan a mindennapi életvezetésben megtaláljuk azokat a megoldási trükköket, azokat a speciális eszközöket, megmutatjuk, hogy hogy lehet egy kenyeret felszeletelni, vagy hogy lehet egy szendvicset elkészíteni, vagy hogy lehet a mindennapok során az életet vezetni. Ez azért nagyon lényeges, mert azt gondolom, hogy ha a mindennapi életvezetésben én újra kompetensnek érzem magam, én újra azt érzem, hogy a saját életemnek az irányítójává válok, akkor utána a következő lépésben én sokkal hitelesebben tudom önmagamat képviselni, ami mindenképpen kihat az emberi kapcsolataimra, mindenképpen kihat akár arra is, hogy én el tudjak helyezkedni, vagy nem. Muszáj, hogy valamilyen tervet kidolgozzon az ember magának, hogy hogyan tovább. És ha már annyira megromlott a látása, én csak arra buzdítok mindenkit, hogy legalább egy esélyt adjon az elemi rehabilitációnak, utána visszamehet a szobájába, hogyha azt a verziót választja.
7: Nekem még nagyon fontos lenne hozzátennem, mint szemészorvosnak, hogy ez azért rajtunk is múlik. Hallottam egy olyan adatot, hogy gyakorlatilag 10%-a jut el a betegeknek elemi rehabilitációra, és ez rettentően függ attól is, hogy mi, mint orvosok, megemlítjük-e ezt a lehetőséget, és adunk-e esélyt ezáltal, hogy a beteg szintén itt is megint információhoz jusson.
4: Dórival kezdtük a műsort, fejezzük is vele be. Ön ugye pszichológus hallgató, hamarosan végez. Hogyan képzeli el a jövőjét, mivel foglalkozik majd?
3: Most a Paksi Egészségfejlesztési Irodában dolgozok irodavezetőként, illetve már mentálhigiénis programokat is elkezdtem nyújtani a hozzánk fordulóknak. Úgyhogy én mindenképpen itt képzelem el a jövőmet, és nagyon bízom benne, hogy még sok-sok éven keresztül valósíthatom meg az álmaimat, úgyhogy közben azzal mások számára is valami jót tudok tenni.
2: A mai műsor a retina genetikai betegségeiről véget ért. Dr. Zobor Anna Mária Ditta és Királyhidi Dorottya volt a két szakértő. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm a figyelmet. Veres Ágnest hallották. Adásunk még 60 napig megtalálható a mediaclick.hu oldalon.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. A leendő miniszterelnök arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a Nemzeti Nyomozóiroda azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula érdekeltségébe tartoznak. Az ügyben számlákat zároltak és pénzt foglaltak le. A média vállalkozó nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak lebonyolítása. Több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, többnyire túlárazott szerződésekkel. Üzenetet tett közzé a digitális polgári körök tagjainak a leköszönő miniszterelnök. Orbán Viktor földrengésszerű vereségnek minősítette a Fidesz-KDNP és támogatóik számára az április 12-i országgyűlési választáson elért eredményt. Egyúttal a közösség megújulását sürgette. Úgy fogalmazott, ennek nem a pártból, hanem kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, javaslatuk értelmében legalább az egyik szülőnek dolgoznia kell, mert korábban előfordult, hogy egyes családok a támogatást elsődleges megélhetési forrásnak tekintették. A párt emellett a családtámogatási rendszer igazságosabbá tételét sürgeti. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban, közölte a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke. Frittmann János elmondta, több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Sport. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna rájátszásának 2. fordulójában. Végül az időjárásról. Jelenleg 7 és 17 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 16-17 fokot mérnek. A Dunántúl keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén többfelé borult, másutt általában derült az ég. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, 25-29 fok várható.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Merz német kancellár 1 éve lépett hivatalba, azonban az évfordulón nincs sok oka az ünneplésre. A német választók több mint 80%-a elégedetlen kancellárként elért eredményeivel, és a friss elemzések szerint az Alternatíva Németországért párt a legerősebb politikai erővé vált Németországban. Merz legfontosabb ígérete a német gazdaság beindítása és az európai béke elérése volt, ami úgy tűnik 1 éves távon nem volt teljesíthető. Arra a kérdésre, hogy milyen mozgástere van Merznek a migrációs helyzet megoldására és a gazdaság fellendítésére, Szikra Leventével, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
2: És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, és én Dávid Edit vagyok. Na, talán érdemes kiindulni onnan, hogy Merzet mikor kancellárra választották, az is történelmi jelentőségű volt, már csak azért is, mert a 2. fordulóban sikerült ezt megtenni, és még emlékszünk, hogy Merkel is megjelent azon a bizonyos szavazáson, majd a 2. fordulóra, hát nem mondhatjuk azt, hogy kiment, kivonult a teremből, talán így érdemesebb fogalmazni. Tehát azért csak volt egy jelzőlámpa koalíció, és az emberek csak nagy reményeket fűztek Merz kormányához. Kezdjük onnan, hogy mi okozta ezt a váltást.
3: Hát, hogy akkor, ha már itt Angela Merkel korábbi kancellárnak a neve felmerült, akkor érdemes talán megemlíteni azt is, hogy ugye az ő távozása, ami 2021 őszén történt meg, azóta Németország nem találja a belső stabilitását, nem találja meg azt, hogy merre lenne tovább neki az útja. Ugye azóta eltelt években folyamatos gazdasági problémákkal küszködik Németország. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy Merkel alatt még minden jó volt, és akkor után lett rossz. Mindenesetre időben egybeesik a német gazdaság gyengélkedése és a Merkel távozása, tehát most van egy gazdasági és politikai instabilitás is Németországban, ami a Scholz kormányt végigkísérte, és ugye a Scholz kormány éppen ezért idő előtt megbukott, nem töltötte ki a 4 éves megbízatását, hanem ironikus módon az amerikai elnökválasztás eredményének ismerté válásának napján megbukott, miután ugye a liberális

0: kitérője a magánszektorban, tehát elhagyta a politikát egy időre, és azt követően tér csak vissza, hogy Angela Merkel kikerült a pártvezetésből. És pontosan azért vártak sokat Friedrich Merztől, főleg a CDU szavazói, mert Friedrich Merz azt ígérte, hogy ő visszaviszi a CDU-t abba a jobb-közép konzervatív kereszténydemokrata politikai irányba, amelyen Angela Merkel előtt a párt volt. És a fő ígérete az egyáltalán nem teljesült ebből a szempontból, hiszen a CDU nem tért vissza a régi politikai irányba. Egy-kettő bátornak tűnő lépése volt Friedrich Merznek, ez például a tavalyi választási kampányban az, amikor az AfD-vel együtt szavazott a migráció korlátozását sürgető parlamenti határozat ügyében, amely után olyan támadásokat kapott, hogy már is visszakoznia kellett, és azt láthatjuk, hogy valóban az egész Friedrich Merz féle politikára az jellemző, hogy egy-egy félig bátor lépést megtesz, hogy változtasson a korábbi dolgokon, majd ezt követően az éles kritikák hatására azonnal visszakozik, és visszatér a sajtó által, meg a kritikusai, meg az a szociáldemokrata koalíciós partner által kialakított irányra. Ugye a másik emlékezetes példa az volt, amikor arról beszélt, hogy a német városkép jelentősen romlott a bevándorlás következtében. Ez tulajdonképpen az egyik első olyan alkalom volt, amikor egy hivatalban lévő német kancellár elkezdte elismerni, hogy a bevándorlás komoly problémákat okoz Németországban, de olyan kritikákat kapott erre a megjegyzésére, hogy már pár nappal később visszavonta, és azt mondta, hogy a bevándorlók azok Németország szerves részét képzik, és nincs velük semmi baj. Tehát azt akarom csak mondani, hogy lekerekítve ezt a hosszúra sikerült első választ, hogy Merz kormány nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, sem a CDU szavazók nem elégedettek vele, sem egyébként nyilván a többi párt szavazói, nem sikerült kezelni a legégetőbb problémákat, így például a gazdaságnak a gyengelkedését, a hadsereg rossz állapotát és a migrációs válságot, és eközben folyamatosan ugyanúgy, ahogy korábban a jelzőlámpa koalíció alatt, úgy most is a koalíciós belső vitáktól hangos a német közvélemény.
1: És akkor, hogyha már itt utaltunk Merkel és Merz között fennálló ellentétre, akkor lehet egy kicsit nyitni, és lehet egy kicsit ugrani, hiszen nagyon úgy tűnik, hogy Ursula von der Leyen és Merz között is egyfajta ellentét látszódik kibontakozni. Az más kérdés, hogy az egy év sikertelensége megbújik-e e mögött.
0: Részben az is, de ez egy természetes ellentét a két tisztségviselő között, bár ők is ugye ugyanazon pártban, mind a ketten a CDU politikusai, tehát ugyanazon párthoz tartoznak, azért von der Leyen inkább a merkeli szárnynak a képviselője, tehát ebben az értelemben már csak személyükben is, hogy az általuk képviselt politikai irányt tekintve is természetes riválisai egymásnak, de hát azért is természetes riválisai egymásnak, mert Brüsszel, az Európai Unió vezetése és Berlin, a legnagyobb Európai Uniós tagállam vezetése között egy természetes rivalizálás van, hogy melyik politikus, melyik politikai központ határozza meg igazán az Európai Unió irányát. Ugye Németország saját magára, főleg a német egység megteremtése óta az Európai Unió vezető hatalmaként tekint. Ezt nem teljesen alaptalanul teszi, habár a német befolyás is valamelyest csökkent, legalábbis a német állam befolyása csökkent valamelyest az elmúlt években. Tehát Angela Merkel kancellársága alatt, gondoljunk róla bármit, jót vagy rosszat, de az egyértelmű volt, hogy ő a meghatározó politikusa az Európai Uniónak, és a legfontosabb kérdések nem dőlhetnek el nélküle. Na most a távozása óta viszont a jóval gyengébb belpolitikai legitimációval meg háttérrel rendelkező kancellárok, Scholz és most Merz, nem tudják ugyanazt az informális befolyást érvényesíteni, amit Merkel korábban a német kancellári székből tudott, és ez egy vákumot teremtett, és azt pontosan tudjuk, hogy a politikában vákum az sohasem marad tartós. Tehát minden esetben, amikor valamilyen politikai vákum alakul ki, akkor az betölti valaki. És az Európai Bizottság, annak vezetője Ursula von der Leyen természetes jelentkező a vákum betöltésére, hiszen nagyon régóta van olyan törekvése az Európai Bizottságnak, hogy a saját hatalmát megnövelje, központosítsa az Európai Uniót, és a tagállami kormányoktól, meg a tagállami parlamentektől egyre több kérdésben magához vonja az irányítást. Tehát van ez a természetes hatalmi harc a két tisztség között, és hát itt ez a két személy nyilvánvalóan küzd azért, hogy kinek van nagyobb befolyása az Európai Unió döntéseire. És ebből fakad, hogy van egy ilyen rivalizálás kettejük között, de hát azért Merz viszonylag nehéz pozícióból indul, hiszen, amint említettem, ugye a szociáldemokratákkal, akikkel kormányoz, folyamatosan vitatkozik,

0: foglalkoznak, nem értenek egyet a legalapvetőbb kérdésekben. Csak egy tény adat, hogy ismerjük, hogy mi a helyzet. A Szociáldemokrata Párt 1998 óta, tehát 28 éve, csak 4 évet nem töltött kormányon Németországban. Ez ugye a 2009 és 2013 közötti 4 év, amikor a merkeli CDU az liberálisokkal kormányzott együtt, de ezen kívül 98 óta vagy nagyobbik kormánypárként, mint Schröder és Scholz kormányzás alatt, vagy kisebbik kormánypártként része a kormánykoalíciónak. És a Szociáldemokrata Párt a legfőbb akadálya annak, hogy a német gazdaságot lenttartó problémákba vívő szociális ellátórendszert, ami rengeteg pénzbe kerül, ezt megreformálják úgy, ahogy azt a CDU egyébként szeretné, meg részben az AfD is szeretné. Tehát magyarul arról beszélek, hogy a német költségvetés szignifikáns része segélyek kifizetésére megy el, és a Szociáldemokrata Párt nyilvánvaló baloldali pártként a segélyezés nem ellenzi, a Szociáldemokrata Párt nem hajlandó engedni a szociális segélyezési rendszerből, ami pedig a német állam kiadásait az egekben tartja. Tehát ez a legfőbb kritikus pont a két párt között, és emiatt a gazdaságpolitikában nem tudják egy irányba kormányozni a kormányt, a Németország hajóját, és ebből adódóan nem tudtak az elmúlt egy évben olyan egyértelmű döntéseket meghozni, ami vagy pró, vagy kontra valamilyen irányba vezette volna az országot.
1: És olyannyira, hogy még megválasztása előtt ugye Merz azt mondta, hogy kizárja azt, hogy az adósságfék szabályokon ő lazítson, aztán mégsem az történt, mégis lazítottak, sőt, az infrastruktúra fejlesztésre és a klímavédelemre is 500 milliárd eurós hitelt vett föl Németország. Nekünk innen Magyarországról csak azért lenne iszonyat fontos, hogy ez a német gazdaság legalább egy kicsit erőre kapjon, hiszen tudjuk azt, hogy a magyar és a német gazdaság azért kéz a kézben jár, és a mi gazdasági teljesítményünket is húzza az, hogyha Németország jól teljesít. De milyen mozgástere maradt akkor Merznek, amikor itt beszéltünk arról, hogy azt szeretnék, hogyha Ursula von der Leyen csökkenteni, vagy visszavenne, hogyha lehet így mondani, a brüsszeli bürokráciából, és nem vonna még több hatáskört magához, de tehát a német konzervatívok azt is követelik az Európai Bizottságtól, hogy gyorsított ütemben csökkentsék a német vállalkozásokat terhelő és nehézkesnek tartott uniós szabályozásokat.
0: Igen, bár bürokrácia csökkentési feladata a német államnak is lenne, tehát az egyik legendás, klasszikus visszatérő probléma az a rendkívül komplex és bonyolult bürokrácia, ami Németországban jelen van. Ráadásul ugye arról is szoktunk itt beszélni, hogy a digitalizációban is például hozzánk magyarokhoz képest is el vannak maradva, tehát rengeteg papír alapú, faxsal működő, stb. Közigazgatási hivatal van, amelyek nehezítik valóban akár a vállalkozók, akár a hétköznapi embereknek az életét. Ugye a Merznek a mozgásterére vonatkozott a kérdés, és hát az az igazság, hogy rendkívül kis mozgástere van jelenleg Merznek, és ez valójában már a választások, tehát a német parlamenti választások óta látszott, ugye. 2025. februárjában voltak a választások, amelyen megválasztották a mostani kormányt, és ezen a választáson a CDU rosszabbul szerepelt, mint amit egyébként vártak, mint amiben reménykedtek. Ennek vélhetően az egyik oka pont az óriási médiakampány volt, ami ellenük irányult azt követően, hogy pár héttel korábban együtt szavaztak az AfD-vel a bevándorlás ellen. Egyébként ez repítette valószínűleg parlamentbe a korábban kiesésre esélyesnek tartott szélső baloldali linkét is. De az egész politikai helyzetnek a rákfenéje az az, hogy a CDU saját magát bezárta egy kalitkába azáltal, hogy az AfD-vel semmilyen módon nem hajlandó együttműködni. Ez ugyanis azt jelenti, hogy habár a német választók többsége a legutóbbi választáson egy valamilyen jobboldali politikát képviselő pártra szavazott, akár a CDU-ra, akár az AfD-re, most függetlenül, hogy a CDU-ról mit gondolunk, de a kampányában egy jobboldali politikát vázolt fel. Tehát jobboldali többsége van a német parlamentnek, de ez a jobboldali többség nem tud érvényre jutni, mert az AfD-vel való együttműködést a CDU nem hajlandó megvalósítani, és ezért nincs más lehetősége, innentől fogva, hogy elfogynak a matematikai opciók, nincs más lehetősége, mint valamelyik baloldali párttal összefogni, amelyik ugye a Szociáldemokrata Párt. De ez a két párt, mint mondtam, nem igazán egyeztethető össze a politikai irányát tekintve, és ebből fakad az, hogy folyamatosan belső viták vannak a koalícióban, és nem tudnak egyértelmű döntéseket hozni, tehát nem tudják kezelni azokat a problémákat, amely valamilyen világos, egyértelmű irányjal lehetne csak kezelhető. A gazdaság is ilyen, a migráció is ilyen, a hadseregfejlesztés is ilyen, tehát megvannak ezek a klasszikus problémák, egyébként az infrastruktúra fejlesztés is valóban fontos. És ugye az, hogy megpróbálták a saját mozgásterüket növelni ezzel a kérdésben is említett külön hitellel, amit egyébként igencsak aggályos módon a választást követően az előző parlamenttel fogadtak el alkotmánymódosítás keretei között, mert ugye az új parlamentben már az AfD nélkül nincs kétharmad, tehát illetve az AfD és a Linke nélkül, tehát a két szélsőségesnek nevezett párt nélkül nincsen kétharmad, és ezért gyorsan még a régi parlamentet összehívták és módosították az alkotmányt, amivel eltörölték azt az adósságféket, amelynek az eltörlését a CDU a kampányban végig ellenezte, és ezzel ugye lehetővé vált, hogy valóban egy 1000 milliárdos nagyságrendű euróban 1000 milliárdos nagyságrendű hitelt felvegyenek, ami egy gigantikus összeg, tehát elképzelni sem tudjuk, hogy ez mekkora pénz. Ez a magyar éves költségvetésnek a többszöröse. Csak amit hitelként most felvettek. Tehát megpróbálták ezzel növelni a mozgásteret, de egyelőre nem látszik, hogy látványos eredményei lettek volna, és közben pedig most éppen a Merz kancellár adott egy nagyjából egy órás nagy interjút a német köztévé, amely az egyéves kancellárságát értékelte, és annak a nagyjából egy órás interjúnak az első 20 perce arról szólt, hogy a médián keresztül könyörgött a szociáldemokratáknak, hogy legyenek már egy kicsit kompromisszumkészebbek, mert itt döntéseket kellene hozni, és hát szeretné, hogyha végre nem csak a CDU adná fel a saját álláspontját, hanem az SPD is feladna bizonyos kérdésekben álláspontot, amire a szozdemek nem hajlandók, mert ők is történelmi mélyponton vannak, és úgy tudják a lehetséges szavazatszámukat növelni, hogyha élesen elhatárolják magukat a CDU politikájától. Tehát csapdába került ebből a szempontból a német kormánykoalíció, és Friedrich Merz nyíltan arról kell, hogy beszéljen, hogy nincsen másik többség, nincsen másik többségre esély, mint a mostani CDU-SPD többség. Magyarul továbbra sem hajlandó együttműködni az AfD-vel, és azt az opciót is kizárta ebben az interjúban, amit a sajtó már pedzegetett pedig az elmúlt hetekben, hogy egy kisebbségi kormány, tehát a szociáldemokraták kikerülnének a kormányból, és az AfD úgy mondják, hogy duldunk, tehát türelmesen elviselné a CDU kormányt, magyarul nem buktatnák meg, de nem is lennének formálisan része a koalíciónak, tehát volt egy ilyen elképzelés is, de ennek a lehetőségét is kizárta Merz, tehát ismét bezárta a lehetséges megoldást, vagy a lehetséges kiutat saját maga számára. És hát ebben az adásban bejátszottak egy nyilatkozatot a CDU egyik képviselőjétől is, aki pedig azt mondta, hogy teljesen biztos, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a 4 évet. Magyarul, hogyha már a nagyobbik kormánypárt egyik képviselője nyíltan arról beszél, hogy ez a kormány nem fogja kitölteni a 4 évet, akkor nehéz arra számítani, hogy mégis kitölti.
1: És hogyha az egyik oldalon történelmi mélységekről beszélünk, és itt már az AfD annyit szóba került, akkor említsük meg, hogy a másik oldalon azért történelmi magasságokban van, hiszen most már nem csak a volt kelet-német tartományokra tudjuk azt mondani, hogy Alice Weidelnek a politikáját követnék.
0: Igen, ugye az egyértelmű, hogy az AfD ma is sokkal erősebb Kelet-Németországban, tehát az egykori NDK területén jóval népszerűbb, mint az egykori NSK, tehát a nyugati területeken, de egységesen növekvő pályán van a támogatottsága mind a két területi egységben. Ez azért is különösen fontos, mert például idén ősszel kelet-német tartományokban több helyen is tartományi választást fognak tartani, és ezek közül elsősorban a Szászanhalti, de talán a Mecklenburg-Előpomeriai választáson is arra lehet számítani, hogy az AfD megnyeri a választást, de nem csak, hogy megnyeri, Szászanhaltban még arra is van esély, hogy egyedül többséget szerez. Ha ez előfordul, akkor az tényleg egy teljesen új helyzet lesz, mert akkor az AfD-t már nem lehet kizárni a tartomány kormányzásából, és ha a tartomány kormányzásában benne vannak, akkor benne lesznek a szövetségi tanács nevű felsőházban is, ugye kevesebben tudják, hogy a német parlament kétkamarás, és a felsőházban a tartományoknak a képviselői vannak jelen. Magyarul, hogyha az AfD kormányra kerül egy kelet-német tartományban, amit most már nem tudunk teljesen kizárni, akkor benne lesznek a szövetségi döntéshozatalban is. Tehát egészen nagy veszélyt jelent ez valóban az AfD-nek az erősödési trendje a hagyományos elitpártok számára, és azt is láthatjuk, hogy valóban a nyugati tartományokban is egyre erősebb az AfD. Egyébként először a hesseni, tehát kb. két évvel ezelőtt volt Hessenben, ez Frankfurtot is magában foglaló tartomány, volt tartományválasztás, ahol az AfD 18%-ot ért el, az volt akkor a legjobb nyugati eredménye, ami azóta idén megdőlt Baden-Württembergben és Rheinland-Pfalzban is. Akkor mondták először német elemzők, hogy az AfD már nem csak egy protestpárt, hanem sokan tényleg meggyőződésből szavaznak rá. Ez azóta erősödött ez a trend, tehát jelentős számú olyan választópolgár van, aki nem azért szavaz az AfD-re, mert a többi pártnak be akar olvasni, hanem azért szavaz az AfD-re, mert egyetért az AfD politikájával, és azt szeretné, hogy az érvényre jusson Németországban, és valóban ez a bázis még nyugaton azért még csak ilyen 20% körül van, de hát az is már egy jelentős politikai erő, és keleten pedig a 30-40% közötti sávban.
1: De azért nézzük meg, hogy az AfD-nek a politikája milyen változásokat hozna. Ugye itt említettük a migráció területén, hogy volt, amikor Merz is ugyanazt az álláspontot vallotta. Ugye itt a kitoloncolások el is indultak, de hát elég kevés volt az a repülőgép, ami elindult, tehát láttunk, de a koalíciós kormányzás az valóban megkötötte a kezét. De mi az, amit az AfD képvisel, és mi okozhatja azt, hogy a németek most már nem protest pártként tekintenek rá, hanem valóban meggyőződésből állnak mögéjük?
0: Ugye a szövetségi szinten az AfD a legnépszerűbb politikai erő jelenleg Németországban, és ennek elsősorban, de nem kizárólag a migrációs válság kezeletlensége és kezelhetetlensége az oka. Ugye a német kormány, a mindenkori német kormány, tehát most épp a Mercék nagyon szeretnek azzal érvelni, hogy XY%-kal csökkent a menedékkérők száma. Ez nagyon kiváló, és lehet, hogy tényleg így is van, csak ez nem az alapprobléma. Az alapprobléma az ugye az, hogy rengetegen bent vannak már Németországban, sokan olyanok, akik nem jogosultak menekült státuszra. Most nem néztem meg a legfrissebb adatokat, de amikor utoljára néztem, akkor 200 000 fölött volt azoknak az embereknek a száma, akik Németország területén tartózkodnak, de jogerős döntés van arról, hogy már nem tartózkodhatnak ott. Tehát nem arról beszélünk, akiről még nem tudjuk, hanem arról, akiről már tudjuk, hogy nem tartózkodhatna ott, de ott van is. A német állam képtelen ezeket kiutasítani, ezeket az embereket, akiket a jog szerint ki kellene. Ezek az emberek ott maradnak, és sajnos közülük sokan bűncselekményeket is elkövetnek. Ugye volt pont a kampányban tavaly évelején volt több különböző olyan terror merénylet is, amit kiutasított, jogerősen kiutasított, de mégis Németországban tartózkodó bevándorlók követtek el. Az egyikben egy kisgyermek, egy 2 éves kisgyermek is az életét vesztette. Tehát igencsak komoly problémákat okoz a bevándorlás, és ezt nem tudták megvalósítani, és ezen nem segít az, amivel a Merz kormány érvel, hogy valamelyest csökkent az új érkezők száma, mert a régiek még mindig ott vannak, és a régiek közül sokan nem jogszerűen vannak már Németország területén, de ezt nem tudják érvényesíteni. Ugye a bevándorlási intézményrendszer Németországban rendkívül széttagolt. Ugye ez tudjuk, hogy tartományokból álló szövetségi államról van szó, és mindegyik tartománynak van egy saját bevándorlási hivatala, de még vannak alacsonyabb szintűek is, és ezek a különböző hivatalok egymással nem jól működnek együtt. Sokszor vita van arról, hogy XY döntést kinek kell meghoznia, kinek kell végrehajtania, tehát képtelenek megvalósítani a kitoloncolást, és az AfD erős ez az egyik fő oka. A másik az a gazdaság helyzete. Ugye, mint beszéltük, a német gazdaság nem épp legfényesebb éveit éli jelenleg, és ez nyilvánvaló, hogy a még mindig szegényebb kelet-német területeken még nagyobbak a problémák. Tehát az AfD jól tud építeni arra, hogy a munkás réteg, a gyári dolgozók, fizikai munkások nagy része kiábrándult a baloldali pártokból, és az AfD által nyújtott politikában bízik azt illetően, hogy az ő közbiztonsági és megélhetési helyzete javulni fog. És ezért látjuk azt, hogy a keleti területeken, ahol a gazdasági nehézségek még jobban érezhetők, jobban megerősödött az AfD, és azért látjuk azt, hogy az AfD már nem csak protestpárt, mert a Alice Weidelnek sikerült úgy megerősíteni a pozícióját a párt élén, bár ő formálisan csak társelnök, tehát van egy másik társelnök is, de Alice Weidelnek a vezető szerepe jóval jelentősebb, és őnek is sikerült úgy megerősíteni a párt élén a vezető szerepét, hogy most már sokan belelátnak egy következetes, egyébként jobboldali politikát az AfD-be, amitől változást várnak Németországban.
1: Nagyon jól fogalmazott, amúgy is ezt használják, ezt a ketrec példát a németekre, a német mentalitásra, hogy addig még amíg a magyar egy szabadságra vágyó nemzet, addig hát a világháborúból tanulva Németország nagyon sokszor önként zárja saját magát is ketrezbe, és mondja azt, hogy dobjátok el azt a bizonyos kulcsot, és Merz ezt teszi magával a politikai mozgástérbe. De ne felejtsük el, hogy azért közeledik egy újabb prés Németország felé, ami egész Európát érinteni fogja, az pedig az az energiaválság, ami, ha akarjuk, ha nem, dübörög Európa felé. Na most egy ilyen legyengült német gazdaságot, egy ilyen beszűkült politikai mozgástérrel rendelkező kancellárt mennyire inokhat meg ebben Merznek a széke?
0: Hát ugye, ha az energiaválságról beszélünk, akkor mondhatjuk úgy, hogy ami most következik Európában, az az energiaválság második hulláma, mert az energiaválság első hullámát már az orosz-ukrán háborút követően megtapasztaltuk. Ugye ennek is Németország volt a legnagyobb áldozata, hiszen például ugye felrobbantották, most már egyre inkább tudjuk, hogy az ukránok felrobbantották az északi áramlat vezetéket, amelyen keresztül gázhoz jutott Németország. Ez a gáz, amit beszereztek Oroszországból a németek, ez az egyik alapja volt annak, hogy a német gyártókapacitások úgy tudnak működni, hogy nyereséget is termelnek. Az energiaáraknak a jelentős megemelkedése miatt rengeteg gyár nem tudott már a korábbi árszinten termelni, ami oda vezetett, hogy nem tudtak nyereséget termelni, mert olyan mértékig fel kellett emelniük az eladási áraikat, hogy akkor nem vették meg a fogyasztók, és akkor az alternatív termékeket tudták eladni. Emiatt rengeteg német cég bezárt különböző gyártási egységeket. Ugye a legutóbbi információ, hogy a Volkswagen csoport, ami a német gazdaság egyik zászlós hajója, 50 ezer ember leépítését tervezi a következő években, tehát ez rengeteg munkahelynek a megszűnését jelenti, és azt látjuk, hogy valóban jön a következő hulláma az energiaválságnak. Az iráni háború hormoziszorosban tapasztalható problémák miatt ennek az első áldozata a repülés lesz, hiszen ugye a repülőgép üzemanyag, a kerozin beszerzés Európába szinte lehetetlen jelenleg. Ugye a Lufthansa, a német hivatalos légitársaság már be is jelentette, hogy 20 ezer járatot fog törölni a következő fél évben, és ez még csak a kezdet, mert ott utána következik majd a dízel hiány, ami ugye már kifoghatni a szállításra, kifoghatni a tömegközlekedésre, hiszen ugye a buszok jelentős része is dízellel üzemel, tehát nagyon komoly veszélyek vannak is. Az a helyzet Németországban, hogy a koalíciónak a gyengesége a belső instabilitás miatt nem látszik az, hogy milyen hatékony intézkedéseket tudnának meghozni azért, hogy ezt kizárják. Ugye itt szóba került ugye a ketrec hasonlat, Merz nem azért zárta be magát egyébként, mert nagyon buta lenne. Én azt mondom, hogy Merz nem elég bátor ahhoz, hogy önálló politikát megvalósítson, de nem buta. Tehát ő azért nem hajlandó az AfD-vel együttműködni, mert pontosan tudja, hogy az AfD való együttműködés a CDU belső egységét megbontaná. Tehát akkor vélhetően pártszakadás alakulna ki a CDU-ban, hiszen van a pártnak az a régi merkelista szárnya, akik nagyon jelentős számban jelen vannak a parlamenti frakcióban, akik nem hajlandók együttműködni az AfD-vel. Mondhatjuk úgy, hogy az ő vezetőjük Daniel Günther, a Schleswig-Holstein tartománynak a CDU-s miniszterelnöke. Őt Günther elvtársnak is szokták hívni a párton belül, utalva arra, hogy abszolút a pártnak a bal szárnyát képviseli, és a günteristák, mondjuk így, vagy merkelisták nem szeretnék ennek együttműködni az AfD-vel. A CDU-nak van egy másik szárnya, akik főleg a CDU keleti pártszervezeteiben erősek, ők szeretnének együttműködni az AfD-vel, de hát a lényeg az, hogy a párt ebben nem egységes, és Merz pontosan tudja, hogy ha a CDU együttműködne az AfD-vel, akkor sokan kilépnének a CDU-ból. Tehát neki ezért is van egy nehéz helyzete, nem pusztán a saját döntése miatt nem vagy kényszerül a szociáldemokratákkal együttműködni, és nem tud mással, hanem azért is, mert a párt belső kohéziója ebben a kérdésben nem egységes. Minden esetre ennek a folyamatnak az a vége, hogy a szociáldemokraták teljes egészében zsarolási pozícióban vannak a CDU-val szemben. Mindenre azt tudják mondani, hogy ha nem szavazod meg az én álláspontomat, akkor nem lesz kormány, és akkor mehetünk előrehozott választásra, és akkor nyer az AfD. Tehát ez a folyamatos szöveg, amit az SPD nyilván nem nyíltan, de a háttérben a színfalak mögött át tud adni a CDU-nak üzenetként, és ezért is mondom azt, hogy a Merz szinte szabályosan könyörgött a legutóbbi interjújában a szociáldemokratáknak, hogy egy kicsit kevésbé érvényesítsék az akaratukat a koalíción belül, mert mert nagyon nehéz most már eladnia neki a CDU-n belül azt, amit a kormánya csinál, hát nem is beszélve a német választói közeg egészéről, és hát már a kormány megalakulásakor látszott, hogy a szociáldemokraták a választási eredményükből fakadó arányokhoz képest sokkal fontosabb szerepet kapnak ebben a kormányban, pont ezért a zsarolási pozícióból kifolyólag, amiük van. Tehát az a helyzet, hogy a Merz kormány rendkívül nehéz helyzetben van, nem igazán látszik erre a megoldás, és ezért nem igazán látszik az sem, hogy visszacsatoljak az előző témánkra, hogy Brüsszellel szemben hogyan tudná a hatalmi harcban saját magát érvényesíteni.
1: És akkor ne felejtsük el az sem, hogy ezen a bizonyos képzeletbeli ketrecen egy újabb lakat az, hogy ideológiai alapon Németország sem vásárol olcsóbb orosz energiát, ami csak még tovább súlyosbítja ezt a helyzetet. De nagyon sok kibeszéletlen téma maradt itt most még Németország kapcsán, még ki sem tértünk a hadseregre, ki sem tértünk a sorkatonaságra, illetve még az amerikai-német kapcsolatokra sem, hiszen lehet, hogy egy egész adást kitöltene az is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy még a közeljövőben fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm Szikra Leventének, hogy a rendelkezésünkre
0: állt. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mali Andrea és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: A Kossuth Rádió Székesfehérváron, FM 92,3. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bak Anita.
1: Mázolómester építette, kinek királyi volt fantáziájas pénze. Kacsalábon forgó aranypalotának akarta, s ezért tarkára festette színekkel. Fapárkányai tele cirádákkal ragyogtak. Egy nagy tornya is van, s mellette sok apró. Délnek zömök oszlopos, üveges lodzsa, nyugatnak festett üvegű veranda, kápolna-szerű terasz a nagyházfa alatt. Fából faragott kariátidok stukkóval borítottak, tele színekkel minden bejárón. A kertben festett lugas, karcsú oszlopok tartják, és oszlopok, kariátidok, párkányok és cirádák mindenfelől. Keletnek pedig a kis parkra a hálószobák ablakai néznek.
2: Erdősöni Házam című verséből hallottak részletet. Zsírosné Halász Mónika történész, muzeológus szavalta. Ő az 1990 óta múzeumként és kiállítótérként működő Erdősöni Ház egyik munkatársa. Ádám Ferenc gyűjteményvezetővel, történész, muzeológussal vezetnek körbe minket.
3: Jó napot kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket itt!
2: Hol is vagyunk most a területen belül, mert hát ez egy csodálatos villa, hadd mondjam ezt, hogy szerintem szépen őrzik, és jó ide jönni, hatalmas a kertje, éppen virágzik minden, ami virágozhat itt a késő tavaszi időszakban.
3: Most Rákoshegyen vagyunk, korábban ez Rákos keresztúr nyaraló telep névre hallgatott, és ez a villa is egy gyönyörű szép nyaraló volt.
2: Nyaralóként épült, és nem a költőnő, írónő volt az első lakója.
3: Nem, ezt egy jeles mesterember építette, úgy hívták, hogy Drobnich György. Ő volt a magyar díszítőfestő ipartestületnek az elnöke. Több kiállításon is bemutatkozott, például a Városligetben, többek között a Millenniumi kiállításon is volt önálló pavilonjuk. Ő építette magának és a családjának nyaralónak. Egyébként Pesten lakott.
2: A kerületnek ez egy jellemző története, hogy ide tulajdonképp nyaralni térnek nagyon sokan ki Budapestről, amennyiben ez az igekötőit egyáltalán megengedhető, de hát ez a jellemző pont a város rész történetének fejlődésében, hogy áramlanak ide a budapesti réteg képviselői.
3: Igen, nem csak a tehetősebb réteg képviselői, Rákosliget például a munkás otthon telepnek épült, de ez a Rákoskeresztúr nyaraló telep, a mai Rákoshegy, ez valóban nyaraló telepnek épült, azért, mert nagyon könnyű volt a bejutás a városba, ugyanis itt vasútvonalak voltak, és könnyen ki lehetett ide jutni.
2: Identitás kérdésben érzik ennek még nyomát, vagy ez már csak egy nagyon régi történet?
3: Ez a nyaraló telep dolog, ez már egy nagyon régi történet. Itt a 10-es évektől kezdődően már kiköltöztek az emberek, viszont a településkép azért, magunk mögé nézünk ide az Erdősöni házra, ez bizony őrzi a nyaraló telepi hangulatot.
2: Nekem kedves ez a hangulat, az én szememnek, az én pihenni vágyó lelkemnek. Nem lehet rossz ide járni dolgozni sem.
3: Abszolút, nagyon jó ide járni dolgozni. Valójában élvezi az ember, és nem csak az épületet, hanem a környezetet is. Bár régen sokkal nagyobb volt a parkja az Erdősöni háznak, de most is gyönyörű. Még azt is elárulom, hogy korábban írtam egy cikket a madárvilágáról is az Erdősöni háznak. Ma reggel is madárdalos reggelre, munkanapra jöttem be ide.
2: És milyen csend van? Persze fúj a szél, de leginkább csak a madarakat meg a levelek susogását lehet hallani, miközben egy nap közepén állunk itt, valaki biciklivel megy az úton. 1990 óta múzeum, több gyűjteményt mentettek ide. Jó, igaz, amit most mondok?
3: Tulajdonképpen igen. ugyanis nem ez az első múzeális intézménye a kerületnek. Itt most a szép idillikus városrészekről beszéltünk, de van itt a központban egy lakótelep, Rákoskeresztúr lakótelep. Szintén egy ilyen idillikus, inkább parasztfalu volt, több nemzetiségű. No, ott vettek meg egy parasztházat 1970-ben, és rendeztek be egy néprajzi emlékházat. De ugye lakótelep 78-ban már le is kellett bontani.
2: Maga a ház semmisült meg, a parasztház.
3: Maga a ház, megsemmisült a parasztház, viszont a teljes berendezése, az összegyűjtött anyag, a ruhák, főleg a néprajzi gyűjteményre gondolok, azok megmaradtak. Úgyhogy 90-ben, mikor megnyílhatott ez a ház, itt már helyet találtak maguknak azok a műtárgyak is.
2: Hátrahagyjuk akkor a virágzó, de igen szeles kertet, Mónika megy elől, és közben persze én nem tudom nem elképzelni, hogy maga az írónő, költőnő hogy élhetett itt, vagy hogy élt vajon itt, erről is fogunk beszélni, nem is keveset. Ez a villa a költőnőről, az írónőről ismerős, vagy a helyiek inkább tényleg helytörténeti gyűjteményként tartják számon, találkozó helyként, kiállító helyként?
4: Mind a kettő, de én úgy érzem, hogy az utóbbi időben elsősorban inkább találkozó helyként, kiállító helyként tekintettek erre a helyre.
2: Kezdjük el akkor bejárni ezt a hatalmas házat.
5: Csabát először az Árpád korban egy 1067-ben keletkezett oklevélben említik.
2: Szanyi Dezső történész segítségével készültek azok a videók, amelyeket a helytörténeti gyűjtemény elején láthatunk. Ádám Ferenc gyűjteményvezető történész és muzeológus munkáját dicséri ez a négy videó. Tehát akkor az az elképzelés, hogy itt a szoba tetején tulajdonképpen halad az a vonat, amellyel bárki Budapestről ma is megközelítheti ezeket az egykor volt és ma is létező település részeket. Ugyanazt jól megtanultuk, és elég hamar, hogy ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy melyik terület, mikor, hova tartozott, mi volt a neve, mely templom áll és nem áll, mely villa került lebontásra. Szóval itt aztán, ha valaki alaposan szeretne tanulni, akkor annak időt kell arra szánni, hogy ezeket áttekintse. Rákos Csabán jártunk eddig, a vonat megállna még Rákosligeten, Rákoskeresztúron, Rákoshegyen. Ma milyen megállók vannak, ha vonattal indulunk? Ez a négy mind megvan?
3: Újabb megállók is vannak. Rákos Csaba új telep, Rákoskert, bár a Rákoskeresztúri az megszűnt. A helyett van most az Akadémia telep megálló.
2: No hát itt aztán az anyag az nagyon gazdag. Egyrészt videóban, másrészt leírásban, hát harmadrészt pedig látom, hogy tele vannak régi-régi dokumentumokkal, bibliákkal, könyvekkel, ha jól látom, egykori pecsétekkel, és hát ne felejtsük megemlíteni, hogy a tér közepén áll egy elágazást jelző tábla, ahol tulajdonképp kiválaszthatjuk, hogy a négy irányból merre szeretnénk haladni. A következő szoba, hát ez egy egykori parasztház. Gyönyörűen rendezték be a termet itt is.
3: Ez egy nagy kihívás volt, ugyanis az elején említettem ezt a néprajzi emlékházat, amit Rákoskeresztúron megvettek, egy 1848-ban épült parasztházat, és berendezték a nemzetiségeknek megfelelően. Volt benne egy tót konyha, mert a helyi szlovákok is tótoknak nevezik önmagukat, és volt benne egy német szoba. Illetőleg volt egy kamra része, ami vegyesen magyar és nemzetiségi berendezéssel volt látható. Amikor lehetőségem volt arra, hogy itt ezt a kiállítást megrendezzem, akkor hozzá tudtam nyúlni ezekhez a műtárgyakhoz, és hát ez pedig egy hajnali gondolat volt, hogy ide ebbe a 5x4-es szobába beépítem a Tóth konyhát és a német szobát.
2: Úgyhogy magát a házat is illusztrálják, van itt egy szép gerenda náttetővel, ebbe kapaszkodik most éppen a gyűjteményvezető, magasra kell nyúlni ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Fönt egy szekér, még azt is Látom, hogy a szekér maga Nagy Ágnes és Tarnóci Csaba ajándéka, szóval ezt tényleg a helyiek adták össze.
3: Ezt a helyiek adták össze. Itt a leltárkönyvben követhető is, hogy kik adták össze ezeket, főleg a 70-es évek elején. De amikor én ezt a kiállítást kitaláltam, akkor még nem volt szekér, hanem hirdetést adtam föl, hogy szeretnék egy szekeret is gyűjteni. Egyébként megvan az oka neki, a kollégáim, ha jönnek, azt mondják, hogy biztos azért tetted oda, mert máshol nem férte. Hát nem az. Azért, hanem azért, mert számtalanszor előfordult, hogy a legények, ha összetűztek a gazdával, ha valami gond volt, szétszették a szekeret és a padláson összeállították.
2: Hogy kiszúrjanak vele? Legények virtusáról árulkodik. Igen. Tehát ez a padlásra föltolt szekér. Ez az a perspektíva, amit múzeumokban sosem szoktunk látni, mert vagy oldalról, vagy fölülről látjuk maximum a szekereket. Csodálatos szerkezet.
3: Új Néprajzi Múzeumban ugyanígy állították ki. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy innen vették a
2: példát. Tanulnak egymástól, persze.
3: Igen.
2: Van még egy harmadik tér itt a földszinten, abba az irányba követem Ferencet. Hát itt kiértünk a természetbe.
3: Merzse Mocsár dioráma kiállítás. Ezt a kiállítást muzeális intézmény megnyitásakor építették, tehát 1990-es, de olyan gyönyörű és annyira hatásos, hogy igazából nem nyúltunk hozzá. A háttérben Murai Robert festménye látható a Merzse Mocsáról, ahol elkezdődik tavasszal, és a hosszú festmény később átmegy nyárba, őszbe, télbe a háttér, és előtte pedig a különböző madaraknak, állatoknak a preparátumai. Csak annyit nyúltunk hozzá, hogy egy pályázat segítségével meg is szólaltatjuk ezeket a madarakat évszakonként egy-egy napot.
2: A mocsárvilág lakója a réti cankú is. Ádám Ferenc gyűjteményvezető, történész, muzeológus vezet minket a helytörténeti részben, de nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem Zsírosné Halász Mónikát, történész, muzeológust arról, hogy ez a tér, ahol berendezték a Merzse Mocsáról szóló részt, ez az egykori épületben Erdős Öröné költőnő, írónő itt léte alatt vajon milyen funkciót kaphatott?
4: Igen, ez volt a konyha, és erről vannak is visszaemlékezéseink. Tehát konkrétan olyanok, akik itt laktak, mint cselédek, vagy pedig sokat jártak erre felé. Az ő visszaemlékezéseikből tudjuk, hogy ez egy konyha volt.
2: És hát persze akkor értjük, nem egyedül vitte azt a konyhát, hát ekkora házat vinni, meg hát persze amellett a szellemi munka mellett, amit ő nap mint nap végzett, azt is képzelhetjük, hogy ezt ő nem tudta egyedül menedzselni.
4: Komplett háztartással érkezett. Ugye ez azért is érdekes, mert 1927-ben, amikor ő megvette ezt a villát és ide költözött, akkor tényleg nem egyedül jött, sokan jöttek, és amellett, hogy a saját bevételeiből tudta ezt megvenni, mint nőíró, amellett nem csak a villát vette meg, hanem még személyzete is volt, tehát hogy ezt ugye mind fönn kellett tartani, illetve egyébként az ő férje, a Löffler Artúr, a második férje volt egyébként, ő nagyon sokat segített neki a háztartás vezetésében egyébként, nekünk vannak is itteni kézirataink, amikben az Erdősené leírja azt, és erről elmélkedik, hogy egy nő hogyan tudja azt megoldani, hogy megfelelően legyen vezetve a háztartása, de közben a munkáját is ellássa. Tehát ez a modern dolgozó nőnek a problematikája egy kicsit már.
2: Földszintet hátrahagyva kezdjük el megmászni az első emeletet. Egy csodálatos régi falépcső kínálja magát, hogy fölfelé menjünk. Ez eredetinek tűnik. Az is, bólintanak vendéglátóink. Persze szűk, úgyhogy előbb fölérünk az első emeletre, és innen fogjuk majd folytatni a beszélgetést. Hát ez egy kiállító tér, ismét csak, ha jól látom, képzőművészeti kiállítások tere. Ádám Ferenc után lépek be a térbe, most is egy kiállításnak adnak teret. Mennyire gyakori, állandó gyűjteménye ez, időszaki kiállításoknak adnak-e teret?
3: Tehát 1990-től az Erdőslenéhez egyes tereiben körülbelül havonta változó időszaki képzőművészeti kiállítások vannak, amelyet néha azért megszakít egy-egy időszaki helytörténeti vagy néprajzi kiállítás is. De amikor 25 évesek voltunk, voltunk, csináltunk egy statisztikát, és már akkor majdnem 700 művész volt az, aki egyéni vagy csoportos kiállításokon kiállított az Erdős-Lenin házban. Most is meg fogjuk majd csinálni, szerintem már túlléptük a 700-at.
2: Ismét az a kérdésem merül föl, hogy mi történt az első emeleten, amikor ez a hely még nem múzeum és nyilvántartott kiállítótér volt, hanem egy család otthona?
4: Itt az emeleten volt az otthonnak az a része, ahol amik a visszavonulásnak a tereit szolgálták tulajdonképpen, tehát úgymond lakószobák vagy hálószobák voltak, illetve Erdős-Lenének a dolgozó szobája is itt volt ezen az emeleten.
2: Tudjuk, hogy melyik?
4: Itt belül a téli kert mellett ezt a kis szobát gondoljuk, hogy ez lehetett a dolgozó szobája.
2: Milyen csodálatos téli kert, micsoda mennyezet, micsoda gerendák, a csillár, és hát egyáltalán az ablakszerkezet, a beáradó fény mennyisége, és ne felejtsük el, hogy a mesterember, aki ezt a házat építette, tervezte, milyen csodálatos nyomokat hagyott hátra. Hát szerintem az oszlopok, a belső tér díszítésére szánt oszlopok a virágmotívumokkal, azok valószínűleg az ő keze munkáját dicsérik, vagy dicsérhetik.
3: Nem tudjuk pontosan, de valószínűnek tartjuk mi is. Megírták szakemberek ennek a háznak a történetét, és nem merték kijelenteni egyértelműen, hogy ezt Dobnis György festette volna, de valószínű.
2: Feltételezett dolgozó szoba ajtajában torpantunk itt meg a téli kertben, és ha benyitunk, aha, hát ez nem egy nagy tér az eddigiekhez képest, de azt hiszem, hogy a feladatot pont ki tudta szolgálni, éppen elfér benne egy asztal, van három ablak, a három felé kapja a fényt, el tudom képzelni, hogy ide vissza tudnék vonulni.
4: Igen, ez egy nagyon jó kis tér lehetett a visszavonuláshoz, és hogyha megnézzük, akkor itt az ablak előtt van egy nagy hásfa. Van egy olyan szöveg, amiben azt szerepel, hogy Erdős-Lenin azt mondja, hogy a hásfának az ága behajolt az ablakon, és megérintette az ő kezét írás közben. Ezért is gondoljuk azt, hogy ez lehetett az a szoba, mert csak itt van olyan közel a hásfa. Ez egyébként Dénes Zsófia riportjában olvasható. Ő elég sokat beszélgetett Erdős-Lenével élőben is, meg később visszaemlékezéseiben is írt róla. Viszont valóban ez a tér eléggé kicsi. Úgyhogy azok a nagy szekrények, meg szőnyegek, mondjuk nem tudjuk pontosan, hogy hogy fértek be ide, de a hásfa közelsége azt igazolja, hogy ez lehetett a dolgozószoba.
2: Visszatérünk a gyönyörű falépcsőhöz, és a második következik. A második emeleten találunk először olyan ajtófélfát, amit én, ha fölemelem a kezemet, akkor meg tudok érinteni. Itt a terek azért most már nem olyan magasak, és ez az ajtó a legkevésbé dísztelen az épületben eddig. Ezzel dicsérni próbálom az eddig látottakat.
3: Igen, mert ez eredetileg padlástér volt. Tehát ez már a múzeumi funkció, akkor alakították kiállítótérnek ezt a szintet.
4: Igen, tehát ahol most járunk, ez a tér, ez egy emlékszoba. Tehát nem itt volt Erdős-Lenének eredetileg a dolgozószobája, mint ahogy meg is beszéltük, hogy az itt nem volt lehetséges. Azt még el kell mondanunk, hogy ebben a térben igazából semmi sem eredeti, tehát sem a bútorok, sem a csillár, sem az írógép, sem a szekrény, sem semmi más, ez nem eredeti, mert hogy sajnos a második világháború után innen minden eltűnt. Ami itt volt, azt is elpusztították, széttörték, a radiátorokat is kitépték a falból, tehát ilyen szinten ugye az oroszok is egyfelől. Aztán ugye azért a helyiek is biztos részt vettek ezekben a dolgokban, mint hogy ez a rézágyvég az egyetlen eredeti tárgyunk, ami Erdős-Lenin háztartásából származik, amit ki van állítva, ez restaurálva is lett azóta. Ez innen a szomszédból érkezett meg, ezt még a gyűjteményvezető úr Ádám Ferenc vette át, még néhány évvel ezelőtt neki adták oda azzal, hogy ez innen van.
2: De ezt is egy szomszéd szedte össze, gyűjtötte be. Élettörténetének megértéséhez fontos kiinduló pontot tisztáznunk. Ő egy sokgyermekes, viszonylag szerényen élő felvidéki ortodox zsidó családból indul el. Nagyon hamar Győrbe költözik a család, és az ő taníttatását ott kezdik meg. Bencés szerzetesektől tanulja a klasszikus műveltséget. Nagyokat ugorjunk az élettörténetben, és jön az a bizonyos második férj, még Olaszországból, akivel megérkezik ide, a mai 17. kerületbe. Vajon mennyire ismerték őt itt a helyiek? Mennyire tudtak hozzá kapcsolódni, vagy ő mennyire kapcsolódott az írás és a kötött munkarend mellett a helyiekhez, mert Gózon Gyuláról, Berki Liliről tudjuk, hogy maradtak fönt történetek, hogy ők azért jártak kocsmába, piacra, szóval úgy tartották a lakossággal a kapcsolatot.
4: Én azt mondanám, hogy ez kettős, tehát egyrésztről kapcsolódott is, másrésztről meg nem is. Tehát Erdősenéről ugye azt mondhatjuk, hogy nem volt egy szalonlény, tehát meg egy társasági lény, ő annyira nem szerette ezt. Valamennyi társasági élete viszont azért volt. Tehát nem mondanám, hogy teljesen el volt zárkózva. Tudták ők, hogy itt lakik, főleg, hogy a Rákoshegyi vezetés nemrég csatlakoztak le ugye Rákoskeresztúrról, tehát éppen építették a helynek az identitását, meg mindenét is. Azért őt ismerték, és csillagként tekintettek rá, és büszkék voltak rá, hogy itt élt, illetve ő írt egy Szubalpin nevű cikket is Erdősöné, amiben kifejti azt ilyen lokálpatriótaként, hogy ezen a helyen milyen tiszta a levegő, és az ő mindenféle nyavajái azok itt gyógyulnak, és hogy ő mekkorákat alszik, pedig ő amúgy idegroncs volt, és ugye ő ezzel az úgynevezett neuraszténiával, vagy fajta idegösszeomlással gyakran használták ezt a szót abban a korban, tehát hogy azzal élt évekig, és hogy ő itt ebből kigyógyult, és egyébként ő abszolút az ő saját békéjének a helyeként tekintett erre a házra, meg a kertre, meg a környékre, hogy ő majd itt találja meg az élete békét, és ő, az ő öregsége az majd itt fog zajlani, ez amúgy nem így történt.
2: Mert jött a második világháború, és egyszer csak számítani kezdett, hogy ő mégiscsak zsidó származású, számítani kezdett, hogy ugyan katolikus keresztlevele van, de jött a vidéki bujdosás időszaka, túlél, csak az az élet, amit ő később a napi szinten, és a hétköznapi dolgokra gondolunk, az életszínvonalra osztályrészű kap, az nem hasonlítható össze azzal, amit itt élt a család.
4: Zoltán Irén nevezetű olvasójának a tanyájára került Inácsra. Ő nagyon szerette Erdősönét, nem csak befogadta, hanem gondozta, etette, ott volt mellette. Erdősöné az utolsó verses kötetét, az 1945-ös Csukott kert című kötetet, azt egyébként neki ajánlja. Tulajdonképpen ezért tudott túlélni.
2: Rengeteg ismert fotó ábrázolja Renét fiatalként és anyaként is, tehát nem csak portrék, festmények állnak rendelkezésre, és van ez a nagyon ismert, híres, idősebb kori kép, amikor olyan ruhákban állott, amit korábban el sem tudnék képzelni róla, hogy ő ilyesmit fölvesz, nem akarom azt mondani, hogy rongyokban, de nagy a kontraszt, és van ez a kedves négylábú komondorszerű kutya, aki éppen felugrik hozzá. Ez egy nagyon ismert utolsó kép.
4: Igen, ez itt a kertben készült, ami a háttérben látható kis melléképület, az most irodaként funkcionál egyébként. Ennek itt több kutyája is volt, és még pávái is voltak, meg galambjai is. Bizony, gyönyörű pávái voltak, és még el is nevezte a páváját, Trisztánnak hívták. Egyébként erről van egy verse.
2: Egy részlet állít a falon a Színház élet 1931. februárjában megjelent egyik számából, ahol egy sajátos portrét próbálnak Erdősönéről rajzolni. Ennek az idézésével búcsúzunk el a helytől. A Színház élet törvényszéket hirdet, a vádlott ez esetben Erdősröné, akit arra kérnek, hogy csak a tiszta igazat vallja meg arról, hogy például mi a neve, mondja Erdősröné, tudjuk, hogy ez egy fölvett név azért. Első megjelent kéziratának címe a Dal a rózsáról, a vers, amely a Magyar Géniuszban megjelent, és egy ponton megkérdezik, hogy mi volt a legnagyobb csalódása, az indiai utam, melyről itthon maradtam, és később mi volt a legnagyobb sikere, kérdezik egy ponton, az az a bizonyos Szántára bíborosa. Ezzel az idézettel búcsúzunk el a helytől, a Rákoshegyi villától, ahol 1927 és 1944 között Erdősöné élt. A helyszínen a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldala segítségével. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Barta Bernadett nevében is Bakanitát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Május 6-án, szerdán, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Kiszámíthatóságot és felelős átadás-átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia tegnap megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek, a szóbelik júniusban kezdődnek. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Első körben a vármegyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Az első helyen végzetteket másnap hirdetik ki, ezután kezdődik az országos szavazás. Sport. 3-0-ra kikapott a svédektől a magyar férfi válogatott a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon a 32-es főtábla első fordulójában. A mieink ezzel búcsúztak a viadaltól. Döntőszedben veszített Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-wen-től. Végül az időjárásról. Jelenleg 6 és 16 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 14-16 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és északkeleten többfelé borult, másutt általában derült az ég. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután általában 25-29 fok várható. Kedves hallgatóink, 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Kedves hallgatóink! Műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről lesz szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink, köztük természetesen verbunkok kísérő zenéjét hallhatják. Falusi Bonós bandák muzsikálnak. Pénzes Géza vagyok. A magyar tánc felfedezését a nemzeti öntudatra ébredés korszaka a 18.-19. század fordulója hozta meg. A magyar múlt, a nyelv, a népköltészet, a népdal, a népszokások iránti érdeklődés a néptáncra is ráirányította a kor emberének figyelmét. A 18. század végi nemesség a történeti múlt emlékeiből és hagyományaiból merítve egy idealisztikus táncot szeretett volna kialakítani önmaga kifejezésére. A nemesi nemzettudat táncos megjelenítésére a magyar katonatáncokkal azonosított férfi táncot, a verbunkot tartották legalkalmasabbnak. Kialakulása a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári béke utáni időkre tehető. Ekkoriban a nemesi udvarok újra kultúra középpontjaivá váltak, ahol virágzó, európai mértékkel mérve is magas színvonalú zenei és táncélet folyt, és ekkor teremtődött meg a lovas katona nemzeti mítosza is, melyhez leginkább a méltóság teljes hősi pátoszt kifejező lassú, Csokonai Vitéz Mihály szavai szerint ázsiai gravitást, azaz komolyságot, méltóságot magában hordozó férfi tánc illett. A verbunk előtörténetét a tánctörténeti forrásokon túl a 18. század tánczenei emlékeiben is nyomon követhetjük, hiszen a múlt hagyományait őrző egyes ungareszka típusú dallamok már ekkor verbunkos stílusjegyeket viseltek magukon. E fejlődési folyamat alapján arra lehet következtetni, hogy a magyar néptánc hagyományban a verbunk a korábbi ugrós legényes típusú táncokból fejlődött ki.

verbunk német eredetű szavunk, melynek jelentése fogadás, édesgetés, toborzás. A tánccal egybekötött verbúválás célja egykor az volt, hogy a magyar legényeket katonai szolgálatra ösztökélje. A verbunk kialakulásának és történetének sokrétű összetevőit őrzi és érzékelteti a tánc névadási gyakorlata is. A kapuvári verbunk, székely verbunk vagy kun verbunk elnevezés a területi etnikai változatokra utal, a csapásolás, sarkantyúzás, karé nevek pedig a tánc jellemző mozgásaira és térformáira. Találunk olyan elnevezéseket is, amelyekben a tánc történeti eredete fedezhető fel, mint a huszár verbunk, kóbor huszároké, vagy a vasvári verbunk elnevezések. A magyar szóló, ritka búza nevek esetében pedig a névadás tükrözheti a reformkori műtáncok hatását. A verbunkos stílusjegyeit nem csak a magyar, hanem a környező szlovák, morva és román tánc folklór is hordozza. A körverbunk klasszikus területe a Kisalföld volt, de szórványosan az egész Kárpát-medencében, a Kiskunságban, a Felső-Tiszavidéken és Székelyföldön is előfordult. A körverbunkok fennmaradásában, fejlődésében jelentős szerepet játszottak a legénycéhek. Eltársaságok tanították meg a fiataloknak a táncot, illetve ezek a szervezetek adták elő a közösség nevezetes ünnepein. A 19. század folyamán a verbunkos tánc muzsikáját tartották Európában a leginkább magyaros zenének. Elemei az úgynevezett hungarizmusok szinte minden korabeli európai zeneszerző munkásságában nyomot hagytak. A magyar zenetörténet Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal szerzeményeit sorolja a verbunkos zene klasszikus darabjai közé.

Kedves hallgatóink, műsorunkban a verbunkos kialakulásáról, jellemzőiről volt szó. Zenei összeállításunkban főleg férfi táncaink kísérő zenéjét hallhatták falusi vonósbandák előadásában. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket! Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Berek Janikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok, de 10 évre visszamenőleg mindent átvilágít majd az új magyar kormány. Ezt ígérte Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök Pásztor Bálintnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének. Európa Nostra díjat kapott a válaszúti Bánfi kastély. A műemléket a Kolozs megyei önkormányzat újítatta fel. Most következzenek a részletek. A külhoni támogatások és a levélszavazás rendszere, valamint a vajdasági magyar belpolitika is téma volt azon a minap tartott budapesti találkozón, amelyen Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök és Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke egyeztetett. Pásztor Bálint a részletekről a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában beszélt. A legfontosabb gondolataiból Ternovácz István válogatott.
3: A Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökkel történt első találkozójának hangulatát Pásztor Bálint így jellemezte.
4: Eléggé feszült volt eleinte a hangulat, ami azt gondolom, hogy természetes. Lévén, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség a Fidesz mellett kampányolta az országgyűlési választásokat megelőző hetekben, hónapokban. Mindketten a nyílt egyenes párbeszédnek vagyunk a hívei, mindketten mondtunk a másiknak olyat, ami nem váltott ki osztatlan örömet a másik tárgyalópartner esetében, de én azt gondolom, hogy ez a jó együttműködés megalapozásának a feltétele. Először a múltat kell helyretenni, és akkor utána megnyílhat az út egy normális kapcsolatokon alapuló együttműködésen. Azt mondta a jövendőbeli miniszterelnök, hogy Lementi által alapított sajtóba az ellenzéket be kell engedni. Mondtam, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség nem szokott média szerkesztés politikával foglalkozni, de majd az alapítónak, a Magyar Nemzeti Tanács elnökének mondani, hogy ez az elvárás, úgyhogy én beszéltem is Fremond Árpáddal, Fremond Árpád az MNT elnöke beszélt is már az MNT alapításában működő sajtónak a vezetőivel, mindenféle ellenzéki közleményed megjelentetésre kerül magyar szóban is mindenhol. Én nem gondolom, hogy ez bármi változást fog hozni a vajdasági magyar közéleten belül, de hát, hogyha ez az igény, akkor rendben van.
3: A találkozónak külhoni magyaroknak nyújtott támogatás politikáról is szó esett, folytatta a VMS elnöke.
4: Elmondta Magyar Péternek, hogy nekünk vannak 82, 80, 35, 30, 20 éves intézményeink, tehát nem az elmúlt 5, 10 vagy 16 év eredménye az, hogy ilyen kiterjedt intézményi hálóval rendelkezik a vajdasági magyar közösség, ez az autonómia építésnek az eredménye, csak nálunk működik országos kisebbségi önkormányzatként Magyar Nemzeti Tanács, amely számos oktatási, művelődési, tájékoztatási intézménynek az alapítója, mi erre büszkék vagyunk, mert ez a Vajdasági Magyar Szövetség politizálása eredménye az elmúlt bő 3 évtizedből. Szó volt arról is, hogy a gazdaságfejlesztési terv hogyan valósult meg. Én elmondtam, hogy erre is büszke vagyok, és Magyarország kormánya támogatása nélkül ez nem valósult volna meg. Ő mondta, hogy mindent át fognak világítani az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Én mondtam, hogy ez a mi részünkről teljesen rendben van, mert egyrészt semmiféle takargatni valónk nincs, mi becsületesen intéztük a közösségnek az ügyeit az elmúlt évtizedek a polgárok által ránk ruházott hatáskörök fényében, ami minket illet, lehet menni visszább is, nem csak az elmúlt 10 év vonatkozásában, és én azt gondolom, hogy ki fog az derülni, hogy a magyarországi polgárok támogatása valóban az intézmények működéséhez járult hozzá.
3: A külhoni magyar állampolgárok választási részvétele, konkrétan a levélben történő szavazás kérdése is terítékre került, mondta Pásztor Bálint.
4: A mindenkori magyar kormány, illetve Magyarország gyűlés dolga az, hogy eldöntse, hogy a határon túli magyarok rendelkeznek-e szavazati joggal, és az milyen rendszerben valósul meg. Azt mondta Magyar Péter, hogy az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok. Mindenhol jó volt a helyi magyar pártnak az együttműködése az előző magyar kormánnyal, illetve a Fidesz-KDNP pártszövetséggel. Mindenki a Fidesz mellett kampányolt, tehát azt gondolom, hogy ez is normális, hogyha figyelembe vesszük, hogy a Fidesztől kaptunk állampolgárságot, a Fidesz biztosított kiszámítható forrásokat az intézményrendszer működéséhez az egész Kárpát-pedencében, illetve a mi esetünkben a gazdaságfejlesztési programnak a számait is hozzá kell tenni, ami a vajdasági magyar közösség megkapaszkodásához vezetett. Ami a szavazati jogot illeti, teljes mértékben tiszta lelkiismeretünk, ami a levélszavazások lebonyolítását illeti. Minden a hatályos magyarországi és szerbiai törvényekkel összhangban zajlott, illetve történt, hogyha a Vajdasági Magyar Szövetség semmilyen kampányt nem folytatott volna az elmúlt hónapokban, a Vajdasági Magyar Közösség túlnyomó többsége, 90%-a akkor is a Fidesz-KDNP-re szavazott volna, hiszen tisztában vannak az emberek azzal, hogy mit kaptak az előző magyar kormánytól az elmúlt 16 év leforgása alatt. Azt gondoltuk, hogy úgy becsületes, hogyha mi ebbe a kampányba aktívan bekapcsolódunk és részt veszünk. Amennyiben az új magyar kormány és az új magyar országgyűlés úgy dönt, hogy ezt más formában kívánják biztosítani ezt a jogot, akkor az így lesz. Erről nem volt szó ezen a beszélgetésen. Mi minden megoldást el tudunk fogadni.
3: Magyar Péter Kelemen Hunortól, az RMDSZ elnökétől azt kérte, hogy a külhoni magyarok ne avatkozzanak bele a magyarországi választási kampányba. A VMS elnöke erre így reagált.
4: Ezt nekem nem mondta. A mindenkori magyar kormánnyal kapcsolatban soha nem fogalmaztunk meg ellenzéki álláspontot, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Nekünk az anyaország kormányával meg kell próbálnunk együttműködni. Ez most is így van. Én azt nagyon jónak tartom, hogy Magyar Péter még a miniszterelnökké történő megválasztását megelőzően fontosnak tartotta azt, hogy a határon túli magyar szervezetek vezetőivel külön-külön négy szem közti egyeztetést folytasson. Ezek eléggé mélyreható, hosszú, több mint egy órás egyeztetések voltak mindannyiunk esetében. Tehát ez is egy üzenet, hogy Magyar Péter számára, az új magyar kormány számára fontosak a határon túli magyar közösségek, és egy világos üzenet arra vonatkozóan, hogy kiket tart partnerének a határon túli magyar területeken.
3: Pásztor Bálint egyértelművé tette, ahogy a Vajdasági Magyar Szövetség a korábbi magyar kormányokkal, úgy a napokban megalakuló Tisza kormánnyal is építő jellegű együttműködést kíván folytatni.
4: Én bizakodó vagyok az együttműködés vonatkozásában is, lévén, hogy többször nyilatkozta most már április 12-e óta Magyar Péter, nekem is mondta, hogy a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerét fenn kívánja tartani. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy most nulláról indul az együttműködés. Mi korábban soha nem is találkoztunk, tehát akkor láttuk egymást először élőben, akkor ültünk tárgyalóasztalhoz először, akkor beszéltünk úgy egyáltalán egymással először, és biztos, hogy hónapokat vesz majd az igényben, nem csak a mi esetünkben, hanem a többi határon túli magyar szervezet esetében is, Erdélyben, Felvidéken is, mindenhol máshol, hogy egy bizalmi, normális munkakapcsolat kialakuljon. Ez nem arról szól, hogy kikit szeret és kikit támogat. A politika eleve nem erről szól, tehát szeretni otthon kell, nem a politikában. A politika az arról szól, hogy a közösség bennünket megbízott az elmúlt 30 évben minden alkalommal azzal, hogy intézzük a közösségnek az ügyeit. Ehhez normális kapcsolatokat kell fenntartani Magyarország mindenkori kormányával, és a nyilatkozatok alapján én azt gondolom, hogy ez működhet is.
2: Az állampolgárság marad, a szavazati jog marad, és minden támogatás marad, amire eddig is számíthattak a külhoni magyarok. Ezt ígérte Magyar Péter, leendő magyar miniszterelnök Pásztor Bálintnak, amikor a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével egyeztetett. Derült ki Ternovácz István összeállításából. Itt a határok nélkül. Európa Nostra díjat kapott a Kolozs megyei válaszúti Bánfi kastély restaurálása. A kastélyt a Kolozs megyei önkormányzat újítatta fel. A műemlék feltette Romániát az európai sikertörténetek térképére, mert 2026-ban Romániában ez az egyetlen olyan beruházás, amely európai örökség díjat kapott. Az emblematikus épület az Európa Nostra közönség díját is elnyerheti, a megyei tanács szavazásra buzdítja a műemlékek kedvelőit. A részletekről Antal Géza megyei tanácsost Ferenc Ádám kérdezte.
5: Az ingatlan ugye a megyei önkormányzatnak a tulajdonában áll most már hosszú évtizedek óta, viszont egy nagyon elhanyagolt állapotú épület volt, és miután az utolsó ott működő intézmény gyermekotthon is bezárt, amiatt, hogy az épület használhatatlanná vált, éveken keresztül gyakorlatilag romokban hevert az ingatlan. Az RMDS frakciója, Bákár István megyei tanács alelnök kezdeményezte lassan egy évtizeddel ezelőtt, hogy ezt a kastélyt újítsák fel, és adjuk vissza a közösségnek, vonjuk be a közösségi körforgásba, és az előző mandátumban, tehát 2024-et bezáró mandátummal sikerült Európai Uniós támogatással 11,5 millió eurós beruházás keretén belül felújítani a teljes épületegyüttest, nem csak a kastélyt, hanem a melléképületeket, illetve a kastélyhoz tartozó kastélyparkot is.
6: Az Európa Nostra díj az elmúlt években az Európai Unió legrangosabb műemlékvédelmi díjává lépett elő. Mit jelent a megyei tanács számára ez az elismerés?
5: De látnunk kell, hogy az elmúlt években több jelentős restaurálási projekt is Kolozs megyében kapott ilyen elismerést, hogyha csak a Unitárius püspöki hivatalra gondolunk, a Vallásszabadságházára, vagy pedig a Szent Mihály templom felújítására, ugye ezek rendre elnyerték ezt a rangos elismerést. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy a magyar örökségünkre vigyázunk, és fontos ennek a közösségnek az épített örökség védelme, illetve azt is jelenti, hogy egy rendkívül jó szakember van, többek között magyar szakemberek, akik ezeket a projekteket szakmailag megtervezik és kivitelezik. Hiszen mindhárom esetben ugye egy olyan csapatról beszélünk, olyan restaurátor csapatról, ahol magyar szakemberek irányításával végződött el ez a felújítás. Az Extra Architektúra cégcsoport végezte ezt a restaurálási projektet, itt számtalan szakember kapcsolódott be ebbe a felújításba. Tulogdi László építész műemlékvédelmi szakember volt a csapatnak a vezetője, de a csapatnak része volt Csók Zsolt történész is akár, vagy Gutmann Szabolcs műépítész is, tehát egy nagyon nagy felsorolni is hosszú lenne annak a szakember gárdának, itt vannak magyar és román szakemberek is természetesen, akik ezt az elképesztő munkát elvégezték. Jó magam 2019-ben, amikor már felújítás alatt állt a kastély, a fa részeknek, a fa elemeknek a restaurálásában nyerhettem egy elég alapos bepillantást, akkor a szakemberek bemutatták, hogy milyen aprólékossággal, milyen részletességgel végzik el ezeknek a daraboknak a rekondicionálását, és ugyanez érvényes természetesen valamennyi kőelemre, valamennyi gipszelemre, ami esetleg ebben a folyamatban bekerült. Úgyhogy mindenképpen hatalmas munka és nagy precizitást és komoly szakértelmet igényelt.
6: Az utóbbi években, ahogy ön is kiemelte, azért jelentős sikerek születtek itt a műemlékvédelem szempontjából Kolozsváron és annak vonzás körzetében. A magyar közösség szempontjából miért fontosak ezek az elérések?
5: Valamennyi ilyen elismerés a magyar közösség számára egy visszajelzés, hogy fontos az, hogy az értékeinkre vigyázzunk. Legyen szó az épített örökségről, legyen szó kulturális örökségről, akár néprajzi örökségünkről, de hogy nekünk ezeket az örökségeinket, ezeket az értékeinket meg kell tartanunk. És ezek a visszacsatolások, hogy Európa figyel ránk, hogy Európa elismeri ezt a munkát, azt gondolom megerősíti a szakembereket is, megerősíti a hétköznapi embereket is abban, hogy nekünk vigyáznunk kell mindarra, amit örökül kaptunk.
2: Európa Nostra díjat kapott a Kolozs megyei Válaszúti Bánfi kastély. Derült ki Ferenc Ádám riportjából. Itt a Határok nélkül. Székelyudvarhelyen továbbra is népszerű a Magyar Költészet napján meghirdetett Költészet a városban program. A városlakók a tömegközlekedési eszközökön utazás közben olvashatnak költeményeket. Az autóbuszokon és a megállókban elhelyezett kortárs és klasszikus versek többnyire az utazásról, az útonlevésről, a megérkezésről szólnak, mondja Simon Márta Tímea, a programot útjára indító művelődési központ vezetője. Őt halljuk elsőként Geréb Krisztina riportjában.
7: Amikor mi meghirdettük április 11-én a Költészet a városban programunkat, akkor igazából kettős célt fogalmaztunk meg.
8: Simon Mária Timea, a Székelyudvarhegy Művelődési Központ vezetője. Elérték a céljukat? Mármint, hogy verset olvastatnának tömegközlekedőkkel, illetve népszerűsítik a székelyudvarhelyi vonatkozású költeményeket.
7: Azzal, hogy tavaly bezárt a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház, egy kicsit a programjainkat is át kellett gondoljuk, és akkor azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk minél inkább kimenni a városba. Ez is egy ilyen program, hiszen magyar költőknek a verseit jelenítettük meg egyrészt a buszmegállókba, másrészt pedig a buszoknak az ablakaira raktuk fel az udvarhelyi vagy udvarhelyről elszármazott kortárs magyar költőknek a verseit. Így két típusú verssel találkozhatnak az udvarhelyiek, vagy azok, akik ide jönnek hozzánk a városba, olyan magyar költők verseivel, akikről utca van elnevezve udvarhelyen. Tőlük választottunk olyan verseket, amelyek vagy az utazással, vagy az utcával, vagy a hazaérkezéssel kapcsolatosak, és a buszokra pedig szintén magyar költőknek a verseit tettük fel, de ott már elsősorban az volt a cél, hogy udvarhelyi legyen, udvarhelyről elszármazott és kortárs költő legyen, úgyhogy így olyan költőket lehet olvasni, mint Farkas Válman Éva, Farkas Válman Endre, Bálint Tamás, Nagy Álmos Ildikó, Balázs Imre József.
8: Nagyon sok kortárs költő is van. Gondolom az is lett volna a cél, hogy arra is ráirányítani a figyelmet, hogy itt vannak olyan utcák, vagy vannak olyan városrészek, ahol költők éltek az életüknek egy részére.
7: Úgy vannak megjelölve a versek, hogy azoknál a költőknél, akikről utca van elnevezve, értelemszerűen az adott utca van berajzolva a térképen, illetve a kortárs költők esetében pedig az az utca rész van berajzolva, ahol mondjuk gyerekeskedtek, vagy akik még most is itt élnek. Ez azt is jelzi egy kicsit, hogy ne csak akkor olvassunk egy költőt, amikor már mondjuk utcává nemesül, hanem amikor akár találkozhatunk vele az utcán is.
8: Ez a program már több mint két hete fut. Mennyire próbáltak a városlakók bekapcsolódni? Írnak-e, küldik-e a fényképeket?
7: Ezzel kapcsolatban meg is hirdettünk egy játékot, amelyben arra kértük a városlakókat, hogy fotózzák le a verset, hogyha találkoznak a buszon vagy a buszmegállókban. Igen, vannak, akik ilyen nagyon lelkesek, hogy szinte valamennyi posztunkhoz írtak. Van, ahol kevésbé volt népszerű, de van egy kis kemény maga, amik szerintem az összes képet most már lefotózta. Még tart a verseny, mivel a busztársasággal közösen van a program kitalálva, így az egy hónapos buszbérlet mellé egy művelődési központos ajándékcsomagot lehet majd nyerni. Igazából az is volt a cél, hogy a tömegközlekedést is egy kicsit népszerűsítsük.
9: Fágyony Vérida.
8: Miért csatlakozott ehhez a programhoz?
9: Kíváncsi voltam, meg a versek mindig közel voltak hozzám.
8: Az emberek nagy része a prózához vonzódik jobban. Miért érdekli önt a költészet jobban?
9: Édesapám nevelt bele, vagy így nőttem föl a vers közelségébe. Halála után pedig a vers segített a gyászon túltenni magam. A kedvenc költője neki Petőfi Sándor volt, és kértem a halálakor, hogy adjon nekem egy jelet, hogy mivel tudjak tovább lépni, és felmentem a könyvtárába, és Petőfi Sándornak a szüleim halálára oda nyitottam ki a könyvet.
8: Itt is van a kezébe, itt, ugye ezt halljuk. Vers.
9: Minden évben a halálakor kiteszem a Facebookra én is, és úgy gondolom, hogy sokan kéne verset olvassanak, úgyhogy ez nagyon jó ötlet volt a műfáz részéről.
8: Több fotót is betett. Milyen verseket talált meg? Van-e kedvenc azok között?
9: Azért is buszoztam, hogy nézzem meg, hogy milyen versek is vannak. Legelső vers Buzogány Árpád verse volt, aztán körbe mentem a közeli megállókon, azt vettem észre, hogy egy-egy megállóba kutattam tovább, a buszokon pedig a helyi szerzők, a himnusz volt most utoljára, az is nagyon jó ötlet szerintem, hogy betették.
2: Előadással és emléktábla avatással tisztelegtek Ungváron gróf Eszterházy János, a felvidéki magyarság mártír politikusa előtt születésének 125. évfordulója alkalmából. A gróf életútja Kárpátaljához is kötődik. A mai megyeszékhelyen Ungváron is raboskodott. Eszterházy János kiállt a magyar kisebbség jogaiért a két világháború között és alatt Csehszlovákiában. Egyedüli képviselőként nem szavazta meg a zsidók deportálását a szlovák parlamentben 1942-ben. A háború után a szovjetek letartóztatták, majd Csehszlovákiának adták át. Koncepciós perben halálra ítélték, amit később életfogytiglanira enyhítettek. Súlyos megpróbáltatások után börtönben halt meg 1957-ben. Iváncsik Attila riportja.
10: Eszterházy János nem csak történelmi személyiség, hanem erkölcsi példa is. A legnehezebb körülmények között megőrizte hitét, emberségét és tartását. Emelte ki Molnár Imre történész.
11: Nagy öröm, hogy végre Eszterházy Jánost a kárpátaljai magyarság is csak újra felfedezi, vagy visszafogadja, hiszen ő mindig kitartott és képviselte a kárpátaljai magyarságot, és ugyanúgy, ahogy a szlovákiai magyarságnak is a szószólója volt, sose különböztette meg a kettőt. Az, hogy éppen most tér vissza ezekben a nehéz időkben, azt hiszem, hogy ennek megvan a maga indoka, vagy magyarázata az, hogy részt akar újra vállalni a kárpátaljai magyarság megpróbáltatásaiban, szenvedésében. Ő a legnagyobb nehézségek és szenvedések közepette sem adta fel a hitét, a magyar meggyőződését, és ezzel akar üzenni nekünk is, hogy nincs a világnak az a pokla és a szenvedése, ahol mi az Istenbe való kapaszkodásunkból ne tudnánk erőt meríteni, és azt hiszem, hogy ez az üzenete a legfontosabb most az itt élők számára.
10: Bacskai József ungvári magyar főkonzul hangsúlyozta, Eszterházy János emléke nem csupán a felvidéki magyarság, hanem az egész közép-európai keresztény és magyar közösség számára példamutató.
12: Maga a gondolat, hogy Eszterházy Jánosnak emléktáblát állítsunk Ungváron, ez Beregszászban fogalmazódott meg a tavalyi év során. Akkor a beregszászi konzulátus meghívták Molnár Imre történészt, hogy tartson egy előadást Eszterházy János életéről, és ezen az előadáson végighallgatva azt a kálváriát, amit Eszterházy János végig járt, a kapcsolódásait Kárpátaljához, az itteni magyarsághoz, az itteni ruszinsághoz, az itteni őslakosokhoz, ez fogalmazta meg azt az ötletet, azt a gondolatot, hogy mivel az ungvári börtönben több mint 30 napot töltött, illetve Kárpátalján a visszaszállításokon több napot eltöltött, azon kívül, hogy politikusként többször megfordult Kárpátalján, ennek az emlékére, ennek a mártíromságnak az emlékére itt egy emléktáblát állítsunk Ungváron is. Először a gondolat a börtön fala volt, de ismerve a hatóságoknak a nehéz helyzetét, erre nagyon kevés esélyt láttunk. De mivel keresztény ember volt, az egyházi vezetés, a Bános úr, püspök urak felvállalták az emlékhelynek a kialakítását. Tehát valójában mától kezdve boldogávatási eljárás során mindannyian gondolhatunk Eszterházy Jánosra, arra a mártírra, aki bizonyságot tett a hite, a vallásossága, az embersége és a magyarság melletti politikai kiállása mellett.
10: A dombormű a Munkácsi szobrászművész, Matol Péter alkotása egyszerre idézi fel a múlt fájdalmát és a remény erejét.
13: Az emlékmű anyaga világos homokkő, ugyanaz a szobor anyag, amivel dolgozok, nagy köztéri szobrokat készítek, és bronz. Ez a világos szín a tisztaságot, a szentséget jelöli, a bronz a sötétebb, a gyarló emberi arcot. Amikor készítettem ezt a szobrot, végig gondoltam a munkásságomon, és az egyik legelső szobrom Kodolányi János regénye nyomán a Julianus barát volt. Égbe néz, akkor ábrázolja a Julianus barátot, amikor már kirabolták, mindenét elvették, és megy egyedül a pusztában, már a halál szélén van, és bízik Istenbe, Istenhez fogászkozik, felnéz az égre, és ez az ábrázat, ez a felnézés, ez szinte megvilágosodott előttem, hogy ugyanezt próbáltam Eszterházy Jánosba megjeleníteni, amikor már mindent elvesztett, amikor semmilyen nincs, és csak egyetlen dolog maradt az életébe, az Istenbe való hit. A dombormű szimbolikája is ezt jelzi, mert magába a keresztbe van beillesztve a fej, és mögötte ez a rácsos felület, ez egy kicsikét a börtön rácsaira utal, de ez csak egy ilyen gyenge utalás, és a börtön rovátkái, rácsai megnyílnak, és egy glóriát ábrázolnak. Átmenet a szentségbe.
2: A hagyományokhoz híven Húsvét 5. vasárnapján ismét megrendezték a Szent László egyházmegyei zarándoklatot Nagyváradon. Ez az esemény egyben a 34. Festum Varadinum kulturális rendezvénysorozat hivatalos nyitó eseménye is. Ionescu Nicolet összeállításában elsőként Böcskei László, római katolikus megyéspüspököt halljuk.
14: 1918-ban volt az első ilyen ünnep, és azóta szinte minden évben megtartották, még a múlt diktatúra idején is. 2010-től egyházmegyei zarándoklati napra emeltem ezt a napot. A zarándoklat az valamit hozzáad még az ünnephez. Ez azt jelenti, hogy felkészülünk rá, ráhangolódunk, és közösen éljük meg az ünnepnek az örömét, az ünnepnek az üzenetét, és valamit magunkkal is viszünk. Van mit tanuljunk Szent László királytól, az ő erényessége, az ő helytállása, kitartása, Isten felé való tekintete, ugyanakkor az emberek szeretete, ezek mind-mind olyan erények, olyan kvalitások, amelyekre nagy szüksége van a mai embernek is. Most egy olyan zűrzavaros világban élünk, amikor sokan keresik azt az úgymond súlypontot, illetve azt a kiegyensúlyozottságot az emberek a saját életében és a közösség életében. És éppen ezért jó időt szánni arra, hogy egy kicsit a lényegre is próbáljunk figyelni. A lényegre pedig Szent László király tanít bennünket, és itt kötöm valahogy ahhoz, ami egyházmegyénkben az éves mottó is, Szentírásból, az Úr lábához ült és hallgatta szavait, olvassuk Máriáról. Mi is ezt akarjuk tenni, Szent László példáját követve, az Úrra figyelni, és nem magunkat hirdetni, hanem az evangéliumot. Az evangélium pedig szeretet, béke, igazság, összetartás és az életnek a boldogsága. Ez az, amire mindenki vár, amire szükségünk van, és ami megmentheti közösségeinket és a világot.
15: Az Egyházmegyei Zarándoknap a 34. Festum Valladinum kulturális rendezvénysorozat nyitó rendezvénye is egyben.
14: Ez is egy nagyon szép kifejezése annak, hogy az egyház, az egyházi közösség nem egy bezárt közösség, hanem nyitott, és így találkozik úgymond a civil társadalom, a kultúra, az oktatás, és minden jó kezdeményezés, ami tulajdonképpen úgy gazdagítja és dinamikussá teszi az életünket, azzal, amit az egyház hirdet.
15: Miért csatlakoztál a zarándokúthoz? Kovács Máté, Török Szent Miklós.
16: Engem édesapám invitált, és neki az egyik barátja, és mi járunk több zarándoklatra is, és szerintem így a szürke hétköznapokban, főleg nekünk diákok számára azért ez egy megnyugvás lehet, nyilván egy lelki teher is, nagyon sok minden fejbe dől le, de szerintem emellett nagyon felvidító lehet, mikor beérkezünk a célállomásra így a napok után. Bevallom, mint diák nem sokat imádkozom én sem sajnos, de azért ezekbe a pár napban azért így közelebb kerülhet az ember a Jóistenhez, meg ilyenkor dől el mindenkibe az, hogy hiába, hogyha fizikálisan felkészült, vagy mentálisan mégis milyen egészséges az ember, mert azért így a fájdalmak kimutatják, hogy mégis mennyire erős az ember.
15: Megkezdődött a 34. Festum Valladinum rendezvénysorozat. Posa Tibor szervező.
17: Az idei évnek a mottója az, hogy közös pont. Mozi, színház, könyvbemutatók, ifjúsági rendezvények, de emellett pedig vallási és kulturális rendezvényeket is tartunk, koncerteket is szervezünk. Idén 250 különböző rendezvény kerül megrendezésre, és ez közel 100 különböző intézmény szervezi. Tehát a Festum Valladinum, hogy ez a nagyváradi magyar napok. Megmutatjuk, hogy milyen magyar kulturális rendezvények vannak, melyek ezek az intézmények, amik egyáltalán Nagyváradon vannak, és a magyar kultúrát ünnepeljük közel egy hónap alatt.
15: Milyen eseményeket emel neki?
17: A hétvégén lesz május 8-10 között a Majális, ahol a várban ugye itt mozgatjuk meg szinte a legtöbb nagyváradi meg környékbeli magyart. Itt ugye egész hétvégén családi napok vannak, nagyon sok civil szervezet jön és szervez a Majálison, illetve nagyon sok könyvzenei koncertet tartunk itt, és rá következő héten pedig a Borpart van, ahol pedig Nagyvárad központjában, a Körösparton jazzzenét lehet hallgatni, és több mint 30 különböző termelőtől lehet borokat kóstolni. A Nagyváradi Színház az Infinite Dance-el csatlakozott, illetve több mint 15 színházi darabot nézhetnek meg a nagyváradiak, és több mint 25 könyvbemutatót és kulturális rendezvényt szervezünk a Lidaházban.
15: A tavalyi évben említette, hogy nagyon-nagyon sok fiatal csatlakozott az eseményhez, mint önkéntes. Ezzel az idén mi a helyzet?
17: 200 önkéntesünk van, emellett pedig van egy közel 50 fős videós, fotós, grafikás csapatunk, akit az egyetemmel közösen szervezünk. Szerintem nagyon fontos, hogy a programok nekik is szóljanak, ők is meg legyenek szólítva, és a fiatalok be legyenek vonva a szervezésbe.
2: Kedves hallgatóink! A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül!
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Gergács Anikó. Újabb fagykár érte a hazai gyümölcsösök egy részét a május elsejei hétvégén. Kárt szenvedtek a szőlőültetvények is. Több ezer hektáron keletkezhetett kár a rügyfakadás kritikus időszakában. 6 óráig jövünk a részletekkel, most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Továbbra is kritikus a helyzet a csaknem 2 hónapja lezárt Hormúzi szorosban. A térségben rekedt járművek fedélzetén összesen mintegy 2300 tengerész tartózkodik. Az egyre fogyó élelmiszer és ivóvízkészlet mellett komoly gondot jelentenek a kalóztámadások is, amelyekben már 10 meghaltak. Közben az Egyesült Államok és a térség arab országai határozatot nyújtanak be az ENSZ biztonsági tanácsának, amelyben felszólítják Iránt, hogy hagyjon fel a Hormuzi szoros elaknásításával, és nyissa meg a kulcsfontosságú nemzetközi kereskedelmi útvonalat. Ellenzékbe vonul a kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa Barát koalíciós kormánytól. Közölték, hogy nem tekintik megbízható partnernek a szociáldemokrata pártot, amely a szélsőjobboldali románok egyesülésért szövetséggel együtt benyújtotta a bizalmatlansági indítványt. Hozzátették, a kialakult parlamenti többségnek a felelőssége az új kormány megalakítása. A PSD ugyanakkor megismételte, hogy nem akar az AUR-ral együtt kormányozni. Itthon a leendő miniszterelnök arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék az új kormány hivatalba lépéséig. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, tudomására jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztere cáfolta és közölte, a kabinet a választások után megtiltotta új kötelezettségek vállalását, és kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését tette lehetővé. Kiszámíthatóságot és felelős átadás-átvételt ígért a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, nehéz helyzetet örököl az új kormány, de a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kabinet célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A szárazság miatt egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltöttek vissza a talajvízkészletek, a hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri, lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is javítana. Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlőültetvényeket az elmúlt napokban, több helyen teljesen elfagyott a termés, a veszteséget még összesítik. A legnagyobb kár a kunsági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken keletkezett. Idén először tegnap volt 30 foknál melegebb, délután az ország nagy részén 25-30 fok között volt a hőmérséklet, Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot egyébként 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mutatott a hőmérő. A tegnapihoz hasonló meleg, koranyári idő lesz ma is. Jelenleg azonban még csak 6 és 15 fok között van az országban a hőmérséklet. Budapesten 14-15 fokot mérnek. A Duna-Tisza közén és északkeleten többfelé felhős, másutt derült az ég. Napközben kezdetben az a sok napsütés várható, aztán délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik majd a szél. A hőmérséklet napközben 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
1: 5 óra múlt 6 perccel.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Május 6-a szerda van, ma az Ivetteket és a Fridákat köszönhetjük. Most jöjjön néhány témaajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Újabb tömeges madárpusztulás történt a Vajdaságban. Ezúttal 5 megmérgezett egerészőjv tetemét találták meg egy méreggel megszórt, elhullott állat közelében. A térségben nem ritka, hogy mérgezések miatt védett madarak esnek áldozatul.
3: Közvetlenül kihelyezett mérgezett hús környékén 3-at találtak, meg 1-200 méterre arrébb még 2-t, de az a baj, hogy ugye nálunk most kezd terjeszkedni a parlagisas, viszont ezek közül a madarak közül is évente több példánya a mérgezés áldozatául esik.
1: Medve jár a kertek alatt Eger környékén. Először a Bogácsi horgásztónál, majd Novajon és Ostoroson láttak medvét. Az önkormányzat arra kérte a lakosságot és a kirándulókat, legyenek elővigyázatosak, amikor sétálni vagy túrázni indulnak.

0: sem, mint szimpla érdeklődés. Benne volt az aggódás, vajon lesz-e elég gabona, lesz-e mit az asztalra tenni, vagy éppen a kedvezőtlen időjárás elviszi a termést. Nem véletlen, hogy nyelvünk is számos időjáráshoz hasonló szólást, közmondást, népi időjósló bölcsességet ismer. Most jön a hangtár.
1: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
2: Hetek óta fürkésszük az eget, hát hogyha feltűnik a láthatáron egy-egy sötétebb felhő.
3: Szomjas a föld is, éhesek a fák.
2: A tavaszi szél nem hoz enyhülést, csak a port kavarja a repedezett barázdák között.
3: Sárga az öt és tárga világ, add már, uram, az eső.
2: Gazda és természet egyaránt az égi áldásra vár, hiszen tudjuk jól, hogyha most elmarad az éltető víz, a nyári betakarításkor csak az üres kalászokat zörgeti majd a szél. A májusi eső aranyat ér.

0: ahogy a népnyelv tartja, ilyenkor minden csepp drágább a legnemesebb fémnél is. Forgács Tamás nyelvészt hallják.
1: Régebben úgy tűnik kevesebb asszályos időszak volt, legalábbis a közmondás kincs az erre nem utal, hogy annyira attól féltek, bár az mindig látható, hogy a tavaszi esők azok értékesek. Ugye ez a májusi eső aranyat ér, de van régi változatban olyan is, hogy eső tavaszkor mindannyi arany csepp.
0: Ha végre megérkezik a várva várt zivatar, nem csak a por ül el, hanem a szívünk is megnyugszik. Mert ahogy a borúra derüljön, úgy hisszük, hogy a nehéz idők után is mindig kisüt a nap.
1: A régi ember bölcsessége tudta, hogy előbb-utóbb azért az eső után, ahogy a borúra derű közmondásban is benne van, hogy az esőt verőfény szokta követni, tehát hogy nem tart sose a rossz örökké, egyszer csak majd lesz olyan, aminek örülhetünk.
0: És ha már az időjárási tényezők megjelenését keressük szólásainkban, akkor ott van az is, hogy elmúlt esőnek nem kell köpönyeg, vagy ahogy manapság mondjuk, eső után köpönyeg.
1: Valaki nem időben hoz meg valamilyen óvintézkedést, és akkor utána próbál valamit tenni az ellen, a baj ellen, ami őt érte. Az elmúlt esőnek nem kell köpönyeg, mert már azt mondja, hogy ami már mögöttünk van, azzal már akkor nem kell foglalkozni, annak már nem kell köpönyeg.
0: A népi megfigyelés azonban nem csak az emberi mulasztásokra figyelmeztet, hanem arra is, hogy figyeljük az apró jeleket magunk körül, hiszen az állatok viselkedése sokszor hamarabb elárulja az érkező változást, mint a legmodernebb műszerek.
1: Mosdik a macska, eső lesz, tehát a macska mosdásából is következtetnek arra, hogy az esetleg esőt fog jelenteni.
0: Legyen szó alacsonyan szálló fecskékről, porban fürdő verebekről, vagy az esti kakasszóról, eleink tudták, a világmindenség minden apró rezdülése üzenetet hordoz.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: A Kárpát-medence nagy részén derült most az ég. Bécsben 14, Grácsban 12, Pozsonyban 15, Kassán 10 fok van. Ungváról nem érkezett adat. Kolozsváron 12, Aradon 10, Újvidéken 13, Csíkszeredában pedig mindössze 3 fokot mértek. Újabb tömeges madárpusztulás történt a Vajdaságban. Ezúttal 5 megmérgezett tegerészőjük tetemét találták meg egy méreggel megszórt, elhullott állat közelében, és ismét dúvadírtás miatt következett be a madárpusztulás. Szerbiában az elmúlt években gyakori volt, hogy madarak estek áldozatul a rágcsáló vagy éppen dúvadírtásnak. Részletek Ternovác Istvántól.
4: Összeszámoltam. A 2018 óta eltelt 8 évben a hajnaltájadásában összesen 18 esetben számoltam be tömeges madármérgezésről vagy madárpusztulásról a Vajdaságból. Évente több mint 2 ilyen eset történt, aminek híre ment. Azt becsülni se tudjuk, hány olyan eset lehetett, amikor a kínok kínja között elpusztult madarak, sok esetben szigorúan védett fajok tetemét nem találták meg a természetjárók. Az elpusztult madarak között volt rétisas, parlagisas, gúlya, kerecsensólyom, szarka, varjúfélék, sorolhatnám. Csupán egyetlen olyan évjárat volt a 2021-es, amikor ismereteim szerint nem

0: történt ilyen eset szerbiai északi tartományában. Idén viszont ez a negyedik anyag, amelynek hírértékét a madárpusztulás adja. Basait határában 5 megmérgezett tegerészői tetemét találták meg a madarászok egy méreggel megszórt állattetem közelében. A mérgezés során egy kóborkutya is elpusztult, tájékoztatott Balog István, amatőr ornitológus.
1: Sajnos nálunk a mérgezések elég gyakori jelenség, ugyanis itt még mindig a vadászok gyakran mérgezett állattetemeket, vagy húst, vagy vágóhidi hulladékot raknak ki duvadírtás cím alatt, és legfőképpen a sakált célozzák meg. Ez a sakál eufória, ez nálunk nagyon elharapózott, tehát mindenfele a sakál ellen próbálnak mindenféle eszközzel harcolni, és hát ezek között szerepel a mérgezés is, viszont ezeket a kihelyezett mérgeket legelőször általában varjúfélék, köztük is a szarka, a dolmányos varjú találja meg, és a sürgésforgásra egy-kettőre fölfigyelnek a különféle ragadozó madarak is, amik aztán szintén oda jönnek, és ugye ebből a fölkínált húseleségből táplálkozva ők is a méreg áldozatául esnek, és hát ez most ugye ebben az esetben egerészőjövekről szól, közvetlenül kihelyezett mérgezett hús környékén hármat találtak, meg 1-200 méterre arrébb még kettőt, de az a baj, hogy ugye nálunk most kezd terjeszkedni a parlagisas, idén már sikeresen 30 revírt sikerült az ornitológusainknak összeszámolni, tavaly még csak 20 pár költött, idén már 30 párra lehet számítani, tehát ez egy jelentős 50%-os állomány növekedés, viszont ezek közül a madarak közül is évente több példánya mérgezés áldozatául esik. Nem beszélve arról, hogy a rétisas, amiből hála Istennek még több pár fészkel, közülük is rendszeresen minden évben találunk mérgezés által elhullott példányokat, úgy fiatalokat, mint öregeket.
0: Használjuk ki ezt az alkalmat is arra, hogy hívjuk fel a termelők figyelmét, ne mérgezzék ezeket a madarakat, vagy lehetőleg, ha mérgezett csalétkot helyeznek ki, akkor azt úgy rakják ki, hogy a madarak ne férjenek hozzá.
1: Természetesen megelőzhetőek ezek a káros hatásai a mérgeknek. Mindenek előtt a vadászoknak kéne odafigyelni, hogy ezt a fajta duvadírtást mellőzzék, viszont a mezőgazdasági termelők is ugye a mezei rágcsálók ellen használatos mérgeket gyakran szétszórják a hereföldön vagy más földterületen, ahol a lyukakból kimászó egerek megtalálják, aztán már nem tudnak visszamászni a lukba, és ezáltal is ugye ők is a sok ragadozó madárnak, akár nappali, akár éjjeli ragadozó bagolyféléknek is a táplálékául esnek, és aztán saját magukat is ezek a madarak megmérgezik azáltal, hogy mérgezett rágcsálókat fogyasztanak. El nem beszélve arról, hogy esetleg ezeket a méreggel csávázott kukoricát vagy bármit ugye főzhetik a más madarak is, akár fácán, varjúfélék, és akkor őket is elfogyasztva azok a ragadozó madarak áldozatú esnek a méregnek. Úgyhogy hát ez egy nagy probléma, erre oda kéne figyelni, úgy a vadászoknak, mint a mezőgazdászoknak is. Reméljük, hogy a jövőben ez megtörténik.
2: Ma már semmi meglepő sincs abban, ha valaki interneten rendel fertőtlenítő vagy éppen rágcsáló írtószert. A kérdés csupán az, vajon amikor vásárlásra kattintunk, tudjuk-e, mit veszünk? A nem kellő odafigyeléssel vásárolt termék ugyanis súlyos népegészségügyi kockázattal is járhat. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ellenőrzése során számos olyan ázsiai webshopból beszerezhető biocid készítményt vizsgáltak, amelyek komoly veszélyekkel járhatnak mind az ember, erre, mind a környezetre. Kulik Bence, dr. Deim Szilviát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főosztályvezetőjét kérdezte.
3: Egyáltalán mik ezek az életveszélyes vegyszerek, és hogyan kerülnek a magyar piacterekre vagy online piacterekre, hogyha papíron nem felelnek meg a jogszabályoknak?
4: Ezek a úgynevezett biocid termékek minden esetben valamilyen célszervezetnek az elpusztítására irányulnak, baktérium, gomba, fertőzéseket terjesztő rágcsáló. Ezek közül a termékek közül mi a fertőtlenítőszereket, rágcsáló és rovarírtó, valamint a riasztószereket vizsgáltuk. Hogyan kerülhetnek be az Európai Unióba, úgy, hogy mi, mint lakosság megrendeljük ezeket a termékeket, és ugye olyan iszonyatos mennyiségben kerülnek be az EU-ba, hogy az ellenőrzésük ez nem minden esetben tud megvalósulni teljes körűen. Amit azonban tudni kell, hogy ezeknek a biocid termékeknek Magyarországon minden esetben engedélye kell, hogy legyen. Az engedély során igazoljuk azt, hogy ezek a termékek hatásosak-e arra a célra, amit állítanak magukról, és hogy ugyanakkor nem jelentenek-e fokozott veszélyt a felhasználók számára. Hogyha ez így van, akkor kapnak Magyarországon engedélyt ezek a termékek, illetve hát ugyanúgy működik ez az Európai Unió többi tagállamában is.
3: ha jól értem, akkor itt lényegében arról van szó, hogy hiába nem felelnek meg a jogszabályoknak bizonyos hatóanyagok vagy vegyszerek, a felhasználó az magához rögtön közvetlenül rendeli. Én, mint fogyasztó, mi alapján tudom kiszűrni ezeket a jogszabályoknak nem megfelelő írtó és fertőtlenítő szereket?
4: Itt én nem is annyira nem jogszabályoknak megfelelő termékekre hívnám fel a figyelmet, hanem a kockázatos termékekre hívnám fel a figyelmet. Nyilván a jogszabályoknak való megfelelés is ugyanolyan fontos, illetőleg, hogyha a jogszabálynak megfelelő a termék, akkor elvileg az már biztonságos és hatásos is, de itt azt kell látni, és ezért nagyon fontos a fogyasztói tudatosság, hogy ezek a termékek adott esetben veszélyt jelenthetnek a felhasználókra nézve. Engedély hiányában nem tartalmazzák azokat az információkat, amelyeket a biztonságos felhasználáshoz szükségesek lennének. Az általunk vizsgált termékek egyikén sem volt magyar nyelvű címke, ez már önmagában probléma, de a címke adott esetben, mint mondtam, engedély hiányában nem tartalmaz olyan információkat, amelyek fontosak lennének. Nem tudtuk nagyon sok esetben beazonosítani, hogy mi a termékeknek a hatóanyaga, tehát mi az a fő vegyi anyag, amivel kifejti a hatását. Nagyon komoly mérgekről, riasztószerekről beszélünk, tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy erre odafigyeljünk. A másik probléma, amit tapasztaltunk még a termékekkel, az a megtévesztő csomagolás volt. Figyelni kell arra, hogy például gyermekek figyelmét ne keltsék föl. Ezzel szemben ezeken a termékeken például aranyos állatfigurákat találtunk, volt olyan, ami a Mickey egérre emlékeztet. Tehát felkelti a gyermekeknek az érdeklődését, hogy a gyermekekre még veszélyesebbek ezek a termékek. Már a hirdetésben meg kell próbálni beazonosítani, hogy van-e magyar nyelvű címke, meg kell próbálni megnézni, hogy van-e ezen a terméken engedélyszám. Ha ezeket nem találjuk, akkor már gyanúval kell, hogy éljünk. Ilyen termékeket ne vásároljanak.
3: Most itt eddig csak a felhasználó meg az állampolgár felelősségét firtattuk, de mi a helyzet a hatóságokkal, mert mégiscsak a hatóságoknak kéne ellenőrizni és betartatni ezeket a szabályokat. Az önök szempontjából mi lenne a kívánatos hatósági fellépés? Egyáltalán van ilyen?
4: Én inkább ezt megfordítanám. A hatóságok azok folyamatosan dolgoznak ezeken a helyzeteken. Itt ugye a mértékek iszonyatos mennyiségben érkeznek be az Európai Unióba és Magyarországra is ezek a termékek. Tehát gyakorlatilag az ellenőrző hatóságoknak a kapacitásai nem ezekhez a mérletekhez vannak igazítva. De a probléma azért áll fönt, mert hogy ezek a termékek közvetlenül a lakossághoz érkeznek be. Az ellenőrző hatóságok azok egyébként a magyarországi forgalmazókhoz rendszeresen járnak ki, és ki is emelik, terméklevétel van egy olyan esetben, hogyha például egy engedély nélkül ilyen biocid terméket találnak. Tehát úgy az NKFH, mint mi, illetőleg a további ellenőrző hatóságoknak ez kiemelt feladata.
2: Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 5 perccel. Kétszer több medve kilövését teszik lehetővé hamarosan a romániai jogszabályok. Elfogadta ugyanis a képviselőháza a medveállomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázását. A törvény az államfő aláírását követően a hivatalos közlönyben való megjelenéssel lép hatályba. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség terjesztette be azt a törvénytervezetet, amely a korábbi 426 helyett évi 859 barna medve kilövését írja elő megelőzési céllal. A túlszaporodott, védetnek minősülő nagyvaddal való együttélés évek óta súlyos gondot okoz a székelyföldi gazdáknak és a lakosoknak is. Geréb Krisztina információi.
5: Én a községben lakok. Jöjjenek, nézzék meg, ott van a fővétel, hogy én hányszor el kellett meneküljek a medvétől. Valamit csináljon az a parlament, ki kell lőni?
6: Egyszerűen rámentem a fűvemű, vannak olyan helyek, ahol nem lehet előre látni, mikor rámegy egy bocsos medvére. Csupasz kézzel, semmi esélye nincs. Szerencsém volt, azt tudom mondani, szerencsém volt, mert másképp is végződött. Egyiket már kiabálással nem tudtam megfékezni, tapsolással, visszaereszkedett, és elindult.
7: Vége hossza nincs a panaszáradatnak Székelyföldön, ha a medve kérdés kerül terítékre. Még ebben a hónapban kihirdeti a román államfő a megemelt medve kvótát. Amennyiben a zöld szervezetek nem akadályozzák meg, majdnem 1000 barna medve kilövése válik lehetővé Romániában. Dávid Endre, Székelyudvarhely alpolgármestere.
8: Volt egy genetikai populáció felmérés, ami megállapította azt, hogy az országos medve populáció az valahol 11-13 ezer között mozog, és a fenntartható ideális egyednagyság az 4 ezer körül lenne. Ez alapján sikerült az RMDS országos képviselete kiharcolja azt, hogy a kilövési kvótát duplázzák, ezt ugye elfogadta már a szenátus és a képviselőház is, illetve módosult a beavatkozással kapcsolatos jogszabály is.
7: Az elmúlt években azért többször is bekerült Székelyudvarhely a sajtóba, főutcán szaladó medvéről vannak fotók, videók, fényes nappal láttak medvét, megdézsmálta a kerteket, a lakók joggal aggódtak, hogy hogyan mennek a gyerekek iskolába. Most jelenleg itt Székelyudvarhelyen mennyire van medvebiztonság, hogyha lehet ezt így mondani?
8: Az elmúlt évben azért sokat dolgoztunk azon, hogy biztonságosabb legyen a barna medvéktől Székelyudvarhely. Az egyik beavatkozási ág az a területek tisztítását érintette. Azonosítottuk azokat a zónákat, amelyeket a medve búvóhelyként tudott használni, vagy átjáróként tudott használni. Ezek a bebokrosodott, elhanyagolt területek, itt a tulajdonosokat felszólítottuk arra, hogy tisztítsák meg a területeiket. A második pillére a felkészülésnek a potenciális élelemforrások azonosítása volt. A szemetesek azok tipikusan egy élelemforrások voltak a medvének. Ezeket biztonságosabbá fogjuk tenni. A harmadik pillére pedig a készenléti csoportnak a megerősítésére vonatkozott. Tudtuk integrálni a helyi rendőrségünket is.
7: Ez azt jelenti, ha bejelentés érkezik, hogy egy veszélyes állat valahol van, akkor van egy csapat, akik megpróbálják elkergetni, illetve befogják, áthelyezik, és csak végső intézkedés lenne az, hogyha kilőnék.
8: Igen, az új jogszabály az ezt is finomította. Most, hogyha a készenléti csapat úgy látja, hogy a helyzet az belterületen veszélyes, akkor dönthet arról, hogy a fokozatosság elvét nem követi, és akár azonnali kilövést határoz meg.
7: Mit gondol erről, hogy mennyire jó ez, hogy szigorítottak?
8: Ez egy fontos eszköz helyi szinten a készenléti csapatoknak, hiszen vannak olyan esetek, amikor nem igazán van idő mérlegelni, vagy a fokozatosság elvét követni, így jó az, hogy a jogszabály ezt pontosította, vagy lehetőséget ad nekünk arra, hogy kiugorjuk a különböző fokozatokat.
7: Egy hónappal ezelőtt két kis elhagyott medvebocsot találtak Székelyudvarhely mellett, amelyet a vadászok segítségével a környezetvédelmi őrségnek adtak át. Ők pedig feltehetően visszavadító központba küldik. Most Székelyudvarhelyen és környékén van-e tudomása szerint medve?
8: Tudomásunk szerint most jelenleg nincsen, de a következő időszakban mindenképp arra készülünk, hogy fokozódni fog a medve jelenlét a városban, ezért fontos az, hogy felkészültek legyünk erre a periódusra.
2: Míg Románia egyes részein az elszaporodott medve populáció okoz gondot, addig itthon már az is riadalmat kelt, ha egy-egy példány felbukkan. Most Eger környékén észleltek több példányt is. Először a Bogácsi horgásztónál, majd Novajun és Ostoroson láttak medvét. Mivel az állat egy nap alatt átlagosan 50-60 kilométert is képes megtenni élelem után kutatva, bárhol előfordulhat. Ezért felhívják a kirándulók figyelmét, hogy legyenek elővigyázatosak. A riporter Pilisi Csenge.
9: A tókörnyék az északi oldalon, Cserépfalusi részen, ott látták, és állítólag le is fényképezték, de elszaladt fölfelé.
10: A múlt hétvégén itt a Bogácsi tópartján bukkant fel egy medve, az állat a vízhez ment inni, majd továbbfutott, mutatja egy horgász. A napokban Novai és Ostoros között látták szőlőmunkások a legelő marhák közelében, és egy vadkamera is észlelte az állatot.
11: Először azt hittem, hogy ez csak egy ilyen álhír. Rengeteg vad bejár, tehát itt a temető környékén is őzek, szarvas, meg vaddisznók, de medvéről soha nem hallottunk. Életemben nem se szüleimtől, senkitől. Féltem a családomat, közel van az erdő valóban. Ha látnék, szerintem meghalni. De biztos, hogy nem bírnám ki.
10: Ilyenkor azt mondják, nem szabad futni.
11: Így van. Meg a szemében nézni, ezt olvastuk.
10: Bőjt László Ostoros polgármestere óvatosságra intette a lakosságot.
12: A Ostoros Novaj Egyetértés Vadásztársaság elnöke telefonon értesített, hogy Novaj közigazgatási területén egy magán les vadkamerája rögzített az éjszakai órákba medve mozgást. Egy kifejlett, hím, ivarú, nagytestű medvét láttunk. Életkora 3 év körüli lehetett. Ugye szó volt arról, hogy a Bogácsi víztározónál is láttak medvét, de az nem ugyanaz felmondások alapján, mert az egy fiatal medve volt, ez viszont kifejlett hím.
10: Ezek szerint akkor több medve vándorolhat, vagy járhatja itt a környéket?
12: Én meg vagyok vagyok vele győződve, hogy nem egyedül van már ez a medve itt a környékünkön, ha jó érzi magát a medve és talál élelmet, és nem háborgatják, akkor ez a medve akár vissza is járhat. Mi a fotót megosztottuk a közösségi oldalakon, kértük a lakosainkat, hogy körültekintéssel, kutyasétáltatásnál is gondosan odafigyelve túrázzanak sétájának a külterületi helyeken.
10: Korábban volt hasonló medveészlelés?
12: Nem volt, még ilyent sem én, sem a vadász kollégák nem tapasztaltunk, de tudva azt, hogy ugye maga a medve populáció évről évre növekvő számot mutat, mi is eljutottunk oda, hogy már a mi közigazgatási területünkön is megjelent. Arra kérjük a lakosokat, hogyha ténylegesen látják a vadat, akkor nagyon óvatosan próbálják szemkontaktust elkerülve meghátrálni.
10: Számítsanak rá, de nem kell megijedni.
12: Óvatosan nem kell ugrándozni, hanem hátráljanak meg, és óvatosan túrázzanak.
10: Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park zoológusa korábban azt mondta, ha találkozunk medvével, csapjunk nagyobb zajt, mert az állat fél az embertől.
13: A medve veszélyes állat, viszont alapvetően az embertől nem akar semmit. Kiránduló egy erdőjáró hogyan védekezhet a medve ellen, és a társaságban megy hangoszóval, ugye tartják egymással a kapcsolatot, séta közben is.
10: És a városban lakók azzal, hogy mondjuk ételmaradékot nem hagynak az utcán, vagy a kuka környékén, az már elég lehet?
13: Nagyon fontos lenne az, hogy ezeknek a konfliktusoknak elejét vegyük, tehát a megelőzésre tenném én inkább a hangsúlyt, különösen ott, ahol a település erdővel, erdőszegéllyel találkozik, nyilván ott fokozottabban kéne erre ügyelni.
14: Mávinfo.
2: Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak. A vonalban Kis Horváth Levente, jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A fő, illetve az elővárosi vonalakon zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a vonatforgalom. Pótlóbusz indul ma 6 óra 17-kor Székesfehérvárról Pusztaszabolcsra, 7 óra 4-kor Pusztaszabolcsról Székesfehérvárra, valamint estig Vésztő és Gyoma között minden második vonat helyett. A Salgótarjáni vonalon vasárnapig tart a karbantartás, 60 és Somoskői falu között pótlóbuszok közlekednek a Szurdokpüspökiben lévő átjáró átépítése miatt. A buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok nem érintik Szurdokpüspökit, oda Ásztorról állomás pótlóbuszok indulnak majd. A Békésebb a Vésztő vonalon is átjáró átépítést végeznek, ezért ma és holnap Gyula és Kötegyán között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A részletekről bővebben a MÁV honlapján olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! 17:30 lesz egy perc múlva. Jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Gergács Anikó. Növényvédelem a levegőben. Idén tavasszal újabb 4 növényvédőszer, valamint egy növényvédelmi hatású készítmény kapott engedélyt drónnal történő kijuttatásra. Részletekkel 6 óra előtt jelentkezünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Bordi András.
14: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek és közös élményeket szerezzenek. A pályázatokat vasárnapig lehet benyújtani, az utazásokat június 1-e és 8-a között kell megvalósítani. Ma van a Jászok napja. Az országgyűlés 2014-ben határozotta a kezdeményezés megtartásáról, annak emlékére, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabad jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait az úgynevezett önmegváltás részeként. Pályakarbantartás miatt 4 napra leállt a forgalom a debreceni repülőtéren. A munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek, a légitársaságokat tájékoztatták. A repülőtér a tervek szerint péntek reggel 7 órától indít és fogad majd ismét járatokat. Ami az időjárást illeti, kezdetben sok napsütés várható, aztán délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Ezekből záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző részein, hallgassuk Gergács Anikótól.
2: Budapesten 15 fokot mértek, Győrött élénk délnyugati szél fúj, 14 fok van. Mosonmagyaróváron 14, Sopronban 13, Szombathelyen 11, Pápán 13, Veszprémben 12, Székesfehérváron 13, Szentgotthárdon pedig 11 fokot mértek. Zalaegerszegen élénk déli szél fúj, 13 fok van. Keszthelyen és Nagykanizsán 12, Kaposváron 15, Siófokon 14, Pécsett 13, Pakson 14, Baján 11, Kecskeméten és Egerben 13 fokot mutatnak a hőmérők. Széchenyben 9, Miskolcon 12, Szolnokon és Karcagon 11, Debrecenben 10, Nyíregyházán 14, Záhonyban 8, Szegeden 11, Békéscsabán és Kékestetőn pedig 9 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 6:30 múlt 2 perccel. Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Újabb fagykár érte a hazai gyümölcsösök egy részét a május 1-i hétvégén. Kárt szenvedtek a szőlőültetvények is, több ezer hektáron keletkezhetett kár a rügyfakadás kritikus időszakában. A védekezés ellenére a szamóca ültetvények is megsínlették a hideget.
16: Körülbelül egy 10-15%-os fagykárunk az keletkezett, annak ellenére, hogy takartuk, füstöltünk, locsoltunk, ennek ellenére sajnos április megint megtréfált minket. Ezt már meg fogjuk érezni a gyümölcsárában.
2: 17:30 után jövünk a részletekkel. Megkezdődött a hazai eper szezon, és ezzel együtt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is országos, kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el.
17: Fókuszba helyeztük az idegenes árusító helyeket és az útmenti értékesítéseket. Pont azért, mert a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is azt mutatták, hogy a lajosmizsei eperként, vagy akár magyar eperként árusított termékek sem feleltek meg mindig az állítottaknak, tehát nem volt lajosmizsei, vagy akár csak a Magyarországon belül származó termék, és ez a fogyasztók megtévesztésének minősül.
2: A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztőm a hajnalban, Füredi Zsolt.
14: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: Ma már nem csak a szőlő íze, zamata és hozama számít, de az is vajon mennyire tud ellenállni a különféle kórokozóknak, gombás betegségeknek, mint amilyen a lisztharmat, a szürkepenész vagy a peronoszpóra. Az ilyen fajták ugyanis kevés permetezéssel vagy anélkül is termeszthetők. De melyek ezek a fajták? Ez is kiderül Bozsik gazda beszélgetéséből.
18: Valló László kertészmérnök, aki több metszéssel kapcsolatos könyvet is írt, újnemesítésű hazai rezisztens fajtákat termesz kertjében. Arról kérdeztem a neves szakírót, hogy miért választotta ezeket a fajtákat, talán azért, mert kevesebbet kell permetezni?
19: Annál is inkább, mert én 10 év óta nem is permetezek, mikor egy alkalom permetezés után megláttam itt a kisfiamat, akkor bóklászni a sorok között, pont a szőlősorok között, akkor igen, megijedtem és megfogadtam, hogy ilyen stresszt sem magamnak, sem a gyerekeimnek, sem senkinek nem okozok, úgyhogy onnantól kezdve tudatosan rezisztens fajtákat ültettem, és ennek megfelelően főleg pölöskei muskotájt, aztán néró, eszter, csemegeszőlőket, van egy tőke otellóm is, és hát van a toldi szőlő, ami...
18: Különlegesség, Kecskeméten láttam Hajdú Edit nemesítő, fölkarolt a Krisztán professzor úrnak a híres fajtája, föllelhető, például Kecskeméten is katonatelepen.
19: Igen, és hát Gyuri bácsival való kapcsolatunknak köszönhetően, aki a metszési könyvem lektora volt, kaptam tőle toldi szőlőfajtát, igen, meg vagyok vele elégedve, ellenálló, és a fagyot is igen jól tűri. Igaz, hogy kicsit vastag a héja, és igaz, hogy nem olyan különös az íze, de nagyon megbízhatóan, és jól terem, még a legszélsőségesebb viszonyok között is, tehát amikor nagy fertőzéseknek van kitéve a növény.
18: Mint ahogy a többi fajta is, amit említett, hiszen Szegedi Sándor híres nemesítő fajtája az eszter, vagy a pölöskei muskotá, illetve Csizmazi a darab Józsefé a néró, amely már Németországot is meghódította, ott van az Európai Unió fajta listáján is, tehát itt azért nagyon erős a mezőny, a legjobb rezisztens magyar fajták itt vannak.
19: Hát nagyon örülök ennek, igen, legyen is minél több jó fajta, és kerüljenek is a kertekbe, mint ahogy én meg tudtam oldani, hát más is meg tudja oldani azt a néhány tőke szőlőt, hogy azt ne kelljen permetezni, és ez nagy nyereség családnak, szőkebb, tágabb környezetnek egyaránt.
2: Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. Éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061-328-73-00. Az elmúlt napok éjszakai mínuszai sok kárt okoztak határainkon innen és túl. A Vajdaságban több helyen is elfagyott a burgonya, a gyümölcs és a szőlő is. Horgos határában a hőmérő higanyszála néhol a -4 fokot is elérte a múlt hét végén. Bár van olyan terület, ahol egyáltalán nem volt fagy, de akad olyan termelő is, akinek teljesen elfagyott a szőlő ültetvénye. Rózsa Krisztina és Fejős Ornella összeállítása következik.
20: Az elmúlt napokban több éjszakán is fagypont alá esett a hőmérséklet, Horgost sem kímélte az időjárás, Szalma Frigyes hagyományos lenti ültetvénye teljesen elfagyott. Mint mondja, nem számított ekkora kárra.
21: Én nálam rá lehet mondani 100%. Ott most voltam mint megnézni, ott zöld levelet nem látok abszolút. Mind megvan szürkében, el van száradva, már egy meteg nap óta fagy.
20: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
21: Hát most nekem kövidinka fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott és kihajtott. Hát csak nem lesz akkora termés, még lesz feleződve a termés. De hát most nem tudunk ellene mit csinálni.
20: Viszont a Szalma Frigyes szőlészetétől alig egy kilométerrel fekvő ültetvényt már nem érte el a fagy. Bálint István nem sínlette meg a hideg időjárást, itt szépen fejlődik a növény.
22: Hála Istennek fagy nem volt, úgy látsuk, hogy nagyon szép a szőlő, hajt is már megvannak a kis fűt kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, habár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már fekete élik.
20: Mekkora hőmérsékletet bírál tulajdonképpen a szőlő?
22: Hát a szőlő az -1-2, hogyha ebben a magasságban van, ahogy hajt, mindig azt mondjuk, hogy talajmenti fagyok vannak, tehát az lent van, és akkor nekünk körülbelül méter-méter 20 centin van fönt a karág. Épp azt beszélik, hogy honnan a neki szegénynek a víz, mikor olyan szárazság van, hogy egy éves csapadékmennyiség hiányzik már a földből.
20: A szőlő mellett a burgonya is megfagyott, de még a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Ezeken a területeken keletkezett fagykár is attól függ, hogy hol helyezkedik el az adott terület. A Bíró Nándor házánál lévő földnél nem keletkezett nagykár, viszont pár száz méterrel arrébb már igen.
23: Itt a hátunk mögött, tehát ahol vannak szőlők vagy krumpli, meg valami, az nagyon-nagyon elfagyott. Én birtokom, ahol van kint a kelemendülőben, nem volt fagy, és az nagyon-nagyon szép. Tehát most az egyik szemem sír a másik nevet, mert itt is van a sardoné lőtek, azt hiszem az idén, vagy pedig nagyon minimális mennyiségbe fog teremni. Hát úgynevezett sárga barack már 8 éve ütettem, de egy termés nem sikerült leszedni. Hát mostan talán fönt, 2 méteren fölül ottan van egy valahány szem barack, van itt 70 fa, hát remélem, hogy valamennyit összeböngészünk. Az őszi barackok azok, hála Istennek, nagyon szépek, szilvák is, nagyon sok termés van rajta. Itt az a szerencse, hogy ugye van kút, piramidát locsolni.
20: A termelők elmondása szerint május 25-éig, Orbán napjáig sajnos még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösökben.
2: Áprilisban megtizedelte a hazai gyümölcsösöket a fagykár. A termesztők még fel sem mérték a károk mértékét, már is újra pusztítottak a május 1-jei rendkívüli hajnali mínuszok. Kárt szenvedtek a szőlőültetvények is, több ezer hektáron keletkezhetett kár a rügyfakadás kritikus időszakában, egyes gazdaságokban pedig akár teljes terméskiesés is lehet. A riporter Pilisi Csenge.
10: A korai fagy az elmúlt hetekben a szilvád és a medgyet még virágban, azaz a kötések előtt tarolta le Szabolcsban, mutatta Bori Vilmos, vásárosnaményi termelő.
24: -4-5 fok alá süllyedt a hőmérséklet, ugye a gazdálkodók 99%-a füstöléssel, a kötsárkányokkal légkeverést hajtott végre. Az első éjszaka még úgy tűnt, hogy lehetett eredményt elérni a megyébe több ponton is. Szombat reggel volt, az emberek nem is értették, hogy -7 fok, -9 fok kokot mértek, ez már 80-90%-os fagykár.
10: Egy győri ültetvény is szinte teljes egészében áldozatul esett a 3 héttel ezelőtti fagyoknak, panaszolta Nagy Szabolcs, a Nagy Család gyümölcsösének egyik tulajdonosa.
0: 60-70%-a a gyümölcs fajtáinknak virágban volt. Már ami levirágzott, azok a kajszültetvényünk, a termés kezdemények fagytak meg, tehát ott megint csak lehet már látni, ott is jelentős, tehát ilyen 90% fölötti fagy van az egész gyümölcsös területünkön. A magas fák csúcsán, az öregebb fák tetején található gyümölcsökben van lehetőség, de ezt földről nem lehet megsacolni. Úgyhogy itt igazából ami látható, hogy a szilvában az a 60-80 tonnás termésmérség, ami nagyjából éves szinte meg szokott lenni, az, hogyha 500 kiló lesz, akkor sokat mondok.
10: A hajnali mínuszok május elején is kárt okoztak. Nagyrédén a szabadföldi szamúca negyede fagyott le, mondja Zelnik Péter.
16: Az elmúlt egy hétben sajnos 3-4 reggel is -2-3 fok épte a növényeinket, ami sajnos nem tett nekik egyáltalán jobb, mert körülbelül egy 10-15%-os fagykárunk az keletkezett, annak ellenére, hogy takartuk, füstöltünk, locsoltunk, ennek ellenére sajnos április megint megtréfált minket. Ezt már meg fogjuk érezni a gyümölcsárában.
10: Itt a fagykár miatti kiesést be kell valahol hozni.
16: Próbálják a gazdák kompenzálni úgy, hogy az árat nem tudják leengedni, hogy olcsóbb legyen a szamóca, mert hogyha lejjebb engedjük, vagy lejjebb engedi mindenki az árat, akkor nem lesz miből újra telepíteni, meg megélni, pláne akiknek csak ez a megélhetési formájuk van.
10: Azok a termelők, akiket az utóbbi 5 évben legalább egyszer igazoltam fagykárért, május 13-áig pályázhatnak a fagykáros ültetvények cseréjére. A 2 milliárd forintos keretösszegből a korszerű ellenálló fajtákkal történő újratelepítést támogatják, de emellett jéghálók telepítésére, öntözőrendszerek felújítására vagy fagyvédelmi gépekre is lehet pályázni, mondja Apáti Ferenc, a Fruit Web elnöke.
1: A kárenyítési alapok reformja lenne az egyik lépés, ami az előttünk álló feladat, de több intézkedés született annak érdekében, hogy a tavaly fagykát szenvedő gazdáknak a lehető legtöbb segítséget tudjuk nyújtani. Ilyen volt például a fagyvédelmi technológiák beszerzésére, tehát beruházásokra 2-80%-os intenzitású támogatás, ami nagy segítséget jelent akkor, amikor nagyon költséges, drága fagyvédelmi technológiákat kell létesíteni. És egy újabb elem volt a gyakran fagykát szenvedő ültetvények cseréjének támogatása. Azokat az ültetvényeket lehet kivágni és újra telepíteni ebből a jogcímből, amelyek az elmúlt 5 évben legalább egyszer igazoltan fagykát szenvedtek, amelyekről már lejárt az Európai Uniós üzemben tartási kötelezettség, de még fennáll a hazai, nemzeti, az EU-snál szigorúbb, hosszabb idejű fenntartási kötelezettség. Ugyanis nagyon fontos eleme ennek a pályázati felhívásnak, hogy ebből a valamikor Európai Uniós támogatásból létesített, telepített ültetvényeket lehet kivágni és újra telepíteni.
10: Újdonság, hogy a bekövetkezett fagykárokat az eseménytől számított 15 napon belül kell bejelenteni a kincstár felületén.
2: A szőlőkárok esetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kezdeményezi a szükséges intézkedéseket az Agrárminisztériumnál a kárenyhítés érdekében. Ezzel párhuzamosan a hegybírók megkezdik a helyszíni felméréseket. Elkezdődött a hazai eperszezon, és ezzel az illegális árusok is megjelentek az utak mentén. Érdemes figyelni, hiszen sok árus az import görög epret magyar gyümölcsként adja el. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vásárlók védelme érdekében országos kiemelt szamóca ellenőrzést rendelt el. A hatósági fellépés fókuszában az ideiglenes árusítóhelyek és útmenti értékesítések állnak, ahol a forgalmazás körülményeit és a higiénia feltételeket vizsgálják. Barta Bernadett összeállítása következik.
3: Egy budapesti zöldségeshez tértem be. Amikor epret vásárol, akkor mit vesz figyelembe általában?
4: Illatot, de ugye ez nem valami kiszámítható dolog, mert akármivel befújhatják, illetve szoktam kóstolót kérni, meg az árát nyilván, az is számít.
3: Magyar vagy külföldi termesztésű epret szokott vásárolni? Mennyire tud róla, hogy milyen terméket vesz?
4: Nem szoktam megkérdezni igazából.
3: Péter áruja rekeszekben látható. Alapvetően a vásárlók mennyire érdeklődnek a felől, hogy magyar termesztésű epret vásárolnak önöknél?
5: Alapvetően a vásárlók várják, végre megérkezzen a magyar eper, mert az amata meg az íze miatt sokkal-sokkal finomabb, mint egy import bármelyik országból származó termék. Fiatalember, aki itt volt épp az előbb, ő nem az a standard eper vásárló.
3: Ezekben a rekeszekben ugye ceglédi eprek vannak. Milyen termesztésűek?
5: Ezek még fóliás eprek, de hamarosan elkezdődik a szabadföldi epreknek is a szedése. Kicsit melegebb időre számíthatunk, akkor még az is valószínűsíthető, hogy összeérik a két termesztési típus.
3: Látszik is egyébként a táblán, hogy hazai eper, Kint van az egységár, származási hely Magyarország, mert hogy ilyen kis rovátkás a tábla, ami látszik. Termesztőkkel mennyire vannak napi kapcsolatban?
5: Napi kapcsolatban vagyunk velük, főleg így a szezonban, és egyébként is ezek hosszú távú, úgy mondanám, hogy partner kapcsolatok, mert más esetben sokszor nehézkes lenne maga a vásárlása és az epernek a szerzése.
3: Péter a zöldséggyümölcs árus kiemelte, hogy még náluk minden engedély rendben, a higiéniára is nagyon figyelnek, addig a környéken lévő bódékról ez már nem mondható el, ahogy hallja a vevőitől. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is tart kiemelt szamóca ellenőrzést, mondja dr. Eitmann Norbert, sajtófőnök.
17: Abszolút fókuszba helyeztük az idegenes árusító helyeket és az útmenti értékesítéseket. Pont azért, mert a tavalyi ellenőrzési tapasztalatok is azt mutatták, hogy a Lajos Mizsei eperként, vagy akár magyar eperként árusított termékek sem feleltek meg mindig az állítottaknak, tehát nem volt Lajos Mizsei, vagy akár csak a Magyarországon belül származó termék, és ez a fogyasztók megtévesztésének minősül, és amellett egyébként élelmiszer hamisításnak is, ebben az esetben ez megtévesztésnek minősül.
3: Tavaly volt egy egészen nagy átfogó akció, országszerte 479 helyszínen és 512 tételt ellenőriztek. Mennyi bírságot szabtak ki?
17: Ez pontosan így van, és akkor ez a teljes kereskedelmi palettára terjed ki ez a vizsgálat, ez az 512 tétel. Minden tizedik tétel volt kifogásolható, és ennek jelentős része egyébként pont a származási hely megjelölésében hibázott. Körülbelül 3 millió forintnyi bírság kiszabására is került sor, olyan esetekben, amikor súlyos jogszabálysértés merült fel.
3: Fogyasztóként, hogyha járunk, elünk az országban, és mondjuk megállunk akár egy ilyen bódénál, akkor mire figyeljünk? Mik azok az intőjelek, amik bizony sejtetik, hogy nem biztos, hogy magyar terméket veszünk, és lehet, hogy csalódni fogunk, de nem a magyar termékben, hanem akár az átcímkézett, átcsomagolt külföldi termékben.
17: Fogyasztóként nagyon nem könnyű megítélni azt, hogy honnan származik ez a termék, de például árulkodó lehet, ha nem elég friss, nem elég tiszta az a termék, vagy már penészesedés jele van, hiszen gyakran előfordulhat, külföldről származik az a termék, hosszú ideje történt a behozatala, a tárolása, és ez mutatja, vagy nem megfelelő kezelését, mint az érettségét. De egyébként nyugodtan kérdezzünk is rá az eladóknál, hogy honnan származik az az eper, honnan szerezte ő azt be. Hogyha azt látjuk, hogy nem szívesen válaszol erre az eladó, akkor az is egy gyanús jel lehet már.
6: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
2: 3:46 múlt 3 perccel. Kiosztották az év agrárembere díjakat. Az Agroten csoport által alapított díj a magyar mezőgazdaság egyik legrangosabb elismerése. Az idén a növényvédelmi kategória győztese a szegedi székhelyű Koppert Magyarország szakmai vezetője, Forrai Alfréd lett. Nagy Margit járt a Magyarországon 3 éve működő és a környező országokat is kiszolgáló cégnél.
7: Itt van egy Aphidius colemani, ez egy kicsi fürkészdarás, ami levéltetveket parazitál, megszúrja a levéltetvet, és a levéltetőn belül a parazita fejlődik, ez ilyen múmiával alakul át a levéltető, ilyen fényes kis gömb lesz belőle, és későbbiekben az a levéltető már nem tud szívogatni, és abból egy parazitadarás fog kikelni.
2: Forrai Alfréd mutatja azokat a ragadozó atkákat, virágpoloskákat, fonalférgeket és hasznos gombákat, amelyeket a biológiai növényvédelemben állítanak nap mint nap hadrendbe, annak érdekében, hogy minél kevesebb vegyszert kelljen használni. A szakember elmondta, az évtizedek alatt kifejlesztett növényvédőszerek, mire engedélyeztetési eljárásuk véget ért, a rovarok rezisztensé váltak velük szemben, és mindegyikről kiderült, hogy nem igazán szolgálják az emberi egészséget. Ekkor fordult a kutatás a biológiai növényvédelem felé.
7: Szépen sorba egyre több és több rovart állítottunk be, kezdtük a ragadozóatkákkal, a fürkészdarazsakkal, a ragadozópoloskákkal, és így bővült ez a portfólió. Akkoriban tehát a rezisztencia volt, ami hajtott bennünket, hogy elkerüljük a vegyszereket, mert azok úgyis egy idő után használhatatlanul válnak. Manapság már ezt az újdonságot a szupermarketek hajtják, és különösen az a áruházlás, aki rendszeresen az év zöldség-gyümölcs kereskedője.
2: Vannak Magyarországon is törekvések, nem olyan rég beszélgettem a Szentesi Délkertész vezetőjével, aki azt mondta, hogy ők is a biológiai növényvédelmet alkalmazzák, és szinte már a biotermesztés szintjén állnak.
7: Ez így van. van, ők is nagyon fókuszálnak, és mindenki, aki beszállít erre a piacra, ők is felismerték ezt, és ilyen célokat tűznek ki maguk elő, és ez nagyon szép.
8: Mivel Magyarországon a biológiai növényvédelem egyre inkább elterjed, mi az a módszer, amelyet az ön módszere tartalmaz, és ami megkülönbözteti a többi hasonló törekvéstől?
7: Mi hasznos szervezeteket állítunk hadrendbe. Azt szeretnénk, hogy a növénnyel együtt épüljön föl a növény környezetébe olyan hasznos rovarokat, amely növénnyel együtt élnek, és végig a növény mellett maradva abban az élettérben segítik a védelmét, és ugyanúgy a gyökérkörnyezetben hasznos gombákat, baktériumokat juttatunk ki, mi elődjárunk itt a régióba.
8: Tehát akkor ezért lehetett ön az év agrár embere megmérettetésben a növényvédelem kategóriában az első. Az ön szakértelme honnan ered?
7: 86-ban végeztem az alapdiplomámat, és utána később a növényvédelmét. Azt, hogy az év agrár embere most nyertem, hát a tavalyi évben nagyon sok előadást tartottam, próbálom ezt népszerűsíteni. A Magyar Paradicsom napján, a Magyar Paprika napján is, akkor Hollandiában, a Green Tech-en sok előadást tartottam, egyetemen is tartottam, tehát próbálom azt, hogy minél többen ismerjék meg ezt az új megoldást, és népszerűsítsem ezt a szakmát.
8: És erre felemegy a világ a növénytermesztés, a növényvédelem tekintetében? Tehát, hogy ez a biológiai növényvédelem az egyedüli járható út, vagy vannak azért más alternatív megoldások, amelyek szintén kiiktatják a túlzott vegyszerezést?
7: Természetesen erre megy a világ, és a szakmánknak is reagálni kell erre. A növényorvosok végeznek, és a szántóföldön recepteket ír, hogy használják a vegyszeret. Ebből élnek. Tehát ezt is nagyon át kell gondolni, hogy ne ebből éljenek, hogy ők erős vegyszereket, veszélyes vegyszereket írnak föl, hanem arra kapják a javadalmukat, hogy vegyszerek nélkül védjék meg a növényeket. Egy reformot kell végrehajtani a növényvédelemben.
8: És a gazdálkodók vajon nyitottak-e?
7: Szép lassan változik a közvélemény, és a gazdák is figyelnek erre. És a vegyszerek lehet ma veszélytelen, úgy gondoljuk, hogy veszélytelen, de egy pár év múlva mindről kiderül, hogy mellékhatása van.
2: Idén tavasszal újabb 4 növényvédőszer, valamint egy növényvédelmi hatású készítmény kapott engedélyt drónnal történő kijuttatásra. Az engedélyezési kör bővítése fontos lépés a drónos növényvédelem elterjedése szempontjából, ugyanakkor a technológia alkalmazása továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A készítmények hatékonyságát a NEBIC által meghatározott módszertan szerint beállított kísérletekkel igazolták a gyártók, így azok drónos kijuttatása szakmailag megalapozott. A riporter Balogh Tamás.
9: Azért egyre többen közelednek ez a technológiához a mezőgazdaságba. Mindazok az emberek, akik azért valamennyire kunyítanak itt a számítógépes világhoz, mindazok is, akik eddig igencsak riogatva voltak ettől a világtól.
11: Nyilatkozta korábbi adásunkban Vejtei Zsombor, az ABZ Drone Senior drónpilótája.
9: Egy folyamatos közeledést veszünk észre, és egyre több megkeresést kapunk, hogy mégis mennyibe kerül, mennyi idő felkészülni, mennyire lehet ezeket használni, és hogy mik a limitációi, korlátozásai.
12: Azon túl, hogy ön senior drónpilóta gazdálkodik is, a gazdaságban használ drónokat, és ha igen, akkor mire?
9: Igen, kísérleti jelleggel használom ezeket a drónokat. Gyümölcsösökben, illetve hagyományosabb kultúrákban, kukorica, búza, napraforgó, különböző gépkísérleteken veszek részt, és különböző drónokat is, tehát 30 literes, 10 literes verziókat is használok a gazdaságban.
8: Újabb 4 készítmény engedélyokirata került kibővítésre drónnal kijuttatható kategóriára is.
11: Filler Zsófia, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mezőgazdasági igazgatóságának vezető szántóföldi növénytermesztési szakértője, növényorvos.
8: 2 rovarölő készítmény, az egyik őszi búza, tavaszi búza, durumbúza, tönkölybúza, tritikáli és őszi káposztarepce kultúrákban alkalmazható. Ez levéltető fajok, vehetésfehérítő bogarak, repcefénybogár, repcebecő ormányos és repcebecő gubacszúnyog ellen alkalmazható készítmény. A másik ilyen rovarölő permetezőszer kukoricában, valamint csemege kukorica kultúrában, kukorica, moly és gyapottok bagolylepke ellen alkalmazható, és ezen kívül egy gombaölő permetezőszer kapott engedélyt, ami napraforgó kultúrában alkalmazható alternáriás betegség rozsda, valamint fehérpenész ellen. Még egy gombaölő permetezőszer kapott engedélyt, ez őszi és tavaszi búza kultúrákban alkalmazható készítmény, ami a vörös rozsda ellen biztosít védelmet. Rá nem sokkal megjelent még egy olyan készítmény, ami növényvédőszernek nem minősülő növényvédelmi hatású termék. Ez is kiutatható pilóta nélküli légijárművekkel, őszi káposztarepcében a pergési veszteség csökkentésére alkalmazható. Fontos, hogy ezek a készítmények eddig is rendelkeztek engedéllyel Magyarországon, csak bővült a kiutatási technológiának a köre, tehát igazából innentől kezdve növényvédelmi drónokkal is kiutathatók ezek a termékek. A pontos készítményekről a Nébihnek weboldalán tudnak informálódni a gazdálkodók, illetve a drónos tevékenységet végző szolgáltatók.
11: A szakember hozzátette, a drónos permetezés továbbra is szigorú feltételekhez kötött.
8: Drónos permetezés kizárólag az erre engedélyezett készítményekkel végezhető, emellett fontos, hogy bizonyos munkavédelmi előírásokat is be kell tartanunk, valamint a jogszerű tevékenységhez az alkalmazott drónnak típusminősítéssel kell rendelkeznie, a drónpilótának pedig szerepelnie kell a Nébih által vezetett növényvédelmi drónpilóta nyilvántartásban. A drónnal történő permetezés az légi növényvédelmnek minősül, ezért kizárólag növényorvos felügyelete mellett végezhető tevékenység, és a tevékenység megkezdése előtt minden esetben engedélyt kell kérni a területileg illetékes vármegyei kormányhivataltól.
2: Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk, Gergács Anikót hallották.
6: Műsorajánlat. Délelőtt.
13: Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Munkavállalók és munkaadók tapasztalatait sorakoztatjuk.
14: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
13: Munkavállalás 50 év felett. Előnyökről és hátrányokról is beszélgetünk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
6: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsolttal.
15: Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
6: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. Szerdai imádság. Elmondja Kondor Péter evangélikus püspök.
18: Abban az időben így szólt Jézus: Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Olvassuk Máté evangéliumában. Ami Istenünk szent, őt nem tarthatja kezében az ember, és nem uralkodhat rajta. Istent a magunk erejéből nem ismerhetjük meg, mert Isten soha nem lehet az emberi megismerés tárgya. Ő minden történésnek a végső alanya, ő mozgat mindent, és ő nem válik tárgyá, a mi megismerésünk tárgyává sem. Mi róla is csak annyit tudhatunk meg, amit ő elmond nekünk, és amit elmond, azt én engedelmesen és hittel komolyan veszem, és akkor valamit megtudtam róla. És ha szeretetéből még többet elmond magáról, akkor még többet tudok, de mindez ajándék. Kódusként tartom a kezem, és ha beletesz valamit, akkor hálás vagyok érte, de nem vehetem el a nála letett kincseket. Nem ügyeskedhetem ki, és nem erőszakolhatom ki tőle. Az élő Isten egészen más, mint mi, és mint amit mi magunknak el tudunk képzelni. Ezért nem kell elképzelni semmit őróla, hanem azt kell komolyan venni, amit ő önmagáról elmond. Az őszinte alázat az egyik feltétele annak, hogy mi igaz Isten ismeretre jussunk. Hogy Jézus kinyissa előttünk a titkot, hogy beavasson bennünket ebbe a titokba. Aki mer gyermeki hittel közeledni hozzá, azt megajándékozza igaz kijelentéssel.
19: Kondor Péter evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
20: 6 óra van, 2026. május 6-án, szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. A Duna-Tisza közén és északkeleten többfelé felhős, másutt általában derült az ég. Napközben kezdetben sok napsütés várható, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután 25-29, késő este pedig 9-15 fok várható. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót a stúdióban, ha bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője. Pozsár Róbert.
19: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
21: Tovább erősödött a forint. A jegybank elnöke szerint a hazai bankrendszer stabil és megőrizte hitelezési képességét.
22: A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
21: Továbbra is súlyos aszály sújtja Magyarországot, a téli fél évben nem töltődtek vissza a talajvízkészletek. Következnek a részletek. Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számításai szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
22: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat, és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
21: A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás-átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
22: Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
21: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszer búcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
23: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepélyt tudunk tartani.
25: Magyar Péterék az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepélyt.
23: Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
25: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszer búcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól. Karácsony Gergelyék, megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszer búcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
21: A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
22: Varga Mihály a Portfóliócsoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagáremelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, melynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
0: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
22: Itt a krónika.
21: Súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak több halálos áldozata is volt.
22: Zaporizsjában 12 ember halt meg, 16 pedig megsebesült, amikor lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosótért találat. Tűzütött ki egy üzletben és egy üzemépületben. Kramatorszk városát három bomba találat érte, 5 ember halálát okozva. A poltavai régió egyik gáztermelő üzemét is heves csapások érték, itt 5 áldozatról számoltak be. Közben Ukrajna is támadta az orosz területeket. A leningrádi régióban kigyulladt egy olajfinomító, többen megsebesültek. Az ukrán fegyveres erők drónokkal, robotrepülőgéppel támadták Csuvasföld fővárosát, Csebokszárit is.
21: Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért szövetség nyújtotta be.
22: Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással.

0: Hol, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
1: Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
0: A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási keret támogatást nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig, az utazásokat pedig június 1-e és 8-a között kell megvalósítani.
1: Példátlan mértékű fagykár érte a hazai szőlő ültetvényeket az elmúlt napokban, közölte a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
0: Friedman János a Kossuth Rádióban elmondta, a veszteséget még összesítik, de több helyen teljesen elfagyott a termés. Közölte, a legnagyobb kár a kósági, a hajósbajai, valamint a csongrádi borvidéken van.
2: Ide nem volt előre a szőlő. Máskor is ilyenkor előrébb tud lenni a szőlő, de ez egy átlag. Amivel éjszakák elég hűvösek voltak, így nem volt előre a szőlő. Inkább az óriási aszály is segít ebbe, hogy talajnak nagyobb a kisugárzása. Tíz semennyi sincs, az egész országban szinte. Felénk van legkevesebb, a homokhátságon itt van még a legkevesebb, de nem csak homok is éjszak vagytak el. Úgyhogy ez is hozzásegít, ez a klímaváltozás egyre rapszodikusabb az időjárás. Amit konkrétan tudunk az, hogy a Mátra, Egri és a tokai borvidéken ilyen 10% alatti akár.
1: A szántóföldi növénytermesztés is nehéz helyzetben van az aszály miatt, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a szántóföldi növénytermesztési osztályának elnöke.
0: Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
3: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelésbiztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termesztette a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
1: Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
0: Gacsályi József a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be országosan.
4: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megfeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyúegységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítás, a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
1: Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári program sorozatok idején.
0: Május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény, közölte a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időkereten belül. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
5: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint új terelést építette ki az M4-es autóúton Monor térségében, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták.
1: Fővárosi információ.

0: Ildikóval folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcával a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Útszűkületre kell készülni a Nagymező utcában a Balcsy-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Lezárták a 2. kerületben a Labanc utat, a Kuruczási út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
3: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
0: Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: Az Arsenal jutott először a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 1-0-ra legyőzte a vendég Atletico Madridot az Arsenal a labdarúgó bajnokok ligája elődöntős párharcának visszavágóján. Ezzel 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti döntőbe, amelyet május 30-án a Puskás Arénában rendeznek. A másik ágon ma 21 órától a Bayern München egy gólos hátrányból fogadja a címvédő Paris Saint-Germaint. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5-8. Helyért játszott rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök 17-6-ra veszítettek az ausztrálok ellen, a magyaroknak a mai tengeren túliak elleni siker továbbjutást jelentene a döntőbe. Söpréssel bajnok az NK Universitas Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr elleni döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. Egy győzelemre van a döntőtől a Szolnok és a Szombathely a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő Olaj 87-82-re Pakson, a Falkó pedig 91-81-re Kaposváron nyert az elődöntő második mérkőzésén, így 2-0-ra vezet a párharcban. Az ötödik helyért az Albafehérvár játszhat, miután Sopronban is győzött. Véget ért a londoni asztali tenisz csapat világbajnoksága magyar férfi válogatott számára, mivel 3-0-ra kikapott a favorit svédektől a 32-es főtábla első fordulójában. Döntő szettben veszített az olimpiai bajnok kínai Cheng Chin-Wentől Bondár Anna a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 58. helyezett magyar játékos 3-6-6-3-6-4-re kapott ki. A főtáblán a nőknél még Udvardi Panna és a selejtezőből feljutott Gáfi Dalma érdekelt. A férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel. Köszönöm a figyelmet!
2: Műsor ajánlott. Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
6: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
7: És akkor ismét sporttal folytatjuk. Söpréssel bajnok a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután a Diósgyőr ellen a döntő harmadik mérkőzését is megnyerte. A pécsi csapat simán 77-49-re verte a DVTK-t, és ezzel a klub első aranyérmét szerezte meg. A mérkőzés után a bajnok csapat képviseletében Studer Ágnes nyilatkozott Balogh Balázsnak.
8: Ági, gratulálok a bajnoki címhez. Hát ez annyira sima volt, hogy szerintem erre senki nem számított, hogy a mindent eldöntő mérkőzés számotokra ennyire jól alakul. Majd minek köszönhető ez? Például annak, hogy bátran droptátok az elején is a triplákat?
9: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésbe 100%-on teljesen úgymond a fókuszáltsága, és egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
8: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
9: Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
5: A Pécs magyar válogatott játékosát, Török Ágnest, Nyágoly Gergely kérdezte.
4: Nehéz nem szuperlatívuszokban beszélni erről a mérkőzésről, a döntőről, és úgy gondolom, hogy a te teljesítményedről, hiszen amikor tudtuk azt, hogy Lexi Held és Julia Reisinger van, nem lehet itt a csapattal, akkor mindenki azt mondta, hogy a Diógyőr az esélyesebb, ha csak nem, a pécsieknél lesznek olyan egyéniségek, akik fel tudnak lépni és vezérek kiválnak. Hát te abszolút vezéré váltál.
10: Nagyon szépen köszönöm. Igazából, amikor tudtuk, hogy ők nem lesznek velünk a döntőben, a két legfontosabb játékosunk lényegében, akkor tisztáztuk magunkban, hogy ebben a döntőben le kell dobni minden láncot, és mindenki filter nélkül kell teljesítsen, őszintén és szívből mindent kitenni a pályára. Nem sokat tettek volna arra, hogy nekünk 3-0 lesz ez a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a DVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatkohézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokat úgymond ellenünk fogadtak.
4: Emlékszem, amikor 2 éve megérkeztél Pécsre, itt voltam a bemutatásodon, és akkor arról beszélgettünk, hogy azért jöttél Pécsre, mert bajnok szeretnél lenni a Pécssel. Ez sikerült. Még mindig ott van a táblán a végeredmény, 77-49. Felfogtad már, hogy magyar bajnok vagy a pécsi csapattal?
10: Lassan kezdtem felfogni, de ez 2 év munkája volt, de ha úgy veszük, akkor 15 év munkája. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más szezonra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázása volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lauberbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: És már is folytatjuk a műsort, mégpedig Zsoldos Barna anyagával, több mint 100 éves Máté Szalkai mezőgazdasági iskolában, ma Baross László mezőgazdasági szakközépiskola. Hagyomány, azt mondják, hogy a ballagás előtt a végzős diákok régen lovasfogattal, traktorokkal vonulnak végig a településen, így búcsúznak a várostól, megmutatják, hogy értenek a géphez. Az indulás előtt néhány diákkal beszélgetett Zsoldos Barnabás és az Északi Szakképzési Centrum főigazgató helyettese Ferdinánd Ágnes és dr. Úgy a László igazgató is megszólal most ebben a riportban.
11: Máté Szalkán a Baross László mezőgazdasági szakközépiskolában, technikumban felvonulásra készülnek a végzősök, mégpedig a sárgulás ünnep keretében traktorral mennek végig a városon. Ma a fiatalember milyen szakon végez?
12: Gyahor Zsolt vagyok, én mezőgazdaság technikusként fogok végezni.
11: És akkor hogyan tovább?
12: Mit? Már munkahelyem van, tehát ott folytatom, otthoni gazdálkodással is foglalkozunk. 10 hektáros földterületen, de tervemben van, hogy ezt bővítsem minél nagyobbra, és sajátot tudjak létrehozni.
11: A szántóföldi kultúra a meghatározó?
12: Így van.
11: Máté Szalka környékén?
12: Nem, Jánk Majtison.
11: Milyen szakterületen végez?
13: Gazda leszek, és ezen belül az iskola után felnőtt képzésbe a virágkötészetet, és azon felül saját vállalkozás.
11: A szülőkkel együtt megy a vállalkozás, vagy teljesen önálló elképzelés?
13: Teljesen önálló elképzelés. Nyíregyháza környékén szeretnék, ahol élek.
11: Szántóföldi kultúra, meg ilyesmi szóba se jön.
13: A páromig gazdálkodnak, abba is helyét érzem magam, de inkább a virágok felé húz.
11: Tehát a akkor az egész család dolgozik már ebben a szakmában.
13: Így igaz.
11: A nevet még egyszer?
13: Takács Amina.
11: Homoki Szabolcs, akiről közben megtudtam, hogy nagyszerű sikert ért el. Mi az, ami országosan figyelemre méltó?
14: Országos szakmai versenyen vettem részt, ahol harmadik helyezett lettem.
11: Számot kellett adni a szántásról, vetésről, betakarításról?
14: Voltak ilyenek is, meg állattartási ismeretek is.
11: Csinálod is családi vállalkozásban?
14: Igen.
11: Hol?
14: Kiszekeresen. Közel 200 hektár főterületnek a fele szántóföldi kultúrka, másik fele meg legelő.
11: Hogyan tovább? Tanulsz még?
14: Tanulok. Debrecenben az Agrár Egyetemre.
11: A család ugyanezt csinálja?
14: Igen.
11: Ők is egyetemet végzettek, vagy te leszel, aki a disziplinákat ismered majd?
14: Én leszek a első diplomás.
11: Nagyon színes a paletta. Milyen traktorok vannak? Milyen erőgépek?
15: Vannak DH, Fendt, John Deere, MTZ.
11: Valóban New Holland meg a legmodernebbek. Te melyikkel jöttél?
15: Ezzel a szörnyeteggel.
11: Tehát az van ráírva, hogy szélhámos. Ez így valami van. Célzás?
15: Akár az is lehet. A teheneknek van vele kaszálva, sodorva, szántunk.
11: És hol?
15: Csengerújfaluban.
11: Ferdinánd Ágnes, főigazgató helyettes asszony, jelen van Máté Szalkán, a Baross László mezőgazdasági szakközépiskola, szakiskola sárgulási ünnepén. Ha a szakképzési centrum területi nagyságát nézem, akkor hát az országban az egyik legnagyobb. Hevestől Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeig 10 szakképzési iskola tartozik a centrumhoz. Mezőgazdasági képzéseket folytatnak elsősorban. Milyen az érdeklődés a fiatalok részéről?
16: Két szempontból lehet ezt megközelíteni. Az intézményünket egyaránt választják azok a fiatalok, akiknek a családjában gazdálkodás folyik, de ugyanakkor iskolázunk be olyan fiatalokat is, akiknek nem ilyen a háttere. A másik vonulat, hogy az agrárszakképzésnek talán most van olyan szerepe a társadalomban, hogy nagyon komoly kihívások előtt áll a mezőgazdaság, és erre egy komoly és felkészült oktatást tud választ adni. A két fő ágazat, amelyben oktatunk, ez a mezőgazdaság és erdészet és élelmiszeripar, többféle szakma megtalálható.
11: Főigazgató helyettes asszony, mi a meghatározó, a szülői ráhatás, vagy az ifjúság érdeklődése?
16: Az intézményeinkben egyfajta kérdőéves felmérés alapján vannak eredményeink. Azt tapasztalták az iskolák, hogy a legjobb beiskolázási stratégia az a jó hír. Nem csak az agrárszakképzésnek, hanem annak az iskolának a helyi beágyazottsága, regionális beágyazottsága nagyon sokat jelent, és valóban, ahogy mondja, hogyha a szülő vagy a családban bárki az adott intézményben végzett, akkor ez szintén húzó erő. De tovább megyek, nem csak ezekre a tapasztalatokra kell az iskoláknak alapozni, amikor a pályorientációt megközelítik, hanem már a legmodernebb platformokat, az internet adta lehetőségeket is meg kell ragadni ahhoz, és annak érdekében, hogy hirdesse magát sikerrel egy intézmény.
11: Dr. Bugya László, a Baross László mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója. Persze az a különleges helyzet van, hogy a Bakta Lóránc házi mezőgazdasági szakközépiskola igazgatója is. Maradjunk Máté Szalkán. Nem számoltam meg, sajnálom, hogy hány traktorral vonultak fel a fiatalok, mentek végig a városon. Ez azért azt mutatja, hogy visszajött a agrár szakterületnek a becsülete, jól gondolom?
17: Ha jól számoltuk, 47 erőgép vonult fel. Ezek a mezőgazdasági szakképzésben résztvevő fiatalok nagyon szívesen mutatják meg a város közvéleményének azt, hogy ők már gyakorlatilag készen állnak a gazdálkodásra.
11: Ma az jutott eszembe, mikor láttam itt az induláskor, hogy milyen gépek, erőgépek gördültek ki az iskola kapuján. Az iskola rendelkezik hasonló modern erőgépekkel, vagy nem ez a meghatározó, hanem az, hogy az alapokat megkapják.
17: Az Északi Agrárszakképzési Centrum mindent megtesz annak érdekében, hogy az iskoláiban korszerű modern erőgépek és munkagépek álljanak rendelkezésre, és bízunk benne, hogy mi is fel tudjuk majd venni a versenyt azokkal a fiatal gazdákkal, akik több tíz vagy több százmilliós pályázaton ilyen jellegű modern gépeket tudnak beszerezni. Ugyanakkor azt el kell ismerni, hogy egyelőre ezekkel a több száz hektáron gazdálkodó gazdákkal mi nem tudjuk felvenni ilyen szinten a versenyt. Természetesen ezek a tanulók, amellett, hogy az iskolában megtanulják a régebbi hagyományos eszközökön a gazdálkodást, akár a gépszerelést, a modern eszközöket is ismerik, hiszen otthon családi körben ezeket használják.
11: A nem földterülettel rendelkező fiatalság körében milyen az érdeklődés az agrár szektor iránt?
17: Nem csak a hagyományosan földművelésből vagy állattenyésztésből élő családok gyermekei jelentkeznek az agrárszakképzésbe, hanem más orientált kiváltságú családok gyermeke is, hiszen az agrár felsőoktatásban is nagyon nagy lehetőségek vannak, kamatoztathatják tudásukat.
11: Mennyien ballognak most?
17: Baross mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégiumból 4 osztály fog elballagni, 85-90 fő közötti létszámot jelent, Baktal Loránd házán pedig 56 fő fog elballagni.
2: BKK Info.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-Fejedelem útján az Üsökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták szintén a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
2: MÁV Info.
18: Üdvözlöm a hallgatókat! A fő, illetve az elővárosi vonalakon zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult a vonatforgalom. Pótlóbusz indul ma 7 óra 4-kor Pusztaszabolcsról Székesfehérvárra, valamint estig Vésztő és Gyoma között minden második vonat helyett. A Salgó-Tarjáni vonalon vasárnapig tart a karbantartás, 60 és Somoskőújfalu között pótlóbuszok közlekednek a Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt. A buszok útvonala módosult csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok nem érintik Szurdok-Püspökit, oda Pásztorról állomáspótló buszok indulnak majd. A Békés-Csaba-Vésztő vonalon is átjáró átépítést végeznek, ezért ma és holnap Gyula és Kötegyán között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
2: Időjárás jelentés.
7: Mégpedig Pál Mártontól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
19: Jó reggelt kívánok! A nap első felében még nagyrészt fátyolfelhős napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, melyekből helyenként zápor eső előfordulhat, késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat. A déli délnyugati szél sok felé megérénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. Délután általában 25 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, késő este döntően 15-20 fokot mérhetünk. Csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és zápor zivatar is kialakulhat több helyen. Pénteken kevés helyen még esett, majd a hétvégén ismét napos, száraz idő lesz a jellemző. Köszönöm figyelmüket!
7: Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet. Donald Trump elnök a döntést a közvetítő Pakisztán kérésével, illetve azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést értek el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja ugyanakkor továbbra is fennmaradt. Orosz embercsempész hálózatok, valamint dróngyártáshoz kötődő távol-keleti cégek ellen jelentett be szankciókat a brit külügyminisztérium. A tárca értesülései szerint a büntetőintézkedésekkel sújtott emberkereskedők hamis ígéretekkel toboroznak többnyire afrikai menekülteket Oroszországba, akiket aztán a hatóságok az ukrán frontra visznek. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért szövetség nyújtotta be. Itthon idén is meghirdette diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek és közös élményeket szerezzenek. A pályázatokat vasárnapig lehet benyújtani, az utazásokat június első hetében kell megvalósítani. Időalapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején. Május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
20: Vármegyéről Vármegyére. Csongrád Csanád.
21: Ősi növényünk. Kendertermesztés és feldolgozás Csongrádban. Ennek a munkának évszázadokra nyúló hagyománya van a Délalföldön. Az egykor 5-6 ezer hektáron termesztett növényt a 19. század második felében modern felszereltségű üzemek dolgozták föl. Közülük a legnagyobb a szegedi Bakai Nándor féle kenderfonó volt, amelyet az édesapja még kötélverő műhelyként alapított. A kiegyezés után Nagylakon, Szegváron, Algyőn és Hódmezővásárhelyen is működtek kendergyárak, így Csongrád vármegye lett Közép-Kelet-Európa kenderiparának központja. Szeged első nagyipari létesítményét az árvíz, majd az 1892-es tűzvészt követően főként állami támogatásokkal építették újjá. A kendermag nem csak állateledelül szolgált, hanem olajat is ütöttek belőle, amiből sokfelé kendervajat is köpültek. A kenderfonókban a kiáztatott rostokból a mezőgazdaságban használt kötözőt, kötelet és ruházatot, valamint háztartási textíliákat készítettek. A kulturális alapú gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében nevű kezdeményezés támogatja a hagyományos kendertermesztést és a népi kézművességen alapuló gazdálkodást. A program célja a kender mint ökonövény megismertetése és népszerűsítése a fiatalok között.
20: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
7: Hazánkban egyike a legszebb, legismertebb fürdőhelyeknek az Egri Termál fürdő, amely már április 1-én megnyitotta kapuit. 5 hektáron a fedett és nyitott vízi élménysziget 13 medencével, sportpályákkal, játszótérrel és a török fürdőbe közvetlen átjárási lehetőséggel rendelkezik. Eger különlegessége, hogy a világon egyedülálló módon kétféle gyógyvíz is megtalálható egy helyütt, ez ritkaság. Most indul egy 1,8 milliárd forintos 2 éven át tartó fejlesztés. Ennek keretében megújul a fogadó és a beléptető rendszer. Pilisi Csenge riportja következik.
22: Jó, ide nagyon érdemes kijönni.
23: Mit kínál az Egri strand?
22: Hát lehet úszni, aki sportol rendesen nagy úszómedencében, lehet gyógyulni többfajta gyógyvízben. Hát én mit tudom, én 30 vagy 40 éve ide járok naponta, és télen is lehet, szóval az a jó benne, hogy télen is. És amióta megcsinálták ezt az élménymedencét, akkor ott meg lehet feküdni egy ilyen pezsgő ágyon. Nagyon kellemes, minden nagyon kellemes, és minden nap, hétköznap 11-től van vízitorna, és az ingyen van, és ott az ember eltornázgat, tehát van mit nézni, meg van mit csinálni Tegerben.
24: A gyógyvíz az tényleg nagyon jó, a melegvíz is nagyon jó. Hát van kicsiknek medence, úszás lehetőség, tehát tulajdonképpen bárki megtalálja, amire kedve van.
23: Gyógyvíz az mire jó? Mi mindenre jó?
24: Reuma, vagy csontritkulás, én nekem az van például, és nekem ez a külön gyógytorna nagyon jó, plusz ráfejelek egy kicsit a kinti gyógymedencével.
23: Végre itt a jó idő, hogy készül a szezonra az Egri strand. Mámon Zoltán, az Eger Termál Kft. Ügyvezető igazgatója.
25: Most éppen az ötös ankorban tartás alatt, amelyet szeretnénk teljes mértékben előkészíteni a szezonra. Most jelen pillanatban, amely medencénk üzemelnek, ugye bent a fürdőház, a 4-es medence, amely melegvizes, kénes vízzel rendelkezik, az 1-es, 1-perá, illetve a 2-es, 3-as medence, ami közvetlenül összekötetésben van a török fürdőnek a rendszerével, és ugye radonos feltörés mellett található közvetlenül.
23: Azt mondják, hogy az igazi nagy roham majd, ugye amikor már kitör a vakáció, az iskola végén szokott nem csak Egerben elindulni, hanem országszerte ez jellemző.
25: Úgy terveztük, hogy a pünkösdi időszakra szeretnénk újabb medencenyitásokat. Az önkormányzat kérésének megfelelően bevezetünk majd egy új szolgáltatást. A lehetőség lesz egy korai nyitás következtében reggel 6-tól 8-ig a 7-es úszómedencét használni.
23: Mennyire egyedülálló az Egri fürdő olyan tekintetben, hogy itt ugye több többféle, tehát kénes és radinos, hogy víz egyszerre fordul elő.
25: Általában a fürdő nagy többségüknél egy típusú gyógyvíz félére épül. Ez ugye Magyarországon területenként változó lehet, például az Alföldön a Hajdúszoboszló és térsége környékében ez a jódos jelleg a jellemző itt a hegyvidéki környezetben közel, itt általában a kénes víz, és hát Egernek azért van speciális jelleg az egri termálfürdőnek, mert itt közvetlen egy ilyen hasadékrendszerből a radonos gyógyvíz is feltör, és ez adja egyébként a török fürdő szolgáltatásának az alapját, plusz a strandfürdőnek is az egyik típusú szolgáltatását, úgyhogy ritkának mondható az, hogy kettő vagy több fajta gyógyvízzel rendelkező gyógyfürdők nyújtanak ilyen jellegű szolgáltatást. Én úgy gondolom, mindenképpen kuriózum ilyen tekintetben.
23: Jellemző karbantartás munkálatok mellett fejlesztéseket is terveznek idén?
25: Már a tavalyi évben is végeztünk olyan elsősorban műszaki jellegű beavatkozásokat a vezérlési rendszerben, illetve kifejezetten baleset megelőzési célra például a burkolatfelújítási beruházásokat, amiket egyébként meg is kell csinálni minden évben. A mostani év pedig talán lehetőséget ad majd arra, hogy ahol a Petőfi téri bejáratnak egy kicsit a felújítgatása, festése, a beltéri ülőpadoknak a felújítása, beltéri tereprendezés, illetve szeretnénk az érsekkerti bejárat közvetlen környékén is kisebb-nagyobb felújításokat megtenni. Hál' Istennek az önkormányzat nyert egy 1,8 milliárdos topos fejlesztést, ami azt jelenti, hogy ebből a szoft költségek levételével 1,5 milliárd forint marad, ami kifejezetten az építés céljára vonható be. Minden jól megy, még ebben az évben elkezdődhet a tervezés folyamata. Elvileg a kivitelezés az valamikor jövőre tolódhat. Ez magában foglalja új fogadórendszernek a kialakítását, új beléptetőrendszer, pénztárrendszer, mosdók felújítását, öltözők korszerűsítését, magának az épületnek egy kicsit a renoválását. Teljesen új dolog lesz Eger életében, hogy a családosok részére nem volt télen, vagyis szezonon kívül olyan családi jellegű rész, ahova be tudtak volna jönni gyerekkel. Gyakorlatilag melegvizes medencék voltak, de élmény jellegű szolgáltatás nem volt. A nagy terv az az, hogy egyik központi elemként, hogy a fürdőháznak a medencéit át fogjuk alakítani, ilyen élmény jellegű szolgáltatásra, hogy a családok is, a gyerekek is tudják használni. Ezt nyári időszakra kiegészíti majd egy úgynevezett spréparknak a létesítésre, ami nagyon népszerű, ez a gyermekvízi játszótér a legkisebb gyerekeknek is. Öntözőrendszer korszerűsítése a teljes fürdő területén belül, és hogyha még jut pénzre, akkor a Hadnagyúti bejárati résznek is egy kicsit az átalakítása, új öltözők telepítése. Ennek megfelelően lett beadva a pályázat, ami végül is ezt az 1,8 milliárd forintos támogatást megkapta.
2: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
0: Az iráni háború és a hormuzi szoros részleges lezárása miatt az európai légi közlekedés kerozinellátása bizonytalan, ami a nyári menetrendben akár 10-15%-os járatszám csökkenést is okozhat. A légitársaságok éppen ezért úgynevezett útvonalállásokkal, üzemanyagpótdíjakkal és tankerezéssel reagálnak, ami magasabb jegyárakat és különösen a fapados járatok számára súlyos veszteségeket, akár az olcsó repülőjegyek korszakának a végét is jelentheti. További részletek Eleventétől.
4: Megtudtam, hogy ön szokott kiutazni sokat az unokákhoz, illetve a gyermekéhez. Mennyiben érinti önt az, hogy drágulnak a repülőjegyek, illetve a járatcsökkentések is várhatóak a nyáron?
5: Hát reméljük, hogy olyan nagyon nem fog drágulni.
6: Hallgatónk Anikó nyugdíjas, és fél évente látogatja Angliában élő családját.
5: Én nyáron nem utazok, mert nyáron nagyon drága mindig a repülő. Én ősszel meg tavasszal szoktam, de akkor is a lányom veszi meg a repülőjegyet, és két hónappal korábban veszi meg, akkor olcsóbb.
4: Tudatos, hogy még hamarabb van megvásárolva a repülőjegy, pont azért, hogy ne a legnagyobb tumultusban vagy a legnagyobb szezonban, hanem akkor még amúgy is olcsóbb, hogyha jó üzemanyagárak vannak.
5: Így meg, ha két hónappal korábban megveszi a jegyet, akkor az tökéletesen elfogadható.
4: Így egyébként a gyerekek, unokák mondanak valamit, hogy most ebből Európa szinten mi várható, hogy ők például akarnak-e utazni valahova, vagy jönnek-e?
5: Jönnek haza nyáron, természetesen kocsival, mert négy főre nagyon drága a repülőjegy, és így inkább olcsóban jönnek, hogyha a kocsival érkeznek.
8: Alapvetően mi a családdal és a barátokkal a FaceTime-nak, meg az ilyen olcsó, fapados járatoknak hála tudjuk tartani a kapcsolatot.
6: Norberték feleségével és kislányukkal London mellett laknak, és inkább hozzájuk látogatnak a rokonok, mintsem ők utazzanak haza, mert kisgyermekkel és néhány éves kutyájukkal elég körülményesnek tartják, mind autóval, mind repülőgéppel megtenni a hazautat.
8: Az, hogyha most hirtelen megváltoznak a járatok, azért minden napokra nem lesz jó kihatása. Amit jelenleg hallok, az, hogy vagy eltörlik a járatok,
25: járatot, vagy összevonnak különböző járatokat, gondolom azokat, amik kevésbé vannak kihasználva, mondjuk ez egy ilyen Debrecen-London járat esetében nem tudom, hogy hogy fog működni, mert tapasztalatban, amit én látok, az az, hogy általában ezek tele vannak, és így nem hiszem, hogy ott össze lehet nagyon vonni. Az pedig, hogy ez hogyan hat az emberekre, hát én csak a saját példámból tudom, hogy például az anyukám a úgy szokott hozzánk egy látogató, hogy nagyjából előre megveszi a jegyeket, sokszor egy évre, és akkor ő azt szerint tervezi az évét. De hogyha nem tudom, most van egy jegye június 5-ére, abból hirtelen mondjuk lesz 10-e, meg lehet a 10-éből is lesz 12, aztán utána ezt lemondják, azért ez jelentős újratervezéssel jár, plusz azért ez nem mindig oldható meg. Ha esetleg valaki meg egy, tudom, egy nagyobb cégnél dolgozik, azért nem úgy lehet átvinni ezeket a szabadságokat egyik napról a másikra, meg ez nem egy flexibilis dolog. Hát remélem ez megoldódik ez a helyzet. Túl ezen a viszályon vagy háborún, a mindennapokban jelenleg amúgy ennek én nem érzem a hátrányát egyelőre.
9: Az európai helyzet rendkívül összetett, hiszen bizonyos desztinációk a nyaralások alkalmával ki fognak esni, ez például a Közel-Keletre vonatkozó előrejelzés.
6: Erről pedig már Németh Viktória, az Ökonomos Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője beszélt műsorunknak.
9: Ezt a térséget legszívesebben az európai turisták látogatták, ekközben pedig azt látjuk, hogy ilyenkor az utazók inkább közeli célpontokat keresnek, akár a kontinensen, Európán belül, akár pedig még szűkebb régióban a saját szomszédos országaikat. A légiforgalom járat csökkenései azt mondják maguk után, hogy elsődlegesen azok a járatokat fogják megszüntetni, amelyek a szomszédos országokat, illetve nagyon közeli helyszíneket kötik össze. Viszont ezekben az esetekben van helyettesítő forgalom, tehát például vasúti úton vagy személyautóval lehet ezek között a helyszínek között közlekedni. E tekintetben még rendkívül bizonytalan az, hogy az európai turizmusra, illetve célpontoknak a bevételeire hogy fog hatni ez a jelenlegi helyzet.
6: Látható volt már a koronavírus járvány ideje alatt is, hogy azok az akár belföldi desztinációk is, amelyeket könnyen akadálymentesen meg tudtak közelíteni az utazók, sokkal kevésbé veszítettek a forgalmukból. Ez a jelenség valószínűleg most is megismétlődhet, véli Németh Viktória.
9: Elsődlegesen inkább a belföldi turizmus lehet a nyertese ennek a közel-keleti konfliktusnak, illetve a kerozin hiánynak. Több javaslatot is látunk, ezek nem feltétlenül közös európai szintű javaslatok, hanem függnek attól is, melyik tagállamot hogy érinti, így egyedi intézkedésekről és akár egyes légikötők vagy társaságok szintjén is egyedi döntésekről van szó. Látunk olyat, hogy korlátozzák a kerozin mennyiséget, a légitársaságoknak ezzel kell gazdálkodni, ez alapján kell kitalálniuk a menetrendjüket, ez vagy járattörlésekhez vezet, az elsődlegesen a közelebbi célpontok esetére vonatkozik. A másik lehetőség az az, hogy bevezetnek egy úgynevezett pótdíjat, ami azzal jár együtt, hogy a vásárló megveszi a repülőjegyét, itt van egy bizonyos összeg, amit jeleznek, hogy ez még pótdíjként felszámolható, amennyiben a kerozin árak ezt szükségessé teszik az utazás időpontjáig.
6: Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője úgy fogalmazott, mindez pedig a légitársaságok esetében egy pótlólagos bevétel, de valószínűleg nem fedezi majd a teljes kerozin hiányból adódó veszteségeiket.
9: Emellett még vannak további más lehetőségek is, viszont például a fapados légitársaságok esetében ez rendkívül kedvezőtlen, hiszen ők nagyon feszes menetrendekkel közlekednek, illetve alacsony haszonkulcsokkal, amiben nincs belekalkulálva az, hogy most nem csupán egy piaci sok miatt bizonytalan a kerozinára, hanem tényleges fizikai hiány állapotokkal is számolni kell. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakulhat át a légi közlekedés, akkor ilyen időszakokban mindig felerősödnek azok az ötletek, amelyek például a fenntartható üzemanyagok felé terelik a modelleket, ugyanakkor nagyon nagy innovációs hiányosságok vannak, itt még nagyon sok új dolognak kell történnie, vagy pedig maguknak a repülőknek az átalakítása is. Már látjuk ennek bizonyos jeleit, de még gyerekcipőben járnak. Viszont sok esetben azt látjuk, hogy éppen az ilyen krízis és válsághelyzetek azok, amik fel tudják gyorsítani a technológiai ugrásokat, amelyeket ezek a helyzetek lényegében maguk indukálnak.
6: A Közel-Kelet kapcsán most kirajzolódott az, hogy Európának jelentős kitettsége van, és hogy nagyságrendileg 70%-ban tudja garantálni, illetve előállítani saját maga számára a kerozint, emlékeztetett Németh Viktória.
9: Az a jövőben mindenképpen egy megoldandó kérdés, ugyanakkor bármelyik más régió esetében is láthatunk kihívásokat, illetve azt, hogy őket is nehezen érinti ez a közel-keleti helyzet, hiszen például kézenfekvő lenne, hogy az Egyesült Államokból vásároljon Európa, illetve egyes légitársaságok előtt előtérbe is helyezik ilyenkor azt, hogy a hosszú távú járatok inkább nagyobb súllyal, tele üzemanyaggal közlekedjenek, amit mondjuk az Egyesült Államokban tankolnak meg. Viszont most már azt látjuk, hogy ez a probléma nem csak az üzemanyag hiánnyal küzdő Európára terjed ki, hanem más kontinensekre is. Éppen az Egyesült Államokban volt a napokban egy olyan csődhelyzet, ami egy fapados légitársaságot érintett.
6: Vagyis ezek a helyzetek hosszú távú megoldásokat kívánnak, úgy tagállami, mint közös európai szinten, emelte ki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: Az Egyesült Államok átfogó katonai műveletet indít a Hormuzi szoros térségében, hogy kimentse az ott rekedt hajókat, közölte az amerikai központi parancsnokság. A hadműveletben több ezer katonai számos harci eszköz vesz részt. A stúdióban pedig Kis Rajmunda Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője volt diplomata. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
0: Mivel járhat ez a fajta bevetés? Ugye eddig légicsapások voltak, tartózkodtak a szárazföldi összeütközésektől. A Hormuzi szorost az iráni forradalmi gárda ellenőrzi. Itt most van ebben kockázat?
10: Óriási kockázat van, hát már tegnap fegyveres összetűzés történt a Hormuzi szoroson. Egyébként a tűzszünet még mindig életben van, de tegnap éppen az úgynevezett moszkítóbótok, ezek a szúnyog hajók, ezek alacsony minőségű motorcsónakok, ami képesek arra, hogy drónokat lőjenek ki az áthaladó tartályhajókra, és ez meg is történt tegnap. Több amerikai és egy koreai, dél-koreai hajóra is lőttek. Ezeket a hajókat pedig az amerikai haditengerészet Hormuzi szorosban állomásozó egységei megsemmisítették. Ez olyan 6-7 hajót jelent. Folyamatosan ott van. Ez most egy ideglenes művelet. Szeretnék átkísérni azokat a kereskedelmi célú hajókat, amik a műtrágyát, vagy az olajat, vagy az LNG-t, a cseppfolyósított földgáz szállítják át Ázsiából Európa felé. Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy Iránnak a Hormuzi szoros most egy nagyon komoly ütőkártyája.
0: Ráadásul ugye Iránban nagyon fejlett a dróntechnika, dróntechnológia, ugye ismerjük a orosz-ukrán frontról a bevetett gépeket. Aztán ugye mondja, hogy a csónakok, ezek olcsók, végül is ilyen egyszerű kilövőállásnak számítanak.
10: Pontosan.
0: A drónok is néhány ezer dollárból megvannak. Szóval nagyon átrajzolja ez a háborúnak, illetve a harci lehetőségeknek a tárházát, kimenetelét, hogy fogalmazunk, az esélyeket, mert hiszen hiába ott a drága csatahajók, amelyek ugye dollármilliókba kerülnek, meg a fegyverzet, meg a fejlett hadsereg, egész egyszerűen, mint ilyen gerillaharc, meg lehet bénítani, vagy akár mondjuk kudarcra is lehet ítélni.
10: Pontosan, hogyha a Hormuzi szoros nézzük, mondjuk egy L-alakban tele van barlangokkal, és a barlangokból jönnek ki ezek a motorcsónakok, és nyugodtan tudnak lőni, de a partra szállás azért sem elképzelhető, hiszen a partvonaltól is akár 100 kilométerre tudják használni ezeket a drónokat, tehát ott több amerikai katona halna meg, vagy hogyha valamelyik NATO tagállam úgy döntene, eddig nem döntött úgy, hogy segítene Donald Trumpnak és az Amerikai Egyesült Államoknak, vagy Izraelnek az iráni elleni háborújában, akkor ez szintén nagyon veszélyes lenne. De az is nagyon veszélyes, hogyha nem tudnak döntésre jutni a Hormuzi szoros sorsáról, mert már a gáz is négyszer annyiba kerül, történelmi magasságban van az Amerikai Egyesült Államokban, és ennek komoly politikai következményei lehetnek. Az Európai Unióban is nagyon komoly energiaválságot jelenthet, Afrikában pedig szinte katasztrófát. A műtrágya és az üzemanyag hiánya, amit meg az elmúlt évekből tudjuk, óriási migrációs hullámot indíthat el Európába. Sajnos ez a legszebb a nemzetközi kapcsolatokban, és a legborzalmasabb is, hogy összefüggenek.
0: Na nézzük is akkor a diplomácia területét a hadászat után. Mi is a vita kérdése? Szóval kinek kellene megállapodni, kinek kellene most itt engedni? De lehet hallani ilyen hír, mentünk jobbra, mentünk balra, kontra, aztán szubkontra, most hol tart?
10: Az elmúlt fél évben nyugodtan mondhatjuk a 2025 nyári 12 napos háború óta ugyanazok a tárgyalási pontok, ugyanazok a pontok voltak Steve Witkoffnál Genfben, Ománban, vagy Pakisztánban és Iránnal, a ballisztikus rakéta programnak a teljes leállítása, az urándúsításnak a teljes leállítása, vagy átadása, amiért 20 milliárd dollárt fizetne Amerika. Vladimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke is jelezte, hogy szívesen átvenné ezt a dúsított urán. Egyelőre ebbe Amerika nem egyezett bele. Nagyon fontos, hogy mi lesz az úgynevezett képviselő háborúkkal. Az orosz-ukrán háború óta mindenki megtanulta ezt a kifejezést, hogy proxy háborúk. Magyarul terrorista szervezeteket finanszíroz Irán, a Hamászt, a Hezbollahot és a jemeni huszikat. Erről sem mondott még le Irán. Most azt kérte, először 3 pontos, majd most egy 14 pontos békejavaslatban, hogy az amerikai erők azonnal vonják ki az összes fegyvert és az összes katonát, Izrael is. Izrael ne lője Libanonban a Hezbollahot, és hogyha ez mind megvalósul, akkor majd tárgyalhatunk arról, amit ti kértek.
0: Na de ugye érdekes a helyzet, mert most már itt akkor Irán követel, nem is az Egyesült Államok.
10: Pontosan, viszont Iránnak tényleg a hormuzi szoros óriási adó, és az, hogy a környéken az Egyesült Arab Emírségeket, Kuvaitot, Bahreint, Ománt folyamatosan lőtte, az Egyesült Arab Emírségek több rakétát kapott, egyébként a tegnapi napon is, mint Izrael. A február 28-a óta óriási károkat okozva Szaúd-Arábiában, és olyan károkat okoztak, ami az olajfinomításban akár egy-másfél év, nem csak több milliárd dollár megjavítani, de egy-másfél éves kapacitás hiányt is jelenthet majd. Tehát nagyon bölcsen nem Amerikát támadták közvetlenül, a bölcs azt idéző ebbe, gonosz módon, hanem hogy nyomást gyakoroljon a nyugati, a legnagyobb nyugati és az öbölmenti partnerei részéről Amerikára. Ezt látjuk, hogy így van, hiszen Franciaországtól Németországon keresztül Spanyolország mondjuk a leginkább, amelyik Izrael ellenes és Irán támogatja, illetve hát még a légterét sem engedte át, és a támaszpontjait sem Amerikának.
0: Erre nem számítottak az amerikai döntéshozók, amikor megindították ezt a hadműveletet? Ugye rövidnek ígérkezett, elintézzük egy-két nap alatt, és kész. Ez volt a amit a közvélemény.
10: Óriási katonai győzelemről beszélhetünk őszintén, tehát körülbelül, hogyha ez 101-re nyert körülbelül Amerika katonai szinten, de politikai eredménye nincsen, stratégia eredménye nincsen, azért a katonai műveleteknek kell, hogy legyen egy politikai stratégiai eredmény, ezt is az elmúlt években láttuk az orosz-ukrán
0: háború. Hát meg egy energiaválság a világban.
10: Így van, erre számoltak az energiaválságra, sejthették a Mossad is, a CIA is, mi is sejthettük, hogy Irán le tudja zárni a hormuzi szoros, de teljesen más, amikor le is zárja. Azért az szerintem a nemzetközi közösségnek egy nagyon komoly pofon volt, hogy erre képes a forradalmi gárda, és az, hogy az első napokban nem csak a vallási politikai vezetőt likvidálták, hanem az első két sort a politikai vezetésből a forradalmi gárdának a vezetőit, és most is működik.
0: Hát feltöltötték, jön a következő sor előre, mint a jégkorongban.
10: Ráadásul ne felejtsük el, hogy 2026 év elején volt egy kormányellenes, rezsimellenes hangulat, ahol több ezer ártatlan tüntetőt meggyilkolt az iráni rezsim. Arra is gondolhattak, hogy ennek a hangulatnak a hullámára megérkeznek, és talán meg fog jelenni egy olyan ellenzéki vezető, akivel tudnak tárgyalni. Iránban azért nem lehet Izrael vagy Amerika barát vezetőt találni, de mégiscsak egy olyan politikai vallási vezetőt, akivel mégis kompromisszumokat lehet kötni a következő évtizedekre.
0: Na de nem így lett, hanem éppen, hogy összehozta a veszélyközösség a lakosságot, és most már szó nincsen forradalmi hangulat, hanem védekezésről van szó, a közös ellenség pedig az Amerikai Egyesült Államok. Trump elnök népszerűtlenné vált ettől, tehát azaz mondjuk azt népszerűsége jelentősen esett, holott fordított volt a szándéka valószínű.
10: Ez így van. A legnagyobb ellenfele most politikailag Donald Trumpnak az, amivel nyert. A gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek. Egyébként a republikánusok körében még mindig népszerű, a bizonytalanok körében viszont történelmi mélyponton van, és természetesen a demokraták körében. Az biztos, hogy a legnagyobb választási ígérete, a gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek, a második az illegális migráció, és a harmadik volt a külpolitika, aminek egy nagyon komoly része volt az orosz-ukrán háborúnak a befejezése. Ehhez képest még lett egy iráni konfliktus. A venezuelai beavatkozás nagyon gyors volt, tűpontos volt, siker volt, amerikai katona sem halt meg, és rátették a kezüket nem csak egy nagyon fontos tengeri útvonalra, de a világ legnagyobb nehéz olaj készletére is, ami óriási jelentőségű lehet az amerikai nagyvállalatoknak. De ezeknek a hatását az amerikai választópolgárok nem tudják érezni. 2025. január 20-a óta eltelt másfél év. Másfél év alatt nem lehet Detroitban autógyárakat beindítani, vagy mondta, hogy fúrjunk babám, fúrjunk a Drill Baby Drill program. Azért nem lehet hazahozni a gyártás Kínát, hogy mobiltelefonokat gyártsanak, ehhez még idő kell. A nagy kérdés az most nem is csak a félidős választás, mert azért hívjuk félidőnek, a második félidőben még ki lehet egyenlíteni, de hogy milyen gazdasági reformot tud úgy bevezetni, hogy ezt érezze a vásárló.
0: Köszönöm szépen Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát hallották.
11: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
12: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
2: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
1: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz!
2: Hány óra?
3: Hajnal 2.
2: Megint nem alszol?
3: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
2: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
4: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
2: Alszol?
4: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Reklámot hallottak. BKK Info.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. A második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szintén a második kerületben lezárták a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Útszűkületre kell készülni napközben a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
7: A Dunatisza közén és északkeleten többfelé felhős, másutt általában derült az ég. Napközben kezdetben sok napsütés várható, majd délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: 7 óra van, 2026. május 6-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt.
9: Az Erasmus és a Horizon programok mielőbbi visszaállítását ígéri a leendő Tisza kormány.
8: A történelemírásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Következnek a részletek. Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
9: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
8: Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára.
9: A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerint túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
8: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség a vállalkozó nevének említése nélkül. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Jó Csaba összeállítása.
10: Ha nincs adott esetben az a választási veresége a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanazt megtette volna?
2: Nem tudom.
11: Hétfő este a Kontrollnak adott interjújában jelentette be Balázsi Gyula, hogy a teljes cégbirodalmát felajánlja az államnak. A vállalkozó egy közjegyző előtt aláírt okiratban mondott le minden tulajdon részéről a kommunikációs, a médiás és a rendezvényszervező cégeiben. A döntés többek között olyan cégeket érint, mint a Lunch Design, a Lunch Event és a Newland Media, illetve ezek érdekeltségei.
12: Azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg az államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési kommunikációs média vásárlási feladatokat végzi. Én ezt a benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére.
11: Balázsi Gyula cégei az elmúlt években a kormányzati kommunikációs megbízások meghatározó nyertesei voltak. Több 100 milliárd forintnyi állami kampány kapcsolódott hozzájuk. A cégek összértékét ő maga az interjúban mintegy 80 milliárd forintra becsülte, de a sajtó szerint ez a fele annak az összegnek, amelyet ő profitként megtermelt az elmúlt években. Magyar Péter Rogán Antal strómanjának nevezte Balázs Gyulát, majd egy 2024-es interjúját idézte, ahol azt mondta, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter azt írta, szintet lépett a rendszer összeomlása. Tar Zoltán úgy fogalmazott, amit most a képernyőn látunk, az pusztán a felelősségre vonás elől menekülő elit utolsó utáni krízis kommunikációja. Hatházi Ákos leköszönő független országgyűlési képviselő azt írta, úgy tudja, Balázs Gyula volt az egyik oligarcha, akinek a septében külföldre utalt milliárdjait megfogta a NAV.
8: A kormányváltás során és az azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
9: Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a beteg-betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
8: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszer búcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepéjére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
13: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
11: Magyar Péterig az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
13: A rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a Honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
11: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszer búcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszer búcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
8: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott.
9: A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának

0: Őt jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke.
1: Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, jelenleg a Hunrenhez és az LT-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére.
0: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák akár már idén újra teljes jogú részese lehessen a programnak. Brieska Dániel összeállítása.
2: A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
3: Ez nem jogállami eljárás.
2: Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
3: A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
2: 2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizon programot.
4: Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esettel ezektől a lehetőségektől.
2: Az új kormány ismét elérhetővé tenni a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
4: A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíj jelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
2: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje írta. Tar Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tar Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
0: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
1: 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
0: Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
1: A pályázaton 400 000 forint értékű utazási kerettámogatás nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően.

0: pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig, az utazásokat pedig június eleje, elseje és június 8-a között kell megvalósítani.
1: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és Mogyoród térségében, valamint a bevezető szakaszokon torlódásra számítsanak. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt a 32-es főúton Szolnok térségében, a 69-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
2: Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
0: Napközben kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
1: Műsorajánlat. Délelőtt.
4: Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Munkavállalók és munkaadók tapasztalatait sorakoztatjuk.
5: Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
4: Munkavállalás 50 év felett. Előnyökről és hátrányokról is beszélgetünk. Bakanita vagyok, várjuk Önöket.
1: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
7: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
8: Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
9: Lemondott a belgiumi és luxemburgi magyar nagykövet. Kovács Tamás Iván közösségi oldalán közzétett bejegyzésében közölte, július 31-i hatállyal kezdeményezte külszolgálatának megszüntetését. Lemondását azzal indokolta, hogy mind az egyén, mind az intézmény számára fontos a megújulás lehetősége. Kovács Tamás Iván 8 évig képviselte Magyarországot a Belga Királyságban és a Luxemburgi Nagyhercegségben. Az Európai Külügyi Szolgálat főtitkára is távozik, bár még nem tudni, hogy mikortól. A Politico szerint Belén Martínez Carbonell alig több mint egy év hivatali idő után mond le, de döntését még nem hozta nyilvánosságra, eddig csak munkatársaival közölte. A spanyol tisztviselő 2010 óta dolgozik az Európai Külügyi Szolgálatnál. A főtitkári posztot tavaly vette át, miután elődje, az olasz Stefano Sannino ellen vizsgálat indult, uniós forrásokkal való visszaélés gyanúja miatt. A főtitkár egyelőre nem erősítette meg alapértesüléseit. Örményországban vette részt az Európai Politikai Közösség és az EU-Örményország csúcs találkozón. Ez utóbbi az első volt ebben a formában, és azzal zárult, hogy partnerségi megállapodást írt alá az EU és Örményország. Az Európai Politikai Közösség jereváni találkozóján feltűnő volt a német kancellár Friedrich Merz hiánya és a kanadai miniszterelnök Mark Carney jelenléte, írta a Euronews. A lap emlékeztet, hogy a német kancellár éppen nemrégiben dühítette fel Donald Trump amerikai elnököt, amikor azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy nincsen stratégiája az iráni háború lezárására. Válaszul Donald Trump az európai autóipart fenyegette meg 25%-os vám kivetésével, ami a német autóipart sújtaná leginkább, és ezzel újfent élesítette az EU-USA vámvitát. Ennek élét Maros Sefcovics uniós kereskedelmi biztos igyekezett tompítani, amikor tegnap Párizsban találkozott Jameson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel, hogy átadja neki Ursula von der Leyen bizottsági elnök üzenetét. Eszerint vissza kell térni a tavaly nyáron elfogadott megállapodáshoz, az EU ezen dolgozik, de ha kell, érdekei védelmére is készen áll. A NATO-ban is növekedtek az aggodalmak, miután Donald Trump bejelentette 5000 amerikai katona kivonását Németországból. Míg a német kancellár hazájában, az európai politikai vezetők Örményországban dolgoztak a kárelháríton. Mark Rutte NATO főtitkár hangsúlyozta, hogy az európaiak megértették az amerikai elnök üzenetét. Kaja Kallas főképviselő pedig azt mondta, hogy a kontinens kész növelni katonai hozzájárulását a közös védelemhez. Kanada először képviseltette magát ezen a találkozón. A Euronews összefoglalója szerint Mark Carney megismételte a davoszi csúcson mondottakat, hangsúlyozva, hogy újjá kell építeni a nemzetközi rendet, de Európából kiindulva. A találkozó a brit miniszterelnöknek is alkalmat adott arra, hogy közelítse az Egyesült Királyságot az Európai Unióhoz a Brexit után. Keir Starmer és Ursula von der Leyen tárgyaltak arról, hogyan vehetne részt az Egyesült Királyság az Ukrajnának megítélt 90 milliárd eurós hitelben. A katonai beszerzésekből ugyanis csak a költségekhez való hozzájárulásért cserébe veheti ki részét. Az Egyesült Királyság azt is reméli, hogy csatlakozhat a Safe Védelmi Hitel programhoz, amitől korábban az Európai Bizottság elzárkózott.
8: És itt folytatjuk már is a stúdióban Máté Réka Zsuzsánnával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet tudományos munkatársával. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
8: Mi történik itt? Ugye az Európai Unió tárgyalói szerint hozzávetőleg évi 1 milliárd font körüli összeg a feltétele annak, hogy az Egyesült Királyság jelentősebb hozzáférést kapjon az Európai Unió egységes piacához. Általános közeledésről van itt szó, vagy itt ez a bizonyos hadi üzlet az, ami közel viszi Nagy-Britániát újra az Unióhoz, vagy legalábbis a közeledést itt tapasztalhatjuk?
10: Is. Tehát az Egyesült Királyság ugye korábban megszavazta azt, hogy ők kilépnek az Európai Unióból, azonban nem sokkal a kilépésük után ugye jött a Covid miatti lezárás, ez súlyosan minden ország gazdaságát sújtotta. De ezt követően egyre egyértelműbbé vált, hogy azért mégiscsak az egységes piac számos előnyt adott az Egyesült Királyságnak. És illetve hát a különböző kutatási és oktatási csereprogramok is nagyon jelentősek voltak az Egyesült Királyság számára. Szóval már 2024-25-ben kezdődött egy ilyen fokozatos közeledés az Európai Unióhoz és bizonyos piacaihoz. És 2025-ben például megkötötték az úgynevezett biztonsági és védelmi paktumot az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, aminek a lényege egy tényleg, ahogy a neve is mondja, egy ilyen biztonsági és katonai együttműködés. Ezzel együtt az Egyesült Királyság nagyobb hozzáférést szeretne az Európai Unió által biztosított, hát több száz milliós piachoz. Ennek viszont mindig van ára. És nagyon sok ország van, amelyik vagy az Európai Gazdasági Térségnek, vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulásnak tagja, ezek mindig fizetnek ahhoz, hogy hozzáférjenek az Európai Unió közös piacaihoz. Tehát itt például az Európai Gazdasági Térségnél érdemes például Norvégiára, Liechtensteinra, vagy Izlandra gondolni, és talán Norvégiát ismerjük legjobban. ők majdnem ilyen Európai Uniós tagsággal rendelkeznek, tehát minden piachoz hozzáférnek, és a GDP-jük körülbelül 0,16%-át fizetik be azért, hogy hozzáférhessenek az uniós piacokhoz. Most felmerül a kérdés, hogy jó, de hát akkor miért fizetnek ahhoz, hogy mégiscsak kereskedhessenek, azért, mert az a többletkereskedelem, amit így képesek biztosítani, a GDP-jük körülbelül 2-3%-át növeli. Tehát 0,16-ot fizetnek be, és körülbelül 2-3%-ot kapnak cserébe.
8: Ugye ez lenne Nagy-Britanniánál is. Ugye most korábban ugye arról volt szó, ugye amikor kilépett Nagy-Britannia az Unióból, hogy nem lehet majd mazsolázni, hogy az előnyöket csak, és akkor a hátrányokat meg nem. Aztán a brit álláspont az volt, hogy kötnek majd kétoldalú megállapodásokat.
10: Pontosan, ilyen van Svájcnak.
8: Azok, ugye? Na igen, a svájci példa. Most az akkor nem sikerült egészen, szóval most itt egy még szorosabbról. Hogy értékeljük ezt?
10: Itt most még tárgyalások vannak, és nem egyértelmű, hogy melyik modellt szeretnék és tudják elfogadni az Európai Uniós vezetők. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság sokkal inkább a svájci modellt szeretné, amelyik nem minden egyes piachoz csatlakozott, hanem csak bizonyos piacokhoz, csak azokon a piacokon kell átvegye az uniós szabályozást. Valamennyivel kevesebbet fizet, de így kevesebbet is kap vissza a közös piacból. Nagyjából ugyanazokat a mérőszámokat, csak az Egyesült Királyság gazdaságához mértem, próbálták meg most kiszámolni, hogy mennyibe kerülne, hogyha az Egyesült Királyság ugye a svájci modell révén kapcsolódna az Európai Unióhoz. Hát e körül folynak a tárgyalások, hogy azért mégiscsak bizonyos piacokhoz csatlakoznának, és nem az egységes piachoz, és nem minden területen.
8: Térjünk rá erre a bizonyos jereváni találkozóra. Itt mi történik Örményországgal? Közeledne az uniós részhez? Már csak azért is érdekes, mert ugye az orosz érdekszférából ez egy kilépését jelenteni.
10: Igen, ez egy nagyon érdekes eltávolodása Örményországnak az orosz érdekszférától, és pont erről beszélt például a beszédében Emmanuel Macron francia elnök is, aki ezt az eltávolodást méltatta, és nagyon nagy bátorságnak nevezte. Az Európai Unió és Örményország között létrehoztak egy konnektivitási partnerségi szerződést, aminek fontos része az, hogy védelmi, katonai és biztonságpolitikai szempontból Örményország közeledne az Európai Unióhoz. Na már most ez azt jelenti, hogy ez eltávolodik, nagyon erősen eltávolodik az orosz érdekszférától. Hát amikor legutóbb ilyen lépések voltak abban a térségben, akkor azt láttuk, hogy az oroszok ezt nagyon nem karbatett kézzel nézték, és bizonyos országokban tankokkal, illetve hadsereggel jelentek meg. Hát reméljük, hogy ez most nem így lesz.
8: Na most ugye közben van itt egy jelentős átalakulás, mert ugye a NATO-ban törésvonal mutatkozik az Egyesült Államok és az európai országok között. Ugye Trump elnök arra hivatkozik, hogy nem kellőképpen támogatták az iráni műveleteket, és most sem teszik ezt. Felvetődött az, hogy az Európai Uniónak saját védelmi rendszert kell kialakítani. Ugye erre az orosz válasz az volt, hogyha az Európai Unióból katonai szövetség lesz, tehát mint egy vagy kiegészítője a NATO-nak, vagy esetleg éppen alternatívája, akkor már ők az Európai Unióhoz közeledését az érdekszférájukban fekvő államoknak egészen máshogy fogják nézni. Ugye eddig is azt mondták, hogy Ukrajna rendben van, NATO-hoz nem, de az Unióhoz igen, amennyiben ez ugye piac meg közös politika. De hogyha ez már katonai mezben, vagy katonai mundért ölt, akkor már egészen más a helyzet. Lehet ez egy újabb konfliktus forrás például?
10: Természetesen. Azért azt érdemes megfigyelni, hogy nyilván Oroszországnak nem érdeke az, hogy itt egy erős európai katonai szövetség alakulhasson ki.
8: Ugye környező ország most már lassan körbeveszi.
10: Igen. Tehát ez, hogyha én lennék az orosz elnök, realitás. Akkor én is úgy érezném, hogy ez a fenyegetés. Ugyanakkor, mivel én európai vagyok, engem elsősorban az érdekel, hogy nekünk mi a jó. Most itt mindenki Donald Trumpra mutogat, és arra, hogy ő milyen radikális változásokat hozott a nemzetbiztonsági stratégiájában. de már Obama elnök volt az, aki hát többé-kevésbé nyíltan kifejtette azt, hogy Európa most már kevésbé prioritás, az ázsiai térségre szeretné az Amerikai Egyesült Államok fektetni a védelmi és hát talán támadói képességeinek nagy részét, és azóta próbálja az Amerikai Egyesült Államok valamilyen szinten rávenni arra, hogy Európa legalább önmagát lássa el védelmi szempontból. Hát ennek most így egy nagyon erős lendületet adott Donald Trump, de hogy eddig is kellett volna már Európának ezen a területen lépéseket tenni. Csak hogy ugye addig, amíg nagyon alacsony áron képesek voltunk gyakorlatilag kiszervezni a saját védelmünket és ráhárítani ennek felelősségét az Amerikai Egyesült Államokra, addig hát nyilván nem volt különösebben nagy késztetése a kormányoknak, az európai kormányoknak, hogy különböző szociális vagy jóléti kiadások helyett a védelmi képességek javításába fektessenek, mert ez mindig nagyon súlyos kérdés, és most úgy tűnik, hogy ez megkerülhetetlen lesz.
8: Meglátjuk, hol pont most gyengélkedik az európai gazdaság, úgyhogy nem éppen a legmegfelelőbb idő.
10: Nem, valóban nem.
8: Föltenni a kérdést, hogy vaj vagy ágy, ugye ez volt a klasszikus közgazdasági ütköztetés, hogy melyik legyen, erről politikai döntésnek kell születni. Köszönöm szépen Máté Réka Zsuzsánna, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének tudományos munkatársa volt a vendégünk.
1: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. Szintén a második kerületben a Labanc utat lezárták a Kurucresi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon csatorna javítása miatt. Lezárták a fél útpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában az Újpalotai út közelében csatorna javítás miatt. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárásra kell készülni gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8: 7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
0: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légi támadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsját és Kramatorszkot, több lakóház, üzlet is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelő üzemet bombáztak az oroszok, ott 5 ember vesztette életét. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-ára, 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormozi szoros lezárása miatt, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik, akiknek fogytán az élelmiszerük és ivóvízük. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csak nem 200 ember halt meg. Tűzütött ki egy iráni bevásárlóközpontban. A főváros nyugati részén legkevesebb 8 ember meghalt, több mint 30 megsérült. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A rendőrség az egyik építőcég vezetőjét letartóztatta, mert az elsődleges vizsgálatok szerint az épület gyúlékony burkolata nagyban hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várjuk Önöket.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
8: Miközben az Európai Unió vezetése gyors előrelépést vár el Ukrajna csatlakozása ügyében, a Tiszapárt elnöke Magyar Péter megismételte voltak éppen majdhogy nem azokat a feltételeket, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök képviselt eddig. Például itt van a kisebbségi jogok ügye, a kisebbségi jogok bővítése, illetve visszaadása a magyar közösségnek. Ezt megerősítette egyébként António Costa az Európai Tanács elnökével folytatott brüsszeli megbeszélés után is. Mi lehet ennek a következménye, illetve hogy kell erre tekinteni? Póta István politikai elemző itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok! Kezdjük azzal, hogy magyar miniszterelnök ebben a helyzetben nem nagyon képviselhet más álláspontot. Ez egy nagyon fontos stratégiai kiindulópont. Teljesen független attól, hogy milyen politikai színezetből érkezik a miniszterelnök, hogy hívják a miniszterelnököt, ezt az álláspontot kell képviselnie. Ez meglepő egyébként bizonyos szempontból Brüsszelben, mert a Politico ír arról, meg több európai lap ír arról, hogy nem teljesen erre számítottak Magyar Pétert, a nagyobb rugalmasságra számítottak Ukrajnával kapcsolatban. Ugye ez az elvárás csomag. A kérdés az, hogy a gyakorlatban ez hogyan fog lecsapódni. Mert hogy ugye korábban az Orbán kormány is követte azt a megközelítést Ukrajnával kapcsolatban, hogy folytak a tárgyalások, érkeztek ígéretek az ukránok részéről. Ezeket az ígéreteket Magyarország komolyan vette, elfogadta, megtette a saját részéről a lépéseket, majd az ukrán félnek a részéről elmaradtak az ígéreteknek a betartásával kapcsolatos döntések, lépések, jogszabályalkotások és hasonlók.
8: Magyarul félrevezette a kormányzat.
11: Röviden és tömören, igen. És ugye itt ebben lett egy stratégiaváltás az ukrajna politikában, ez a stratégiaváltás pedig arról szólt, hogy nagyon komoly feltételekhez szabtak döntéseket, és azt mondták, hogy ha az ukránok ezt és ezt megcsinálják, akkor mi ezt és ezt megcsináljuk, de először mint nem EU-s tagországon, a bizonyítási kényszer az ukránokon van, nekik kell bemutatni a megfelelő jogszabályokat, a gyakorlatbőhetés és hasonlókat, és ugye ebből lett nem kevés feszültség, most független egyébként már a háborútól, és független sok más kérdéstől, mert hogy azt mondta ugye a magyar kormány, hogy nem hagyja, hogy átverjék. Na most itt a kérdés az lesz az új kormánnyal kapcsolatban, a Tisza kormánnyal kapcsolatban, hogy ők megelőlegezik-e a bizalmat. Tehát megpróbálják-e ők is azt az eredeti utat járni, hogy azt mondják, hogy akkor ők bíznak Zelenszky elnökben, és azt gondolják, hogy Zelenszky elnök be fogja tartani a szavát, be fogja tartani az ígéreteit, és pontosabban az ígéretre cselekvéssel reagálnak, magyarán odaadnak mindenféle lehetőséget, támogatást, és ugye itt a legfőbb támogatás azért nem más, mint az uniós csatlakozási folyamatban való előrelépés, amit ugye Magyarország akadályoz, és ezt megelőlegezik Ukrajnának, vagy pedig azt mondják, hogy tovább járják az Orbán kormánynak az útját, és csak akkor lépnek, hogyha a kisebbségi jogban, meg a nyelvhasználat jogában az ukránok bizonyíthatóan tesznek lépéseket. Na ez, amit még nem látunk. Én azt gondolom, hogy a döntő szempont, a döntő különbség ebben lehet.
8: Tehát a Manfred Weber azt világossá tette, hogy aki a néppárti frakcióban helyet foglal, meg akiket ők támogatnak, ott más kérdés nincs. A Ukrajna kérdése például az egyértelmű. Tehát csak támogatni lehet.
11: Ez gyakorlatilag az Európai Néppárti Tagság egyik feltétele volt, és mind a mai napig az egyébként akár a Tiszával kapcsolatban, akár más EPP tagpárttal kapcsolatban. Az a mondás ugye, hogy ebben nem lehet kérdés, itt nincs pardon, Ukrajnát támogatni kell. Na most ugye Ukrajnának a támogatása is, hát egy összetett kérdés, ugye van anyagi támogatás, van katonai támogatás, és van egyébként uniós integrációs, meg euróatlanti integrációs támogatás. Emlékszünk rá, hogy a Daniel Freund itt járt Budapesten pár héttel vagy hónappal ezelőtt, és akkor azt mondta, hogy azt gondolja, hogy minden fronton a változás fog bekövetkezni, hogyha kormányváltás lesz. Magyarán katonai támogatás terén, magyarán gazdasági támogatás terén, magyar uniós meg euróatlanti integráció terén. Bekövetkezett a kormányváltás, amit most lehet látni, az, hogy a uniós integráció terén igen nagy valószínűséggel változás történik. Anyagi támogatás terén történt tulajdonképpen, mert ugye Orbán Viktor tartotta a szavát, azt mondta, hogy ha érkezik az olaj, akkor átengedi ugye azt a 90 milliárd eurós hitelt, amiről az ukránok ugye nagyon vártak, amire az ukránok nagyon nagy szükségük volt, és a nagy kérdés majd a katonai kérdés, ez a katonai támogatásnak a kérdése, majd az új kormánynak a feladatköre lesz, nekik kell majd ezt a kérdést rendezni. Vannak elvárások, nyilván egyébként, de az is látszik, hogy a tagországok egy része megszokta Magyarországtól. Azt, hogy Magyarország nem vállal ilyen módon szerepet. ez valamennyi mozgástér lehet az új kormányfő számára. A kérdés, hogy mekkora, mert ugye közben van egyfajta megfelelési kényszer is, nyilván ezt egyébként kioldhatja a kétharmados felhatalmazás, mert ugye nagyobb mozgástéret ad a kétharmados felhatalmazás, ellenben kőkemény elvárások vannak az új kormánnyal kapcsolatban Brüsszelből, és nyilván megpróbálják az új, nem komoly politikai tapasztalattal rendelkező kormányt gyakorlatilag pillanatok alatt maguk alá gyűrni, és irányba állítani, hogy azt csinálják, amit Brüsszelből megfogalmaznak. Meglátjuk majd, hogy ez gyakorlatban hogy néz ki. Ezzel szemben egyébként a kétharmados felhatalmazás egy lehetőség, hogy azt mondják bizonyos kérdésekre, hogy nem. Meg nyilván ez majd a gyakorlatban fog kiderülni, hogy fogják-e mondani, illetve mik azok a kérdések, amire azt mondják majd, hogy nem, mert nagyon sok téma jött most hirtelen elő. Külpolitikai döntéstartó kezdve a gyermekvédelmi törvényen át, ugye a védett üzemanyagár kérdése, és azt gondolom, hogy ez a lista folyamatosan növekedni fog, folyamatosan jönnek majd napi heti szinten Brüsszelből az újabb és újabb kérdések és újabb és újabb elvárások.
8: Itt van, amikor a nemzeti érdek ütközik majd az uniós érdekkel. A következő pont ebből a szempontból egyébként a migráció is. Most olyan előkészület zajlik, jogszabály előkészítés Brüsszelben. Érdekes, ugye uniós központra gondolhatunk ez alatt, hogy rasszistának neveznék, aki, és annak ítélnék, aki a migrációt kritizálja. Na most ez innentől kezdve egy jelentős kockázat.
11: Ugye ez egy stratégiai dokumentum. Ez azt jelenti, hogy ebből közvetlen jogi kötőerő nem feltétlenül következik. Magyarán szemet is lehetne hunyni, és azt lehetne mondani, nincs semmi probléma, menjünk tovább, lépjünk tovább.
8: Na de ugye amikor a farkas beteszi az ajtórésbe a lábát, és akkor azért oda kell figyelni.
11: És pontosan ezt akartam mondani, hogy általában így szoktak indulni az ilyen nagyobb léptékű változások, akár az uniós, akár nemzetközi politikában. Először beleírják egy nem jogi kötőerővel rendelkező dokumentumba, megjelenik a nemzetközi adott esetben uniós jogban, amit utána később már jogszabály alkotásnál hivatkoznak, hogy akkor itt ebben is ebben az uniós dokumentumban ezt és ezt írtuk, tehát akkor így és így kellene a különböző tagállamokban, akár egyébként a szólás szabadságának a kérdését, akár egyébként a média nyilvánosság és egyéb kérdését rendezni. Tehát az nem egy első lépcsős történet, hogyha ezt bevezetik, akkor az fog következni, hogy, hanem lehet, hogy két lépés, lehet, hogy három lépés, lehet, hogy fél év, lehet, hogy egy év, lehet, hogy öt év, lehet, hogy tíz év. De a cél az világos, tehát el akarnak indulni egy úton, az út pedig nem más, mint azt kimondani, hogy a migrációs politikát nem lehet kritizálni, és hogyha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből, mert hogy Berlinben a CDU van amúgy is nehéz helyzetben, az AfD-vel szemben, nem tudta Merz tartani a migrációval kapcsolatos ígéreteit, gyakorlatilag befutcsoltak.
8: 20 millióan vannak már.
11: Igen, és ugye az komoly szigorításokat ígért, és lényegében bevallották, hogy nem tudják, majd nem akarják ezt véghez vinni, és nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani el a térférről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között, mert hogyha nincs jelentős polarizáció, nincs jelentős különbség, akkor igazából az történik, hogy akár az európai, akár pedig egyébként a tagállami pártok egybe folynak, ami meg nem szerencsés, mert a szakpolitikai vitákra szükség van, mert ez nem csak szakpolitikai vita, ez a jövő vitája, hogy hogyan fog kinézni Európa, hogyan fog kinézni Magyarország egyébként 10-20-50 év múlva.
8: Köszönöm szépen, Póca István politikai elemzőt hallották.

0: bonyolult.
1: Szegénységi ráta hazánk meglepően jó helyen, már legalábbis, hogyha bizonyos cikkeket olvasott valaki, akkor meglepően jó helyen. Kedvezőbb a helyzete, mint Németországban. A Magyarország mutatója 19,5%, ami az uniós átlag alatt van. Na, de mit is jelent ez? Megfejtjük a feladványt Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadóval. Kezdi csókolom, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Hogy is van ez a szegénységi ráta? Meg hogy mérhető?
0: Igen. A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők arányát méri hivatalos szegénységi mutatóként az Eurostat. Régóta, több évtizede már, a 90-es évek elején kezdték ezt a mutatót fejleszteni, azért, mert nagyon sokan egyöntetően, egyformán látták azt, hogy a GDP-ből levezetett ilyen-olyan mutatók, például az, hogy mennyit költünk, mennyi a fogyasztásunk, az nem meghatározza megfelelően a szegénység mértékét. Ez egy komplex mutató, 15-féle dolgot vizsgálnak, és azt összesítik összességébe. Én folyamatosan erről beszéltem, hogy akkor, amikor mindenféle médiákban, még miniszterelnök úr interjújában is azt vágták miniszterelnök úr fejéhez kérdésbe foglalva, hogy hát Magyarország a legszegényebb ország.
1: Az akkor unión belül, az Magyarország, unión belül. Azt mondták, unió, Magyarország az unió legszegényebb ország.
0: Ugye? Folyamatosan ezt hallgattuk, hogy ez messze nem igaz. A legszegényebbek között voltunk, a legszegényebbek egyike voltunk 2010-ben, ez igaz. Viszont 2010, leginkább 13 után, miután az IMF hiteleket vissza tudtuk fizetni, és olyan intézkedéseket hozhattunk, amit korábban az IMF ugye nem engedett meg, gondolva a rezsicsökkentésre, a különféle munkahelyteremtési akciókra és intézkedésekre, mellette 16-17-től elindult a reálkeresett növekedés jelentős, előtte is volt kicsiket 2010-től, de 16-17-től az unió egyik legnagyobb reálkeresett növekedését tudtuk produkálni folyamatosan. Ezek az intézkedések, ezek kihozták a korábban szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közül a társadalom egy komoly részét, több mint 1,3 millió ember tudott átlépni a szegénységből a középosztályba, és nem estek vissza a Covid után se, tehát nekünk nem romlottak ezek a mutatóink, inkább folyamatosan javulnak. 2017 óta vagyunk jobbak, mint az Európai Unió átlaga. A legutolsó mérés szerint, ami most jött ki pár nappal ezelőtt az Eurostaton, ott olyan országokat előzünk meg, olyan országoknál kisebb a magyar szegénységi arány, mint Németország például. Korábban ezt soha nem tudtuk elképzelni, azért mi ott Romániával, Görögországgal voltunk a legvégén 2010-ben. De a franciáknál is jobb a magyar mutató. Spanyolok, olaszok, a nagy országok mind-mind-mind sokkal nagyobb szegénységi mutatókkal rendelkeznek, és persze Görögország, Románia, a Baltikum országai is, mint Magyarország.
1: Hogy lett ez ott a tömeges bevándorlás, ami leúszta? Mert ugye furcsa hallani, hogy Németország rosszabb helyen van, mint mi.
0: Azért most Németországban a foglalkoztatási mutatók, a munkaerőpiaci mutatók is rosszabbak, alapvetően, mint a magyaroké, és a Covid óta Németországban szinte folyamatosan csökkent a reálkereset. Magyarul nem nőtt annyival a kereset, az átlagkereset, a medián kereset, bármelyik mutatóját nézzük, mint amennyivel az infláció. Attól, hogy valaki euróövezeti ország, még nem jelenti se azt, hogy gazdagabb, se azt, hogy jobbak a munkaerőpiaci mutatói, akár foglalkoztatás növekedés van olyan dinamikus, mint Magyarországon volt alapvetően, akár a keresetek dinamikája.
1: Hát csak ugye Németország mégiscsak az európai gazdaság motorja volt, az zászlós hajó, a példa, ami miatt az uniós csatlakozás pozitív csengést kapott nálunk.
0: Abszolút, abszolút.
1: Hát talán most is ez az Európában maradás, ennek ez lehet az oka, hogy azt az életszínvonalat gondolja mindenki, ami egyébként 10 évvel ezelőtt még megvolt.
0: Abszolút, abszolút. Alapvetően azért Németországban tudjunk róla, hogy igen, magasabbak a keresetek, viszont a megélhetéshez sokkal nagyobb költségek kellenek. Tehát azért Németországban a lakosságnak több, mint a fele bérelt lakásba él, nincs rezsicsökkentés, mint ami nálunk van. A magyar átlagos lakossági energia ár, amiben minden benne van, az összes adótól kezdve minden, tehát nem csak az, hogy hány kilowatt az áram, meg hány köbméter, vagy egy köbméter gáznak mennyi az ára, hanem minden benne van. Ez 38% 10%-a az Európai Uniós átlagnak, németeknél magasabb, mint az uniós átlag, a cseheknél magasabb, mint az uniós átlag. Tehát alapvetően ilyen tényadatok azok, amelyek azt mondják, hogy a társadalomnak egy nagyobb hányada él szegénységben, egy nagyobb hányada nélkülöz, például nem tud két naponta húsételt fogyasztani, például nem tud egy hetes nyaralást anyagi okból finanszírozni, például nem tud autót, személyautót tartani anyagi okból, váratlan kiadást, egy csőtörést nem tud finanszírozni igazából, van rezsi hátraléka, nálunk Magyarországon nagyon magas volt a rezsi hátralékosok aránya 2010-ben, ez lecsökkent bőven az uniós átlag alá. Tehát nálunk ezek a nélkülöz mutatók, ezek javultak nagyon jelentősen.
1: És ezek Eurostat adatok?
0: Eurostat adatok, tehát Eurostat adatok. Ez nem, bárki bármi rosszat mond, nem mond igazat. És a gyermekszegénység is nálunk javult az egyik legnagyobb mértékben. Nálunk fele annyi gyermek él olyan háztartásban, aki szegénységbe, társadalmi kirekesztettség kockázatával él, mint ahányan éltek 2010-ben. Ez azért nagyon jelentős, mert ez is elterjedt, hogy Magyarországon a gyerekszegénység mekkora, fele akkora, mint 2010-ben volt. A javulásunk az egyik legnagyobb, talán a második legnagyobb egész Európában. Tehát példaértékűek vagyunk.
1: Meg a meleg étel, a napi egyszerű meleg étel.
0: Ingyenes tankönyv, meleg étel, Erzsébet tábor, és a szülők dolgoznak. Azért az az 1 millióval több foglalkoztatót, ez azt jelenti, hogy nagyon sokan olyan háztartásban éltek korábban, ahol a szülők nem jártak el dolgozni. Most már töredék annyi azoknak az aránya, ahol a gyerekek olyan háztartásban élnek, hogy a szülők nem dolgoznak. És ha dolgoznak, akkor a kereset biztosan nagyobb, mint a segély. Segélyből nem lehet kiszedni, segéllyel, segélyezéssel nem lehet csökkenteni a szegénységi kockázatot. Munkát, keresetet kell biztosítani mindenkinek, aki tud dolgozni.
1: Köszönöm szépen, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadót hallották.

0: Szalai Szilárd, az Ellenpont vezető szerkesztője érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Szombatról beszélünk, ugye május 9-e, szombat, akkor megalakul az új országgyűlés. Egyáltalán hogy lett ez a dátum? Már csak azért is érdekes, mert egy állami ünnepség körvonalai bontakoznak. Itt ki lesz zászlófelvonás, aztán lesz katonai díszszemle is ebből az alkalomból. Ez korábban nem volt. Ráadásul május 9-e győzelem napjaként ünneplik Moszkvában. Szintén katonai díszszemlével, hogy most ez nem tűnt fel azoknak, akik eddig nagyon mondjuk nagyító alatt nézték az oroszországi párhuzamokat a magyar eseményekkel?
1: Hát igen, furcsa, hogy nem csak Moszkvában tartanak katonai díszszemlét 9-én, hanem itt Magyarországon is, hát főleg úgy, ahogyan ön is mondja, hogy azért itt volt egy elég erős orosz befolyástól való félelem, volt 16 éven keresztül rendőrállamról szó, mindenféle autokráciákról, ennek különböző válfajairól egyébként, volt mindenféle nepotizmus vád, meg korrupció, most pedig a sógor lesz az igazságügyi miniszter. Nagyon furcsa választás vagy választás után vagyunk, ahol úgy tűnik, hogy sikerült megválasztani azt a miniszterelnököt, akitől 16 éven keresztül rettegett az ellenzéki közeg, de nem történt meg. Most igen, most megtörténik az, hogy valóban katonai díszszemlével iktatják be, ráadásul pont május 9-én elképesztően furcsa és az irónia érzéket nélkülöző döntés ez az egész. Hogy ez egyébként a eddigi ellenzéki, most már kormánypárti közegben ez hogy veszi ki magát? Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kognitív diszonancia az, amit most jelenleg még látunk. Nyilván ez a mézes hetek alatt ez várható volt, de hát azért ezek a mézes hetek is előbb-utóbb véget érnek. Főleg, hogy ugye 9-én már beiktatásra kerül ez a kormány, igen komoly ígéret halmazzal, és azért bár megvan a parlamenti többség ahhoz, hogy ezeket az ígéret halmazokat átvigye, azért a realitás talaján még kerestik el a fogást.
0: Ugye az a hír járta, hogy azért volt ez a 9-e, hogy utána meg lehessen tartani azt a fiesztát, azt a népünnepét, amit ugye hát terveztek, mert hogy egy ilyen buli hangulatot varázsolnak a Kossuth térre.
1: Igen, ugye az egy... hát az ókori Rómából eredő politikai bölcsesség, hogy kenyér és cirkusz kell. Ugye a cirkusz már megvan, a kenyér pedig a választási ígéretekben szerepel. Egyébként számomra ez kérdéses, hogy ez megtörténik-e, ez a kenyér. De a cirkusz az mindenképpen megvan. Ugye tulajdonképpen az egész Tiszapártnak a jelenléte az egy ilyen online politikai marketing trükkfogás volt, ami egyébként nagyon jól működött, sokkal profibban sikerült ezt lemenedzselni, ezt az online jelenlétet, mint a volt kormánypártoknak, ezt tényszerűen el kell ismerni, és hát természetesen ennek a közegnek, vagy közösségnek a szórakoztatása az most még egyelőre buli formájában zajlik. Az ígéretek szerint ugye ennél egy kicsit véresebb módon is meg fog történni, ugye az elszámoltatással és felelősségre vonással, kinek vérmérséklete szerint ez hogy fog kinézni pontosan, még nem tudjuk, de tényleg azt látjuk, hogy egy azt az online attrakciót, ami eddig az online térben létezett a Tiszapárt körül, azt most a fizikai térbe próbálja meg kivinni Magyar Péter. Egyébként ez eddig egy nagyon sikeres projekt volt, úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként kormány, és ez egy valóban létező, és a kormánynak népszerűséget garantáló intézkedés lehet. Ez a rendszerváltó buli, meg a hasonló ilyen, én nem gondolom egyébként, hogy nem lesznek még hasonló ilyen közhangulat hekkek még a jövőben. Ez egyébként egy teljesen működőképes stratégiai lehet. 2000 vagy 2500 éves recept, azt hiszem, hogy az alapokhoz sikerült visszanyúlni.
0: Eltakarhatja-e a hangulati politizálás azokat a tényeket és azokat a különleges és kényes pontokat, intézkedéseket, azoknak következményeit, amelyek várhatók itt egyrészt az uniós lista kapcsán, ugye mint követelményrendszer. Aztán ezek a bizonyos jelenségek, amikor arról van szó, hogy egy milliárdos jelentkezik, töredelmesen bevallja, hogy mennyi pénzt kapott honnan, ez minek lehet a része? Szóval ezek például, amik itt kiderülnek, akár önvallomás útján, akár máshogyan, hogy mennyi pénz ment meg hova, ugye elszámoltatás, vagyonvisszaszerzés, ez a fajta, mondjuk ha ez van a fősodorban, a kommunikáció fősodrában, az eltakarhatja azt, amik lényeges pontok és meghatározhatják Magyarország jövőjét.
1: Igen, ha már a cirkusz példán indultunk el, ugye azért a játékok része volt a gladiátor játékok is, amely azért egy véres mulatság volt, az elszámoltatás pedig éppen ilyen véres mulatságnak ígérkezik, egy ilyen véres szórakoztatási formának. Én azt gondolom, hogy ez is egyébként ennek a nagy, hát hogy is szoktam mondani, Magyar Péter, abszolút filmszínház, ugye az elhíresült mémnek a magyarosított változatával, tehát ez abszolút egy filmszínház, ami most jelenleg zajlik, amiben epizód szereplő lett most Balási Gyula, de akár ez a rendszerváltó buli, Karácsony Gergely, bárki lehet ebben epizód szereplő. A lényeg az, hogy a show-nak a fősztárja, Magyar Péter, aki miniszterelnökként ezt a főszerepet elviszi, meg elvitte ugye az elmúlt két évben, ő ott legyen a központban, és itt tulajdonképpen az látszik, hogy nem is annyira a kormánynak kell népszerűséget, hanem Magyar Péter egy személyi kultuszt épít. Tehát ez teljesen nyilvánvaló volt egyébként eddig is, de innentől kezdve ezzel a kommunikációs stratégiával pedig most már látjuk, hogy kormányon is ez a politika. Ugye az, hogy itt nagyon komoly újra struktúrálásra lesz szükség, tehát ha Magyar Péter meg akarja tartani a gazdasági ígéreteit, vagy jól akar feküdni az Európai Uniónál, azért ott nagyon komoly vállalásokat kell tennie. Tehát itt az LMBTQ jogok terén, gyermekvédelmi törvény visszavonásával kell vállalásokat tennie, a migrációs paktum végrehajtásával kell vállalásokat tennie, Ukrajna finanszírozásával kell vállalásokat tennie. Ezzel szemben a magyar társadalom kap egy kellemesnek ígérkező délutánt május 9-én, meg szórakozásul néhány olyan interjút, ahol volt milliárdosokat megpróbálnak megalázni, és egyébként ez láthatóan sikerül is.
0: Mondjuk itt
1: nem tudom, hogy ez mennyiben lesz elegendő társadalmi szinten.
0: Azt azért fontos megjegyezni, hogy a társadalomnak jogos elvárása az, hogyha bűncselekmény történt, visszaillés történt, a vagyonok törvénytelenül áramlottak valahova, annak bizony legyen következménye.
1: Ez természetesen így van, csak ez...
0: A bíróság mondjon ítéletet.
1: Igen, csak itt a bíróság mondjon ígéretet, és ebből ne egy cirkuszi látványosságot csináljunk. Tehát legyenek meg a tényállásszerű ítéletek, legyen meg az, hogy hol volt bűncselekmény, ennek a méltányos és mértékében megfelelő büntetése kerüljön kiszabásra, és egyébként pedig azokkal az oligarchákkal szemben, akik 16 éven keresztül oligarchák voltak a közbeszédben, és most viszont tiszás támogatók, meg mecénások, meg nem tudom milyen felmentő jelzőket találnak ki rájuk, velük szemben is történjen meg. Tehát akkor mindenkivel szemben ezt az eljárást folytassuk le, legyen meg ennek egy vége, és húzzuk újra ezt a teljes gazdasági rendszert, és akkor innen el lehet indulni valahova. De az mégsem járja, hogy valaki nem tudom, kedves Facebook posztokat ír Magyar Péterről, vagy krokodilkönnyeket ejt a testvérének a YouTube csatornáján, és onnantól egyből már mindig is jó ember volt, meg mindig is jó üzletember volt. Ez nem ettől függ, a bűncselekmény attól függ, hogy bűncselekmény volt-e vagy sem.
0: Ezt a bíróság döntse el, ebben bízunk. Köszönöm szépen, Szalai Szilárdot, az Ellenpont vezető szerkesztőjét hallották.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contant zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu /Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt!
6: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
0: A Dunatisza közén északkeleten többfelé felhős, másutt általában derült az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul.
2: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
0: 8 óra van, 2026. május 6-án szerdán. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. Hallgassuk meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
2: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
9: Tovább erősödött a forint. A jegybank elnöke szerint a hazai bankrendszer stabil és megőrizte hitelezési képességét.
8: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgai időszak. Következnek a részletek. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
9: Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével indokolta, és hozzátette, jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélése. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Washington vasárnap jelentette be a Szabadság projekt nevű műveletet, melynek részeként védelmet és kíséretet biztosít a hormuzi szoroson áthaladó semleges kereskedelmi hajók számára.
8: Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. Hárman meghaltak.
9: A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, ezekben eddig csak nem 200-an haltak meg.
8: Jelentősen csökkent az amerikai elnök népszerűsége.
9: A Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy jelenleg Donald Trump legnagyobb politikai ellenfele éppen az, amivel korábban megnyerte az elnök választást. A gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek. Kis Rajmond hozzátette, az elnök még mindig népszerű a republikánusoknál, azonban a bizonytalan és a demokrata szavazók körében a támogatottsága történelmi mélyponton van.
10: 2025. január 20-a óta eltelt másfél év alatt nem lehet Detroitban autógyárakat beindítani, vagy mondta, hogy fúrjunk babám, fúrjunk a Drill Baby Drill program, azért nem lehet hazahozni a gyártást Kínából, hogy mobiltelefonokat gyártsanak, ehhez még idő kell. A nagy kérdés az most nem is csak a félidős választás, mert azért hívjuk félidőnek, a második fél időben még ki lehet egyenlíteni, de hogy milyen gazdasági reformot tud úgy bevezetni, hogy ezt érezze a vásárló.
8: Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilie Bolozsán vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be.
9: Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikozurtán korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Itt a Krónika.
8: Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
9: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
8: A kormányváltás során és azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
9: Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örökölt az új kormány, a betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
8: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepéjére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
11: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
12: Magyar Péterig az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
11: A rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészet produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
12: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
8: A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
9: Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyagáremelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, melynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
13: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond.

0: Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban közölte, a csapadékmentes idő miatt a tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek, holott korábban ilyenkor szokták kezdeni. Hozzátette, a következő napokban, hetekben többszöri lassú, csendes, áztató esőre lenne szükség, ami még az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne.
1: A tavaszi vetéseknél, a tavaszi kapás növényeknél pedig feltétlenül szükség lenne ezekre a májusi esőkre. Ugye ne felejtsük el, 2026 egy ilyen történelmi év. Ebben az évben először nagyobb lesz Magyarországon a napraforgó vetés területe, mint a kukoricáé. A klímaváltozás következtében a termelésbiztonság megváltozott. Nagyon fontos, hogy biztonságosan kiszámítható növényeket lehessen termeszteni, és ennek következtében a termelő kollégák több napraforgót fognak termeszteni, főleg az alföld vidéken, ahol már nem termeszthető a kukorica biztonsága, és ugye természetes, hogy ez a másik lába pedig az őszi kalászosoknak a előretörését is jelenti.
2: Súlyosbítja a több éve tartó hazai aszályt, hogy a téli fél évben nem töltöttek vissza a talajvízkészletek, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese.
0: Gacsályi József a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy itthon a folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb, és emlékeztetett, tavaly rendkívüli aszályvédelmi intézkedéseket vezettek be szerte az országba.
3: Közel 1000 ember dolgozott egész nyáron megkeszített munkával, hogy azokkal a különböző beavatkozással, gondolok, hogy mobil szivattyúegységek telepítésével emelt víztereket hoztunk létre. A Vizet a tájba program elindításával próbáltuk az ott jelentkező fejlesztési igényeket kiszolgálni, és a téli időszakban elmúlt évi beavatkozásainkat felülvizsgálva elkészítettük azokat a cselekvési terveket, amelyet tovább szeretnénk folytatni, mivel láttuk, hogy a hidrometeorológiai helyzet az nem lesz kedvező. Úgyhogy most arra készülünk, hogy ezt az országos irányítással a vízügyi igazgatóságok ezek a beavatkozásokat napokon belül el fogják kezdeni.
2: Idő alapú jegyekkel lehet utazni Szegeden a nyári program sorozatok idején.
0: Május 21-e és 31-e között, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény, közölte a MÁV. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az utasok egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időkereten belül. Bővebb információk a MÁV csoport honlapján érhetők el.
4: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint élénk a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bagi és Mogyoród térségében, majd a bevezető szakaszon torlódásra számítsanak. Sokan kerülnek az M31-es autópálya felé, így már Nagytarcsa térségében is torlódnak a járművek.
2: Baleset történt Abony belterületén a Szelei úton a Világszabadság utca kereszteződésénél, a 16-os kilométernél a forgalmat megállították, és ugyancsak baleset történt Nyírcsaholy belterületén a Szabadság utcában, a Mátészalka-Vállaj összekötő úton az 5-ös kilométernél ugyancsak megállították a forgalmat. Vezessenek óvatosan. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Napközben az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti a haladást felújítás miatt. Lezárták a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
0: Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben. Magabiztosan győzött Japán ellen a női vízilabda válogatott a világkupa selejtezőn. Jó reggelt kívánok! Mújdrica Istvánt hallják!
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.

0: Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután a tegnap esti hazai visszavágón 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A gólt Bukayo Saka szerezte a 45. percben. A londoniak így 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere, így értékelt a döntőbe jutás után.
1: We made history again together and I cannot be happier.
2: Történelmet írtunk együtt ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe.
0: Nem volt csalódott a vereséget követően az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone, aki büszkén nyilatkozott a mérkőzés után.
3: Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
0: A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó bajnokok ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden a címédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Jonathan Tah, a német csapat védője szerint a továbbjutáshoz úgy kell játszaniuk, mint az első mérkőzés második fél idejében.
4: We conceded the penalty before we got into the halftime.
5: A múlt heti mérkőzésen éppen a szünet előtt kerültünk hátrányba, amikor 11-esből betalált az ellenfél. Ez sosem jön jól, nem így akarsz pihenőre vonulni. Ettől függetlenül megvolt az önbizalmunk, tudtuk, hogy rendben van a játékunk. Majd még nehezebb helyzetbe kerültünk, és végül egy remek csapat szellemmel 5-2-ről kapaszkodtunk vissza a második félidőben. Ez az, amiből erőt kell merítenünk a visszavágóra. Hiszünk benne, hogy sikerrel jár. Hatunk.
6: Nemzeti Sportkrónika.
0: Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől Studer Ágnes nyilatkozott, Balogh Balázs a riporter.
7: Megmondom őszintén, úgy jöttünk ki a mérkőzésre, hogy nem foglalkoztunk azzal, hogy 2-0-ra vezetünk, hanem ugyanúgy beállni, mint az első két mérkőzésben, 100%-on teljes odafókuszáltsággal. És egyszerűen tényleg, ahogy elkezdtük a mérkőzést, az meseszerű volt, amilyen magabiztosan mindent bedobtunk. Én annyira büszke vagyok, mert az, hogy ezt a meccset, ezt így tudtuk megnyerni, és fizikálisan így bírtuk. Ez a kemény munka, amit augusztus óta együtt csinálunk, ugye nagyon sokakkal már tavaly óta, és beérett a gyümölcse a sok munkának, és hihetetlenül büszke vagyok, mert így egy ilyen Miskolcot megverni, ez egy hatalmas dolog, és ezért a csapatért bármit, az életemet rájuk bíznám.
8: Söpréssel nyertetek, ahogy szokták mondani, és egy fiatal csapattal, légiósok nélkül, ez még jobban emeli annak a dicsőségét, hogy bajnokok vagytok.
7: Persze, tudtunk reagálni, rengeteget adtak hozzá a légiósaink a szezonba, és itt van az, hogy olyan karakterekből áll a csapat, olyan tényleg személyekből, akik mindenki fel tudott lépni, amikor kellett. Minden mérkőzésen más hozta a pontokat, mindig fel tudtunk lépni. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy még alig hiszem el most, hogy ezt így tudtuk megnyerni, és büszke vagyok mindenkire.
0: A pécsiek tehát a döntőben nem számíthatta a két légiósukra, Julia Reisingerovára és Lexi Headre, de így is 3-0-ra nyerték meg a párharcot. A pécsiek teljesítményéről a DVTK vezetőedzője Völgyi Péter is elismerően nyilatkozott.
9: Tudtuk az eredmény után a mérkőzés elejétől fogva, tudtuk, hogy nagyon erősen fog kezdeni a Pécs hazai pályán, mégsem tudtuk ezt megakadályozni. Halvány reményünk volt, amikor bejöttünk 10 pont alá, és sajnos védekezésben olyan hibákat követtünk el, amivel megtalálta a Pécs azokat a 3 pontosokat, amivel át tudott lendülni ezen a viszonylag hosszak mondható holponton, és onnan már negyedszer nem volt visszaút. Gratulálok, mert a döntő alapját teljesen megérdemelt a bajnoki címet.
10: És ugye elmondhat, hogy a Pécs talán az egész szezon legjobb játékát az utolsó kulcsmérkőzésre hagyta, tehát ilyen szempontból is azt hiszem, hogy jó helyre kerül a bajnoki trófea.
9: Megérdemlik, és azt gondolom, hogy sokat tettek érte, nagyon tiszták voltak a szerepkörök, náluk a két külföldi játékos kiválása után is tudtak jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték.
0: Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezett a párharcban. Rudner Gábor, a Szolnok játékosa, Szekeres Péternek összegzett az 5 pontos Paks elleni siker után.
11: Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is rá, de még annál jobban kezdték a meccset. Nagyon agresszív játékot mutattak, több tranzíciójuk is volt az első fél időben. Aztán a második fél időre tudtunk váltani, energiát szedtünk valahonnan, és szerencsére fel tudtuk venni a harcot velük.
12: A negyedik negyedben viszont tényleg elképesztő, hogy mit mozgósított az együttes. Lehet tartalékolni ezek szerint akkor egy mérkőzésen belül és így a párharcban is?
11: Szerintem tartalékolni nem lehet, mindenki beleadta a szívét, és szerintem ez számított ebben a negyedik negyedben.
12: Mit jelent most az, hogy két győzelmetek van ebben a 3 győzelemig tartó párharcban?
11: Igazából őszintén semmit, mert bármikor megfordulhat az a párharc, úgy fogom készülni a következőre is, mint az, hogy az első lenne, és szeretnék megnyerni.
12: Itt azért Pakson nem könnyű nyerni, és ez az alapszakaszban is bizonyította az ellenfél, hogy sikerült legyőzni titeket. Tudtátok, hogy ennyire küzdelmes, ennyire nehéz mérkőzés lesz?
11: Tudtuk, mivel bármikor elő tudnak hozni egy olyan játékot, hogy minket is megvertek 40-nel a hazai pályán, úgyhogy tudjuk, hogy mire képesek, és ezért fogunk felkészülni a következő meccsre is rájuk.
0: A Falkó is tehát másodszor nyert a Kaposvár ellen, a szombathelyi csapatból Váradi Benedek értékelt.
13: Egy nagyon kemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sok pont volt, a védekezés dominált, nagyon sok volt a kis kontakt benne a festékben. Talán a momentumokat jobban elkaptuk. Többször volt jó védekezésünk, amiből tudtunk fordulni. Látszik, hogy mi is agresszíven próbáltunk védekezni. Rengeteg faltot kaptunk. Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt szerintem mindenkinek. Nagyon fárasztó, de amiért jöttünk, az sikerült. Vezetünk 2-0-ra. Nyilván tudjuk, hogy ezt a párharcot még le kell tudnunk zárni, még egy nagyon kemény ütközet vár ránk pénteken. Természetesen a hazai pályán az a célunk, hogy megnyerjük.
14: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen. Ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuperdöntőjében. Most a magyar csapat egyik újoncát, Lendvai Zoét hallják.
15: Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után, azért most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon-nagyon élvezem, rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békelve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, ami még kell, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
0: A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A miénk számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját, Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
16: Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelen állás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
17: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
16: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna egy, ezáltal a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
17: Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
16: Még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növeltük, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abban, hogy ezek a fiatalok így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
0: Bondár Anda az első fordulóban kiesett a római salakpályás tenisztornán, miután három játszmában kikapott a kínai Cheng Chin-Wentől. Ma a nőknél Udvardi Panna és Gál Fidalma, míg a férfiaknál Marozsán Fábián és Vucsovics Márton lesz érdekelt a nyitókörben Rómában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
14: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
18: Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
19: Egykor a Festetics család járt ide kocsikázni az egyedülálló természeti környezet miatt. A Gyenesdiási nagymező korábban a környékbeli lakosok gazdálkodási területe volt, ma szabadidőpark túraútvonalakkal, 16 állomásos tanösvénnyel és erdei tornapályával.
18: A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
20: Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
18: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Kakukk El Tamással.
21: Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Szigeti Gábor Kossuth díjas színház történész rendező egyetemi tanár osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
18: Napi jegyzet.
22: Jó reggelt kívánok! Otthonomban baráti társaság 10 éves tokai aszúval kínálom vendégeimet. Valaki csettint, nagyon finom. Költőt idézek, Kis Benedek egy versorát. Tokai aszú. Folyékony aranyrökként gördülő magyar könyv. Kezünkben üres a pohár. Politizálunk. Szenvedélyesen szígyjuk a korkegyenc politikusokat. Petőfi Sándor szavával csitítom a kedélyeket. A párt és mindörökké csak párt, sok század óta átkos jelszavunk. Váltsunk témát, vált hangnemet sokat olvasó barátom. Az írók sem különbek a politikusoknál. Sokasodik a silány irodalmi mű, ostoba vers, száz számra terem az olvashatatlan könyv. Ez sem mai nóta, vágszabába az irodalmi szerkesztő. Leveszi a könyves polcról Vörös Sándor kéziratos verses könyvét. 80 éve írt a Sanyi Manó. Egy könyvre. Itt nyugszik 10 év papíros. Sírjáról a füvet legelni életveszélyes és tilos. Kacag a társaság. Egyre gyorsabban röpülnek az évek, és egyre nehezebb versé lenni. Idézem Latinovics Zoltán vallomását. Női hang töri meg a csendet. verseket kellene olvasni, minden nap legalább egy verset, elalvás előtt, vagy napközben, megállva, bármikor, Arany Jánost, Berzsenyi Dánielt, Nagy Lászlót. Szobám falát fényesíti a lebukó nap tűzvörös sugárzása. Mint kitűzött királyországa széléről, visszapillant a nap a föld pereméről. Gyerekkoromban tanultam meg Petőfi Sándor versét, ezt a két sort még őrzi emlékezetem. Kezében 1796-ban megjelent verses kötettel idézi irodalomtudós barátom Ányas Pál költeményét. A lenyugvó naphoz. A távol kékellő hegyek füstölögnek, a patakok nagyobb zajjal hömpölyögnek, minthogy csillapodik a világ lármája. Csendesedünk, bort öltök a poharakba. Pergamenkötésű öreg könyv, Amor Sanctus, Pázmány Péter Babics Mihály. Felkelő hajnal, lámpa, mely nem csal, napdús sugarakkal, tőled az éj fut, s kigyullad a nappal. Fogadkozunk, elolvasunk minden nap egy verset, akkor majd biztosan csillapodik lelkünkben a világ lármája.
21: Szigeti Gábor Kossuth Díjas színház történész rendező egyetemi tanár jegyzetét hallották, és ez a jegyzet, ahogy a többi már elhangzott is, újra meghallgatható a hiradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon. Érdemes.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
23: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
24: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
21: Fél kilenc múlt egy perccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó, Bordi András.
25: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Hamarosan kezdődik a történelemírásbeli érettségi. Középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren vizsgáznak. Holnap az angol, pénteken a német írásbeli következik. A szóbelik júliusban kezdődnek. Ma van a Jászok napja. A 2014 óta megtartott kezdeményezéssel arra emlékeznek, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabad jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait az úgynevezett önmegváltás részeként. Közeledik az eszia bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz. A határidő május 20-a. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CATL akkumulátorgyár környékén. Az üzem területén korábban nyomáspróbát végeztek. A szivárgások kimutatásához használták a szénezett vizet, amely nem tartalmaz szennyező anyagot. A hatóságok közölték, hogy a szénezett folyadék nem jutott be élővízbe. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakulülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival, vagy korszerű, nagy férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
21: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde fő mutatói tegnap. A Dow Jones 7%-kal nőtt, az S&P 500-as 8%-kal lett magasabb. A technológiai részvények Nasdaq kompozit indexe 1%-kal erősödött. Új megállapodás született az amerikai AI modellek ellenőrzéséről, ezt közölte az amerikai kereskedelmi minisztérium alá tartozó AI szabványügyi és innovációs központ. A lépés célja a rendszerek biztonságának és megbízhatóságának erősítése. Ennek értelmében a szervezet már a piaci bevezetés előtt vizsgálhatja az új mesterséges intelligencia modelleket. Idén 50 milliárd dollár termes számítási kapacitásokra költeni az OpenAI. Mindez Greg Brockman társalapító bírósági vallomásából derült ki, amit az Elon Musk elleni perben tett. 2017-ben ez az összeg még 30 millió dollár volt, mára viszont több 10 milliárdra emelkedett. A Reuters információi szerint a vállalat 2030-ig összesen 600 milliárd dollárt költ el a szükséges infrastruktúra kiépítésére. A Samsung piaci tőkeértéke elérte az 1000 milliárd dollárt, miután a mesterséges intelligenciában használt csipek iránti kereslet miatt a világ legnagyobb memóriagyártójának részvényeit több mint négyszeresére drágultak egy éven belül. Európába érkezve túlnyomó részt emelkedéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék tegnap, leszámítva Londont, ahol a FTSE 1,4%-kal gyengült, a frankfurti DAX 1,7%, a párizsi CAC 40 1,1%-kal tudott erősödni, Milánó 2,3%, Madrid 1,8%-os pluszban zárta a kereskedést. Szokatlannak nevezte az olasz Unicredit hivatalos ajánlattételét a pénzintézet Commerzbankban meglévő részesedésének növelésére a német bank vezérigazgatója. Bettina Orlop azt furcsálja, hogy az olasz bank nem ígér prémiumot a részvényeseknek. A Reuters írása szerint az Unicredit célja, hogy a Commerzbankban meglévő közvetlen részesedését a jelenlegi 27%-ról 30% fölé emelje. Csak nem 30 év után előrelépés történt a Dubrovniki reptér és a város közötti gyorsforgalmi út ügyében. A horvát állami közútkezelő közlése szerint megszületett a megállapodás egy új nyomvonalról, amely már nem éríti az Omba folyót. A kiválasztott változat a meglévő Dr. Franjo Tudjman hidat is bevonja az összeköttetésbe. A tervek véglegesítését szeptemberre ígérik, a beruházás költsége 350 millió euró lehet. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,8%-os emelkedéssel 135.935 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 20,1 milliárd forint volt, a vezető papírok emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 3,4%-kal 4.314 forintra erősödött. Emögött az olajár emelkedése állhat, illetve az, hogy a nap folyamán érkezett hír szerint május 16-áig befejeződhetnek a NIS szerb olajipari vállalat felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások. Az OTP 2,3%-kal emelkedett 42.570 forintig, a Magyar Telekom 3%-kal 2.478 forinton zárt, a Richter 9%-kal erősödött 12.840 forintig. Idehaza márciusban az ipari termelés volumene 6,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, munkanap hatástól megtisztítva. A termelés 3,7%-kal emelkedett, erről jelentett első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Illetve az első negyedében több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal 9291-re nőtt. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 361 forintba és 20 fillérbe, 1 amerikai dollár 307 forintba és 68 fillérbe, 1 svájci frank 394 forintba és 73 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
21: Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
5: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
21: Jelentős változások az ingatlan piacon, hogy kit érint és hogyan, kiderül a következő percekben. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője itt a stúdióban. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok!
21: Mik is ezek a változások? Hogy lehet ezt összefoglalni?
6: Április nagyon izgalmas hónap volt a lakáspiacon, mert nagyon sok hatás érte egyszerre a vevőket és az eladókat is. Fontos még, hogy nem sok hatás, hanem sok hatás, de mégis összességében csökkent a lakáspiaci aktivitás, aminek nagyon profán okai vannak, hiszen április az egy különleges hónap volt abból a szempontból, hogy ugyanerre az időszakra esett a húsvéti ünnepi időszak, plusz a választások is. És látszik, hogy ez a két tényező rányomta a bélyegét a keresletre, és a friss kínálatra, vagyis a hirdetés feladásokra is. Hogyha a számok nyelvére lefordítjuk, ez annyit tesz, hogy márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén, több mint 30 ezer hirdetést adtak föl az ingatlan közvetítők és az ingatlan tulajdonosok, miközben 237 telefonos érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra. Ami viszont nagyon érdekes, hogyha pusztán a látogatószámot nézzük az ingatlan.com-on, akkor április második felére ezek a nagy hatások, például az húsvét ünnepi időszak, vagy a választások, amik más irányba fordították a lakásvásárlók és a lakáseladók tekintetét, ez kezdett visszabillenni. Tehát az emberek elkezdtek informálódni, tájékozódni,
7: tervezni. Hát de még várnak.
6: Így van, viszont a döntéseket még nem hozták meg. Ami egyébként meg teljesen természetes, hiszen mindenki keresi az irányt a piacon, az eladók is, és a vevők is.
7: Ugye hát vevői szempontból, ha nézzük a kérdést, akkor például ugye ilyen kérdés, hogy marad-e a 3%-os lakáshitel például, ugye aki számolhat vele, az egész máshogy tud gondolkozni, mintha nem.
6: Igen, ez egy érdekes kérdés, ugye erről konkrétumokat még nem ismerünk, hiszen még az új kormányzat föl sem állt. Az biztos, hogy aki úgy vesz ingatlant, hogy már aláírt adásvételi szerződése és aláírt hitelszerződése, az zsebben tudhatja a 3%-os hitelt. És egyébként ez is egy nagyon izgalmas időszak volt április hónap során, hiszen nagyon sok vásárló nem csak azért vár ki, mert nem tudja, hogy mik lesznek majd esetleg az új kormányzati intézkedések, milyen új támogatások jelennek meg, vagy milyen régi támogatások alakulnak át, hanem egész egyszerűen van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét, tehát ebből a szempontból itt a kellemes lehet összekapcsolni majd a hasznossal vevői szempontból is, meg gazdasági szempontból.
7: Azt lehet tudni, hogy a vevők saját célra, vagy befektetési célra, szóval lehet arra következtetni a vásárlói szándékból, vagy az adásvételi szerződésekből, hogy valójában kik mozgatják ezt a világot?
6: Azt látjuk, hogy most egyre inkább a saját célra vásárló vevők azok, akik mozgatják a keresletet, és ezáltal a kínálatot is, mert ha befektetői szemmel nézünk most 2026 májusában az ingatlanpiacra, akkor már korán sem olyan vonzó a kép, mint amit láthattak a befektetők akár tavaly évelején, vagy ezelőtt 5-10 évvel. Hiszen mi történik? Azt látjuk, hogy a lakásdrágulás az folyamatosan lassul az elmúlt fél-egy évben. Még azért emlékeztető, volt egy nagy kiugrás az évelején, amikor az állampapírból kiszálló befektetők megrohamozták a piacot, illetve a kisebb településeken az első lakásvásárlók tömeges megjelenése is nagyobb tempóban hajtotta fel az árakat, de az elmúlt fél évben ez a lakásdrágulási tempó folyamatosan enyhül, tehát nem látunk olyan tényezőt, ami miatt rövid távon abszolút mértékű áremelkedést tapasztalnánk kiugró volumenben. Másrészt pedig, hogyha valaki hasznosítani is szeretné ezeket az ingatlanokat, amiket megvásárol befektetési céllal, mert hogyha értéknövekedés már nem annyira játszik, akkor esetleg még a bérbeadás lehet egy opció. Ott is azt látjuk, hogy a bérleti díjak sem emelkednek olyan mértékben, mint amit akár egy évvel ezelőtt megszokhatunk. Ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata, még pedig az, hogy az otthonstartról nagyon sok kérlőt szivattyúzott ki az albérletpiac kereseti oldaláról. Ugyanakkor persze, mivel a befektetők már nem annyira aktívak, a kínálat is szűkül, tehát ott is most billeg az albérletpiac a bérleti díjak emelkedése szempontjából, hogy most ez a dinamika csökken, vagy éppen ezen a 5-6-7%-os szinten megmarad a éves összevetésben. Tehát összességében azt lehet elmondani, hogy befektetési szempontból lehet, hogy vannak most más jobb eszközök az ingatlannál, de itt jön be a másik kérdés, hogy nincs egy ilyen tudományos definíció az ingatlan befektetőknek, hiszen hogyha például valaki azért vesz egy ingatlan, mert majd később a gyerekének ez egy a lakhatását tudja ezzel megoldani, akkor lehet, hogy addig, hogyha néhány évig kiadja ezt a lakást, akkor befektetési eszközként fog rá tekinteni, de később már a gyermekének mondjuk a saját célú ingatlan, saját célra vásárolt ingatlan.
7: Inkább gondoskodási célú ez.
6: Nő, tehát így akkor nagyon vékony a jég, hogy kit tekintünk befektetőnek és saját célú vásárlónak.
7: Azért lehet érdekes a kérdés, mert ugye azért a korábbi évtizedekben jelentős árfelhajtó hatással bírt ez, ugye, hogy befektetési céllal pörgették sokszor egymás között tehetős emberek, és ezért aztán azok, akik saját lakást akartak, vagy éppen most a gyermekének akart saját lakást, vagy a fiatal pályakezdő akart saját lakást, kisebb eséllyel rúgott labdába. Ezt megváltoztatta ez a hitelkonstrukció? Az volt, amit jelentős változást okozott, vagy más is történt?
6: A 3%-os hitel?
7: Igen, például. Igen. És az egyéb otthon támogatások?
6: Az előzetes adatokból az látszik, meg a banki adatokból is, hogy úgy tűnik, hogy a 3%-os hitel túlnyomó részt betalált a célközönségébe, hiszen az átlagos életkor 34-35 év az igénylők esetében, és ez mindenképpen arra utal, hogy elsősorban a fiatalok azok, és az igénylők 80%-a meg 40 év alatti. Tehát ez arra utal, hogy a fiatalok azok, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Az majd egy kérdés lesz, hogy ennek a dinamikája hogyan alakul a későbbiekben, mert azt még őszintén szóval nem látjuk, hogy most kifulladt-e az otthonstart lendülete, mert azért az látszódik a lakáspiaci keresleti adatokból is, hogy ez a szeptember-október időszak nagyon sok előrehozott vásárlást is eredményezett, vagy tényleg a friss kínálatra várnak az újépítésű lakások esetében, főleg a nagyobb városokban, mert hogy még egyszer a használt és az újépítésű ingatlanok nagyon furcsa módon, de hasonló árszinteken érhetők el.
7: Hogyha a nemzetközi összehasonlításban gondolkozunk, akkor a magyar ingatlan árak, hát nyilván négyzetméter ár, meg hát persze területenként változik, de tehetünk-e valami összehasonlítást, hogy hol állunk, akár a szomszédos országok tekintetében?
6: Igen, talán ez a legérdekesebb, hiszen ezt érdemes összehasonlítani, almát az almával, hiszen hasonlíthatnánk mondjuk az angliai vagy franciaországi lakásárakhoz is.
7: Japánhoz is akár, csak éppen mi értelme?
6: Igen, mert ebből a szempontból a magyarországi lakásárak inkább a környező országokkal érdemes összehasonlítani. Ráadásul azon belül is inkább a fővárosokat, hiszen minden országnak a fővárosai magasabb árat képviselnek, a kisebb települések meg alacsonyabb árszintet, és ebből a szempontból érdekes azt látni, hogy az elmúlt időszakban a magyarországi lakására kezdtek fölzárkózni a régiós fővárosok lakásáraihoz, pontosan a budapesti lakásárak. Tehát már nincs akkora szakadék Varsó, Pozsony, Csehország fővárosa, Prága és Budapest között, mint amit láttunk korábban. Ez pedig azt is magával hozhatja, hogyha külföldről nézi valaki a budapesti lakásárakat, akkor ezek már nem annyival olcsóbbak, mint amennyi differencia volt a későbbiekben. Ez pedig szintén visszavetheti a külföldi befektetőket, például a budapesti ingatlanpiacról, és főleg ebben a felzárkózásban nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint, tehát külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
7: Köszönöm szépen Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
8: Jó reggelt Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7: Május 20-a a személyi jövedelemadó bevallás határideje, meg hát aztán az 1+1% felajánlása is éppen most aktuális, meg hogy mi minden teendő lehet, mire kell gondolni ebben a hátra lévő még néhány jó néhány napban. Lincmaier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője itt a stúdióban. Kezdi Csokrom, jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok!
7: Avasson be minket a részletekbe, hogy jogkövető magatartást tudjunk tanúsítani.
9: Nagyon szívesen. Két hét van hátra május 20-áig, úgyhogy az, aki eddig még nem küldte vissza a bevallását, és van kiegészíteni valója, az mindenképpen tegye meg. Ugye a kiegészíteni való, az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál, leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a három gyerekes anyáknak is ez szíjamentesség jár. A másik, ami meg az a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
7: Ugye, mert hogy a NAV elkészíti?
9: Igen, a NAV kiajánlja, 5,6 millió magánszemélynek ajánlotta ki a bevallását, pontosan, de ez egy ajánlat. A nagy újdonsága, hát most az újdonságot idézőjelbe teszem, mert ez 2017 óta így van, de hogy azért, hogy valaki nem küldött bevallást, azért nincs bírság, mert ennek az a sajátossága ennek a rendszernek, hogy május 20-án, ahogy a NAV kiajánlotta, az úgy érvényes lesz.
7: Úgy van.
9: Csak amivel ki kell egészíteni a plusz jövedelmekkel, ott aki ezt nem teszi meg, az ugye egy NAV ellenőrzést kockáztat, hogyha a NAV észreveszi a nála lévő sok adatból, hogy itt valamilyen jövedelem hiányzik. Aki pedig a kedvezményét felejtett el beírni időben, az is megnyugodhat, mert ez nem veszik el, csak ugye nem kapja még vissza, és ezt önellenőrzéssel tudja majd módosítani a bevallását, de azt az egyet fontos megjegyezni, hogy akinek kedvezmény jár vissza, és nem kérte a munkáltatónál neki, azért minimális dolgot tennie kell, ebben segítünk, nagyon sok kis filmet készítettünk, rövidek, másfél percesek, érdemes megnézni a ingatlan kiadás, a személyi kedvezmény, családi kedvezményt, hogy lehet érvényesíteni. Ezeket érdemes megnézni, az a másfél perc az nem sok, és csak végig kell kattintgatni a beadást.
7: Na most hol? Mert ugye vannak különböző webes felületek, meg félkapu, meg szóval sokféle van most már. Hol dolgozzon az ember ezekkel az adatokkal?
9: A NAV honlapjáról is elérhető, de a legegyszerűbb az, hogyha akinek van DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja, az ha beírja az, hogy e-szia, az rögtön meg fogja találni, ez az első találat minden keresőben, vagy a NAV honlapjáról is elindulhat, a legelső csempénk az e-szia bevallás csempe, ott rákattint, rögtön megtalálja az e-szia-t, ezt kell keresni, és innen igazából végig lehet nézni, elfogadás, a beadásra arra érdemes rákattintani, úgy érkezik be hozzánk a beadás, ha meg ki kell egészíteni, akkor van egy kérdés-felelet mód, ami segít például az ingatlan kiadásnál, ingatlan eladásnál, hogy mit, hogyan kell csinálni, nem kell számolgatni, csak 4-5 egyszerű kérdésre válaszolni, és a program maga automatikusan kitölti az adatokat.
7: Papír alapon is azért megy még, ugye?
9: Papír nagyon fontos és nagyon jó kérdés, mert ez
7: itt ebben így, a digitális igen. Világban lassan már, aki igen, papír alakon lassan dolgozni, talán nem is egész embernek tekintetett.
9: De hogy nem, minden, tehát hogy bármit lehet, minden működik, és volt egy lehetőség, március 15-éig lehetett kérni annak, akinek ugye DAP vagy ügyfélkapu pluszos regisztrációja nincs, hogy a NAV küldje el a tervezetét. Ezt április 30-áig el is küldte a NAV, úgyhogy ezek már ott vannak. Aki egyetért azzal, ami azon a kiajánlott papíros tervezetben van, nem kell csinálnia semmit, hiszen a bevallása úgy automatikusan érvényes lesz. Akinek kiegészíteni valója van, annak valamilyen formában én azt javaslom, hogy regisztráljon DAP vagy Ügyfélkapu Pluszra, mert úgy sokkal egyszerűbb, de természetesen papíros bevallás is létezik még, vagy az ANK általános nyomtatvány kitöltő program, azon keresztül is ki lehet tölteni a bevallást, és el lehet küldeni. Aki papíralapban bízik, az nyugodtan kinyomtathatja, nagyon fontos, írja alá, és küldje el nekünk.
7: Postán.
9: Postán.
7: Na, korábban arról beszéltünk, hogy tovább tartanak nyitva a posták, ez már nem így van, ugye, mert nincs akkora igény. Nincsenek már akkora sorok, hiszen nagyon sokan elektronikus úton intézik az ügyet.
9: Mi az biztos, hogy május 20-a környékén ez minden évben így van, megerősített jelenléttel állunk majd helyt, és az ügyfélszolgálatok hosszabbított nyitvatartással várják azokat, akiknek még kérdése van.
7: Szóval be is lehet vinni akkor.
9: Hát adott esetben be is lehet vinni, de továbbra is azért ez az elektronikus online út, ez mindenkinek sokkal-sokkal kényelmesebb. Ami miatt viszont nagyon fontos ez a május 20-ai határidő, azok az 1%-os rendelkező nyilatkozatok.
7: Na, azt kinek és hogyan?
9: Az 1+1%-ról ugye kétféle 1%-ot lehet felajánlani, az egyiket a vallási közösségeknek, ezt úgy szokták ismerni, hogy az egyházaknak. Itt, aki nem vallási közösséget választ, de 186 vallási közösség közül lehet választani, illetve ebbe benne van a kiemelt költségvetési előirányzat, ez a Nemzeti Tehetségprogram. Tehát ez az egyik 1%. Erről azt kell még tudni, hogy aki korábban tett ilyen nyilatkozatot, megjelölte, hogy melyik egyháznak vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak adja az 1%-át. Ez egy prolongált, azt lehet mondani, hogy örökérvényű nyilatkozat, tehát a NAV ezt folyamatosan, automatikusan figyelembe veszi. És akkor elérkeztünk, most azt mondanám, hogy a mostani időszakban talán fontosabb 1%-hoz a civil szervezetek, ami azért fontos, mert itt viszont minden évben újra kell nyilatkozni, tehát ezt mindenféleképpen ki kell tölteni. Ugye a civil szervezetből, 35 ezer civil szervezetből lehet választani, akiknek föl lehet ajánlani az 1%-ot, csak nagyon fontos a május 20-ai határidő, a nyilatkozatnak be kell érkeznie május 20-áig, vagy aki postán adja föl, május 20-áig adja postára. Illetve van még egy lehetőség, ezt a munkáltatók nem biztos, hogy örülnek, de elmondom, hogy
7: mondjuk csak.
9: A munkáltató is gyűjtheti az 1%-os nyilatkozatokat, ott május 10-éig kell a munkáltatónak odaadni, borítékba letenni. Itt fontos az, hogy a borítékot ott a leragasztásnál írja alá a magánszemély. Ez a módszer is működik, de papíron is lehet. Nincs olyan mód, hogy valaki ne találna egy neki kedvező bármilyen módszert arra, hogy ő ezt az 1%-os nyilatkozatát eljuttassa nekünk. És még egy fontos dolog az 1%-os nyilatkozatok, tehát egy, május 20-áig érjen be, kettő, május 20-áig, ha van fizetendő adó, azt rendezni kell. Ha nem, akkor érvénytelen az 1%-os nyilatkozatunk.
7: Tehát, ha kinek adóhátraléka van, az nem nyilatkozhat az 1%-ról, ugye? Ez azt jelenti, illetve nem érvényes a nyilatkozata?
9: De nyilatkozhat, és nyilatkozzon is, csak valamilyen módon rendezze azt az adótartozást, világos. Vagy befizeti, vagy a másik nagyon egyszerű mód, a személyi jövedelemadó bevallásban is lehet kérni pótlékmentes részletfizetést. Aki nem tudja egy összegben befizetni, és ezt bejelöli, annak érvényes lesz az 1%-os nyilatkozata, feltéve, ha a részleteket fizeti, ott megvárjuk, még a teljes összeg bejön, de lehet rendezni.
7: Köszönöm szépen, sok mindent mondtunk, műsorunk nem véletlenül, ebben az esetben kifejezetten hasznos, újra meghallgatható a mediaclick.hu című weboldalunkon, úgyhogy lehet sem megézni az információkban Lincmayer Szilviának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjének. Köszönöm, hogy itt volt velünk és tájékoztatott bennünket. Műsorunk pedig ezzel véget is ért, úgyhogy Hegedűs Katalin, Lajer Rita és Dávid Edit felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is. Búcsúzunk most, és jó napot kívánok, Kakukel Tamást hallották.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsópaprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában.
0: A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
12: Hány óra?
13: Hajnal 2.
12: Megint nem alszol?
13: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
12: Próbáld ki te is a Sedakurt.
23: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
12: Alszol.
23: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
16: Reklámot hallottak.

0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
1: 9 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Frontmentes napunk van, és várjuk, nagyon várjuk a csapadékot hozó felhőréteg érkezését. A délelőtt műsorát hírekkel kezdjük, amelynek végén az időjárásról is hallhatnak. A Krónika mikrofonjánál Bordi András.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Ezekben a percekben kezdődik a történelmi írásbeli érettségi. Középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8000-en adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légi támadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsját és Kramatorszkot, több lakóház, üzlet találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelő üzemet bombáztak az oroszok, ott 5-en vesztették életüket. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinikusnak nevezte, hogy Oroszország május 8-ára, 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, ezt az amerikai elnök jelentette be. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja továbbra is fennmarad. Már 10 tengerész halt meg az arab-öbölben rekedt kereskedelmi hajókon a hormuzi szoros lezárása óta, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a járművek fedélzetén összesen csak nem 2300 tengerész tartózkodik, akiknek fogytán az élelmiszerük és az ivóvizük. Lezuhant egy erdőtüzet oltó repülőgép Lengyelországban. A pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini vajdaságban délután csaptak fel a lángok tegnap, és a tűz már csak nem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti. Lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. A Lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszélyfokozat volt érvényben a szárazság miatt. Itthon egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van, ahol március második felében esett utoljára csapadék. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltöttek vissza a talajvízkészletek, a hazai folyók vízszintje pedig a valaha mért legalacsonyabb. A tavaszi vetési munkák néhány napon belül befejeződnek. A következő hetekben többszöri lassú, áztató esőre lenne szükség, ami az őszi kalászosok terméshozamán is segíthetne. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakulóülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival vagy korszerű, nagy férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. A cégcsoport ezúttal is azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyüket elővételben váltsák meg. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárban. A következő hetekben barátságos, terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja a látogatókat. Tar Béla retrospektív kezdődik ma a budapesti Cirkó Geyser moziban. Az ötnapos eseményen a rendező minden nagy játékfilmjét, így a Sátántangót, az Őszi almanachot, a Kárhozatot, a Londoni férfit, a Werkmeister harmóniákat, valamint a Torinói ló című filmet is levetítik. Az ezekhez kapcsolódó rövid bevezetőket Tar Béla munkásságát jól ismerő alkotók, köztük Pogány Judit, Téni Gábor, Mundrocó Kornél és Bödöcs Tibor tartják. Ma kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
3: Műsorajánlat.
4: Anyák egymás közt. Hogyan tanulható az anyaság?
5: Azt hittem, hogy ha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbadabással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni. Sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
6: Genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán hogyan tanulható az anyaság? Anyák egymás közt rovatunkban három különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetünk.
7: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Felfedező.
8: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöknyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
7: Felfedező. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
1: 7 perc elmúlt 9 óra, jó napot kívánok! 4,4 millió személyautó fut a magyar utakon, a flotta ugyanakkor egyre öregebb. A használt autók piaca pedig élénk. Márciusban majdnem 94 ezer autó cserélt gazdát. Sokan visznek magukkal akár autószerelőt is. Ha magánszemélytől, ha kereskedőtől vásárolnának, akkor is. Fontos szempont, hogy a gépjármű leinformálható legyen.
9: Csak leinformálhatókat, bevizsgálható autókat hozok, tehát aminek az elő élete leinformálható. Itt csak vezetett szervizkönyveseket, autók találhatók meg, sérültet, töröttet nem hozok, tehát itt minden autóm leinformálható.
1: Mire figyeljünk autóvásárláskor, és milyen állapotú autók futnak a magyar utakon? Erről szól a délelőtt egészen 9:30-ig, SMS számunk 0630 9666, persze Viber üzenetet is küldhetnek nekünk, ne feledjék. Sokan tervezik a nyarat, és gondolkoznak azon, hogy a kerozin hiány miatt nekivágjanak-e egyáltalán a repülős utazásnak, vagy maradjanak itthon, a környező autóval elérhető országok választása is persze egy lehetőség. Önök vajon milyen tervekkel rendelkeznek?
10: Ott van a repülőjegyünk, 4 főre nem változtattak semmin, de nem lehet tudni, hogy mit hoz majd augusztus, hiszen addig még jó néhány hónap van, és ahogy halljuk a kerozin és az üzemanyag árak változásait, itt lebegtetik azt, hogy akár járatokat törölnek, vagy felárat számolnak föl a repülőjegyért.
1: Vajon tudunk-e olyan biztosítást kötni, amellyel a járattörlések, a halasztások miatti helyzetet megúszhatjuk anyagi veszteség nélkül? Hogyan döntsünk? Induljunk, maradjunk? 9:30 után mérlegeljük a kérdést. 4:11-től jogi rovatunk jelentkezik majd. Ausztriai alapanyagból az

0: Magyar személyautók átlag életkora, ami rekordmagas. Ráadásul a céges autók bőven 10 év alattiak, míg a lakossági tulajdonban lévők 18 év körüli átlagnál tartanak. Vajon milyen állapotúak ezek az autók? Zsoldos Barnabás riportja Máté Szalkán készült, ahol a használt autó kereskedőnél élénk a forgalom, és a nyár közelettével a vállalkozó további erősödése számít.
1: Máté Szalkán, egy használt autó telepen beszélgetünk, hát túl van a vásárláson, tehát...
2: Így van, kinéztem egy Audi A4 B8-ot, egy haufehér színűt.
1: És mi volt az elvárás? Mit nézett meg, hogy ez fontos, hogy ez ilyen legyen?
2: Minél újabb, minél extrásabb, minél modernebb, minél fiatalosabb, körülbelül ezek.
1: Maga ért hozzá, hogy megnézte, és úgy gondolta, hogy ez rendben van. Tehát nem hozott, úgy látom, szerelőt magával, hogy alánézzen, körbenézzen.
2: Nem, én is maga is gépszerelő vagyok, úgyhogy úgy nagyjából értek hozzá.
1: Gondolom, hogy nem ez az első autó, amit megvásárolt.
2: Nem, a második.
1: És mindig ilyen jobb kiállású kocsikat szeret venni?
2: Így van, mindig ezeket a németeket.
1: Mert az biztonságos?
2: Hát nem, csak ilyen fiatalosabb inkább.
1: Mikor fog beleülni?
2: Körülbelül a jövő héten.
1: Balesetmentes vezetés.
2: Köszönöm szépen.
1: A nevét elárulja, megköszönöm.
2: Kovács Bence.
1: Azt látom, hogy van forgalom, tehát jönnek és nézegetik a használt autókat. Jó van megfigyelésem, vagy volt már ettől nagyobb, vagy rosszabb is a forgalom?
3: Igen, jó megfigyelése. Valóban most keresik a használt autót. Igaz, hogy a 4 millió forintos árakig keresik az autókat, a fölött most nem megyen, áll valamilyen oknál fogva, de a 4 millióig hál' Istennek keresgetik.
1: És milyeneket néznek, mit kérdeznek, hogy német, olasz, vagy milyen gyártmányúakat?
3: Én minden országból hozom az autókat, itt van német, olasz, belga, holland, francia, én csak leinformálhatókat, bevizsgálható autókat hozok, tehát aminek az előélete leinformálható. Itt csak vezetett szervizkönyvesek, autók találhatók meg, sérültet, töröttet nem hozok, tehát itt minden autóm leinformálható.
1: És hogyha bejön a vevő, megnézte és tetszik neki valamelyik, visszajöhet egy szerelővel, belenézhet, megemelik, alánézhet? Mert sokféle típusú vevő van.
3: Így van, visszajöhet, vagy ha szeretnék bevizsgáltatni, bevizsgáltathatják. Én ennek örülök is, ha így van, mert nekünk kereskedőknek egy a lényeg, eltiltott hibával, rejtett hibával nem adhatok el autót, de itt mikor ezek át, míg megnézetik, átnézetik őket, utána ez a dolog nem áll fent.
1: Ezek mind személygépkocsik, városi terepjárók, hogyan lehet ezt megfogalmazni?
3: Itt van minden, van a személygépkocsi, most eléggé keresetlet a városi terepjárók, ezek a SUV jellegek, crossoverek, és előszeretettel vásárolgatják.
1: És olyan is előfordul, hogy valaki ide jön és azt mondja, szeretném eladni, de az ön segítségével, vagy jönnek, eladom, és akkor mi megegyezünk. Mindenféle variáció előfordulhat?
3: Igen, az, hogy eladj, hogy megvásároljam, az előfordulhat. A másik az, hogy segítsek, tehát a bizományos értékesítés nálam nincs, mert nekem annyi autóm van, hogy örülök a sajátomat hova rakom, nem, hogy még a másét.
0: Máté Szalkán készült Zsoldos Barnabás riportja, és még egyszer a szám, márciusban 94 ezer használt autó cserélt ide-haza gazdát. Vajon miért ekkora lendületben, miért van ekkora lendületben most a használt autó piac? Erre is keressük a választ fél tízig. A stúdióban vendégünk Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: A vonalban pedig itt van velünk Varga Tibor, az autóvizsgálat.hu használt autó vásárlási szakértője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Igyekszünk majd sok tippet meg tanácsot adni ahhoz, hogyha valakinek ez a lehetőség adott. Itt Zsoldos Barnabás riportjában hallottuk a 4 millió forintos keretet. Szóval, hogyha valakinek ez a realitása, akkor hogy keressen, hogy találjon. De előbb azt az alapvető kérdést tisztázzuk, hogy ez a 94 ezer autó csere egy hónap alatt ez miért tud rekordmagas lenni? Egyrészt hideg volt a január talán, és így a vásárlók későn indultak el. Másrészt kinek van ötlete?
4: Gyakorlatilag ez egy érdekes helyzet. Mindig vannak kiugrások, amikor valamiért többet, kevesebbet vásárolunk. Erre nincs jó szó. Valahogy az élet így hozta, én annak örülök, hogy a mobilitás ez egy folyamatosan fenntartó dolog. Kicsit nem örülök, mert én új autópárti vagyok, és szeretném, hogyha egy fiatal jármű állomány lenne Magyarországon.
0: Hát ez az álma, ez az utóbbi 16 évben egyáltalán nem igazolt, mi szerint azóta biztosan egyre csak öregszik a flotta. Itt ugye mondtam két számot, a friss

0: KSH adatok szerint. Az, hogy 16,5 éves egy átlag magyar személyi autó, az ugye ráadásul egy torzító adat, mert a céges autók életkora, ami 10 év alatti, az szépen fölhozza az átlagot. A magyar lakosságnál 18 éves autók lapulnak, vagy nem lapulnak, vannak használatban, és pont ez a lényeg, hogy 18 éves autókat használunk.
1: Akkor menjünk ebbe bele egy kicsit, jó? Tehát ugye az Importőr Szövetség elnökeként azt tudom mondani, hogy az új autó vásárlások valóban az összvásárlásokon belül 72%, a lakosság a maradék 28%, de ennek az is oka, hogy az elmúlt években az Európai Unió szabályozói környezete nem egyértelműen mondta el, hogy mi lesz a jövő, illetve egy olyan jövőt vázolta vásárlóknak, hogy tisztán akkumulátoros elektromos autó lesz, és hát valamilyen otthon módon ma még ebben a változási környezetben nem tartanak ott az átlag közlekedők, hogy ebben teljes mértékben mindenki higgyem. És innentől kezdve, miután bizonytalan az, hogy milyen környezet lesz a következő mobilitási lehetőség, kivárnak a vásárlók, egyébként nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban lassult az új autóknak a vásárlása, lassult a lehetősége annak, hogy merre megyünk. Nem mondjuk elégszer, hogy egy új autó árában 3-5 millió forint az átállásra, ugye a széndioxid büntetése az Európai Uniónak, hiszen az új autó árával kívánják megfizettetni az Unióban ugye a zöld átállási díjat is, tehát egy új autó árában ilyen büntetési tétel is van, és hát az emberek megvárják, hogy mi történjen, illetve még egy fontos van, hogy van az akkumulátoros elektromos autó, mert az elektromos autónak sokféle kategóriája van, de nincsen benne az embereknek valójában tapasztalatuk. Nincs tapasztalatuk, hogy ez vele meddig fog működni, sokféle adat elhangzik, nincsen tapasztalat arra, hogy egységesen, jól működően kiépített töltőhálózat lenne, ami gyorsan és mindenki által elérhető. Sok-sok kételj van, ezért beragadnak a régebbi használt autókba, illetve azokat a használt autókat szeretik technológiában is, amit már ismernek.
0: Varga Tibort szeretném megszólítani, aki használt autóvásárlási szakértőként azért van itt velünk a műsorban, hogy átgondolhassuk, persze közösen, tehát Krenzsik István kiegészítéseire is számítunk, hogy hogyan érdemes nekifogni akkor az autóvásárlásnak, ha jól látjuk a büdzsénket, és belátható, hogy használt autót fogunk vásárolni. Ugye érdemes, az egy nagyon alapvető dolog, hogy átgondoljuk, hogy mondjuk rövid távon használjuk az autót a mindennapokban, de városon belül, vagy pedig hosszabb távokat futunk vele, mondjuk hetente, vagy hetente többször is akár. Ez szerint választhatjuk inkább a benzinest, vagy inkább a dízelt. Ez egy nagyon klasszikus séma, amit én most itt fölvázoltam. Hogy fogjunk hozzá?
2: Hát először is érdemes egy költségkeretet meghatározni, ugyanis egy használt autó benne van a nevében, a használt. Tehát biztos, hogy vásárlás után ráköltések lesznek, egyrészt a kopóalkatrészekre, gumikra, azon kívül pedig lesznek alkatrészek, amik tönkre mennek. Tehát egy 10-12 éves autóban minden egyes alkatrész 10-12 éves, bőven lesznek alkatrészek, amik egy idő után cserélni kell, javítani kell, eltörnek, elkopnak.
0: Hallhatta az összeállítást Máté Szalkán készült riportja Zsoldos Barnabásnak, amelyben egy autókereskedő arról számolt be, hogy mostanában azt érzékeli, hogy a 4 millió forint a plafon, vagy az átlag, amivel érkeznek vásárlók, hogy annyi pénzük van. Na most, ha valaki 4 millió forintot a vételára ráköltene, akkor mennyit érdemes még mondjuk úgy tartalékban magánál tartani, hogy ezekre a kopóalkatrészekre is, vagy a cserére szoruló alkatrészekre is legyen büdzsé?
2: De ez nagyban függ attól, hogy milyen típusú autót vásárolunk. Egy egyszerűbb autó, egy Suzuki, Opel, egy kisebb Fordra valószínűleg kevesebbet fogunk költeni, mint egy prémium márkára, akár tizenévesen. Ott nagyon gyorsan el lehet költeni évente akár 1-2 millió forintot, viszont ne felejtsük el, hogy vegyünk példának mondjuk egy újonnan 30 millió forintos autót, hogyha 5 millió forintért megvásároljuk, akkor az újjárának a hatodáért vettük meg. Természetes az, hogy a karbantartásra, javításokra jóval nagyobb összegek fognak elmenni, mint egy egyszerűbb autó esetében.
0: Szóval akkor meghatároztuk a szokásainkat, meghatároztuk a büdzsénket. Hogy induljunk aztán neki? Elkezdünk mondjuk böngészni, és találunk a használt autók internetes piacán, vagy akár az autószerelővel felszerelkezve és személyesen a kereskedőt fölkeresve szimpatikus autókat. Milyen oldalak, milyen platformok tudják segíteni azt, hogy meggyőződjünk róla, hogy az az autó az tényleg az az autó, aminek állítják? Tehát a leinformálhatóság az milyen lépésekből áll?
2: Hát 24 ezer átvizsgált autó után mondom, hogy nem létezik biztos módszer. Tehát nincs olyan platform, ahol biztosan lekérdezzük, és oda megyünk, és azt fogjuk találni, ami a hirdetésben szerepelt, és tényleg úgy van minden, ami a szervizkönyvben van. Rengeteg, sajnos 10 átvizsgált autóból olyan 6-ra azt kell mondjuk, hogy valamilyen átverés van a háttérben, vagy
0: hát nem nagyon vigasztalt meg minket szerintem.
2: Hát sajnos nincsenek jó híreim, igen. Vagy nem olyan az autó, mint ahogy a hirdetésben szerepelt, és nem új autóhoz hasonlítjuk, hanem tényleg egy korának megfelelő, ugyanolyan korú, ugyanolyan futás teljesítményű autóhoz. Mint mondtam, nagyon-nagyon sok ezer autót átvizsgáltunk, tehát van viszonyítási alapunk.
0: A járműszolgáltatási platform az egy lehetőséget ad, azt hiszem, és Knezsik Istvánt szeretném most megszólítani, hogy azzal együtt persze, amit Varga Tibor mond, értem, de próbáljunk meg mégis támpontokat keresni, hogy hol tudunk tájékozódni. Tehát elméletileg ott azért vannak a törésről, vagy a korábbi balesetekről találhatunk adatot.
1: Azért is érdekes ez a kérdés, mert ez a személyesen az én és az autós nagy koalíció javaslatára jött létre ugye a belügyminisztériumban annak idején. Mi kezdtük ugye, mint platform azzal, hogy a kilométeróra rögzítés, az egy felmenő rendszerben lévő dolog, és akkortól lévő adatok vannak benne. Aztán jött a biztosítói modul. Itt azért vannak érdekes dolgok, mert hogyha valaki egyszer csak oktatási célból csinált egy ilyen kalkulációt, az van úgy, hogy benne ragad ebbe a platformba. És hát én nagyon szeretném sok-sok év óta, hogy a szervizmodul is bekerüljön ebbe a dologba, hogy látszódjanak.
0: Tehát, hogy egy autót rendszeresen szervizeltek.
1: Így van, de azért van egy hírem, vagy egy picit ellent mondanék a szakértő úrnak, ugyanis 100%-os biztonság természetesen nincsen, de hogyha valaki rendszeresen márkaszervizbe hozta a járművét. Ma már ugye a nemzetközi szervizek is össze vannak kötve a gyártóval, és onnantól kezdve egy bizonyos kortól minden adatot feltöltöttek a járműről egy olyan szerviz adatbázisba, amit a márkakereskedésben bátran le lehet kérdezni. Ha ő legálisan működő márkaszervizben járt, akkor ez az előtörténet minden további nélkül rendelkezésre áll. Ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi történt a járművel korábban. Voltak nagyon sok érdekes történetek, ugye amikor még csak szervizkönyv volt, pecsételni kellett, hát kicsibe, okosba, csúnyába, és annyi szép szó van a magyar nyelvben, megoldották, Németországban is, hogy rendelkezésre álljanak adatok. Én azt hiszem, hogy a digitális szervizkönyv az egy olyan komoly megoldás lehet, hogy mi történt a jármű előéletében, ami egy megbízható adatot adhat tájékozódásul, hogy a jármű milyen életet élt addig, ameddig megvesszük.
0: Jó, tehát akkor van a digitális szervizkönyv, van a járműszolgáltatási platform, ahol egy rendszámmal tudunk elindulni, és a műszaki vizsgákról, az eredetiségvizsgálatokról elméletileg kaphatunk adatokat, meg hogy forgalomban van-e egyáltalán az autó, aztán az alvásszám birtokában ott van a Total Car, mint lehetőség, azt hiszem az is egy honlap, ahol a törésekről kaphatunk adatot, és tudom, hogy nem minden pontos, csak próbálunk mégiscsak ötleteket adni, és most Varga Tiborhoz fordulok újra, hogy ezek birtokában is azt mondja, hogy 10/6 autó nem az, aminek állítják.
2: Igen, sajnos én is hozzátennék a digitális szervizkönyvhöz, ugyanis a digitális szervizkönyvbe is emberek viszik be az adatokat, ugyanúgy, mint ahogy egy hagyományos szervizkönyvbe pecsételnek és írnak. Hamisítani valóban nehezebb, de rengeteg visszaélést a szervizekben is látunk, hogy nem megfelelő az olajcsere, nem olyan olajjal nem olyan olajat használnak a szervizben, mint ami gyárilag elő van írva, de a szervizkönyvbe bekerül ugyanúgy a szakszerű olajcsere ténye. Nagyon-nagyon sok autót vizsgálunk át, és nagyon sokszor látjuk ezt, sajnos nagyon szomorú vagyok emiatt. És ugye, hogyha van egy például digitális szervizkönyv, akkor úgy érzi a vásárló, hogy biztonsággal elindulhat megvenni az autót, és sajnos nagyon sokszor nem fedi a valóságot ez a dokumentum.
0: Nem teljesen értenek egyet vendégeink, én ezt érzékelem itt a stúdióban, ugyanakkor szeretném, ha mégis próbálnánk további kapaszkodót adni a hallgatóságnak, hiszen Magyarországon, ahogy az adatokat, a KSH adatokat látjuk, és ha nem céges autóban, hanem egy családi autóban gondolkodunk, magánhasználatban lévő autóban gondolkodunk, ha ott az átlag 18 év, akkor valószínűleg az a magyar realitás, hogy egy ennél fiatalabbat fog választani, mondjuk egy család is, vagy egy házaspár is, hogy nekik hogy tudnánk segíteni, erre szeretném, ha a hátralévő 5 percet még rászánnánk. Mit tudnak tenni akkor, hogyha ott állnak egy autó mellett, egy autó előtt, mondjuk el tudják vinni egy próbakörre? Ott mit érdemes figyelni? Most Istvánt szeretném megszólítani, de aztán Tibor, még az olyan válaszára is számítok.
1: Még azért egy mondat az előbb elhangzottak, az én szakértő urat arra kérem, hogy bármilyen információja van, ossza meg velünk. Nagyon sok városi legenda van erről, de a legendák egy komolyabb kivizsgálás esetén nem szokták megállni a valóságot. Sok bejelentés érkezett ilyen témakörbe, hogy kivették, betették, mi történt. Biztosan van ilyen, és láttunk ilyet, de döntő többségében a márkaszervizek azok úgy végzik a dolgukat, ahogy a műszaki leírásban van.
0: Tehát akkor szakértőink az adás után egyeztetnek, ebben most megállapodtunk, vagy megállapodhatunk, rendben? Mert szerintem Tibor is benne van ebben az információ cserében biztosan.
1: Rendben, amit kéne csinálni mindenhogyan, olyan embert keresni, aki már látott autót, ugye Magyarországon mindenki élt az autóhoz és a focihoz.
0: Elnézést, én nem. De egyikhez sem, és az autóvásárlás nem ismerném egyedül elintézni.
1: Mégiscsak jó lenne, hogyha vagy egy olyan vásárlói tanácsadót keresnénk, aki mondjuk igazságügyi szakértő, és aki meg tudja valóban azt mutatni, nézni, hogy milyen állapotban van a jármű, ehhez át kell vizsgálni neki is a járművet, neki is meg kell emelni, diagnosztikai berendezéssel kiolvasni belőle az adatokat, és hát ránézésre látszik az autón, hogy a 100 000 kilométerrel kevesebb van mondjuk a járműbe, mint amennyit futott valójában, mert az üléseken meg a kormányon látszik. El kell menni egy szervizbe, hogy ez most egy a fontos, hogy legálisan működő szerviz legyen, ahol láttak már ilyen típusú autót, ahol amikor beviszünk egy autót, állapotfelmérés történik, és ott meg is fogják mondani, hogy mennyit kell rákölteni ahhoz, hogy ez az autó a következő időszakban is biztosan tudjon biztonságosan közlekedni, és akkor látjuk azt, hogy valójában a vételáron kívül az első alkalommal mennyi pénzt kell rákölteni ahhoz, hogy ez egy boldog használat legyen a következő időszakban.
0: Tehát még egyszer, a vételár az nem az egyetlen kiadás, és itt nem csak az üzembehelyezési költségek, vagy az első tank benzin következik aztán, hanem tényleg akkor az autó a kopó részeinek egy cseréje. Erre maga Varga Tibor is fölhívta már a figyelmet, aki ugye használt autóvásárlási szakértő, és pont ilyen vizsgálatokat végeznek. Mennyire gyakori az, hogy összeáll ez az ideális állapot, hogy a kereskedőnél találunk egy autót, és belemegy a kereskedő is, hogy egy leendő, komolynak tűnő vásárló valóban átvizsgáltathassa ezt a kiszemelt gépjárművet. Ugye a Máté Szalkai példa arról szólt, hogy elméletileg ez már nem olyan elrugaszkodott a valóságtól ilyet kérni.
2: Így van, ez régen máshogy volt, mi kezdtük ezt el csinálni Magyarországon, mármint a helyszíni autóvizsgálatot. Mint mondtam, 24 ezer autót átvizsgáltunk az elmúlt 10 évben, és eleinte sok helyen kicsit ellenséges hozzáállással találkoztunk, de mára mindenki jól átlátja, a piac minden szereplője átlátja, hogy ez igazából mindenkinek hasznos. Én azt gondolom, és azt tapasztalom a munkánk során, hogy nincs igazán más mód arra, hogy egy használt autó jelenlegi állapotát megállapítsuk, mint egy fizikális, profi autódiagnosztika, állapotfelmérés. Csak így tudhatjuk meg, hogy az autó, amit venni szeretnénk, az milyen műszaki állapotban van, illetve a múltjáról nagyon sok mindent, hogy a sérült, az milyen mértékben sérült, milyen mértékben javították, semmilyen statisztika, illetve lekérdezés ezt nem fogja valójában megmondani.
0: Na most itt a használt autók vásárlásának a mögöttes okait is kutattuk az anyagi helyzeteken, vagy az anyagi lehetőségeken túl. Kaptunk egy üzenetet egy hallgatónktól, és zárszónak szeretném ezt felolvasni önöknek, mindkettőjüktől számítok még egy reagálásra. Azt írja egy hallgatónk, hogy ő egy 31 éves, megbízható kis teherautó tulajdonosa. Ami romlik rajta, azt ő cserélni tudja. Miért váltana fiatalabbra, teszi fel a kérdést?
1: Teljesen igaza van. Én azt gondolom, hogyha a terszerű megelőző karbantartást egy autón az első perctől kezdve elvégzik, az a világ végéig el fog menni, nagyobb javításokkal persze.
0: Knezsik István válaszát hallottuk, az Autós Nagy Koalíció elnöke volt ma a stúdióban a vendégünk, és még Varga Tibort is szeretném megszólítani, a használt autóvásárlási szakértőnket. Mit szól ehhez az üzenethez?
2: Igen, én is egyet tudok érteni ezzel. Nyilván egy régi egyszerű technikát olcsóbb fenntartani, és ott még jóval hosszabb időre készült a technológia, de nyilván időközben költeni kell rá, és ahogy a szakértő is úr is mondta, javításokat kell végezni az idős autókon is, és az idősebb technológiákon is.
0: Nagyon szépen köszönöm mindkettőjüknek a beszélgetést, és akkor most jön az a rész, amikor majd összeboronáljuk önöket, hogy cseréljenek tapasztalatot. A műsort pedig, mivel 3/4 perccel, vagyis most már lassan egy perccel elmúlt 9:30 hírekkel folytatjuk, a Krónika mikrofonjánál Bordi András.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. Elkezdődött a történelem írásbeli érettségi. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, valamint a középkori egyház is szerepel a témák között a középszintű feladat sor első részében. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz. A határidő május 20-a. Egyre több lakás épül. A KSH adatai szerint az elkészült ingatlanok száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte 240 település több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Idén tegnap volt először 30 foknál melegebb, közölte a Hungaromet. A délalföldi Derekegyházon 30,2 Celsius fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1946-ban rögzítették Kaposváron, ott 33,4 fok volt. Kezdetben ma is sok napsütésre számíthatunk, aztán délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet napközben 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
4: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy kekszválogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
0: 4 perccel fél 10 után az idei nyárról, a nyaralás lehetőségéről kezdünk közösen gondolkodni. A kerozén hiány itt lóg a fejünk fölött, itt van a levegőben. Sokan gondolkodnak rajta, hogy hogyan tervezzenek, már aki persze megengedheti magának, hogy külföldön nyaraljon. Itthon maradjanak? Vagy autóval menjenek pihenni? Ki, mit és miért választ? Mit gondolnak át a nyaralás kapcsán az emberek? Gárdonyi Eszter erről érdeklődött.
7: Önöknél mikor kezdődik a nyaralás megtervezése?
8: Mivel iskolás a gyerek már januárban, tehát én mindent próbálok nagyon időbe letervezni, nem mindig sikerül.
7: Ilyenkor meg is történnek a lefoglalások, vagy maga az úti cél kijelölése, meddig jut el januárban a család?
8: Hát mi nem igen nyaralunk, nem utazunk. Nálam inkább ez a szervezés, a nagyszülők, nekünk a szabadságok kiírása ennyit jelent.
7: Azok, akik esetleg távolabbra is mennek a családból, náluk befolyásolja a jelenlegi helyzet, akár az úti cél kiválasztása?
8: Én azt vettem észre, hogy jelen pillanat nem. Nem aggódnak rajta. Nagyon sok ismerősöm nagyon rég lefoglalt, és nem aggódik rajta.
7: Arra számítanak, hogy megoldódik a helyzet addigra?
8: Nem lesz probléma. Nem, hogy megoldódik, nem is lesz. Nem merül fel olyan probléma, hogy ők ne tudjanak elmenni. Tehát megvan, hogy a utazási irodáknál ugye meddig lehet visszamondani, meg az utazási irodák is figyelik ezt konkrétan, és próbálják átszervezni, én úgy tudom, de nincs ilyen.
7: Önöknél hogy zajlik a nyaralás tervezése? Mikor veszi kezdetét?
9: Az időpont megállapítása az már január-február, ugye, mert a cégek már kérik, hogy adjuk le a szabadságtervet, és akkor az időpontot azt megpróbáljuk már belőni évelején.
7: Ilyenkor az ember figyelembe veszi azt, hogy most esetleg baj lehet a kerozinnal, és mondjuk autós utat tervez, vagy ezt figyelmen kívül hagyjuk, mert addig mire mennek nyaralni, addigra ez megoldódik.
9: Mivel mi nem repülős nyaralást terveztünk, így ez kevésbé érint minket, nem szoktunk messzire menni, úgyhogy nekünk abszolút az autózós nyaralás szokott működni. De a családtagunkat érint már olyan szempontból, hogy külföldön dolgozik, és ugye neki a hazajutása ugye az repülőn történik, úgyhogy azért figyeljük a híreket, de minket közvetlenül nem érint.
7: És aki jönne haza, ő hogy számol?
9: Ő még most kivár, most tavaszra van már repülőjegye, azt még korrektáron meg tudta venni. Nyárra most nem tervez abszolút, mert nem tudjuk még mi lesz. Jöhetnek meglepetések, tehát azért láttuk már ilyet, úgyhogy azért óvatosnak kell lenni előrelátónak, de hát ugye vannak viszmajor helyzetek, úgyhogy bármi lehet.
7: Milyenek az idei nyári tervek?
10: Nyár nagy tervei közül szerepel, hogy Spanyolországban nyaralunk majd, ott van a kedvenc helyünk, és repülővel utazunk, megvan már a szállás, még nincsen a foglalás véglegesítve, ez nagy előny, mert hogyha bármi történik, akkor tudunk lépni. A repülőjegyet pedig január-februárban, mivel kedvezményesebb akkor az ár, meg szoktuk rendelni, meg is tettük ezt.
7: Ki is fizették?
10: Ki is fizettük, mert az ilyen kedvezményes foglalások a repülőnél úgy érvényesek, hogy akkor ki is kell fizetni. Ez a hátránya, de eddig működött, nem volt ez a probléma.
7: Most a jelenlegi helyzetben el kell gondolkodni azon, hogy módosítani kell a feltételeken. Spanyolország nincs annyira közel, de hogy mondjuk nem repülővel mennek, hanem autóval például, vagy busszal.
10: Most gondolkodunk, hogy mi legyen, figyeljük a híreket, meg a repülőjegyet, ugye a foglalást, illetve a foglalással kapcsolatos egyéb teendőket gyakorlatilag egy ilyen app segítségével mindig nézzük, hogy van-e bármifajta változás. A repülőgép társaság még nem jelzett semmit. Tehát ott van a repülőjegyünk, 4 főre nem változtattak semmin, de nem lehet tudni, hogy mit hoz majd augusztus, hiszen addig még jó néhány hónap van, és ahogy halljuk a kerozin és az üzemanyag árak változásait, itt lebegtetik azt, hogy akár járatokat törölnek, vagy felárat számolnak föl a repülőjegyért.
7: Ilyenkor mi fordul meg az ember fejébe? Az a legnagyobb félelem, hogy nem megyünk ki, nem érünk oda, miközben már a szállás ki van fizetve, vagy mondjuk kiérünk, nyaralunk, viszont visszafelé nem tudunk jönni. Mi a legaggasztóbb ebben?
10: Valamennyi verzió aggasztó. Annyiban vagyunk mi könnyebb helyzetben, hogy a szállás foglalása megtörtént, viszont ott még egy eurót se kellett kifizetni, tehát ott ki tudunk várni egészen az utazás előtti egy hétig. Akkor még van arra lehetőség, hogy mindenfajta díj nélkül visszamondjuk a foglalásunkat, tehát ez ilyen szempontból kedvező, ugyanis az utazásnak a nagyobb része azért a szállás, illetve hát a szálloda költségek. A repülőjegy ára is jelentős, de az azért nem annyira veszélyes. Igen, ezen elgondolkodtunk, nem tudjuk, hogy mi történik, melyik a jobb verzió, hogy eleve az utazás alkalmával már mondjuk nem sikerül felszállni a gépre, és nem jutunk ki, vagy hogyha kint vagyunk, és ott valami probléma történik, nem jutunk vissza. Hát egyik se jó, de hát bízunk abban, hogy azért normálisan le tudjuk hozni ezt a spanyol utat, de nagyon figyelünk, és hát várjuk a híreket.
0: Az elmúlt percekben Gárdonyi Eszter összeállítását hallották. Önök vajon terveznek-e nyaralást? Megengedhetik-e maguknak, és vállalják-e akár annak a kockázatát is, hogy külföldre repülővel induljanak, ismervén a híreket? Persze, hogy a hírekből a realitás érzékünk mit olvas ki, az szerintem személyiség függő. Hol nyaraljunk idén, ez a témánk ma. Két beszélgetőtársat köszöntök. Bácskai Rita itt van velünk a stúdióban, ő a Mabisz Utasbiztosítási Bizottságának elnöke. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
0: És Kis Róbert Rihárd is csatlakozik, Prima Primissima díjas turisztikai szakújságíróról van szó, és vonalban kapcsolódik a beszélgetéshez. Jó napot kívánok önnek is!
12: Jó napot kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek!
0: Szeretném kérdezni először is Ritát, hogy volt-e már hasonló helyzet, amihez tapasztalati szinten vissza lehet nyúlni. Tehát, hogy a kerozin hiány ilyen szinten, mint amit az iráni konfliktus most okoz, lebegette valaha ilyen közel a nyárhoz az utazók, vagy az utazás tervezők feje fölött?
11: Nemrég volt ugye a Covid-járvány, és akkor ugye rengeteg járatot töröltek, tehát ez is egy tapasztalat, illetve akár lehet, hogy bizonyos területen, akár mondjuk egy vulkánkitörés miatt az adott területre nem repülnek be a repülők, de az végül is előtte pár nappal ugye tudjuk, hogy ez történt. Az, hogy így ennyire előre tudjuk, hogy esetleg ott törlik-e a járatot, ez még ilyen tapasztalatunk így nincs ebben.
0: Jó, tehát akkor izgalmas lesz a helyzet mindenképpen. Alapvető kérdés, hogy létezik-e olyan biztosítás, amivel egy kicsit jobb helyzetbe tudjuk hozni magunkat. Tehát a biztosítók piaca fölkészült-e erre a nyárra ebből a szempontból?
11: Igen, ugye az utasbiztosítás elég összetett termék, de vannak olyan biztosítók, akik ezekre az eseményekre föl vannak készülve, és ilyenkor akár tudunk fizetni járattörlésre, késésre, esetleg, hogy nem tudjuk a csatlakozó járatot elérni, vagy arra is van gyakorlat, hogy nem a tervezett repülőtéren fog leszállni a repülőnk, és akkor arra térít a biztosító.
0: Ilyenkor ugye szállásra van szükség, plusz éjszakákra, plusz járatokra, tehát sok minden történik.
11: Igen, illetve ami szerintem meg elég nagyon fontos, hogy abban az esetben, hogyha a légitársaság nem biztosítja, hogy haza tudjak jönni, akkor van olyan szolgáltatása a biztosítóknak, hogy a hazautazás többletköltségét megtéríti. Tehát ilyenkor egy repülőjegyet kell ugye úgyból vennünk, és akkor ennek a költségébe tudunk segíteni, mint biztosítók.
0: Na most minden biztosítás tartalmazza ezeket? Nem feltétlenül, ugye? Tehát a részletekben rejlik a lényeg, úgyhogy mindenki nagyon alaposan olvassa el, aki biztosítást köt, hogy mire is szól az ő biztosítása.
11: Igen, mindenképpen érdemes nézni, hogy ugye milyen szolgáltatást tartalmaz, igen, a választott biztosítás.
0: Kis Robert Rihárdot szeretném megszólítani. A tapasztalataival kapcsolatban szeretném, ha először is csatlakozná ehhez a témához. Hogy érzi, hogy kötünk elegen biztosítást már? Ön egy másik aspektusból lát rá azért erre a kérdéskörre, és merjünk-e biztosítás nélkül idei nyaralást kockáztatni?
12: Azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy most a kerozén hiány valós, megvalósul-e tényleg így lesz, vagy pedig esetleg megoldódik a geopolitikai konfliktus, és mégis csak tudnak a korábbi mértékhez hasonló mértékben elindulni a járatok, és biztonságosan meg is érkezni. Tehát ettől függetlenül is szükség van biztosításra. Tehát sokan azt gondolják, hogy most már az Európai Unió tagjaként az EU-s országokba, hogyha utazunk, akkor nem kell feltétlenül biztosítás. Nos, még akkor is biztosítás párti vagyok, hiszen nem ugyanazok az ellátási szintek a különböző tagállamokban, tehát bármi történik, baleset, hirtelen megbetegedés, kórházba kerülünk, az nagyon súlyos összegekbe kerülhet, hogyha nem kötünk biztosítást, tehát ezekre is jó a biztosítás. Ha pedig exotikus helyre megyünk, akár saját szervezésben, akár egy utazási iroda szervezésében, szerintem alapdolog, hogy mindenképpen kössünk egy utasbiztosítást. Egyébként a tapasztalat az, hogy az utasbiztosításban a biztosítók hatékonyan, gyorsan próbálnak meg segítséget nyújtani, és a kifizetési arányok is nagyon jók. Tehát ne abból induljunk ki, hogy mondjuk a kötelező felelősségbiztosítás a gépjárműveknél néha milyen tortúra, mire a pénzünkhöz jutunk. Az utasbiztosításnál nagyon pozitívak a tapasztalatok. Én több olyan konferencián is voltam, ahol ez volt a téma, konkrétan az utasbiztosítások, sőt egyébként a Mabisznak is voltam egy ilyen konferenciáján, és általában az a meglátásom, hogy nagyon jó termékek vannak a piacon, és ezekkel érdemes élni, hiszen nem akkora összeg, mint amekkora lehet mondjuk az Egyesült Államokban, például ha kint vagyunk a VB-n egy gyógykezelés, ahol milliókról beszélünk, és ha pedig olyan kibővített jó terméket veszünk, hiszen elég sok termék van, ami esetleg még segít akkor is, hogyha mondjuk törlik a járatunkat, és a különbözetben kell segítség, mert nincs annyi pénzünk, akkor is jól lehet, úgyhogy alapvetően biztosításpárti vagyok, úgyhogy nincsen közöm egyetlen biztosítóhoz sem.
0: A büdzsét határozzuk meg itt. Az előző témánk a használt autóvásárlás volt, és szakértőinkot is fölhívták a lakosság és a hallgatóink figyelmét, hogy maga az autó vételára az a folyamat egy részét képezi. Tehát, hogy ne költekezzünk túl. Na most, ha valaki nyaralást tervez, akár unión belülre, akár egzotikus országból unión kívülre, akkor azt hiszem, hogy a hajlamos egy kicsit talán azt érezni, hogy nem kell azt a nadrágszíjat annyira meghúzni. De ilyen eseteknél meg pont az derül ki, hogy nem baj, ha van tartalékunk a számlánkon, amit azonnal be tudunk vetni, mert ugye bármennyire gyorsan is reagál a biztosító, azért az csak jobb, hogyha mi ott helyben meg tudjuk előlegezni, sőt meg is kell előlegeznünk nagyon sokszor egyik-másik költséget, amit aztán persze majd visszakapunk, de mégiscsak van átfutás. Bácska Iritát szeretném megszólítani. Mi a tanácsa?
11: Evel kapcsolatban mindenképpen azt mondta, hogy ugye kössünk utasbiztosítást, és hál' Isten most már az ügyfelek, az utazók is egyre tudatosabbak, és most már nem az van, hogy a legolcsóbb biztosítást kérem, hanem igenis megnézik azt, hogy milyen szolgáltatást tartalmaz, és ennek nagyon örülünk. Amit Richard is mondott, ugye, hogy hiába van kártyánk, EU-s kártyánk, hogyha mondjuk nem állami kórházba megyünk be külföldön, akkor nem fog téríteni ugye az LK kapcsán a TB, illetve bármilyen hazahozatalról van szó, vagy bármilyen szervezésről, az bizony magunknak kellene akkor megtenni, hogyha biztosító nincsen mögöttünk.
0: Na most, ha biztosítást kötünk, akkor biztosak lehetünk-e abban, hogy a költségeink, a plusz költségeink 100%-át fogja téríteni a biztosítás?
11: A biztosítás mindig azt éríti, hogy ami a szolgáltatásban ment van, és ott van az az adott limit. Egészségbiztosítás baleset kapcsán van olyan biztosító, aki limit nélkül térít, tehát ezért mindenképpen azt javaslom, hogy nézzék meg, hogy milyen limit van mondjuk egy egészségbiztosítás vagy egy baleset kapcsán. Azt javaslom, hogy aki már Európában is azt mondom, hogy benne nagyon, nagyon magas költségek vannak itt Európában is, de aki elhagyja Európát, mindenképpen valamilyen teljes körű, minél magasabb szolgáltatásbíró módozatot vásároljam.
0: Kis Róbert Richárdot szeretném ismét megszólítani. Ön hogy tekint erre a nyárra? Lehet, hogy ez lesz az a nyár, amely elhozza azt a pillanatot, hogy külföldi utazási álmok elhalasztásáról fognak a hírek szólni, vagy úgy érzi, hogy ez azért inkább most csak egy, nem tudom, ilyen ijesztős hullám, és nem a realitás.
12: Azt gondolom, hogy ha az ijesztegetésről beszélünk, akkor általában mumussal vagy más olyan dologgal ijesztegetünk, ami nem valós. Itt azért már komoly iparági szereplők, komoly légitársaságok vezetői, nagy európai uniós tisztviselők, mindenki ezt mondja, látja, és mi szakértők is azt tudjuk mondani, hogy ez egy valós, bekövetkezhető veszély, a kerozin hiány, és igen, lehetséges, hogy július-augusztusban kialakul olyan helyzet, hogy járatokat kell törölni, és erre fel kell készülni. Tehát ez egy valós veszély attól, hogy bár ne következzen be, tehát ez semmiképpen sem ijesztgetés vagy hiogatás. A másik dologra, hogyha megérő, hogy visszatérjek, hogy mennyi pénzünk legyen akkor, amikor elindulunk útnak. Nos, van egy olyan kedves ismerősöm, akinek annyi pénze volt, hogy Balira el tudott menni, mert ez volt életének a nagy álma. Egy olcsó járattól sikerült relatíve olcsón jutnia, mint egy 300 ezer forintért, volt pénze szállásra, majd nem tudott visszajönni az öbölválság miatt, hiszen az Emirates és a Katar is ugye törölte a járatokat, és ott ragadt Balin, de nem tudott már más alternatív útvonal, hogy egyet vásárolni, hiszen az egek beszöltek a jegyárak, úgyhogy nagyon hosszú ideig ott volt. Tehát sok-sok héten keresztül, mire végre egy másik ugyanelégi társasági járattal el tudott utazni.
0: Csak és vajon hogy érezte magát? Mert el tudom képzelni, hogy van az a személyiség, aki föltalálja magát, és ez nem egy kényszer nyaralás lesz. Mások viszont valószínűleg így fogják megélni, hogy ott ragadtam, és folytatnám az életemet, ahol abba hagytam az eredeti hazámban, de most akkor valahogy meg kell oldanom az életet.
12: De hogy nem volt neki elegendő pénze, ezért elég rosszul éreztem magát, tekintettel arra, hogy már utána nem tudta azon a szálláson folytatni a tevékenységet, ilyen szükségszállásokon volt, és ott nem tudom, még minden egyéb módon kellett élelmiszert szereznie, tehát megoldotta végül is. Persze erre nagyon sokan megkérdezték, hogy na, de miért utazik olyan, akinek nincs annyi pénze, hogy ilyen esetekre félre tegyen. Hát azért, mert neki az élete álma volt, és pont annyit összegyűjtött, hogy ezt így megugorja, de már nem volt neki tartalék.
0: Oké, tehát akkor ez nem jó ötlet, de akkor mit tanácsol, hogy tervezzük a büdzsét? Mondjuk egy 4 fős család elutazik Spanyolországba, ez volt a példája a kezdő riportunknak is. Az egy teljesen megközelíthető, naponta több járat van, EU-s ország, hogy tervezzük a büdzsét?
12: Azt gondolom, hogy mindenki úgy tervezi a büdzsét, amit saját maga habitusa és anyagi ereje engedi. Tehát amikor én turisztikai szakértőként egy tanácsot adok, akkor azt tudom elmondani, hogy mik a lehetséges következmények, és az elmúlt időszakban mi történt, aztán mindenki eldönti, hogy hogyan szeretné mindezt megvalósítani. Amikor haza lehetett jönni itt az öbölválság kezdetén, akkor én azt tudtam mondani, hogy milyen alternatív járatok vannak, aztán, hogy te kivársz még másfél-két hetet, hát ha újraindul vagy nem, azt már neked kell eldöntened. Tehát itt például azt mondom, nekem 3 pici gyerekem van, Fülöp, Jászmin és Milla, 7 éves, 5 éves és 3 éves, és én például beteszem őket egy autóba, és most az biztos, hogy a Balatonra elmegyünk 2 hétre, és utána pedig elmegyünk valami közelebbi úti célra esetleg, ha még belefér még néhány nap, mert jó dolog mondjuk a tengerparton, de esetleg Olaszországba is lenni, de ezt még nem szerveztem le, de mondjuk a Balaton biztos. Mi? Hogyan? Autóval. Tehát a közelebbi úti célt választom. Ez nem azt jelenti, hogy másoknak is ezt kell csinálni, csak egy példa arra, hogy mondjuk 3 kisgyermekkel, vagy 2-vel, vagy 4 tagú családba elutazik, akkor lélegben fel kell arra készülni, hogy ha nem lesz itt megoldás, akkor előfordulhat az, hogy az illető nem azzal a járattal, hanem jóval később tud majd hazajönni, mert lehetnek járattörlések. Tehát ezt egy szakértőnek el kell mondania, hogy erre mindenki lélegben készüljön föl, és így tervezze a nyarást. Ez nem biztos, hogy bekövetkezik, hiszen reménykedjünk abban, hogy a geopolitikai helyzet úgy alakul majd, és a különböző háborús felek is úgy döntenek, hogy működni fog minden, és elengedik a hormuzi szorost, elengedik a szállítmányokat, és elegendő kerozin lesz, és akkor a megnövekedett kerozin igényt is ki tudják elégíteni majd a szolgáltatók. Tehát bízunk abban, hogy minden oké lesz, de van egy ilyen reális veszély, tehát azt gondolom, hogy ennek függvényében érdemes tervezni mindig a nyaralást, hogyha valaki a biztonságra megy. Hogyha mondjuk ez érzemista barátommal elmennék, vagy utazási irodánál látok egy jó ajánlatot, és valaki erre befizet, hát természetesen nyugodtan tegye meg, hiszen bízhat abban, hogy ez valóban meg is fog valósulni, mert ez csak egy lehetséges veszély.
0: Világos, és köszönjük, hogy megosztotta a saját döntésének a hátterében álló okokat is, és én időközben rákerestem az interneten, hogy mik a legfrissebb hírek a kerozinhiánnyal kapcsolatban, és van egy májusi összegző adat, 13 ezer járatot és 2 millió férőhelyet töröltek májusban csak a kerozinhiányra hivatkozva, tehát akkor ez igazából valóban egy velünk élő probléma, és nem a jövő, hanem abszolút a jelen. Visszatérítés és kártérítés között mi a különbség, teszi föl hallgatónk a kérdést, és ezzel most már Bácskai Ritához fordulnék, a Mabisz Utasbiztosítási Bizottságának elnökéhez.
11: Én azt javaslom, hogy mikor már tudjuk, hogy mikor utazunk, hova utazunk, mivel utazunk, akkor kössük meg az utasbiztosítást. Ugyanis, hogyha esetleg egy járattörlés történne, akkor ugye, ha még nem kötöttem meg a biztosítást, akkor nem fog a biztosító fizetni. Tehát azért javaslom, hogy minél előbb kössük meg. Egyébként, hogyha egyáltalán nem fogok elutazni, akár csak Horvátországba sem, a biztosítók még az utazás előtti napon törlik a kötvényt, tehát ebben szerintem így nincs probléma. Úgyhogy a biztosítóknál van olyan, akik automatikusan fizetnek akár járatkésés, törlés vagy módosításra.
0: Tehát akár... nem kell külön ügyintézést indítani, igen, valahogy az adatbázisok összeérnek, és akkor egyszer csak...
11: Igen.
0: Hogyha, ez egy nagyon ideális helyzet, persze.
11: Igen. Hogyha biztosítás kötéskor megadjuk a járatunknak a számát, az indulását és a bankszámla számát, van több biztosító is, aki ilyenkor automatikusan bizonyos szolgáltatási összeget azt visszatérít, akár 24 órán belül. Ez azért segítség lehet, hogyha valaki külföldön van, és mondjuk bármi másra kell költenie. Mert ugye van olyan is, hogy járattörlés esetén van olyan biztosító, aki bizonyos számlák után fog fizetni. Itt a biztosított eldöntheti, hogy neki melyik kényelmes.
0: Kaptunk egy üzenetet, azt írja hallgatónk, hogy nekünk a repülős a nyaralás, akkor a Közel-Kelet vagy Törökország az úti cél, és mindenképpen kell biztosítás. A tapasztalatát is megosztja ez a családfő. A kisfiam a 3. születésnapján törte el a lábát. Telefon, szervezés, limuzin, klinika, gipszelés 3 óra se volt. Ami viszont nagyon fontos, és szeretné fölhívni rá a figyelmet, és köszönjük az üzenetet, hogy a sérülés van, írja hallgatónk, az ellátó orvostól mindenképpen igazolást kell kérni.
11: Én azt javaslom, hogy ilyenkor mindenképpen hívják fel a 0-24 órás telefonszámot, mindegyik biztosítónak van ilyen magyar nyelven, és ilyenkor már a kórházzal fölveszik a kapcsolatot, és én azt mondom, hogy egy ilyen esetben is már küld egy fizetési vállalást a biztosító a kórháznak, és akkor nincs az ügyfélnek fizetési kötelezettsége. Úgyhogy ez nagyon fontos, tehát bármi gond van, hívják fel a biztosítót, ők tudják, hogy esetleg milyen igazolásra van szükség, vagy ilyenkor akár szervezés, vagy kórházi ellátás kapcsán is, ők már egyeztetnek a kórházzal, nincs nyelvi probléma, és akkor ilyenkor sokkal hamarabb az ellátás is esetleg megkapja, és nem kell akkor ezt a bizonyos összeget a zsebünkbe tartani, hogy erre kifizessük.
0: Kis Robert Rihárdot szeretném a kérdésnek vagy az üzenetnek azzal a részével megszólítani, hogy a hallgatónk tapasztalata az volt, hogy a légitársaság is kérte az igazolást az orvostól arról, hogy a gipszelt lábú beteg utazásra alkalmas, tehát hogy felszállhat a repülőre. Ez realitás, ez szerint?
12: Ez teljesen realitás, sőt olyat is hallottam már, hogy valakit nem engedtek fel a repülőre, pontosan azonoknál fogva, mert ilyenkor nem minden esetben frissen gipszelt lábbal lehet felszállni a repülőgépre, mert ez egészségügyi kockázatot jelenthet, úgyhogy a pilóta döntet úgy, hogy nem engedi fel az illetőt a repülőgépre, tehát ez egy valós veszély, és emiatt kérik az igazolást, hogy megnézzék, hogy mikor történt mindez, mikor történt a gipszelés, ánynapos a gipsz, tehát igen, ilyen esetről rengeteget hallottam. Én naponta körülbelül 2-3 tucatnyi e-mailt kapok különböző hasonló esetekről, meg tanácskérés és egyebek, és ilyen, hogy megipszert láb egy probléma, ilyen gyakran előfordul valóban.
0: Na most, ha maga a kapitány dönt úgy, egy járat kapitánya, hogy ő inkább ezt a gipszert lábú kisfiút mégsem viszi haza a nyaralásról, akkor mit kezd ezzel a helyzetel a biztosító? Bácskai Ritát kérem a válaszra, és közeledünk a műsoridőnk végéhez.
11: Amikor biztosító egy hazaszállítást intéz, akkor ilyenkor mindig a kórházzal és a légitársasággal egyeztetünk, és a légitársaság már tudja, hogy milyen állapotban van az ügyfél, és ennek megfelelően biztosítja neki, hogy milyen ülése legyen, akár 3 ülést kivesz, és ennek megfelelően készíti föl a repülőgépet, hogy haza tudjuk szállítani az ügyfelet. Úgyhogy itt ez megelőzi, tehát a kapitány már mindent tud az ügyfélről, és a légitársaság már előre ad igazolást, hogy oké, rendben van, és várjuk akkor az ügyfelet, és így készítik fel a repülőt a hazaszállításra.
0: Persze, ha mondjuk valakinek egy ülés helyett 3-ra van szüksége, az is költségnövekedés. Ja, hogy közben 6, igen.
11: 6 is lehet, mondjuk, hogy egy ágyat be kell odarakni, úgyhogy elég sok variáció van, hogy szállítjuk az ügyfelet, akár orvosi kísérettel, úgyhogy nagyon sok lehetőség van, és ezt a kórház mondja meg, hogy mi hogy egyeztessünk a légitársasággal, hogy milyen módon hozhatjuk az ügyfelet haza.
0: Tud-e a biztosító abban segíteni, hogyha valaki mondjuk elnavigálta magát egy olyan távoli országba, amelynek nyelvét nem beszéli, és esetleg angolul sem beszél folyékonyan, mert mondjuk azért egy egészségügyi helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy ilyen pizzát vagy olyan pizzát kérek az étteremben. Szóval a biztosítás az kiterjedhet-e arra, hogy mondjuk tolmácsot is kérjünk.
11: Vagy... Hát az étterem, hogy pizzát rendeljünk, azért nem, de hogyha egy kórházba vagyunk, vagy akár csak egy...
0: Persze, próbáltam elviccelni a helyzet különbségét.
11: De ebbe segítünk,
0: az egészségünkről van szó, nagyon nem mindegy, hogy konyha nyelven beszélünk, csak angolul akár, vagy profi szinten.
11: Igen, akár a szállodai orvosi szobába, ott is tudunk itt segíteni a kapcsán.
0: Jó, tehát akkor elméletileg a biztosítások elég sok mindenre adhatnak segítséget és támogatást. Mi az, amit el szoktunk mégis rontani, ha biztosítást kötünk?
11: Hát talán azt, hogy nem az utazási célnak megfelelő biztosítást kötök. Mondjuk, hogyha valaki sportol, akkor nem valamilyen sport kiegészítő biztosítást, vagy hogyha síelni megyek, akkor nem síbiztosítást. És tényleg azt javaslom, hogy aki Európát elhagyja, nézze meg azt, hogy mi az a betegség baleset kapcsán, milyen limitet érít a biztosító, mert ott súlyosok sok 10 millió forintba is kerülhet, akár egy hazahozatal is, és ilyenkor, ugye, hogyha az a limit úgymond vége van egy biztosítónál, akkor utána már az ügyfélnek kell azt a részt megtéríteni.
0: Találkozott már olyan ügyfélrel, aki akár több biztosítást is köt? Egyik és másik társaságnál is?
11: Igen, van ilyen.
0: Egy hallgatónk erről írt üzenetet.
11: Igen, ilyenkor lehet az, hogy mondjuk, hogyha van egy kórházi számlája, mondjuk az egyik biztosítónál elfogy az a limit, akkor utána mellé tudja rakni a másik biztosítónak ugyanígy az egészségügyi ellátás kapcsán, de mondjuk, hogyha valakinek a poggyászával történik egy probléma, azt a duplán nem fogja a biztosító megfizetni, vagy mondjuk egy baleseti rokkantság kapcsán is, ott viszont már megint akkor duplán tudunk kérni, hogyha több biztosítónál van biztosításunk.
0: Tehát van, amire jó lehet a dupla biztosítás, és valamire nem lesz az.
11: Ez így van.
0: Köszönjük szépen Bácskai Ritának, a Mabisz Utasbiztosítási Bizottság elnökének, hogy néhány tanáccsal itt próbált minket fölkészíteni a nyári időszakra.
11: Köszönöm.
0: Korábban pedig Kis Róbert Rihárdot, Prima Primissima Díjas turisztikai szakújságírót is hallották. Fél perc múlva lesz 10 óra.
13: Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
0: 10 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Már is mondom, hogy mivel folytatjuk a műsort a krónika után. Szerda van, úgyhogy érkezik dr. Kator Zoltán, állandó jogi szakértőnk. Ma az aszbeszt szennyezés apropóján felmerülő kérdésekre válaszolunk, mit tehet a lakosság Szombathelyen és a további érintett településeken. 10:30-tól pedig az 50 év feletti munkavállalók és vállalkozók előnyeiről, munkaerőpiaci helyzetéről beszélgetünk. Legyünk optimisták, még ha a realitás nem is feltétlenül mindig ad okot az optimizmusra. Mindezek előtt azonban meghallgatjuk a krónikát, a mikrofonnál Pozsár Róbert és Bordi András.
13: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
15: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
16: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
15: Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
16: Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak.
15: Következnek a részletek. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök.
16: Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével indokolta, és hozzátette, jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja azonban továbbra is fennmarad. Washington vasárnap jelentette be a Szabadság projekt nevű műveletet. Ennek részeként védelmet és kíséretet biztosít a Hormuzi szoroson áthaladó semleges kereskedelmi hajók számára.
15: Újabb feltételezett drogszállító csónakra mér csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. Hárman meghaltak.
16: A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat. Ezekben eddig csak nem 200-an haltak meg.
15: Jelentősen csökkent az amerikai elnök népszerűsége.
16: A Matthias Corvinus kollégium diplomáciai műhelyének vezetője a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy jelenleg Donald Trump legnagyobb politikai ellenfele éppen az, amivel korábban megnyerte az elnökválasztást. A gazdaság, az infláció és a megélhetési költségek. Kis Rajmund hozzátette, az elnök még mindig népszerű a republikánusok körében, azonban a bizonytalan és demokrata szavazók körében a támogatottsága történelmi mélyponton van.
17: 2025. január 20-a óta eltelt másfél év alatt nem lehet Detroitban autógyárakat beindítani, vagy mondta, hogy fúrjunk babám, fúrjunk a Drill Baby Drill program, azért nem lehet hazahozni a gyártást Kínából, hogy mobiltelefonokat gyártsanak, ehhez még idő kell. A nagy kérdés az most nem is csak a félidős választás, mert azért hívjuk félidőnek, a második félidőben még ki lehet egyenlíteni, de hogy milyen gazdasági reformot tud úgy bevezetni, hogy ezt érezze a vásárló.
15: Romániában bizalmi szavazással megbukott az Ilija Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmatlansági indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be.
16: Most az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal való egyeztetések után kit bíz meg kormányalakítással. Nikus Ordán korábban azt mondta, azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse.
15: Lezuhant egy tűzoltó repülőgép a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban terjedő erdőtűz oltásakor, a pilóta meghalt.
16: A lángok mintegy 250 hektárnyi területen pusztítanak. A környék nehezen megközelíthető, a tűz pedig gyorsan terjed a fák lombkoronáján keresztül. Az oltásban 300 tűzoltó vesz részt, a hadsereg önkénteseit is kivezényelték, illetve bevetették az egyik tűzoltósági és rendőrségi helikoptert is, illetve drónokat.
13: Krónika a Kossuth Rádióban.
15: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszerbúcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászlófelvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
18: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepélyt tudunk tartani.
19: Magyar Péterik az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepélyt.
18: Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászlófelvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészeti produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
19: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszerbúcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszerbúcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
15: A magyar bankrendszer az elmúlt években a stabilitás egyik alapja volt, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank elnöke.
16: Varga Mihály a Portfólió csoport budapesti konferenciáján arról beszélt, a konfliktusok és bizonytalanságok korát éljük, ami a világgazdaságra is kihat. Mint mondta, az esetleges újabb nyersanyag áremelkedés jelentősen befolyásolhatja az inflációt, melynek mértékét ugyanakkor az erős forint és a védett üzemanyagár mérsékli. A pénzromlás alakulását az új kormány gazdaságpolitikai intézkedései is meghatározzák, hangsúlyozta a jegybank elnöke, aki szerint a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitással nincsenek problémák.
20: A tőketartalékok magas szintjével a magyar bankszektor akár 40 ezer milliárd forintnyi hitel kihelyezésére is képes lenne. Ugye a magánszektor jelenlegi hitelállománya ezzel érdemben megduplázódna, hogyha ez bekövetkezne, ez a idillikus helyzet. A gazdasági növekedés szempontjából tehát kulcsfontosságú, hogy a hitelezési kapacitások rendben vannak. A magyar bankrendszer képes arra, hogyha a hitelezési igények megnövekednek, akkor ezt minden gond nélkül finanszírozni, fedezni tudja.
15: Jelentős mértékben csökkent a szegénységi ráta Magyarországon.
16: Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az Eurostat legfrissebb felmérése alapján hazánkban a szegénység, illetve a társadalmi kirekesztettség kockázatával élők aránya az uniós átlag alatt van, ezzel megelőzve egyebek mellett Németországot és Franciaországot is. Hozzátette, korábban ez elképzelhetetlennek számított, mivel Magyarország, Görögországgal és Romániával együtt rendszerint a rangsor végén állt.
21: A gyermekszegénység is nálunk javult az egyik legnagyobb mértékben. Nálunk fele annyi gyermek él olyan háztartásban, aki szegénységben, társadalmi kirekesztettség kockázatával él, mint ahányan éltek 2010-ben. Ez azért nagyon jelentős, mert ez is elterjedt, hogy Magyarországon a gyerekszegénység mekkora. Fele akkora, mint 2010-ben volt. A javulásunk az egyik legnagyobb, talán a második legnagyobb egész Európában.
15: Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
16: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja. Linzmeier Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik.

0: Az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
1: Bár sokféle hatás érte a hazai ingatlan piacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlást tervezők.
3: Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
1: A történelem írásbelivel folytatódott ma az érettségi vizsgaidőszak.
2: 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
4: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-ás autó déli szektorán, az M5-ös autópálya felé, a Nagy Duna híd után. A 18-as kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 7 kilométert. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Tatabánya térségében két kamion ütközött. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódik a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utcánál, illetve a Tököli úton befelé a Stefánia út után a Szabó József utcánál. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják mától a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
1: Ez volt a Krónika 10 órakor. A hírszerkesztő Berente Marian és a munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket, Bordi András és Pozsár Robert. Szép napot kívánunk!
4: Műsorajánlat.
6: Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
7: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 1956 a bátorság, a hazafiasság, a hősiesség és egy elnyomó rendszer elleni küzdelem örök emlékezete. A kommunista diktatúra és a szovjet megszállás elleni forradalom és szabadságharc nemzeti identitásunk alapköve. Emlékezzünk együtt a 70 évvel ezelőtti eseményekre és a hősökre. 56-70. Minden hétfőn este 8:30 után történelmi sorozatunkban és a Kossuth Rádió más műsoraiban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1000

0: 99 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
2: Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
5: 3 hete tart az aszbeszt ügy Szombathelyen és annak most már a környékén is. Ugye maga az aszbeszt egy korábban széles körben igen gyakran használt ipari alapanyag volt, mert jó a hő és a tűzálló tulajdonsága például. Építőiparban, építőanyagokban, szigetelésben, burkolatban rengeteget használták egy időben. Azonban egy idő után kiderült, hogy van egészségügyi kockázata, mára ez biztossá vált, így aztán különböző aszbeszt mentesítési pályázatok és időszakok is magunk mögött vannak. És igazán meglepő volt a hír, amikor április közepén Szombathelyen kiderült, hogy olyan utakon jár a lakosság egy része, amely bizony valószínűleg aszbesztet tartalmazhat, a valószínűlegből aztán bizonyosság vált, hiszen méréseket végeztek, és a szállóporból kimutatták az aszbesztet. Azóta az ott élők, a környéken élők, és aztán kiderült, hogy más településeken élők sem érzik, vagy érezhetik magukat biztonságban. Gergő Judit, a lakossági fórumok egyike előtt beszélgetett egy érintettel, egy igazán érintett utcában élő hölgyel. Meghallgatjuk ezt a beszélgetést, aztán pedig a stúdióban folytatjuk állandó jogi szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel, aki már itt van. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: És akkor most halljuk az érintettet.
7: Önök melyik utcában laknak?
8: Mi a Sép utcában lakunk, 10 éve költöztünk oda. Másfél évig kerestük az ingatlant, hogy a családom részére egy zöldövezeti kertvárosi részen lakhassunk, ahol ugye sokat lehet a természetben is tartózkodni. Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
7: Mi az, amit tenni tudnak?
8: Hát igazándiból civilként a hétköznapokat úgy tudjuk megoldani, hogy vizezzük a lábtörlőket, nem szellőztetünk, csak ha esik az eső, a cipőinket kint tartjuk, a maszkokat használjuk, és hát sajnos minél kevesebbet tartózkodunk a kertbe, ami most ugye virágzik, gyönyörűen nyílnak a növények, és egyszerűen már nem tudjuk élvezni az itt létet, és legszívesebben elmenekülnénk innen.
7: Mi az, ami önök szerint megoldás lehet, és mit várnak egy ilyen fórumtól, vagy a városvezetéstől?
8: Hát én igazándiból azt várom, hogy a Síp utca az már egy nagyon régóta kialakult utca. Ugye az egyik része az önkormányzat kezelésébe tartozik, a másik fele a plató kezelésébe tartozik, és szerintem kiemelten kellene foglalkozni a Síp utcával, oly módon, hogy most például már a legtöbb építkezés már a Síp utcában lezajlott, 2 telek üres. Tehát ott az átmenő teherautó forgalmat egyszerűen meg kellene szüntetni, tiltani, hisz a platónak van elkerülő útja, amiről ugye a bekötő utcák elérhetőek, és azonnali intézkedés, tehát hogy az utat lefedni biztonságosan.
5: Gergő Judit beszélgetett az egyik szombathelyi érintettel egy lakossági fórum előtt, és hát el tudjuk képzelni, hogy mekkora lehet az ijegység, a teljesen jogos ijegység abban az esetben, ha kiderül, hogy mérésekkel tudják igazolni, hogy a levegőben, a szállóporban az aszbeszt aránya a 300-szorosa a megengedhetőnek. Állandó jogi szakértőnkre, dr. Kator Zoltán ügyvédre nézek, nem szoktunk egészségügyi kérdésekről feltétlenül ilyen súlyosan jogi értelemben beszélni, de most mégis ezt kell, hogy tegyük. Milyen károsodást okozhat ez az aszbeszt? Miféle anyag ez? Honnan tudjuk, hogy káros, és a jog ezt milyen szempontból veszi tudomásul?
6: Ahhoz nem sokat tudnék hozzátenni, amit műsorvezető asszony az előbb a felvezető riport előtt elmondott, és nem vagyok sem geológus, sem vegyész, pláne nem orvos, tehát ezt azért előre szeretném bocsátani, ahogy azt is előre szeretném bocsátani, hogy a konkrét ügy egy apropó, ahol érdemes megnézni a jogi vetületeket, de konkrét ismeretek, szerződések hiányában nem a konkrét ügy megoldására kellene ma javaslatot tenni, és ennek előrevetítésével ugye, ami az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján veszély, az ugye egy aszbesztózis, ami egy tüdő visszafordíthatatlan hegesedés, tüdőrák, illetve mellhártya daganat, tehát egyáltalán nem veszélytelen betegségek, ami nyilván az orvos ítél meg, a jogász számára a nehézséget az okozza ezekben az esetekben, hogy nagyon lassan alakul ki. Tehát ugye egy porózus történetről beszélünk, ahol az aszbeszt szálak tapadnak a tüdőre, és gyakorlatilag évtizedek alatt érkezik meg a negatív eredmény, tehát a betegség, és ugye ez a jogász számára egy személyiségi károsodást jelent, tehát maga a kár az évtizedekkel később következik be, és ez nyilván rengeteg nehézséggel jár, hiszen egy több évtizeddel azelőtti mulasztás, nem megfelelő eljárás jogkövetkezményét kellene utolérnie az igazságszolgáltatásnak ezekben az esetekben.
5: Volt előzménye olyan ügy, amihez ezt a mostanit hasonlítani lehet, mondjuk a magyar jog történetében volt-e bármi, ami alapú szolgálhat?
6: Nem is egy. Mind az Európai Bíróság gyakorlatában, mind a magyar bíróságok gyakorlatában, fővárosi törvényszék, ítélőtábla, kúria, tehát gyakorlatilag ezek az esetek viszont általában az aszbeszttel dolgozók egészségkárosodását értékelték. Még annak idején állami vállalatként aszbeszttel dolgozó vállalatnál például az volt az egyik legnagyobb kérdés, hogy az állam maga közvetlenül felele az állami vállalatnál történtekért, és szerintem teljesen logikus módon az első másodfok elutasította az állammal szembeni kártérítési igényt, akkor még nem volt sérelemdíj, tehát még egy más jogi környezetről beszélünk, a régi polgári törvénykönyvről, és a kúria akkor azt mondta, vagy a legfelsőbb bíróság, erre most nem esküdnék melyik, de hát a kettő ugyanaz ebből a szempontból, hogy igenis, vizsgálni kell, és adott esetben megállhat a magyar állam közvetlen felelőssége. De ami a lényeg, ugye a munkavállalók veszélyes anyaggal dolgoztak, és mint munkavállalók károsodtak ezekben az esetekben. Tehát ott is rögtön előkerült az elévülésnek a kérdésköre, pláne a munkajogban ugye az általános elévülési idő 3 év, nem is 5, mint a magyar jogban általában, tehát erre nagyon oda kellett figyelni, és ugye a veszélyes üzemek esetében is 3 év, tehát relatíve szűk időszakok. Igen ám, csak az a kérdés, hogy mikortól kell ezt számítani, és ugye ez a bekövetkezett kártól számít gyakorlatilag, mondta ki a bírói gyakorlat, de ez sokat nem segít, ugye, hogyha 40 év múlva érkezik meg az az eredmény, ami egy mulasztásnak vagy egy károkozásnak az eredménye.
5: Kérte és felhívta a figyelmünket arra, hogy a konkrét példáról túl sokat beszélnünk talán azért nem érdemes, mert nem ismerjük a szerződéseket. Ugye itt egy osztrák alapanyag szállítóról van szó, aki a Magyarországon kivitelezett építkezésekhez ezt a kőzúzalékot adta, amelyről kiderült utólag, hogy aszbeszt tartalmú lehet, illetve hogy aszbeszt tartalmú, és most azt vizsgálják, hogy hány településre, hány utcára, hány parkolóba került ebből az alapanyagból, és hogy egyáltalán hol kell az embereknek elkezdenie fokozottan vigyázni az egészségükre. Ugye a pánik hangulatot értjük, nem is nevezném pániknak, ijegységnek nevezném inkább, hiszen ez most már egy bizonyosság, hogy a levegőben aszbeszt van. A felelősség megállapítása mégis érdekes lehet, hogy itt tulajdonképpen akkor az osztrák szállító, a magyar kivitelező, a megrendelő, ki lesz a felelős? A lakosság kitől várhatja azt, hogy esetleg kártérítést kap, ha eljut az ügy idáig?
6: Mindenkinek a felelősségét ebben az ügyben vizsgálni kell. Kezdjük visszafejteni. Először is azt kell tudni, hogy az aszbesztnek a használatát az Európai Uniónak, az 1999/77-es EK irányelve, tehát egy Európai Uniós irányelv 2005. január 1-től megtiltotta. Tehát ezt az anyagot használni bármi nemű jelleggel tilos, így van. Kettő. Ugye gyakorlatilag ez az aszbeszt kitermelést is, az aszbesztet tartalmazó termék gyártását és feldolgozását is tiltja. Tehát ezek kőbevésett dolgok. Ami a problémát jogi szempontból ezt háromszor szeretném hangsúlyozni, hiszen én magam is nagyon együttérzek azokkal a lakókkal, akiket érint. Tehát jogi szempontból az okozza, hogy ugye ez egy termék, egy zúzott kő, ami aszbeszt de tartalmaz, amit nem tartalmazhatna. Tehát első körben szinte biztosan kimondható, hogy a termék gyártója, tehát a bánya, és nem minden bánya, mert ez több bányát érint, amennyire én ezt tudom, az mindenképpen felel. Mi merülhet még fel? Az osztrák állam felelőssége. Miért? Azért, mert ezeket a kitermelő vállalatokat ellenőrizni kell. Kérdés, hogy vajon megtette-e az állam ezekben az esetekben az ellenőrzést folyamatosan. Három. Akinek a felelősségét ellenőrizni kell és meg kell nézni, az a kivitelező, mert a magyar jogszabályok alapján a kivitelezőnek a magával, az építő anyaggal kapcsolatban kötelezettségei vannak, ha erre kérdés lesz még, akkor erre kitérhetünk. Négy, nagyon érdekes, mert ez egy magánkivitelezés volt, tehát a lakók és a kivitelezőnek a viszonyát és jogviszonyát is vizsgálni kell. A hírek alapján nem minden lakó, nem minden megrendelő, építető fizette be azt a díjat, amit be kellett volna fizetnie, és bizonyos hírek szerint elfogyott az a pénz, amit erre fordítani kellett volna. És ugye itt jön az egésznek az érdekessége, hiszen ezt az úszott követ be kellett volna fedni, és ebben az esetben sem jó, ami történik, de sokkal kisebb a kockázat. Ugyanis a probléma ez a porózus történet, ami 300-szoros körüli túl a levegőben lévő túlmennyiséget tartalmazza. Tehát ugye itt az a probléma, hogy ez száll a levegőben, mint por, és hogyha ezt lefették volna, akkor ez nem történik. Hogy még tovább bonyolítsam. Ugye probléma lehet a még egy dolgot hadd mondjak, aki nem felel ezért a történetért szinte kimondhatóan, az önkormányzat biztosan nem. A magyar állam esetében is azt lehet mondani, hogy 99,8%-ra nem, hiszen a magyar államnak is van egyfajta építési kötelezettsége, de hát nyilván ez nem terjed ki odáig, hogy a felhasznált építőanyagnak a minőségét, aszbeszt tartalmát építkezésenként ellenőrizze. Tehát magyarul azt lehet mondani, hogy a magyar állam sem. De, hogy még tovább bonyolítsam, ugye most kár enyhítés, kár valamilyen megelőzés, egészség megelőzésben működik az állam, de hírek szerint például, akik locsolják ezt a területet, munkavédelmi maszk és egyebek nélkül tették. Tehát amikor oda kivonultak újságírók, ezt látták. Na most ezzel önmagában egy másik esetkör indul el a védekezéshez kapcsolódva.
5: Na most az időnk az szűkössé kezdett, vagy kezd most már válni. Úgyhogy összességében a lakosság szempontjából szeretném, ha még egy kérdést föltehetnék. Lehetséges egészségkárosodás és az ingatlanok értékének biztos csökkenése az, amit a lakosság elszenved. És nem csak abban az utcában, ahol biztosan tudható, hogy aszbeszt alapú az úttest, hanem a szállópor miatt a környéket is ugyanúgy fogja ezt sújtani. Talán a vörösiszap katasztrófa volt hasonló, amikor nem csak az adott utcák és az elmosott házak váltak rossz hírűvé, hanem ez a rossz hír, ez rátapadt az egész környékre. Mit tehet a lakosság? Ingatlanját nem tudja eladni, mert fele annyit se ér, meg egyébként is kivenné meg.
6: Ebben a pillanatban nagyon nehéz jogilag a helyzet, ugyanis amiről még nem beszéltem, az a kivitelező elsődleges felelőssége a magyar jogszabályok szerint. A kivitelező felel azért, hogy milyen építőanyagot használ fel, neki kell gyakorlatilag ezt bevizsgáltatni, illetve meggyőződni arról, hogy ez az egész hogy működik, és még azt is el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió egy egységes belső piac. Tehát az, hogy osztrák bányátból szerezték be ezt az építőanyagot, az teljesen rendben van. Mit tehet a lakosság? Hát először is, ha már itt tartunk, pértársaságot alapít, hogy ne egy-egy lakó, hanem közösen lépjenek fel. Ki ellen? Hát ez egy rettenetesen nehéz kérdés, idézőjelben ettől a kérdéstől feltem a legjobban, hiszen kár ebben a pillanatban annyi következett be, hogy véletlenül meredeken zuhan ezeknek az ingatlanoknak az értéke. Na de kinek a felelősségéből zuhan? És még egyet szeretnék kiemelni, amit mondtam, de talán nem hangsúlyoztam, ez objektív felelősség. Maga a környezetszennyezés is, az építés is veszélyes üzem. Tehát gyakorlatilag nem tudja magát kimenteni az, aki felel ezért a történetért. A jövőre nézve ezt be fogják fedni, különböző technikák vannak erre, tehát nem fog ez örökké szállni, csak sietni kell, de minden esetre aki okozta, tehát az a rossz hírem van, hogy a kivitelező felelősségét mindenképpen vizsgálni kell, mindenképpen vizsgálni kell az osztrák bánya felelősségét, és vizsgálni kell az osztrák állam felelősségét, azért is, mert viszonylag régen tudott volt, hogy bizonyos bányák esetében ez már előfordult, ez a határérték átlépés. Tehát nincs könnyű dolga annak a kollégának vagy kollégáknak, akik képviselni fogják ezt a közösséget, ugyanis eleve ki kell választani, hogy kiket. Az a jó hírem viszont van, hogy miután veszélyes üzemből is többen okoztak kárt potenciálisan, egyetemleges a felelősség, tehát akit utol lehet érni, tőle az egész kárt érvényesíthetik a károsultak, és utána a károkozók majd egymással adott esetben felruhatóságuk arányában elszámolnak. De akit ha utolérnek, és azért ez az osztrák állam lehetséges, vagy a bányák, amiknek van vagyona, tehát valamilyen megtérülésre számítok, egy magyar építési kivitel előző esetében szerintem a saját vagyona viszonylag gyorsan elfogyhat.
5: Hát ahogy hallgatom, valószínűleg az állítás igaz, és akkor, hogyha a lakossághoz fordulunk még egy zárszóra, akkor ha jól hallgattam önt, akkor az egészségügyi tanácsok betartása mellett ön jogi szempontból azt tanácsolja, hogy a lakosság pertársaságot alapítson.
6: Jogilag mindenféleképpen igen, és nagyon figyeljenek arra, hogy a magyar állam és az önkormányzat, főleg a magyar állam, amelynek viszont egy viszmajor alapja is, ezt meg is tette a kormány egyébként helyesen, tehát a mentesítés, az államot erre tartjuk, és az önkormányzat nagyon felelősen járt el ebben az ügyben, úgy tűnik, hiszen elvileg nincs köze hozzá, gyakorlatilag viszont felvállalta nagyon racionálisan ezt a történetet, és innen is csak gratulálni tudok azért a tevékenységért, amit tett.
5: Egy hét múlva találkozunk legközelebb. Számítunk akkor is a munkájára. Állandó jogi szakértőnket, dr. Kator Zoltán ügyvédet hallották, és most már 2 perccel járunk 10:30 után. Meghallgatjuk a legfrissebb híreket. A Krónika mikrofonjánál Bordi András.
9: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választigénylő feladatok után a második részben 2 témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A behozott járművek átlag életkora 12 év, még a hazai személyautóparké több mint 16 év. Reformételeket kínáló vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden 5. egységben találtak valamilyen hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. ami az időjárást illeti. Országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
4: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
5: 5 perccel fél 11 után a szenior munkavállalók helyzetével folytatjuk. Itt a délelőtt műsorában. Sokszor halljuk, hogy 50 felett már igen nehéz munkahelyet találni, váltani is, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben. Ugyanakkor vannak, akik persze nem esnek kétségbe. Munkavállalás 50 felett, előnyök, hátrányok, várjuk üzeneteiket, tapasztalataikról. 0630 9666 írhatnak SMS-t vagy Viber üzenetet is. Milyen a szenior munkavállalók helyzete a munkaerőpiacon? Erről szól a következő összeállítás.
10: Sokszor azt szokták mondani, hogy a munkavállalók értékes embere az, aki 30 ereje teljében lévő 50 pluszos ember, az még én szerintem, gondolom én, munkára fogható, mint munkáltató, hogyan gondolkodik erről.
11: Én 67 éves vagyok, és minden nap fölkelek is dolgozok. Én azt gondolom, hogy a munka a legjobb terápia az élethez.
10: Ha bejön ide valaki, hogy munkahelyet keresek, de 52. éves vagyok, ez nem hátrány.
11: Ez miért lenne hátrány? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
10: Akkor ezek szerint, ahogy szavaiból kiveszem, maradnak is. Jó néven veszik, ha van további lehetőség.
11: Természetesen megtaláljuk a vállalkozáson belül azt a munkaterületet, ahol még ő hasznos tud lenni.
10: Talán még hatással vannak a fiatalokra is, mert át tudják adni a tapasztalatokat.
11: Fontos lenne az, hogy generációról generációra azok a tapasztalatok, amit nem lehet iskolába megtanulni, azt az életbe azok a gyakorlott dolgozók átadják.
10: És át is adják?
11: Remélem. A munkát tartom a legfontosabbnak, nekem a munka az egyik nagy szenvedélyem.
10: Egy autószerelő műhelyben gondolom az nem hátrány, ha valaki 50 pluszos és a gyakorlati tapasztalatait hasznosítja, vagy átadja a jövő fiatal generációjának.
12: Valóban nem hátrány, hiszen 50 év tapasztalat, akár élet, akár szakmai tapasztalat, az mindegy olyan múltat jelent. Az autószerelés, azt gondolom, az egy jó szakma, megfelelően lehet honorálni, és mindig szükség lesz a munkájára.
10: Meg azt gondolom, persze én nem vagyok szakember, de a régi típusú autókhoz is ért még, meg már az újakat is kénytelen megtanulni, tehát univerzális.
12: Persze, hát az alapok, ugyanazok az újabbak egy kicsit meg vannak bonyolítva. Öveges professzor szerint anyag nem vészel, csak átalakul.
10: Számomra ebből az következik, hogyha egy 50 pluszos ember bejön, hogy munkahelyet keres. Ezek után, ha leinformálta, akkor nem azt mondja, hogy hát nem, köszönöm szépen, hanem ha jók a paraméterei, akkor felveszi, alkalmazza.
12: Igen, ez most csúnyán fog hangzani, de hamarabb, mint egy 20 éves pályakezdőt, mert sajnos nagyon-nagyon gyenge színvonalon kerültek ki gyakorlati részből diákok az iskolapadból, teljesen hozzá nem értően állnak hozzá, érdektelenek, ami talán még a másik nagyon probléma, mind együtt felrakódik arra, hogy hasznosíthatatlanok a napi munkában. Ez 50 évesek nem tudják, mit csinálnak, egy baj szokott lenni, én legalábbis a gyakorlatból látom ezt, hogy a testi adottságaik sajnos 50 éves korukra elérték azt a határt, amikor már mindenféle testi problémákkal küzdenek.
10: De ezt a szakmai tapasztalat, az emberi oldala kompenzálja, gondolom én.
12: Biztos, hogy kompenzálódik ezáltal, nem erőből, ész nélkül csinál meg dolgokat, hanem fogásokból, úgy, ahogy azt kell. Az, hogy hogy tudja majd átadni ezt, nekem inkább ez a fájó pontom. Cégünk alkalmas, és volt is már gyakorlati szakmai oktatás a középiskolás fiataloknak, de látván azoknak a szakmai hozzá nem állását, ami csak tényleg szó szerint gyermekmegőrzésről szólt, és csak arra kellett figyeljünk, hogy nehogy valami baj csináljon, nincs indítatása a mai fiatalnak arra, hogy olyan szakmában, főleg, hogyha tényleg ő választotta és nem ráerőltették, amiből vigan megélhet, és egy nagyon jó szakma, és autók azért valljuk be őszintén, még robbanó motorok azért a következő 50 évben itt lesznek köztünk, akármennyire jön itt a villanyautós korszak, de hát azt is javítani kell lesz valakinek. Hát
10: annak is futóműve van.
12: Meg féke, meg hajtóműve. Azt, hogy mikor lehet lesz olyan nemzedéket kinevelni, akik olyan tudatosan jönnek ide, hogy ők meg akarják tanulni a szakmát, alázattal jönnek ide, és nem pedig csak valahol nepperkedésből, amit ugye minden fiatal vágyik, hogy munkanélkül sokat keresni. Ez a mai korunk problémája.
5: Zsoldos Barnabás beszélgetéseit hallották az előző percekben, ezek Máté Szalkán készültek vállalkozókkal, tehát munkaadókkal. Arra vagyok kíváncsi, hogy miközben ezt hallgatták, realitásnak érezték-e azt, amit ezektől a munkaadóktól hallanak, mert ők nagyon optimisták voltak, és nagyon erősen ki tudták emelni a szenior korosztály, vagyis a munkahely szempontjából mondjuk az 50 pluszosok értékeit. 0630 9666, erre a számra SMS-t és Viber üzenetet is küldhetnek. A vonalban köszöntöm Dolgos Attilát, aki a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke. Jó napot kívánok!
13: Üdvözlöm, köszöntöm a rádió hallgatóit.
5: Na most lehetünk ennyire optimisták, hogy azt gondoljuk, hogy valóban megbecsüli akár a vidéki Magyarország munkaadói köre is az 50 pluszos korosztályt. Ön hogy látja?
13: Alapvetően ennyire negatívan nem látom a fiatalokkal kapcsolatos jövőképet, ezt így kicsit azért így kihangsúlyoztam volna az előttem szólókhoz képest. Ugyanakkor a nyugdíjas szövetkezeti rendszerből jövő tapasztalatok hagyatkozva azt gondolom, hogy maximális a bizalom és a pozitív hozzáállás az idősebb korosztályhoz. Ugyan nálunk speciálisan azért 60 főt vállalnak és leginkább rugalmas keretek között munkát az idősebb korosztály képviselői, de azt látjuk, hogy mind a vállalkozói, mind pedig a nyugdíjas oldalról megvan a nyitottság, különféle motivációkat meglovagolva, de én azt gondolom, hogy van helyük, és szükség is van a munkájukra jelenleg a munkaerőpiacon, a már említett tapasztalat és lojalitás kihangsúlyozásával.
5: Egyik hallgatónk azt üzeni, 0630 9666, még egyszer ez a számunk, hogy a 20-as éveikben járó munkakeresők azért nem jók, mert tapasztalatlanok, egy 30-as párnak azért van nehéz dolga, mert gyermeket vállal biztosan a közeljövőben, 40 felett nem jó valaki, mert éppen kisgyerekes, 50 fölött meg már idős, és akkor nehéz a váltás. Hát igen, ezek életkoros problémák, és én csak bízni tudok abban, hogy a munkaerőpiac egyszer csak nem a hátrányokat, hanem az értékeket, vagy az előnyöket, vagy az erősségeket kezdi el majd figyelni. Ön mit szokott tanácsolni azoknak az embereknek, akik az önök segítségével igyekeznek munkát találni, hogy mondják el, hogy ők miben jók? Mondjuk koruk ellenére, vagy koruk dacára?
13: Én azt gondolom, hogy két oldalról kell ezt vizsgálni, hiszen kell egyfajta érzékenyítés, illetve együttműködés a vállalkozások részéről, akinek megvan a munka igénye, és valamilyen pozíciót be kell töltenie. Én azt gondolom, hogy egész nagy hiba az, hogyha jelenleg ma nem reagáljuk le azokat a korosztályos változásokat, vagy nehézségeket, vagy megoldandó feladatokat, amiket az imént ön is felsorolt, és hogyha specifikusan a nyugdíjas korosztályra nézzük ezt, a másik oldalról pedig úgy kell, azt gondolom, a korosztályhoz állni, hogy fel kell mérni, hogy milyen fizikális, milyen szellemi állapotban az a személy, aki munkát szeretne vállalni, meg kell nézni mindenféleképpen, hogy milyen előképzettséggel, munkatapasztalattal rendelkezik, hol szeretne dolgozni, milyen időintervallumban szeretne dolgozni, akár heti 20 órában, 25-ben, ez is nagyon változó. És ha ezeket a ezeket azért fontos információkat összegyűjtöttük, akkor az ennek az igénycsomagnak megfelelően a körülbelüli legjobb lehetőséget szükséges kiajánlani nekik, de mint mondtam, ez ugye egy hármas együttállás, tehát ez a vállalkozásoknak a rugalmassága, illetve a nyugdíjszövetkezeteknek a hozzáértése is szükséges ahhoz, hogy ez egy minden oldalról win-win szituáció tudjon lenni.
5: Aki mondjuk 50 pluszos, 60 pluszos, hogy látja, mely területeken talál könnyen munkát? Kérdezem ezt annak fényében, hogy kaptunk üzenetet egy kamionsofőrtől, aki azt mondja, hogy a tapasztalata szerint a kollégái 80%-a 50 feletti, aztán kaptunk egy hallgatónktól üzenetet arról, hogy 74 évesen dolgozik gépszerelőként a férje, és kaptunk üzenetet egy 54 éves hallgatónktól is Sopronból, aki arról számol be, hogy ő váltott 54 évesen, bocsánat, nem 54 éves, most 54 évesen váltott, aztán nyugdíjba ment és dolgozik tovább.
13: Nagyon-nagyon sok a terület, nem is tudom bekorlátozni, ahol a korosztály munkát tud vállalni. Igazából, hogyha kellene negatívot mondanom, akkor az az irodai munkáknak az elérhetősége, hiszen ezeket leginkább aktív korúakkal töltik be a vállalkozások. A másik oldalról viszont van ugye sok magasabban képzett, akár fehér galléros pozícióból nyugdíjazott emberke, aki szeretne valamilyen formában ilyen jellegű munkát végezni. Ezeknek az elérhetősége nagyon-nagyon szűk réteg számára elérhető. Egyrészt talán a Budapest-Pest megye környéke, vagy megyeszékhelyek környékén, de irodai munkából azt gondolom, hogy nehéz találni olyat, ami esetleg még rugalmas ráéréshez is igazítható, és nem 40 órás munkavégzésről beszélünk. Ezen túl egyébként mind az összes kéggaléros pozíció, a kereskedelem, a vendéglátás, a takarításos munkák. Most így a tavasszal nagyon nagy kereslet van a kint végezhető, akár karbantartó, kisebb kertészeti feladatokat, felsorakoztató munkákra. Multinacionális kereskedelmi partnereink vannak, akiknél nagyon nagy mennyiségben teljesítünk óraszámokat, úgyhogy nehéz ezt besorolni. Ugyanakkor egy ilyen üdítő például, hogy van olyan nyugdíjas szövetkezet is az országban, akik csak IT-s nyugdíjasokból teszik ki a csapatukat, és így vállalkoznak különböző projektek megvalósítására, de akár van olyan szövetkezet is, aki például a mérnököket sórakoztatja fel. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű a területek listája, amin egyébként teljesítenek.
5: És hát ha valaki úgy érzi, hogy segítségre szorul, akkor azt hiszem a szövetkezetekre mindenképpen támaszkodhat. Köszönöm szépen Dolgos Attilának, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetsége alelnökének, hogy próbált nekünk támpontokat és tanácsokat adni. Most egy beszélgetéssel folytatjuk, amely az ezüst gazdaság vállalkozóiról, vagyis az 50 év felettiekről szól, akiknek több évtizedes a tapasztalata és a kapcsolatrendszere, gyakran ugyanakkor alulértékelt növekedési és versenyképességi tartalékot képeznek, amelyet érdemes célzott intézkedésekkel jobban kiaknázni. Erre jutott egy friss tanulmány a Budapesti Corvinus Egyetem bevonásával. Márta Renátó, Alberto Ferrerist, a tanulmány egyik szerzőjét, a Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézetével dolgozó senior kutatót kérdezte.
14: Mi motiválta kezdetben, hogy kutatásában az idősebb vállalkozókra és az ezüst gazdaságban betöltött szerepükre fókuszáljon?
15: Nos, ahogy minden kutatást, ezt is alapvetően a kíváncsiság hajtotta, de ennél a tanulmánynál az őszinte válasz az, hogy a motiváció egy paradoxonból fakadt, amellyel én és a csapatom újra és újra szembesültünk az adatokban. A vállalkozáskutatás és őszintén szólva a szakpolitikai diskurzus jelentős része is szinte megszállottan a fiatalokra fókuszál, vagyis a fiatal vállalkozókra. Ugyanakkor, ha megnézzük az országok demográfiai trendjeit, egészen másképp rajzolódik ki. Az ezüst gazdaság évente körülbelül 5%-kal növekszik, és az év végére várhatóan megközelíti a 6 billió eurós értéket. Emellett a legtöbb fejlett gazdaságban a medián életkor már meghaladta a 40 évet. Tehát a modern történelem egyik legjelentősebb demográfiai átalakulásának vagyunk tanúi, miközben a vállalkozáskutatás ezt a népességcsoportot nagyrészt alul kutatja.
14: A tanulmány szerint az 50 év feletti vállalkozók nagyobb eséllyel sikeresek, mint a fiatalabbak. Mi lehet ennek az oka?
15: Fontos pontosítani, mert ez az árnyalat gyakran elvész. A bizonyítékok nem azt mutatják, hogy önmagában az életkor előnyt jelent. Az számít, amit az életkor képvisel, a felhalmozott humán és társadalmi tőke. A kutatásunk több egymással összefüggő tényezőt azonosított. Az első a korábbi tudás és az úgynevezett vállalkozói éberség. Az idősebb vállalkozók lényegesen jobbak a mintázatok felismerésében, ami kulcsfontosságú a vállalkozásban. Könnyebben észreveszik a piaci jeleket, mint a fiatalabb vállalkozók. A kizárólag analitikus megközelítésre támaszkodó vállalkozók olykor elsiklanak ezek felett, mert inkább struktúrált adatokra, semmint a hosszú évek során felhalmozott hallgatólagos tudásra támaszkodnak. A második tényező az önbizalom vagy önhatékonyság, vagyis az a hit, hogy képesek végrehajtani a terveiket. Ez az idősebb vállalkozóknál általában erősebb, hiszen pályájuk során már többször tesztelték magukat, és megerősítették ezt a hitet magukban. A harmadik, talán legfontosabb tényező a kapcsolati háló minősége. Az idősebb vállalkozók által hozott szakmai kapcsolatok minőségileg mások. Magasabb bennük a bizalom, a kölcsönösség és a reputációs tőke, amelyet nem lehet gyorsan felépíteni. A kutatás során azt találtuk, hogy az 50 év felettiek körülbelül 1,8-szer nagyobb eséllyel érnek el vállalkozói sikert, mint fiatalabb társaik. Ez az úgynevezett kumulatív előny eredménye. Fontos azonban, hogy ez nem minden ágazatra igaz egyformán. Például a technológiai vállalkozások esetében összetettebb a kép, mert a gyors változás részben kiegyenlítheti a tapasztalatból fakadó előnyt. A kontextus tehát mindig meghatározó.
14: Young and older people need to...
16: Felmerül a kérdés, hogyan tudnak együtt dolgozni a fiatalabb és idősebb vállalkozók?
17: They should work together. The dominant mental model...
15: Kell, hogy együtt dolgozzanak. A domináns gondolkodásmód még mindig problémaként kezeli a generációs különbségeket, pedig valójában erőforrásként kellene rájuk tekinteni. A két csoport képességei kiegészítik egymást. Az idősebbek mély szakmai tudást, kifinomult kockázatkezelést, erős kapcsolati hálót és stratégiai gondolkodást hoznak. A fiatalabbak ezzel szemben gyorsabbak, digitálisan aktívabbak, nyitottabbak a kísérletezésre, és jobban kapcsolódnak az új technológiai ökoszisztémákhoz. Ezek nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő képességek. A kutatások szerint a jól felépített, több generációs vállalkozói csapatok jobban teljesítenek, mert különböző gondolkodási stílusokra építenek. Az idősebbek tapasztalati, intuitív döntéshozatalára és a fiatalabbak analitikus, adatvezérelt megközelítésére. A kihívás az, hogy úgy alakítsák ki az együttműködést, hogy egyik fél hozzájárulása se szoruljon háttérbe.
14: What are the most persistent misconceptions?
16: Milyen tévhitek élnek az idősebb vállalkozókról?
15: Három fő félreértés különösen elterjedt. Az első a kognitív, hogy a kreativitás és a lehetőségfelismerés romlik az életkorral. Valójában nem csökken, hanem átalakul. Az idősebbek inkább integratív gondolkodók, gyakorlatiasabb szemléletűek. Ez bizonytalan helyzetekben kifejezetten előnyös. A második a motivációs, hogy az idősebbek kényszerből vállalkoznak. A valóságban sokkal összetettebb a kép. Gyakran értékteremtés, társadalmi hatás, életcélok és úgynevezett horgonyzott karrier motiválja őket. Sokakat nem a kényszer, hanem a lehetőség vonz. A harmadik strukturális, hogy ugyanazokkal az akadályokkal szembesülnek, mint mindenki más. Nem így van. Az életkori diszkrimináció a finanszírozásban, a kiválasztási folyamatokban és a szakpolitikai hiányosságok külön problémákat jelentenek számukra. Ezek leküzdéséhez pedig nem csak kutatásra, hanem szemléletváltásra is szükség van. Fontos, hogy az idősebb vállalkozók nagyobb láthatóságot kapjanak a médiában, az oktatásban és a közbeszédben. Az ilyen beszélgetések is hozzájárulnak ehhez. A kulturális beidegződések megváltoztatása időigényes, de az első lépés az, hogy nevén nevezzük az előítéleteket, és bemutassuk az azokat cáfoló adatokat.
5: Alberto Ferrariszt, a Corvinus Vállalkozás és Innováció Intézetével dolgozó szenior kutatót hallották, akit Márta Renátó kérdezett, és Süveges Gergő tolmácsolta az ő válaszait az Ezüst Gazdaság vállalkozóiról. És hát persze alkalmazottként nem ennyire jó a helyzet, erről egy 40 pluszos hallgatónk, egy nő számol be, ő azt írja, hogy 50 fölött, hát már 40 fölött is idősnek számítok, több mint 2 évtizedes közgyűjteményi tapasztalattal most takarítónőnek sem vesznek föl, fél éve regisztrált álláskereső vagyok. Ez tehát közelebb van, azt hiszem, a magyar realitáshoz. 6 perc múlva lesz 11 óra, a hangtár rovatunkkal folytatjuk, ma Hugonnai Vilmáról szól, aki az első magyar nő volt, aki orvosként dolgozott.
18: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
19: Manapság már fel sem kapjuk a fejünket, hogyha egy női név szerepel az orvosi rendelő ajtaján. Statisztikailag is kiegyenlített a terep, a hazai orvostársadalom több, mint fele nő. Ám ez a természetesség nem volt mindig így. Egy bátor úttörőnek köszönhetjük, hogy a falak leomlottak. Varga Benedek, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatója Hugonnai Vilmáról mesél.
20: Hugonnai Vilma volt az első orvosnő, aki praktizálni tudott Magyarországon. Svájcban járt egyetemre, és nagyon hosszú ideig tartott, mire Magyarországon sikerült a diplomáját elfogadtatni.
19: Itthon falakba ütközött. Egyébként Hugonnai Vilma betegnaplói és levelezései egy hihetetlenül precíz, a gyógyítás iránt elkötelezett szakembert mutatnak be, aki a legnehezebb esetekben sem adta fel a reményt.
20: Tehát őt nem egyszerűen azért érdemes tisztelni, mert az első magyar orvosnő volt, hanem ezen belül reménytelen betegeket tudott megmenteni, reménytelen kórhalapotokat tudott megszüntetni.
19: Az akkori nézetek szerint a nők tudományos szerepvállalása egyenesen az államrend felborításával fenyegetett.
20: Aki igazán szembe ment ez, az a politika volt. Tehát Defortágó semmiképpen nem akart hozzájárulni, hogy orvosnő is működje Magyarországon. Volt is egy klasszikus mondása, azt mondja, hogy a nők fölforgatnák az államot, ha a tudományos téren egyenjogosítanák őket a férfiakkal. Ez pont a szó szerint Hugonnai Vilmának. Mire Hugonnai azzal vágott vissza, hogy micsoda alapokon nyugodnék, az az állam, melyet egy néhány intelligens nő fölforgathatna. Szégyelni majd államnak volna 4 gyermeke.
19: Grófnőként magas társadalmi rangja volt, ám első házassága egy hagyományos gondolkodású földbirtokoshoz kötötte, aki mellett nem kapta meg azt a szellemi támogatást, amire szüksége lett volna a szakmai kiteljesedéshez.
20: Az, hogyha férje szellemi partner lett volna kezdetektől fogva, valószínűleg fölgyorsította volna azt a folyamatot, hogy ő egyetemre járjon, és orvosi doktorátust szerezzen.
19: A sors és egy új szerelem végül fordulatot hozott. Második férje, Varta Vince vegyész, nem csak társa, hanem támogatója is lett.
20: Varta mindig elkísért az éjszakai beteglátogatásokra. Emellett a Hugonnának volt egy nagyon komoly fordítói tevékenysége is. Tehát németből és franciából fordított le olyan könyveket, amelyek a mindennapokhoz szóltak a nő, mint orvos a családban. A könyvet például. Ezen túlmenően pedig volt egy igen széles körű közéleti tevékenysége, tehát ő több előadást tartott és több cikket írt a nőknek az iskoláztatása mellett. Ez nem csak az egyetemi szintet jelentette, hanem azt is, hogy ugyanannyi gimnáziumi képzést kaphassanak a lányok, mint a fiúk.
19: 1915-ben a nagyháború idején sebesült katonákat gyógyított.
18: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
5: Három perc múlva, sőt, de jól számoltam, elnézést kérek, 3 perc múlva 11 óra lesz, így aztán a mai délelőtt végéhez ért, és a csapatunk nevében szeretnék elköszönni önöktől. A munkánkat gyártásvezetőként Mali Andrea, hangmérnökként Szilágyi Zsolt segítette, és köszönöm figyelmüket a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is. Pakanitát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Bordi András. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Középszinten csak nem 71,500, emelt szinten több mint 8000 adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakulőülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Ez szerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Ismét civil áldozatokat követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadták a többi között Harkivot, Zaporizsját és Szumit. Ketten meghaltak, többen megsebesültek. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Ukrajnában tegnap több mint 20-an vesztették életüket orosz légitámadásokban. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormozi szorosban rekedt hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést ért el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja továbbra is fennmaradt. Újabb feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes óceánon. 3 meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempészhajók elleni támadásokat. Ezekben eddig csak nem 200 ember halt meg. Tűz ütött ki egy iráni bevásárló központban. A főváros nyugati részén legkevesebb 8 ember meghalt, több mint 30-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A rendőrség az egyik építőcég vezetőit letartóztatta, mert az elsődleges vizsgálatok szerint az épület gyúlékony burkolata nagyban hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Lezuhant egy erdőtüzetoltó repülőgép Lengyelországban. A pilóta meghalt. Az ország keleti részén a Lublini vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csak nem 250 hektár területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti. Lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. A lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszélyfokozat volt érvényben a szárazság miatt. Itthon országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul. Hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: Műsorajánlat. Kalendárium.
1: Ünnepi programok az idén 30 éves Budapest Music Centerben. Gőz László igazgató lesz a vendégünk, akivel a nemrég létrehozott Kocsis Zoltán archívumról is beszélgetünk. Új kiállítások a Balatonfüredi Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. A Magyar Haza szabadságáért tárlat Sárospatakon és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évada.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
5: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
6: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
7: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

150 évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen és felgyenesen keresztül erre a térre, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás.

0: A Gyenes Diási nagymező, a Keszthelyi hegység egyik legkedveltebb erdei kirándulópontja, ez a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Egy nagy réteg sétálunk, mellettünk fenyőfák, és megyünk éppen egy kilátó felé. Ez a kérdés talán már szóljon Hoffmann Pálhoz, aki a Keszthelyi erdészet igazgatója, hogy melyik kilátó felé vesszük akkor az irányt?
1: A Festetics kilátó felé indulunk el. A Festetics család az itt a Keszthely és környékének a meghatározó főurai voltak, sokat köszönhet nekik a város és a térség. Így aztán adta magát, hogy róluk legyen elnevezve a kilátó is, ami panorámát biztosít Keszthelyre és a Balaton nyugati csücskére.
0: És azon a kaptaton kéne nekünk felmenni.
1: Van egy kellemesebb lehetőség is, ha azon az úton megyünk föl.
0: Éljünk vele. Következő kérdés már akkor szóljon Gál Lajoshoz, aki Gyenes Diás polgármestere, hogy hely Bédi? Tehát a terep ismerős?
2: Igen, én a település szülötte vagyok. Alapvetően itt gyerekeskedtem, itt nőttem föl. Nem is messze lakunk innen a kilátótól, a nagymezőtől. Ha lehet azt mondani, felgyenesi vagyok, született felgyenesi, és hát nagyon szeretjük az erdőnket. Rengeteg bunkert építettünk itt a fenyőerdőben, itt a molyhos tölgyesek, kaszbokor erdő között. Nagyon szép sziklakibúvások vannak, tehát táji természeti értéke is óriási a területnek.
0: Na akkor ezt már Jagica Attilának intézem ezt a kérdést, aki a Bakonyerdő főmérnöke, hogy elméletileg ez korábban ilyen művelés, ilyen mezőgazdasági terület volt, ahol mi most sétálunk.
3: Igen, de 1976 óta már a Bakonyerdő ZRT akkori jogelődje, a Balatonfelvidéki Erdő és a Feldolgozó Gazdaság már elkezdte ezt a fajta átlényegülést, ahol elsősorban a környékbeli lakosság és az ide érkező vendégek kiszolgálása és kellemes környezet kialakítása volt a cél.
0: Ugye ez egy szabadidőpark, ahol mi most sétálunk. Konkrétan a kilátót már említettük, azon kívül én még tudok tornapályáról, szalonnasütőről, mi minden van még?
3: Igen, ez egy neves közjóléti létesítményünk a rendes szakkifejezések szerint. Hát ahogy ön elmondta, minden található, ami ezt az aktív és a természetben történő

0: volt, és alapvetően ide szeretett ugye annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen és felgyenesen keresztül erre a térre.
1: Volt ízlésük.
0: Igen, és gyönyörű hely volt, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás. És később ugye a 60-as években ki lett ugye bontva, ki lett szélesítve, később sok minden közjóléti szempontrendszer szerint kiépült, ilyen volt a főmérnök úr által említett festet is kilátó 1976-ban, és ugye a 70-es években még működtek azok a bányák, amelyekre le lehet jutni, gyönyörű futurisztikus helyszínként, igazi eróziós árkokkal szabdalt, nyílt dolomit sziklafejtés volt itt, vagy bányaművelés volt itt régen, tehát le lehet jutni innen két bányaterületre, és természetesen el lehet indulni egy 16 állomásos tornapályán is, a kardiotanúsfénnyel együtt, amit igazgató úr említett, és én azt gondolom, hogy számos szempontrendszer szerint föl lehet ide érkezni, jól lehet magát érezni a családnak, egy-egy személynek, hiszen itt van játszótér, vannak szalonnasütők, padok, pihenők, esőbeálló, és számos kisebb-nagyobb túrát lehet tenni itt a térben.
2: És a negyedik beszélgető társam pedig Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke. Hogyan kapcsolódik a nagymezőhöz?
3: Egy civil szervezet úgy tud kapcsolódni itt az erdészethez, illetve magához a Keszthelyi hegységhez, hogy mi civilként élvezzük a közjólét adta lehetőségeket és az erdészet, illetve a Bakony erdőnek a fejlesztéseit, és hát mi is szeretnénk tenni azért, hogy mi is igénybe tudjuk venni magát az erdőt, tehát így a turista utak, illetve pont a nagymező és térségének a mondjuk egy ilyen karbantartásában tudunk segíteni.
2: Tehát akkor azt a jelzést, amit ott látok, az a kék-fehér kék, azt például önök festették fel?
3: Igen, így a hegységben a kék, sárga, piros, zöld jelzéseket is.
2: Én nem tudom, mennyire tájékozódnak jól, én nagyon nem. Amíg ez nincs kifestve, addig én biztos vagyok benne, hogy eltévednék. Akkor ez ilyen kulisszatitokként, akkor hogy működik? Térképpel vagy mobiltelefonnal járják az erdőt és festik az útvonalat?
3: A Magyar Természetjáró Szövetség, ők a koordinátorok és ők a felelősek a turista utakért az országban. Ezek a túra útvonalak térképeken, tehát régen még papíralapú térképeket tudtuk segítségül hívni, most már van mobil applikációs fejlesztésük is, tehát interneten térképek találhatók, amin ugyanúgy fel vannak jelölve a túraútvonal jelzések.
2: Annyit módosítottunk a mi terveinken, hogy minek után a kilátó az felújítás miatt le van zárva, megegyeztünk, hogy elindulunk az úgynevezett kardioösvény felé. Hoffmann Pálnak kérem ebben a segítséget, hogy kardioösvény mitől kardioösvény?
1: Kardioösvénynek az a funkciója, hogy kiszűrje a lakosság, természetjáró közül azokat, akiknek kardioügyi vérkeringési problémája van.
2: És egyben edzőpálya?
1: És egyben edzőpálya is, és egyben kinn a természetben. Pulzus számméréssel, általános állapot felméréssel olyan információkat tudnak gyűjteni a szaktudással rendelkező orvosok, amiből megállapíthatják, hogyha valakinek komolyabb felügyeletre vagy orvosi vizsgálatra van szüksége.
2: De ez azt jelenti, hogy akkor az ösvény össze van kötve valahogy az orvosokkal? Vagy ha én azt mondom, hogy a feléig bírtam, akkor onnantól az orvos tud következtetni?
1: Egy űrlapot visz magával, aki vállal, hogy végigjárja a kardiotanösvényt, és a tanösvényen lévő utasítások szerint végezze a feladatokat, illetve kitülti ezt az űrlapot, és utána ezt orvosok fogják átvizsgálni, és kiszűrik belőle a veszélyeztetett vagy kockázatos pácienseket.
2: Tilla, közben azt nézem, hogy a kollégájuk az, aki ott sétál azzal a fűrésszel a fák felé?
4: Pontosan egy lomfúvó. Igen, van egy kollégánk, aki már nyugdíj mellett látja el itt a tevékenységet. Azért, hogy ez az állapot legyen, rend legyen, tisztaság, egy kellemes környezet mérkezen, hát ezért dolgozni és áldozni kell. Ezt a Bakony erdő vállalja mindabból a tevékenységnek az eredményéből, amit az erdőnevelés és az erdőkezelés során végzünk.
2: Tovább akkor ezen a kardioösvényen. Elméletileg a Keszthelyi hegység az igen gazdag állatvilág szempontjából, noha itt rovarokra meg lepkékre kell elsősorban gondolni.
4: Ahogy hallani most is számtalan énekes madarunk van, itt a bányában sólyom fészkel, nagyon gazdag az állatvilág a hegységnek. Megpróbálunk olyan erdőgazdálkodást folytatni, egyébként összhangban és szoros együttműködésben a természetvédelemmel, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek. A költő madarak számára odukat helyeztünk ki, ha esetleg a kollégáink egy fészkelést észlelnek, azt jelzik, és megteszik a megfelelő intézkedéseket. Azt szoktuk mondani, hogy itt Keszthely környékén szinte minden megtalálható az országban. Itt a hegységben egyébként a humidabb bükkösöktől kezdve egészen a száraz bokorerdői az összes erdőtársulás és a hozzá kapcsolódó növény- és állatvilág megtalálható.
2: Közben mi beérünk az erdőbe, és egyre több fenyő vezet.

0: minket körbe. Itt vannak különböző leülőhelyek, a jelzések közül melyiket kéne nekem nézni?
1: Igazából ami fontos itt a D-jelzés, hogy az Egyesület jó pár évvel ezelőtt a hegységben kialakított egy ilyen kelet-nyugati irányú útvonalat, amelyet Tarnai Dornyai Béláról nevezett el, aki a térségnek nagy kutatója volt. Ez egy 17,5 kilométeres túra, amely Gyenesdiástól Balatongyörökig tart a hegységen keresztül, és a kilátókat köti össze. A hegységben 7 kilátó található.
0: Akinek ez egyúttal munkahelye is. Hivatalból jár ide, az kikapcsolódásként is jár ide, Pál?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, mivel az erdész hivatást azok választják, akik szeretnek az erdőben járni, talán szabad úgy fogalmazni, hogy szerelmesek az erdőbe, így aztán ez általában meg is marad, nem csak hogy munkaként, hanem kikapcsolódási, feltöltődési lehetőségként is tekintenek az erdőre. Keszélyi erdészet területe, ami Sümegig nyúlik észak felé, délről pedig a Balaton határolja, nagyon változatos erdők találhatók, a bükkösöktől az egészen szélsőségesen száraz bokorerdőkig, úgyhogy mindenféle erdő is van, és mindegyik másért szép, meg más lehet szeretni benne. Talán leginkább egyéni ízlés kérdése, hogy kinek mi a kedvence.
0: Attila, sokat beszélünk egyébként az ilyen erdőjáros műsorok kapcsán a klímaváltozásról. Mi most egyébként egy olyan esős hétvége után vagyunk, amikor 3 napig zúgott, tehát ez most jónak tűnik.
3: Csak a látszat, nagyon komoly aszályos időszakok után vagyunk. 2012-es évben volt egy rendkívüli aszály, ami után a keszthelyi erdészet 2013 és 2014-ben szinte csak a kárfelszámolási tevékenységet végezte. Ennek a nyomait látjuk, korábban sokkal több fekete fényű volt, egyfajta mediterrán hangulatot árasztva a hegységnek. Jellemzően körülbelül 2, de talán 3 évi mennyiséget kellett kitermelni egy év alatt az erdészetnek. Ez egy hatalmas feladat volt. Most már szerencsére az erdő az regenerálódott, megjelentek azok az őshonos fajok, virágos kőr is, molyhos tölcsér, amelyek visszahódítják a hegységet, és hát nyilván az erdészetnek egy nagyon tudatos munkája van, hogy az invazív fajok, például a bálványfa, az ne hódítson teret magának.
0: Na akkor ez a kérdés már hadd szóljon Ildikóhoz, aki kicsit előre szaladt, úgyhogy akkor 5-es léptekkel jövök utána. Ahogy mi itt emelkedünk és kaptatunk felfele, összesen ideig 2 emberrel találkoztunk. Igaz, mi egy hétfőnapon vesszük fel ezt a beszélgetést. Csúcsidőszak az mikor van?
1: Kirándulók igazából a jó időt keresik, és inkább a tavaszi és az őszi időszakra mondható, hogy jobban járják az erdőt. A nagymezőn áprilisban, így a földnapjához kapcsolódóan az egyesületünk ott egy egész napos környezetvédelemhez, sporthoz egy nagyszabású rendezvényt tartunk, ez egész napos.
0: És közben azt nézem, hogy ugye az erdészek itt vannak Barnában, ők teljesen autentikusak, mi polgármesterül a sötétben vagyunk, ő ráadásul elegánsban. Tud mondjuk ide, és ez értse jó értelemben menekülni a kötelességei előtt? Tehát, hogyha eléri azt a pontot, hogy na elég, akkor kijön ide sétálni?
4: Igen, szoktam kijönni a természetbe, és nagyon közel is lakom az erdőhöz, tehát jól esik, amikor hazaér az ember, akkor egy kicsit kimozdulni. Ha más nem, szoktam civileknek is segíteni olyan módon, hogy ha turista jelzések újrafestéséről van szó, vagy esetleg címfestett tábláknak a pótlásáról, akkor ezt jelzem feléjük, vagy jelzem a Bakonyerdő ZRT felé, és akkor egy kicsit úgy kikapcsolódik az ember. Gondolkozik közben, nézi a tücsköd bogarat, gyönyörű védett növényeket, tehát számos védett növény van itt fönt a keszthelyi hegységben, legalább 180 különböző faj, tehát értékes helyen vagyunk, ahol az atlantikus hatás, a mediterrán hatás, meg a kontinentális hatás is tud érvényesülni. És én azt gondolom, hogy ez is szépé teszi az erdőnket, hogy van itt bükkös, van tölgyerdő, van nyíldolomit, sziklagyep, és természetesen sok olyan helyszínre visznek ezek a túrautak, amikor az ember csak megy, a gondolataiban elmélyülten, de mégis hallgatja a gyönyörű madárcsicsergést, hallgatja az erdő csendjét, és hát valójában ez igazán fel tudja tölteni.

0: Jövök vissza hátra Attilához, hogy ahogy így megyünk felfele, sétálunk ezen a kavicsos, illetve leveles úton, mindenki egy picit liheg. Szerintem azt lehet érezni, ahogy lépdelünk egyre feljebb, és egy picit talán kevered az eső is. Azért még polgármester úrhoz fordulnék, hogy maga az erdő, vagy ez a terület, ezek a túraútvonalak mennyire épülnek be a Balaton turizmusába?
1: Én azt gondolom, hogy erősíti a desztinációt, természetesen. Talán 4 évszakossá teszik az erdők mindazt, amit a Balaton tud a nyári évszakban kínálni. Fontosnak érezzük itt a Zalai Balatonparton, Balatongyörök, Monyarcshegy, Keszthelyjel karöltve egy Gyenesdiáson is, hogy egyfajta kapuzata legyünk annak, ami mondjuk egy tavaszi erős, meg egy őszi erős turisztikai szezont ki tud tárni, valamint annak is, hogy nincsenek határok itt a települések között, elég komoly erdőhatár határol bennünket, és szeretjük a zöldet, ezzel együtt azokat a közjóléti fejlesztési programokat, amik valójában turistákat vonzanak ide, hiszen nyaranta Gyenesdiáson is meg 3-szorozódik, 4-szereződik ugye a településen tartózkodók száma, és hát el lehet mondani, hogy a 4500 főből hirtelennyében 12-14 ezer fő lesz egy-egy júliusi-augusztusi hétvégén, és hát vannak autodidakta módon is szerveződő programok, és hát ez kitölti azért majdnem minden hétvégénket itt Gyenesdiáson.
0: Attila, ez létezik, hogy valami állatnyom mellett haladunk el?
2: Igen, szarvasok, gímszarvasok jártak erre. A hegységnek egy teljesen hétköznapi, ha lehet így mondani, élőlénye. Hát ők is az erdő részei itt élnek. Ami ezen a Balaton felvidéken egyébként konfliktus forrása, hiszen elsősorban táplálékért behúzódnak a településre, és azért jelent problémát, de együtt lehet élni ezzel. Sajnos az ember elfoglalta az élőhelyét ezeknek az állatoknak, ha tetszik, ha nem. Beépült a Balaton felvidék. Ez nem csak ebből a szempontból jelent kihívást, más feladatok is vannak, ami hát sok tekintetben kellemes feladat, de mindenképpen egy olyan elvárástömeg, aminek maximálisan próbálunk megfelelni, gyakorlatilag a teljes Balaton felvidéken.
0: Ez a nyári turista szezon és a többszörösre növekedett létszám, amit polgármester úr említette, ez mennyi plusz feladatot ró az erdészekre?
2: A nyár érdekes, mert ha vendégek zömében a vízparton tartózkodnak, de jellemzően a látogató számláló adatokból látjuk, hiszen Tihanyban az Őrtorony kilátón is van a Festeticsen, hogy a tavaszi, késő tavaszi, májusi és az októberi csúcsidőszak az mindenképpen kiemelt. Nagyon sok kerékpáros van, őket is megszólítanánk. Mi jól együtt tudunk lenni az ide látogatókkal, hiszen március 1-től augusztus végéig semmiféle fakitermelési tevékenységet nem végzünk a természetvédelmi korlátozások okán. Próbálunk arra figyelni, hogy a turista utak környékén nagyon kíméletes erdőgazdálkodást folytassunk, ahol lehet bevezettük az örök erdőgazdálkodást. Próbálunk azok felé a módszerek, erdőnevelési, erdőkezelési gyakorlatok felé fordulni, amelyet békésen egymás mellett élve meg tudunk valósítani.
0: Ez a szakszó, mi szerint örök erdőgazdálkodás, az mit jelent?
2: Ez azt jelenti, én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy nem az a lényeg, hogy mit viszünk ki az erdőből, hanem mit hagyunk ott. Megpróbáljuk kiválasztani azokat a faegyedeket, csoportokat, amelyeknek a növekedését segíteni kell tudatos beavatkozással, és ezért azokat az egyedeket, amelyek akadályozzák őket, azokat ki is vágjuk és eltávolítjuk a területről, de mindenképpen egy kíméletesebb és nagyon tudatos és semmiképpen nem intenzív beavatkozással történik az a tevékenység, ami nyilván sokaknak nem biztos, hogy tetszik, hiszen egy motorfűrész zaja az mindig bántó, de van, amikor ezt a tevékenységet el kell végeznünk, ahogy adott esetben egy orvosnak is hozzá kell nyúlni a beteg.
0: Elméletileg fejlesztések vannak terve, sőt, talán már kivitelezésre is várnak. Milyen fejlesztések?
2: Igen, egy top aktív turizmus fejlesztése pályázati lehetőséget elnyerve a Gyenesdiási Önkormányzat konzorcium vezetésével és a Bakony Erdő ZRT projektmenedzseri feladatai mellett az Alap-Balaton térségében egy kifejezetten az aktív turizmusra építő pályázati csomag állt össze, ahol meg akarjuk szólítani a kerékpárosokat. Készült kerékpáros forgalmi terv, 120 ezer ember halad át a Bringa körúton, ha lehet így mondani. Őket meg kellene szólítani, és ki kellene terelni, hogy hát nézzétek meg, egy csodálatos természeti környezet vesz benneteket körbe, és hát mozogjatok kint egy olyan jó levegőn, amit most is érzünk. A másik pedig a helyi lakosság, nekik szeretnénk olyan jó helyeket teremteni, ahol kellemes élni, ahol jó otthonról létezni, és ahol mozogni lehet, ezért elég sok mozgáskoordinációs elem kerül elhelyezésre. Például itt a régi erdei tornapálya is megújul, mert látjuk, hogy sokan használják, vannak, akik mozgásműhelyeket vezetnek, ők is a kellő eszközökkel tudják gyakorolni ezeket a dolgaikat.
0: Tornapályát, ezek az ilyen edzőgépek vannak, vagy mi van azon a tornapályán?
2: Hát ezek nem lehetnek, hiszen ezeket a pályázat alapvetően azért nem támogatja, de hát ezekhez hasonló olyan elemek kerülnek, amelyek felkészítenek arra, hogy amikor az ember túrázik, vagy valamilyen aktív tevékenységet végez a természetben, akkor felkészüljön. Tehát ne kelljen annyira megijedni, hogyha megbillen egy kő az ember alatt, amikor a patakon megy át, hogy ki tudja nyújtani a kezét, amikor meg kell kapaszkodni a fákban. Minden ilyen gondolat mentén, ami akár átmozgatja az egész testet is.
0: De és ez tényleg modellezhető?
2: Igen, abszolút modellezhető.
0: Az, amit Attila mondott, ez mennyire megy át a gyakorlatba, polgármester úr? Tehát, hogy a helyieket is megmozdítani, mert a turizmus meg a helyiek két külön téma.
1: Én azt gondolom, hogy kedvelt dolog volt régóta a tornapálya, a nagymező, és hát ennek a felújítása teljesen időszerű, de természetesen Gyenesdiáson még a belterületen is jelenik meg több olyan túra módváltó helyszín, ahol nyerekből nyerekbe lehet ugye pattanni. Legyen ez bármilyen kerékpáros, vagy éppen lovas turisztikai útváltás, vagy a bakancsos túrázóknak hol lehet hagyni ugye az autóikat, és onnan milyen módon lehet élvezni az erdőt, a természetet, hol vannak attrakciók, a kilátók, esőbeállók, régi famatuzsálemek jelöléseit megkeresni, vagy esetleg csak túrázni ezeken a kiválóan jelzett keszthelyegységi túraútvonalakon. És én azt gondolom, hogy járják az emberek, és várják is az ilyen fejlesztéseket, hogy tudják használni az erdőt, tudják élvezni az erdőt. Talán legnagyobb sűrűségben az egész Közép-Dunántúli hegységben, itt a Kesztei hegység legjobban jelzett túraútvonalakkal szerveznek ide teljesítmény túrát. Legutóbb egy nagyon komoly túra volt itt a lepke túra, például március közepén, ami a citromlepkékkel van összefüggésben.
0: Hát azért ez marketingből jeles, tehát egy teljesítmény túrát, vagy bármilyen túrát, egy olyan könnyed állatról ez, mint a lepke. De hogy jön ide a citromlepke egyébként?
1: Hát a citromlepke úgy jön ide, hogy az első rajzás a citromlepkének március közepén redatálható, és amikor már látjuk ugye túrázóként ezeket a lepkéket, akkorra szervezték régen, ugye 36 évvel ezelőtt ezt a túrát, amit a Forrásvíz Egyesület most már 13-14 éve átvett, és bizony helyi civilek is viszik tovább a hagyományt, és hát sok-sok olyan teljesítmény és jelölő, valamint pecsételő pont volt a hegyben, amihez civileket is meg tudtak mozgatni.
3: Az idei évben olyan 620 körüli résztvevő volt. A kisebb túrán, tehát a 15 kilométeren inkább a gyermekekkel, családok jönnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az állomás hely, ahonnan indul a túra, és ahova majd érkezik, ott kapnak egy térképet ellenőrző pontokkal a hátulján, és a bélyegző helyeken a lenyomatokat össze kell gyűjteniük, különböző állomás helyek vannak. Hát ezt, ha teljesítik, akkor a végén egy jelvényt és egy emléklapot kap mindenki.
0: Hallgatóknak meséljük, hogy megálltunk egy Y-elágazás, és akkor talán az erdészekhez érdemes odalépni, hogy milyen céllal álltunk itt mi meg.
4: Itt azt nézzük meg, hogy száradó, korhadó, elpusztult fákat hagyunk többfelé az út mentén, így itt is, és hogy vajon miért tesszük ezt. És van, aki kritikai éllel nézik ezeket az elpusztult fákat. Ez tudatos tevékenység, vagy inkább nem tevékenység eredménye, hiszen természetvédelmi szempontból fontos, hogy korhadó, elpusztult faanyag maradjon vissza a területen, ugyanis ez számos élőlény számára élettér, a fennmaradásához nagyon fontos. Ők jellemzően a lebontó szervezetek, akiknek az a feladata, hogy az elpusztult növényi és nálati maradványokat is elbontsák, eltakarítsák, újra tápanyagot alakítsanak ki belőle, hogy aztán az erdő következő generációjának is legyen miből fejlődjön.
0: Tehát akkor ez, amit itt látunk a fának a törzsén, hogy belevésték a lyukokat, meg már lehántolták ott a külső réteget, akkor ez az élő biológia óra.
4: Így van, följebb tekintünk, akkor taplogombák tömeg. Megét is látjuk a fán. Igen, ez a lebontási folyamatok első lépése, hogy hát ezen éppen itt a harkály dolgozott, ő kezdte el kukacok után kutatni a fát, hernyók után kutatni a fát. Nem véletlenül dolgozik ott, csak mi nem látjuk a fában tevékenykedő élőlényeket, de a harkály pontosan tudja, hogy ott benn vannak, és neki táplálékot jelentenek, úgyhogy a harkály által készített lyukak, azok elárulják, hogy bizony ott a lebontás.

0: Kedves hallgatóink, mi megyünk tovább, hogy visszaérkezzünk a Gyenes-Diási nagymezőre, addig pedig innen búcsúzunk az erdőből. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 12:30-kor jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell szétírniuk a diákoknak. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, a napirendről Súlyog Tamás államfő dönt majd. Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről. Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemben. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárban. A következő hetekben barátságos terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 fa csemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. Országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható.
1: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
3: Anyák egymás közt rovatunkban 3 különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetek, apaként. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán honnan tanuljuk az anyaságot? Mármint ők, az anyák.

0: olyan, hogy ösztönös anyaság? Ugye ezzel ti mit tudtok kezdeni ezzel a fogalommal?
1: Hát én ezen sokat szoktam gondolkozni, én édesanyákkal dolgozok együtt, úgyhogy ez gyakran téma.
2: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanya.
1: Hogy érezzük-e azt a belső súgást, ami az igazi, és amire hallgatni kéne. Valami olyasmire jutottam én magamban ezzel kapcsolatban, hogy az a jó, hogyha önmagunkra rá tudunk hangolódni, valahogy megtalálni azt az időt, azt a teret, akár ennek gyakorlatot szentelni, akár napi szinten, hogy mi az az idő, ami csak az enyém, amiben megfigyelem, hogy mit is érzek, hol is fáj, akár testileg, akár lelkileg, és ha megvan ez az összehangolódás magammal, akkor szerintem elkezdhetjük hallani azt a ösztönös hangot, vagy tehát azt a belső hangot, ami talán azt tudom mondani, hogy igen, az tényleg az igazi, az tényleg az, ami úgy belülről súg. Nem könnyű erre a hullámhosszra rátalálni, idő kell neki, csend kell neki, ugye ezekből nem sokat szoktunk magunknak adni, szóval, hogy de valahol itt érzem én ennek a titkát.
3: Én szerintem létezik ösztönös anyaság.
2: Virág Dóra. 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
3: Mert ugye a biológiai kötődés és a gondoskodási vágy is az is olyan természetes, de az anyaság maga az nem ösztön, azért a tanult viselkedések, a tapasztalat, az érzelmi fejlődésnek az összessége, és mivel szerintem minden anya más, mert minden ember más, ezért mások a tanult viselkedési minták, és rendben van, hogy kinél milyen arányban, hogyan van ez jelen, de olyan rész, hogy ösztönös anyaság mindenkiben van, én úgy gondolom.
0: Akkor lehet, hogy még az apákban is van ösztönös apaság.
3: Én szerintem igen. Valamilyen szintig igen.
0: Azért kérdezem, mert ugye Eszter, ahogy mondtad az előbb ezt a saját magadra hangolódást, az jutott eszembe erről, hogy hát a nőknek ez sokkal jobban megy valahogy, és akkor ezt tudom mondani, hogy ösztönösen megy, mert hogy rólunk férfiakról mondják azt, hogy nehezen tudunk az érzelmeinkkel mit kezdeni, sokkal egyszerűbben így átsiklunk fölöttük, hagyjuk, nem érdekes. Én azt feltételeztem volna, hogy a nők, pláne amikor anyák lesznek, akkor ez így nekik automatikusan megy. Tehát ők magukra vannak hangolódva. Tudatosítjátok az érzéseiteket, ezt ki is mondjátok.
1: Persze, állandóan.
0: És hogy ez valahogy így nektek így működik magától.
1: Tök érdekes, amit mondasz, mert tényleg ez az általános elképzelés, és amikor anyuként ezzel szembesülünk, hogy mégse ez van, az egy nagyon komplex érzés, bűntudatot, szégyent tud felhozni, hogy hú, hát azt hittem, hogyha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbadobással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni. Szóval semmiképp nem ebben a gördülékenységben, ahogy most ezt így elsoroltam, sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
4: Nem úgy fogalmazom, hogy ösztönös anyaság, de az anyaságnak vannak ösztön szintű jellemzői.
2: Pácorsolya. 70-es években született, négy gyermekes édesanya.
4: Az ösztön az egy olyan jellemző, ami szinte magától megtörténik, tehát mint egy gerincverői reflex, hogy ott nem kell gondolkozni, hogy fölrántom a térdemet, ha szögbe léptem. És az anyaságnak is vannak ilyen alapjellemzői. A kötődés például a gyermekhez, a féltés, a védelem, a gondoskodás. De a világ, meg a saját felnövekvésünk, meg a saját elhelyezkedésünk a világban csomó mindennel megterheli ezt a nagyon alap szintet, ezért ez nem ilyen egyszerű, meg nem áll össze ilyenné. És keresendő, hogy ezekből az ösztönös viselkedésekből mi takaródik ki, mi terhelődik meg. De ezek a jellemzők sok száz, sok ezer generációra visszamenően a nőknek a génjeikbe írottak. Csak hogy aztán ebben hogy tudunk bánni, ez hogy jön elő, az nagyon sok mindentől függ. Én is dolgozom édesanyákkal, és én is tapasztalom azt, hogy mikor melyik erősödik meg ezekből az érzésekből, mire tud jobban egy anya támaszkodni őt az anyaságában megerősítő érzésekben, vagy pedig sok minden rárakódott, gyengítő, befolyásoló tényezőre.

0: Nyilván nagyon sok mintát hozunk magunkkal, apaként is, anyaként is. Hozunk a családunkból, hozunk a környezetünkből, a baráti körünkből, a szakkönyvekből, a filmekből, nem tudom én honnan. Ti mi az, amire tudtatok támaszkodni?
1: Nekem azonnal a férjem ugrott be, nem mintha ő tapasztaltabb szülő lett volna, mint én, de mégis. Ugye a magabiztossága, hogy ez nekünk menni fog, valószínűleg ezt ő is sokkal intenzívebben hozta magával, hogy ez így nem kérdés, nekünk ez menni fog. Én meg ebben nem voltam ennyire biztos, és nagyon jó volt megélni azt a természetes apaságát, vagy szülőségét, amivel az első másodperctől kezdve így ott volt mellettem, és akkor erre én így tudtam támaszkodni.
0: Lehet, hogy ez is általánosítás, de az a hormonális változás, ami egy anyában végbe megy a szülés előtt, alatt, után, az első hetekben, az lehet, hogy azért nem segíti a magabiztosságot, mert hogy ez egy ilyen hullámvasút, amennyire én ezt tapasztaltam, vagy láttam, és lehet, hogy akkor a férj, akiben nincs meg ugyanez a hullámvasút, ez lehet, hogy egy stabilabb pont tud lenni.
2: Ez egy érdekes, amit most mondtál, ez a hormonális hullámvasút a szülés körül, mert én pontosan tudom, hogy minden gyermekem születés után a harmadik napon este sírtam. Teljes, elbizonytalanodós
0: sírtam.
2: Tehát nem örömömben sírtam, hanem nem is tudom megmondani, hogy mitől, de ez nem volt egy pozitív. Ezt mindig a férjem kapta, aki akkor ott volt éppen nálam látogatni, és pontosan tudom, hogy az első alkalommal valószínűleg ugyanannyira kétségbe esett ettől, mint én, hogy most akkor itt mi történik, vagy miért van ez, de mellettem volt, szerintem semmit nem tudott csinálni azon kívül, hogy én oda bújhattam hozzá, ami nagyon sok volt, ez nem semmi, nagyon nem semmi, na de mondjuk a harmadiknál már számított rá. Akkor már tudta, hogy oké, ma van a sírós este, itt vagyok, biztonságot, támaszt adok, és akkor majd innen megyünk tovább. Szóval ez a hullámvasút, ez nagyon érdekes, és az, hogy anyának lenni, mire lehet támaszkodni. Az anyaságom teljes folyamatát azt a férjemmel élhetem meg. A férjem azt szokta mondani, hogy szülni a feleségem szokott, de egyébként csereszabatosak vagyunk.
3: Már maga az anyává válásomnak a mozgatórugója is a férjem volt. Igen, az ő jelenléte, biztonsága adott nekem is mindenképp támaszt ezekben a hormonális és egyéb nehezebb időkben.
0: Az, hogy hogyan kell anyának lenni később. Fél évessel, egy évessel, egy két évessel, egy 8 évessel. Ezt a mintát honnan szereztétek?
2: Hát nyilván vannak családi mintáink, amiben magunk felnőttünk, amit láttunk a környezetünkben. Egy felnőtt ember a mintával kognitíven tud bánni, vagyis el tudja dönteni, hogy ebből mi az, amit ő tovább szeretne vinni, és mi az, amit bármi miatt másképp szeretne csinálni. De mindkét tapasztalat egyformán fontos.
1: Nekem most leginkább hiány jut eszembe. Biztos, hogy ott volt a nagy család, kisbabák, akiket ingattam, pelenkáztam. Tehát, hogy ez biztos, hogy ott volt. És senki nem volt még a környezetemben, aki az én korosztályom lett volna, és aki szintén átment ugyanezen az élettörténésen. És az nekem egy nagyon nagy hiány volt. És aztán szép lassan nekem a játszótér volt ennek a forrása. Ugyanaz a baja, ugyanúgy azon gondolkozik, hogy hogy etessen, hogy hogy altasson, hogy az egész napot tréningruhában nyomja végig, és zsíros hajjal gondolkozik azon, hogy kéne főzni, de hát esély nincs erre. Olyan érzelmi támaszt nyújtottak, ez nagyon fontos lett.
0: Ez nagyon érdekes. A kortárs esetleg hasonlóképpen tapasztalatlan és utakat keresgélő kapcsolódások fontosabbak, vagy megerősítőbbek, mint akár az okos könyvek, vagy a szülő, meg az előző generációk mintái.
1: Igen, valahogy, igen, hogy érted azt, amiben vagyok, ami kellett akkor.
3: Sőt, nálunk ez annyira, ez a játszótéren való lét, illetve az ottani kapcsolódások, hogy olyan barátságok születtek, hogy az én 31 éves fiam esküvőjén a játszótársait is elhívta magához, tehát a mai napig tartó játszótársi kapcsolódások kapcsolatokból lett barátságok. Nem beszélve az én barátnői nagy részét ők teszik ki, akikkel akkor 30 évvel ezelőtt rendszeresen találkoztam a játszótéren, és utána szövögettük a közös programjainkat. Tehát ez nagyon hangsúlyos volt nálunk is.
2: Nekem ezzel kapcsolatban viszont van negatív élményem is, amikor én bizonytalan voltam, és akkor meghallgattam a hasonló helyzetben lévők közül 10-et, az 10 különböző variáció volt, és a végén jobban kétségbe voltam, és hogy te jó Isten, akkor most végül is mit csináljak? És tudom, hogy ez először akkor akkor ért engem, én nagyon nehezen tudtam szoptatni. Akkor volt nagyon vad a mindenki tud szoptatni vonal. Az nem igaz, hogy te nem tudsz szoptatni, ez volt mindenhol vastag betűvel. Na, én nem tudtam. Az volt az első nagy drámája az anyaságomnak, és egy idő után ez átment várakozásból borzasztó csalódásba, kétségbeesésbe, hogy most akkor mi lesz. Mindenkit megkérdeztünk, aki ebbe bármit tudhatott mondani.
0: A lényeg az, hogy... is vannak ötleteik elfakasztásról.
2: Igen. De ettől én még jobban kétségbe estem. Volt két ember, akiről azt mondtam, hogy oké, akármit mondanak, én ő bennük bízom meg a legjobban, és ezt a kettőt kiválasztom. És akkor onnantól nagyon érdekes a játszótéri tapasztalat, de azt én nem fogom beengedni a fejembe, mert csak kétségbeesést okoz, és nem tudok rá támaszkodni.

0: vannak-e olyan minták, amelyeket így felismertetek magatokban, amikor kicsik voltak a gyerekeitek, és azt mondtátok rá, hogy hú, majdnem én is úgy viselkedtem, vagy úgy döntöttem, vagy úgy beszéltem, ahogy igazából nem szeretnék.
1: Hát persze. Valahova igyekszik az ösztönök közébe furakodni az a viselkedés minta. Ijesztő, mert hogy én ezt nem akartam, és amikor ezt úgy csinálom a gyermekemmel, hogy nem gondoltam végig, hogy ezt szeretném csinálni, sőt, az ellenkezőjét, és mégis azt csinálom, az ijesztő. A másik, hogy nagyon nem könnyű tőle megszabadulni.
0: Nem annyi, hogy felismerem, nem. És akkor többet ez nem fordul elő.
1: Ez nem annyi.
2: Az én felnőtt gyerekeim mit visznek tovább, mi az, amit nem szeretnék, hogy így lenne. Nagyon jó beszélgetések voltak ebből, de nem tudom, hogy mennyire mertek őszinték lenni. Nem mondtak olyat egyelőre, ami mint rossz minta tapasztaltak és vittek tovább, bár az élethelyzeteik sem olyanok még, tehát nincs még baba.
1: Én kaptam olyan visszajelzést, hogy na én ezt nem. És abban az az érdekes, hogy azt én is saját magamon hibaként ismerem fel. Például az, hogy én könnyen kiabáltam a gyerekeimmel, különösen amikor sokan voltak, kicsik voltak, és minden a fejtetején állt, akkor én könnyen kiabáltam a gyerekeimmel. Emiatt volt is bűntudatom rendszeresen, és örülök neki, hogyha ők ezt már most, mikor még nem szülők, és akkor itt igyekszem ezt pozitívba fordítani, de egyrészt tudunk erről beszélni, én ettől nem sértődöm meg, sőt, ő bennük már most van egy olyan tudatosság, hogy na, ezt nem szeretné továbbvinni.
3: Pici babakor, óvodáskor, kisiskoláskor, ez egy olyan időszaka volt az életemnek, amikor én azt gondolom, hogy olyan dolgokat kaptam tényleg, amiket én is szeretnék továbbadni. Sokat volt velünk az anyukám, csomót játszott velünk, és ebből érzem, hogy rengeteg előnyöm származott. Amikor mi voltunk kicsik, ahol mi éltünk, nagyon az volt a divat, vagy szemlélet, hogy az a jó, hogyha az anyuka sokat van otthon a gyerekkel, eddig ez tök jó, és hogy az, hogyha valaki bölcsibe adta a gyerekét, az, tehát az így szóba se jött, vagy igazából a bölcsibe nem volt egy létező fogalom. Az első gyerekemnél még éreztem, hogy ez nálam egy nagyon erős minta, még az óvodán is elgondolkoztam, képzeljétek el, hogy 3 évesen, hát olyan pici, hát az anyára van szüksége, hát én nem vagyok én egy szörnyeteg, mint a többiek, ugye? Hogy eltaszítsam magam tól, és nem adom meg neki azt a gondoskodást, amit aztán majd belehaltam, mire kivártam a 3 évet, hogy végre óvodás lehessen. A második gyerekem, ő 7,5 évvel később született, szóval jó sok kihagyás volt időm érni anyaként. Hát úgy voltam, hogyha ott tartok, hogy nekünk, mint család, nekem, mint anya, azt tesz jót, hogy 1 vagy 2 délelőtt, vagy akármi bölcsike, akkor én ezen nem fogok már gondolkozni, de hogy az elején ez így olyan erős minta volt, hogy csak sokkal később vettem észre, hogy ilyen szinten ez így irányított, miközben én már ott fuldokoltam.
2: Kis faluban éltünk, a nagy rokonság viszont szerte az országban, és ezért mindig mi voltunk az a pont, ahova lehet jönni ebédelni, ahol lehet aludni, tehát ez a nyitott ajtók és mindenkit szeretettel, és minél többen annál jobb, tehát hogy a gyerekkoromnak volt egy olyan része, hogy azért én ebben nagyon jól éreztem magam, földön aludni, unokatestvéreimmel bandázni, tehát emlékszem, hogy ezek nagyon jó élmények, igyekeztem is továbbvinni, hozzánk mindig lehet jönni, közösen ebédelni az osztálytársakkal, jöhetnek, hogy ne, bár, tehát hogy így is éltem meg én is.
0: A városban is lehet nyitott ajtókkal élni.
2: Abszolút.
1: Biztos, hogy a családomból hozok, ez a terített asztal összeköt. Fontos az, hogy étkezzünk együtt, ahol jól tudunk egymás szemébe nézni, ahol könnyebb például bizonyos témákat előhozni. Szóval ez egy jó kapcsolódási pont, és ezért hálás vagyok, hogy ezt tudom hozni. A másik, az egy kortársaktól látott, mint a tudatosan szálljunk időt arra, hogy ketten legyünk, akkor is, hogyha mi anyák és apák vagyunk, szóval, hogy a házasságunkat ápoljuk úgy is, hogy rendszeresen töltünk ketten együtt időt.

0: anyaság a számotokra egy szerep, vagy az élet maga? Van-e olyan pillanat, amikor ti nem vagytok anyák?
1: Igénylek magamban olyan perceket, vagy napokat, amikor kilépek ebből a szerepből.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanya.
1: 5 napot voltunk kettesben nyaralni. Eszembe jutott időnként, hogy hú, remélem jól vannak a gyerekek. Hú, remélem jól aludt a kicsi. Hú, remélem nem most lettek betegek. Ettől nem tudtam így teljesen megszabadulni. De ez is gyakorlás kérdése, azt érzem, tehát régebben ebben sokkal rosszabb voltam, sokkal kevésbé tudtam ettől eltávolodni, akár egy-két napra is. Tehát az, hogy anya vagyok, reggel együtt kelünk, reggelizünk, óvoda, iskola, ez így a mindennapjaim része is. Sokkal inkább fontosnak érzem odafigyelni arra, hogy legyek ne csak anya, hanem legyek feleség is, és legyek csak úgy Eszter, amikor senki másra nem kell figyelnem, nem kell gondoskodnom, hanem az van, amit én szeretek, és ahova én menni akarok, és ez az idő csak az enyém. Ezeket nagyon igénylem, igen.
2: Én több mint 30 éve vagyok anya.
0: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanya.
2: Ebben a folyamatban azért a fókuszok nem mindig ugyanolyan mértékben anyaként működnek, tehát én már az elengedés folyamán, ha lehet ezt mondani, hogy túl vagyok, van igény arra, hogy legyenek olyan időszakok, még ha ezek ilyen kiszakított fél órák, vagy egy órák is, amikor nem anya vagy elsősorban, más fókusz kerül előtérbe, és most az én élethelyzetemben is én ezt élem meg, és ebben próbálom találni az örömöket is.
0: Jól esik, hogy nem olyan fókuszú, vagy bánod, hogy már nem olyan fókuszú?
2: Van egy nosztalgikus érzés bennem, de megtalálom azokat az örömöket, hogy milyen jó ez, hogy ismételten egy kicsit a kapcsolatunk a férjemmel, az én egészségem vagy az ő egészsége kerülhet fontossági sorrendben előre.
0: Amikor még otthon voltak a gyerekek és kisebbek voltak, akkor benned volt hasonló törekvés, mint amiről az Eszter beszél, hogy legyen olyan kiszakított idő, amikor nem kell anyának lennem?
2: Abszolút.
3: Nem tudok választani a kettő közül. Azt semmiképp nem mondanám, hogy anyának lenni szerep. Ez egy létállapot.
0: Pácor Solya, 70-es években született, 4 gyermekes édesanya.
3: Amikor elkezdődött, onnantól kezdve ez tart, és ezt azért is mondom, mert van kapcsolatom olyan anyákkal, akik elvesztették a gyermeküket, és ettől az ő anyaságuk nem szűnt meg, csak más fókuszt, más formát kapott. Ennek a létállapotnak mindig más formája, más fókusza, és más igénye van, és itt tudok hozzád is, Eszter, kapcsolni. Amikor nem vagyok anya, akkor is anya vagyok. És ez valahol mindig ott van a mélyén. De szükségem van arra, hogy az anyaságban felmászhassak csúcsokra, meg eltávolodhassak, meg lehessen. Szóval különböző ilyen 3D valóság, amiben különböző módon lehet mozogni.
0: Akkor neked nincs arra igényed, hogy legyenek olyan napok, fél órák, amikor eszedbe se jut, hogy anya vagy?
3: De vannak. Azt gondolom, hogy ez nagyon rövid időkre meg is történik. És az megint más, hogy ha én tudom, hogy szükségem van rá, meg igényem is van, hogy most ne az anyaságommal foglalkozzak, akkor elutazzak mondjuk 5 napra, nem anyaként, hanem feleségként, társként, nőként, vagy dolgozzak és szakmailag megnyilvánuljak, akkor én ott nem anyaként vagyok jelen. Ez nem jelenti azt, hogy én akkor nem vagyok anya, csak akkor nem élem meg, nem teszem ki, még magamban sem teszem ki, hogy anya vagyok. És ezek nagyon fontos megújulási, ezek létkérdés megújulási időszakok. Pontosan azért egyébként, hogy az intenzíven megélt anyaságba frissebben, jobban térhessek vissza. De az egy nem kitörölhető, vagy nem eltüntethető dolog, hogy anya vagyok.

0: Anyák egymás közt rovatunkban arról beszélgettünk három különböző generációhoz tartozó anyával, hogy vajon létezik-e ösztönös anyaság. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Örülünk, ha írnak nekünk. Vendégháznál kukac@mtva.hu.
1: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a Penci Evangélikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Penc, Pest vármegyei község, Váctól 11 kilométerre keletre. Az első okleveles adat szerint a község a Penc család birtoka volt az 1410-es évektől. A 16. század közepétől Rusztem budai pasa hűbér birtoka lett. A település nevével az urbéri rendezéskor találkozunk újra, amikor többek között a Podmanicki, a Zlinszki és a Bossányi család volt a birtokosa. Felvidékről érkezett katolikusok és evangélikusok népesítették be a Naszályhegy és a Gödöllői dombság közötti területet. Az 1770-es évek végén alakult meg az evangélikus gyülekezet. 1822-ben gyűjtést rendeztek a templom építésére, a szükséges telket Vizsoi Jánostól kapták. A templomot 1830-ban szentelték föl. Oltárképén Krisztus mennybe menetele látható, mely Rafael Santi festményének a másolata. A Penci evangélikus templom 23 méter magas tornyában három harang lakik. A délidőben megszólaló 94 kilós harangot Szlezák László, Magyarország aranykoszorús mestere öntötte 1920-ban Budapesten.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Történelemmel folytatódott ma az érettségi, csak nem 80 ezer diákat számolt ma tudásáról, közép vagy emelt szinten.
1: Eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett. Ennek ellenére nincs fegyvernyugvás.
2: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormúzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet.
1: Az időjárásról.
2: Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A történelem írásbeli vizsgával folytatottak az érettségig. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelszinten ma is délután egy óráig dolgozhatnak a diákok. Jávor Miklós összeállítása.
3: A természetes vizsgadrukkon kívül nincs aggódnivalója annak, aki odafigyelt és rendszeresen készült az elmúlt években, mondta a közmédiának az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium tanulója emelt szintű történelem vizsgája előtt. Főző Rihárd azt mondta, felkészült, a tananyag mellé szakkönyveket és tudományos cikkeket is olvasott.
4: Az életem során nagyon szerettem a törit, egész életemben igazából nagyon jó jegyeim voltak belőle, és ez kell a továbbtanulásomhoz. Én korrepetáltam osztálytársaimat, ezen keresztül is tanultam, illetve nagyon sok mindent átnéztem, könyveket vettem.
3: Elsőként mindig egy tesztszerű, rövid válaszokat igénylő feladatlapot kell megoldaniuk a diákoknak, ezután pedig esszéírással folytatódik a vizsga, amelyben az adott témakörök alapos elemzését várják el, mondta az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium történelem tanára. Stáris Roland hangsúlyozta, középszinten mindkét részírása közben használhatnak történelmi atlaszt a tanulók, az emelt szint esetén azonban ez csak az esszé feladatoknál engedélyezett.
5: Emelt szinten is két feladatrészt kell megoldaniuk a diákoknak. Az első feladatrész mindkét esetben rövid, egyszerű választ igénylő szöveges feladatokra épül, 12-re. A második feladatrész pedig mindkét vizsgaszinten esszéírás, tehát szöveges kifejtő feladat. A különbség az emelt, illetve a középszint között az pedig az, hogy középszinten négy esszé közül kell kettőt kiválasztani, emelt szinten pedig 6 esszé lehetőség közül 3-at. Minden esetben a rövid esszé az az egyetemes történelemhez kötődik, a hosszú esszé pedig a magyar történelemhez. Az emelt szint az ennél még összetettebb, ott a harmadik pedig komplex feladat.
3: A középszintű írásbeli első részében egyebek között az ókori építészetről, a középkori egyházról, a magyarországi holokausztról és a Kádár rendszerről kérdezték az érettségizőket, az esszé feladatnál pedig egyetemes témakörben a középkori céhek és a hitleri Németország, magyar történelemből pedig Károly Róbert uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra közül választhattak a vizsgázók, közölte az Eduline oktatási portál. Holnap angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
2: Itt a Krónika.
1: Moszkva és Kijev is tűzszünetet javasol az orosz-ukrán háborúban. Igaz, több nap eltéréssel képzelik el a harcok szüneteltetését. Előbb Vlagyimir Putyin közölte, hogy a győzelemnapi ünnepségek idejére, péntekre és szombatra Oroszország tűzszünetet hirdett. Ezt Volodymyr Zelenszkij előbb komolytalannak nevezte, majd nem sokkal később tűzszünetet jelentett be, amely elképzelése szerint napokkal korábban már szerda 0 órától életbe lép. Oroszország és Ukrajna sem reagált érdemben a másik fél javaslatára. Barna Péter összeállítása.
6: 12 ember halt meg, és további 20 megsebesült kedden Zaporizsiában, miután Oroszország bombázta a várost. A támadásban ipari üzemek sérültek meg, és egy autójavító műhely is kigyulladt. Az áldozatok és sebesültek számát tovább növelte, hogy az első támadást követően, miután a mentők és a tűzoltók megérkeztek, az oroszok egy második hullámot is indítottak drónokkal. A becsapódás után az ellenség szándékosan kezdte támadni ezeket a helyszíneket Szahid drónokkal. Hosszú ideig a tűzoltók meg sem tudták közelíteni a területet, közölte a városi tanács titkára. Közben továbbra is heves harcok dúlnak a fronton, az oroszok Szumit is támadták, ahogy az ukránok is több támadást indítottak. Moszkva viszont nemrég, ha rövid időre is, de tűzszünetet javasolt Kijevnek. Hétfő este az orosz védelmi minisztérium közölte, Vlagyimir Putyin a győzelem napi ünnepségek idején a harcok beszüntetését ajánlja két napra Kijevnek. A tárca közleményét az orosz állami televízióban is beolvasták. A tűzszünet pénteken, illetve szombaton lenne érvényben. Az Orosz Föderáció fegyveres erőinek főparancsnoka 2026. május 8-a és 9-e között tűzszünetet hirdett a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének évfordulója alkalmából. Azt várjuk, hogy az ukrán fél is kövesse ezt a példát. Ismertette a műsorvezető, aki azt is kiemelte, Moszkva tudomás vette, hogy Volodymyr Zelenszky Jerevánban egy május 9-i Moszkva elleni támadással fenyegetett. Volodymyr Zelenszky még aznap komolytalannak nevezte a tűzszünetre vonatkozó orosz javaslatot. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Kijev nem kapott hivatalos megkeresést a fegyvernyugvással kapcsolatban. Tűzszünet vagy nem tűzszünet? Minket hivatalosan senki sem keresett meg, és semmit sem javasoltak hivatalosan. Miféle tűzszünetről van szó? Fontos, hogy tudjuk, mibe egyezünk bele. Egy egynapos tűzszünet, miközben előtte megölik az embereinket, enyhén szólva is igazságtalan, fogalmazott az ukrán elnök. Nem sokkal később viszont Volodymyr Zelenszky közösségi oldalán egy határozatlan idejű tűzszünetet jelentett be, aminek betartására szólította fel Moszkvát. Az ukrán elnök ráadásul az orosznál korábbi időpontot, május 5-ről 6-ára virradó éjjel 0 órát, vagyis szerdát jelölte meg a fegyvernyugvás kezdetének. Az ukrán elnök arról nem írt, hogy a tűzszünet meddig tart. Oroszország eddig nem reagált az ukrán tűzszünetre, viszont szakértők szerint Volodymyr Zelenszky álláspontjának megváltoztatásában szerepet játszhatott, hogy a Kreml korábban közölte, tömeges rakétatámadásokat indítanak Kijev központja ellen, ha az ukránok megpróbálják megzavarni a győzelemnapi rendezvényeket. A kijeviek szkeptikusan fogadták Vlagyimir Putyin javaslatát. Nem hiszik, hogy az oroszok betartják a tűzszünetet, szerintük függetlenül attól, hogy az ukrán vezetés mit tesz, folytatódnak az orosz támadások. Szeretnék tűzszünetet látni, szeretném, ha véget érne a háború. De amikor minden nap támadások alatt él az ember, lehetetlen elhinni, amit mondanak, sajnos lehetetlen elhinni. De szeretném elhinni, mondta egy ukrán nő. Moszkvában viszont az ukránokban nem bíznak, a többség arra számít, hogy Kijev meg fogja szegni a tűzszünetet, többen pedig kijelentették, nincs szükség tűzszünetre, hanem a konfliktust kell végleg lezárni. Nem valószínű, hogy Zelenszky be fogja tartani a tűzszünetet. Minden drón, ami eddig repült, ezután is repülni fog. De bennünk van egy biztonságérzet. Ott vagyok a fronton, a saját szememmel látom, hogy az orosz erők mindent visszavernek, és minden rendben lesz, fogalmazott egy eltávozáson lévő orosz katona. Oroszország a múlt hónapban az ortodox húsvét idejére is rövid tűzszünetet hirdetett, aztán mindkét fél a másikat vádolta annak megsértésével.
1: Moszkvában már készülnek a szombati győzelemnapi katonai parádéra. Az idei felvonulás azonban más lesz, mint az eddigiek. Az orosz vezetés bejelentette, hogy az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják a vöröstéri bemutatót, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Az ukrán elnök erre úgy reagált, ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
7: Moszkvában már minden készen áll a szombati katonai felvonulásra. A várost már feldíszítették, hatalmas zászlók és plakátok hirdetik a győzelem napját. A május 9-i ünnepségek, amelyeken a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplik, az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb méreteket öltöttek, évről évre egyre több katonát és harci felszerelést vonultattak fel. Az orosz vezetés idén azonban bejelentette, hogy a vöröstéri parádét az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Oroszország bejelentette, hogy május 9-én

0: pedig teljesen le fogják kapcsolni. A vásárlóink 90%-a bankkártyával fizet. Ha nincs internet, át kell állnunk a készpénzfizetésre. Manapság pedig csak kevesen hordanak magukkal készpénzt, mondta egy boltos. Már most fennakadások vannak a banki átutalásoknál, a taxi rendeléseknél és a tömegközlekedési eszközök jegyvásárlási rendszerében, vagyis szinte minden megbénult, aminek a működéséhez internet szükséges. Az orosz hatóságok bejelentették, a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. Egyes drónok ugyanis mobil hálózaton vagy interneten keresztül kapnak adatokat, és így jutnak hozzá a cél koordinátáihoz. Az internet kikapcsolása azonban önmagában nem elég a védelemhez, sok modern drón ugyanis előre programozott útvonalon repül, és nem igényel folyamatos internet kapcsolatot. Úgy érzem, hogy a vezetőség nem tesz meg mindent, hogy megvédjen bennünket, ezért én folyamatos stressz helyzetben élek, panaszolta egy moszkvai nő. Az emberek félelme nem alaptalan. Ukrajna az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy drónjaikkal mélyen be tudnak repülni Oroszország belsejébe, ahol sikeresen vettek célba energetikai létesítményeket, olajfinomítókat és olajszállító tankereket. A héten ukrán dróntámadás ért egy többszintes moszkvai lakóházat, amely mindössze 10 kilométerre fekszik a Vörös tértől, a szombati katonai felvonulás helyszínétől.
1: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte óriási előrelépés történt az iráni vezetéssel egy teljes és végleges megállapodás felé. Hozzátette, döntésében szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker is. Muntean Erik összeállítása.
2: Az amerikai hadsereg célja az lett volna, hogy a térségben várakozó több mint 1500 járművet kikísérjék az öbölből, biztonságba helyezve a fedélzetükön tartózkodó matrózok 10 000-eit. Donald Trump a közösségi oldalán azzal indokolta a művelet szüneteltetését, hogy lehetőséget szeretnének adni egy megállapodás véglegesítésére és aláírására. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartják. Donald Trump arról is beszélt, hogy milyen lépést várna el Irántól. Meg kellene lengetniük azt a zászlót. Nagyon büszkék, és talán nem fogjuk látni a fehér lobogót, de gyakorlatilag ebben a helyzetben vannak, mondta az amerikai elnök. A Perzsöbölben várakozó hajók miatt továbbra is aggodalmát fejezte ki a washingtoni vezetés. Az amerikai külügyminiszter szerint élhetetlen körülmények között vannak a tankereken szolgáló tengerészek. Elszigetelték őket, éheznek és veszélyben vannak. Már legalább 10 matróz meghalt, mint civilek. Számos ország ezért a színfalak mögött vagy nyilvánosan arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen kiszabadítani a hajókat. Magyarázta Marco Rubio, aki azt is elmondta, hogy a háború támadó szakasza véget ért, ugyanis az Egyesült Államok elérte a célkitűzéseit. Míg Washington ismét tárgyalna Iránnal, addig Teherán egy másik nagyhatalom felé fordult. Az iráni külügyminisztert szerda délelőtt Pekingben fogadta kínai kollégája. Wang Yi a megbeszélés előtt leszögezte, céljuk a közel-keleti béke elősegítése. Kína ugyanis az iráni olaj első számú felvásárlója, ezért Peking célja is az, hogy helyreálljon a forgalom a hormuzi szorosban. Jövő héten Donald Trump is Pekingbe látogat, ahol személyesen tárgyal majd a kínai elnökkel. Szakértők szerint az Egyesült Államoknak mielőbb le kell zárni a konfliktust, Donald Trumpra ugyanis már is jelentős nyomás nehezedik. A harcok kezdete óta az Egyesült Államokban másfélszeresére nőtt a benzinára.
1: Már most hatással van az európai gazdaságra a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság a közmédiának nyilatkozó elemző szerint. Molnár Dániel azt mondta, Magyarországon a védett árak miatt nem érezhető annyira a drágulás, mint más országokban. Két napja a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója is arra figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság a vártnál is sokkal rosszabb forgatókönyvvel nézhet szembe, ha elhúzódik a közel-keleti háború. Kis Júlia Lilla összeállítása.
3: Egyre több légitársaságot hoz nehéz helyzetbe a közel-keleti olajválság. A Spirit amerikai légitársaság nemrég az összes járatát törölte. A koronavírus járvány óta anyagi gondokkal küzdő vállalat már nem tudott megbirkózni a megemelkedett üzemanyagárak terheivel. A kerozin hiány nem csak az utasok számára kellemetlen, a turizmus visszaesése negatívan hat Európa gazdaságára is, hívta fel a figyelmet az M1-en

0: Mert Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
1: Az utasok is óvatosabbak, inkább nem foglalnak le repjegyet, az jelentősen megütheti az európai gazdaságot. Tehát például Spanyolország, Olaszország, a déli országok, akik nagy mértékben támaszkodnak a turizmusra, jelentős visszaesést szenvedhetnek el.
0: Budapesten egyelőre nincs kerozinpánik. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a megszokott rendben működik. Tájékoztatásuk szerint van elég üzemanyag. De az emelkedő olajárak nem csak a légi közlekedést érintik, az autósok is drágábban tankolnak. Ezért vezette be a magyar kormány idén márciusban a védett üzemanyagárakat. Azóta a magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint 595, a gázolajat pedig maximum 615 forintos áron tankolhatják. A leköszönő kormány a választás után meghosszabbította az intézkedést. Ahhoz azonban, hogy a kormányváltás után is fennmaradjon ez az ár, az új országgyűlésnek is döntést kell hoznia róla. Magyar Péter ezzel kapcsolatban április közepén arról írt, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén az új kormány is fenntartja.
1: Ezért jó a csővezetékes szállítás a tengeri hajós szállítással szemben, mert sokkal biztonságosabb.
0: Miközben a piaci árak folyamatosan emelkednek, hazánk újra kap olajat a barátságkő olajvezetéken keresztül, hangsúlyozta Molnár Dániel. Az elemző ugyanakkor felhívta a figyelmet a brüsszeli szabályozásra is.
1: Most már a barátságkő olajvezeték is helyreállt, ott is tud jönni. Ugyanakkor az árazás az továbbra is, ez az Európai Bizottság előírása, hogy az árazásnak a unió spot piaci árakhoz kell kapcsolódnia. Tehát ha a világpiaci ár emelkedik, akkor az az ár, amin a gázt vagy a kőolajat is megvásároljuk, az is emelkedni fog.
0: Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát arra, hogy 2 hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást, ellenkező esetben jogi eljárást indítanak. A brüsszeli érvelés szerint, ha a külföldi rendszámú járművek nem férnek hozzá ugyanahoz a kedvezményes árhoz, mint a hazaiak, az sérti az uniós belső piac szabályait és a szabad mozgás elvét. Elemzők szerint a brüsszeli elvárás teljesítésének katasztrofális következményei lehetnének, ha ugyanis a környező országok autósai tömegesen jelennének meg a magyar kutakon, akkor ellátási zavarok és készlethiány alakulhatna ki, ráadásul elviselhetetlen támogatási teher hárulna az államra és a piaci szereplőkre. Az olajár és az infláció emelkedésére figyelmeztetett hétfőn a Nemzetközi Valuta Alap is. A washingtoni székhelyű szervezet vezetője úgy fogalmazott, a globális gazdaság sokkal rosszabb kimenetellel nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordonként 125 dollár körüli szintre nő. A szervezet szerint a globális GDP növekedés 2,5%-ra lassulhat, az infláció pedig 5,4%-ra emelkedhet.
2: Már a nyári turista szezon is veszélybe kerülhet Krétán a menekültek miatt. Az embercsempészek ugyanis új útvonalat nyitottak a Görög-sziget és Kelet-Líbia közötti 200 kilométeres tengeri szakaszon. A válsághelyzet kezelésére Brüsszel szigorúan betartatná az uniós migrációs paktumot, ezzel azonban az eddigi bejelentések szerint a hamarosan felálló magyar kormány se ért egyet. Mészáros László összeállítása.
3: Kréta déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 ezer fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 ezer illegális határátlépő érte el a szigetet.
4: Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
3: Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullámról van szó. A Migráció Kutató Intézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
5: Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországban maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
3: A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősíteni a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
6: Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
3: Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a rivál.
6: És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani el a térférről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
3: Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat. Majd.
7: Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
3: Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok benemtartása miatt kell fizetnie. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
8: 7 perc múlva 1:30.
2: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy történelemmel folytatódott ma az érettségi, csak nem 80 ezer diákat számott ma tudásáról közép vagy emelt szinten. Szó volt arról, hogy eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett, ennek ellenére nincs fegyvernyugvás. És beszámolunk arról is, hogy 2 hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
9: Déli krónika.
2: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
8: A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakülőréssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
2: Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
8: A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távol léte idején Ruf Bálint a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
2: Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről.
8: Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen.
2: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
8: Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
2: Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje. Az adóhivatal mindenkinek kitöltötte a bevallást, ezt lehet kiegészíteni vagy változtatni május 20-áig. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
9: Pont két hét van hátra május 20-áig.
10: Hívta fel a figyelmet az SZIA befizetésének határidejére a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban. Linzmeier Szilvia hozzátette, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az a megadott időpontig pótolhatja.
9: A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a 3 gyerekes anyáknak is ez SZIA-mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
10: A szakember hangsúlyozta, abban az esetben, ha az adóhivatal által kiállított tervezetet plusz jövedelemmel kell kiegészíteni, akkor az adózónak kell rögzítenie, amihez a NAV oldalán talál segítséget.
9: Aki pedig a kedvezményét felejtett el beírni időben, az is megnyugodhat, mert ez nem veszik el, csak ugye nem kapja még vissza, és ezt önellenőrzéssel tudja majd módosítani a bevallását, de azt az egyet fontos megjegyezni, hogy akinek kedvezmény jár vissza, és nem kérte a munkáltatónál neki, azért minimális dolgot tennie kell.
10: Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, az SZIA benyújtását az érintettek megtehetik egyebek mellett az ügyfélkapu pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallás tervezet véglegessé válik.
2: Több lakás épült az első negyedévben, mint tavaly az azonos időszakban Magyarországon. A legnagyobb bővülés a fővárosban és a megyei jogú városokban volt, míg a községekben csökkenést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A hazai lakáspiacon átrendeződésre számítanak a szakemberek. A múlt hónapban csökkent az aktivitás, amihez a húsvét és a választás is hozzájárult. Illés Anna összefoglalója.
11: Márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén,
8: közölte az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt az eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlástervezők.
11: Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
8: A KSH adatai szerint az első negyed évben több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több mint egy évvel
12: korábban. A községekben csaknem 10%-kal csökkent az új eladó lakások száma. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A KSH közlése alapján Budapesten az új lakások többsége csaknem 90%, a 10., 11. és a 13. kerületben épült fel. Balogh László arról is beszélt, hogy a budapesti ingatlanárak az elmúlt időszakban elkezdtek fölzárkózni a régiós fővárosi árakhoz.
11: Már nincs akkora szakadék Varsó, Pozsony, Prága és Budapest között, mint amit láttunk korábban. Ez pedig azt is magával hozhatja, hogyha külföldről nézi valaki a budapesti lakásárakat, akkor ezek már nem annyival olcsóbbak, mint amennyi differencia volt a későbbiekben. Ez pedig szintén visszavetheti a külföldi befektetőket, például a budapesti ingatlanpiacról, és főleg ebben a felzárkózásban nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Tehát külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
12: Az ingatlan.com friss elemzése szerint az új lakó ingatlanokon belül a lakások négyzetméterára minden település típus esetében meghaladja az 1 millió forintot, Budapesten pedig 1,7 millió forint. Újépítésű házaknál a vármegye székhelyeken és a községekben az átlag még 1 millió forint alatt van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a január és március közt kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt országosan.
2: Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet a legnagyobb hazai pénzintézettel fogott össze, az ügyfelek mikroadományai is hozzájárultak az akció sikeréhez. A program több mint 200 településre jutott el. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
13: Nekünk van egy 108 fős önkéntes orvoscsoportunk, akik mindig járják az országot, és elég gyakran jelezték vissza, hogy a szemüveg vásárlással probléma van.
14: Fogalmazott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a közmédiában. Edvi Péter az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukról elmondta, hogy rászoruló családok pályázhattak a fejenként maximum 80 ezer forint támogatásra, amelyet a gyermekük szemüvegvásárlására fordíthattak. A program két részletben valósult meg, tavaly év elején csaknem 540 gyermek jutott szemüveghez az egészségügyi államtitkárság támogatásával, idén pedig 460 gyerek kapott látássegítő eszközt az egyik kereskedelmi bank adományozási programjának segítségével. Amint egy 50 ezer banki ügyfél mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, az adományokkal és a saját forrásukkal összesen 1001 gyermek jutott szemüveghez 223 településről. Hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a támogatási programra, ezért tervezik a folytatását.
13: Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemüveghez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 ezernek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk. Nyilván vannak olyan családok, akik minden további nélkül meg tudják venni a szemüveget, illetve azért az is hozzátartozik, hogy a NEAG bizonyos mértékig finanszírozza a szemüvegeket, de az egy komplikált dolog, hogy a gyerek eljusson a szemorvoshoz, megvizsgálják, felírják, elmenjen utána egy másik helyre, ahol pedig megcsinálják a szemüveget, és ebben a folyamatban segítettünk mi azoknak, akiknek ez nem annyira lehetséges, és ezért jutottak ezek a gyerekek szemüveghez.
14: Edvi Péter hozzátette, orvosaik azt tapasztalták, hogy sok esetben a gyermekek tanulmányi eredményeit is befolyásolta a szemüveg hiánya, mert nem látták megfelelően a táblát, vagy közelre nem láttak jól.
2: Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek, és 40 tonnát meghaladó különböző tölttípusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása. Falucskai Ivett összeállítása.
15: Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányos tölgy, magyarkőr is, az elegy fafajok közül a szileknek mind a három faja, a juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar és rengeteg olyan gyümölcs, fa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálékforrását is kiegészítik majd évek vagy évtizedek múlva.
0: Fodermeier Vilmos, a Gement ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
15: Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemetes számot azt állítjuk helyre.
0: A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány jelenti. Hozzátette, gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
15: Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet víziszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette azt, hogy ez az egyedülálló Gemenci erdő, ez létrejöjjön és megmaradjon.
0: Fodermeier Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
16: Autós percek.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az egyes főúton Óbarok térségében. A 36-os kilométernél a forgalom rendőr irányítás mellett félpályán halad.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
18: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínen és a Margit körúton a Tölgyfa utcánál a Margit híd felé vezető oldalon a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kocsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
16: Időjárás jelentés.
2: Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
19: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Szlovénia és Ausztria fölött már formálódnak azok a gomoly felhők, amik megérkeznek majd a Nyugat-Dunántúra a délutáni órákban, és elsősorban nyugaton valószínű ezekből a felhőkből csapadék. Egy-egy zápor mellett még zivatar is lehet. A légmozgás iránya déli-délnyugati lesz és marad is, tehát a hideg front, amely a közelünkben van, annak az előoldalán, az úgynevezett meleg szektorban vagyunk. Ma még közel 30, vagy akár kisebb esélye 30 fok is lehet. Hajnalban, mivel mozgalmas időre számíthatunk, döntően 10 és 16 fok közé hűl a levegő, tehát nem lesz nagyon hideg a reggel. Napközben viszont felhők blokkolják a felmelegedést, illetve a napsugarait, és ezáltal a felmelegedést. A Dunántúl egyes részein kisüthet a napot, egyébként a csapadék valószínűsége is alacsonyabb lesz, míg délen, keleten, délkeleten, majd később az északi, északkeleti ország részben ismétlődő eső, záporeső és újabb zivatar kialakulása várható. A légmozgás bár veszít erejéből, de még továbbra is élénk lehet a szél, 20 és 25 fok között lesz a csúcsérték. Aztán a folytatásban még kisebb zápor pénteken, szombaton is lehet, de alapvetően szárazabbra fordul időjárásunk. Vasárnap lesz a legszebb idő, a legtöbb napsütésre is ezen a napon kell készülni, aztán a jövő hét első felében markáns hideg front érkezhet a Kárpát-medencébe, kedden viharossá fokozódó széllel.
2: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: Az Arsenal már döntős a labdarúgó bajnokok ligájában. A Pécs lett a bajnok a női kosárlabda NB1-ben, még ott lehet a világkupa szuper döntőjében a női vízilabda válogatott. Jó napot kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
20: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: Az Arsenal jutott be elsőként a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjébe, miután tegnap 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot. A londoniak 2-1-es összesítéssel nyerték meg az elődöntős párharcot, és 20 év után lesznek ott ismét a fináléban. A tegnap esti angliai visszavágó egyetlen gólját Bukayo Saka szerezte a 45. percben. Mikel Arteta az Arsenal menedzsere így értékelt a döntőbe jutás után.
1: We made history again together and I cannot be happier.
4: Történelmet írtunk együtt ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőjébe.
21: Nem volt csalódott a vereséget követően az Atletico Madrid vezetőedzője Diego Simeone, aki büszkén nyilatkozott a mérkőzést követően.
22: Olyan messzire jutottunk, amire korábban senki sem számított. Egy rendkívül erős ellenféllel harcolhattunk, és mindent kiadtunk magunkból. Most pedig el kell fogadnunk a helyzetünket. Hálás vagyok a szurkolóinknak, büszke vagyok a játékosaimra, és arra, ahova eljutottunk. Ha visszagondolok az előszezonunkra, akkor azt mondtam a játékosoknak, hogy azt akarom, hogy versenyképesek legyünk, hogy harcoljunk. Ezt pedig megvalósítottuk. Sajnos nem nyertünk idén trófeát, de olyan magasságokba jutottunk el, ahova nagyon nehéz.
21: A másik elődöntő visszavágóját pedig ma rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Bayern München a Paris Saint-Germain-t fogadja. Múlt kedden a címvédő francia csapat 5-4-re nyert hazai pályán, tehát egy gólos előnyből várja a müncheni visszavágót. Jonathan Tah, a német csapat védője szerint a továbbjutáshoz úgy kell játszaniuk, mint az első mérkőzés második fél idejében.
23: We conceded the penalty before we got into the halftime.
24: A múlt heti mérkőzésen éppen a szünet előtt kerültünk hátrányba, amikor 11-esből betalált az ellenfél. Ez sosem jön jól, nem így akarsz pihenőre vonulni. Ettől függetlenül megvolt az önbizalmunk, tudtuk, hogy rendben van a játékunk. Majd még nehezebb helyzetbe kerültünk, és végül egy remek csapat szellemmel 5-2-ről kapaszkodtunk vissza a második félidőben. Ez az, amiből erőt kell merítenünk a visszavágóra. Hiszünk benne, hogy sikerrel jár.
21: Csak nem 40 ezer jegy már elkelt a labdarúgó Magyar Kupa szombati döntőire. A Ferencváros 25. alkalommal, az Alegerszeg pedig másodszor nyerheti meg a kupát. Az ET ebben a szezonban mindkét bajnokin legyőzte az FTC-t. A zöldfehérek ráadásul az előző két évben elveszítették a kupa döntőt. Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa így várja a szombati finálét.
25: Eddig ugye ebben a szezonban 0-2-re állunk. Egyértelmű, hogy azért ez az előző két mérkőzés az egy figyelmeztető jel, és egy nagyon komoly figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, hogy nagyon komolyan kell venni az Alegerszeget. Nyilvánvalóan az egész éves teljesítményük azt mutatja, hogy egy jó csapatról van szó, és különösen meg ugye ez a két mérkőzés mutatta azt, hogy nekünk problémákat tudtak okozni. Így szeretnénk megmutatni azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy jó focit játszunk, hogy olyan focit játszunk, amivel meg tudjuk verni az Alegerszeget, és amivel meg tudjuk nyerni a Magyar Kupa aranyérmét.
20: Nemzeti Sport Krónika.
21: Az NK Universitas Pécs fölényesen 77-49-re legyőzte a vendég DVTK-t a női kosárlabda NBA döntőjének harmadik mérkőzésén, így 3-0-ás összesítéssel megszerezte a bajnoki címet. Pécsi csapat 12 év után nyert ismét bajnokságot, de a klub az első aranyérmét ünnepelhette. A győztes pécsiektől Török Ágnes nyilatkozott, Nyágúj Gergely a riporter.
26: Amikor tudtuk azt, hogy Lexi Hád és Julia Reisinger van, nem lehet itt a csapattal, akkor mindenki azt mondta, hogy a Diógyőr az esélyesebb, ha csak nem, a pécsieknél lesznek olyan egyéniségek, akik fel tudnak lépni és vezérek kiválnak. Hát te abszolút vezérré váltál.
27: Igazából. Amikor tudtuk, hogy ők nem lesznek velünk a döntőben, a két legfontosabb játékosunk lényegében, akkor tisztáztuk magunkban, hogy ebben a döntőben le kell dobni minden láncot, és mindenki filter nélkül kell teljesítsen, őszintén és szívből mindent kitenni a pályára. Nem sokat tettek volna arra, hogy nekünk 3-0 lesz ez a döntő, inkább az, hogy 3-0 lesz a DVTK-nak. Azt hiszem, hogy mindenki abból töltekezett a csapatban, amilyen csapatpoézió nekünk volt, illetve amilyen energiát adott az, hogy sokat úgymond ellenünk fogadtak. Nekem ez az első bajnoki címem, és nem cserélném el más szezonra, akár máshol voltam, akár itt, mert ez Hát egy csodálatos szezon volt, én örökre emlékezni fogok rá, és egy méltó megkoronázása volt a 3-0, hogy itthon fejeztük be a Lambertbe teli csarnokkal. Nagyon büszke vagyok erre a brigádra.
21: A pécsiek teljesítményéről a DVTK vezetőedzője Völgyi Péter is elismerően nyilatkozott a döntős párharc után.
3: Tudtuk az eredmény után a mérkőzés elejétől fogva, tudtuk, hogy nagyon erősen fog kezdeni a Pécs hazai pályán, de is tudtuk ezt megakadályozni. Halvány reményünk volt, amikor bejöttünk 10 pont alá, és sajnos védekezésben olyan hibákat követtünk el, amivel megtalálta a Pécs azokat a 3 pontosokat, amivel át tudott lendülni ezen a viszonylag hosszak mondható holponton, és onnan már még egyszer nem volt visszaút. Gratulálok, mert a döntő alapját teljesen megérdemelt a bajnoki címet.
26: És ugye elmondtad, hogy a Pécs talán az egész szezon legjobb játékát az utolsó kulcsmérkőzésre hagyta, tehát ilyen szempontból is azt hiszem, hogy jó helyre kerül a bajnoki trófea.
3: Megérdemlik, és azt gondolom, hogy sokat tettek érte, nagyon tiszták voltak a szerepkörök, náluk a két külföldi játékos kiválása után is tudtak jó teljesítményt nyújtani, úgyhogy azt gondolom, hogy megérdemelték.
21: Egy győzelemre került a döntőtől a Szolnok és a Falkó is a férfi kosárlabda NB1-ben. A címvédő tiszapartiak 87-82-re Pakson, a szombathelyek pedig 91-81-re Kaposváron nyertek az elődöntő második mérkőzésén, így mindkét csapat 2-0-ra vezet a párharcban. Rudner Gábor, a Szolnok játékosa, Szekeres Péternek összegzett az 5 pontos Paks elleni siker után.
5: Ez egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, számítottunk is rá, de még annál jobban kezdték a meccset. Nagyon agresszív játékot mutattak, több tranzíciójuk is volt az első fél időben. Aztán a második fél időre tudtunk váltani, energiát szedtünk valahonnan, és szerencsére fel tudtuk venni a harcot velük.
6: A negyedik negyedben viszont tényleg elképesztő, hogy mit mozgósított az együttes. Lehet tartalékolni ezek szerint akkor egy mérkőzésen belül, és így a párharcban is?
5: Szerintem tartalékolni nem lehet, mindenki beleadta a szívét, és szerintem ez számított ebben a negyedik negyedben.
6: Mit jelent most az, hogy két győzelmetek van ebben a 3 győzelemig tartó párharcban?
5: Igazából őszintén semmit, mert bármikor megfordulhat az a párharc, úgy fogunk készülni a következőre is, mint az, hogy az első lenne, és szeretnénk megnyerni.
6: Itt azért Pakson nem könnyű nyerni, és ez az alapszakaszban is bizonyította az ellenfél, hogy sikerült legyőzni titeket. Tudtátok, hogy ennyire küzdelmes, ennyire nehéz mérkőzés lesz?
5: Tudtuk, mivel bármikor elő tudnak hozni egy olyan játékot, hogy minket is megvertek 40-nel a hazai pályán, úgyhogy tudjuk, hogy mire képesek, és ezért fogunk felkészülni a következő meccsésájuk.
21: A Falkó is tehát másodszor nyert a Kaposvár ellen, a szombathelyi csapatból Váradi Benedek értékelt.
7: Egy nagyon kemény mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sok pont volt a védekezés dominált, nagyon sok volt a kis kontakt benne a festékben. Talán a momentumokat jobban elkaptuk. Többször volt jó védekezésünk, amiből tudtunk fordulni. Látszik, hogy mi is agresszíven próbáltunk védekezni. Rengeteg faltot kaptunk. Tényleg egy nagyon nehéz mérkőzés volt szerintem mindenkinek. Nagyon fárasztó, de amiért jöttünk, az sikerült. Vezetünk 2-0-ra. Nyilván tudjuk, hogy ezt a párharcot még le kell tudnunk zárni, még egy nagyon kemény ütközet vár ránk pénteken. Természetesen a hazai pályán az a célunk, hogy megnyerjük.
8: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
21: A magyar női vízilabda válogatott 28-13-ra legyőzte Japánt a rotterdami világkupa selejtező 5.-től 8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. A másik tegnapi mérkőzésen az ausztrálok 17-6-ra nyertek a görögök ellen, ez pedig azt jelenti, ha a nemzeti együttes ma legyőzi Ausztráliát, akkor ott lesz a világkupa szuper döntőjében. Most a magyar csapat egyik újoncát, Lendvai Zoét hallják.
9: Én úgy gondolom, hogy inkább fejben dőlt el ez az egész tegnapi nap után, meg az eddigi meccsek után, azért most már gördülékenyebb volt minden, kicsit összekovácsolottunk, vagy így egybe jöttünk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó felkészülés volt a holnapi mérkőzésre leginkább. Én nagyon-nagyon élvezem, rosszabbra számítottam, kevesebb játék lehetőségre számítottam. Most azért ez egy furcsa felállás, mert nem azt kell játszanom, amit a klubban játszom, de abszolút élvezem, nagyon. A lányok, az idősebbek, nagyon kedvesek, nagyon-nagyon segítőkészek, mindenki, szóval az egész stáb. Én nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok békélve ezzel a helyzettel, és hát nézek elébe, ami még kell, amit még kell nyújtanom itt, és majd a jövőben.
21: A magyar férfi asztali tenisz válogatott 3-0-ra kikapott a svédektől a londoni csapatvilágbajnokság 32-es főtáblájának első fordulójában, így búcsúzott a tornától. A miénk számára ezzel befejeződött a VB, a női együttes ugyanis még pénteken a főtábláért rendezett rájátszásban fejezte be szereplését Londonban. Harci Zsoltot, a férfi csapat szakmai igazgatóját Szűcs Miklós kérdezte a svédek elleni vereség után.
0: Én azt gondolom, hogy magunk lehetőségeit kihasználtuk, kicsivel több is benne volt, egy-két szette, akár esetleg egy meccsel is. Én azt gondolom, ez a svéd válogatottat, amelyik szerintem az elmúlt években még jobb lett, mint volt, nyilván nem véletlen első kiemelt és verte meg Kínát. Jelen állás szerint a jelenlegi erőviszonyok alapján még nincs reális esélyünk nyerni ellenük.
10: A világbajnokság egészét tekintve mennyire vagy elégedett? Van-e benned hiányérzet?
0: Igazi komoly hiányérzetem amiatt van, hogy nagyon jó eséllyel lejátszott és nagyon jó mérkőzésen, ahol vereséget szenvedtünk a braziloktól. Akár az meglepetésnek mondható lett volna a nyerünk, de én mégis ott egy 50, az a meccs előtt is mondtam, egy 50-50 százalékos esélyt érzek. Ott azt gondolom, hogy reális esélyünk volt győzni, ott kellett volna egy, ezáltal a győzelem által egy jobb sorsolást kaphattunk volna, és bizonyára kaptunk is volna.
10: Tanulság a jövőre, mi az, amit innen elviszel erről a VB-ről?
0: Még többet kell dolgoznunk, a fiataloknak igen sokat fejlődni, az asztalnál eltöltött időt, mint ahogy eddig is növelt, folyamatosan növelni fogjuk, a technikai dolgokba is van még elmaradásunk. Én bízom abban, hogy ezek a fiatalok így a felnőtt korba való átállásuk után rohamléptekkel tudnak közelíteni az elithez.
21: Harci Zsoltot, a férfi asztali tenisz válogatott szakmai igazgatóját hallották. Marozsán Fábián két játszmában kikapott a cseh Koprivától a római salakpályás tenisztorna első fordulójában. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
20: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
16: Vízállás jelentés.
18: A Duna hazai szakaszán Abonyig árad, alatta apad a folyó igen alacsony vízállású, vízének hőmérséklete. Komáromnál 15,7, Budapestnél 17,1, Mohácsnál 18,4 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a folyón. Duna remete 87 cm 17%, Medve 97-10, Nagybajcs 63-12, Gönyű 29-13, Komárom 71-10, Esztergom 41-7, Nagymaros mínusz 14-7, Budapest 86-6, Dunajváros mínusz 44-5, Dunaföldvár mínusz 162-4, Paks mínusz 53-4, Dombori mínusz 26-6, Baja 78-5, Mohács 92 cm 4%. Gázló viszonyok a Dunán, a folyó magyarországi szakaszán ma 39 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 20 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 23 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 1400 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 16 deci, széle 110, hossza 400 méter. Középen 20 deciméter, szélessége 90, hosszúsága 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellékfolyóin. A Rába a Szent Gotthárdnál mínusz 108 cm-en áll, mederteltsége 1%. Árpásról mínusz 90 centit jelentettek 9% mellett, Győrnél 239 cm-t mértek 28%-os mederteltséggel. A Marcal-Móricz hídánál ma mínusz 36 cm-en áll, mederteltsége 11%. Az Ipoly Nógrád szakáról nem jelentettek balassagyarmat, mínusz 84,7. A Sió, Siófokról nem jelentettek ma, Simontornyánál 95,12, Szekszárdnál 195,28 a két érték. A Mura letenyénél ma 104 centis, mederteltsége 12%, a Dráva Örtilosnál mínusz 76,16, Barcsnál mínusz 153, Dráva Szabolcsnál mínusz 13,6.
2: A Tisza a hazai szakaszán kisköre alatt apad, felette alig változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete. Tiszabecsről nem jelentettek, Tokajnál 17,2, Szolnoknál és Szegednél is ugyanennyi. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 224,4, Vásárosnamény mínusz 181,5, Záhony 297, Dombrát 13,20, Tokaj 462,58, Tiszalőkalsó mínusz 57,26, Tiszafüred 549,70, Kisköre felső 734,63, Kisköre alsó mínusz 308,2, Szolnok mínusz 254, Csongrád mínusz 150,15, Szeged 86 cm 27%. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10, hosszúsága 100 méter. 350,4 és 350 folyamkilométer között 10 deciméter, széle 40, hosszúsága 400 méter. Információk tavainkról. A Balaton átlag vízszintje ma 85 cm. Medertelsége 47%, átlag vízmélysége 333 cm. A hőfokát ma nem mérték meg. A Velencei tó Agárdnál 66 cm, 8%-os medertelség mellett hőfoka 18,1 fok. A Fertő tó Fertőrákosnál a vízszintről és a medertelségről nem kaptunk adatokat, a hőfokáról viszont igen, 16,3 fok. Kedves hallgatóink, a vízállás jelentést hallották.
16: Műsorajánlat. Felfedező.
11: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöpnyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Erre az izgalmas tárlatra látogatunk el a műsorban.
16: Felfedező. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
12: Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
16: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
13: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
14: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával világjáró művészek várják Önöket május 13-án a Régi Zeneakadémián, ahol Baráti Kristóf és Kondorosi Karolina játssza Móricz Moskovszki, Prokofjev és Sosztakovics darabjait hegedűn, Julien Contán zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
15: Hány óra?
17: Hajnal 2.
15: Megint nem alszol?
17: Nem, jár az agyam. Feszült vagyok.
15: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
19: A Sedaqur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
15: Alszol.
19: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Reklámot hallottak.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A történelem írásbelivel folytatódott ma az érettségi. A témák között a honfoglalás, a Rákosi diktatúra és a görög-római építészet is szerepelt. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest, főként a feldolgozóiparnak köszönhetően. Még szűk két hetük van az adózóknak arra, hogy leadják eszhie a bevallásokat. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek el fél év alatt a gemenci erdőkben. Folytatódik a többnyire napos idő, de éjszakától előbb délnyugaton majd keleten lehetnek záporok, helyenként heves zivatarok. A Kisalföldön megerősödik a szél. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Műsorajánlat.
2: Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
3: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
5: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
6: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
7: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
7: Reklámot hallottak.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vitamisora.
10: A mostani volt az egyik legszárazabb. Április 1901 óta országos átlagban az ilyenkor megszokott csapadék mennyiség mindössze tizede, vagyis 4 mm hullott le egész áprilisban. Több olyan automata állomás is volt, ahol egyáltalán nem mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Többek között Encsen, Püspökszilágyon, Budapest egy részén, Jászapátiban és a Kékestetőn sem. Az áprilisi asszály Magyarországon már most kritikus helyzetet teremtett a mezőgazdaságban, mivel a talaj felső rétegeiből helyenként akár 80-120 mm nedvesség is hiányzik. Hogyan lehet védekezni a károk ellen, és hogyan lehet felkészülni a jövőre? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Cseh Tibor Andrást, a Magosz főtitkárát. Jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok.
10: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát kényes a téma, és igazság szerint valahonnan onnan kellene indulnunk, hogy az elmúlt években azért már voltak aszályos évek, az elmúlt 4-5 évet, hogyha nézzük, aztán volt most mögöttünk egy olyan tél, amikor sok volt ugyan a csapadék, de hol van már a januári csapadék? Na, hol van a januári csapadék?
11: Sajnos ki kell jelenteni, hogy egy hosszú távú tendenciában, egy hosszú távú átalakulásban van a magyar klíma. Egyes mértékadó szakértők szerint 30 éven belül Magyarországnak a klímája a mostani Törökországéval lesz megegyező. A mi erdész kollégáink már Törökországba mentek ki szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében ez egy hosszabb tenyész idővel jár, és ők már arra a klímára optimalizálják az új ültetvényeket. Azt kell mondani, hogy mióta meteorológiai adatokat mérünk 1901 óta, tehát egy bő 130 év óta látunk tisztán, igazoltan, hogy milyen adatok, meteorológiai adatok állnak. Az elmúlt 130 esztendőben az öt legszárazabb év és az öt legmelegebb nyár az elmúlt 10 évben volt. Tehát felgyorsultak ezek a folyamatok. Korábban is volt erre példa, talán kevesen tudják, 1952-ben volt egy óriási asszály, ami utána a szocializmusban a padlássöpésbe indult, és ez az asszály is, főleg vidéken előokozója volt az 56-os forradalomnak. De nyilván azért itt 10 év, 15 év, 20 év eltelt ezek előtt, ezek között az asszályos, rendkívül asszályos évek között. Viszont 2022-ben tapasztaltuk meg először, és akkor is azt gondoltuk, hogy ez egy egyedi eset lesz, és aztán visszatér a klíma ugyanabban a helyzetében, mint ami a korábbi években volt. Viszont a példa azt mutatja, hogy ezek a legszárazabb évek és legszárazabb nyarak, ezek mind-mind az elmúlt évtizedben voltak, és az elmúlt 5 év ebből szempontból igencsak kritikus. A talaj mostani állapota, most ugye április végén, május elején, ez az augusztusi állapotnak megfelelő. Tehát az, hogy egész áprilisban nem esett az eső, ez nyilván megviseli a növényeket is, erről gondolom majd még fogunk beszélni, de alapvetően megviseli az embereket is, megviseli az ivóvízellátásunkat, és megviseli sajnos, ami a témánk szempontjából legérzékenyebb, a nagy folyóinkat is. Mert önmagában nem az öntözés, vagy nem a gazdálkodás az, ami meghatározza, a gazdálkodásnak a módja határozza meg, hogy tudunk-e jövedelmezen termelni Magyarországon, hanem a vízháztartás. Tehát tudni kell, hogy a növény, hogyha öntözök is, akkor nem csak felülről kapja a vízutánpótlást, hanem az alsóbb talajrétegekből is. Ugye azok a mozgások, azok a vízmozgások, amik a talajban vannak, és gyakorlatilag itt most felülről nincsen csapadék, és a talajvízszint is kritikusan lecsökkent. Ez elsősorban a nagy folyóink alacsony vízállásának köszönhető.
10: No, folytassuk akkor ott, amiben már ön is belekezdett az előzőekben, hogy ez az áprilisi asszály, ez most mit vetít előre? Milyen mezőgazdasági termékek lesznek érintettek ebben az áprilisi asszályban? Mi az, amit meg fog viselni különösebbképpen? Mert ugye itt most arról van szó, hogy aztán milyen lesz az a termés, amire számítani kell.
11: Ugye, fontos tudni, hogy alapvetően az őszivetésű és tavaszivetésű növényeink vannak, az őszivetésű például egy őszi búza, vagy egy őszi árpa, tavaszivetésű például egy kukorica, vagy egy naplóforgó tavaszi árpa például. Az őszivetések eddig azt gondolom, hogy pozitív képet mutattak, nyilván a téli csapadék is, a hó és az azt követő eső is segített a keléseknek az állapotán, tehát egy bizakodtunk egy erős évben, de sajnos ez az április nem csak a tavaszi vetésűeket viselte meg, hanem azokat a növényeket is, amiket már ugye ősszel elvetettünk, a gyökérzóna már mélyebben van, tehát elvileg jobban bírniuk kellene az asszályos időszakot, de sajnos már az őszi búzán, az őszi árpán is láthatók, erősen láthatók egyébként a terméscsökkenésnek a jele, és ami igazán kritikus, azok a tavaszi vetésű növények. Tehát sajnos a kukorica esetében, ami korábban egy sikernövényünk volt, a vetés területe, tehát hogy mekkora területen vetik ezt Magyarországon, itt az elmúlt 5-6 évben gyakorlatilag közel a felére csökkent le a kukoricának a vetés területe. A kukoricáról azt kell tudni, hogy alapvetően nagyon jól értékesíthető, a takarmányipartól kezdve, de csemeg a kukoricát nyilván humán felhasználásra is használnak, sőt egyébként üzemanyag, tehát energetikai előállításra is felhasználják. Tehát egy rendkívül piacképes termék, nem véletlenül volt ez Magyarországon a legnagyobb területen vetve, de sajnos a kukoricának a vetésterület, ami ugye nyilván a legvízigényesebb növény, és a legtovábban kint a földeken, végig gyakorlatilag a nyári hőségben végig kint van a földeken, a gazdák belátták, hogy sajnos ezt jövedelmezően nem lehet már termelni nagyon sok területen, tehát az alföldnek a jelentős részén már egyáltalán nincsen a kukorica termesztés. A másik a napraforgó, ami eddig egy mencsvár volt a gazdálkodók számára, alapvetően szintén jól piacosítható termék, és a kukoricához képest eltérő a vízigénye, tehát kisebb a vízigénye, de hát sajnos a szomorú dolog az, hogy hát nem szomorú, de hát ez a helyzet, hogy minden növénynek szükség van vízre, és most nem csak a kukorica vetések, hanem a napraforgó vetés is megviselhet ez az időszak, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, itt nem csak a növénytermesztésről kell beszélnünk, azok az állatok, amiket kihajtottak, ugye nem régiben a legelőkre, én már beszéltem olyan gazdálkodókkal, több gazdálkodóval is, akik most már erősen fontolgatják, hogy visszahajtják az állatokat, mert nincsen fű a legelőkön.
10: Ha nincsen fű a legelőkön, akkor mivel etetik, mivel táplálják az állatokat? Itt haszonállatokról van szó.
11: Persze, nyilván amivel télen.
10: Tehát de ezek... az is elfogy egyszer.
11: Hát nyilván azért vannak, tehát nyilván ablakfogyasztó, tehát ablakot lehet vásárolni a piacon. Tehát ez nem száras takar, mert lehet vásárolni továbbra is a piacon, de nyilván az látszik, hogy ezeknek az ára jelentősen megnőtt. Tehát, hogy ha kell, akkor nagyobb távolságról, akár külföldre is lehet szállítani egyébként bálákat, de a probléma az, hogy ezeknek a költség, ami szintén felmegy ebben az időszakban, jelentősen megdrágítja az állattenyésztést is. De itt azt gondolom, hogy mindenki arra rendezkedett be, hogy lehetőleg saját magának termelje meg a takarmány alapanyagot.

0: fagy esetében, ugye a fagy esetében két típusú fagyról beszélhetünk. Az egyik a talajmenti fagy, amikor alapvetően a talaj lehűlése okoz fagyokat, és a másik a szállított fagy, amikor a talajnak a hőmérséklete önmagában nem indokolná a fagy közeli helyzetet, viszont olyan légörvény érkezik be a terület fölé, amivel nyilván egy jóval hidegebb levegő áramlik be. És hogy én kérdeztem idősebb gazdálkodókat, hogy korábban volt-e ilyen, hogy 5-6 éven keresztül folyamatosan fagyhelyzet lépett fel. Hát azért gondolom a hallgatók is tisztában vannak vele, hallják, hogy 5-6 éve kajszibarasztról nem beszélhetünk, szilváról, most már lassan almáról se beszélhetünk, cseresznye, tehát ezeket akár a saját kertjében és látja az ember, hogy nagyon csúnyán elfagynak. És én azt a választ kaptam, hogy korábban nem volt ekkora fagy, és felvettük a kapcsolatot olyan tudományos szakértőkkel, akik nekem adtak egy magyarázatot, és én erősen hiszem azt, hogy ennek van ilyen alapja. Ugye itt arról van szó, hogy a Földnek az északi sarkán, ahonnan azok a hideg légtömegek leszakadnak, ott alapvetően a pólusnak a körforgása az a szakértők szerint lelassult. És ezek a hideg légtömegek gyakorlatilag a forgásnak a lelassulásával leszakadnak az északi sarkról, és ezért érkezik be egy április közepén, egy május elején is, gyakorlatilag egy tavaszi időszakban, amikor nappal már azért megfelelő hőmérséklet van, érkezik ez a szállított fagy. És a szállított faggyal az a probléma, és most ez pusztított egyébként Bács-Kiskun megyében is. Én a napokban voltam kint, gyakorlatilag 100%-os kár van a szőlőültetvényekben is, a gyümölcsültetvényekben is, talán a bodza, amit még meg tudtak fogni. De alapvetően, ahogy védekeznek a gazdálkodók, ez van kémiai megoldás is, tehát olyan lombtrágyákkal permetezik be egyébként a tőkéket, amivel pár fokot lehet fogni a helyzeten. Vannak most már szélgépek, tehát a technológiai oldalról azt gondolom a gazdák jól felkészültek, de ezek a megoldások, például az a szélgép is, ami megforgatja a levegőt, ezek -3-4 fokig működnek, de inkább -1-3 fokig működnek. És ami most volt, az egyik pillanatról másikra, gyakorlatilag egyik óráról a másikra, plusz 1 fokról -5 fok alá süllyedt a hőmérséklet, és bárhogyan védekeztek az emberek, nyilván füstöléssel, lombtrágyázással, szélgépek alkalmazásával, senki nem tudta megvédeni a termését. És sajnos erre kell felkészülnünk, hogy a klimatikus változások nem csak aszályban jelentkeznek, hanem ezekben a rendkívüli időszakokban is, és azért tegyük azt is tisztába, hogy az elmúlt időszakban a magyar fajtanemesítés, gyümölcsfajtanemesítés, azt tudom mondani, hogy az elmúlt 30 évben forráshiány miatt leépült, és a magyar termelők nyilván a mediterrán fajtákhoz, Olaszországból, Franciaországból tudták behozni a fajtákat. És azért ki kell jelenteni, hogy ezek a fajták nincsenek, nem tudnak alkalmazkodni a magyar klímához. Nyilván korán kezdődik ott a meleg idő, Olaszországban is, de a fagyokra nincsenek felkészülve, nem alkalmazkodnak ezek a fajták, és ezért nekünk a fajtaváltásban is kell gondolkodnunk. Nyilván ez egy költséges dolog, de itt azért komoly feladatok vannak a gazdálkodók előtt is.
1: Ugye ez egy nagyon összetett kérdés lesz, majd nyilván az is egy másik kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt lehet megvalósítani, mert ahogy mondta, hogy részben ugye itt a fajták tekintetében is változtatásra lesz szükség, aztán a vízpótlás tekintetében is, hiszen beszéltünk arról, ön is említette itt adás elején, hogy nem csak a földből, hanem a folyókból is hiányzik a víz. Hogyan lehet a folyóba vizet varázsolni, hogyha nem esik az eső?
0: Igen, tehát a vízgazdálkodásnak a kiépítéséhez, vagy helyreállításához két dolog szükséges. Pénz, meg víz. Reméljük, hogy az első meg lesz az új kormány alatt. Meglátjuk. Nem feltétlenül vagyok bizakodó. Víz pedig úgy látszik, hogy nincs. És minden terv, tehát én azt gondolom, ami sikeresen indult a tavalyi évben a Vizet a tájba program, ami azt jelenti, hogy a vízbőséggel járó időszakokban, tehát a téli magasabb vízállás esetén kiengedik ezekből a nagy folyókból, vagy a csatornaszakaszokból a vizet a mély fekvésű területekre, és ott ezek a területek nyilván javítják a vízháztartást, de ez pozitívan hat az állat és a növényvilágra is. Tehát, de ezt is csak akkor tudja az ember, akkor tudja a vízügy megtenni, hogyha egyébként van elegendő víz. És most sajnos, látva a téli vízállást is, gyakorlatilag nem csak nyáron, hanem egész télen rekord alacsony vízállás volt a Tisza teljes szakaszán. Hát lehet látni egyébként, hogy a Duna felső szakaszán is van, ahol egyébként át lehet sétálni a Dunán. A Tiszáról már nem is beszélek, mert évek óta téma ez. És alapvetően a probléma nem csak az, hogy kevesebb víz van a felszínen, kevesebb víz jut a csatornákba, az öntöző csatornákba, hanem az is,

0: hogy azzal, hogy a Tiszának a vízszintje egyharmadával csökkent, és sajnos ez egy nagyon szomorú tény, ezzel a Tisza nemhogy feltölti a környékbeli talajokat vízzel, hanem elszívó hatással bír. Tehát a talajvízszínek a csökkenése az egyértelműen a Tisza vízszintjének a csökkenésére vezethető vissza. Ezzel együtt nyilván a kisebb folyóknak, a kisebb patakoknak, a csatornáknak a vízszintje is lecsökken, és sajnos itt az a szembesülünk, hogy aki mondjuk felszín alatti vízből, tehát kútból öntözött, és szerintem nem szabad ezt a technológiát elvetni, mert nincs mindenhol víz, sőt, ahol mezőgazdasági területeink vannak, főleg az Alföldön, a döntő többségében nincs felszíni vízkivételre lehetőség. És sajnos a vízszint csökkenésével a talajvízszintek is csökkennek, ezt szerintem látják az emberek a kutakban, és itt egy összetett problémáról kell beszélni. Az egészet mindenképp a nagy folyóink vízszintjének a megemelésével kell kezdeni. Az az alapja az egésznek. Lehet bármiről beszélni, de ha nagy folyóinkban nincs víz, akkor nincs felszín alatti víz se, nincsenek a csatornákban se vizek. Nincs élet.
1: Egy másik műsorban beszélgettünk mi arról, ugye a Jó reggelt Magyarországban, hogy a vizek vagy a folyók medrének a megemelése lenne, vagy lehetne az egyik módszer. Hogy kell ezt elképzelni, és mekkora szakaszon, és hol kell megemelni ezt a medret, mennyiben, és hogyan segít ez abban, hogy végül is ne a talajból szívja el a folyó a vizet.
0: Itt van két külső körülmény, ami a történelmünkből fakad. Az egyik az, hogy a környező országokban, így Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, de éppen Szerbiában is van dúzasztás. Tehát megemelik a vízszinteket. Hát jól látják az emberek egyébként Békés megyében, hogy a Maroson alig érkezik be víz, mert a románok megfogják a vizet a saját szakaszukon. A másik körülmény az, hogy nyilván itt az elmúlt 30 évben történtek olyan dolgok, itt most bős Nagymarosra gondolok, ami sokakban negatívan égett be, és valóban az a technológia, amivel azt a duzzasztást megvalósították, az az alsóbb szakaszokon, a magyar szakaszon rendkívül környezetkárosító volt. De eltelt közel 30 év, és a technológia fejlődött annyit, hogy most már nem kell ilyen mérvű beavatkozás ahhoz, hogy egyébként a vízszinteket meg tudják emelni. Ugye szoktunk erről beszélni, hogy a fenékküszöböket. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan műtárgyakat helyeznek el a folyónak a medrében, az alsó medrében, amivel gyakorlatilag lehet, amikor kevesebb víz, akkor ezeket jobban meg tudják emelni, amikor viszont vízbőség van, akkor ezeket lehet optimalizálni a víz bőséghez. És gyakorlatilag ezzel lehet egy olyan helyzetet kialakítani, amivel nem avatkozunk be károsan a környezetünkbe se, és azt gondolom, hogy gazdasági és ivóvízellátási szempontból is megfelelő helyzetet teremt. Azért én felhívnám a figyelmet a Tiszatóra. Szerintem sokan járnak a hallgatók közül arrafelé, én magam is rendkívül szeretem, egy páratlan növény és állatvilággal rendelkezik, azért, mert egyébként meg tudták fogni ott a vizet, és gyakorlatilag a környéknek a vízellátása az teljes mértékben biztosította vált.
1: Értem, de bocsássam, meg éppen tavaly vagy tavaly előtt ott csónakáztunk a Tiszatavon, ahogyan is említette, páratlan természeti értékek vannak, egyébként érdemes megnézni, amíg van Tiszató, mert hogy ott is azt mutatták a szakemberek, hogy egy másfél méternyi víz hiányzott a tóból.
0: Igen, csak a Tiszatónál megvan az a lehetőségünk, hogy rugalmasan tudjuk beállítani egyébként a vízszintet. Tehát, hogyha a Tiszának az alsóbbi szakaszán, például Szolnoknál ivóvíz ellátási problémák vannak, vagy egy aszályos időszak van, akkor abból az ott betárolt vízből lehet leengedni. És gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez az, ami megmentette az előző a korábbi években, a korábbi néhány évben a magyar mezőgazdaságot. Hogy tudták szabályozni egyébként a Tiszató vízszintjének és az abból leengedett víznek a mennyiségét.
1: A holtágoknak milyen szerepe lehet a vízellátás biztonságába? Ugye ezek a holtágok akkor alakultak ki, körülbelül 170 van Magyarországon, ahogy én ennek utána néztem, még a 19. században, amikor szabályozták ugye a folyókat. De ezeket megfelelően, szóval hogy ezt tudja-e használni Magyarország, ezeket a holtágokat, vagy leginkább csak turisztikai célja van?
0: Minden ilyen vízmegtartási megoldás az segíti a helyzetet. A kérdés az, hogy hogyan priorizálunk, tehát hogy mit sorolunk előre, milyen megoldást. Azért azt látni kell, hogy itt az a vízmegtartási program, ami a korábbi években is tervezésre került, ez olyan 1500-2000 milliárdos költséggel járna. És amikor az Európai Bizottságnál benyújtotta Magyarország a támogatási kérelmét, akkor a bizottság elutasította ezt a kérelmet, arra hivatkozva, hogy egyébként az öntözés az károsítja a környezetet, csak Azt nem vette figyelembe az Európai Bizottság, hogy itt nem csak a gazdákról van szó, hanem az a környezet, ahol ha egy csatornában nincsen víz, ha egy holtágban nincsen víz, egy patakban nincsen víz, ott nem lesz élet sem. Nem csak az embereknek, az állatoknak, a növényeknek sem. És a legnagyobb probléma most az, és ebből a szempontból is segítenek a holtágok is, hogy nem feltétlenül kell öntözni, nem mindenkinek kell öntözni. Az öntözés egy drága dolog. Komoly költséggel jár, mind energia oldalról, mind pedig kiépítési, vagy pedig engedélyezési oldalról. Ha már a csatornák önmagukban feltöltésre kerülnek az országban, akkor több százezer hektárt csak önmagában a kipárolgásra meg tudunk védeni. Tehát a legnagyobb ellenségünk az a légköri asszály, és ezt kell csökkenteni, ezért kell feltölteni a csatornákat, a folyóvizeket, a holtágokat. De ehhez víz kell. Ez a legfontosabb, víz kell.
1: De hát a légköri asszály is tulajdonképpen az adott körülményektől függ, hogy milyen idő lesz, vagy milyen idő várható. Egy szelesebb vagy naposabb, szárazabb időszakban felgyorsul a kipárolgás is.
0: De ez önmagában nem probléma, ha ezeket a vizeket vissza tudjuk pótolni. Tehát önmagában, ahogy nekem mesélték, az Alföldön korábban nagyon sok tócsa, kis mocsár volt. És nyilván a kipárolgás miatt annak is meg volt az oka, hogy Széchenyék az 1800-as évek közepén miért végezték el a Tisza szabályozását. Mert én néztem ezeket a térképeket 1800-as évekből, gyakorlatilag olyan települések, olyan városok voltak teljes időszakosan víz alatt, mint mondjuk Karcag, mint mondjuk Püspökladány, Debrecenek egy jelentős része időszakosan vízborított volt. Tehát gazdasági értelemben akkor annak volt a racionalitása. Talán most a másik irányba kell visszafelé indulnunk, de itt is tartani kell ezeket a szinteket. Az egészen biztos, hogy ezt az átfogó feladatot csak és kizárólag állami oldalról tudják összehangolni és elvégezni. A nagy probléma most az, hogyha egy csatornaszakasznak a tulajdonjoga részben, állami részben, magán vagy önkormányzati tulajdonban van, akkor hiába történik még az állami szakaszon a felújítás, a karbantartás. Ha ezt a magánszemély tulajdonos nem csinálja meg a saját szakaszán, akkor a víz nem fog tovább menni.
1: Most azon gondolkoztam, hogy milyen mulasztások történhettek itt, de nyilván ezt most nem a mi dolgunk felderíteni, hogy milyen mulasztások történhettek az elmúlt 25-30 évben, mert például 30 évvel ezelőtt még szolnoki újságíróként hát árvizekről számoltunk be. A vízügyi szakemberek a belvizeket próbálták kezelni ilyenkor márciusban, áprilisban, vagy talán még májusban is, most pedig már az asszályról beszélünk. Ez hosszú távú, és majd egyszer talán erről is szó lesz, viszont nagyon fogy az időnk, és szeretném, hogyha még beszélnénk azért egy kicsit a Mercosur megállapodásról. Mert hogy május 1-től ideiglenesen ez életbe lépett, és ugye beszéltünk arról itt az adás elején, hogy azért lesznek olyan mezőgazdasági termékek, amiket érint, például a kukoricát, nem mondta ugyan, de én azt olvastam, hogy a cukorrépa és a szója is beletartozik majd ebbe a körbe, mert hogy az is érkezik majd Európába ezekből a dél-amerikai vagy latin-amerikai országokból. Jó ez nekünk, hogy a saját termelésünket most ez kipótolja majd, vagy visszafogja?
0: A Mercosur megállapodásnak van gazdasági racionalitása. Ezzel kell kezdeni, mert a német autót, amire nyilván a magyar autóipar is épül, hogy a gyógyszereket, európai gyógyszereket, vastermékeket nyilván ezeket el kell adni valahol. És szorulunk ki Kínából, szorulunk ki Észak-Amerikából, új piacokat kell keresni. A probléma az, hogy ezért az Európai Unió feláldozta az élelmiszerbiztonságát. És ez innentől kezdve nem csak a gazdák ügye, hanem legalább annyira a fogyasztóknak a kérdése is. Arról már van vita, hogy egyébként az a mennyiség, ami vámmentesen beérkezik, hogy az mennyire lesz romboló az európai piacokra, de azt látni kell, hogy nem csak egy irányból érkezik termék. Érkezik Ukrajnából, Marokkóból, Törökországból, majd érkezni fog most Ausztráliából, velük is szabadkereskedelmi megállapodás lesz. De az igazán fájó, mert szerintem mindenkinek fel kell készülnie, hogy ezek a termékek érkezzenek bármely pontjáról a világnak, el sem érik, meg sem közelítik az európai élelmiszerbiztonsági előírásokat. Számos olyan növényvédőszert, hormont és antibiotikumot használnak például Brazíliában vagy Argentínában is, amiket az Európai Unióban évtizedek óta betiltottak, és ezek a termékek, ezek jellemzően az északi kikötőkbe érkeznek be, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, ott a visszajelzések alapján kb. 1-2%-át tudják ellenőrizni a beérkező szállítmányoknak, és nem fogjuk látni a boltok, ahogy az áruknak a címkéje, hogy egyébként az Brazíliából vagy Argentínából jött, ennek javarésze a vendéglátóiparba és a feldolgozóiparba kerül, és van egy olyan uniós szabály, ezt is már sokszor elmondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy terméknek, egy feldolgozott, egy hústerméknek, egy lisztnek, bárminek a címkéjén nem az alapanyagnak a származási országát tüntetik fel, hanem a feldolgozásnak helyét. Így lesz egy brazil csirkéből holland csirkesonka. És nem vagyunk tisztában a fogyasztók, hogy mit fogyasztunk.
1: Na de akkor ez most teljes egészében átírja az Európai Uniónak az eddigi minőség ellenőrzési és termékbiztonsági törvényeit, vagy jogszabályait, amelyeket be kellett tartani az elmúlt években. A magyar gazdáknak, a német gazdáknak, a lengyel gazdáknak, gyakorlatilag mindenkinek az Európai Unióban.
0: Nem állhat minden szállítmány mellett egy élelmiszerbiztonsági ellenőr. Ez
1: de bocsáss meg, ezt fogja valaki ellenőrizni? Hogy mi van abban az adott termékben?
0: Alapvetően az élelmiszerbiztonsági rendszerben vagy bejelentés alapon, vagy pedig rutin ellenőrzések alapján történik az ellenőrzés. Ez így van Magyarországon, így van Európa bármely másik államában is. Ezek a termékek viszont akkora mennyiségben érkeznek be, és mondanám, hogy ez egy lassú átalakulás, de itt az elmúlt 10 évben gyakorlatilag ránk robbant a világ, ránk robbant az ukrán gabona, ránk robbant a brazil csirke, ránk robbant a marokkói paradicsom, meg a paprika, meg az egyiptomi szamóca. Hogy most időszakja. De a lényeg az, hogy ezeket nem lehet ellenőrizni, és én azt gondolom, hogy ezek nem rövid távú problémákat fognak szülni, hanem krónikus betegségekhez fognak vezetni. Sajnos jól látható egyébként az európai betegségi statisztikákban is, hogy radikálisan megnőtt a daganatos betegségeknek a száma. És ezek a folyamatok sajnos fel fognak gyorsulni, mert amiket az Európai Unióban megléptek, és nekünk nem ezzel van a bajunk, hogy betiltottak egy artrozint vagy egy klorprifoszt, hanem hogy nekünk tilos, és akivel nekünk versenyezni kell a piacon egy ukrán vagy egy brazil termékkel, azoknak meg szabad.
1: Bízom benne, hogy tudunk majd még beszélgetni erről a kérdésről, mert nagyon fontos. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóinknak pedig valamennyi munkatársam nevében a figyelmét köszönöm. Minden jót, Cseh, te Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Capuçon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.

0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden időben. A Magyarországi Református Egyház műsora.
2: Edina prostituáltként a saját bőrén tapasztalta, mit jelent a kiszolgáltatottság és Isten szó szerinti szabadítása. Noémi pedig több éven át végzett szolgálatot az utcán élő és dolgozó lányok rehabilitációjában. Mai műsorunkban velük beszélgetek a 21. századi rabszolgaságról és arról a munkáról, amelyet Isten végez az érintettek között. A mikrofonnál a szerkesztőt, Dóka Viktóriát hallják. Áldás békesség! Egy masszázszalonnak álcázott bordélyházból szabadult Edina. Önszántából állt prostituáltnak, de hamar rájött, nem bírja mindazt, ami vele történik. A visszaút azonban korán sem volt egyértelmű. Edina ma már új életet él. Megismerte Isten szeretetét és a keresztény közösség gyógyító erejét.
3: Esős voltam, amikor a családi házunkat el kellett adni, mert adóságba csúszott a család. Akkor kezdtem észrevenni, hogy apukám alkoholista, anya nem tud bánni a pénzzel, és adóságból adóságba keveredik. Feljöttek ilyen nehéz helyzetek, hogy nem volt víz, nem volt fűtés otthon, és az iskolában is sokat bántottak, csúfoltak, ki voltam eléggé közösítve. Középiskolába próbáltam változtatni, hogy ott már nem ismernek, és próbáltam egy másik arcomat mutatni, hogy ne lássák azt, hogy ennyi probléma van otthon, de ott is azért volt olyan időszak, amikor hamisítottam a bérletet, hogy iskolába tudjak menni, mert 40 kilométerre volt az iskolám. Meg hát volt többször, hogy kértem pénzt a többiektől, vagy élelemre, vagy buszjegyre, hogy hazamenjek, vagy nem volt befizetve az ebédem, és tudjak valamit enni a büfébe, vagy kértem szendvicset a többiektől, és mivel nagyon sok probléma volt, magamra vettem mondhatni az ő problémájukat, és ez miatt gyerekként feljött egy ilyen aggodalom, hogy akkor mi lesz a jövőben. Mindig megoldást akartam keresni a családommal, hogy ne ez legyen, ami most van.
4: Hogyan csúszott bele a szexmunkába?
3: Mivel jöttek folyamatosan az adóságok, apukám az utcára került, miután már nem élt velünk, később pedig belekeveredtem én is a fiatalokkal, kollégiumba, a bulikba, így a társaságokba, és megismertem egy olyan férfit, aki elhúzta a mézes madzagot, hogy mi volna, ha apukámnak tudnék venni egy lakást, ki tudnám fizetni a sok adóságot, és hogy ne ilyen életet éljek, ami most megy. Nem is az volt a baj, hogy én milyen életet, hanem inkább az volt bennem, hogy tudjak segíteni a szüleimnek, végre ne legyünk adósságba, és talpra tudjunk állni. És ez miatt elvállaltam egy munkát, és így valahogy belekerültem ebbe a közegbe.
4: Sokat gondolkodott rajta? Vagy egyértelmű volt, hogy vállalt?
3: Hát igazából először tényleg hozta ezt a mézes madzagot. Volt egy másik kislány is, elvitt minket pizzázni, dohányoztam is, vette nekünk a cigiket, elkezdett kedveskedni nekünk, segíteni. Volt, hogy így pénzt adott a kezünkbe, jó, akkor tedd el hétvégére, ruháztatott minket. Egy-két héten belül már felvetette, hogy miről is lenne szó, és elkezdte megmutatni más lányoknak is, hogy segített, más lányok is mennyire hálásak voltak neki. Még össze is hozott egy hölgyel, aki ebben dolgozott, megmutatta az ő életét, beszélgettünk vele, ő elmesélte, hogy milyen volt neki ez az időszak, és mintha egy jó menedzser lett volna, és akkor elkezdte feltállalni, hogy ez mennyire jó munka, és mennyire befektető. De csak a pozitívumokat mesélte, a negatívat nem.
4: Nem voltak aggályai?
3: Voltak, csak már annyira kilátástalannak éreztem a dolgokat, meg előtte nem sokkal volt egy haláleset, aki nekem nagyon fontos volt, és kicsit így azt éreztem, hogy már mindegy. Valamit muszáj kezdenem, hogy segítsek, mert nem akartam azt, hogy apa utcán legyen, nem akartam azt, hogy mi jön még, a következő számla az mi lesz, amit kikapcsolnak. Meg ez az időszak akkor kezdődött, amikor még utolsó előtti évem volt a gimibe. Előtte végeztem egy szakmát, és utána visszamentem még 2 évre érettségire.
4: Miben egyeztek meg?
3: Nem is itthon tervezett engem dolgoztatni, hanem külföldön. ezt nagyon nehéz volt kitalálnom, hogy most akkor mit is fogok anyukámnak mondani, hogy én hova fogok eltűnni egy nyárra, úgyhogy én még suliba vagyok, és nagyon szigorú, de végül kitaláltam valami indokot, hogy elmentem nyári munkára, vidékre, és kimentünk Írországba, két nő volt, aki ott várt, az egyik, aki a telefonokat intézte, a másik lány meg ugyanúgy dolgozott. Elmondták részleteket, hogy mit kell majd csinálni, hogyan kell csinálni. Nem a saját neveden mutatkozol be, nem is a saját országot, nemzetiségedet mondod, hanem felveszel egy állarcot, és az vagy, akit éppen mutatsz magadról. És tényleg az volt, hogy amikor megjött az első férfi, megnézett engem meg a másik lányt, mint a hús a pultba, most akkor melyiket választa, melyik a szebb hús. Először azt hittem, hogy na jó, túl leszek rajta gyorsan, de aztán, ahogy jött az egyik másik férfi, akkor már az volt bennem, hogy én ezt nem bírom. Remegve csináltam mindent, rosszul voltam a szagoktól, rosszul voltam, hogy meg kell egyáltalán valakit érinteni, vagy egyáltalán hozzám ér bárki, és mindig azon voltam, hogy csak ne engem válasszanak. És akkor egyik alkalommal egy férfi ezt megérezte, hogy én ezt így nem akarom. Visszakérte a pénzét, és összeveszett a másik lányjal, hogy én biztos kényszerítve vagyok. Ő indította elmondhatni ezt az egész lavinát, hogy hazakerülhessek. Mert ki tudtam mondani azt a többieknek, hogy én ezt nem akarom. Utána így feljött bennem ez a menekülési ösztön, és amikor telefonhoz jutottam, írtam SMS-t a tesómnak, hogy bajban vagyok, és haza kell valahogy jutnom, és közben már kiderült, hogy a magyar konzulátus keres engem, és...
4: Mert hogy az a férfi, az szólt?
3: Nem, a tesóm szólt nekik. Megmondtam az ottaniaknak, hogy anyukám az már tud róla, hogy nem vagyok Magyarországon, és elkezdett kerestetni a rendőrökkel itthon, és így megijedtek, meg utána próbáltam eljátszani azt, hogy én rosszul vagyok, ne kelljen dolgoznom, és akkor tényleg annyira játszottam ott a atyuk halálát, hogy elkezdtem hányni, azt hitték, hogy terhes is vagyok, kicsit így megijedtek, vagy nem tudom, mi volt bennük, de végül ők vették meg a jegyet, és hazaküldtek egy hét után, miután volt ez a férfi.
4: Mennyi időre volt szüksége, hogy rájöjjön, hogy hibázott?
3: Egy hét volt, amikor ráébredtem, mert az volt bennem, amikor odaértem, hogy ú, de jó, akkor egy új ország, én soha nem voltam még külföldön, majd én akkor itt járkálok a városba, felfedezem közben, világot látok. De ez nem így volt. Ott ültem az ablakba, néztem az embereket az utcán, és nem mehettem ki, nem hagyhattam el az épületet.
4: Egyáltalán?
3: Nem. Egyszer segítettem nekik bevásárolni, de utána nem engedtek ki többet. Az volt az indokuk, hogy eltévedek, de nem hagyhattam el az épületet.
4: Mondhatott nemet, hogyha valamit nem szeretett volna megtenni?
3: Felárak voltak, mikor valamit kérte a férfi. De ugye, ha engem választott, akkor nem igazán nagyon tudtam nemet mondani. Nagyjából azt meg kellett csinálni, amit a férfi kérte.
4: Ön nem mert nemet mondani? Vagy tudta, hogy nem érdemes?
3: Úgy éreztem, hogy nem volt érdemes, meg nem is mertem szerintem azzal a fejjel.
4: Amikor már tudta, hogy nem szeretné ezt tovább folytatni, volt-e reménysége?
3: Ott elkezdtem imádkozni. Esténként sírtam és imádkoztam. És igazából, amikor megjött ez a férfi, aki érezte, hogy nem akarom, és ő elindította ezt a lavinát, kicsit olyan is volt, mintha Isten meghallgatott volna, küldött valakit, aki segítene.
4: Milyen volt az édesanyjával találkozni?
3: Hú, hát az így nagyon nehéz volt. Azt hittem, hogy egyből elkezd üvölteni, de amint kinyílt a kapu, csak egy ilyen halk szó jött ki aztán, hogy hol voltam. Láttam rajta, hogy nagyon aggódott. Később a szomszédok is mondták, hogy napokig, miután megtudta, nem is aludt sem ennyit se. Utána persze veszekedtünk sokat, mert hogy vinni akart rendőrségre feljelentést tenni, vinni akart orvoshoz, de mindenben hazudtam neki. Mondtam, hogy nem történt velem semmi, nem történt. Próbáltam a pozitívat mondani neki, hogy ne érezze azt, hogy engem kihasználtak, vagy bántottak. Próbáltam mondani neki, hogy nem kell mennünk az orvoshoz, mert senki nem csinált velem semmit. Az egész a szőnyeg alá lett söpörve. Tovább akartam lépni, és nem is akartam erről beszélni senkivel sem, meg senkinek sem.
4: A párkapcsolataiban sem volt erről szó?
3: Nem igazán. Maximum volt olyan, hogy olyan embernek meséltem egy buliba vagy fesztivál, akkor tudtam, hogy soha az életben nem találkozok. Hogy kicsit így ki tudjam magam beszélni.
4: Hogyan hatott az az időszak önre?
3: Egy idő után azt éreztem, mint egy dárdát átszúrtak volna a mellkasomon. Ez így többször. És voltam is bent vele kórházba, nem láttak konkrét eredményt, és akkor mondta, hogy valószínűleg ez pánikroham. És aztán eltelt egy év, mikor találkoztam keresztény fiatalokkal. Eleinte úgy sem mertem nekik mesélni ezekről, de utána annyira megszerettem a közösségüket, elkezdtem járni istentiszteletekre és ifi alkalmakra. Végül voltam táborokba, beszéltem a lelkipásztornak erről, elmeséltem így az életemet, és így azt vettem észre, hogy egyre jobban vagyok. Rájöttem, hogy engem Isten mentett meg. Ez mekkora csoda, hogy én most itt lehetek velük, és hogy így ennyi ember megszeretett, és azt vettem észre, hogy már nincs szükségem drogokra, ezek a bulizások is elmaradoztak. Azt láttam, hogy Isten elkezdte ezeket a sebeket begyógyítani.
4: Meg tudott önmagának bocsátani?
3: Igen. Nagyon sok mindenem mentem azóta keresztül, és azt éreztem, hogy elkezdett Isten formálni. Istentől kaptunk egy szabad akaratot, és mi hozzuk a döntéseket, hogy merre megyünk. Sajnos én először a rossz utat választottam, de ebből is ki tudja hozni a jót.
4: Isten mindig megsegíti azóta, amikor kiállt hozzá?
3: Lehet, hogy valamikor azért várnom kell, mert nincs itt az ideje, amit éppen úgy gondolok, hogy nekem akkor szükségem volna rá, akkor éppen nem adja meg. De én úgy gondolom, hogy igen, például kerestem albérletet, és én nagyon erőlködtem, de nem találtam, és akkor utána mondom, jó, én rábízom Istenre, és csak kiírtam Facebookon is. Kiderült, hogy egy ismerős tudna egy albérletet, de hogy nagyon sokszor láttam, annyi kis apró csodát tapasztaltam.

0: Következő beszélgető társam egy református gyülekezet szolgálattevője, aki több olyan keresztény szervezet munkájában is önkénteskedett, amelyek a prostituált lányok rehabilitációját vagy reintegrációját segítik elő. Egészségügyi állapota miatt jelenleg szünetelteti a közöttük végzett szolgálatát, de ha felépül, szeretné folytatni. Ehhez pedig anonimitásra van szüksége. Ezért csak a keresztnevét árulhatom el Noéminek.
1: Szoktunk vinni magunkkal egy kis kosárba enni, innivalót, télen mondjuk forró teát, forró kávét, vagy valami üdítőitalt, csokit, vagy kéztörlőkendőt. Ezeket mindig örömmel fogadják. Általában jó hangulat szokott lenni, sokan vannak, akik ilyenkor örülnek, szívesen beszélnek magukról, de olyanok is vannak, akik nem, akik elkerülnek, elutasítanak, vagy egyáltalán nem fogadnak el semmit.
2: Na de hogyan lehet a hitre terelni a szót egy ilyen helyzetben?
1: Az még nagyon sok találkozás és sok lépés. Rá kell érezni, mert vannak, akik e felé is nyitottak, vannak, akik nem. Sőt, meglepően sokan valami vallásos háttérből jönnek, akár gyermekkorukban hittanórákra jártak. Sőt, olyan is van, aki most is jár valami gyülekezetbe rendszeresen ide vagy oda.
2: Most is jár.
1: Igen.
2: A munkája mellett.
1: Igen. Istenről nagyon sokat beszélnek, hogy Isten ilyen, meg olyan, meg amolyan, és hogy ők mennyire szeretik, meg mennyire függenek tőle, ez is sokszor elhangzik. Egy szeretett kapcsolat, még ezt a kifejezést is ismerik, de valahogy el van csúszva ezeknek a tartalma az ő életükben.
2: Milyen lelki állapotban vannak ők?
1: Az utcai megkereső szolgálatnál, hogyha vagyunk, ott a legtöbben be vannak drogozva. Leginkább valami felpörgetővel, de olyat is láttunk, aki inkább kicsit szedálva volt, anélkül ezt a munkát nem is nagyon lehetne végezni. Általában futtatóik rászoktatják őket, úgyhogy nem is az ő választásuk, hogy így akarnak élni. Éppen ezért egész szélsőségekkel is lehet találkozni olyannal, aki teljesen fel van pörögve, és azt mesélte magáról, hogy csak néhány naponta alszik néhány órát, valójában lakhelye sincs, ahova hazamenjen, mert hogy neki nem is kell alvás, egész gyorsan hadarva, pörögve beszél, és szikrázik az agya minden irányba. Aztán olyan is van, aki le van szedálva, és csak áll, bámul ki a fejéből, és vagy oda megy hozzá egy kliens, vagy nem is lehet vele beszélgetni.
2: Így is van értelme ennek a szolgálatnak.
1: Mindenképpen van értelme, hogy érezzék, van, aki törődik velük, figyel rájuk, ki két hetente vagy hetente. Ott van a bizalom kiépülése fontos, hogyha egyszer az életében eljut arra pontra, hogy ebből ki akar lépni, ami egy iszonyú nehéz döntés, de ha oda eljut, akkor tudja, hogy hol kérhet segítséget.
2: Mi az, ami visszarántja, visszahúzza ezeket a lányokat, hogy kiszakadjanak ebből a közegből? Hiszen vannak lehetőségek tovább lépni.
1: Épp az a helyzet, hogy ők úgy látják, hogy nincsen lehetőség, hogy nincs más választásuk. Egyrészt ott van az, hogy nem hiszik el, hogy lehet másképp, hogy ő nekik is lehet másképp. Másrészt ők nem érzik úgy, hogy volnának lehetőség, mert nincs meg a bizalom. Akár egy szervezetbe, mondjuk egy alapítvány, aki ezzel foglalkozik az ő segítésükkel. Főleg, hogyha van gyermekük, akit el kell valahogy tartani, vagy van esetleg egyéb családtagjuk, vagy akár csak saját maguk, és azt látják, hogy nem tudnak olyan munkát vállalni, nincsen rá lehetőség, ők ezt látják.
2: Hogyan lehet ebből felépülni?
1: Hosszadalmas pszichológiai munka. Kettő dolog az, amit fontos, hogy megértsenek, átlássanak, fölismerjenek, inkább ezt mondom. Az egyik az, hogy mások miket vétettek ellenük, megfogalmazni, kimondani, a haragot átélni, aztán jó esetben a megbocsátást is. A másik pedig, hogy a saját hibájukat, hogy ők hol rontották el, hogy legközelebb ne ismétlődjön meg ugyanez.
2: Hol van mindenben Isten és az ő szerető embert megoltalmazó munkája?
1: Keresztény alapítványnál voltam, ott a munkatársak szívében biztos, hogy ott van, illetve sok lány mesélt ilyen történeteket, hogy álmában megjelent Jézus, sőt volt olyan, aki azt mondta, hogy minden egyes este, amikor ment ki a kis táskájába, magával vitte a Bibliáját, mert úgy érezte, hogy kilépni nem tud belőle, de ezzel valahogy magához köti Istent, hogy ott legyen vele és vigyázzon rá.
2: Miért olyan nehéz nemet mondani ezeknek a lányoknak?
1: A szeretetészségük miatt, azért, hogy fontosak legyenek valakinek a számára, hogy részesei legyenek valakinek az életében. Mindannyian arra vágyunk, szeretetre, elfogadásra, közösségre, boldogságra, és ha megjelenik egy loverboy, vagy biztonságot ígér, vagy pénzt, megélhetést, ruhákat ígér, akkor először mindig csak lépésenként történik. Először egy kicsi dologra mondanak igent, aztán egy nagyobb dologra mondanak igent, és ahogy az előbb elhangzott, hogy végül nem lesz határ, és végül mindenre igent mondanak. Egyetlen kislány sincsen, aki arról álmodozna, hogy majd ha felnő, akkor prostituált lesz. Inkább hercegnők szeretnének lenni, meg királylányok, hogyha megnézünk akár egy farsangébe öltözős partit. A legtöbben szép álmokkal indulnak, hogy aztán végül mégis ez lesz belőle, az nem egy olyan döntés volt, hogy ők ezt akarják csinálni. Ez lépésről lépésre alakul ki, ahogy rossz társaságban sodródnak, vagy rossz kapcsolatokat alakítanak ki.
2: hol van a közöttük végzett szolgálatnak a határa?
1: Határ ott van, ami az ő döntése, hogy mondjuk a nappali programból kilép és nem csinálja tovább, vagy a védett házból kiköltözik, vagy megismerkedik valakivel, és akár visszacsúszik. Mi addig próbálunk segíteni, ameddig kézbe fogadni. A mi részünkről nincsen határa ennek.
2: Amikor közöttük végezte a szolgálatot, lányok mennyire voltak nyitottak arra, hogy akár csatlakozzanak egy gyülekezethez?
1: Ez is változó. Volt, aki nyitottabb rá, volt, aki kevésbé. Gyülekezetbe én a saját munkám miatt nem tudtam elhozni, meg én vasárnaponként dolgozom többnyire, viszont hétközben kerestem egy öngyülekezetet, ahol egyikünket sem ismernek, és oda eljártunk rendszeresen. Ott egy kis csoportba lehetett Bibliáról, hitről beszélgetni. Ami fontos, hogy a lányok szívesen jöjjenek, és alkalomra legyen lehetőség, ahol anonim módon, vagy hát úgy jelen tudnak lenni, hogy senki sem ismeri a hátterüket, a másik pedig, hogy legyen gyülekezet, aki tudja őket fogadni. Akkor is, amíg még nem tudnak róluk, hogy kicsodák, akkor azért, hogy egy szép nagy gyülekezet legyen, és úgy el lehessen bújni. Ha viszont kisebb gyülekezet, vagy kiderül, hogy honnan jöttek, akkor viszont annak nagyon megértő és speciális gyülekezetnek kell lenni, hogy ezt nem is jó szó az, hogy tolerálni, hanem elfogadni és befogadni őket, és azzal a szeretettel ott lenni, ami nem megkülönböztető, hanem ami inkább kiegyenlítő.
2: Készek erre a református gyülekezetek ma?
1: Egy időben nagyon sok gyülekezetet végiglátogattam, és kifejezetten ezzel a céllal, hogy azt megnézem, hogy a lányokat esetleg valahova el lehetne vinni. Főleg kisebbeket látogattam, de nagyobbakat is, és nagyon sok felekezetet is. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem találtam olyat, ahova szívesen el tudtam volna vinni. Nem gondolom, hogy ez egy olyan általános helyzet lenne, hogy minden gyülekezetnek erre készen kellene lenni. Elég lenne, ha egyetlen egy olyan gyülekezet van, amelyik tudja őket fogadni. Nem gondolom, hogy erre minden gyülekezetnek készen kellene lennie.
2: Mindenkinek más az Istenhez való útja. Nekik mire van szükségük ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az Úrhoz?
1: Ami nagy különbséget látok, azok között az emberek között, ahol mozgok itt a gyülekezetben, vagy a társadalmi osztályomban, nagy nehézség, hogy az emberek jó embernek tartják magukat, aminek biztos meg is van az alapja, hogy szép erkölcsös életet élnek, igyekeznek, ők alapvetően jók. Most a keresőkről beszélek, akik keresik Isten, de még nem találtak rá. Nem igazán értik, hogy nekik miért volna szükségük megváltásra, hogy miből kell őket megváltani, amikor ők egy szép erkölcsös életet élő emberek. Az ő esetükben leginkább ez az akadály, hogy nem érzik, miért van szükségük megváltásra, meg miből kell őket megváltani. Ezeknél a lányoknál ilyen nincsen. Ott teljesen egyértelműen mindegyik bűnösnek tartja magát. Az, hogy bűn, azt ők pontosan tudják, hogy micsoda, és nem kérdés, hogy ők abban vannak, és éppen ezért az ő számukra teljesen érthető és elfogadható, hogy Isten meg akar bennünket ebből szabadítani, hogy meghal a bűneinkért azért, hogy mi tiszták legyünk, hogy egy új életet akar nekünk adni. Ez az ő számukra sokkal elfogadhatóbb, és befogadhatóbb, és érthetőbb, és érzik ennek a szükségét. Az ő esetükben a nehézség leginkább az, hogy nem hiszik el egyrészt így emberi kézzelfogható környezetben, hogy ezt lehet másképp, hogy történhet velük az, hogy ebből kilépjenek és egy teljesen új rendezett életet éljenek. Másrészt pedig egy hihetetlen bizalom kell az ő részükről. Egyrészt azok felé, az emberek felé, akik segíteni akarnak nekik, hogy megbízzanak bennünk, másrésztről pedig Isten felé. Minden embernek nagyon nehéz Istenben megbízni és rábízni az életünket, rá hagyatkozni, hogy majd ő kézben tartja. Hogyha választás előtt állunk, és az egyik ígéretesebb, többet ad, biztonságosabb, de tudjuk, hogy a másik az Isten szerint való út, akkor azt válasszuk és bízunk abban, hogy Isten majd bennünket megtart és végigvisz. Pláne, hogyha nem is látjuk, hogy hova vezet, mert Isten legtöbbször nem mutatja meg pontosan, elég, ha csak a következő lépést látjuk. A bizalom nagyon nehéz az ő számukra, hogy ne régi rossz döntéseket hozzanak, hogyha megint egy döntéshelyzetbe kerülnek, hanem rámerjék magukat bízni Istenre. Illetve, hogy helyesen felmérjék, kik azok az emberek, akikre számíthatnak, mert a javukat akarják, mint segítők, és kik azok, akiket pedig jobb, hogyha kerülnek, mert ők rosszat tesznek az ő életükben.
2: Mely lányok élnek leginkább a segítséggel?
1: Talán azok, akik már nagyon megjárták a mélységet. Akik már sok mindenen keresztül mentek, és eljutottak oda, hogy ezt most már egész biztos, hogy nem akarják tovább csinálni. Mert amíg még egy kicsit is ott van, hogy jó, akkor még bírom egy kicsit, akkor lehet, hogy nem meri meglépni. Mert a biztos rossz, meg a bizonytalan jövő mindig vetekszik egymással. De amikor a biztos rossz már annyira nagyon rossz, akkor készek rá leginkább, hogy kitörjenek.
2: Amikor arról beszélt, hogy nagyon megjárták, akkor ez mit akar magában? Fizikai bántalmazást? Élethalál helyzeteket?
1: Fizikai bántalmazást mindenképp, de lehet, hogy a drogoktól kerültek, akár egy túladagolás, amit végül aztán túléltek, vagy nagyon súlyos érzelmi csalódásokat, amikor vártak valamit, és folyton csak a rosszat kapták egy kapcsolatban. Akár az, amikor a gyermeküket próbálják nevelni, de nem lehet, mert egy ilyen élettársal nem lehet, vagy amikor elveszítik a gyermeküket, állami gondozásba veszik őket, és megvannak a szabályok, hogy milyen feltételekkel kaphatják vissza. Azt emellett a munka mellett biztos nem, tehát ahhoz egy rendes munkahely kell, meg valamilyen lakhatás. Ahhoz egy új életet kell kezdeni, hogy a gyermekeiket visszakaphassák. Egy nagyon erős ösztönző erő tud lenni egy nő életében, hogy ő nevelje a gyermekeit.

0: Sipos Aba Álmos, a Budapest Békásmegyeri Református Egyházközség lelkipásztorának igei gondolataival folytatjuk műsorunkat.
1: Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 7. fejezet 21-től 25. verséig terjedő szakaszát olvassuk. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Bizonnyal feltűnik nekünk, hogy e rövid szakaszban milyen gyakran jelenik meg a törvény kifejezés. A törvény szó, amit itt használ az apostol, most más, az eddigitől eltérő jelentés tartalommal telik meg. A 21. versben beszél az önmagában talált törvényről, majd a 23. versben értelme és a bűn tagjaiban lévő törvényéről. E mondatokban a törvény kifejezés jelentés tartalma valamiféle alapelve, tényszerű, gyakorlati megtapasztalást ír le. Magában, a való gyakorlati életvitelében azzal szembesül az apostol, hogy miközben már gyönyörködik Isten törvényében, azaz Isten lényében, szentségében, és kész arra is, hogy őt szabadon törvénye szerint szolgálja, azaz Isten dicsőségére gyümölcsöző életet éljen, aközben újra és újra elesik, vétkezik. Egy nagy belső harchoz hasonlítja az apostol ezt az állapotot, ahol az Istenben gyönyörködő belső ember, a megvilágosított szív és értelem harcol a test ellen. Ebben a harcban a test gyakorta arat győzelmet, és ez nagyon bántja, szomorítja az apostolt, ezért mondja magát nyomorult embernek. Tökéletes ismerete, látása van arról, hogy miképpen kellene cselekednie, és mégsem sikerül mindig megvalósítania. Mivel a szív és értelem gondolata számára fontosabb, mint a test, ezért halálra ítéltnek nevezi a testet, mert az nem akar a szív szolgálatába állni. Kiszabadít meg ebből a nyomorult állapotból, szakad ki belőle a fájdalmas kérdés, lesz-e ennek vége, vagy így marad örökre? Majd jön a válasz, igen, egyszer vége lesz ennek a gyakran elvesztett küzdelemnek. Méghozzá Isten vet véget ennek Jézus Krisztus által. Mit jelent ez? Itt a feltámadott Jézus Krisztusra utal, aki új testet öltött magára. Arra utal, hogy Jézus Krisztus feltámadása a benne hívők dicsőséges feltámadásának és új testbe való öltözködésének kezdete. Abban a majdani testben az újjáteremtett ember már testestől, lelkestől készen áll Isten dicsőséges szolgálatára. A mai szakasz alapján bizton állíthatjuk, hogy az igaz istenfélő embereket mindig bántja a vétek. Ha vétkeznek, nem fürdeni akarnak benne, nem eltakarni akarják, hanem szabadulni akarnak tőle. Megvallják és kérik a bűnbocsánat kegyelmét Istentől és embertársaiktól. Nem csak bántja őket a bűn, hanem harcolnak is ellene keményen. Az igaz istenfélők számára a lelkiek mindig elsődlegesek a testiekkel szemben. Ha döntést kell hozniuk, akkor a lelki értékek mentén hozzák meg, nem a testi értékek mentén. Végül az igaz istenfélők és egyben a bennük levő lelki egészség ismérve is az, hogy szívükben ott van az elvágyódás az újjáteremtett világ felé. Legyen bármilyen jó vagy rossz a sorsuk itt a világon, azért vágyódnak oda, mert ott majd megszűnik belső harcuk, amelyben sokszor elestek, szégyent vallottak. Magunkra ismerünk? Igaz, Isten félő emberek vagyunk? Amen.

reggeli áhítatokért látogassanak el a Magyarországi Református Egyház online felületeire. Elhangzott adásunkat 60 napig újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Leveleiket a radiokukacreformatus.hu e-mail címre várjuk. Szerkesztőtársam Kojsza Péter nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dóka Viktóriát hallották. Áldás békesség! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani, a magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Ismét légi csapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Támadásért egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, a támadás célpontja nem Franciaország volt. Ismét civil áldozatokat követeltek az orosz légicsapások Ukrajnában. Hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadták, a többi között Harkivot, Zaporizsját és Szumit. Ketten meghaltak, többen megsebesültek. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciához. Ukrajnában tegnap több mint 20-an vesztették életüket az orosz légitámadásokban. Közben az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy ukrán dróntámadásban tegnap este 5 civil életét vesztette a Krímfélsziget északi részén, valamint a titkosszolgálat kémkedés miatt őrizetbe vette az ukrán titkosszolgálatok 5 ügynökét. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kis repülő Oroszország délnyugat-szibériai részén. A balesetben a két pilóta életét vesztette. A kis gép éppen bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülő személyzete találta meg. Egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsa-havas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre. A tűz keletkezésének okát vizsgálják. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. A munka már csak nem 3 évtizede tart. A Gemenci RT tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. Végül az időjárásról. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra is számíthatunk. A szél élénk északnyugaton erős zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Műsorajánlat. Kalendárium.
2: Ünnepi programok az idén 30 éves Budapest Music Centerben. Gőz László igazgató lesz a vendégünk, akivel a nemrég létrehozott Kocsis Zoltán archívumról is beszélgetünk. Új kiállítások a Balatonfüredi Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a Fővárosi Eiffel Műhelyházban. A magyar haza szabadságáért tárlat Sárospatakon és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház új évada.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Ötödik fejezet.

A török pasa azon palotában lakik, hol hajdan a pozsonyi érsek tartózkodott. A templomból pedig mecsetet készítetett. A török pasa kissé nagyon is megbarátkozott a komáromi parancsnokkal, miért a nagyúr lefejeztette, és másra bízta a várparancsnokságot. E vár, a Vág és a Nyitra, valamint a Nyitra és Garam közti terület legnagyobb részével adót fizettetett. E vidéken a házigazda, kinél leszállottunk, elmondta nekünk, hogy a házában található minden tárgyról és személyről kimutatást kell küldenie. Ezt örömest teljesítettük, mivel már elhatároztuk eltávozásunkat, mielőtt jelentést tehetett volna. Ha a nagyvezér nem időzött volna oly sokáig Érsekújvár ostrománál, hanem egyenesen Ausztria ellen indult volna, mielőtt a császár még fölkészülődik, midőn a segélycsapatok még igen távol voltak, és az egész ország még folytonos remegésben volt, nagyon szomorú nyomokat hagyhatott volna hátra ez országban. De midőn később Szent Gotthárdnál Ausztriába akart nyomulni, a császár már képes volt az ellenállásra, és e célból oly nagyszámú francia és német segédcsapattal rendelkezett, hogy a nagyvezér kénytelen volt legjobb katonáinak elvesztése után visszavonulni és békét kérni. Ezután az ország békében maradhatott. A Duna túlsó partján Komárommal átellenben van Szőny nevű falu. Itt rendkívül sok régiség található. A bíró segítségével számos régi pénzhez, köztök néhány aranyhoz juthattam. A lakosok ezeket pogánypénznek nevezik. Néhányat Lambecius Péternek adtam, ki azokat megmutatta a császárnak is. Minthogy ez helyadót fizet a töröknek, eddig elé még nem sokan kutatták. Miért is a nevezetességek még mind megvannak? Grúter összes feliratai közül csak egy-kettő szőnyi. A nép alaptalanul azt állítja, hogy hajdan Apollónia állott itt. Győrből Tatára utazván Szent Márton hegy mellett kell elhaladni. Ez a csinos város és erősség magas hegyen áll, honnan az egész környéket át lehet tekinteni. Tata csak mintegy 4 mérföldnyire fekszik Komáromtól. Várát egészen árok veszi körül, közelében természetes fürdők léteznek. Gróf Csáki volt ekkor a várparancsnok, ki minden nemű udvariassággal elhalmozott. Sohasem felejthetem el, hogy ez országban a katonák társasága a legtisztességesebb, mivel ők mindenkit dicsérnek és becsülnek. Általában véve mindnyájan nagylelkű, bátor emberek, és csak nem mindnyájan beszélnek latinul, flamandul vagy olaszul. Ők is nagyon szerettek velem beszélgetni, mivel mielőtt ez országba jöttem, már Európa legnagyobb részét beútaztam, és tőlem igen sokat megtudhattak. Komáromból 24 evezős hajón folytattuk útunkat. A hajó egyik oldalán német, másikán pedig magyar evezősök voltak. A várat 2 ágyú lövéssel üdvözölték. Szőny, Neszmély és Radvány mellett elhaladva Mócsra, a határszéli helyek egyik legjobbikába érkeztünk. Itt a török kíséretre várakoztunk, mely elég jókor megérkezett, tehát azonnal útra készültünk. Tisztjeik leszállottak, és a mi vajdánk tolmácsunkkal, valamint a társaság legkiválóbbjaival elindulva, igen lassan haladtak, és egymáshoz közeledve kezet fogtak. Ezután hajónkat a törökökre bíztuk, kik a magokéhoz kötötték azt, és vezetésünkre egy embert küldtek. Azután ágyú lövéssel üdvözöltek bennünket, és a Dunán lefelé evezni kezdtek. Mi sasos zászlót vittünk, ők pedig 2 élű kardot csillaggal és félholddal. A török fedezet Esztergomig vezetett, hol a partra letett bennünket. Erre azonnal a városba

ennél fogva azonnal engedélyt adott, hogy bármikor tovább mehessünk. Esztergom a Duna déli partján, azon a helyen fekszik, hol a Garam folyó a Dunába ömlik. Föloszlik pedig alsó és fölső városra. Mindkettő jól meg van erősítve kőfalakkal. Az alsó város a Duna fölött uralkodik. Szent Tamás hegy is igen jól meg van erősítve, mivel a város közelében emelkedik és fölötte uralkodik. E városban igen jó természetes, de nem nagyon meleg fürdők léteznek. Hajdan Magyarország fő érseki városa volt. Itt született első királyuk, Szent István, és itt halt meg harmadik István király. Alig van hely, mely nagyobb ostromokat állott volna ki. Ugyanis János magyar király hiába ostromolta, és nem juthatott célhoz. Szolimán bevette. Mansfeld azonban visszafoglalta Mátyás főherceg számára. Ezután még egyszer hiába ostromoltatott, de később Ahmed szultán idejében a keresztjének árulása folytán ismét török kézre került. Ugyanis az ostromlottak föllázadván Dampierre várparancsnok ellen őt megölték, a várat pedig Ali Bég török tábornoknak átadták. Esztergommal átellenben terül el Párkány városa, a kettőt hajóhíd köti össze. Esztergomból Visegrádra mentünk. A magas sziklára épített várban őrizték Hajdan a magyar koronát. Az alsó várkastély Hajdan nagyszerű volt, azonban azóta igen megváltozott. Még most is láthatók a faragott kőből készült pompás épület romjai. Mátyás főherceg csapatai visszafoglalták e helyet. Harmadik Mohamed uralkodása idejében. De a hajdúk a világ legnagyobb árulását követték el, és visszaszolgáltatták a töröknek Ahmed szultán idejében. Károly, nápolyi király, kit magyar királlyá is kikiáltottak, Forgács által megsebesítetvén e várkastélyba vitetett, és azon ürügy alatt, hogy fejsebére tapaszt tesznek, megfojtották. Visegráddal szemben a túlsó parton Nagymaros fekszik, hol igen szép templom látható. Mint hogy a város önkéntesen hódolt meg a törököknek, itt nem nagyon sanyargatják a keresztjéneket, hanem csak csekély adót fizettetnek velük. E város alatt a Duna két ágra szakad, és a meglehetős terjedelmű Szentendre szigetet képezi. Ezután a szőlőkertjeiről és jó szőlőjéről nevezetes Verőce mellett haladtunk el. Itt a Szentendre sziget partján valamely régi kőépületnek romjait láttuk. A törökök azt mondták nekünk, hogy itt Hajdan kőhíd létezett. Ezután Vácra érkeztünk. Ez Hajdan püspöki székhely volt. Jelenleg két mecsetje és egy keresztjén temploma van. Az utóbbi azonban a városon kívül áll. Itt kíséretet cseréltünk, és Budára, a fővárosba érkeztünk. Ez Hajdan a magyar királyok rendes székhelye volt. Jelenleg egy török vezér parancsnokol benne. Alatta állnak a pasák. Buda gyönyörű fekvésű, és igen nagy város. Feloszlik pedig az alsó és fölső városra. Még mindig láthatók a magyar királyok, különösen pedig a Hollós Mátyás király által épített paloták romjai és maradványai. A vezér Mátyás király palotájában lakik. A város rendkívül sokat vesztett hajdani fényéből, azonban néhány csinos mecsetje és számos fürdője van. A 8 fürdő közül néhányban fürdöttem is. Legpompásabb a Szolimán szultán által szépített Veli Bey fürdő, a 4 sarkán és közepén kiemelkedő kupolákat 12 hatalmas oszlop tartja. Közelében látható a Szent Gellért hegy, melyen kis erőd emelkedik, honnan az egész várost és annak környékét át lehet tekinteni. A németek e várost Offennek nevezik, és némelyek azt hiszik, hogy Attila hírneves magyar király fivére Buda által alapítatott. Szolimán csellel vette be, és bevonulásakor igen megtetszett neki. A keresztjének már ostromolták azóta, azonban célt nem érhettek. Közelében egy másik helység is fekszik, melyet

0: szikambriának tartanak, hol a szikambriai katonák táboroztak a rómaiak idejében. Itt számos régiséget és föliratot födöztek föl. Buda átellenében a Duna túlsó partján terül el Pest városa. Ez szabályos négyszöget képez, és igen szép rónaságon terül el. Kőfalai és tornyai, valamint mecsetei Budáról tekintve igen szép látványt nyújtanak. Pest városáról az egész környék Pest megyének neveztetik, ugyanis az egész Magyarország éppen úgy, mint Angolország, grófságokra osztatik. Budával igen szép hajóhíd köti össze, melynek hossza mintegy negyed mérföldnyi lehet. A török asszonyok ruházata igen különösnek tűnt föl előttem, ugyanis lábfejig érő nadrágot, továbbá valami inkfélét és hosszú szoknyát viselnek. Haj és fejdíszük is valami különös és tetszetős. A szemek kivételével egész arcukat befödik, miáltal bűnbánóknak látszanak. Én azonban mindezt igen jónak találtam, mivel az ífajta ruha büszkeségre vagy bolondságra nem szolgáltathat alkalmat. Jól lehet, nem minden idegennek tetszik az. Budán tartózkodásom alatt a török kolostorba is elmentünk, hol a perjel, vagyis zárda főnök, kit gülbabának, vagy a rózsák atyának neveznek, néhány szerzetessel a terembe vezetett, hol pompás dinnyével és gyümölcsel megvendégelt. Mi pedig eltávozásunkkor néhány ezüst pénzt adtunk nekik ajándékba. Örömest elfogadták, és barátságosan megköszönték. Gülbabának övén tenyérnyi nagyságú fehér kő volt, melyet ők tejkőnek neveznek, és igen nagyra becsülnek, mivel azt hiszik, hogy Mohamed Arábiában egész folyót ilyen kővé változtatott. Mi egy öreg rácnál laktunk, hol igen jól éreztük magunkat, mivel házából a Dunát, a hidat, Pest városát és az egész környék nagy részét láthattuk. Számos török, sőt néhány csausz is meglátogatott bennünket, mi pedig teljes megelégedésökre megvendégeltük őket. Szállásadónkat azzal gyanúsították, hogy titokban a pesti kapucinosokkal levelezést folytat, és a komáromi, győri és bécsi állami hivatalnokokat a városban történtekről értesíti. Fölkért, hogy írjak helyette egy latin és egy olasz levelet, amit meg is tettem, mivel néhány fogolyra vonatkozó ügyről és az örmény kereskedők elleni panaszról szóltak. Midőn a város közepén végig lovagoltunk, a köznép zúgolódni és kiáltozni kezdett, hogy miért engedik meg nekünk lóháton menni, holott ők gyalog járnak. Azonban sohasem volt oly jó nevetni való kedvem, mint midőn a törökök a velünk levő Gábriel urat, a császári követet üdvözölték, ugyanis kezét megfogván a homlokukra tették. Azonban még kitűnőbb fogadtatásban részesített bennünket Mortizán effendi, ki kevéssel ezelőtt rendkívüli követ volt Bécsben. Igen szép és nagy házba vezetett bennünket, azután pedig lakomához ültetett. Nagyon barátságosan és tisztelet teljesen fogadott. Széket hozatott, mivel én nem voltam megszokva keresztbe tett lábakkal ülni. Azután kérdé tőlem, nem volna-e kedvem törökül megtanulni. A portához is szándékozom menni, hogy tetszik nekem Buda, s több efélét. Végül az új lengyel király neve után tudakozódott. Én mondtam neki, hogy Wisniewski Mihálynak hívják. Erre azt válaszolta, hogy ezt igen különösnek tartja, mivel, mint mondá, Mihály igen jó név. Ez a paradicsom legnagyobb szentjének neve. Miután pedig így szépen megvendégelt, barátságosan elbúcsúzott és minden jót kívánt. Budát elhagyva az országúton utaztunk tovább, és azon hely mellett haladtunk el, hol hajdan a magyar királyok pénzt verettek. Érden és Ercsin keresztül végre Adonyba érkeztünk. Ezután azon városba értünk, melyet a törökök Cankurteránnak, vagyis Anima Liberátának, azaz megszabadított léleknek neveznek. E nevet a dicső Szolimán adta, mivel ez volt a legelső hely, hol megpihenhetett, midőn Bécs ostromát abban hagyni és lehető leggyorsabban menekülni kényszerítetett. mivel azt hitte, hogy e városban védve lesz a császári csapatok üldözése elől. De később Pálffy visszavette a törököktől. Ezután Pentelére jutottunk. Azt hiszik, hogy ez, vagy pedig Adony volt a régi Potenciana, hol Magyarország lakosai véres ütközetet vívtak a rómaiakkal, midőn Macrinus és Tetricus vezetése alatt az ország meghódítására benyomultak, mely alkalommal teljes vereséget szenvedtek. Innen Földvárra érkeztünk, és a Duna túlpartján fekvő Kalocsát pillantottuk meg. Ez utóbbi a Temesvári úton fekszik, és hajdan érseki város volt. Az itteni érseknek, Tomorinak vakmerősége nem csekély mértékben mozdította elő Magyarország bukását a mohácsi ütközetben. Ezután Paks mellett elhaladva Tolnára mentünk, melyet hajdan Altinumnak, vagy Altiniumnak neveztek. Itt Magyarország lakosai összeszedvén erejöket második ütközetbe bocsátkoztak. A rómaiak fölött diadalt aratván az országból kiűzték, ám bár maguk is mintegy 40 ezer embert vesztettek. Ez hajdan szép város volt, de a keresztjének fölperzselték. A magyarok és rácok, kik itt együtt laknak, nem jó egyetértésben élnek egymással, hanem örökösen viszálykodnak és civakodnak. Ezután Jeni palankába értünk, hol a Sárvíz, másként Urpanusnak nevezett folyón átkeltünk. Ez igen szép folyó Veszprém közelében ered, és Székesfehérvár mellett halad el, mely utóbbi város hajdan a magyar királyok temetkezési helye volt. A folyó Budával és Esztergommal háromszöget képezve a Dunába ömlik. Innen Bátaszékre mentünk, és Szucvin keresztül haladtunk, honnan a spáhik kísérete mellett egész éjjel utaztunk Szekcsőig. Ez igen nagy város, hol régi kastélyromokat és a hegytetőn körben épített palánkokat vettem észre. Innen Mohácsra érkeztünk. Mielőtt azonban ide jutottunk volna, a Krassó nevű patakon épített kis hídon mentünk át. E folyócska azonnal kiárad, mihelyt a rendesnél több eső esik. Ennek közelében halt meg a szerencsétlen Lajos, magyar király, ki nem a csatában öletett meg, hanem lovával együtt a mocsárba esett, honnan nem bírt többé kimenekülni. És ott meg is halt, miután sokáig vitézül küzdött Szolimán csapatai ellen a város túlsó felén. Kíváncsiak voltunk megszemlélni a csata helyet, hol a nagy fejedelem így szerencsétlenül elveszett, és ahol ama nagy győzelem vívatott, mely Magyarországot török uralom alá juttatta. E helység környékén 300 vagy 400 emberrel találkoztunk, némelyek valamely ájtatossági helyre zarándokoltak, és janicsárok kíséretében utaztak. Mások pedig a nagyúrtól nyert engedelem alapján Magyarország különböző helyein szándékoztak letelepedni. Útközben több ízben találkoztunk szarvasmarha szállítmányokkal, melyeket a Bécsi Keleti Társaság számára Bécsbe hajtottak. A társaság aztán nem csak a várost, hanem a környékbeli tartományokat is ellátja, mivel a nagyúr minden vám nélkül engedi azok kivitelét. Ezután Baranyaváron és Dárdán keresztül Eszékre érkeztünk. Azt hiszik, hogy itt, vagy legalább közelében állott hajdan Mursza. A város igen alacsony fekvésű, utcái pedig be vannak fásítva. A kapu egyik oldalán római fölirat olvasható, a másik oldalon leányfej van kőbe metszve. Ugyanitt látható egy csinos és különös óra is, melyet Zerinvárból hoztak ide. Továbbá itt láttam a legnagyobb ágyút is. Ez nem ágyú talpon áll, hanem óriási fadarabokra van helyezve. De a város legfőbb nevezetessége a dráván és mocsarakon épített fahíd. Hosszúsága 5 mérföld, negyed mérföldenként tornyok állnak rajta. Gróf Zrínyi Miklós a legutóbbi háború alkalmával fölgyújtotta a drávai hidat, de azóta már ismét fölépítették. Mindazok, akik jól megtekintik a hidat, a rajta levő tornyokat, a számtalan gerendát, oszlopot és pillért, nem győzik bámulatokat kifejezni afölött, hogy hol találhattak annyi fát a híd fölépítésére. De erről már másod szóltam. Most csupán azt akarom még fölemlíteni, hogy Szerbiából vagy a törökök egyéb tartományaiból itt kell átmenni Magyarországba. Ha jól védelmezték volna ez átjárót, midőn Szolimán Magyarországba jött, bizonyára nem nyomulhatott volna előre oly könnyen egész Budáig. Gróf Zrínyi, a török segédcsapatoknak a nagyvezérhez csatlakozását megakadályozandó, a hídnak a Dráván épített részét fölégette. Visszatértében az eszéktől nyugatra fekvő Pécset is fölgyújtotta. Innen Vukovárra mentünk, hol a Vuka folyón igen szép fahíd visz át. A Haldús folyó mellett nyugat felé fekszik Valpó városa, melyet a törökök 1645-ben elfoglaltak. Ezután Szotinon és Továrnikon keresztül Mitrovicára értünk. Ez elég nagy és elég szép mezőváros, a közelében elterülő tó partja mellett épült.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Ötödik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hanta vírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig két utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még ketten vesztették életüket. Új állandó kiállítótermet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására, a párizsi Musée d'Orsay. A KÉ ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. Az időjárásról. Estétől egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrán Götös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.heidenam.com.
0: Reklámot hallottak. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Farkas Szabolcs.
3: Önök vajon mennyit hallottak Svájc 19. vagy 20. századi képzőművészetéről? Nyugodjanak meg, nincsenek egyedül, ha esetleg úgy érzik, nem igazán sokat. A bizonyos tekintetben elszigetelt, csöknyi alpesi ország klasszikus festészeti hagyományaiból nyújt most ízelítőt a Szépművészeti Múzeum, amely időszaki kiállítást rendezett a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből címmel. Köszöntöm Önöket, a mai műsorban erre a különleges tárlatra látogatunk el. Tartsanak velem!

0: svájci festőkkel bevallom őszintén, én mindaddig nem találkoztam, ameddig pár évvel ezelőtt fel nem fedeztem Ferdinand Hodler művészetét. Ugye ő egy nagyon híres svájci szimbolista festőművész volt. Őtől is láthatunk itt képeket. Elég ritkaság, hogy Svájcból érkeznek ide alkotók a Szép Művészeti Múzeumban. Jól gondolom? Kérdezem ezt már Bors Bulbuk Zsuzsanna művészettörténésztől, a kielítés egyik kurátorától, egyben szervezőjétől.
1: Igen, valóban svájci művészekkel elég ritkán találkozott a magyar közönség, és hát ezért is gondoltuk, hogy ez a kiállítás ez igazán különleges lehet ilyen szempontból, mert hogy Christoph Blocher gyűjteménye, ami kimondottan a svájci művészek és az 1848 utáni svájci szövetségi állam után alkotó művész ezeket gyűjti. Közülük Ferdinand Hodler, illetve Albert Enker talán a legeslegnagyobbaknak tekinthető Svájcban leginkább, és hát vannak közülük olyanok is, akik egész Európában nagy népszerűségnek örventek.
0: És hát ugye Christoph Blocher gyűjteménye sem járt még Svájc határain kívül, tehát ez is egy nagy dolog, hogy most itt nálunk Magyarországon látható először. Lovas Dóra, a Szép Művészeti Múzeum 1800 utáni nemzetközi gyűjteményének kurátora.
2: 2008-ban volt itt egy hatalmas nagy Ferdinand Hodler retrospektív kiállítás, amit a Berni Kunstmúzeummal karöltve rendezett a gyűjteményünk, és annak kapcsán már jártak a Christoph Blocher gyűjteményből itt Magyarországon első osztályú Hodler művek, úgyhogy ilyen tekintetben a Szép Művészeti Múzeum már megkezdte ezt a típusú kulturális misszióját, hogy a svájci művészetet bemutassa a magyar közönségnek. Az viszont igaz, hogy ebben az összefüggésben, ahogy itt látható, 59 művet kaptunk kölcsön, az amúgy 700, nagyjából 700 művet számláló gyűjteményből. Így ebben a formában ilyen tematikákkal valóban Svájcon kívül még nem mutatkozott be a Blocher gyűjtemény, úgyhogy ebben egyedülálló.
0: Szembe velem a szeretet, mint szakrális erő tematikát látom felírva a falon, mellette pedig rögtön egy idevágó festményt, szerző Giovanni Segantini.
2: Ez a kiállításunkon az egyetlen kakukktojás, ugyanis ez az 1800 utáni nemzetközi gyűjtemény tulajdonát képezi, tehát ez a Budapest, ez a Szép Művészeti Múzeumnak a tulajdonát képezi. Ez volt az egyetlen mű, amit ide beválogattunk. Ugye itáliai eredetű vagy gyökerű család, de svájci művészként élt egész életében, bár sokat utazott Itáliában is. Itt a festményünkön egy nem vallási közegbe szánt, de alapvetően Madonna ábrázolást látunk, egy anya gyermekével ábrázolást, akik egy nagyon sajátos ovális képkivágatban jelennek meg előttünk, egy táj előtt kvázi lebegve, mint egy a fák ágai közé, egy ilyen fészekbe ültetett módon.
0: Igen, a fény dominál ezen az alkotáson, ugye a Madonna haja is olyan, mintha arany szálakkal lenne átszőve és világítana.
2: Ez jó észrevétel, ugyanis valóban van benne arany, tehát ez egy gyönyörű szecessziós fakeretbe komponált vegyes technikával készült, nagyon finom kis ábrázolás. Maga a szekció egyébként csupa ilyen felfogásban fogant művet ábrázol, hogy ikonográfiailag valamilyen előképre mutat vissza, akár egy Szent Család ábrázolásra, akár egy Madonna ábrázolásra, hogy úgy mondjam, ez az európai közös tudatunkból létező formák, amelyek itt a 19.-20. század fordulóján nem csak Svájcban, hanem Európa más területein is nagyon sok művész újraírt, átgondolt, a saját anya-gyerek kapcsolatát írta bele, a saját családi kötődéseit rakta bele, tehát ő tulajdonképpen egy ilyen önreflexív műfajjá is vált ez a korábbi szent képábrázolások.
1: Igen, ugyanakkor nagyon fontos elmondani, hogy itt két fő pillére van ennek a kiállításnak, két fő téma, az egyik egy ilyen nagyon meghitt, intim, családias közeg, és egy olyan világ, ami az emberről szól, a 19. századi társadalomról szól, leginkább ugye a svájci környezetben.
0: Mert hogy ugye bármennyire is úgy képzeljük el a svájciakat, hogy egy ilyen rideg, magukba zárkózó társadalom, azért nyilván ott is ugyanúgy jelen volt a családi életben a gyerekekkel való bensőséges viszony, mint ahogy ezeken az Anker képeken is ezt tökéletesen láthatjuk így a 19. század közepetájáról.
1: Pontosan, és hát ez is volt a célja ennek a szekciónak itt a kiállítás elején, amely leginkább Albert Anker képeit mutatja be, és ezeken keresztül azt a fajta meghitvilágot, amelyet ő a saját környezetéből ihletődve megfestett, mint egyfajta kordokumentumként is a társadalomról, a korabeli gyerekekről. Nála fontos tudni, hogy ő egy teológiai végzettségű, és ilyen módon festővé vált személyiség volt, akinek az egyik jelmondata, az itt is látható a falon, így hangzik, látod, a föld mégsem átkozott. Ugye Mózes első könyvére utal, amikor is Isten megnyugtatja Noét, hogy immáron nem fogja többet elátkozni a földet. És hát ezek a festők, akiket itt bemutatunk, valamelyest azt a fajta szépséget, jóságot és természetközeliséget, a földön lévő isteni jelenlétet mutatják be, akár a természeten, akár a családi kötelékeken keresztül, amelyek hát foglalkoztatták ebben az időben, és azt gondolom, hogy a mában is az embereket.
0: Ragyogó tehetséggel ábrázol egy nagypapát két unokájával, kis csecsemő az ölében fekszik, és akkor egy 2-3 éves pici lány, mintha egy puszit nyomna a kisbabának a homlokára. Nagypapa elolvad a gyönyörtől. És a másik kép pedig a Nővér címet viseli 1867-ből. Négy testvért láthatunk. Nővér a főszereplő, egy idősebb kamaszlány, aki egy kosáralmával érkezik meg éppen a szobába. Kicsik így áhítozó szemmel néznek rá.
1: Igen, az a furcsa, hogy nem az anya jelenik meg ezeken a képeken. Bizonyíték, úgymond annak a teljesen akkoriban megszokott társadalmi modellnek, amelyben ugye az idősebb nővérek vagy a nagyszülők vigyáztak a gyerekekre addig, ameddig a szülők ugye dolgoztak.
0: És ami még igazán bájossá teszi a két képet, az, hogy láthatunk a sarokban egy kis gyermekjátékot, egy fából készült kis kocsit rajta egy rongybabával, ott megbújik a szék alatt. A másik képen pedig engem az fogott meg leginkább, hogy a négy testvér közül hárman egymással vannak elfoglalva, és a legkisebb lány az, aki egyedül kikacsint képletesen a festőre, ő az, aki egyedül ránk néz.
1: Anker se jött volna rá arra, hogy az inszi környezet mennyire meghatározó lesz az ő festészetében, ha nem ment volna el Párizsba, és ott nem éri egy olyasfajta nagyon vibráló, modern hatás őt, tehát ezáltal a fajta másik perspektíva által döbben ő rá tulajdonképpen, hogy neki valóban ezek lesznek a témái, a gyermekábrázolások, a bensőséges zsánerjelenetek, illetve a csendéletek is. És hát olyan alkotók ihlették őt, mint például Gustave Courbet, vagy Camille Corot.
0: Tehát
1: a francia kortársai is.
0: Itt van egy csomó olyan bájos portrékép, amely legfőképp ugye gyerekeket ábrázol, szőke, kislányokat, kisfiúkat, cicával, krumplival, tehát a mindennapi életbe helyezve láthatunk itt portréképeket.
2: Igen, nekünk Albert Anker ma egy ismeretlen név Magyarországon, de a 19. század végén ő Párizsban egy nagy névnek számított, többek között Van Gogh is ismerte, és az egész svájci művészetről azért az fontos azt a kontextust megteremteni, hogy a 19. század első feléig nem volt művészeti oktatás magas szinten, tehát felsőoktatás Svájcban, ezért Bécsbe, Münchenbe, Párizsba mentek a művészek. De nagyon sokan ott be is épültek a ottani művészeti életbe,
0: tehát Albert,
2: vagy nem tértek haza, vagy részlegesen, mint az Anker, aki 30 évet élt ugye Párizsban, és aztán a teleket Párizsba töltötte, és Svájcban, vagy Innsben, a szülőfalujában pedig a nyarakat. Tehát mindenki azért egy ilyen nagy jövésmenésben van. Az Anker művek elképesztő népszerűek voltak. Tehetséges festő volt, aki a 20-as, 30-as évek közepére megtalálta a festői stílusát, és ezen haláláig nem változtatott. Ezzel szemben a Hodler egy progresszív, egy experimentális művész volt, aki nagyon sokféle témában, méretben, technikában gondolkodva 50 év alatt szinte ugyanaz a két művésznek az életútja, csak minden egyébben más.
0: Akkor
2: hát 20 év eltérés van a Albert Anker és Hodler között, szóval hogy az az érdekes benne, hogy a Hodler pedig egy elképesztő gazdag életutat járt be.

0: 2008-ban rendezte meg a Szépművészeti Múzeum a nagyszabású Ferdinánd Hodler kiállítását. Az Egy szimbolista látomás című tárlat több mint 100 alkotást mutatott be Svájc egyik legnevesebb festőjének életművéből. Az 1853-ban született Hodlert az Alpok hegyes tavastájai, monumentális emberalakos vásznai és megbízásra festett történeti képei avatták hazája meghatározó művészévé. A festőről László Zsófia művészettörténész mesélt akkoriban, a Kossuth Rádió egyik kulturális műsorában. Most ebből idézünk fel egy részletet.
1: Ferdinánd Hodler 19. és 20. század fordulójának az egyik legjelentősebb szimbolista művésze volt, aki a maga korában Párizstól Bécsig mindenhol nagyon nagy elismerésnek örvendett, és hát ebből az okból minden további nélkül oda kívánkozik ezek mellé, az előbb említett nevek mellé. Azt, hogy miért nem ismerjük velük szemben, annak egy viszonylag egyszerű oka van. Ugye a svájci festőként egy elég hasonló helyzetből indul, mint hogyha magyar lenne. Kicsi ország, kicsi művészeti szférával, tehát ő már ezt akkor tudja, hogy ahhoz, hogy őt otthon elismerjék, ahhoz előbb neki külföldön kell híressé válnia. Ugye ez ismerős történet, ami Munkácsink vagy Benczúr Gyulánk ugyanezt az utat járta végig. A párizsi szalonon bemutatott képei, az ott nyert aranyérmei, illetve a müncheni, bécsi kiállításai azok, amik a nemzetközi elismerést meghozzák neki. Ezután Svájcban is már neves mesterként tisztelik. Halála előtti időszakban már egyfajta nemzeti művészként, a svájci festőként tekintenek rá. Mondjuk erre egy jó példa, hogy ezt érzékeltessem, hogy 1910-ben megbízzák őt azzal, hogy az új svájci pénzt tervezze meg. Hát ez a nemzeti művész dolog, ez tulajdonképpen azt eredményezi, hogy az alkotásai, azok szinte kizárólag Svájcban találhatóak a mai napig. Ugye Párizsban vált első körben ismerté, ugye a 1891-es párizsi szalonon, aztán 1904-ben Bécsben, igazából az a nagy áttörésnek az időpontja, és hát hogyha megnézzük a korabeli magyar sajtót, lépten nyomon találkozunk a nevével, tehát valószínűleg az akkori képzőművészeinkre is hathatott ő. Nagyon érdekes az, hogy Baudelaire nagyon fiatalon, tehát a 20-as éveinek az elején megfogalmazza magának azt, hogy mik azok az alapelvek, amiket követni szeretne. Ez egy ilyen festői 10 parancsolat teszi. Lefekteti azt, hogy a körvonalra figyel, hogy síkként látja a természetet, illetve azt, amit ábrázol, és hogy nagyon figyelni fog mindig arra, hogy pontosan és világosan legyenek elrendezve a képfelületén a figurák. Most ezek mind-mind olyan alapvető elemek, amik kellenek ahhoz, hogy mondjuk öt idős ember ábrázolásából a halál felé való menetelésnek a szimbolista látomása legyen. Tehát ezeket az eszközöket használja arra, hogy az alapvetően egyedi módon megjelenített figurákat mégis valamilyen általános mondani való hordozójává tegye. Már az egészen korai időszakban is azt vallja, hogy a figurális és a táj az egy teljesen különféle műfaj. Ezért figyelhető meg az a tendencia a tájképeinél, hogy nem csak az emberek, hanem egy idő után minden az emberre utaló nyom is eltűnik a képekről.

0: És közben átléptünk egy másik terembe, itt már egy picit más zsánerű képeket láthatunk, és akkor nézzük is meg, hogy milyen tematika szerint vannak felosztva a képek.
1: 11 különböző szekciónk van, az első 7 szekció az, mint a szeretet szakrális eleje a családi körben, a időtlenség az otthoni fényben, tehát ilyen nagyon poetikus címeket igyekeztünk adni ezeknek a témáknak, mert azt gondoltuk, hogy sokkal izgalmasabb, mint sem, hogy kronológikus vezérel szerint irányítsuk a látogatók figyelmét, és hát az utolsó 4 egység az a Hodleri fenséges esztetikai élményén alapul, leginkább bevonva természetesen a kortársak műveit is.
0: No, akkor érdemes most már valóban egy picit modernebb képeket is megnézni, és itt van nagy kedvencem Ferdinand Hodler, akinek az Érzés című 1901-2-ben készült képe mellett, illetve a Tanulmánya pillantásra végtelenbe című műhöz című képénél állunk.
2: Igen, ez nem egy könnyű, ez egy tanulmány. Ő rengeteget kísérletezik, és például ez a mű is fölveti azt a kérdést, a Tanulmánya pillantásra végtelenbe című mű fölveti azt a kérdést, hogy ez önálló műnek volt-e számva, vagy ez egy vázlat.
0: Igen, kinéz a hölgy a képből.
2: Meg négyzetrács van. Ez egy nagyon régi gyakorlat, ezt már az egyiptomi kőfaragóknál is láttak berácsozott felületeket, ami segített a művésznek aztán ugye az aránytani kérdéseket kicsiről nagyra, nagyról kicsire átvinni. Ugye Hodlernek azért két nagy témája van, az egyik a táj, a másik az ember. A 19. század, 20. század fordulóján Hodler egyébként Bécsbe is jár, olyannyira, hogy a müncheni, a bécsi és a berlini szecessziónnak is a tagja, ami ugye művészeti egyesületet is jelent, és Hodler például Klimtékkel együtt is állított ki a bécsi szecesszióban többször is, 1900-as évek legelső éveiben, és ott például elsősorban a figurális műveit tartották jelentősnek, mint a elmúlás, vagy az öregkor, vagy a kitaszítottság, tehát ezek nagy-nagy szimbolista témái voltak a Hodlernek, ezektől aztán a saját belső fejlődési útját követve ellépett, és elkezdődött egy nagyon izgalmas, egyébként elsősorban a modern táncesztétika elméletével átitatott nőábrázoláson dolgozni. Ezek a hölgyek, akiket itt két művön is látunk, ugye az Érzés címűn és a Pillantás a végtelenben, ezek máshogy szépek ezek a művek.
0: Igen, nem a klasszikus női szépséget testesíti meg.
2: Szépség eszményből rengeteg van. Szintanilag, ami érdekes ezen a festményen, az az, hogy ez egy színbontás. Uh-huh. Tehát, ha közel jövünk, akkor itt nem azt kéne esetleg tetten érnünk, hogy a nőnek az izomzata, az anatómiai rajzoknak megfelelően van-e pont úgy elhelyezve, hanem azt kéne látni, hogy az inkarnátnak és a testnek, az emberi test színének hogyan és miként lehet azt élethűen, varázslatosan, élően visszaadni. És amit itt látunk, az tulajdonképpen a klasszikus inkarnát színek, tehát a zöld alapon, ha az ember a saját kezére ránéz, akkor meg tudjuk látni azt, hogy az erek, ahol átütnek, ott kékes, máshol, ahol picit lepirult a naptól vöröses, és Hodler igazi klasszikus modern művészként minden készen kapott hagyományt újraértelmez, átdolgoz, föltár, analizál. Tehát, hogy ezt érdemes igen tetten érni, vagy megnézni azt, hogy a műtárnak mi volt a funkciója. Ezzel szembe velem például találunk egy gyönyörű genfi tavat ábrázoló művet, ami pedig a Hodler tájképek közül főműnek számít. Rengeteg genfi tó van egyébként, de itt 5 kopasz fácska az a megkülönböztető a címadásban. Nagyon érdekes ezt nézni, hogy az adott magángyűjtő az hogyan és mit tud megvásárolni, és annak mi a viszonya és státusza a nagy életműhöz képest. A Blocher gyűjtemény nagyon sok főművet tartalmaz. Olyan módon nem látogatható, mint egy magánmúzeum, de bejelentkezéssel mégiscsak tárlatvezetést lehet kérni, érdeklődni lehet, műalkotást kölcsön lehet kérni, tehát, hogy van egy ilyen sajátos státusza, ezt ugye mi Magyarországon még nem ismerjük, mert nálunk ilyen kaliberű magángyűjtemények egyelőre nincsenek. Na most a képekről, akkor például a Schwarze Lütschine 1905-ben, és itt már azért szigorúan az alpesi régióban járunk.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy talán az első olyan kép ez, amit most hirtelen látok, ahol feltűnnek az Alpok vonulatai.
2: és nagyon szép jeges, hideg kékeket, aranyló zöldeket látunk, csobogó patakot, rózsaszín sziklákat, tehát itt egy...
0: tavaszi kép,
2: abszolút,
0: ugye?
2: Ez egy hangulat, egy abszolút tavaszi hangulat.
0: Éppen olvadozik már ott fönt, ahol a hegycsúcson, de hát azért látjuk, hogy már itt lent zöldbe borult a táj.
2: Ami nagyon megható, hogy nagyon sokszor mi ugye ezt nem tudjuk, de egy kicsit olyan ez a svájciaknak, amikor Hodler tájképeket néznek, mintha mi a Badacsonyról néznénk rengeteg képet, vagy a Mátráról. Hogy mondjam, a nemzeti öntudat részét képező táji elemek, ezek a Hodlernek azért abszolút témái, bár ő nem a turisztikai látványosság felől közelítette meg, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. Ő itt egy nagyon egyéni utat választ, egy kereten belüli festményépítkezést, ahol ugyanúgy, mint a figurális műveknél színbontásba látjuk, hogyha közel jövünk, látjuk, hogy hányfél árnyalattal dolgozik, és nagyon erősen ő bizonyos művészeti elvek alá rendezte a természeti motívumot. A Schwarzelőcsinénél egyébként a háttérben a Wetterhorn látható, ami 3690 méter magas, de úgy van beállítva a festménynek a látószöge, hogy az előtérben látható szikla és a háttérben látható hegy
0: az ugyan,
2: és ez egy szándékos terkesztési elv, ezt a Hodler paralelizmusnak is nevezi, vagy ismétlésnek. Hodler azt vette észre, hogy van itt egy rendezetlen rendszerszerűség. Nagyon rokonítható akár a távol-keleti gondolkodásmódnak ezzel a megfogalmazása, akár itt az európai hagyományban, filozófiai hagyományban is van ez a minden kis rész ugyanazt mondja, mint a nagy egész. És hogy a világban van valamiféle rend, hogy ez most Istentől jön, vagy a matériából, ezen lehet vitatkozni. Hodler nem filozófus, nem ideológiailag közelíti meg a kérdést, hanem fölfedez szabályszerűségeket. Fölfedezi a hegyekben a háromszögeket, meg is nézhetjük.
0: Igen, egy olyan képhez járulunk, felhőbe borult hegycsúcsot.
2: Ő itt az Eiger, a München és a Jungfrau, ez ugye a hóhatár fölötti hegységeket jelent alapesetben, úgyhogy ezek misztikus, kultikus hegyek is. Hodler is anélkül nagyon klisés módon használ, de fölfedezi ezt a ritmust például. Tehát az ő művészetének az ismétlés, a ritmus, a paralelizmus, párhuzamosság, a tükröződés, ezek mind alapelvei lesznek, és ez azért nagyon érdekes, és azért világhírű a Hodler, mert ő az absztrakt geometrizáló szemléletnek egy nagyon érdekes képviselője.
0: Leültem ide egy látogató mellé, aki éppen a svájci tájképekben gyönyörködik. Mit tudott eddig, mit hallott eddig a svájci festészetről?
3: A világon semmit nem hallottam róla, és arra megállapításra jutottam, hogy gyakorlatilag bármelyik képet elfogadnám. És minden tiszteletem azé az úré, aki a saját vagyonából ezt a gyűjteményt létrehozta.
0: Itt most éppen egy látogatóval a Ferdinand Hodler féle az érzés című kép előtt állunk, ugye ez az a két nő alak, aki egy fehér háttér előtt kék ruhában állva járkál egy ilyen pipacsos tájban. Mennyit tudott eddig a svájci festészetről?
4: Hát én Németországban élek, és az az igazság, hogy egy-két nevet hallottam, de konkrét műveket nem ismertem, és ez egy csodálatos kiállítás, ami tényleg egy ajándék. És hogy ez Magyarországon van először, ez csodálatos dolog. Ezek a tájképek csodálatosak, a sokféleségükben, az, hogy a fejlődést az egyes művészeknél is nyomon lehet követni, és ezek a gyermek ábrázolások is megragadóak, nagyon szépek.

0: És akkor, ha a kiállítás végéhez jutunk...
1: Kapunk még egy kis szürreális víziót a végére.
0: Így van, itt a Hegyek festői címet adtuk ennek a résznek, utalva arra, hogy a Hodler utáni nemzedék számára is a hegy, mint téma azért az végigvonul, és a záró akkord egy csodálatos négyzetes mű. Az a cím, hogy a Augusto Giacometti menekülés Egyiptomban.
1: Tehát egy bibliai témát dolgozott fel.
0: Abszolút, ugye Jézus életének a epizódjára van itt utalás, de maga a négyzetes formátumú kép az inkább egy ilyen égi fényjelenségnek a bemutatása. Ugye egyszerre tűnik egy ilyen pulzáló napkorongnak, és benne van a hold is. Alul pedig ugye pici figurális motívumként ugye a menekülő szent családot látjuk egy kis szekér és csacsival.
1: Igen, egészen a kép legalján.
0: És az az érdekes, hogy leszedjük a figuralitást, a figurális részecskét, ugyanis a Giacometti, az Augusto Giacometti, ő a non-figuratív irányba indult meg teljesen. Tehát őt a fény és a színek robbanása és keveredése, és ezek a nagy absztrakt, expresszionista gondolatok és lendületek kezdték el érdekelni, és ez utólag jött ez a gondolat, hogy erre a festményre így fölfesti, erre az egyébként pulzáló fény jelenségre föltesz még egy úgymond földi dimenziót, ezt a menekülő motivumot.
1: Igen, mert amúgy az egész kép olyan lenne, mintha mondjuk az ősrobbanást ábrázolná. És akkor még megnézem, hogy 1916-os a kép, én sokkal későbbinek gondoltam, tehát, hogy tulajdonképpen 110 évvel ezelőtt már ilyen modern szemléletű kép születhetett ezek szerint Svájcban is.
0: Akkor van ilyen aranyos anekdótám Giovanni Giacomettiről, hogy ő is elment Itáliába, illetve hát olasz földre tanulmányozni a déli eget és az arany napfényt, és mondta, hogy nem. Ő Rómában nem érezte magát. Ő azon kevés odalátogató, tanulni vágyó művész volt, aki mondta,
1: visszavágyott.
0: Hogy... És visszavágyott, úgyhogy itt a kiállítás utolsó szekciójában déli reggel címen egy hegyi városnak a alsó régiójából föltekintve a hegyre készült képe látható, úgyhogy azért mondom, hogy azért, mert valaki itáliai gyökerű svájci családból származik.
2: Egy ízigvérig svájci lelkületű ember, aki nem tudja megtagadni, igen, a körülötte lévő hegyeknek a monumentális hatását. Ebben a nagyon-nagyon sok zajtól hangos világban én azt gondolom, hogy ez az utolsó Augusto Giacometti kép, ami eloszlatja a sötétséget, és ettől ilyen fantasztikus. Ezt vigye magával mindenki, ezt az üzenetet, oszlassuk el a sötétséget, és mindenki egy kellemesebb hétköznapi világba érkezzen. Ez lehetne a gyönyörű üzenet.

Adásunk ezzel véget ért. A mai felfedező, a Szépművészeti Múzeum, a Földi Paradicsom vágya, a svájci művészet remek művei a Christoph Blocher gyűjteményből című időszaki kiállításról szólt, amelyet a két magyar kurátor, Bors Bulbuk Zsuzsanna és Lovas Dóra mutatott be. A tárlat még egy hónapon át, június elejéig tekinthető meg a fővárosban. Ha lemaradtak volna a műsorról, ezt is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Bicsák Eszter felelős szerkesztő, valamint munkatársaim, Kovács Judit és Schwarz Nóra nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallott.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 15 óra, jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: A tengeren ragadt óceánjáró két utasán is azonosították azt a vírustörzset, amely lehetővé teszi, hogy emberről emberre terjedjen a hantavírus.
1: Történelemmel folytatódott ma az érettségi, csak nem 80 ezer diák adott számot ma tudásáról közép vagy emelt szinten.
2: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban.
2: A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket.
1: Ukrajnában 10 halálos áldozata és sok sérültje van az elmúlt 24 óra orosz légicsapásainak. Az ukránok egy olajfinomítót támadtak. Az ukrán elnök által hirdetett mától élő tűzszünetet már a hajnali órákban sem sikerült betartani. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A kelet-ukrajnai Kramatorszk városában 6, az 1 milliós megye központban Nyipróban 4 helyi lakos halt meg az orosz légicsapásokban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A légvédelem jelentése szerint mintegy 110 ellenséges repülőszerkezet becsapódását kellett megakadályozniuk éjszaka. 10 esetben ez nem sikerült. Az ukrán hadsereg pedig a levegőből támadta Oroszország második legnagyobb olajfinomítóját. Sikerült eltalálni, így szünetel a termelés az ipari létesítményben. A Leningrád megyei olajfinomító évente 18 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes, ez Oroszország éves termelésének 7%-át teszi ki. Közben Kijev mától nyitott végül, Moszkva május 8-tól kétnapos tűzszünetet hirdetett. Az ukrán elnök azt mondta, ne csak az orosz győzelem napi ünnepségek miatt legyen fegyvernyugvás, hanem legyen az első lépés a béketárgyalások felé. A tűzszünetet azonban már az első órákban sem sikerült betartani.
1: Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök.
2: Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet.
1: Azonosították azt a vírustörzset, amely lehetővé teszi, hogy emberről emberre terjedjen a hantavírus, közölte a Dél-Afrikai Köztársaság Fertőző Betegségek Intézete.
2: Az andoki vírustörzset annak az óceánjárónak az utasai mutatták ki, amelynek fedélzetén már 3 emberrel végzett a fertőzés. A jármű emiatt napok óta várja az afrikai partok mentén, hogy kikötési engedélyt kapjon valamelyik országtól. Eközben egy korábban a hajón utazó svájci házaspárt már Zürichbe szállítottak. A férfit az egyetemi kórházban ápolják, tünetmentes feleségét karanténba helyezték.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
2: A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
1: Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
2: A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távolléte idején Ruf Bálint, a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
1: A leendő közlekedési miniszterrel találkozott a külügyminiszteri poszt várományosa.
2: Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, Vitézi Dáviddal átnézték a közlekedési projekteket, amelyek a szomszédos országokkal való kapcsolataink erősítését szolgálják. Hozzátette, várja a közös munkát.
1: Véget ért a történelem írásbeli érettségi. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak.
2: A szokottnál könnyebb volt a középfokú vizsga, mondta a közmédiának a Szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola történelem oktatója Jancsó Katalin. Hangsúlyozta, a teszt és esszé kérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni. Hozzátette, az emelszinten szintű írásbeli azonban nagyobb háttértudást és komplexebb gondolkodást várt a vizsgázóktól.
4: Középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom. Emelt szinten pedig itt azért kritikai gondolkodás kell, logikai tudás, lexikális tudás, és nagy mértékben általános műveltség is nagyon fontos.
1: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
2: Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
1: A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autóbehozatal.
2: Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12.000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt.
1: Megnyílt a Krisna tudatú hívők új karitatív központja, amellyel nagyobb erővel tudja segíteni a nehéz sorsúakat.
2: Szilaj Péterné, a vallási közösség szóvivője elmondta, a fővárosban a Csillaghegyen lévő új épületben helyet kap az országos logisztikai központjuk, valamint egy a korábbinál jóval nagyobb konyha, amellyel a jelenleginél kétszer több ételt tudnak majd osztani naponta.
5: Ez a konyha most már akár 10.000 adag elkészítésére is alkalmas. Jelenleg 3-4.000 adag étel az, ami elkészül országos szinten, de hát ezt szeretnénk bővíteni. Ez a konyha egyébként olyan különleges felszereléssel rendelkezik, hogy akár extrém helyzetekben, áram vagy gázkimaradás esetén is zavartalanul folytatódhatna munka.
1: Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi csatára.
2: 9-szer nyert bajnoki címet a Lila Fehérekkel, 1-szer Magyar Népköztársasági kupát, 3-szor pedig elhódította a gól királyi címet is. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, majd a szintén belga Szentrud idehez igazolt. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Olimpiai aranyérmet 1968-ban Mexikóvárosban nyert. Pályafutását követően Belgiumban, később Spanyolországban telepedett le. 1985-től 1996-ig belga kluboknál dolgozott edzőként. Fazekas László 78 éves volt.
0: Időjárás jelentés.
2: Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
1: Kedves hallgatóink, a délutáni krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlat.
6: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal!
7: Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetétársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a ZTE ellen.
8: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
11: Köszöntöm a hallgatókat. Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trend Idők, mai témáink röviden. Mesterséges intelligencia, mint lelkitárs, segítség vagy láthatatlan kockázat.
12: A verbális kommunikációnk 7% az információ közlésnek, a 93% a metakommunikáció. Ezt a ChatGPT nem észleli, nem látja, hogy a páciens milyen tekintettel néz rám, mit sugároz, milyen a testtartása.
11: Vízmegtartás a gyakorlatban. Hogyan alkalmazkodhatunk okosabban a szélsőséges időjáráshoz?
13: Például egy gangosházban lakom Budán, a csatornára most felhelyeztünk egy ilyen esővízhordót, a gangon lévő növényeket abból locsoljuk. Ez nagyon pici lépés, azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünknek az élhetősége javuljon, illetve

0: Sőt, azok száma, akik már a lelki problémáikkal is a mesterséges intelligenciához fordulnak. De ez a kapcsolat alapvetően egyoldalú, hiányzik belőle a valódi emberi visszajelzés, az érzelmi jelenlét és a szakmai felelősségvállalás. Felmerül a kérdés, hogy hosszabb távon milyen hatással lehet ez a mentális állapotra, és hol húzódik a határ segítség és pótlék között. A témáról Győri Lívia kérdezte Szik Katalin felnőtt klinikai szakpszichológust.
1: Rengeteg hátrányát soroltuk fel a mesterséges intelligenciával való lelki beszélgetésnek, de van-e bármilyen előnye ennek?
2: Nyilván előnye is van, hiszen az a tájékoztatás, az az ismeretanyag, az a rendszer szintű ismereti halmaz, azért az egy nagyon fontos dolog, tehát nagyon jól kell tudni kérdezni a mesterséges intelligenciától, mivel nincs empátiája, nincs egy emberi érzékenysége, nincs kölcsönösség, nincs benne szeretet, nincsenek benne az emberi érzések, ezért ez az egyoldalú kapcsolat kizárólag az érzelemmentes anyagnak a lekérdezésére való. Aki pusztán ilyen egyirányú úton keres segítséget, annak számolnia kell azzal, hogy a ChatGPT nem ismeri úgy a személyiséget, ahogy én ismerem. Tehát ha hozzám valaki bejelentkezik, akkor már a bejelentkezés módja, hogy hogyan keres meg, milyen csatornát választ, hogy mutatkozik be. Az első benyomásom róla, a találkozásunkkor bennem kialakult első kép, az már meghatározó a diagnózisra vonatkozóan. Ezt hívjuk szénának, amiből én már építkezem, ezután jön az interjú, amiben a verbális kommunikáció mellett a nonverbális kommunikáció eszköztárát is figyelem, ami nagyon-nagyon informatív. A verbális kommunikációnk 7%-a az információ közlésnek, a 93%-a a metakommunikáció. Ezt a ChatGPT nem észleli, nem látja, hogy a páciens milyen tekintettel néz rám, mit sugároz, milyen a testtartása, milyen a prozódiája, a hangképzése, a szünetei, a hangmagassága, milyen szüneteket tart a beszélgetéseink között, ezek a leginformatívabb információk, plusz még a pszichológiai teszt, ami, ha mondjuk egy asszociációs tesztre vonatkozik, akkor ez nagyon mély lélektani tartalmakat, tudattalan tartalmakat hoz a felszínre, és ezt a ChatGPT nem észleli.
1: És hát itt azért kijön ebből, hogy számos veszélye lehet annak, hogyha egy sérülékeny, lelki állapotban lévő ember tényleg csak a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, és itt bejön az etikai kérdés, hogy kinek a felelőssége, hogyha az emmi által adott tanács mondjuk káros és rossz irányba viszi a pácienst.
2: Hát az etikai kérdés az annyira komplex, hogy én arra nem is tudok válaszolni, de az biztos, hogy nagyon nagy krízisben levő, akut krízis állapotban levő, vagy pszichotikus dekompenzáció esetén nagyon-nagyon-nagyon veszélyes lehet a ChatGPT. Nyilván kiskorúaknál a szülők szeretete teljes figyelme, a gyerekek tájékoztatása, a gyerekek üres idejének a lekötése miatt a szülők felelőssége felnőttnél, ez egy olyan morális kérdést feszeget, ami nagyon jövőben mutató.
0: Trendidők. A klímaváltozás egyik legkézzelfoghatóbb következménye a vízhez való viszonyunk átalakulása. Egyre gyakoribbak az aszályos időszakok, miközben rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékkal is számolnunk kell. A vízmegtartás ezért ma már fontos feladat. A városi zöld felületek, kertek és tájépítészeti megoldások kulcs szerepet játszanak ebben az alkalmazkodásban. Major Eszter Anna erről Herceg Ágnes tájépítésszel, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnökével beszélgetett.
3: A víz ma már nem magától értetődő erőforrás, mikor vált ez ennyire kritikus kérdésre, és miért fontos foglalkoznunk vele?
4: Amik a kultúránk része volt, hogy a víz egy kincs, vagy egy víz az élet, hogy csak ott teremtünk kultúrát, ahol van forrás, ahol van kút. De azt gondolom, hogy az ipari társadalmakkal jön el az az időszak, amikor elválasztjuk magunkat ettől az összefüggéstől, és természetesen amikor megjelenik a vezetékes ivóvíz, hiszen az teljesen természetessé válik, hogy folyik a víz minden nap, és nem is gondolunk bele, hogy mi lesz azután, hogy mi elhasználtuk a vízünket.
3: A vízmegtartás fogalma mit jelent táji szinten, vagy kertben gondolkodva?
4: Dörteti kertjeink azok nagyon jól modellezik, hogy egy adott korban milyen ismereteket, technológiákat, régi tudásokat, új innovációkat használtak fel arra, hogy a víz jelen legyen a kertek és az embernek az életében.
3: A mai várostervezés mennyiben használja ezt tudatosan, és ebben milyen úton vagyunk már, amit a történeti kertek tudnak?
4: Egyáltalán nem vagyunk ezen az úton. Nincsen egy komplett vízgazdálkodási rendszer,

0: erre a városainknak és a településeinknek. Valójában a víz megtartása azt jelenti, hogyha bejön egy területre a víz, használjuk, nem az történik, hogy a csapadék víz a tetőkről a csatornába zubog, hanem azt felhasználjuk fák öntözésére, a fák megtartják a vizet, kevésbé szárad ki a talajt.
1: Egyéni privát szinten milyen apró lépéseket lehet megtenni azért, hogy ebben tudatosabban gondolkodjunk és éljünk?
0: Például egy gangosházban lakom Budán. A csatornára most felhelyeztünk egy ilyen esővíz hordót. A gangon lévő növényeket abból locsoljuk. Ez nagyon pici lépés, de azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a környezetünknek az élhetősége javuljon, illetve hogy megbecsüljük a víznek a fontos sárgát.
1: Városi társadalmi szinten milyen lépések kellenének?
0: Kötelezővé kellene tenni, hogy szét legyen választva a csapadékvíz és a szennyvíz. Az építési beruházásoknál is előtérbe helyezni azokat a technológiákat, amelyek a szürke víz felhasználását is lehetővé teszik. Nagyon fontos a városi zöld felületeknek a hálózatosítása, egy ökológiai rendszer tudjon kialakulni. Beindul egy ilyen ciklikus folyamat, ahol sok fa van, ott több víz megmarad, ott jobb a klíma, gyakorlatilag ezek teljes mértékben összefüggő folyamatok.
2: Trendidők. A produktivitás azt jelenti, hogyan tudjuk a lehető legtöbbet kihozni az időnkből és a munkánkból. Az utóbbi években ez már egyfajta elvárás is lett, folyamatosan hatékonynak kell lennünk. Csak hogy miközben egyre több eszköz könnyíti meg az életünket, mégsem szabadult fel időnk, gyakran túlterheltnek érezzük magunkat. A jelenségről Kovács Nagy Áron beszélgetett dr. Habil Bokor Tamással, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének intézetvezetőjével.
3: Napjaink egyik trendje a produktivitás, de a gyakorlatban egyébként produktívabbak lettünk, ön hogy tapasztalja ezt egyetemi oktatóként?
4: Szokták mondani, hogy a digitalizáció nagyon sok időt spórol nekünk, és ezáltal akár produktívabbá is teheti a napjainkat. Rettenetes mennyiségű eszközzel meg vagyunk segítve, amik időt és energiát takarítanak meg nekünk. Itt a mosógéptől kezdve az autóig bármire gondolhatunk, amivel könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban végezzük el a célfeladatainkat. Ezek ellenére összességében a 21. század emberének nem lett több ideje, mint amennyi mondjuk a 19. század végén volt. Ez igaz, hogy az egyéni létfenntartásra fordítandó idő és tevékenység rövidült, mert az élelmiszerünket nem kell magunknak megtermelnünk, mert az ellátási láncok kényelmesebbé tették akár a ruházatnak a beszerzését, akár ugye a munkahelyre ingázást és egy csomó más dolgot, nem beszélve a házi munka elvégzéséről. Viszont mi jött ezeknek a helyébe? Képernyőidő jött elsősorban ezeknek a helyébe, olyan adminisztratív feladatok, gondolok itt a közigazgatási ügyintézéstől kezdve a munkahelyi adminisztrációig bezárólag nagyon sok mindenre, ami eszi az időnket anélkül, hogy igazán produktívan töltenénk. Van ebben az egész jelenségben egy paradoxon, hogy egyre több eszközünk van, ami segítené a termelékenységet, miközben az ember egyre több talán értelmetlen feladatba temetkezik bele, mint a folyamatos görgetése a híroldalaknak, vagy a közösségi médiaposztok tanulmányozása, különösebb mély intellektuális hatást nélkül legtöbbször. És a képernyőidőben persze nem csak a számítógépről, vagy a mobiltelefonról beszélünk, hanem akár a klasszikus televíziózásról is.
3: Mégis nem lehet annak egy pozitív oldala, hogy a produktivitást esztétizáljuk, vagy inkább egy szorongást keltő hatása van ennek ön szerint?
4: Evolúciós szemszögből nézve azt az időt, amit az ember nem a létfenntartása megteremtésére fordított, azt általában pihenéssel töltötte. Ezt kiválóan meg lehet nézni a ragadozók életmódján. Naponta néhány órán keresztül foglalkoznak zsákmányszerzéssel, egyébként pedig, mint egy jól ismert lusta oroszlán, fekszenek és alszanak. Ehhez képest, amikor az iparosodás időszakában kialakult a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás triásza, és aztán ezen belül ezeket a 8 órákat tologattuk egymáshoz képest, melyiknek milyen aránya van, az már egy nagyon mesterséges helyzet ahhoz képest, ahogyan az ember bioritmusa működik, ahogyan az ember figyelme működik, amennyit fizikálisan elbír, például egy helyben ülve, hogyha ülő munkákról beszélünk. Nagyon-nagyon nem természetes úton halad ez a munkavégzési struktúra, aminek a keretében kialakult a teljesítmény fetisizálás.
2: Trendidők. Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regényi Eszter összeállítását hallják.
5: Jegyzetelő fülhallgató. Egy új kínai fejlesztésű mesterséges intelligenciára épülő fülhallgató képes rögzíteni a beszélgetéseket, majd automatikusan leírni és összefoglalni azokat. A rendszer nem csak a környezet hangjait, hanem a telefonhívások során elhangzó beszédet is rögzíti, így teljes képet ad egy megbeszélésről. Az elkészült jegyzetek néhány percen belül megjelennek, akár internet kapcsolat nélküli helyzetben is. A fejlesztők szerint az eszköz megkönnyítheti a munkát, például tárgyalásokon, előadásokon vagy interjúk során. Kitalált kór. Svéd kutatók kísérlete rávilágította a mesterséges intelligencia rendszerek egyik komoly gyengeségére. A Göteborgi Egyetem szakemberei egy nem létező betegséget hoztak létre, amelyet rövid időn belül több chatbot is valós kórként kezdett kezelni. A hamis információk ráadásul tudományos cikkekben is megjelentek, ami komoly szakmai aggályokat vet fel. A vizsgálat szerint az EMI rendszerek gyakran ellenőrzés nélkül veszik át és terjesztik az adatokat. Mindez újabb figyelmeztetés arra, hogy a technológia használata során elengedhetetlen a kritikus ellenőrzés. Gondolatolvasó sapka. Új szintre léphet az ember és a számítógép kapcsolata egy kaliforniai startup fejlesztésének köszönhetően. Egy olyan sapkaként viselhető eszközről van szó, amely az agyi jelekből képes szavakat generálni a képernyőre. A technológia az elektroenkefalográfia módszerére épül, és egyelőre korlátozott pontossággal működik. Bár a fejlesztés ígéretes, a készítőknek még számos adatvédelmi és technikai problémával kell szembenézniük.
2: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb holnap 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanyja nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
6: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Az első magyar írásbeli emlékek még nem magyar nyelvű szövegek voltak, hanem latin iratokban említett magyar szavak. Az első eredeti formájában fennmaradt oklevél a Tihanyi apátság alapító levele 1055-ből. Mai műsorunkban ezzel a fontos nyelvemlékünkkel foglalkozunk. Hoffmann István nyelvészt, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanárát Takács Tibor kérdezte.
1: A Tihanyi apátság alapító levelének mi a jelentősége a magyar nyelv megismerése szempontjából?
2: Ez valójában hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a korabeli kiejtést megismerjük, és azt a problematikát lássuk ennek segítségével, hogy egyáltalán milyen gondokkal küzdöttek az eleink, akik megpróbálták a magyar nyelv írásbeliségét kialakítani, ami nem volt könnyű dolog, hiszen egy finnugor uráli nyelvnek a hangkészletét kellett, egy indoeurópai nyelvnek a latin nyelvnek a betűkészletével lejegyezni, és hát fontos abban a szempontból is, hogy a finnugor uráli nyelvek között a magyar az, amely a legrégebbi írásbeliséggel rendelkezik, tehát a legrégebbi konkrét nyelvi emlékei vannak, ez pedig az őstörténet, a közös uráli történet szempontjából is lényeges körülmény.
1: 82 hely neve szerepel az alapító levélben. Mit jelölnek ezek a nevek? Hol feküdtek az általuk megnevezett helyek?
2: Ezek ugye a Tihanyi apátságnak adományozott birtokok, tehát Tihany környezetében először is, de ott viszonylag kevesebb birtokot kaptak ők. Tihannyal szemben a mostani Siófok környezetében vannak még említve birtokok, és sorban szépen a Balatonnak a déli partján, sőt délebre, Belső-Somogyban is kaptak birtokokat. De a Dunántúlnak távolabbi, a Dunához közelebbi részén, Tolna megye térségében, a mai Tolna, Fad környékén, de még a Dunatisza közén is, és Kalocsától délre, még Süköst környékén is kaptak birtokokat, és ezeket a helyeket mind nevekkel megjelölve írták be az oklevélbe.
1: Vannak-e közöttük olyan nevek, amelyeket a magyarok a honfoglalás előtt a Kárpát-medencében élő népektől ismertek meg?
2: Csupán kettő olyan van, amely nem a magyar nyelvből eredeztethető. A Balaton neve éppen az egyik, ami szláv eredetű. Tulajdonképpen egy mocsár jelentésű szláv szóból való, a blato, a mai nyelvekben is megvan, annyit jelent, hogy sáros, mocsaras hely, hogy ez a magyarok által használt név volt a korban, tehát 1055-ben, az viszont kétségtelen, mert a szláv nyelvekben BL mással hangzó kapcsolattal kezdődik, blato, blatin, a magyarban viszont itt már balatinnak, balatonnak van írva, tehát jellegzetes magyaros hangformában. A másik egy Tolna megyei helynek a neve, Kesztölc, ez a mai Decs környékén feküdt, ma már nem létezik ez a település, ez pedig egy régi koszter, ilyen erő, templom, vár-szerű képződményt jelölő szó volt. Ennek is a nyelvi alakja, hogy tudnék, nem Kastel, hanem Kesztölc, tehát e hang van benne, ez is már a magyar nyelvbeli használatát mutatja ennek.
1: A benne található nevek település neveket jelölnek főleg?
2: Igen, jó néhány település neve említhető, maga Tihany, vagy Somogyvárnak a neve, Tolnának, Fadnak, vagy hogy kisebb helyeket is említsek, Siófok határában az autópályán tábla is kírja, hogy jobbra van Töreki puszta. Ez türkű formában szerepel, tulajdonképpen a török népnevet örökíti meg, egy népnévből származik. Másrészt megvannak a különböző természeti alakulatoknak a megnevezései is ebben. Ezek közül itt most egyet említenék, egy szép völgyhíd épült Tihannyal szemben, a Köröshegyi völgyhíd. No hát ez a Körös, ez egy víznév volt valamikor, a Kör is tövéről, azaz arról a helyről, ahol a Kör is belefolyik a Balatonba, ez a folyónak a töve, Kör is tüjének, tövének említve ezt a helyet. Tehát ott, ahol mi most az autópályán átmegyünk, az alattunk lévő folyó neve ugyanolyan formában, majd 1000 évvel ezelőtt is említve volt.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk edesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunkkal holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett szétírni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében Első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Közeledik az ESZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Elhunyt Fazekas László, 92-szeres válogatott labdarúgó, az Újpesti Dózsa és a Magyar Labdarúgó válogatott korábbi csatára. 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 3-szor pedig elhódította a gól királyi címet is. 33 évesen szerződött az Antwerpenhez, majd a szintén belga Saint-Truidenhez igazolt. Olimpiai aranyérmet nyert 1968-ban Mexikóvárosban. 1985-től 1996-ig belga kluboknál dolgozott edzőként. Fazekas László 78 éves volt. Végül az időjárásról. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
5: Idén 30 éves a Budapest Music Center, és létrejött a Kocsis Zoltán archívum. Vendégünk a stúdióban Gőz László, a Budapest Music Center igazgatója. Új kiállítás Balatonfüreden a Modern Műtárban. Szépség és szörnyetek premier a fővárosi Eiffel Műhelyházban. És megnyílt a Rákóczi 350 kiállítás Sárospatakon. Ezek a mai témáink. Jó napot kívánok, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. A mai szerkesztő Kádár Dóra. Köszöntöm a stúdióban Gőz Lászlót, a Budapest Music Center igazgatóját. Jó napot kívánok. Mielőtt a 30. évfordulójukról beszélnénk, hozzuk szóba a Kocsis Zoltán archívumot, amelyet az eddig a BMC-ben működő Music Fórum alapítvány hozott létre. Annál is inkább, mivel idén Kocsis Zoltán halálának 10. évfordulója lesz ősszel, és ez azért öröm, hogy ebben az évben méltó helyet kaphat ez a hagyaték, amely azt gondolom, hogy óriási, hiszen Kocsis Zoltán 40 éves pályafutása alatt a zeneirodalom szinte teljességét eljátszotta, elvezényelte. Így van?
6: Nagyon-nagyon pontos dolognak tartottuk. A halála után egy-két évvel el is kezdődött egy tárgyalási folyamat, hogy ez a fantasztikus hagyaték biztos helyre kerüljön, és mi azt tartottuk fontosnak, hogy egyben maradjon mindenképpen. És hosszú-hosszú tárgyalások, beszélgetések, megállapodások eredményeképpen sikerült a örökösök, felesége és fia között egy olyan megállapodást kötni, amiben azt mondhatom, hogy mindenki boldog. Krisztián, a Zoli fia, elképesztő tehetségű zeneszerző, zongorista, aki nagyon-nagyon fontosnak tartja édesapja hagyatékát. És ugye egy hagyatékot megőrizni az egy dolog, hogy betesszük egy raktárba és ott van, de hogy ezt egy olyan helyre tegyük, és ez a Ligeti utca 5 lesz majd, éppen átépítés alatt van, a Music Forum által vásárolt ilyen nagyon nagy méretű régi polgári lakást alakítottuk át archívummá, és a Music Forum alapítvány archívumában van egy külön két ilyen óriás szoba, ami alkalmas majd arra is, hogy előadásokat tartsunk, és negyedévente elemezzük az ő életét, vagy mindenféle kocsis tudósok elmondják a dolgokat, ami Zoliról tudnak.
5: És esetleg a nagy közönségnek pedig kiállítanak néhány darabot a nagyatékból?
6: Egy archívum akkor archívum, hogyha bárki számára elérhető és megközelíthető. Ezek a nagy archívumok, amik világszerte nagyon sok helyen vannak, van, hogy egy bizonyos művészköré épülnek, van, hogy nagyon sok művészköré, ezek látogathatóak, nyilvánosak, be lehet jönni, meg lehet nézni, kölcsönözni nem lehet, mert ez nem könyvtár, és nyilván úgy kell berendezni, hogy ott minden létező dolog megtalálható legyen neki. Van egy nagyon komoly klasszikus zenei gyűjteménye, ott a gyűjteménye, de elsősorban azt gondolom, hogy az ő hagyatékának legfontosabb része az a 2500-3000 felvétel, mert hogy ő akkurátusan ezeket a felvételeket gyűjtötte, a levelezése, a fotói, stb. Stb.
5: Ezek kordokumentumok is, mert ahogy mondja ő, minden fellépését dokumentálta precízen, tehát a magyar, illetve a külföldi zenei életről is egy igen komoly képet kaphatunk, gondolom én.
6: Igen. Szerintem az egyik legfontosabb kor dokumentátor volt. Minden először is kiválóan írt, rengeteg írása jelent meg, és különböző sokszor abban az időben még nagyon kényes helyzetekben is megnyilvánult. Úgyhogy, és egy lenyomat erről a 20. század, 21. század átmenetről eleve, amiben éltünk, és azon belül pedig a zenei világról, hisz azért azt általában el szoktam minden kosissal foglalkozó zenetudós mondani, hogy volt a Sziatoszláv Richternek egy írás, amiben azt mondta, hogy Kocsis Zoltán az, aki tudja őt folytatni. Persze ezek ilyen művész anekdotáknak tűnnek, de hát tudjuk mindannyian, hogy egy abszolút zseniről volt szó, mint karmester, mint zongora művész, és egyáltalán mint muzsikus.
5: És személyes tárgyai is vannak, amelyek azért lehetnek talán érdekesek, mert én úgy gondolom, hogy ő nem volt egy kitárulkozó egyéniség a nyilvánosság előtt, tehát hogy valamit legalább látunk.
6: Ilyen. Nagyon sok személyes tárgy van ebben, a fraktól kezdve egészen a kis apró tárgyakig, a általános iskolai ellenőrzőjétől a levelezésig. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog számunkra is, bár majdnem tökéletesen feldolgozta az ő saját életművét, mert hogy egy grafomán ember volt, és egész különleges képességekkel rendelkezett, és majdnem minden megvan számítógépen, kívül az utolsó 3-4 évet. Tehát nekünk előttünk egy óriási munka áll, most ott tartunk, hogy ezt a gyönyörű lakást be kell polcoznunk, mindent méretre kell csinálni. Ez egy nagyon bonyolult dolog, ebbe segített nekünk a Kulturális Innovációs Minisztérium, de jóval több magánpénz is van ebben, amit a Budapest Music Center és Kurtág Györgynek is köszönhető.
5: És közben Mácsai János zenetörténész vezetésével elkezdődött már a feldolgozás.
6: Így van.
5: És akkor a fiatal zenészek oda bejárhatnak mindenfélét megnézni, bár szerintem azt a fajta nagyon érzékeny előadásmódot, amit Kocsis Zoltán képviselt, megtanulni nem lehet, de legalább élvezhetik, illetve a naplókból, levelekből megismerhetik a Kocsis Zoltán zenei felfogását, vagy elkötelezettségét, vagy maximalizmusát, mert hogy ez jellemző volt rá, és ezek biztosan ott előjönnek ezekben az iratokban.
6: Hogyne, ez egy fantasztikus kincses bánya, úgyhogy mindenkinek majd ajánlom, hogyha megnyílik, akkor jelentkezzen be és jöjjön, de emellett azért ott lesz Jenei Zoltán hagyatéka, Sári József hagyatéka, számos zeneszerző jelezte, hogy szeretné ott tartani. Szóval ez valójában az alapítványnak egy nagyon fontos dokumentáció megőrzési idézőjelben mondom betegsége van, de ezt mi már azért 30 éve csináljuk, mert a Budapest Music Centernek a Mátyás utca 8-ban lévő épületében is van egy elképesztő könyvtár, több mint 100 000 példányszámmal, kották, és ott is vannak különben hagyatékok. Úgyhogy mi csak azt szerettük volna, hogy ezek a mogulok, akiket most az előbb is felsoroltam, ezek valamilyen úton, módon papírformában is hozzáférhetőek legyenek.
5: A 30 éves Budapest Music Centernek tehát többféle feladata van. Ugye vannak kiadványaik, igen sikeresek, több nemzetközi és hazai díjjal, vannak nyilvános adatbázisaik, illetve koncerteket, rendezvényeket, zenei fesztiválokat is szerveznek. Közeljövőben milyen programokat ajánlana? Vagy a közeljövőre?
6: Igen, amit itt felsorolt a 30 év alatt, így ilyenkor mindig a súly az ember vállára nehezedik. Ami talán most a legizgalmasabb dolog, május 9-én a Kurták 100 programon belül az évvégéig tart. Tomás Ádész a világ második legtöbbet játszott kortárs zenei élő szerzője. Éppen ma is, tegnap is kurzus tart, és ennek az árokoncert lesz május 9-én a BMC-ben, és május végén pedig lesz egy közép-európai jazz minifesztiválunk, és azt azért hozzá kell tenni, hogy évi 450 koncertünk van, tehát most mondhatnék nagyon sokat, de a bmc.hu-n mindenki mindent megtalál.
5: És még annyit hadd kérdezzek, hogy a BMC-ben, annak tetőtéri lakásában élő Kurták György, aki most már 100 és fél éves, hogy van mostanában? Továbbra is dolgozik?
6: Hogyne, abszolút dolgozik. Most a Tomás Ádész kurzuson ő maga is részt vesz, éppen délelőtt is tanított, úgyhogy elképesztő munkabírással, teherbírással dolgozik.
5: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá.
6: Én is köszönöm.
5: Az idén 30 éves Budapest Music Center igazgatója Gőz László volt a vendégünk.

0: Szépség és a szörnyetek sztoriát szinte mindenki ismeri, de a Tóth Péter Mechler Anna szerzőpáros szándékosan szakít a hollywoodi történettel. A budapesti Eiffel-műhelyház május 9-től látható új meseoperájában a főszerep a gyerekeké. Nagy Bálint a karmesterrel, Heiser Nikolettel beszélgetett.
1: Heiser Nikolett karmester stílusosan egy olyan felsőben érkezett, ami már utal a Szépség és a szörnyetek klasszikusára.
2: Valóban az alkalomhoz megfelelően öltöztem, de természetesen mi nem a Disney verziót fogjuk játszani, hanem Tóth Péternek a meseoperáját, ami ezúttal egy ősbemutató lesz, úgyhogy május 9-én, aki eljön meghallgatni, az először hallhatja, még ez sosem hangzott fel, és tudom, hogy mindenki a Disneyre asszociál, és nyilván mi is arra gondoltunk az elején, de egyébként a történetben is ez igazából az alaptörténet, az alap francia mese, tehát azok a színesebb vagy kiszínezett dolgok, amiket a tudomásom szerint a Disney rakott hozzá, azok itt nem fognak megjelenni.
1: Milyen környezetben játszódik majd viszont akkor ez a feldolgozás?
2: Damaszkuszban oda tart a Merkantil és az ő csapata, és igazából ezen a damaszkuszi vásárból visszafele jövet találkoznak össze, vagy találkozik össze a szörnyeteggel, mert ugye megkérdezi a három lányát, itt ugye három lánya van, és nem egy, és mindegyik kér valamit, hogy mit hozzon a vásár. És a legkisebb lánya, és itt nagyon sok mesei elemet is találunk egyébként a műben, a legkisebb lány egy virágot kér, és az apuka hazafele meglátja ezt a virágot, de nem tudja, hogy az a kert, amiből ezt leszakítja, az kihez tartozik, és természetesen nem árulok el titkot, az a szörnyetegnek a kertjéből lesz kiszakítva az a rózsa, és innen indul természetesen a bonyodalom. Alapvetően a váza az ugyanaz, mondom azzal a különbséggel, hogy itt például három lánya van a Merkantilnak, bár Szépségnek hívjuk cím szerint, de egyébként Violának hívják, és ez többször fel is hangzik. Viola, Léna és Magda a három lány. Nagyon sok gyerek játszik a darabon, tehát itt majdnem 90 gyerek lesz színpadon, ami szerintem egy nagyon izgalmas vállalkozás minden alkalommal. Egyrészt azért, mert az, hogy gyerekek adnak elő gyerekeknek, ez mindig egy nagyon különleges alkalom, szerintem sokkal jobban befogadható a nézői oldalról is, illetve magára a történetre visszatérve, a Merkantilnak a házában kezdődik az egész, ahol sürgés forgás van, pakolnak, például ez egy nagyon érdekes, mondta is Mechler Anna, hogy őt nagyon izgatja, nagyon szereti ezt a pakolást az utazás előtt, és ugye ebből direkt csinált egy ilyen nagyobb jelenetet, és akkor ott tényleg megvan, hogy miket pakolnak el, hogyan pakolják el, tehát arra egy külön jelenetet szántak, ez zenében is ugye megjelenik, és aztán elindulnak Damaszkuszba, ahol egy ilyen igazi keleties vásárba találjuk magunkat, ezeket egyébként a zene mindig visszatükrözi, tehát Tóth Péter nagyon jó érzékkel nyúlt ezekhez a jelenetekhez, és aztán, ahogy mondtam, visszafele ugye leszakítja ezt a rózsát, és ahogy hazaér, elmondja a legkisebb lányának, a Szépségnek, hogy bár elengedte az édesapát, de ugye az volt a feltétele, hogy a lányt vissza kell küldenie. És akkor innentől kezdve igazából happy end lesz majd a vége, most már a többit így nem mondom el, de az egy nagyon érdekes dolog, hogy mi megy végbe be a tulajdonképpen kislányba, és ennek a lelki folyamatait látjuk nagyon hosszan.
1: Mi akkor ennek a darabnak az üzenete, akár gyerekek, sőt, még talán felnőttek számára is?
2: Szerintem minden korosztály számára hordoz nagyon fontos üzeneteket. Az egyik szerintem legfontosabb üzenete az, hogy már kívülről megítélünk valakit, hogyha megismerjük és meglátjuk azt, hogy belül ő milyen, az sokkal fontosabb, mint hogy az ember hogyan néz ki. Ugye az egész alapmesének is ez az egyik üzenete. Illetve az önfeláldozásról, hogy én hűséges vagyok például az édesapámhoz, hogy eszembe sem jut az, hogy ne menjek el. Bár ő nem tudja, hogy én ha oda megyek, akkor egyáltalán élve visszatérek-e, de természetesen el is mondja a kislány, hogy bármit kér az apja, ő megcsinálja. Szóval itt nagyon komoly elköteleződésekről is van szó.
1: Említette, hogy egész családoknak érdemes lehet ellátogatni.
2: Ugye itt természetesen nem a nagy klasszikus operára kell gondolni, tehát szerintem ez egy nagyon jó belépő, akár 3-4 éves gyerekeknek is, tehát tényleg azt gondolom, mert nagyon sok ismerősöm, akik ilyen nagyon pici korosztályú gyerekeket úgymond hordanak hozzánk előadásra, ők mindig azt mondják, hogy végigülik, figyelnek végig, nagyon szeretik.

0: Tóth Péter a Szépség és a Szörnyetek című alkotásának bemutatója, tehát a Fővárosi Eiffel Műhelyházban lesz május 9-én. Nagy Bálint a karmesterrel, Heiser Nikolettel beszélgetett. Új kiállítás nyílt Balatonfüreden a Modern Műtár Szőlősi Nagy Nemes gyűjteményében. A Work in Progress című tárlat a közelmúltban elhunyt Benkő Imre Kossuth Díjas fotóművész előtt tisztelek, de más művészek képei is láthatók. A modern és kortárs nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag magángyűjtemény 30 év után került haza Párizsból Balatonfüredre, a Veszprém Európa kulturális fővárosa évében. Felszegi Csaba riportja.
1: 2023-ban az EKF évében nyílt meg Balatonfüreden a MOMÜ, Modern Műtár Szőlősi Nagy András és Nemes Judit gyűjtők gyűjteményéből összeállított 20. századi és a kortárs geometrikus absztraktot bemutató kiállítás.
2: Tóbiás Krisztián, a balatonfüredi modern műtár menedzsere.
1: Tehát ez egy állandó kiállításként lett tervezve, amelyhez minden évben csatlakoznak időszaki kiállítások is. Kicsit furcsa a helyzet, de például a fotókiállítás az állandó kiállításként működik, viszont minden évben új tematika mentén állítunk össze anyagot, pontosabban Somosi Rita művészettörténész, aki kurátora a fotókiállításnak.
2: Minden évben van egy megújuló tavaszi tárlat?
1: Igen, minden évben a fotókiállítás újul meg, illetve egy kisebb kamarakiállítás is kapcsolódik az állandó kiállításhoz, és ez a kamarakiállítás ez szintén évről évre újul.
2: És akkor mostani húzóerő Benkő Imre fotoművész tárlata?
1: Gyakorlatilag Benkő Imre fotoművésznek lett ajánlva, tehát azért is van benne a címében az, hogy In Memoriam Benkő Imre, viszont ez is egy ugyanúgy egy gyűjteményes kiállítás, több fotoművész munkával, munkavégzéssel kapcsolatos fotói vannak innen a falakon.
2: Benkő Imréről ugye azt tudjuk, hogy MTI fotós is volt, tehát sajtófotós is volt, de igazából művészi fotókkal foglalkozott, főleg a később időszakában. Most melyik kor szakából válogat?
1: Hát ebben szerintem elég nagy az átfedés, de ugye ha végignézünk itt a falakon, akkor szinte mindegyik párhuzamosan úgy művészfotó is, mint ahogy sajtófotó is, ugyanis például Lucien Hervé is különböző folyóiratoknak és lapoknak készítette ezeket a fotókat.
2: És egy másik kiállító itt a tárlaton?
1: Igen, ő is valójában sajtófotókat készített, viszont olyan minőségű sajtófotókat, amelyek önmagában művészfotóként is megállják a helyüket.
2: Itt van például a paplankészítő kép, ezt látjuk.
1: Igen, itt van paplankészítő is, illetve itt van még néhány.
2: De most már a képzőművészeti részen vagyunk.
1: Igen, a képzőművészeti kiállításban is ugye domináns a geometrikus absztrakt művészet, de itt láthatók olyan művek is, amelyek csak valamilyen formában kapcsolódnak a geometrikus művészethez. Például Bak Imrének van itt néhány korai munkája, Maurer Dórának is néhány műve. Ezeken a munkákon, amelyek itt vannak a falon, gyakorlatilag végigkövethetjük azt, hogy a 20. század elejétől egész a mai napig hogyan alakult ez a művészeti stílus. Passák Lajos például elsősorban a magyar művészek vannak kiállítva, de ezek mellett azért megtalálható Európa különböző országából származó művészek, illetve néhány Európán kívüli művész is, japán művész, amerikai művész is.
0: A balatonfüredi modern műtár új kiállításáról hallottunk.
3: Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.
0: Évek óta nem látott műtárgyak, kevéssé ismert történetek és relikviák második Rákóczi Ferenc életéből. A Sárospataki Rákóczi Múzeum időszaki kiállítása a fejedelem születésének 350. évfordulójára emlékezik. Itt van velünk telefonon Tamás Edit igazgató. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Kérem, említsen néhányat a különleges tárgyak, relikviák közül.
4: Látható kiállításunkon második Rákóczi Ferenc ABC-s könyve, az a vers, amelyel Munkás Ostromakor a rákóczi gyerekek köszöntötték édesanyjukat, Zrínyi Ilonát, ezek közvetlenül második Rákóczi Ferenchez kapcsolódnak, de ugyancsak a Rákóczi történetnek a részei, Mikes Kelemen levelei, amelyek úgy szintén kint vannak a kiállításon.
0: Most felfigyeltem az ABC-s könyvre, tehát második Rákóczi gyermekkorában használt ABC-s könyvére, ez hogyan maradhatott meg ennyi ideig? Honnan került elő?
4: Ez nem előkerült, ez valóban megmaradt. A család őrizte, és a családhoz kapcsolódó személyek őrizték a Ipsáros patakon, aztán átkerült a trinitárius szerzetes rendhez, őket második Rákóczi Ferenc telepítette Sáros patakra, és amikor a rendet feloszlatta második József, akkor a piarista rend őrizte tovább ezt a picinke kis könyvet sátorolja új helyen, és onnan került fel a piaristák központi könyvtárába. Úgyhogy ma ennek a ABC-s könyvnek a tulajdonosai a piaristák, a piarista rend büszkesége ez, és nekünk pedig nagy öröm, hogy a piaristák és további 13 múzeum, könyvtár úgy gondolta, hogy az évforduló tiszteletére a féltve őrzött tárgyaikat ideadja, és Sárospatakon együtt láthatják a látogatók.
0: Igen.
4: És ez a különleges benne.
0: És nem csak az ABC-s könyv kapcsolódik második Rákóczi gyermekkorához, hanem van például egy portré, amely a 8 éves Rákóczit ábrázolja. Ez is érdekes.
4: Ez a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményéből került hozzánk, és külön érdekessége, hogy ez nem csak feliratozott, hanem dátumozott festmény, és ez megerősíti azt, hogy második Rákóczi Ferenc 1676-ban március 27-én született. Ma már számunkra talán meglepetés, de még a 20. század közepén is kételyeket vetett azt föl, hogy második Rákóczi Ferenc 1675 őszén vagy 76 tavaszán született, és ennek is például egy bizonyítéka ez a festmény, amely a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe tartozik.
0: Most a 350. évfordulón előkerültek-e, vagy be tudnak-e mutatni friss tudományos eredményeket is esetleg?
4: A kiállításhoz közvetlenül igazából múzeumi kutatások kapcsolódnak csak, de a friss kutatás, tehát a tudományos eredményekről, majd az őszi konferenciánkon számolunk be, ugyanis a Rákóczi Múzeum egy program sorozattal emlékezik meg a születésnapról, már január-februártól Rákóczi rajzverseny, gyerekrajzversenyt hirdettünk, fantasztikus volt az érdeklődés a Kárpát-medencéből, és ebből május végén gyermeknapra kiállítást is készítünk, a várjátékok is a Rákóczi évfordulóra reagál, és októberben pedig a nemzetközi konferenciánk a tudományos eredményeknek ad helyet, de lesznek folyamatosan kisebb rendezvények is, bizonyítván azt, hogy a Sárospataki Rákóczi Múzeum a legfőbb rákóczi kultuszhely, és a Nemzeti Múzeumon belül pedig a fő események, a fő kiállítás az itt Sárospatakon valósul meg.
0: A várjátékok, amelyet említett, júliusban lesznek, ez a kiállítás pedig, amelyről az imént beszélgettünk, október 31-ig lesz nyitva, tehát Sárospatakon a Rákóczi Múzeumban. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen.
0: Tehát a Sárospataki Rákóczi Múzeum új kiállításáról és más programjairól hallottuk Tamás Edit igazgatót.

És még néhány ajánlat a kalendárium vége felé. Bágyi Balázs és együttese ad koncertet szombaton a Pesti Vigadóban. A Bágyi Balázs New Quartet zenekar számos európai jazzfesztiválon lépett fel az elmúlt évtizedben, rendszeresen turnéztak Kínában is, a 2024-es év pedig kiemelkedően sikeres volt számukra. Csehországba, Észtországba és Mexikóba is meghívást kaptak. A formáció repertoárja a zenekarvezető szerzeményeire épül. Az Essencia Artis záró napján a 2025-ben megjelent Encore című albumuk zenei anyagát játsszák, tehát május 9-én a Pesti Vigadóban.

A világ egyik legismertebb természetfilmes műsorvezetője Sir David Attenborough május 8-án ünnepli 100. születésnapját. A generációk számára meghatározó biológus a mai napig aktív. Legutóbbi természetfilmje a Vad London tavaly készült el, és a rendező születésnapján lesz először látható Magyarországon a BBC Earth csatornán. A csatorna egész hétvégén és a hónapban folyamatosan műsorra tűzi Attenborough filmjeit, de a legizgalmasabb talán az Élet a Földön, Attenborough legnagyobb kalandja című alkotás lesz, eddig soha nem látott felvételekkel, az alkotókkal készített interjúkkal és Attenborough személyes visszatekintéseivel. Végül a Libretto adására hívom fel a figyelmüket. Az M5 csatorna műsorának vendége Dolhai Attila rendező, színművész, színházigazgató, illetve Fischl Mónika színművész lesz, a téma pedig a Viktória című operett Székesfehérváron.

kalendáriumot hallották itt a Kossuth Rádióban, köszönjük a figyelmüket. A szerkesztő Kádár Dóra, a hangmérnök Rózbora Zoltán volt. Nánási Anikót hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra, jó napot kívánunk! A mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Az Irán elleni légicsapások újraindítását és intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök, a Teherán nem teljesíti Washington elvárásait.
1: Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pótlást végeztek.
2: Estig csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több komoly felhő képződik.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait.
2: Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása.
1: Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök.
2: Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges választépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet.
1: Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszkij a Facebookon.
2: Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napi rendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
2: A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakulüléssel párhuzamosan a Tiszapárt egésznapos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
1: Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
2: A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távolléte idején Rúf Bálint, a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormány alakítását. Előkészületeit.
1: Véget ért a történelem írásbeli érettségi. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak.
2: A szokottnál könnyebb volt a középfokú vizsga, mondta a közmédiának a Szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola történelem oktatója. Jancsó Katalin hangsúlyozta, a teszt és esszé kérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni. Hozzátette, az emelt szintű írásbeli azonban nagyobb háttértudást és komplexebb gondolkodást várt a vizsgázóktól.
3: Középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom. Emelt szinten pedig itt azért kritikai gondolkodás kell, logikai tudás, lexikális tudás, és nagy mértékben általános műveltség is nagyon fontos.
1: Bár sokféle hatás érte a hazai ingatlanpiacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Balog László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, Márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kívánnak a vásárlást tervezők.
4: Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
1: Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek, és 40 tonnát meghaladó, különböző tölttípusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása. Falucskai Ivett összeállítása.
5: Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányos tölgy, magyar kőr is, az elegyfafajok közül a szileknek mind a három faja, a juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar és rengeteg olyan gyümölcs, fa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálék forrását is kiegészítik majd évek vagy évtizedek múlva.
6: Fodermájer Vilmos, a Gement ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
5: Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemete számot azt állítjuk helyre.
6: A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány jelenti. Hozzátette, gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
5: Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet víziszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette azt, hogy ez az egyedülálló Gemenci erdő, ez létrejöjjön és megmaradjon.
6: Fodermájer Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M0-as autót keleti szektorán az M4-es autóút felé Csömör térségében. A 64-es kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, a több torlódás már több mint 2 kilométeres.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten lassú a haladás a budai alsórakparton, a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
0: MÁV Info.
8: A győri fővonalon Szárliget és Tatabánya között kigyulladt. Korábban kigyulladt az ajvédőfal, még tart a tűzvizsgálat. Jellemzően 20-30 perces késésekre, illetve kimaradó és rövidebb útvonalon közlekedő S12-es vonatokra kell számítani. A Cegléd-Szolnok-Debrecen fővonalon Cegléd és Abony között egy korábban kigyulladt mérővonat okoz fennakadást. Rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi, terelt útvonalon közlekedő távolsági vonatokra kell számítani. A terelve közlekedő vonatok Zuglót, Kökitferihegyet, Ceglédet nem érintik, akár egy órával is hosszabb eljutás időre kell számítani. Az S76-os vonatok egy korábbi baleset miatt ritkábban közlekednek, várhatóan estig minden harmadik indulás kimarad. Az S440-es vonatok helyett üzemzárási pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvár és Pusztaszabolcs között. Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
9: Jó napot kívánok! A fátyolfelhős időt követően éjszaka erősen megnövekszik a felhőzet, amely csak csütörtökön napközben kezd el nyugat felől csökkenni. Éjjel kevés helyen, csütörtökön nagyobb számban a délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 9 és 16, csütörtök délután 20 és 25 fok között alakul. Hungaromet, Kuntár Roland.
1: Ez volt a Krónika 16 órakor, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea, Farkas Szilvia és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Hamarosan kezdődik a Jó Napot Magyarország. Viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
10: Vannak olyan gyerektáborok, amelyek nem rendelkeznek a működéshez szükséges engedélyekkel, pedig szigorú előírások léteznek a felügyeletre, az étkeztetésre, az egészségügyi körülményekre és a programokra is. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a gyermektáboroknak, és miként tudjuk ezt ellenőrizni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
6: A Made in Hungária 100. előadása a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk Fekete Gábor, a teátrum művésze. Kihirdették a 35. Művészetek Hölgye programját, és Hofi 90 címmel különleges koncertre készül a Cotton Club Singers.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
11: 4:05 lesz 3 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon. És mit gondol a legsikeresebb

0: A munkahelyváltás 50 felett sokak számára komoly dilemmát jelent. Ebben az életkorban a legtöbben már stabil szakmai háttérrel, jelentős tapasztalattal és hosszú évek alatt kialakított munkarutinnal rendelkeznek. Ezért a változás gondolata gyakran nem új lehetőségként, hanem inkább kockázatos lépésként jelenik meg, bár előfordulhatnak előítéletek az idősebb munkavállalókkal szemben, egyre több munkáltató ismeri fel az érett munkaerő értékét. Sokszor halljuk, hogy 50 év felett már nehéz munkahelyet találni, hiszen a munkáltatók inkább a fiatalabbakat részesítik előnyben, de vannak, akik nem esnek kétségbe. Mi erről a véleményük? Mielőtt válaszolnak, hallgassuk meg Zsoldos Barnabás beszélgetését.
1: Sokszor azt szokták mondani, hogy a munkavállalók értékes embere az, aki 30 ereje teljében lévő 50 pluszos ember, az még én szerintem, gondolom én, munkára fogható, mint munkáltató, hogyan gondolkodik erről.
2: Én 67 éves vagyok és minden nap fölkelek is dolgozok. Én azt gondolom, hogy a munka a legjobb terápia az élethez.
1: Ha bejön ide valaki, hogy munkahelyet keresek, de 52. éves vagyok, ez nem hátrány.
2: Ez miért lenne hátrány? Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb tapasztalattal ők rendelkeznek. Nálam minden egyes dolgozóm az, aki hivatalosan is nyugdíjba megy, annak föl van ajánlva a tovább dolgozás lehetősége.
1: Akkor ezek szerint, ahogy szavaiból kiveszem, maradnak is. Jó néven veszik, ha van további lehetőség.
2: Természetesen megtaláljuk a vállalkozáson belül azt a munkaterületet, ahol még ő hasznos tud lenni.
1: Talán még hatással vannak a fiatalokra is, mert át tudják adni a tapasztalatokat.
2: Fontos lenne az, hogy generációról generációra azok a tapasztalatok, amit nem lehet iskolába megtanulni, azt az életbe azok a gyakorlott dolgozók átadják.
1: És át is adják?
2: Remélem. A munkát tartom a legfontosabbnak, nekem a munka az egyik nagy szenvedélyem.
1: Egy autószerelő műhelyben gondolom az nem hátrány, ha valaki 50 pluszos és a gyakorlati tapasztalatait hasznosítja, vagy átadja a jövő fiatal generációjának.
3: Valóban nem hátrány, hiszen az 50 év tapasztalat, akár élet, akár szakmai tapasztalat, az mindegy olyan múltat jelent. Az autószerelés, azt gondolom, az egy jó szakma, megfelelően lehet honorálni, és mindig szükség lesz a munkájára.
1: Meg azt gondolom, persze én nem vagyok szakember, de a régi típusú autókhoz is ért még, meg már az újakat is kénytelen megtanulni, tehát univerzális.
3: Persze, hát az alapok, ugyanazok az újabbak egy kicsit meg vannak bonyolítva. Öveges professzor szerint anyag nem vész el, csak átalakul.
1: Számomra ebből az következik, hogyha egy 50 pluszos ember bejön, hogy munkahelyet keres. Ezek után, ha leinformálta, akkor nem azt mondja, hogy hát nem, köszönöm szépen, hanem ha jók a paraméterei, akkor felveszi, alkalmazza.
3: Igen, ez most csúnyán fog hangzani, de hamarabb, mint egy 20 éves pályakezdőt, mert sajnos nagyon-nagyon gyenge színvonalon kerültek ki gyakorlati részből diákok az iskolapadból, teljesen hozzá nem értően állnak hozzá, érdektelenek, ami talán még a másik nagyon probléma, mind együtt felrakódik arra, hogy hasznosíthatatlanok a napi munkában. Ez 50 évesek nem tudják, mit csinálnak, egy baj szokott lenni, én legalábbis a gyakorlatból látom ezt, hogy a testi adottságaik sajnos 50 éves korukra elérték azt a határt, amikor már mindenféle testi problémákkal küzdenek.
4: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
0: Élettapasztalat, szakmai tapasztalat, az 50 felettiek előnye, ahogy hallhattuk, a megbízhatóság, a lojalitás és a stressz helyzetekben tanúsított higgadság, emellett gyakran fejlett kommunikációs és konfliktus kezelési készségekkel bírnak. Tehát nyilván ők is voltak valamikor fiatalok, és ahhoz, hogy eljutottak erre a szintre, ahhoz kellett az élettapasztalat. A mai fiataloknak is nyilvánvaló, hogy el kell telni bizonyos időnek, hogy ezt megszerezzék, de mi a véleményük mindenről? Tehát ez nemzedéki, jelen nemzedéki probléma, régebben is voltak ilyenek, vagy ez egy általános dolog, hogy egy bizonyos kor fölött már inkább legyenek csak fiatalok. Mai első témánk első hozzászólója Péter van a vonalban, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Jánosi Péter építészmérnök vagyok, akinek egy mestere volt, Plesz Antal. Pécsi bányászból lett kitűnő építész, aki a miskolci Juno szállót tervezte, és az volt a mondása, hogy csak kor van és különbség, tehát nem a kortól száll.

0: említés, nem a kor az, ami meghatározó, hanem az emberi tehetség és az emberi tudás. Ezért azt kell mondjam, hogy itt a 50 éve fölöttieknek a kidobása és gyakorlatilag negligálása a munkaerő piacon az egy teljes képtelenség, ez a nyugati rendszer, hogy 40 év fölött már nem veszünk föl senkit. Mert 40 év alatt még ér valamit, a fölött már nem. Hát gondoljunk bele, hogy egy Alvar Aalto, a nagy finn építész, 80 éves korában tervezte a Finlandia csodálatos fehér épületet, ami a világ építészetének remek műve. Hát egy bizonyos kor kell ahhoz, hogy megérjen például az építész, például egy orvos, például egy tudós. Tehát itt nem a korral kell gondolkozni, és nem a korral kell mérni egy embernek az értékét, hanem a tudásától, mint például a soroksári vasöntödébe, ahol a magminta műhelyben egy csodálatos szakmunkások készítették a motorok hátsó felfüggesztő padok, illetve a sebességváltóházak belső formáját. Gondoljon bele, hogy micsoda tudás volt az, amikor egy ilyen csoport meg tudott faragni egzóta fákból egy belső kitöltő teret, ami a motorházban ki kellett, hogy rekesztődjön. Tehát ott is, egy szakmunkásnál is egy élettapasztalat kellett ahhoz, hogy valaki magmintát tudjon készíteni egy vasöntödében. Óriási szerepe van a tudásnak és a korral járó tapasztalatnak.
1: Ez bizonyos hivatásokra igaz, vagy úgy általánosan is jellemző?
0: Ez általánosan igaz. Hát például egy politikus mikor érik meg? Nem lehet beleesni a politikába fiatalon, hát voltak tehetségek, Napóleon például az volt, de ez ritka. Egy Petőfi az egy fenomén volt. Igaz, hogy nem választották meg képviselőnek, mert ahhoz viszont politikusnak kell lenni, nem költőnek. Tehát a fiatalság az jó, különösen, hogyha valaki tehetséges, de meg kell érni. A tapasztalat az, hogy az évek során hányszor ütközik bele problémákba, és ebből tanul. Tehát a visszajelzés nagyon fontos. A visszajelzés.
1: Az ön hivatásában az utód nemzedékek hogy állnak ezzel a kérdéssel?
0: Egyből a számítógép butít. Tehát ahogy a német haláltáborokon ott volt, hogy Arbeit macht frei, Arbeit macht dumm, a munka butít. Az a baj a számítógépnek, hogy rögtön a totális valóságot adja, és az új nemzedék a számítógéppel rajzol, nem kézzel. Amíg az ember a skizpauzal 3, 4, 5, 6, 7, 8 változatot is kitalált, és aközül választott, addig most már a totális, szinte kiviteli terv szerinti pontos terveket dobja ki a gép mintákból. Ez azt jelenti, hogy a minősége a végső terméknek, például egy épületnek, az csapnivaló. Tehát vigyázni kell a számítógépes új korszakkal, és vissza kell térni a gondolkodásra. Például a fára mászó gyerek az okosabb, mint aki nem mászik fára, mert térben lát. Például.
1: Tehát gyakorlatilag az ön hivatásában a számítógép az nem tudja pótolni, nagy segítségre van, de a kézi befektetett energiát.
0: A gondolkodás nem tudja pótolni, és az, hogy variációkban gondolkodunk. Nem az első vacak ötletet dobjuk oda a megrendelőnek, hanem fejlesztünk, rászánjuk az időt, nem a fiókból veszük elő a készterméket, és adjuk el százszor. Ez a lényeg.
1: Köszönöm nem szépen.
0: Üzlet, az építészet művészet, nem pedig üzlet.
1: Köszönöm szépen, és akkor folytatjuk Szabolcsa. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szinte minden szempontból tudok csatlakozni az előző hozzászólóhoz. Én azt gondolom, hogy a munkahelyeknek a zömében a tapasztalatot azt alul kezelik, kevésbé számít fontosnak, mint szerintem amennyire valójában számít. Az igaz, hogy nagyobb cégeknél vannak olyan modellek, ami szerint végezni kell a tevékenységet, és nem jellemző annyira a kreativitás, mert mindenkinek ki van adva egy adott feladat, mint a szerint azt kell végeznie. De szerintem nagyon sok olyan iparág van, ahol igenis szükség lenne a kreativitás, és a kreativitásnak szerintem a kreativitás akkor van, hogyha van mögötte egy alaptudás, esetleg soktétű tudás, amit az ember összekombinálva tud valami újat alkotni. Én nekem az a véleményem, hogy nem a nyugat-európai munkamorál felé kellene kacsingatnunk, hanem inkább a japán felé, ahol értéke van annak, hogyha valaki 40 éves munkatapasztalata van, és arra igenis vigyáznak. Volt ebből már korábban is téma, hogy a szakmunkás képzésben az nagyon nagy probléma, hogy kiesett egy olyan generáció, pont azok az 50-60-as évek, azokból annyira kevés van, hogy hiába tanulják meg az iskolapadban a fiatalok a szakmákat, nincs, aki tovább vigye nekik gyakorlatba, hanem egyből a szakmunkás bizonyítvány, vagy a szakközépiskolai bizonyítvány megkezdése után azonnal a munkaerőpiacra kerülnek ennél. Ez egy jó egészségesebb módja volt ennek kb. 50 évvel ezelőtt, amikor elmentek úgymond idézőben inasnak a fiatalok, és ott azt, amit tanultak az iskolában, azt tudták ötvözni azzal a gyakorlattal, amit egy tapasztalt idős szakember meg tudott mutatni, és így tudta tovább örökölni azt a tudást, amit ő is összeszedett, az idős ember is, vagy a szakoktató összeszedett 50 vagy 30-40 év alatt. Ez nagyon fontos, és ez teljesen kiesett. A tervekkel kapcsolatban, a tervezéssel kapcsolatban, hogy kapcsolódjak még az előző telefonálóhoz, hogy valóban az a baj a mesterséges intelligenciával, hogy olyan klisékből dolgozik, amit már egyszer kitaláltak az emberek, de akkor is úgy, hogy kreatív emberek kitaláltak valamit. Tehát, hogyha csak ahhoz nyúlunk hozzá, akkor nem lesz, aki fejleszten. Az autóiparra is nagyon igaz ez, hogy én beszéltem egyszer-kétszer olyan autószerelővel, hogy ilyen teljesen alap dolgokat nem tudott, mert azt mondta, hogy nekik ezt nem tanították, amiket tudom, hogy egy jó mester megtanítana vele, hogy figyelj ide, ennél az autónál ilyen típus hibák vannak, olyan típus hibák vannak, erre kell odafigyelni, ez csak idővel lehet elsajátítani ezt a tudást sehogy máshogy. És az, hogy ezt így alulértékelve kezelik, ez szerintem ez egy súlyos hiba, és valószínűleg, hogy el fogunk oda jutni pár év múlva, hogy már tanulmányok fogják kimondani, hogy ez egy hiba volt, és ezen változtatni kell.
1: No de ahhoz, hogy ezt kimondja egy tanulmány, addig előtte inkább ezt föl kellene ismerni, hogy mik ennek a hátulütői.
2: Én beszélgettem többször olyan építőiparban dolgozókkal is, meg szellemi munkát végzőkkel is. Én engem érdekelt ez a téma, többször kérdezgettem, hogyha kapcsolatba kerültem akikkel, és mindenki azt mondta, hogy igen, ez a probléma ér, de valahogy nincsenek tettek. Nem tudom, hogy ki az, akinek tennie kellene ez irányba. Talán ilyenkor az van megint, hogy egy kicsit a törvényekkel kellene segíteni azokat a munkavállalókat, akik tapasztaltak. Nem tudom, hogy ez hogy lehet egy munkáltató törvénnyel arra ösztönözni, lehet, hogy adókedvezménnyel, vagy valami mással, illetve az oktatásban is igenis visszavezetném azt, hogy legyen gyakorlata a gyereknek, is fogadják be a gyereket a gyakorlatra olyan tapasztalt cégek, mondjuk, akik már régóta benne vannak egy adott szakmában. Meg hát régen az volt a probléma, egy 20 év ezelőttél ott az a baj, hogy van egy csomó olyan szakma, amiben azzal kezdődik a felvételi eljárás, hogy 5 vagy 10 év szakmai tapasztalat. És most, aki kijön a szakmunkás bizonyítványa, vagy bármilyen bizonyítvány szakmai, akár egyetemi diplomával, az nem fog tudni szakmai tapasztalatot annélkül szerezni, hogy elkezdje. Most meg már ott tartunk, hogy nem számít a szakmai tapasztalat, sőt, már nincs is elég értékén kezelve. Én szerintem a jogalkotóknak, valószínűleg a szakmai intézményeknek, vagy azoknak a szervezeteknek, akik ezzel foglalkoznak, azoknak már ideje lenne valami konkrét lépéseket tenni, ne csak tanulmányok, meg kimutatások szintjén, hanem konkrét lépések történjenek afelé, hogy becsüljük meg azt a rengeteg munkatapasztalatot, amit mondjuk egy idős dolgozó megszerzett az évek folyamán, ha nem is elsősorban bérbe, de például vagy olyan biztonsági életben, hogy érezze azt a dolgozó, hogy erre szükség van, meg az, amit lehetett 40 év alatt, az egy érték.
1: Köszönöm szépen Szabolcs gondolatait, és a témánkat természetesen folytatjuk, de a hírek előtt még hallgassuk meg Dolgos Andreát, a közész alelnökét, arról, hogy az 50 év felett, illetve Attillát pontosan, tehát Dolgos Attillát, arról, tehát, hogy az 50 év felett, illetve a nyugdíjas munkavállalóknak milyen esélyei vannak. Szerkesztőnk kérdezte őt a délelőtt műsorában.
3: Nagyon-nagyon sok a terület, nem jutott, nem is tudom bekorlátozni, ahol a korosztály munkát tud vállalni. Igazából, hogyha kellene negatívot mondanom, akkor az az irodai munkáknak az elérhetősége, hiszen ezeket leginkább aktív korúakkal töltik be a vállalkozások. A másik oldalról viszont van ugye sok magasabban képzett, akár fehér galléros pozícióból nyugdíjazott emberke, aki szeretne valamilyen formában ilyen jellegű munkát végezni. Ezeknek az elérhetősége nagyon-nagyon szűk réteg számára elérhető. Egyrészt talán a Budapest-Pest megye környéke, vagy megyeszékhelyek környékén, de irodai munkából azt gondolom, hogy nehéz találni olyat, ami esetleg még rugalmas ráéréshez is igazítható, és nem 40 órás munkavégzésről beszélünk. Ezen túl egyébként mind az összes kéggaléros pozíció, a kereskedelem, a vendéglátás, a takarításos munkák, most így a tavasszal nagyon nagy kereslet van a kint végezhető, akár karbantartó, kisebb kertészeti feladatokat, felsorakoztató munkákra, multinacionális kereskedelmi partnereink vannak, akiknél nagyon nagy mennyiségben teljesítünk óraszámokat, úgyhogy nehéz ezt besorolni. Ugyanakkor egy ilyen üdítő például, hogy van olyan nyugdíjszövetkezet is az országban, akik csak IT-s nyugdíjasokból teszik ki a csapatukat, és így vállalkoznak különböző projektek megvalósítására, de akár van olyan szövetkezet is, aki például a mérnököket sórakoztatja fel. Úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű a területek listája, amin egyébként teljesítenek.
1: Dolgos Attilát, a közész alelnökét hallottuk, és jöjjön néhány üzenet a témával kapcsolatban. Nagyon jó a duális képzés, amit a Fidesz kormány bevezetett, a diákok kinti munkahelyeken tanulhatnak gyakorlatot. Másik hallgatónk azt írja, favágással foglalkozok, még senki nem találta fel, az AI sem, hogy a számítógép a fa tövénél hogyan vágná ki a 15 méteres fát. Mi kamionsofőrök kelendőek vagyunk nyugdíjasként is, mert a fiatalok számára az nem vonzó műfaj, fiatalítás a délkelet-ázsiai országokból történik, főleg Fülöp-szigetek Indiából. És még egy üzenet, 58 éves vagyok, 44 éve dolgozom, az 50 éves főnök úgy kezel, mint aki fogyatékos, a 28 éves még rosszabb, sírva járok dolgozni, nincs hová menni, írja kedves hallgatónk. Mi a véleményük tehát erről? Folytatjuk hamarosan a hírek után azzal kapcsolatban, hogy milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon, de most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszkcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A gyűjtés az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezér tere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt egy mérővonat Szegléd és Abony között, ezért a szakaszon leállt a forgalom. A Mávinform tájékoztatása szerint a Budapest-Szegléd-Debrecen vasútvonalon hosszabb menetidőre és kimaradó járatokra kell számítani. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
5: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal!
1: Mai témáink a következők. Ön szerint milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon? És mit gondol, a legsikeresebb magyar labdarúgó klub a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is? Vagy lesznek komoly vetélytársai? Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelemért játszik az ETE ellen. És mielőtt hallgatóinkkal folytatnánk, következik egy beszélgetés az Ökonómusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesével, Szegedi Andreával, akit Csesszegi Balázs hívott fel telefonon.
6: Nemrég érkezett egy SMS a témakörünkhöz, amelyben egy hölgy azt írja, hogy 50 plusz, hát 40 fölött sem találok már állást. Közgyűjteményben dolgoztam hosszú évekig, most pedig már takarítónőnek sem kellek. Ilyen helyzetben vannak az 50 pluszosok ma valóban Magyarországon, vagy ez csak egy kirívó példa?
7: 50 pluszosként is nagyon örülök az SMS-nek. Azért, mert azt gondolom, hogy rávilágít egy nagyon fontos társadalmi problémára. Nem csak nálunk probléma, általában véve probléma, vannak társadalmak, országok, ahol ezt hamarabb felismerték, van, ahol még ez egyelőre a kihívás szintjén mozog. Azt kell mondanom, hogy a hölgy problémája egyszerre egy társadalmi kihívás, és egyszerre nyilván neki egy személyes probléma. Társadalmi kihívás, és itt jön a mi lehetőségünk, hogy azért azt azzal szembesülnie kell mindenkinek, hogy egy olyan demográfiai változás zajlik, ahol egyre inkább fel fog értékelődni a 40 pluszos, 50 pluszos munkavállaló. Nagyon sok előítélet van még velük szemben, velünk szemben, nagyon erősen az Z-generációra fókuszálunk még, de pontosan az ilyen helyzetek miatt kell megtanulnunk újra odafigyelni erre a generációra, vagy egyáltalán odafigyelni erre a generációra.
6: Akkor beszéljünk először ezekről az előítéletekről. Mik ezek az előítéletek, ami velünk 50 pluszosokkal szemben fennáll a munkaerőpiacon?
7: Elkezdtünk sztereotípiákban gondolkodni, aminek van előnye, van hátránya. Előnye ugye, hogy muszáj néha sztereotípiában gondolkodnunk, mert úgy tudunk egy kicsit így fakokba rakni dolgokat az életünkben, meg a körülöttünk kialakult eseményekkel kapcsolatosan. Hátránya, hogy igen, fakokba rakunk dolgokat, és kialakult ez az elképzelés, hogy hát az 50 plusz, ez egy lassú generáció. Holott, ha megnézzük a tényeket, akkor pontosan nem ezt látjuk. És a hölgy problémája, vagy egyáltalán ennek a generációnak a problémája éppen az előítéletekből adódik. A tények meg ennek ellent mondanak. Ha megengedik, mondok néhány. Nem fogok mindenkit untatni, és nem fogok sok adatot mondani, csak azokat, amiket nagyon jó lenne, hogyha látnának a munkáltatók. Akik egyelőre, és alapvetett joggal, de nagyon erősen a Z-generációnak a munkaerőpiaci integrációjára fókuszálnak, ami egy nagyon fontos dolog. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy ne úgy vegye, amiket elmondok, hogy a fókuszpontot el kell vinni a Z-generációról, nem. Arra kell fókuszálni, hogy ezen a munkaerőpiacon jelen pillanatban van 4 generáció, az X, az Y, a Z, tehát a most pályakezdők, a 40-esek, aztán jönünk, mi 50-esek, és ott vannak még adott esetben mondjuk a baby boomerek, a 65 felettiek. És nekünk meg kell tanulni együtt dolgozni, és meg kell tanulni a munkáltatóknak is kezelni ezt a helyzetet, ami egy komoly kihívás. Milyen ez a generáció? Majd nevezük X generációnak. Jó, ez a mostani 50-60 évesek. Először is, ez egy nagyon jól képzett generáció. Ha megnézzük a diplomások arányát, akkor ebben a generációban közelít legjobban az uniós átlaghoz. Ennek a generációnak mindössze 10%-a olyan, akinek csak alapfokú végzettsége van, tehát majdnem a negyedének diplomája van, felsőfokú végzettsége. Egy nagyon széles rétegnek középfokú végzettsége van, ez vagy szakképzettség, vagy sima általános középfokú végzettség. A másik dolog, hogy nagyon nehéz elképzelni innovációt az 50 plusz generáció nélkül. A tapasztalatuk miatt, az élettapasztalatuk és a szakmai tapasztalatuk miatt.
6: Itt egy pillanatra hadd vágjak közben még annyit a sztereotípiákról, hogy, és akkor mivel én is 50 pluszos vagyok, magamat is beleértve, sokszor azt gondolják, hogy a mi digitális kompetenciáink azoknál nem egyeznek meg az övékkel. Holott talán mi voltunk az első olyan generáció, aki elkezdett digitálisan dolgozni és használni azokat az eszközöket, amikkel fel is gyorsult a munkavégzésünk, illetve talán könnyebben tudtunk dolgozni, tehát én szerintem pont ez a generáció még tökéletesen tud alkalmazkodni a digitális kihíváshoz is.
7: És itt jön a következő dolog, csatlakozva arra, amit ön mondott, hogy igen, egyrészt jól használunk eszközöket, de azt is hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy mindenki. És itt jön a munkáltatóknak a felelőssége, és az velük szembeni kihívások, vagy az ő kihívásaik egyrészt muszáj foglalkozniuk ezen a generációval, ugyanis az X generáció teszi ki a munkaerőpiac 40%-át Magyarországon, és minden évben csökken a munkaerőpiacra belépő fiatalok száma, mert hogy egyre kevesebben vannak, ugye több 65 éves él nálunk, mint 14 év alatti. És egyre több az, aki kilép a munkaerőpiacról, mert vagy kiesik valamilyen módon, vagy nyugdíjba megy. Hogy érzékeljük a számokat, már most majdnem 20 ezer az a különbség, amivel kevesebb a belépő, mint a kilépő, de ez mondjuk körülbelül 2040-2050-re 80 ezer lesz. Tehát először is kell a munkaerő, ezért is figyelni kell arra, hogy ezt a generációt bent tartsuk. Bent tartani akkor tudjuk, hogyha időben elkezdünk gondolkodni. Időben elkezd gondolkodni mind a munkavállaló, mert ez kettős felelősség, mind a munkaadó. A munkaadónak egy karrier utat kell kiépíteni a munkavállaló felé, és ebben, ha ő úgy érzi, hogy hiányoznak a digitális kompetenciák, akkor tegye lehetővé, hogy elsajátítsák. Nem vagyunk lassúak, és jól képzettek vagyunk, és a legtöbbünk nyitott is rá.
8: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
1: Ahová szép számmal érkeznek az üzenetek, és mivel ez a délelőtt című műsor témája is volt, ezért is gondoltuk, hogy ezt tovább visszük, pont emiatt, hogy nagyon sok üzenet érkezik, és az imént pedig Szegedi Andreát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesét hallottuk, akit a szerkesztő Cseszregi Balázs kérdezett, de mi a vélemény az elhangzottakról, és úgy általában az alapvető kérdésünkről, hogy milyen esélyei vannak egy 50 év feletti munkavállalónak a munkaerőpiacon, vannak-e előítéletek, jogosak-e ezek, és hogy valóban lassú-e az 50 feletti nemzedék. Itt van velünk következő hallgatónk, Attila is. Jó napot kívánok!
9: Jó napot! Hallgató engésebb is volt. És most is hallgattam. Olyan, hogy mondjam önnek, nekem jó munkahelyem volt a MÁV ZRT-nél. Beteg lettem, és utána vége a karriernek. Majdnem 10 évig mozdony vezettem. És utána mentem az utcára. Hát mentem hagymát utolni, percsezsemet kapálni, meg hát ilyen, tudja, szőlőt kapálni, meg vecceni. Ez mind fekete munka volt. De muszáj voltam, mert nem volt pénzem. Tanultam sok mindent. Tehát egyszerűen nem tudok mit csinálni. Ahol lakom, elmondom őszintén, ahol lakom, Szolnok megyében lakom, Nagy Rév település. Kecskemét tömeg, Szolnoktól 50 kilométerre. Beteg vagyok, nem vesznek föl sehová sem. Megmondom őszintén, mikor viszem a papírt a házorvostól, rájön, hogy epilepszia. Előtte volna van fölvétel, viszont utána nincs fölvétel. Tehát ez nem értek egyet. Van jogosítványom, Targoncára is van, évközelében is, de hogy működik az ország? Tehát nem értek egyet az egész rendszerrel. Tehát nekem hiányzik nem a pénz a minden, hanem hogy emberek között legyek, itthon csak gondolkodjak, hogy mi lesz holnap. Érti, szerkesztő úr.
1: Igen, egyébként lennének olyan területek, ahol lehetne ezzel a betegséggel akár elhelyezkedni, tehát mondjuk nem éppen a közlekedésben?
9: Hát hogy mondjam önnek, amikor bementem a Kecskemétre, azt mondta a hölgy, hogy oké, mehetek a Mercedesnek a raktárába, van ugye raktárs papírom is, és mondta, hogy oké, mehetek, de mondom, munkásszálló. Rendben van, de hol lakik? Hát mondtam, itt lehet munkásszálló, csak aki 60 kilométeres körzeten kívül lakik. Hát most, ha kell a munkaerő, vagy nem kell a munkaerő. Nem értem meg. 5 kilométerre van itt a elágazás, ahol lakom. Pici falu, és akkor a busz elmegy itt, Kecskevétre, oda a Mercedes gyárhoz, és akkor nem áll meg a busz. És mondta a buszsofőr, hát ismerem, mert hát ismerem őket, hát több a kár, teljesen mindegy, nem letámozom. És mondja, hogy ő nem állhat meg. Beszéljek a főnök asszonyja, vagy főnökséggel. De hát most én egy kutatik, senki vagyok. Hát kell egy ember, vagy kettő, vagy három, akkor sem. Egyszerűen nem megy. Ez a Tiszán túl, ez egy ilyen lehetetlen vidék. Tőlünk Szolnokra, ahol lakom, nézem a térképen Nagyrév, azt mondja, hogy utolsó buszom, hogyha akarok menni a Szolnokra, az 18 óra 40-kor megy be. És hogy megyek be?
1: Értem, tehát inkább beszéljünk a végén most arról, hogy gyakorlatilag mondja, akkor mennyi ideje van állás nélkül?
9: Hát most dolgozom, elmondom önnek, dolgozok egy, nem mondom, hogy hol, megmondom, hogy hol dolgozok, és valaki az ember. Van tápézre vagyok már több mint 2,5 hónapja, van idegbetűpíz, járok a idegbetűpődés, bocsánat, elmondom. Egy csomó idegtől kaptam, infúzót kaptam, most menni kell idegsebészetre, és nem örülnek, hogy nem megyek vissza.
1: Tehát akkor valahova azért várják vissza ezek szerint.
9: Hát várnak vissza, csak hát nem tudom, hogy tudok kilábalni ebből a bajból.
1: Igen, tehát itt most azért alapvetően akkor ugye a betegségről van szó, de szerencsére azért, hogy hallgatónk gondolatait végigkísértük, lenne hol elhelyezkedni, de hát ez még mindig a jó hírek közé tartozik, és ennek örülhetünk is. Végül is nem a terület határozza meg, hogy Tisza vagy Bodrog, vagy Dunántúl, vagy Észak-Magyarország, hogy milyenek az elhelyezkedési lehetőségek, szerencsére így akkor vannak, és ezt erősítik meg hallgatóink is. Nagyon sok üzenet érkezik. Férjem műszaki mérnök, 71 évesen szakértőként visszafoglalkoztatják, kisújjában a szakma, ezt tartja életben. Másik hallgatónk István azt írja, hogy az idősebb ember már egyéniség, ezért nehezebben alakítható, formálható, ez nem előnyös a munkáltatónak. Aztán még egy üzenet, azt írja, hogy az XYZ generációról csak annyit, hogy jogi egyetem ugyan van, de kötelezettség főiskola vagy kötelezettség egyetem nincs. A két utóbbi a szülők és az általános iskolák tanárainak lenne a feladata, de ezeknek már régóta nem tesznek eleget, írja János. Most pedig hallgassuk meg a Szegedi Andreával készült beszélgetés második részét. Szegedi Andrea az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettes, akit a szerkesztőnk Cseszregi Balázs hívott föl.
6: Beszéljünk egy picit arról, hogy mi ennek a generációnak az előnye, a lojalitás, a tapasztalat és a nyitottság mellett, illetve vagyunk-e elég rugalmasak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy jó, hát akkor eddig ezt csináltuk, most de bármikor, bárminek szívesen neki látok, vagy ha ez kell, akkor bármit szívesen megtanulok.
7: Nyilván itt sem igaz mindenkire, hogy jók a digitális kompetenciáik, de én azt látom, hogy ott van még ebben a generációban az a lehetőség, hogy tovább mozduljunk. És még egy dolgot el kell fogadni, és még egy dolgot jó, hogyha látnak a munkáltatók, hogy amint említettem, erősen fókuszálnak a Z-generációra, ami egy nagyon fontos dolog. De az, hogy a Z-generációt jól tudjuk például integrálni, nagyon kell az, hogy ott legyen például ez a generáció, mint mentor. Akkor lesz igazán sikeres és innovatív egy cég, ezt tényleg tapasztalatok mutatják, hogyha megtanítjuk együttműködni őket, nem kiszolgáltatjuk őket egymásnak, főleg nem szembeállítjuk. És igen, nagyon sokakban ott van, és mi sem mutatja jobban, hogy egyrészt ott van benne a lojalitás. Nevezzük lojalitásnak, vagy nevezzük úgy, hogy sokkal jobban ragaszkodunk egy adott munkahelyhez, mondjuk, mint egy Z-generációs. Ők koruknál fogva könnyebben váltanak. Mi jobban ragaszkodunk. Minden új belépő egy cégnek, vagy aki elhagyja őket és újra belép, súlyos milliókat jelent. Amíg felvesz, megtalálja, felveszi, betanítja. Tehát csúnyán mondva, spórolni is tud rajtunk. Ott van a tapasztalatunk, amit már hozunk magunkkal, és ott vannak a vezetői skilljeink, amit elsajátítottunk közben. Tehát ezeket igenis, hogy nagyon jól lehet használni.
6: Ön milyen irányokat lát azok számára, akiknek 50 fölött, tehát ennek az generációnak kell váltani, vagy egész egyszerűen csak akar váltani, mert úgy érzi, hogy neki most már muszáj, és nem feltétlenül a pénz miatt, hanem egész egyszerűen csak azért, hogy valami mást csináljon, mint eddig.
7: Sok esetben az is óriási probléma, és főleg a nőknél látjuk, ez számadatokkal bizonyítható, hogy míg a férfiak Magyarországon ugye 60 plusz korban kezdenek kipörögni a munkaerőpiacról, nyugdíjba megy, elveszíti az állását, vagy éppen vált valami irányba, a nőknél ez hamarabb elkezdődik, tehát a női munkavállalókra még jobban kell figyelni. Még egy dolog, nehéz, még ha úgy is dönt egy munkáltató, hogy megpróbálja őket megtalálni, sok esetben pontosan a sorozatos kudarcok miatt már nem jelennek meg a munkakeresők között. Tehát egyrészt nagyon kellene ösztönözni azokat a 40 pluszos, 50 pluszos munkakeresőket, akik már úgymond feladták, hogy megjelenjenek újra a munkakeresők között. De nagyon sokan úgy döntenek, hogy jó, akkor ő már nem próbálkozik ezen, hanem vállalkozást indít. Lehet azért, mert gyerekkori álma, lehet azért, mert érzi magában a tüzet, és ő még be akarja bizonyítani. Lehet, van egy olyan ötlete az eddigi tapasztalat alapján, amire azt mondja, hogy jó, akkor most megpróbálom megvalósítani, de az is lehet, hogy pont a kényszerűség viszi rá, amiatt, hogy a munkaerőpiacon már valami módon nem tud magának munkát találni. Tehát vagy megpróbál a munkaerőpiacon boldogulni, vagy vállalkozást indít, vagy én látok nagyon jó példákat külföldön arra, hogy maga a társadalom kezd el úgy átalakulni, hogy egy kicsit komfortosabban érezhessék magukat azok, akik ebben a korban vannak, és visszatérnének a munkaerőpiacra. Még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy miért jó ez a generáció. Iszonyat monotonitástűrő képességünk van, és nagyon sok olyan munkát, például a közigazgatásban, amit a fiatalok nagyon nehezen tolerálnak, nagyon szívesen elég ez a generáció. És nagyon sokan dolgoznak segítő szakmában, amiből lehet, hogy azért lép ki, mert kiég, de egy idő után, ha nem is teljes állásban, nagyon szívesen visszatérne. És itt jön az a társadalmi felelősség, hogy ahol magas ennek a korosztálynak a foglalkoztatási rátája, és ez főleg a skandináv országok, ott eleve nagyon rugalmas a munkaerőpiac velük szemben. Tehát nem biztos, hogy már mindenki szeretne 8 órában dolgozni, vagy nem biztos, hogy mindenkinek megfelel a kötött munkarend, már csak azért is, mert egy szendvics generációról van szó, ott a gyerek, de ott vannak az időszülők, és próbálnak ehhez alkalmazkodni. Tehát arra próbálok utalni, hogy mindenki felelős abban, hogy ez jobban működjön, maga a munkavállaló is az élethosszig tartó tanulással, és a munkáltató a karrierúttal, a képzéssel és a rugalmassággal.
8: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
1: Szakértő vendégünkkel ezúttal telefonon tudtuk megszervezni a beszélgetést, nem tudott itt lenni, de így is értékes gondolatokat hallhattunk tőle. Szegedi Andreát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgató helyettesét hallottuk, és maradt még 8 perc erre a témánkra, 3 hallgatónkat tudjuk még meghallgatni. Arra kérném őket, hogy röviden mondják el a gondolataikat. Itt van Sándor, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Én pozitív benyomással vagyok ebbe a témában, mert hát 33 évet lehúztam egy munkahelyen, és már jóval 50 pluszos vagyok, és most már azóta a második munkahelyet taposom, de nem azért, mert nem felelt meg a munkahely, úgymond, és keresnek is ilyen idős munkavállalókat.
1: Ez milyen hivatás egészen pontosan? Milyen hivatás ez egészen pontosan, amit űz?
10: Hát műszaki terület. És hát a kis vállalkozásnál dolgozom jelenleg, és hát a cég átlag életkora jóval 40 fölött van, tehát igen-igen tapasztalt embereket gyűjtött maga köré az a vezető, aki ezt a vállalkozást üzemelteti.
1: Tehát egy ilyen kis vállalkozás, ahogy mondta itt a szakértőnk is tulajdonképpen, hogy amikor már így föladná az ember, vagy föladja, hogy akkor azért a kisebb vállalkozások keresik az adott területben szakértelemmel rendelkezőt.
10: Így van, és tehát úgymond megbír, meg is becsülik az embert, tehát, és segítik is. Igaz, hogy nekem is egy kis mobilitást kellett vállalnom hozzá, de hát valamit valamiért.
1: Itt szintén a szakértőnkre hivatkozva, hogy tehát érdemes fölkutatni, tehát nem csak azt, amit kínálnak, hanem úgy utána járni más embereknél is, hogy hol lehetnek ilyen kisebb vállalkozások?
10: Igen, meg tehát nyitott szemmel kell járni a világban, mert én igaz, 30-as a fiam, aki ugyanezt a metódust választotta, és én mindig aggodalommal voltam végezte, hogy nem tetszett neki egy munkahely, nem volt megbecsülése, és ő tovább állt. Tehát most kipróbáltam én is azt, hogy milyen az, amikor egy kicsit kihívás elé kell nézni az embernek, még 50 fölött is.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, és akkor még Gábor és Bertalan véleményére is kíváncsiak vagyunk, de elsőként Gáborére. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, Gábor vagyok. Még éppen nem 50-es, hanem pont alatta, de egy 26 év vezetői tapasztalattal rendelkezem. Alkalmazott vezetőként és így akkor munkáltatóként is tudok nyilatkozni. Az a baj a Z generációval, illetve hát az ő integrálásukkal, hogy amit mondott a szakértő is, hogy monotonitást eltűr az 50 éves, a 20 éves az nem. Ő nem fogja megvárni azt, hogy 5 évig, azt mondjuk, hogy 5 év van a belépsz, és akkor előléphetsz. Fél években gondolkodnak. Nincs meg az iskolában az a képzés, ami alapján a biztonságot, a stabilitást hangsúlyoznák. Tehát nekem kell mondani, hogy gyere be, hát van egy gyereked, mi lesz, hogyha nem jársz be dolgozni, és a lelkére kell beszélni, jöjjön be. Ő tesz kegyet azzal. Na az 50-es az már tudja, hogy van családja, van veszíteni valója, és van egy olyan tapasztalata, amit igazából meg kellett szerezni. Munkatapasztalat, élettapasztalat, és lehet, hogy ezért is tűrik jobban a monotonitást, mert van veszíteni valója.
1: Ugyanakkor azt is mondják, hogy a fiatalok, tehát a mondjuk a 20-as, 30-as nemzedék, hogy igazából ebből a szempontból azért is rugalmas, mert nem akar megalkudni olyan körülmények között, ami mondjuk még egy 50-esnek se jó, és ezért hamarabb tud nemet mondani. Amire mondjuk egy másik nemzedék már nem biztos, hogy képes.
11: Igen, de tehát a munkáltatóknál is azért mi is folyamatosan fejlesztjük a munkakörülményeket, olyan tisztaság van, olyan feltételeket teremtünk, gyártási területen dolgozom, ami hát nem a 2000-es évek eleje, vagy a 90-es évek vége, hanem igencsak egészséges környezetet a szakterületen a lehető legjobbat próbáljuk nyújtani, de akkor sem, mert nem tudjuk biztosítani azt, hogy munka közben mondjuk a telefont folyamatosan nyomkodja, és már onnantól kezdve itt veszély van.
1: Köszönöm szépen Gábornak, és akkor Bertalan véleményét is a témánk lezárásaként meghallgatjuk.
12: Jó napot kívánok, Bertalan. Még másik kettő érdekes megfigyelés az utóbbi évekről, hogy például, ahogy hallottam, a dél-kelet-ázsiai cégek, most nem akarom a céget nevén nevezni, 3 év után lecserélte a teljes gárdáját, így fokozatosan munkavállalóról munkavállalóra, akár a pénzügyi osztályon, akár a szakismereti, vagy a termelő területén, mert állítólag aztán utóbb hallottuk, hogy nem akarja, hogy a vállalati titkokat kivigyék a dolgozók a vállalattól. Ez az egyik érdekesség. A másik pedig van az, hogy például az ismerősöm esetében Most a negyedik cégen úgy tűnik, hogy már egy éven túl van, itt megtartották, de az előző három helyen szinte napra pontosan kidolgoztatták vele a próbaidőt, a 6 hónapot, és utána mindenféle indok nélkül lapátra tették, mint szokták mondani pestiesen. Ezek között volt olyan is persze, hogy a kollégám szóvá tette, hogy az ő gépén nem ment a porelszívó, és a másik garbantartásra lehetett gépen pedig le jó volt, mert előtte ottan tudta, hogy dolgoztak rajta az másik kollégái. És hát a főnök ezt nem vette jó néven, hogy ő adott kérés, nem is utasítást, csak kérés, hogy tegyék már át a jó porelszívót az ő gépére, mert az ő gépén meg rossz volt, azt nem akarták meg sem. Vannak érdekességek, még azon kívül ugye, hogy fiatal legyen, de gyakorlattal rendelkező.
1: Igen, hát egy kicsit ellentmondásos, de tulajdonképpen hát megoldható a gyakorlattal. Köszönjük szépen, és akkor az 5 órai hírek után is hallgassanak bennünket, mert a sporttal folytatjuk, de már most sokan küldenek üzenetet a témánkhoz. A legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja a sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek-e komoly vetétársai. Szombaton az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a Zete ellen, ezzel folytatjuk, vendégünk pedig a kommentátor Katona László lesz.

0: napot Magyarország Juhász Zsoltal.
1: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Beslin Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokkád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Támadás érte egy francia szállítmányozási vállalat máltai lobogó alatt közlekedő hajóját a Hormuzi szorosban. A Fülöp-szigeteki legénység több tagja megsebesült, a tankerben pedig károk keletkeztek. A sérülteket kimenekítették és orvosi ellátást kapnak. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, a támadás célpontja nem Franciaország volt. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsát Banknak azt a készpénzállományt és aranykészletét, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarország a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben 2 témáról kellett ezt szétírnia a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esztétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítója a rendelkezés álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munkamennyiségét. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül az időjárásról. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivaratok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
3: Műsorajánlat.
1: Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
0: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
1: Gondolkodjunk együtt a műsor második részében arról, hogy a legsikeresebb magyar labdarúgó klub, a Ferencváros folytatja sikersorozatát a következő években is, vagy lesznek komoly vetétársai? A szombaton ugyanis az FTC a Magyar Kupa győzelméért játszik a Zete ellen. Jöjjenek ennek a részletei, kétszer is találkozik egy héten belül a Ferencváros labdarúgó csapata az itthon szinte mumusának számító Zetével. Szombaton a Magyar Kupa döntőjében, majd 16-án a bajnokság utolsó fordulójában és mindkétszer komoly téttel bíró mérkőzésen. A Magyar Kupát 25. alkalommal nyerheti meg az FTC, de utoljára ez 2022-ben sikerült neki, a Zete eddig egyszer, 2023-ban diadalmaskodott. A bajnokság utolsó fordulójában már nem csak a fővárosi zöldfehéreken múlik, hogy megvédik-e bajnoki címüket. Ha az Eto nyer Kisvárdán, az FTC egészen biztosan nem lehet bajnok, hiszen a győrieknek egy pont előnye van. Az Üllői úti gárda zsinórban 7 bajnoki címet nyert, és a nemzetközi kupákban is remekelt az elmúlt években. Május 9-én szombaton rendezik a Puskás Arénában a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, ahol a Ferencváros tehát a Zetével mérkőzik, és a Nemzeti Sportrádióban a mérkőzés egyik kommentátora, Katona László lesz, aki műsorunk szakértő vendége. Szervusz!
4: Szervusz, szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Te kire tippelsz, figyelembe véve azt is, hogy a Zete a bajnokságban idén már kétszer is legyőzte a Fradit?
4: Én azt mondom, mivel ez egy másik történet olyan szempontból, hogy itt lehet akár 11 külföldivel is felállni, mert nincs magyar szabály a Magyar Kupában, bár ezt a szót, hogy magyar szabály, ezt nem feltétlenül kell így érteni. A lényeg az, hogy nyugodt szívvel lehetne 11 külföldi játékosa is az FTC-nek, illetve az Alaegerszegnek is, de a Ferencvárosban a kapus poszt az eléggé magyaros, tehát Dibusz vagy Gróf, esetleg Varga, tehát ott biztosan, hogy magyar játékos lesz. A többi esetben viszont most már Gomez is magyarnak mondható, az argentin hátvédjük, úgyhogy ezzel tudnak játszani a Fradinál leginkább, hogy aztán majd az egy hétre rá következendő, szintén Zalaegerszeg elleni mérkőzésen egy kicsit frissebb, magyarokkal felálló Ferencváros álljon ki majd a Zalaegerszeg ellen. Én azt mondom, hogy a Fradi a kupát behúzza, de például mondjuk a bajnokságban az Eto saját kezében tartva a sorsát, mondjuk Kisvárdán azért a 3 pontot el fogja hozni.
1: Az Ete mumusa a Fradinak?
4: És még barátja is a klub olyan szempontból, hogy a két szurkolótábor kedveli egymást, tehát hogy még azt se lehetne mondani, hogy háborús hangulat lenne majd a Puskás Arénában, mert nagyon kedvelik tényleg egymást a klubok, illetve a szurkolótáborok is, de ugye a bajnokságban két alkalommal is az Ete meg tudta verni a Ferencváros, tehát ezek a elhullajtott 3 pontok pont itt a bajnokságban, a véghajrában nagyon sokat számítanak a Fradinak, de alapjába véve a Ferencváros otthon kikapott 5 alkalommal is, az nagyon sok, viszont idegenben meg nagyon jó a Fradi. Az Alaegerszeg pedig egy ilyen nagyon egyedi utat képviselve, pedig tényleg ebben az évben, vagy akár még a 25-ös esztendő második felét is idevéve egy üde színfoltja a magyar labdarúgásnak, de azért ez egy kupadöntő, tehát ez teljesen más. Annak egyébként lehet örülni, hogy a Fradi például bejutott a fináléba, mert így a Puskás Arénában, ha nem is majd 65 ezeren lesznek, de legalább egy 40 ezer néző már csak azért is lesz, mert mégiscsak a Fradi az egyik csapat, és ezt ki kell mondani, tehát a leginkább kedvelt magyarországi labdarúgó klub a Ferencváros.
1: És a témán kívül az, hogy a két szurkoló csapat kedveli egymást, ez nem lehetne egy kicsit példaértékű más játékok esetében is, illetve más csapatok esetében is, hogy ilyen legyen?
4: Hát biztos vannak különböző gondolatok, amikben nem nagyon értenek egyet a klubok, meg nincs közös pont leginkább, tehát aki éppen keleten éppen egy Diósgyőr, Kisvárda, vagy éppen Kazincbarcik a Debrecen, de inkább a Diósgyőr-Debrecen kontrasztot mondom, ott nehéz azért a barátságot megtalálni, tehát a miskolciak nem kedvelik a debrecenieket, de például azt hiszem a győriek se nagyon vannak oda a zalaegerszegiekért. Úgyhogy ez egy másik dolog, másik történet.
1: Egy másik műsor témája is.
4: De ilyen a szurkolói kultúra leginkább, tehát hogy még Budapesten belül is ugye nagy a harc, olyan szempontból, hogy az Újpest vagy éppen a Ferencváros pont a hétvégén mutatták azt, hogy mennyire nem kedvelik egymást, de hozzáteszem, ebből kezd kinőni a társadalom, hogy a gyűlölködés a pályáról. Az MLS is, a Magyar Labdarúgó Szövetség is ezt nagyon erőteljesen súlykolja a szurkolók felé, hogy nem feltétlenül szabadna ezt a pályán belül-kívül mutatni, hogy nem kedveljük egymást.
1: Itt van velünk Gábor, kedves hallgatónk is, neki mi a véleménye erről, mire számít? Jó napot kívánok!
5: Tiszteletem, hát az a véleményem, hogy nagyon-nagyon akarom és szeretném, hogy megszakadjon a Ferencváros sorozata, mert ez borzasztó unalmas, hogy állandóan kérik meg a bajnokságot, sőt, sokszor még a kupát is. Egyrészt azért, mert nagyon unalmas, másrészt meg azért, mert piszkosul utálom őket. Sose szerettem az FTC-t. Itt volt az a vasárnapi USC elleni mérkőzésük. Annyira szurkoltam az Újpestnek, nem csak azért, mert őket szeretem, az Újpest kedvencem, hanem mert ráadásul etódukkel vagyok. Tehát nem kérdés, hogy mennyire akartam az újpesti győzelmet. Hát szegényeket borzasztóan sajnáltam. Most már több mint 10 éve, több mint 30 mérkőzés óta nem tudják legyőzni az FTC-t. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Nem igaz, hogy ennyivel jobb a Ferencváros az újpesti. Egyszerűen nem igaz.
1: De hát nem ezek szerint ennek igaz.
5: De nem tudom megmondani, hogy milyennek azok, de borzasztóan elkeserítő. Az igazság, megmondom magának őszintén, hogy ha valamelyik kedvenc csapatom nyerné sorozatban a bajnokságot, akkor nem beszélnék így, akkor azt mondanám, hogy fú, de jó, ennek körülök. Mondjuk az ETO, az MTK vagy a Vasas, fú, annak nagyon tudnék örülni, de az FTC-t nem, azokat nagyon-nagyon utálom, és borzasztóan elegem van már.
1: Inkább mondjuk úgy, hogy nem szeretem, mert pont igen, erről beszéltünk, hogy azért a szurkolói kultúra, mi is azért mutassunk jó példát.
5: Jó, akkor igen, akkor mondjuk úgy, hogy nem szeretem őket, sose voltam Fradi Zucker. Nekem mások a kedvenc csapataim, és azt szeretném, hogy fú, ha egyszer megélnék, most nagyon vágyom arra, hogy az ETO megnyeri a bajnokságot, és szerintem meg is fogja nyerni, mert Kismárdán nem létezik, hogy nem győznek. Ha most megnyeri az ETO, meg fogja nyerni, és jövőre esetleg az MTK, Vasas, vagy az USC, az Újpest, fú, de jó lenne, annyira tudnék örülni neki.
1: No, hát ez a lényeg, hogy mindenki azért bizakodik, meg tud a kedvencének örülni. Nagyon szépen köszönöm Gábornak a gondolatait, és akkor folytassuk szakértő vendégünkkel, Katona László sportkommentátorral. Az FTC az utóbbi 7 évben bajnok volt, de a magyar kupában kevésbé volt sikeres. Miért?
4: Döntőkig eljutottak, és a Paks például a legutóbbi 2 alkalommal le tudta őket győzni, illetve valójában ugye itt voltak olyan vereségek, kevésbé bekalkulálható vereségek, Iváncsa ellen kikapott egy harmadosztályú klubtól a

0: van szó, de ott van a nemzetközi kupa szereplés, az is most már azért márciusig is el tudja húzni a Fradi, februárig egészen biztosan. Hát a január az meg azért egyértelmű, hogyha ott vannak egyáltalán a alapszakaszban, akkor januárig tart az alapszakasz, onnan általában már egy kört tud menni a Fradi. Hát a kupában pedig, mondom, a legutóbbi két alkalommal nem sikerült a döntőben nyerniük. Ugye ezek a egy darab mérkőzéseken eldőlő kupaküzdelmek, ezek mindig tartogatnak valamiféle izgalmat, meg úgynevezett meglepetéseket is, meg hát azért nagyon is ismerik egymást a csapatok, úgyhogy ez a háttere valójában, tehát legutóbb 2022-ben nyert a Fradi, annak már 4 éve, de most a Zalaegerszeg például 2023-ban volt döntős, akkor a Budafokot verték, akkor másodosztályú volt a Budafok, tehát ez az érdekessége annak a párharcnak, de hát szerintem a Fradinál mindig is az a cél, hogy bajnok, meg kupa győztes legyen, néha összejön, hát a bajnokság az általában mostanában tényleg igen, de a kupa az néha bicsaklik egy kicsit a Fradi.
1: Rengeteg üzenet jön, most ha ebből leszűröm a végkövetkeztetést, akkor a Fradinak olyan 80% drukkor, 20% elég komoly, szigorú véleményt fogalmaz meg, főleg a szurkolókkal kapcsolatban, és érdekes lehet még talán az is, hogy ilyenkor lehet-e ilyen előre tekinteni, tudom, hát ez egy kicsit olyan furcsának hangzik, hogy na milyen eredmények születhetnek majd, de végülis egy ilyen sikersorozatból lehet előre következtetni, hogy ez a lendület megmarad-e, elbízzák-e magukat, folytatódhat-e?
0: Hát most már azért nagyon ez a bajnokság vége, meg a kupa utolsó mérkőzése, tehát valójában két meccse van mindkét csapatnak ebben az idényben. A Fradinál, hogyha mind a kettőt megnyerik, akkor se biztos, hogy a bajnokságot megnyerik, de akkor a kupa győzelem megvan. Az ETE esetében is azért fontos a kupa győzelem, mert akkor az Európa Ligába tudnak indulni, ami azt jelenti, hogy az a második számú nemzetközi kupasorozat, ugye a Bajnokok Ligája a legmagasabb szinten, utána Európa Liga és a Konferencia Liga. A Fradi az Európa Ligában az elmúlt években általában az alapszakaszig vagy csoportkörig, de eljutott. Tehát a Fradinak ezért is nagyon fontos a kupa siker, mert ha nem nyeri meg a bajnokságot, akkor és második lesz, meg a kupát is elbukja, akkor Konferencia Liga, ami harmadik számú kupasorozat, az meg már visszaesés.
1: Tehát itt a vetélytársakon nagyon sok múlik akkor, hogy kit vesznek.
0: Persze, igen. Tehát, hogy azért a hétvégi kupadöntőnek ezért is nagyon fontos az, hogy mely együttes nyeri meg, illetve ez is egy új keletű dolog, hogy szombaton rendezik. Általában szerdán volt hétköznap, tehát gondolom ezzel azért a szurkolókat is tudják buzdítani, hogy menjenek ki. Bár én abba belekötök, hogy egy forduló van hátra a bajnokságból, de belerakják ezt a kupadöntőt, tehát lehet előbb le kellett volna zavarni magát a bajnokságot, utána a kupadöntő, de a háttérben elvileg az UEFA van, hogy mivel Bajnokok Ligája döntőt rendezik Budapesten, ezért a különböző szervezések miatt már idő előtt át kell adni a stadiont az UEFA-nak.
1: Május 9-én, tehát szombaton rendezik meg a Puskás Arénában a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét, ahol a Ferencváros az ETE-vel mérkőzik. A Nemzeti Sportrádióban a mérkőzés egyik kommentátora Katona László lesz. Csak a Nemzeti Sportrádióban vagy más csatornán is lehet nyomon követni?
0: Hát az M4 Sporton tévében, de ha valaki mondjuk csak online tudja, akkor nyugodtan a Nemzeti Sportrádió applikációját töltse le, a nemzetisport.hu-n szintén ott van a felület, ahol lehet hallgatni minket. Az M4 Sporton is hozzáteszem, a m4sport.hu-n.
1: Nagyon szépen köszönöm az elemzést hallgatóink nevében is, akik szintén ebben a témánkban is nagy számban nyilvánítottak véleményt, és a holnapi témáink is érdekesek lesznek. Ön szerint lesz-e béke az Olajfák hegyén, több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus, és ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről? A mai műsor munkatársa López Brigitta és Sebők Tímea, a hangmérnöke Rossz Bora Zoltán volt, a szerkesztő Cseszreki Balázs nevében is elköszön Juhász Zsolt, viszonthallásra.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Elhunyt Fazekas László, az Újpest 9-szeres bajnok labdarúgója. Bejutott a világkupa 8-as döntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Janics Natasa lánya is indul a hétvégi szegedi kajakkenu világkupa versenyen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az újpesti Dózsában futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet is. Sőt, 1980-ban a 36 góljával európai ezüst cipős volt. Később játszott Belgiumban is. A válogatottban 92-szer lépett pályára, ezzel az örök rangsor 6. helyén áll. Játszott az 1972-es Európa-bajnokságon, valamint az 1978-as és 1982-es világbajnokságon. Az 5-karikás aranyérmét 1968-ban Mexikóvárosban nyerte. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
2: Bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
3: Hát igen, az biztos, az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset. Úgyhogy...
2: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
3: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
2: A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leterített.
3: Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktuk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyeskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
2: A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
3: Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurci Laba volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
1: Fazekas László 78 évet élt. Anderson Essity és Abubakar Keita szerződését is felbontotta a labdarúgó NB1-ben kieső DVTK, a nigériai, illetve elefántcsontparti légiós szerződését egyaránt közös megegyezéssel szüntette meg a klub. Abubakar Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, 19 bajnokin 2 gólt szerzett a borsodi gárdában. Essity tavaly júliusban szerződött Miskolcra, 17 bajnoki jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában, ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. A magyar együttes a nagy szünet után több mint másfél negyeden át nem dobott gólt, ám hátul nagyszerűen teljesített, az ausztrálok 9 emberelőnyükből csak egyet tudtak eredményesen befejezni. Váji Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, a magyarok a férfi és női tornán is érdekeltek. Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztorna női versenyét, a magyar játékos az orosz Kornyeva ellen nyert 2 játszmában. A férfiaknál Marozsán Fábiánk viszont kiesett, a világranglista 49. helyen álló 26 éves teniszező a cseh Vít Koprivától kapott ki 2 szedben. Kis Nóra személyében válogatott feladót szerződtetett a magyar kupa győztes bajnoki bronzérmes Békés Csaba női röplabda csapata. A 20 éves játékos a Vasas SC-ben töltött 2 élvonalbeli idény után igazol a lilafehérekhez. A nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerepelt Kis Nóra. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést. A magyar színekben 3-szoros olimpiai, 19-szeres világ és 19-szeres Európa bajnok Düsev Janics Natasa lánya a 19 éves Milánál is indul a péntektől vasárnapig tartó szegedi világkupa versenyen. A 43 éves ex-kajakos több mint 2 éve az üzbég válogatottnál dolgozik edzőként, férje Andrián Düsev a szövetségi kapitány. A Nemzeti Sportrádiónak Düsev Janics Natasa elmondta, hogy 16 versenyzőt hozott Magyarországra, így sok munkája lesz a hétvégén, de ahogy fogalmazott, ez számára soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. Bera Emese interjúja.
4: Mivel én Uzbekisztánban dolgozok edzőként, idehoztam 16 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát kb. Szerintem nincs is olyan, talán 201-es férfi, meg női 4-es nem tudtam hozni, mert negyedik lány az nem kapott vízumot. Minden más szám az indul, uzbék versenyző, úgyhogy nagyon sok munkám lesz hétvégén, és de tehát ez nem... Sose volt nekem gond, én szeretem ezt a sportágat, minden, ami jár hozzá, az csak természetes dolog.
5: Ugye te edzőként dolgozol az üzbég válogatott mellett, a férjed szövetségi kapitányként, de hogy kerültetek ti annak idején Üzbegisztánba?
4: Szeretem a kihívásokat, én még Üzbegisztán előtt Kínába dolgoztam, és... Ott, mivel nagyon sok ilyen menedzseri probléma volt, nem akartunk tovább maradni. Én mindig is szerettem az, hogyha jó közösségbe dolgozok és élek. Ez nekem nagyon fontos, és azért akartunk váltani. Jött egy lehetőség, gondolkoztunk, hogy mi tudtuk, hogy ott van egy olyan komoly versenyző régen, aki többször világbajnok és olimpiai negyedik, és gondoltuk, hogy más uzbék is tudna olyan szinten vagy magasabb szinten kenuzni, kajakozni, úgyhogy ez egy kihívásként jött.
1: A Nemzeti Sportkrónika végén a műsorvezető Katona László köszönje a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
6: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 6:30 jó estét kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: A helyiek tiltakozása ellenére kiköthet Tenerifén a fertőzött óceánjáró. Két utasnál is azonosították azt a vírustörzset, ami lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen.
7: Az Irán elleni légicsapások újraindítását és intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait.
8: Szakértők szerint az emelt szintű vizsga nehéz, a középfokú viszont könnyű volt a mai történelem érettségén.
7: Az időjárásról.
8: Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk.
7: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Azonosítottak egy ritka andoki vírustörzset a Zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Ez az, amely lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen. Az Argentinából kifutott holland hajó utasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek, akik közül többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajó eddig nem köthetett ki a Zöldfoki köztársaságban. Délután viszont a spanyol kormánytól engedélyt kaptak arra, hogy Tenerifén a partra menjenek, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Munteán Erik összefoglalója.
9: Egy kisebb hajóval szállították a partra a hantavírussal fertőzött utasokat a Hondius nevű óceánjáróról a Zöldfoki szigeteknél. A betegek csak azért kaptak engedélyt a partra lépésre, mert azonnal szállították is őket tovább kezelésre Európába két külön géppel. A hajó fedélzetén már 3 ember halt bele a fertőzésbe, amelynek okozójáról szerdán kimutatták, hogy emberről emberre terjed. A műveletet a legszigorúbb biztonsági előkészületek mellett hajtjuk végre az összes hatóság bevonásával, jelentette ki a Zöldfoki szigetek egészségügyi minisztere. A hantavírus ellen nincs sem védőoltás, sem hatékony gyógyszer, ezért a megbetegedések csak nem 40%-a halállal végződik. A fertőzés terjedésétől tartó afrikai országok napok óta nem adnak engedélyt a hajónak a kikötésre. A padhelyzetet a spanyol kormány oldotta fel azzal, hogy a Kanári-szigetekre irányította a hajót. A szigetek vezetése hiába tiltakozott a döntés ellen. Sem a Kanári-szigeteken élő emberek, sem a vezetés nem lehet nyugodt, ugyanis a ránk leselkedő veszély valóságos. Nem tudjuk, milyen állapotban vannak az utasok, és azt sem, hogy hányan fertőződtek meg. Azt sem értjük, hogy miért jönnek ide, amikor orvosi felszereltségű repülőgép evakuált utasokat a Prájai repülőtérről, mondta a Kanári-szigetek elnöke. A spanyol kormány azonban szerdán megadta a kikötési engedélyt. A nem spanyol állampolgárokat hazaküldik, míg a spanyolokat Madridba viszik, ahol karanténba fognak kerülni. A mai állás szerint az utasok és a személyzet tagjai közül mindenki tünetmentes. A fedélzeten maradt emberek közül senki sem mutatja a megbetegedés jeleit. Indokolta a döntést a spanyol egészségügyi miniszter, aki leszögezte, hogy a Kanári-szigeteket nem fenyegeti veszély. Az afrikai partok közelében fekvő, de Spanyolországhoz tartozó szigeteken azonban a hírek hallatán sokan aggódnak. Mi egy kis szigetcsoport vagyunk, rendkívül készségesek, ha segíteni kell másoknak, és el kell látni az embereket, de szerintem ez túlzás. Az emberek félnek, vélte egy tenerifei nő. Eközben Dél-Afrikában dolgoznak a kontaktkutatáson, hogy feltérképezzék, kikkel érintkezhetett az országban kezelt fertőzött brit páciens, aki szintén a hajón utazott. Az egészségügyi személyzettel együtt eddig 62 érintett van. Dél-Afrikában egyáltalán nem őshonos ez a kórokozó, ezért is van belőle ekkora felfordulás. A hantavírus jellemzően rákcsáló körülékével terjed, az emberek általában így fertőződnek meg. Az emberről emberre terjedő fertőzés szokatlan. Magyarázta a Pretóriai Egyetemi Klinika Fertőző Betegségek Osztályának vezetője. Két beteget ugyanakkor már napokkal ezelőtt Európába vittek. Egy férfit a Zürichi Egyetemi Kórházban kezelnek, tünetmentes feleségét pedig karanténba helyezték. Az Egészségügyi Világszervezet szerint eddig 8 hantavírusos esetet azonosítottak a hajón. A 3 elhunyt mellett egy ember életveszélyes állapotban van, 4 másiknál enyhébb tüneteket észleltek. A hajó utasait arra kérték, hogy maradjanak a kabinokban, amelyeket a személyzet folyamatosan fertőtlenít. A Hondius 3 nap alatt érhet oda a Kanári-szigetekre.
7: Továbbra is alacsonynak tartja a közegészségügyi kockázatot az Egészségügyi Világszervezet.
8: A WHO járványügyi osztályának vezetője azt közölte, nem kaptak arra vonatkozó információt, hogy az óceánjárón azonosított hantavírus törzsben olyan változás történt volna, amely fokozná annak fertőző képességét.
7: Ukrajnában 10 halálos áldozata és sok sérültje van az elmúlt 24 óra orosz légicsapásainak. Az ukránok egy olajfinomítót támadtak. Az ukrán elnök által hirdetett mától élő tűzszünetet már a hajnali órákban sem sikerült betartani. Részletek Iváncsik Attilától.
10: A kelet-ukrajnai Kramatorszk városában 6, az egymilliós megye központban Nyipróban 4 helyi lakos halt meg az orosz légicsapásokban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A légvédelem jelentése szerint mintegy 110 ellenséges repülőszerkezet becsapódását kellett megakadályozniuk éjszaka. 10 esetben ez nem sikerült. Az ukrán hadsereg pedig a levegőből támadta Oroszország második legnagyobb olajfinomítóját. Sikerült eltalálni, így szünetel a termelés az ipari létesítményben. A Leningrád megyei olajfinomító évente 18 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes, ez Oroszország éves termelésének 7%-át teszi ki. Közben Kijev mától nyitott végű, Moszkva május 8-tól kétnapos tűzszünetet hirdetett. Az ukrán elnök azt mondta, ne csak az orosz győzelem napi ünnepségek miatt legyen fegyvernyugvás, hanem legyen az első lépés a béketárgyalások felé. A tűzszünetet azonban már az első órákban sem sikerült betartani.
7: Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök.
8: Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet.
7: Moszkvában már készülnek a szombati győzelemnapi katonai parádéra. Az idei felvonulás azonban más lesz, mint az eddigiek. Az orosz vezetés bejelentette, hogy az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják a vöröstéri bemutatót, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Az ukrán elnök erre úgy reagált, ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Lehoczki Zsuzsa beszámolója.
11: Moszkvában már minden készen áll a szombati katonai felvonulásra. A várost már feldíszítették, hatalmas zászlók és plakátok hirdetik a győzelem napját. A május 9-ei ünnepségek, amelyeken a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplik, az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb méreteket öltöttek, évről évre egyre több katonát és harci felszerelést vonultattak fel. Az orosz vezetés idén azonban bejelentette, hogy a vöröstéri parádét az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai felszerelés nélküli felvonulást tart. Ha ez így lesz, akkor ez lesz az első alkalom nagyon sok év után, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, mert attól tartanak, hogy ukrán drónok zümmögnek majd a vörös tér fölött, mondta az ukrán elnök. A Moszkvában élők is érzik, hogy most más a hangulata a győzelemnapi készülődésnek. Az orosz főváros olyan, mintha visszacsöppent volna a 90-es évekbe. Az internet hozzáférést több napja korlátozzák, a május 9-ei ünnepségek előtt pedig teljesen le fogják kapcsolni. A vásárlóink 90%-a bankkártyával fizet. Ha nincs internet, át kell állnunk a készpénzfizetésre. Manapság pedig csak kevesen hordanak magukkal készpénzt, mondta egy boltos. Már most fennakadások vannak a banki átutalásoknál, a taxirendeléseknél és a tömegközlekedési eszközök jegyvásárlási rendszerében, vagyis szinte minden megbénult, aminek a működéséhez internet szükséges. Az orosz hatóságok bejelentették a korlátozásra, az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. Egyes drónok ugyanis mobil hálózaton vagy interneten keresztül kapnak adatokat, és így jutnak hozzá a cél koordinátáihoz. Az internet kikapcsolása azonban önmagában nem elég a védelemhez, sok modern drón ugyanis előre programozott útvonalon repül, és nem igényel folyamatos internet kapcsolatot. Úgy érzem, hogy a vezetőség nem tesz meg mindent, hogy megvédjen bennünket, ezért én folyamatos stressz helyzetben élek, panaszolt egy moszkvai nő. Az emberek félelme nem alaptalan. Ukrajna az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy drónjaikkal mélyen be tudnak repülni Oroszország belsejébe, ahol sikeresen vettek célba energetikai létesítményeket, olajfinomítókat és olajszállító tankereket. A héten ukrán dróntámadás ért egy többszintes moszkvai lakóházat, amely mindössze 10 kilométerre fekszik a Vörös tértől, a szombati katonai felvonulás helyszínétől.
7: A Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy esélyt adjon az iráni vezetésnek a teljes és végleges megállapodáshoz. Az iráni forradalmi gárda úgy reagált, a tengeri átjáró újra megnyílik, ha véget érnek az agresszorok fenyegetései. Kanalas Lili összeállítása.
12: Ismét egy helyben állnak a tankerhajók a Perzsa-öbölben, miután az amerikai elnök bejelentette, átmenetileg felfüggesztik a hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet. Az amerikai hadsereg célja az lett volna, hogy a térségben várakozó több mint 1500 járművet kikísérjék az öbölből, biztonságba helyezve a fedélzetükön tartózkodó matrózok tízezreit. Bár amerikai jelentések szerint két hajót sikerült kijuttatni, több járművet is iráni csapás ért a menekülési kísérlet miatt. Egy francia cég szerdán közölte, hogy az egyik konténerhajóján a legénység több tagja is megsérült a támadásokban, amikor megpróbáltak kihajózni a Perzsa-öbölből. Az amerikai külügyminiszter közben arra hívta fel a figyelmet, hogy élhetetlen körülmények között vannak a szorosban veszteglő kereskedelmi hajók tengerészei. Marco Rubio szerint már legalább 10 matróz meghalt, ezért számos ország kérte az Egyesült Államok segítségét a hajók kiszabadításához. Donald Trump a közösségi oldalán azzal indokolta a művelet szüneteltetését, hogy lehetőséget szeretnének adni egy megállapodás véglegesítésére és aláírására. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartják. Donald Trump arról is beszélt, hogy milyen lépést várna el Irántól. Meg kellene lengetniük azt a zászlót, nagyon büszkék, és talán nem fogjuk látni a fehér lobogót, de gyakorlatilag ebben a helyzetben vannak, mondta az amerikai elnök. Nem sokkal később közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hogy a béke megállapodás egyet jelent a hormuzi szoros megnyitásával mindenki előtt, ellenkező esetben a perzsa állam a korábbinál is nagyobb bombázásokra számíthat. Az iráni forradalmi gárda szerdán azt közölte, hogy a tengeri átjáró újra megnyílik, ha véget érnek az agresszorok fenyegetései. Teherán ugyanakkor már többször jelezte, hogy a konfliktus lezárása után is irányításuk alatt tartanák a szorost. Részünk van a hormuzi szorosban, amelyet eddig a világ ingyen használt, és nem akarjuk, hogy ez így maradjon. Díjakat kell szednünk, be kell gyűjtenünk a mi jog szerint a miénk, ahogy más vízi utakon is díjakat szednek, mondta egy iráni férfi. A hormuzi szoros megnyitását sürgeti Peking is, emiatt tárgyalt a kínai és az iráni külügyminiszter. Wang Yi a megbeszélés előtt leszögezte, céljuk a közel-keleti béke elősegítése, Kína ugyanis az iráni olaj első számú felvásárlója. Jövő héten Donald Trump is Pekingbe utazik, ahol tárgyal majd a kínai elnökkel. Szakértők szerint az Egyesült Államoknak mielőbb le kell zárnia a konfliktust, miután már Amerikában is másfélszeresére nőtt a benzinára a harcok kezdete óta.
6: Esti krónika.
7: Közzétették az országgyűlés szombati alakulóülésének napirendi pontjait. Eszerint a program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakulóülés után megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Császár Attila összefoglalója.
13: A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredmény megállapító döntése jogerőre emelkedett.
14: Több polgármestert, illetve önkormányzati képviselőt is megválasztottak az április 12-i országgyűlési választáson. A vonatkozó törvény szerint azonban, aki felvette a parlamenti mandátumát, nem maradhat egyik tisztségben sem. Le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
15: Ezúton bejelentem, hogy polgármesteri tisztségemtől a keltezés szerinti időpontban lemondok.
14: Hajdúböszörmény polgármestere Görögné Bocskai Éva a Tisza színeiben lett parlamenti képviselő.
16: Megalapítottuk a frakciót.
14: A fővárosi közgyűlésben is lesznek személyi átrendeződések az összeférhetetlenségi szabályok miatt. A Tiszás Bujdosó Andrea és Porcser Áron egyéni mandátumot nyertek, akiket a két évvel ezelőtti európai parlamenti és önkormányzati választások választásokon induló jelöltek közül kell majd pótolnia a pártnak.
17: Elmondjam most, hogy kire szavazott?
18: A Tiszára szavaztam.
14: Ugyancsak távozik a közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. De a Fidesz-KDNP-nek is új fővárosi képviselőket kell jelölnie a távozó politikusaik helyére, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Közben megjelent az országgyűlés honlapján a parlament május 9-ére összehívott alakuló ülésének menetrendje. Eszerint az eseményt 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat, végül a megválasztott képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
19: Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
14: Az új kormány megalakításával Súlyog Tamás a Tisza párt lista vezetőjét Magyar Péter bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz, valamint a jelenlévők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt.
20: Mi szeretnénk egy nagy országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
14: Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd egy Facebook posztja szerint a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után ünnepséget tartanak az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton is.
7: Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
8: A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távolléte idején Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető leendő miniszter irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
7: A közlekedési tárca leendő vezetője ma találkozott Lázár János leköszönő miniszterrel, akivel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Ezt Vitézi Dávid hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.
8: A leendő miniszter egy másik bejegyzésben arról is írt, hogy szerinte vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére. Vitézi Dávid feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását, ahogy fogalmaz a folyamatos reklámzajtól.
7: A leendő közlekedési miniszterrel találkozott a külügyminiszteri poszt várományosa.
8: Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, Vitézi Dáviddal átnézték a közlekedési projekteket, amelyek a szomszédos országokkal való kapcsolataink erősítését szolgálják. Hozzátette, várja a közös munkát.
7: Alig több mint egy hónap és életbe lép az uniós migrációs paktum. Elemzők szerint az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a kötelező szolidaritást, amely választás elé állítja az országokat, vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként mintegy 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek. A jelenlegi kormány többször elutasította a paktum végrehajtását, de Magyar Péter leendő miniszterelnök is azt mondta, ha szigorú álláspontot képviselnek az ügyben, ugyanakkor meg akarják szüntetni a napi 1 millió eurós büntetést is. Mészáros László összeállítása.
21: Kréta déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 ezer fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 ezer illegális határátlépő érte el a szigetet.
2: Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
21: Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullámról van szó. A Migráció Kutató Intézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
2: Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországban maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
21: A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősíteni a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
17: Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
21: Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a válisokhoz.
17: És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani el a térférről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
21: Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat majd.
22: Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
21: Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok be nem tartása miatt kell fizetnie. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
7: Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyet az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszky a Facebookon.
8: Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
7: Az emelcintű vizsga nehezebb, a középfokú viszont könnyebb volt a történelem érettségén szakértők szerint. Csak nem 80 ezeren vizsgáztak közép- vagy emelcinten. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. A középszintű írásbelén a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Jávor Miklós összeállítása.
3: Nyilván vizsgahelyzetben máshogy teljesít az ember, de nem szorított az idő szerencsére, abból is elég volt, és azt gondolom, hogy teljesen az volt, amire számítottunk, és megoldhatóak voltak a feladatok.
4: Így értékelte a vizsgát a Veszprémi Lovasi László gimnázium érettségizője. Sági Tamás Patrik szerint a tesztekben és az esszé feladatokban is az elmúlt években tanult és gyakorolt ismereteket kérdeztek. A feladatokhoz mellékelt forrás szemelvények pedig megkönnyítették a válaszadást. Az emelt szintű vizsga a szokottnál nehezebb, még a középfokú kissé könnyebb volt. Erről már a szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola történelem oktatója beszélt az írásbeli érettségi után. Jancsó Katalin hangsúlyozta, középszinten a teszt és esszé kérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni, valamint nagy előny, hogy ennél a vizsgatípusnál végig lehet történelmi atlaszt használni. Az emelt szintnél ugyanakkor már több speciális kérdés, például az amerikai elnöki rendszer és a bolsevik forradalom is helyet kapott. A helyes feladat megoldás pedig a középszinten elvártnál nagyobb logikai és kritikai gondolkodást, valamint több általános műveltséget kívánt a vizsgázótól, tette hozzá a szaktanár.
5: Emelt szinten igenis szükség van pótórákra, tehetséggondozásra, mi ezt megvalósítjuk, és akkor mindenféle témától, az ókortól egészen a jelenkorig és nézzük a forrásokat, grafikonokat, statisztikákat, mindenféle adatot felhasználunk. Az emelt szint az elmúlt évekhez képest nehezebb volt, igazából mert a jelenkorra és az újkorra koncentrálódottak a témakörök. A középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom.
4: Csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
7: Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
8: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-ig pótolhatja. Lincmajer Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik, egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁB telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallást tervezett véglegessé válik.
23: A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a három gyerekes anyáknak is ez a mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
6: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt időszakos torlódás tapasztalható az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Szárliget és Óvarok között. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnás nyík térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgótereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak.
7: Fővárosi információkkal folytatjuk.
24: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Pesti alsórakparton északi irányban az Eötvös térre kanyarodó sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Kovács Botond, BKK Info.
6: Időjárás jelentés.
25: Jó estét kívánok! A fátyolfelhős időt követően éjszaka erősen megnövekszik a felhőzet, amely csak csütörtök napközben kezd el nyugat felől csökkenni. Éjjel kevés helyen, csütörtökön nagyobb számban a délkeleti, keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 9 és 16, csütörtök délután 20 és 25 fok között alakul. Hungaromet, Kuntár Roland.
7: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fálcán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostsadbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakulóülésének tervezett napirendjét. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható.
0: Műsorajánlat.
9: Bartók Béla 1936-ban Törökországban végzett népdalgyűjtő munkája kulcsfontosságú volt a török népzene modern kutatásában. Több mint 90 dalt rögzített, amelyek párhuzamokat mutattak a magyar népzenével. A gyűjtőút során Bartók a török-magyar zenei rokonságot kutatta, de nem csak gyűjtött, hanem a török szakembereket is tanította a népdalgyűjtés módszereire.
0: Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Sipos János népzenekutató. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
10: Vízért kiállt az Alföld, legtöbb helyen másfél méter víz hiányzik a talajból. Ez lesz az első év, amikor nagyobb területen vetnek napraforgót, mint kukoricát a szárazság miatt.
11: A napraforgó könnyen vethető, betakarítható, a gyomírtása nagyon könnyen megoldható, nagyon sokféle hibrid elérhető szárazságtűrő, most ezért éljük a napraforgónak egy aranykorát.
10: Hajnalban az őszi vetések állapotáról is szólunk, Belényi Barbara vagyok, kezdjék velünk a reggelt!
0: Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
12: Egy édesanya, akit 5 gyermekével hagyott magára a férje, és 2 munkahelyen dolgozik egyszerre, hogy egyenesben tartsa magukat. Budapesten a 7. kerületben élnek az Erzsébet családok átmeneti otthonában, hogy időt és lehetőséget kapjanak a megkapaszkodásra. Mit jelent az otthon, ha átmeneti?
0: A hely. Riportműsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita. Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
26: Műsorunk tartalmából.
27: A magyar numizmatika története egy olyan 150 évre tekint vissza, de ennek a 150 esztendőnek az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb alakja Huszár Lajos.
26: Huszár Lajosra emlékeztek szülővárosában, Nyárátszeredában.
28: Mindig fontos volt iskolánk életében, hogy olyan szellemiséget továbbítsunk, ahol a gyerekek nem csak a tananyagot tanulják meg iskolánkban, hanem felkészülnek az életre.
26: Jótékonysági est Kárpátalján. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Következnek a részletek. Huszár Lajos világhírű magyar numizmatikus születésének 120. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát tartottak és emléktáblát avattak múlt hétvégén szülővárosában, Nyárátszeredában. Egyetemi tanulmányainak elvégzése után Budapesten maradt, és a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában kezdett el dolgozni és kutatni. 1944 és 49 között, majd 1956-ban a forradalom idején rövid ideig a múzeum főigazgatójaként, azt követően nyugdíjazásáig az éremtár vezetőjeként tevékenykedett. Több mint 6 évtizedes tudományos munkásságát méltatták Nyárádszeredában, ahol a Magyar Numizmatikai Társulat emlékünnepét szervezett. Buza János gazdaságtörténész az MTA doktora kezdeményezésére, aki személyesen is ismerte Huszár Lajost. Őt hallják elsőként Erdei Edit Zsuzsanna összeállításában.
2: Huszár Lajos készséggel és örömmel osztotta meg nagy tudásának kincseit, segített, sőt, mi több, külföldi tanulmány útjaim sem voltak elképzelhetők az ő támogatása nélkül. Párizsba ajánló levelet küldött, illetve vittem magammal üzenetet, egy 6-7-es tanulmányútról volt szó, és azután a több hónapos németországi tanulmányút az Alexander von Humboldt Stiftung ösztöndíjának az elnyerésében is. Huszár Lajos véleménye szerintem meghatározó jelentőségű volt. Az ő nemzetközi tekintélye és azon kívül aktív német nyelvtudása elősegítette ezt, és rendkívüli tiszteletnek örvendett a határainkon túl is. Tehát fogalom volt a neve, ezt lehet mondani, és bírálta is, amiket írtam, de ugyanakkor elismerésben egyáltalán nem volt fukar. És amiről kevesen tudnak, hogy a második világháborút ő a Magyar Nemzeti Múzeum bombabiztos pincéiben élte át. Nem csak ott voltak, hanem vigyáztak, őrizték a Nemzeti Múzeum kincsét, és a szó fizikai értelmében néha éhezve, fázva viselték a gondját. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt, de erről nem dicsekve beszélt soha. Ez nem volt rá jellemző egyáltalán. De ugyanakkor tudományszervezőként is nagyon jelentős volt, mert az, hogy a numizmatikai társulat minden megrezdülés nélkül átvészelte a Rákosi időszakot is például, ezen túlmenően bevont embereket, hogy vállaljanak funkciót, mérjék föl azt, hogy itt nemzeti ügyről van szó. Tehát azt lehet mondani, hogy szakmai, tudományos és emberi téren is ő mindent elkövetett annak érdekében, hogy a tudomány ága fejlődjön.
13: Itt a nyárádszeredai református templomban Huszár Lajos emléktábláját Búza János professzor és Pallós Lajos, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke avatták föl. Miért tartja fontosnak a társulat Huszár Lajos emlékének így módon való őrzését is?
27: A magyar numizmatika története egy olyan 150 évre tekint vissza, de ennek a 150 esztendőnek az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb alakja Huszár Lajos. Az ő 6 évtizedes tudományos munkássága mind a magyar és erdélyi pénztörténetben, mind pedig a magyarországi emlékérem történetében rendkívül jelentős, és nem csak a leíró numizmatikában, tehát az érmek megkülönböztetésében, hanem magának a pénztörténetnek a művelésében is kiemelkedően jeles volt.
13: Néhányat hadd említsünk meg az alapművek közül.
27: A magyarországi érem és plakett művészet, ami német nyelven jelent meg, ezt Prokopiusz Bélával együtt készítették. Ez egy társszerzős mű volt. Ez azt jelentette, hogy az 1850-ig élt éremművészekről Huszár Lajos írt, ő dolgozta fel, az 50 utániakat pedig Prokopiusz Béla. Ez 1932-ben jelent meg, ennél fogva eddig dolgozta fel az éremművészetet. Számunkra ez egy alapmű, és ez meggyőződésem, hogy még 200 év múlva is alapmű lesz.
13: A nyárádszeredai református egyházközség lelkipásztora Tőkés Attila.
14: Örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, hogy a Magyar Numizmatikai Társulat egy emléktáblát szeret elhelyezni Nyárádszeredában, és örömmel adtunk helyet ennek a táblának, ideiglenesen itt a templomban, de amikor elkészül a toronymúzeumunk, akkor ott kapja meg a végleges helyét.
13: Mikor készül el a toronymúzeumuk?
14: Terveink szerint az idén beszeretnénk fejezni, már elkezdtük a torony felújítását, 3 szintet szeretnénk kialakítani, és az egyik szinten fog helyet kapni a ma felavatott emléktábla.
13: Ismerik? Tudnak a nyárádszeredaiak Huszár Lajosról, az ő munkásságáról?
14: Nem sokan. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy ezt a táblát itt a nagy közösség előtt mutassuk be, és akik ide eljöttek, valamint azok, akik részt vesznek a konferencián, azok minden bizonnyal sokkal többet megtudnak róla, mint amit eddig tudtak.
13: Lehet tudni, hogy hol lehetett a szülőháza?
14: Nem tudjuk, ugyanis a szülőháza nincs meg, már azt lebontották valamikor.
13: a helytörténészek számon tartották Huszár Lajos nevét, munkáit?
14: Nem igazán. Itt született, de nagyon hamar elkerült Nyárádszeredából. Már az iskolai tanulmányait Marosvásárhelyen a református kollégiumban végezte, onnan pedig elég korán, fiatalon kiment Magyarországra. De én nagyon remélem, hogy lesz egy olyan kutató, egy olyan egyetemista, történész, aki akár egy vizsgadolgozatot is szán a Huszár Lajos témának. Mi erre biztatni fogjuk a fiataljainkat.
26: A szülőváros az elszármazottakat is számon tartja. Huszár Lajosra emlékeztek Nyárádszeredában. Kárpátalján a Bátyúi Líceum diákjai a színház világával ismerkedhettek. A régió tavaly kapcsolódott be a Déri Néhatártalan programba, amely színházi előadásokkal és művészetpedagógiai foglalkozásokkal támogatja a külhoni magyar közösségek kulturális életét és nemzeti identitását. A KMKS és a Beregszászi Színház szervezésében megvalósuló rendezvénysorozat legújabb fordulója a Bátyúi Liceumban volt. Iváncsik Attila összeállítása.
3: A Déri Néhatártalan program Bátyúi állomásán a főhangsúlyt a zenepedagógia kapta, ahol interaktív órákat tartottak. A program célja, hogy a legmagasabb színvonalú anyaországi produkciókat és művészeket juttass el a külhoni területekre. A lebonyolítást a Beregszászi Színház is segíti. Sinedina igazgató.
15: Nagyon nagy szükség van a Téréné program határtalan napjára. Mi bízunk abban, hogy ezt a tanévet lezárva a 2026-27-es tanévben is folytatódhatnak a programok. Mi mindig nyitottan és várakozóan fogunk afelé fordulni és arra készülni, hogy újra lehívhassuk ezeket a kulturális napokat, hiszen ezáltal a mi színházunk is gazdagodik, kitűnő szakmai kapcsolatokra tehetünk szert, és úgy érezzük valóban, hogy mi is a Kárpát-medencei magyar színházi élet vérkeringésébe bekerülhetünk, együtt dolgozhatunk vele, rengeteg pozitív hatással van ez a helyi kulturális és színházi életre, és ott mondanom sem kell, hogy nekünk erre különösen nagy szükségünk van most háború idején. Hálásak vagyunk azért, hogy ez a program itt megvalósulhat, táplálkozhatunk belőle és fejlődhetünk általa.
3: Vár Nagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a program keretében a zongorajáték és a magyar zene meghatározó szerepét mutatta be a fiataloknak. A művésznő szerint a zene egy olyan híd, amely segít az érzelmek kifejezésében, ami a jelenlegi háborús időkben különösen fontos a kárpátaljai gyermekek számára.
16: Ez az előadássorozat nagyon közel áll a szívemhez. Itt a magyar népzene és a magyar népzenének a hatásai kerülnek górcső alá, és hogy hogyan is áramlik bele a klasszikus zenébe. És én azt hiszem, hogy olyan érdekes dolgok, a zenetörténeti utazások zajlanak, hogy látom a gyerekek szemén azt, hogy mennyire megértik a hangjegyek mögé rejtett üzeneteket, és hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt tudunk egy mű alatt a fantáziánk szárnyán utazni, és elmondani azt, hogy mi is van a szívünk belül. És én nagyon jónak érzem ezeket a véleményformálásokat, amikor azt mondják, hogy milyen színű mondjuk egy zongoramű, hogy tényleg látom, hogy oda a szívük belsejébe figyelnek, és tanuljuk az elcsendesedést ebben a rohanó világban.
3: Séra Viktória, a Bátyúi Liceum igazgató helyettese kiemelte. A diákok számára meghatározó élmény, hogy neves művészekkel találkozhatnak, és tanulhatnak tőlük.
17: Számunkra nagyon fontos, hogy a Déri Népprogram keretein belül diákjaink megismerkedhetnek különböző stílusokkal, különböző zenével, és mindig nyitva állami iskolánk, a mi liceumunk azok számára, akik szeretnének valami mást, valami újat nyújtani a kultúra területéről. Mi odafigyelünk a zenei oktatásra, nagy szerencse számunkra, hogy szomszédunkban működik a Bátyúi Művészeti Iskola, amely egyre több diákot fogad magába, és a mi iskolánk diákjai aktívan részt vesznek a klasszikus zeneoktatásban és a képzőművészet, a rajz, a festészet irányában.
26: Kárpátalján a Bátyúi Líceum diákjai a színház világával ismerkedhettek. Kulturális programból nem lesz hiány Kovászna megyében sem a diákok éve keretében, ám a cél a sokszínűség, a mindennapi élettel való megismertetés. Bár Romániában idén gazdasági megszorításokkal, elhúzódó költségvetési döntésekkel szembesültek a megyei tanács vezetői is, igyekeznek a diákoknak különféle tevékenységeket szervezni.

0: vagy mi az, amit átszerveztek, és sokkal inkább érzik-e mögött a közösségi összefogást, így a diákok fele.
1: Igazából ami a legszomorúbb az, hogy ilyen későn kezdjük el, mert egy fél év eltelt. Egyrészt a pályázatok miatt, hiszen nagyon sok olyan civil szervezet van, aki ezzel a célcsoporttal foglalkozik, de a középiskolás diák szervezetek is mindjárt lejárt a tanév, úgyhogy csak már következő tanév programjaira tudnak pályázni. Ez egy nagyon szomorú dolog, de hát ez rajtunk kívül álló tényező. Én azt mondom, hogy azt kell megnézni mindig, hogy mi áll előttünk. Egy nagyon érdekes programmal készültünk elemben, ami tavaly is működött iskolásokkal, de az idén középiskolásokra fogunk fókuszálni. Azt szeretnénk, hogy a középiskolások rájöjjenek, hogy a megyei önkormányzat nem csak egy virtuális valóság, hanem egy kézzelfogható intézmény, ami az ők életükről is dönt. Egy felhívást tettünk közzé, hogy középiskolásokat várunk a megyeházára. Tamás Sándor elnök úr és jó magam egy-egy órás előadás körbevezetéssel elmondjuk, hogy mivel is foglalkozik a megyei önkormányzat, mik azok a pontok, ahol érinti a mi döntésünk, a megyei önkormányzat, a megyei tanácsosok döntése az ő életüket. Természetesen az a célunk ezzel, hogy egyrészt közelebb hozzuk az intézményt, az önkormányzatot a diákokhoz, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a reklám helye, hiszen ezek a diákok, akik most 9-esek, 10-esek, amire elvégeznek egy jogi, egy közgazdasági egyetemet, egy mérnöki egyetemet, arra már jöhetnének dolgozni ide, akár a megyei önkormányzathoz, de más önkormányzathoz is, hiszen azt látom, hogy jó szakemberekre, fiatal szakemberekre mindig szükség van, és mindig szükség lesz, és ezt szeretném én legalábbis az előadásomban hangsúlyozni, hogy nem feltétlenül politikai pályát kell választani, de az, hogy valaki egy fél évet, egy évet, nem adok többet egy évnél, mert Romániában nem lehet tudni, de akár 4 évet egy minisztériumban szakemberként ledolgozik, az akkora szakmai tapasztalat, hogy azzal bárhol megállja a helyét. És erre szeretném felhívni a fiatalok figyelmét, hogy igen, van ebben a szférában is nagyon sok olyan lehetőség, amit használjanak ki.
0: Igen, csak fontos a közéleti és politikai nevelés is manapság, hiszen ha csak a közösségi médiában a reakciókat látjuk, mennyire forrong a társadalom, és mennyire nincs háttérismerete. Akár egy adó emelés kapcsán hogyan reagálnak, akár egy pályázat elmaradás, tehát bármilyen olyan ügyben, amelyet nem kommunikál megfelelően az adott önkormányzat, az adott politikai szervezet, nem értik meg az emberek.
1: Akkora dömping van a virtuális valóságban, hogy így mondjam, és olyan alacsony lett az inger küszöb, hogy nagyon nehéz úgy kommunikálni, hogy nagyon sok emberhez eljusson. Ugye az a pár másodperc, hogyha nem ragadja meg az emberek figyelmét, akkor elcsúszik, tehát kommunikálhat bármelyik intézmény, bármelyik politikus, de ha nem ragadja meg a telefon simogató figyelmét, akkor észre se vevődik. Természetesen nagyon fontos, és talán a mi feladatunk is, mint önkormányzat, talán a politikusok feladata is, de az iskola feladata is lenne, és ebben az évben erről is beszélünk a fiataloknak, szakembereket hívunk, hogy helyes médiafogyasztásra és kritikus gondolkodásra tanítsa őket, hiszen néha úgy érzik, hogy az, ami ott van, a valóság. A valóság pedig sokkal árnyaltabb és sokkal bonyolultabb, mint az, hogy valami megjelenik a Facebookon vagy a TikTokon.
0: De ha bejönnek a hivatalba, akkor rögtön valósággá válhat mindaz, amiről esetleg csak virtuális fogalmuk volt. Tehát erre is jó az, hogy önök itt körbevezetik a diákokat, hogy különböző területeken próbálják a figyelmüket felhívni.
1: Igen, és azt szeretném kérni a diákoktól, hogy egyrészt jöjjenek. Ez legyen egy felhívás pedagógusok számára, osztályfőnökök számára, hozzák el a diákokat, és kérjük meg a diákokat, hogy készüljenek kérdésekkel. Mi nagyon-nagyon szépen tudunk mesélni arról, hogy hogyan működik az önkormányzat, de igazából az lenne a legjobb visszajelzés számunkra is, és úgy tanulnának ők is a legtöbbet, hogyha azelőtt készülnének kérdésekkel, és legyenek kényelmetlen kérdések. Vagy olyan kérdések, amivel szembe mennek a hétköznapokban, de akár a TikTokot, a Facebookot simogatva, hogy legyenek konkrét kérdéseik. Mert ugye a kérdés már egy fél válasz, de hogyha nem tesszük fel a kérdéseket, akkor nem is fogjuk megtudni a választ.
0: Mentorprogram, tudatos pénzügyi és közigazgatási nevelés, sok minden előfordul Kovászna megyében a diákok.

0: diákok évében. A kárpátaljai diákok már is bizonyították társadalmi érzékenységüket. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében az Ungvidéken található Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon támogatására szerveztek jótékonysági estet. A kezdeményezés különlegessége, hogy a lebonyolítást ezúttal nem az intézmény vezetése, hanem az ott tanuló diákok szorgalmazták. A megvalósítás pedig a diák önkormányzat munkáját dicséri. Részlete kíváncsi Katillától.
1: A diák önkormányzatnak mindig ez a feladata, hogy érdekesebbnél de érdekesebb, kreatívabb eseményeket szervezzenek az intézményben, viszont most úgy gondoltuk, hogy segítenénk is valakinek, és nem csak a diákok hangulatát javítanánk ezekkel a programokkal.
2: Hangsúlyozza Illés Brigitta, a gyermekotthon számára adományokat gyűjtő jótékonysági esemény egyik szervezője, a felsőfokú szakképzési intézet diák önkormányzatának elnöke.
1: Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon számára szerveztünk most egy jótékonysági bát, és nekik fogunk segíteni. A diák önkormányzat csapata nagyjából egy hónapja rendezi az eseményt, de persze besegítettek a tanáraink is, és rengeteg támogatónk is volt, szponzorok.
2: Nagyon fontos, hogy az oktatás mellett követendő példák is legyenek a fiatalok előtt. Ez a célja az adománygyűjtésnek is. Hangsúlyozza Sús Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetének igazgatója.
3: Mindig fontos volt iskolánk életében, hogy olyan szellemiséget továbbítsunk, ahol a gyerekek nem csak a tananyagot tanulják meg iskolánkban, hanem felkészülnek az életre, és az élethez tartozik az, hogy érzékenyek legyünk, észrevegyük a másokat, észrevegyük azokat az embereket, akik ezzel esetleg segíteni tudunk, és éppen ezért nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a rendezvényt a diák önkormányzat találta ki, ők szervezték meg egyedül, és ők valósítják meg, hiszen ez azt mutatja, hogy a fiatalok nem csak a mával törődnek, hanem a jövővel is, hiszen azzal, ha másokon segítünk, a jövőbe fektetünk be, és arra neveljük a fiatalokat, hogy tényleg oda tudjanak figyelni egymásra, az iskolában, az iskolán kívül, és igazából az egész élet során.
2: Katko Andrea, Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója kiemelte. A háború kitörése óta erejükön felül teljesítenek, a leánygyermekek mellett kisfiúkat is befogadtak, a létszám ugrásszerűen megnőtt.
4: Romló tendencia van mögöttünk. Valamikor a 90-es évek elején gyermekotthon indulásakor voltak ilyen nagyon durva történetek, rengeteg a magára hagyott gyerek. Értjük ezzel azt is, hogy a család nem gondoskodik róla, nem járnak iskolába, ki kell hívni a gyámhatóságot, sok esetben rendőrségi eljárás is indul. 4 gyerekből legkisebb meghal, akkor derül ki, hogy a 3 is el van hanyagolva, nemrég voltunk ilyen esetnél. Többször körzeti rendőr értesít, utcán talált, nemrég csapó vasútállomáson gyereket. Volt olyan is, hogy egy konkrét kisfiúért mentünk el, azt nem találtuk meg, a rendőrtiszt tovább járőrözött, és megtalált este novemberben 9:30-kor 3 kislányt, és megkérdezte tőlük, hogy miért vagytok az utcán. És mondták, hogy hát mert anyuka mondta, hogy most nem kell otthon lenni, mert otthon buli van. A rendőrtiszt természetesen felment megkérdezni, hogy mi ez, és senki nem volt józan, és nem tudta kitől megkérdezni, hogy kihez tartozik a 3 kislány. És ő hívott fel, hogy találtam 3 gyereket, és most mit csinálják? Hát mondom, vagy elhozza ide, vagy beviszi a kórházba, sokszor még ők se tudnak a nagyon szörnyű történetekkel mit kezdeni. A gyám hatóságok rendszeresen járnak ki helyszínekre, nagyon sok családot látogatnak, és amikor ezek a családok nem tudják ellátni a gyerekeiket, akkor sajnos már elindul a folyamat. Sajnos vagy nem sajnos. Az, hogy a gyerek nincsen látva, ételt nem kap, nem jár iskolába, nincs normális ruházata, mind önmagában szörnyű. És ezek a történetek sokáig húzódnak. És a gyerek egy idő után már nem tudja, mi az a normális. Nemrég voltunk 9 gyermekért. Egy családból. A legnagyobb 2012-ben született, a legkisebb pedig 2025. januárjában. Rettenetes körülmények közül hoztuk el őket. Hál' Istennek egészségesek, mindannyian jól vannak. Mit csinál a gyámhatóság? Nyilván a szülőket kell, hogy felkészítse arra, hogy visszafogadhassák a saját gyerekeiket, ők nem mondtak le róluk, lakhatásuk nincsen, segítséggel elvileg tudnak bérelni egy lakást, egy 3 szobást, azt még fel is kell újítani. És a további kérdés, 9 gyerek ellátására képesek lesznek-e, hogyha eddig nem voltak rá képesek? És ugye egy csecsemőtől 6 közülük iskoláskorú, és ott vannak az óvisok is, meg 2 csecsemőkorú. Tehát nem minden esetben sikeresek az ilyen családból való visszahelyezések, de van olyan gyerek is, aki aki már ugye bűncselekmény áldozata, családon belül erőszak áldozata, most is vannak olyanok, sajnos már dolgozniuk kellett 13 évesen és 10 évesen egy pékségbe, éjszakai műszakba. Ilyenkor már megint csak kezdődik a történet, kezdődik a feljelentés, rendőrségi ügy, bíróság, és a szülők majd követelik vissza, megint döntés, helyzetbe kerülnek, a gyerek pedig konkrétan itt van, de neki még ott van a család is, ahová vágyik. Megmagyarázni nekik megérteni, hogy miért és miért nem, és elmondani azt, hogy de te 13 évesen nem dolgozhatsz éjszaka a pékségbe. De ő csak kenyeret szelt, de hogy ők azért kaptak enni, meg kellett otthonra a pénz. És végig kiderül a családról, hogy bár több gyerek is volt ott, több nem született meg, és volt olyan is, aki másfél évesen leesett a lépcsőn és meghalt.
0: Gyermekotthon támogatására szerveztek jótékonysági estet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem felsőfokú szakképzési intézetében. A felvidéki diákok azt is tudják, hogy nem csak a jelenben való tevékenység, hanem a múlt ismerete is fontos. A honismeret vagy a regionális történelem viszont nem csak a diákokat aktivizálja, hanem a családokat is. Így van ez a Pozsony melletti Szencen is, ahol évről évre komolyabb munkák születnek a helytörténeti konferencián. Haják Szabó Mária összeállítása.
5: Műsorunkban már beszámoltunk a Szenci Molnár Albert Alapiskola 13. helytörténeti konferenciájáról. Most azonban két kiemelkedő munkát és alkotóit mutatjuk be. Mák Anabella egy múlt századi újságcikk alapján indult el, és ebben segítségére volt édesanyja, Kapuca Katalin is.
6: A három felsorolt név közül az egyik Letoha Józsefé volt, és anyám ezt megtalálta. Odaírta a kommentbe, hogy dédapjának a testvére. Erre az igazgatónő említett, hogy akkor én elvihetném helytörténetire.
5: Miért kezdett el annak idején foglalkozni a családfával, családfakutatással?
7: A kiskoromban is nagyon sokszor kérdezgettem, hogy kik a rokonaink, mennyi rokonunk van mi egymás, aztán elmaradtak az információk. Aztán, amikor Magyarországon éltem, akkor honosítani akartam magamat, és akkor kezdtem el kutatni főleg a családfát, hogy valami magyar felmenőt találjak. Így jutottam hozzá az egész családfa feltérképezéséhez majdnem.
5: Lengyelfalusi Letoha Józsefig, aki egy nagyon neves lelkész volt itt a galántai járásban.
7: Tudtuk, hogy volt egy papa családban, és amikor most jött ez a felkérés, hogy esetleg feldolgozhatná Annabella, akkor jobban elkezdtünk kutakodni utána, és akkor akadtunk rá több információra.
5: Hogyan kell kutakodni, amikor a családi archívum nem is egy helyen van, ha minden igaz, akkor különböző helyeken, különböző fiókokban?
7: Igen, a rokonoknál, ha ott nem kaptam információt, akkor próbáltam kutakodni az interneten, ha ott eljutottam egy nyomhoz, akkor mentem tovább, akkor a levéltáraknak írtam, vagy voltam, és mivel ugye plébános volt, akkor mentem a plébániákhoz is, valaki válaszolt, valaki nem.
5: Ami különösen érdekes, hogy tábori lelkész volt az első világháborúban, és innen a szárazföldről, a szárazföld közepéről valahogy a tengerészethez is eljutott. A háború alatt bejárta Boszniát, Montenegrót, Szerbiát, és különböző helyeken mintegy 350 fényképet készített, amelyeket negatív formájában hozott haza, és ezeket a negatívokat most megtalálta ön.
7: Édesanyám unokatestvérénél, amikor kérdezősködtem, annyit mondott, hogy vannak valami negatívok, de azokat még ők sem nézték meg, hogy micsodák, és akkor elkezdtem átböngészni az egészet, akkor a fényképlista is passzolt hozzá.
5: Ezek olyan negatívok, amelyeket ma is elő lehet hívni?
7: Megoldottam technikailag valahogy, hogy beszkenneltük a negatívokat, konvertáltuk fényképformájába, és valahogy így elő tudtunk csalogatni belőle valami látható dolgot.
5: Ahhoz képest, hogy 110 éves fényképek, felvételek, nagyon éles képeket láttunk itt a kivetítőn, és ami érdekes, hogy a katona életről.
7: Ő inkább a háttérben volt, front közeli helyeken, ahova visszavitték a sebesülteket, a betegeket, és ugye minden dokumentum, amihez hozzájutottam, szépen így elkezdte felrajzolni azt az ívet, hogy ő merrefele járhatott, és visszatért aztán Magyarországon keresztül haza.
5: És aztán visszatért a felvidékre, Diószegre, szülő falujába, de onnan tovább ment Galántára.
7: 24 évig volt plébános.
5: A Szenci Molnár Albert közgazdasági és pedagógiai szakközépiskola diákja Mucska Rebeka déd nagyapja történetét bogozta ki, aki a roma holokauszt egyik túlélője volt.
8: A nyugodjék dédpapám az egyik legjobb barátom. Volt szerencsémet megismerni, és nagyon sok minőségi időt töltöttünk együtt, és a halála után elkezdtem utána jobban érdeklődni. És a én családomban a papíriratok, igazából a képek minden kincsnek számít, ezért meg tudtuk őrizni az összes iratot, amit ő levelezett a hivatalokkal, ahol a saját szavaival leírta a deportálását, hogy ott hogyan hurcolták el, és azt is, hogy hogyan tért vissza. Az oktatásban szerintem egy nagyon nagy hiányosság van, van jelen, mikor a roma holokausztról beszélünk. Kutatásom során rájöttem, hogy nem csak a roma holokausztot kéne megemlíteni, hanem rengeteg más tananyagot is. Senki sem beszél róla. Ha akartak is róla beszélni, ezt a hivatalok is letagadták. Tabu téma ez. És mostanára pedig a átívelő faji gyűlölet miatt szerintem nem is akarnak róla beszélni, nem is nyitott rá senki.
5: Te magad roma származású vagy?
8: Nekem az anyukám félig roma.
5: És a nagypapa, aki azt mondtad, hogy nagyon jó barátod volt, és nagyon sok időt töltöttél vele, hogy menekült meg?
8: Mikor elkezdték a berlini bombázásokat, elszöktek, és a papírjaiba ezt nagyon szépen leírta, hogy bokrokba bújdostak, valakik szekerekbe ugráltak. Sikerült hazatérnie Csallóközcsütörtökbe.
5: Hogy került egyáltalán Berlinbe?
8: Dunaszerdahelyen is volt egy gettó, és onnan deportálták őt Ausztriába is. Nagyon sok helyre került és munkatáborokba. Viszont érdekesség, a roma nyelvet majdnem, hogy teljesen elhagyta. Nem beszélt utána roma nyelven, a háborúról se beszélt, és arról se, hogy miket élt át.
5: Akkor hiába töltöttél vele sok időt, ezt mind ki kellett kutatnod.
8: Igen, és főleg felvidéki magyarként minden papír szlovákul volt, és nagyon nehéz volt számomra, de Szabó tanárnő segítségével sikerült ezt megoldanunk.
5: Tanárnő, ő egy nagyon motivált gyerek. Milyen munka volt vele dolgozni?
9: Középiskolásokkal nem olyan bonyolult dolgozni, meg kell találni ki az, aki ügyes, tényleg motivált.
0: Szabó Eszter pedagógus.
9: Aki saját anyagot is hoz, lényegében koordinálni kell, egy-két tanácsot adni, szerkesztésben kicsit segíteni, megbeszéljük, konzultálunk folyamatosan, és aztán hozzuk a végeredményt, ennyi.
5: De mindig könnyebb olyan témát feldolgozni, amihez valami személyes kötődés is van, gondolom én.
9: Igen, amikor elsőben jönnek hozzánk a diákok, kezdjük azzal, hogy a történettudomány forrásai, ez az első tananyag, és mindig azt a házi feladatot adom, hogy hozzanak valamilyen dokumentumot otthonról, fényképet, kérdezzenek otthon, családi történetet, fölmérem elsőben. Egyrészt, hogy melyik családban ápolják a családi történeteket, és hogy kiben lenne hajlandóság, és aztán első osztálytól tudunk dolgozni ezekkel a diákokkal.
0: A honismeret vagy a regionális történelem nem csak a diákokat aktivizálja, hanem a családokat is. Ennek igen sok eredményét láthatjuk a Pozsony melletti Szencen. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
10: A nap kérdése.
11: Kungatják a vízharangot az elemzők, a világ olaj és olajtermék készleteinek fogyásának gyorsasága figyelmeztetőjel. A legrosszabb helyzet a kerozén ellátásban tapasztalható, júniusra a készletek kritikus szint alá csökkenhetnek. Noha még nincs globális olajkészlet hiány, az elemzők szerint azonban egyes országokban és termékpiacokon már megjelentek a feszültség első jelei, gyors ütemben apadnak ugyanis az olajkészletek. Egyes termékpiacokon már most aggasztó hiány kockázatok látszanak, erről ír egyébként a Világgazdaság is. A mai adásban viszont azt járjuk körbe, hogy milyen alternatív energiák segíthetnek hosszú távon az energiaellátás biztonságának megtartásában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját. Egyébként ezt nem szoktuk mondani, de ökológus és biotechnológus is. Köszönöm, hogy eljött.
12: Én is köszönöm a meghívást, hát így jár az, aki életében párszor újra kezdett, hirtelen polihisztorrá válik, ma már nagyon régóta, legalább 15 éve energiaellátás biztonsággal foglalkozom, de valóban ökológusként kezdtem, aztán lett belőlem biotechnológus, aztán lett belőlem ipari biotechnológiát végző ember, egy jobban eltávolodva az alaptudományoktól, és ma már energetikával foglalkozom.
11: No, de hogyha minden igaz, akkor legalábbis amivel én készültem, ebben az összes tudásanyagot körbe tudjuk járni, mert ugye itt elmondtam az előzőekben is, és azért most már hetek óta erről lehet olvasni, hallani, hogy hatalmas hiány mutatkozhat az olajpiacon. Én most itt nem is kifejezetten az olajpiacsal szeretnék foglalkozni, hiszen addig, amíg a Hormuzi szoros nem válik átjárhatóvá, és nem rendeződik a helyzet, bár elemzők szerint szerint ez is nagyon hosszú idő, addig túl sok mindent nem tudunk erről egyébként újonnan elmondani. Az viszont egy érdekes kérdés lehet, és bár ezt a végére terveztem, azért arról mindenféleképpen lehetne beszélni, hogy mi az a minimum kőolaj például, ami egy ország működéséhez szükséges. Most egy Magyarország méretű országot vegyünk.
12: Gondoljunk abba bele, hogy 2050-re hogy az Európai Unió klímasemleges kell, hogy legyen. Van két nagyon notórikus szektor ennek a zöldítésnek, ez pedig az épületekhez köthető energiafelhasználás és a közlekedés, ahol egyelőre egész Európában nem a zöldítés irányába mutatnak, hiába egyébként jók a számok, csak ugye annyival nő a személyautóforgalom, annyival nő a közúti teherszállítás, és itt még mindig a növekedés nagyon jelentős részét a hagyományos belső égésű motorok, meg dízelüzemű motorok a teherszállításban, ezek adják, tehát növekednek az alternatív hajtási módok, de egyelőre ez még nem jó irányba mutat. Itt viszont 2050-re törvénybe foglaltan az Európai Uniónak legalábbis klímasemlegesnek kell lenni. Ez azt jelenti, hogy a közlekedésben is el fog tűnni a hagyományos fosszilis üzemanyag, legalábbis töredékére fog csökkenni a felhasznált mennyiség. Valószínű, ez a vita még nem dőlt el, hogy betiltják a belső égésű motorokat 2035-től, vagy nem, de hogyha betiltják, az azt jelenti, hogy szinte csak az elektromos közlekedés marad, és szinte csak a hidrogéncellás meghajtás marad, alig marad pár alternatíva. Ha a belső égésű motorokat nem tiltják be, akkor maradhat még biodízel, maradhat még bioetanol, biometanol, tehát és ugye a hidrogént is lehet belső égésű motorokba használni. A lényeg az, hogy a közlekedésben felhasznált kőolajra így nem lesz szükség, ez azért jócskán a 80-90%, és marad a vegyipari alkalmazás. Hát ezt nem tudom, hogy lehet kiváltani, hiszen a kőolajból gyártjuk a műanyagokat, és akkor csak így kedves hallgatók nézzenek körül, maguk körül, hogy hány más a műanyag veszi őket körül. Naponta csak a lakásukban már a nyilászárók is műanyagból vannak, a bútorok hát, jelentős
11: most,
12: része.
11: Most, hogyha itt körbenézek a stúdióba, gyakorlatilag a monitoroktól kezdve az műanyag. Ajtóig
12: székek. Mert fákat ment meg. Tehát hál' Istennek, hogy nem fából kell a bútorokat csinálni, a karnisokat, meg a nyilászárókat most már, hanem erre van egy olyan megoldás, hogy az erdőinket, a fáinkat kímélhetjük ezek miatt. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy műanyagot miből másholból lehet csinálni. Ha ezt is ki tudnák váltani erre, én ma még tervezőasztalon se látok ilyen innovációkat. Ami van, hogy biológiai alapanyagokból gyártani, biotechnológiai úton ilyen bioüveget, erre is van példa, bionyílászárókat, hát ez nagyon a jövő zenéje. De van ilyen, tehát így van ilyen. De tudunk arról, hogy ilyen fejlesztések zajlanak, ráadásul ezeket olyan irányba készítik, hogy ezek okos eszközök, tehát képesek arra, hogy a fényáteresztő képességet, a hőáteresztő képességet a helyzethez képest okosan szabályozzák. Tehát energia felhasználás nélkül.
11: A kőolaj felhasználásnak egyébként mekkora hányadát teszi, vagy teheti ki például a műanyagok gyártása?
12: Jó 20% körülbelül. Tehát 80% az üzemanyag, meg a finomított termékek, hiszen azért ne felejtsük el, hogy éppen ugye sokszor esik mostanában a repülőgép hajtóanyagról, a kerozinról, a különféle kenőanyagokról, az útépítésben, az aszfalt, bitumen, tehát ezek a nehéz frakciók is, ezek mind kőolajból vannak.
11: Olyan érdekes kérdés ez, hogy ebben például gondolkodik-e az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió, nézzünk akkor szélesebben egy kicsit, hogy ezt hogyan és mivel lehet kiváltani. Említette az előbb, hogy egyelőre még csak tervező asztalon sem lát, vagy nem is hallott, nyilván tájékozottam nálunk ebben a témában, de hogy még csak nem is nagyon hallott arról, hogy ezt mivel vagy hogyan próbálják kiváltani. Nem jól gondolkodik az Európai Unió a klímasemlegesség és a fosszilis energiák felhasználása tekintetében?
12: Nekem az az érzésem, hogy az Európai Unió nagyon beszűkült csapás irányba halad a megújuló energia és a zöldítés terén, mert szinte mintha csak a napenergia és a szélenergia lenne, és másra sokkal kisebb figyelem irányul. Rengetegféle egyéb megújuló energiatermelési technológia is van, amit ugyanúgy kellene támogatni. Sőt, például itt van a biogáz esete, ahol messze nem csak arról van szó, hogy energiát termelünk a biogáz termelés során, amivel ki lehet váltani a földgázt, hiszen egy tisztított biogáz az biometán, egyenértékű a földgázzal, ki lehet váltani a földgázt, és Európának elég jó potenciálja van, biogáz potenciálja van, de azzal a gázmotorokban áramot is lehet termelni. És itt nem csak arról van szó, hogy energiatermelés, hanem hulladék újrahasznosítás, hiszen a biogáz az sokszor veszélyes hulladékokból, hígtrágyából, ilyen-olyan mezőgazdasági hulladékból készül, ugye fermentálással, és vagy szennyvízi szap, tehát olyan dolgok, ami egyébként hulladék, ami egyébként akár veszélyes hulladék is lehetne, és eznek az újrahasznosítása zajlik, és ezt a bónuszt a támogatás során nem ismerik el, ma sem, a kormányok jelentős része, az Európai Uniós tagállamok jelentős része, hogy például a biogáztermelés az miért marad le a többihez képest, hiszen egy ráadásul szabályozhatóan termel energiát. Tehát azt a biogázt, azt lehet, vagy a tisztított biometánt lehet tartályokban eltárolva, akkor a rendszerbe adagolni, amikor épp szükség van rá, amikor épp nem süt a nap, vagy nem. Tehát pont alkalmas egy ilyen kör kiszabályozására. Sokkal jobban meg kéne például a biogáz potenciálunkat becsülni, Magyarországnak is bőven lenne erre lehetőség, és ilyen tervek voltak az elmúlt kormányzati időszakok alatt, a biogáz hasznosítás 2-3-szoros felfuttatása volt a cél, és most éppen azt hiszem vannak biogáz támogatási pályázatok kiírva. Tehát
11: ezek egyébként, bocsássa meg, milyen beruházásokat igényelnek? Most arra vagyok kíváncsi, hogy például egy fosszilis energiahordozót elszállítani A-ból B-be, az arányaiban, hogy viszonyul például egy biogáznak a gyártási, vagy
12: infrastruktúrális. Azt mondhatnám, hogy langyos a keresgélés során, mert ugye nagyon fontos a logisztika itt a biogáz üzemeknél, ha ennél leragadunk. Itt ugye meg kell lenni biztosítottan, hosszú távra meg kell lenni az alapanyagnak, tehát olyan üzemek környékében kell biogáz üzemekbe gondolkodni, ahol vagy nagyon nagy szennyvíztisztító üzemek vannak, vagy nagyon, tehát komoly állattartó telepek, vagy ugye ma már lehet olyan technológiák is vannak, hogy tisztán növényi biomasszából, friss növényi biomasszából biogázt gyártani, hogy direkt összefogva a gazdákkal a biogázüzem ellátására termelnek növényeket, tehát ezt meg kell szervezni. Nyilván a biogázüzemnek a lépték az általában jóval kisebb, mint mondjuk egy földgáz kitermelő mezőjé, tehát nem lehet ezzel összemérni, de kis régiókban, települési szövetségekben, akik megállapodást kötnek egy biogázüzem együttes üzemeltetése céljára, olyan területeken, ahol mondom, megvan biztonsággal hosszú távra a nyersanyag, ott érdemes ebbe belevágni, és akkor kis energiafüggetlen térségeket lehet létrehozni. Ilyen kezdeményezés, nagyon sikeres kezdeményezés volt, és van Ausztriában, ez Magyarországon is nagyon jó járható út, mert Magyarországnak ugye diverzifikáltan kell gondolkodni a agrárpotenciájáról a jövőben, mert nem biztos, hogy mindent, és különösen a gyengébb képességű területeken lehet, hogy megérné tudatosan ipari ültetvényekké átsorolva energia növény ültetvényeket termelni, és akkor a köré telepíteni biogázüzemeket, vagy egyéb biomassza gázosító üzemeket, ami nem egyenlő a biogázzal, mert itt magas hőmérsékleten elgázosítják ezt a biomasszát, és abból szintézis gáz lesz, és azt meg elektromos energiatermelésre lehet használni. Tehát az a biogáz, amiről beszéltünk, ami biometánnál tisztítva a földgázzal egyenértékű, az nagyon sok nyugati országban betáplálható a földgázhálózatba. Milliárd köbméter szinten, vagy 100 millió köbméter szinten válthat ki földgázt és megújuló. Sokkal életszerűbb megoldás, mint a hidrogén, ami nagyon drága, és ugye a infrastruktúrát át kell méretezni, mert ugye a hidrogén az olyan agresszíven támadja a fémcsöveket, és ugye kompozit anyagokra lenne szükség.
11: Magyarországon Ezt mennyien, vagy mennyire használják például a biogázt, vagy éppen a biomasszát? Mert azért nemzetközi példák vannak erre, nagyon jó példák. Ugye beszéltünk itt a biogázról Németországban, például a biogáz szerepe az kiemelkedő, a mezőgazdasági hulladékból és célzottan termesztett növényekből állítják elő, ahogy ön is elmondta az előzőekben, de például a biomassza Észak-Európában és a Baltikumban Svédország, Finnország, Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, ők vezetik ugye a rangsort, és a teljes energiafogyasztásnak Svédországban például több mint 60%-a megújuló energiából van, aminek a gerincét a biomassza adja.
12: Ne felejtsük el, hogy ezek az országok, ezek nagyon gazdagok erdőségekben, 40% fölötti erdősültség, sőt 60%, nagyon komoly gazdasági ágazat mindenhol az erdészet, fafeldolgozás, ott rengeteg hulladék, melléktermék képződik, és ezeknek nagyon régóta tudatosan ráfeküdtek a technológiai fejlesztésére, ezekből a hulladékokból is képesek biogázt előállítani, természetesen megfelelően keverve a biomasszát, hogy meglegyen a legoptimálisabb felment állandó közeg, de bioetanolt is tudnak fa hulladékból gyártani, tehát ők tudatosan rámentek ezekre a technológiákra, és ebben nagyon szinte el tudják folyósítani a fát, például olyan kémiai kezeléseket alkalmazva, és így tudnak belőle sok minden más is csinálni. Tehát ezeknek megvannak ott a technológiai, de tudjuk, hogy a skandinávok sok szempontból mások, mert ott a hulladék újrahasznosítás is egy húzó ágazat, tehát Svédország importálja a kommunális hulladékot és szemét égetőkben, nagyon precíz technológiákkal betartva a határértékeket, ami egy tizede egy átlagos, tehát a határértékek minden kibocsátásnak egy tizede átlagosan az európai standardoknak, tehát nagyon szigorúan betartva a technológiai fegyelmet, virágzó iparágat csináltak belőle.
11: És ezt nem lehet átvenni? Mi az akadálya annak, hogy Magyarországon valami hasonló rendszerben működjön?
12: Azonnal a Magyarország arról felismerhető, hogy azonnal egy ilyen kezdeményezés azonnal a politikai veszekedés áldozatává válik. A szerkesztőasszony, hogy nézze meg, hány ilyen próbálkozás volt, hulladékfeldolgozás, hulladékégető, azonnal népszavazás kezdeményez a helyi ellenzéki párt, azonnal fölszítják a hangulatot az emberek között, elhitetik, hogy ez nagyon veszélyes, elhitetik, hogy a településük és ők is veszélybe kerülnek, a környező vizek, és azonnal zátonyra fut minden, mert elletetlenül a történet. Tehát Magyarországon ez már évtizedek óta megy, senki nem csinál rendet ezen a területen, senki nem hozza föl példaként azt, amit az előbb elmondtam, hogy ezt jól is lehet csinálni. Ugye egy atomerőművet is föl lehet úgy építeni, hogy veszélyes üzemmé válik, de meg lehet úgy is csinálni, hogy enni lehet a padozatról, ha már túlzásba esek, hogy olyan biztonságos, hogy tényleg ez technológiai fegyelem kérdése, és emberi kérdés, ugye egy késsel nyakat is lehet vágni, meg kenyeret, tehát a lényeg az, hogy rajtunk múlik. Csak sajnos nagyon sok esetben egy ilyen jó kezdeményezés a politikai haszonszerzésnek az áldozata lesz.
11: Geotermikus energia. A Izlandot hozom most példának, ahol a lakások több mint 80%-a geotermikus energiát használ fűtésre, illetve melegvíz ellátásra. Magyarországon is vannak erre vonatkozó kezdeményezések, ami valószínű egy nagyon drága beruházást igényel, mondjuk akár egy családi háznál is, de hogyha nem jól mondom, akkor majd javítson ki engem. A geotermikus energiát itt Magyarországon szerintem elsősorban a gyógyvizeknél használjuk. Hogy látja ezt?
12: Nem csak a nagyon szorosan vett geotermiára kell itt gondolni, hiszen Magyarországnak nagyon jó a potenciál, ezt tudjuk, és ezért téma ez nálunk mindig. Egyébként a nagyvárosainknak a távhőszolgáltatásában már nagyon komoly részesedése van a geotermiának. Most nem tudom felsorolni azokat a megyei jogú városainkat, ahol a legutóbbi időkben bekapcsolták a helyi geotermális energiát a távfűtésben, de lassan 15-20%-a lesz. a távfűtés hőenergiaellátásának jelentős részben már szorítja ki a földgázt egyébként, na de most nem csak ezt a klasszikus értelembe vett geotermiát kell nézni, hanem azt is, hogy a hőszivattyús családi házas, társasházas fűtési rendszereket. Ugyanis a hőszivattyú pontosan arra alapszik Magyarországon, ez egy nagyon sikeresen és jól használható technológia, mert Magyarországon, legalábbis az alföldi régiókban sokkal vékonyabb a földkéreg, mint általában az európai átlag, csak 10 kilométer emiatt sokkal nagyobb, ahogy a talajba ásunk le, sokkal jobban nő, sokkal gyorsabban nő hőmérséklet. Hőszivattyúk nagyon hatékonyan tudnak működni, de bárhol, hát gondoljuk meg Skandináviában. A skandináv országokban 50-60% a hőszivattyús fűtésnek az aránya. Az geotermális energia. Nem mélységi, de a földhőjét használja ki erre, és hogyha kombinálom napelemekkel, akkor, és napelemmel csinálom hozzá az áramot, mert azért elég nagy az áramigény egy ilyen hőszivattyús hűtő-fűtő rendszernek. Ha ennek egy jelentős részét napenergiával tudom előállítani, akkor ott van a zéró emissziós, legcsodálatosabb megújulós megoldás. És geotermia, ez geotermia, csak nem mélységi, hanem a földhőn alapszik, és működik. Ugye gondoljuk meg, hogy Skandinávországban 60% az átlag. Tehát az emberek pikpukkát álltak erre a rendszerre, mert fölfogták, valószínű támogatták is, ennek nem jártam utána, most tanárnő bevallom, hogy ennek nem jártam utána, de a helyzet az, hogy ott ugye a családoknak van akkora likviditása, vagy pénzügyi háttere, hogy nem arra várnak, hogy az állam kezdeményez, hanem ő rájön, hogy neki ez egy jó befektetés, megcsinálja. Magyarországon meg főleg jó. Megmondom miért, mert nem bérlakásokban él a magyarok nagyon nagy része, hanem saját családi házban, amit örökít a következő generáció. Tehát a nagyapa megcsinálja ezt a beruházást, az unokája fogja élvezni, és megújuló lesz, és minimális lesz a rezsie.
11: Ugyanakkor a lakások értékét is azért ezt gondolom jelentősen növeli, legalábbis én, ahogy olvastam, egy ilyen 15-20%-kal mindenféleképpen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy nekünk itt elmondtunk most jó néhány alternatívát, hogy miket lehetne használni, vagy hogyan lehetne akár kiváltani hosszú távon, például a gáz, illetve a kőolajnak a használatát, és arról is volt szó, hogy azért vannak olyan termékek, vagy vannak olyan eljárások, amik nagyon sokszor politikai akadályba ütköznek, vagy ütközhetnek. Ugyanakkor mégiscsak hosszú távon abban kell gondolkodni, hogy nekünk itt ezeket kell használni. A Kárpát-medencének, amiben mivel nincsen tengerünk, egy medence alján
12: de
11: vagyunk
12: van,
11: gyakorlatilag,
12: ott a magyar tenger,
11: igen. Azért az akkora szelet nem kavar, hogy ott nagyon a szél energiára lehessen esetlegesen építeni, de hogy milyen lehetőségeink vannak?
12: A következő, ugye a Kárpát-medence, és ez, most tekintsük ezt, mert ugye ez egy egységes természetföldrajzi egység is természetesen, a Kárpát-medence és annak a határországai, ezt nyugodtan tekinthetjük egybe, de gyakorlatilag a V4 plusz országok, azok pont ezt a régiót takarják gazdaságpolitikailag, vagy politikailag, mondjuk így. Ugye az, amikor van az, hogy mi miért csak a napenergia, miért nincs szél, miért nincs ez, miért nincs az, ugye azt kell figyelembe, nem országokba kell gondolkodni, már csak azért sem, mert például a villamosenergia piaca a V4 plusz országoknak egységesített, és a tőzsde is. Tehát ezek az országok, és a V4 plusznak meg Németországgal, meg Ausztriával van kapcsoltsága. Úgyhogy az árkilengések a múltban is, ez nem mai történet, de azért mentek le, mert kiegyensúlyozzuk egymásnak a dolgait. Tehát úgy kell tekinteni, hogy például a lengyelek, ugye V4 plusz, a lengyelek a szélenergiára tettek, ott van a hatalmas alföldi területeik, az erős szél, különösen, ahogy közeledünk a tengeri részek, Balti-tenger felé, ők a szélenergiára építettek első helyen. A szlovákok keverve, a románok megint csak szélenergiára. Az osztrákoknál is van mind a kettő. Nálunk elsősorban a napenergia, de érthető. Na de ezek egymást kiegyensúlyozzák, mert ez egy egységes piac. Tehát amikor nálunk sok a napenergia, az szétexportálódik csúnya magyarsággal, automatica a környező országban, de ez kiegyensúlyozza, ha most a hagyományos erőművekről nem is beszélünk, szél nem föltétlen akkor fúj, amikor süt a nap, és ez ugye már két termék, ez egymást kiegyensúlyozza, de régiós piacon egyensúlyozza ki, nem országokat kell nézni. Tehát szépen a V4 plusz szinten a kapcsolt villamosenergia piacon ezek egymást többé-kevésbé kiegyensúlyozzák. Tehát rendben van, Magyarországon a szélenergia nem szalad föl nagyon, de a lényeg az, hogy kiegyesek, de még egy mondatot mondjuk, felszaladhatott volna egyébként? Mert a metártendereken, tehát amikor a megújuló áramtermelésre lehetett pályázni, ugye az nyitva volt a szélerőműveknek is, csak annyival olcsóbban termelnek a naperőművek, hogy labdába se tudtak rúgni. Tehát a naperőművek elvitték a szélerőművek elől a pénzt. És a lehetőséget, meg a kapacitást. Kész. Most az ez piac valahol.
11: Az jutott eszembe, hogy ugye az egyik kritika az volt gyakorlatilag a szélerőművekkel kapcsolatban, hogy nincsenek akkora területek, síkterületek Magyarországon, hogy ott hatékonyan lehessen szélerőműveket építeni, vagy közel vannak éppen egy településhez, és akkor az mennyire zavarja a településeket. Ez valóban így van? Hogyha nemzetközi példákat nézünk, mondjuk menjünk csak át a szomszédba, Ausztriába.
12: Lehet, hogy ez is baj, de itt a fő baj az, hogy Magyarországon akárki akármit hisz, nem olyan nagyon jók a szélpotenciál. Aha. Sokkal jobb a napenergiával kapcsolatos lehetőségeink, ez kifejezetten jó. Ez látszik is az adatokon. Hát azért viszik el a naperőművek a tendert a szélerőművek elől, mert sokkal többet tud termelni, olcsóbban tud termelni. Valóban a szélenergia az foltokban jó az országban, látható, hogy ahol jó, ott a Kisalföldön, ott van belőle, nem túl sok, de azóta ugye láttunk potenciáltérképeket, hogy még hol lehetne, és valóban a Brüsszelnek elküldött magyar stratégia szerint a Nemzeti Energia és Klímatervnek a felülvizsgált verziója azt mondja, hogy 2030-ig 1000 megawatt lesz a kapacitás, szélenői kapacitás 2000 megawatt lesz 2040-re, és 3000 megawatt körül lesz 2050-re. Ez a jelenleginek a tízszerese. Ez a kapacitás körülbelül, hát ezt lassan fogjuk elérni, de a lényeg az, hogy nagyon sok szabályozói kapacitást viszel a szélenergia, és drágább, mint a naperőmű.
11: Nyilván beszélhetnénk itt még arról is, hogy az Európai Unió az melyiket támogatja, inkább melyikkel könnyebb elindulni, például, hogyha már a diversifikációról beszéltünk, hogy melyik az, amelyik a leghatékonyabban és a leggyorsabban segít egy országnak. Ugye,
12: ez az egyéni adottságaiktól függ. Tehát ha nekem van egy északi tengerem, ott ugye, mint a Skócia fölött, ahol gigawattnyi tengeri szélerőmű parkok vannak, ott az. Na most tudjon valaki hatékony naperőművet csinálni Észak-Skóciába. Ugye? Nem tudom, hány órát süt a nap. Tehát ez függ a természeti adottságtól. Ahol sok a vízenergia, sok az olyan domborzati helyzet, bőségesen van víz, Norvégia, szinte 100%-a, vagy óriási százalékban van a vízerőmű. Ez teljesen az egyéni adottságok kérdése. Nekünk a nap olyan, a nap, ami kiemelkedően jó, a szél is, szél sem rossz, de a nap elviszi a kapacitásokat, mert olcsóbban lehet termelni vele.
11: Minden esetre akkor az egy jó döntés volt, vagy jó lépés volt, hogy erre a napenergiára és annak a hasznosítására koncentráltak a szakemberek.
12: Igen, melegvizet is gyárthatunk, ne felejtsük el, hogy nem csak az gyakorlatilag igaz, hogy nyáron keveset kell melegvizes fűtést alkalmazni, és azért télen nem biztos, hogy a melegvíz termelés olyan hatékony a napelemekkel, de azért a hőpiacon is ott van annak a napelemek.
11: 3 percünk maradt, és szeretném, hogyha még beszélnék egy kicsit az ipari hulladékhőről, hogy ezeket hol, hogyan lehet használni, vagy hasznosítani.
12: Ipari hulladékhőt azt akkor lehet használni, ezt egyébként szervezetten úgy használják, hogy olyan erőműveket építenek, ezek a kapcsolt erőművek, amelyek villamosenergiát is eladnak, és közel vannak olyan területekhez, ahol például a távhőszolgáltatásban tudják az üzem hőjét ugye értékesíteni. Ezek gyakorlatilag hiába foszilis erőműveket, de ezeket támogatják, mert ezek iszonyatos hatékonyak, ilyen 80-90%-os hatékonysággal dolgoznak. Ugyanilyen volt a mátrai erőmű, ugye szolgáltatott hőenergiát a mátrai ipari parknak, ami az ipari üzemeknek kellett, szinte kapcsoltan működve, és ugye óriási mennyiségű villamosenergiát. Tulajdonképpen ilyen alapon akár támogathatónak is lehetett volna tekinteni, bár ahhoz korszerűsíteni kellett volna. Tehát a hulladék, vagy például, amiket említettünk, hőszivattyús rendszerekkel rá lehet épülni Budapest csatorna hálózatára, és ezt már megtették. Hőszivattyúkat engednek le, ezeknek a szondáit leengedik a viszonylag a környezetéhez képest hőt termelő szennyvízcsatornák közelébe, és ebből másodlagos, ez hasznosul így is. Vagy úgy is hasznosul, hogy egyik iparágban, ezeket az ipari parkokat úgy szokták egymás mellé tervezni, hogy ahol hő képződik, az fel tudja használni egy következő üzem, mert olcsó hő van, és neki a termelésében szükség van egy ilyen lépésre, ami valami hőt igényel, valami technológiai hőt. De egyébként hulladék hőt, hát leginkább mi tudunk hasznosítani akkor, hogyha olyan kazánunk van, amit egyszer fölfűtöttünk, és még három nap múlva is meleg benne a víz, és még egy nyári zuhanyzásra elég. Tehát a hulladékhő így is hulladékhő, hogy mi magunk hasznosítjuk. Az iparban, ugye, ahol nagyon fontos a költséghatékonyság, nagyon fontos az, hogy minél kisebb legyen az üzemek sárga csekje, ott ők próbálják a saját hulladékhőjéket technológiai hasznosítani, de ezek az üzemek már nem most kerültek a technológiák felfedezésre, tehát pontosan tudták a mérnökök már azelőtt is, hogy milyen lépéseket kell egymás mellé rakni. Ez egyébként egy önszervező történet. Tehát ha olyan annyi hulladékhő képződik bármilyen ipari technológiában, bárhol, hogy megéri hasznosítani azt, ahogy a technológia fejlődik egyre nagyobb mértékben.
11: Folytassuk innen egyszer ezt a beszélgetést. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
12: Én is köszönöm.
13: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
14: Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Május 8-án a Zeneakadémián Franz Schubert utolsó zongoraszonátája és a Pisztrángötös csendül fel korhű hangszereken, Somlai Petra és az Ensemble Variabile előadásában. Töltsön egy estét a kora romantika jegyében Schubert legszemélyesebb hangjainak kíséretében. Jegyvásárlás www.haydenam.com.
13: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
16: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Néveri Igor vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami banknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. A hivatal hozzáteszi, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadások határideje 6 naptári nap. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítói a rendelkezésre álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munkamennyiségét. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Várhatóan 3 nap múlva a Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Estétől egyre több gomoly felhő képződik éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 19 óra múlt 5 perccel.
17: Műsorajánlat. Délelőtt.
18: Vannak olyan gyerektáborok, amelyek nem rendelkeznek a működéshez szükséges engedélyekkel, pedig szigorú előírások léteznek a felügyeletre, az étkeztetésre, az egészségügyi körülményekre és a programokra is. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a gyermektáboroknak, és miként tudjuk ezt ellenőrizni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
17: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
19: A Made in Hungária 100. előadása a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk Fekete Gábor, a teátrum művésze. Kihirdették a 35. Művészetek Hölgye programját, és Hofi 90 címmel különleges koncertre készül a Cotton Club Singers.
17: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
20: Bartók Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán.
21: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
22: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz.
23: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
24: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. A Bartók örökségtől Afrikán át Amerikáig. Daniel Mamach regényében nem csak a szülei csodálatos szerelméről mesél, hanem arról is, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a múlt század második felében egy magyar-afrikai házaspárnak. Egy polgárháború elől menekülő afrikai mérnök hallgató fiatalember és egy budai polgár lány találkozása a múlt század második felének Budapestjén. Ez valóban nem szokványos sztori, Az meg pláne, hogy éppen Bartók Béla fia járt közben az érdekükben. Interjút olvashatnak tehát a Bartók leszármazott pszichiáterrel, az írás címe, ahogy a folyók összeérnek. És ez adta az ötletet, hogy meghívjuk műsorunkba Sipos János népzenekutatót. Jó estét kívánok!
1: Jó estét!
24: Aki a Magyar Művészeti Akadémia művészettörténeti tagozatának akadémikusa is, és több mint 30 éve folytatja török népek közötti összehasonlító népzenei kutatását, tehát gyakorlatilag a munkáját ott kezdte, ahol Bartók 1936-ban abba hagyta Törökország déli vidékein?
1: Igen, ez kijelenthető, és ezt nagy megtiszteltetésnek is érzem, hogy ilyen óriás lábanyomában léphetek, sőt kiterjesztve ilyen óriások, mert a magyar népzenekutatás nagyjai azok valóban óriások, rendkívül jó zeneszerzők, tudósok, zenészek voltak. Bartók egyébként ez a Törökország, Bartóknak a törökországi gyűjtéséről tulajdonképpen nem sokat tudnak még most sem. Azt annyit tudni kell, hogy Bartók nem csak a magyar népzene iránt érdeklődött, hanem megnézte a szomszéd népzenéket is, megvizsgálta. Afrikába ment, ahol szintén az oázisokban kutatott. Természetesen Leningrádi fonogram archívumba is el akart menni, és amikor 1936-ban meghívták Törökországba, rendkívül boldog volt. Ekkor egyébként már régen nem gyűjtött, a második világháború után lényegében abbahagyta a gyűjtést, és boldog volt, amikor mehetett Törökországba.
24: És a törökországi útja Bartók Bélának mennyivel volt másabb, mint a többi, vagy egyáltalán lehet-e összehasonlítani?
1: Annyiból volt más, hogy ez egy őstörténeti kutatás volt, tehát azért ment Törökországba, hogy felfedezze, hogy vajon itt is léteznek-e olyan dallamok, amiknek van magyar párja. Tudnivik, ahogy ő mondta, az északi törökség körében már ilyen dallamok előbukkantak, és ehhez hasonlókat szeretett volna felgyűjteni.
24: Nem is keveset gyűjtött, hiszen ez hosszú munka is volt, de mindennek volt tehát alapja.
1: Igen. 103 dalamot gyűjtött, ebből 87-et közölt, ahogy szokta, hihetetlen részletességgel lejegyezte, elemezte, és a legnagyobb csoport az elemzés után a 8-tagos parlandó dalamok kiderült számára, hogy ezek szinte megegyeznek a régi magyar dallamokkal stilárisan. Ennek rendkívül megörült.
24: És hanglejtésben is?
1: Igen, igen. Hát az most hosszú lenne elmondani, mert a zenekutatás egy szakma, hogy mikor tartunk pontosan hasonlónak két dallam stílus, tehát két dallam osztály. Minden esetre nem is azt mondta, hogy tehát ő ezt kijelentette, hogy megegyeznek. Nem, hogy hasonlítanak, megegyeznek.
24: És önben ez milyen folyamatokat indított el, amikor ezekről így értesült, hiszen úgy kezdtük a beszélgetést, azt mondta, hogy Bartók Bélának ezt a fajta kutatásait nem nagyon ismerik az emberek.
1: Nem ismerik, én 1987-ben mentem ki Törökországba, feleségemmel együtt, Ankara Egyetemen dolgoztunk, és őszintén szóval ez a kutatás volt, ami miatt elszántam magam erre a erre az útra, erre a gyűjtésre mondhatom, mert egy napra besűrítettem az egyetemi óráimat, és különben gyűjtöttem, lejegyeztem. Ami meglepő, hogy Bartóknak az a picike gyűjtése tulajdonképpen a magyar-török, anatóliai török kapcsolatokat rendkívül jól képviseli. És ennek persze sok oka van. Az én ottani gyűjtésem ezt teljes mértékben megerősítette, tehát én ugye több ezer dallamot gyűjtettem több év alatt, úgyhogy hát a zsenik sokszor ilyenek, hogy csak éppen belenyúl egy anyagba, rátapint, megérzi és megsejti a nagy összefüggéseket.
24: A 100 dal egy picike gyűjtemény, ahogy mondta, de hogyha több időt tölt kint Bartók Béla, akkor ez lehetett volna egy nagy gyűjtemény, vagy voltak ennek korlátai, hogy hova tudott eljutni?
1: Tulajdonképpen egy környéket jártak körbe, pontosabban Ankarában is gyűjtött, egy kisebb gyűjtést végzett, de ez Adana környékén, Dél-Törökország környékén, Oszmánia városka hatósugarában levő falvakban gyűjtött, és persze, ha több ideje adatik, akkor több eredményt ér el, annyira, hogy megint nem csak gyűjtése nem közismert, hanem az se közismert, hogy Bartók Törökországba ment volna, oda vándorolt volna ki, és nem Amerikába. És ezt a folyamatot el is indította gyűjtőtársa Ahmet Adnan Szájgun, aki aztán a később az egyik legjelentősebb török zeneszerző lett. Ő akkoriban jó viszonyban volt a döntéshozókkal, de később már, mikor Bartókot oda próbálta hozni, hogy ott folytassa a gyűjtést, Bartók akkor már ezt nem tudta elérni. Tehát Amerikába ment, de igazság szerint Törökországba ment volna, és biztos vagyok benne, hogy sokkal tovább élt volna, és ezt a daganatos betegségét leküzdötte volna a napfényes Törökországban, megbecsülten ragyogó kutatásokat folytatva, nem így alakult.
24: Őt becsülték egyébként emiatt Törökországban?
1: Törökországban nagyon jó híre van mai napig, de hát Bartók egy nagyon egyedi ember volt. Tehát egyedi volt a viselkedése, egyedi volt a zenéje. Tehát

0: Rádió előadást tartott a törökországi népdal gyűjtéseiről, ezt megőrizték a korabeli rögzítési eszközökkel, hiszen azt tudni kell, hogy akkoriban élőben ment minden még nagyon sokáig, tehát még a rádiójátékok is, úgyhogy most egy igazi különlegességet hallunk, tehát 1937-ből.
1: Bartók Bóra beszélt Antalai utcáról 1932. január 11-én.

0: 못 잊기 고주만야 고로 으베고 모부와 꿈나리 이 모비 곰봉기 이근의 그근 거리야로 못 잊기 고주만야 고로
1: Tisztelt Renatonok, aki abba kellett adni a munkát, amíg az öreg és háza népe meg nem vacsorált. Tudjuk, éppen akkor volt a Ramazán bőti hónap. Ilyenkor egy álló hónapon keresztül, napkeltétől napnyugtáig sem enni, sem inni, nem szabad az igaz hívőnek. Amint a Korán virágos nyelven mondja, akkor éljen véget a napi bőt, amikor a fekete fonalat a fejétől már nem lehet megkülönböztetni. Márpedig ennek a vidéknek a népe még nagyon vallásos, a falvaknak még úriformájú előjárói is szigorúan bőtölnek. Tehát, hogy ezek a bőti napok bizony néha egy kis dalibát okoztak gyűjtő terveinkben.

0: 1937-ből hallhattuk Bartók Béla rádió előadását a törökországi népdal gyűjtéseiről, és a műsort úgy konferálták le, hogy a magyar variánsokat előadta Székely Mihály, a Magyar Királyi Operaház tagja, hegedűn pedig Budaházi Fehér Miklós működött közre. Ez nagyon érdekes, de hát önnek ez nem újdonság, mert hogy ezt már hallotta. A Nyugat folyóiratban beszélt is erről Bartók Béla, hogy volt rádió előadása, de szerintem sokaknak ez nagyon érdekes. Már csak azért is, hogy nem tudtuk eddig elképzelni, hogy Bartók Bélának milyen a hangja.
1: Igen. Igen, igen. Igen, sőt, őt magát sem ismerjük rendesen. Én népzenekutató vagyok, és természetesen az anatóliai gyűjtésének minden hangját, az vele kapcsolatos minden megjegyzését, minden összes felvételét ismerem, és természetesen bámulattal töltel. Tehát egy ennyire tiszta, agyú, világos embert, aki tényleg azt nézi, ami van, és arról beszél, nagyon ritkaság. És hát persze egy ekkora zsenit, ugye ezt nem... Annyit még hozzáfűznék, hogy mint Bartók minden tudományos munkája, ez az anatóliai gyűjtés is sokáig nem került kiadásra, aztán kiadták Budapesten, kiadták Amerikában egy időben egyébként, kiadták Törökországban, és hát az én szorgalmazásomra, tehát én közreadtam magyarul is, úgyhogy érdeklő közönség most már magyarul is elolvashatja ezt a művet, nagyon javaslom mindenkinek.
0: És az ön gyűjtéseivel együtt így, közösen egyben, ezt hol lehet megtalálni?
1: Hát egy pont egyben nem lehet megtalálni a Bartók gyűjtés, a Néprajzi Múzeum honlapján megtaláljuk felvételekkel, eredeti támlapokat, tehát kottákkal együtt, tanulmányokkal együtt. Hát ha szerintelenül most magamat is ráfűzöm erre a népzenei vonulatra, akkor a 87-től, hát most már azért úgy kb. 40 éve folytatott munkáim, itt kezdődtek pont Bartóknál, és aztán kiterjedtek sok-sok más népre. Ennek is van egy honlap, amit meg lehet nézni, hát

0: www.zti, zenetudományintézet.hu per Sipos. Arra most biztos nincs idő, hogy erről részletesen beszéljek, de a könyveimön, e-bookjaimon kívül ott fönn van az összes videó és hangfelvétel is, fotók, úgyhogy aki érdeklődik a törökségi népek, ez nagyon sok nép, népzenéje iránt, annak én javaslom.
1: Viszont az útjairól meséljen, mert hogy azt, hogy önben mit indított ez a folyamat el, de még talán az út előtt, hogy a magyar zenetudományban mit indított el Bartóknak ez a fajta öröksége?
0: Azt lehet mondani, hogy a magyar zenetudomány hallatlan magas szintű, és szinte egységesen elfogadják, hogy a Volga Káma Bielaja vidéken élő cserem és csuvas török és baskír népekhez, tatár és baskír népekhez nagyon-nagyon erős szálak, zenéjéhez persze, nagyon erős szálak kötnek. Ez egy óriási kijelentés, mai napig igaz. Más oldalról volt Bartóknak Anatóliában egy nem pentatom, másfajta a magyar népzenékhez kötődő felfedezése, de hát a török népek, azok török-mongol népek, ezt be kell hozni, azok belső Mongóliától, tehát ahol Kína része, a nagy falat, ahol építette Kína a többek között a Xiongnu, tehát a hunok ellen, belső Mongólia, tovább jövünk a dél-szibériai törökséghez, ott több is van, Kazakisztán felső része, és akkor megint ide jutottunk tanárom által végzett nagy gyűjtésekhez, a baskír, tatár, cserem és suvas. Ez a felső része a török népeknek, ez végig pentaton népzenét mutat, és a két szélén, tehát érdekes a mongoloknál, és ennél a Volga Káma Bielaja vidéken, ha az ember elkezd sétálni, lépten nyomon magyar dalamokhoz hasonlókba ütközik. Egyébként a mongoloknál talán még inkább. És a csík közepén ez elhalványul, ott is pentaton, de ott már a formák nem egyeznek meg.
1: De akkor tegyük hozzá, hogy ezeken a részeken ön járt?
0: Ezeken a részeknek egy részén jártam, tehát Mongóliában, Kazakisztánban igen, viszont ezt a cseremész csuvastatárba sét, azt nem, mert azt, hogy úgy mondjam, Vikár László tanárom azt a részt már leírta, oda most fölösleges lett volna. Akkor a középső rész, hát mégis, ha sajnos rádió nem tudunk térképet mutatni, de a középső részben, ami a Kaukázustól terjed egészen a törpének a kazakokon, kirgizeken, karakalpakon át, ott nem pentaton formák vannak, de ugyanez a négy soros ereszkedő, ami a mi dallamvilágunk meghatározója, ez ugyanúgy megtalálható. Tehát pentaton magyar dallamoknak nem pentaton párjai meg, ami azért egy font, megtalálhatóak. És legalul van, ahol néhány hangon mozgó dallamok uralkodnak, ilyen az azeri, türkmén, üzbék többek között. Itt hát ilyen, ott alig találunk hasonlóságot, és külön van az eddig nem említett Anatólia, tehát Törökország, amiről az előbb beszéltünk. Ott a gyermekjátékok, siratók és a pszalmodizáló dallamok nagy tömegei egyeznek meg magyar dallamokkal. Ez egy jelenkori leírás, amúgy jelenkori.
1: Ez mennyi idejébe telt? Tehát hogy tudta ezt így megszervezni a mindennapi munkából kiesve? Végülis ez is a hivatásához tartozott tulajdonképpen.
0: Igen.
1: De ez úgy években mérhető?
0: 40 év, és mivel én ezt szeretem csinálni, Tehát nekem ez nem egy rám oktorált munka volt, hanem az életem volt. Általában úgy dolgoztam, hogy elmentem gyűjteni valahova, elkezdtem lejegyezni, földolgozni az anyagot, és már pályáztam a következő útra, mert ez pályázatokkal megy, hál' Isten. Tehát nem úgy, hogy a Szenettudományi Intézet tudományos főmunkatársa vagyok. Tehát ott ez, én azt kiharcoltam, hogy ez legyen a munkám. Uh-huh. Tehát nekem ez volt a foglalkozásom, a hivatásom, tehát nem mindig napi 2 órát dolgoztam, inkább 12-t vagy többet, de hát ha az ember szereti a munkáját, akkor az egy élvezet, az ott mindegy, igen.
1: És ebben Bartók Bélának mekkora szerepe volt, mert hogy mondta, hogy a 87-ben igen, de hát itt ugye itt nem csak Törökországról volt szó.
0: Igen. Bartók más török népekhez nem ment el, de a hozzáállása jellemző, tehát ugye a legtöbb nép az a saját népzenéjét kutatja, ez jellemzően így van. Az én nem, és akkor az a legszebb a világon. Most nem ironizálok, ez van, így van. Pedig ez amúgy nem így van. Minden népzene csodálatos, mindegyik komplett, és Bartóknak ez a hozzáállása, hogy ő arra gondolt, hogy a magyar népzenét ismerni kell, de az nem elég, meg kell a szomszéd népeket is ismerni kell, és azután a törökségi rokon népeket is ismerni kell, és ezt én teszem hozzá, minden népzenét ismerni kell. Ez a hozzáállása, ez az egyértelmű útmutatása, ez volt az, ami nagyon befolyásolt.
1: Bartók járt Kínában is, meg Afrikában is, jól tudom?
0: Kínában nem, Afrikában járt, algériai oázisokban, és ott fölvett olyan dallamokat, aminek persze semmilyen magyar dallam kapcsolata nincs, viszont fölhasználta a csodálatos mandarinban a skálákat is, a dallamokat is, a hegedű dolgokban is felhasználta, tehát arab dal néven. Nem mindent használt fel, például a török gyűjtésből lényegében semmit nem használt fel, mert akkor már nem használt népdalokat. És egy dolgot nem tudom még ide be lehet tenni, hogy ez a Bartóki út, ez egy nagyon érdekes dolog, mert minden sokan arra gondolnak, hogy gyűjteni kell, megtanulni a népzenét, és akkor komponálni. Igen, gyűjteni kell, megtanulni, leegyezni, és utána kell egy zseni, egy tehetség, aki azt a népzenei anyagot átszűri a saját tehetségén, és magasabb szférákba, ha lehet így fogalmazni, komoly zenei szférákba konvertálja. Adját. Tehát a Bartók is nem könnyű, mert ott egy zsenit is feltételezünk a folyamat közepén.
1: Erről a Zenetudományi Intézet honlapján az zti.hu-n is lehet olvasni.
0: Igen, lehet, és még annyi, hogy ott a zti.hu per Sipos, akkor a archívumom is megjelenik, és mindenkit szívesen invitálok.
1: És aki szeretné elolvasni a Bartók leszármazott pszichiáterrel, Daniel Mamachal a beszélgetést a holnapi Mandinerrel, az mindenképpen tegye meg. Az írás címe, ahogy a folyók összeérnek, és ebből az alkalomból is beszélgettünk Sipos János népzenekutatóval, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársával, akinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm, köszönöm szépen.
1: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
3: Igazi vérbeli díva, aki megjelenik a színpadon és beragyogja azt, lehetett volna balerina is, de nem azt választotta, különlegesen szép hangjával operát és operettet is énekel. Magyarországon sokáig ő volt a csárdás királynő. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Fischl Mónika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artisius díjas énekesnő, az Operett Színház tagja, akit március 15-én Kossuth díjjal tüntettek ki. És akivel nem csak az Orfeon Mágosa című operettről beszélgettünk bő másfél évvel ezelőtt, hanem arról is, hogy milyen érzési évadot kezdeni.
4: Nyári emberke vagyok, július 14, Basté.
3: Igazi rák.
4: Igazi rák. Igen, egy kis skorpió beütés.
3: Érzelmek és szenvedély.
4: Az, igen. De szóval nagyon nehezen ereztem el a nyarat. Nagyon szeretem a meleget, a forróságot. Vízimádó vagyok, és nehezen jövök be ide a színházba ilyenkor, vagy bárhová. De az új kihívások azok nagyon izgatnak, és ugye most vasárnap volt az operett forgatag, ami egy ilyen hagyományos minden évben visszatérő dolog.
3: Hát ott körül ünnepeltek, azt meséltek.
4: Hála Istennek jó meleg volt, és azt láttam, hogy annyi, de annyi ember volt kíváncsi ránk, és ez azonnal átállítja az agyadat, és akkor igen, neked erre van most szükséged, és ez a feladatod, hogy ezeknek az embereknek, tudom, ezek nagy szavak, de ezt én így is gondolom, hogy ezeknek az embereknek te adni tudjál valamit, és tomboltak. Hát amikor megszólalt az első operett szám, amikor felmett Oswald Marika Peller Károllyal, hát akkor figyelj, mint hogyha ledobtak volna egy bombát, egy ilyen szeretett bombát, érted? Fantasztikus volt. Akkor hát nevettünk fel ott lent, ugye mindenki ilyenkor végignézi a másikat, meg nagyon jó hangulat volt.
3: Nem nehéz az, hogy az embertől elvárják, hogy egy díva legyen, tehát a Csárdás királynő jön ki, és a cipőjéből pezsgőt igyanak, de egy vasárnap délután is királynőnek lenni, ez nem nehéz.
4: Amint látod, én nem vagyok ez a kifestett emberke, tehát én...
3: De pont olyan szép vagy, mint a színpad, én pont azt néztem, hogy az arcod az ugyanaz.
4: Édes vagy, ez valószínűleg genetika, édesanyámtól örököltem, hogy, sőt, nagypapámtól nekünk egy ilyen kis pufók arcunk van, és ez, hogyha lefogyok, akkor is megmarad ez a pufók arc, úgyhogy valószínűleg ez segít egy kicsit. Meg talán szerintem az ember szeme csillogása az, ami varázsolhat, szóval...
3: Meg egy testtartás, meg egy hanghordozás.
4: Igen, a testtartás, az nagyon fontosnak gondolom, hogy vannak dolgok, amik az ember életében, ha az embernek gyereke születik, azt szinte kötelezően fontosnak tartom, hogy például balett. Másképp tartja az ember a kezét, másképp mozdulsz meg. Ez alapvetően egy nőiességet is ad az embernek. Egész pályám, hát az kis életem úgy indult, hogy nekem nagy szerencsém volt, mert nagy családban éltünk, amit én most nagyon hiányolok, hogy nem tudunk együtt élni.
3: Ez mit jelentett, hogy nagymamák?
4: Nagymama, nagypapa, igen. Szinte ők neveltek föl egy bizonyos szintig, amíg ugye apu meg anyu dolgozott. Anyukámnak a szüleivel éltünk együtt a 9. kerületben, tehát én ferencvárosi lányka vagyok, és
3: ott vidám, gangos élet folyt, hogy mindenki.
4: Igen, pontosan. Tudod, még ez a félkör alakú, ott görkorcsolyáztam, a szomszéd néninek volt egyedül telefonja, még akkor... a házban. Az én keresztapám 56-ban kiköltözött Montrealba, ott lett fodrász, és ott élt, és ő minden évben, amikor tudott, nyáron hazajött. Ezért is fontosak nekem egyébként a nyarak, hogy így visszagondolok, hogy mindig akkor olyan szinten gyűlt össze, és szélesedett ki a család, és ez az én nagymamám, meg a unokatestvérem nagymamájának a kezébe volt, mert sajnos ez most szétesett, és édesapám elment decemberben. Akkor összegyűltünk utána, akkor beszéltük ezt, hogy amit a mi nagymamánk, nagyszüleink véghez tudtak vinni, hogy összetartják a családot. Hát emlékszem gyerekkorunkban, hogy autókonvojokban egymás után a unokatesóimmal, a nagymamám a testvéreivel mentünk, még a Ladával, meg Trabanttal, Bulgáriába, meg Görögországba, meg Jugoszláviába, és ezek akkora élmények voltak. Bár világéletemben vágytam a zöldbe, ugye hát mi ott nőttünk fel a Ferenc körúton, a villamos ott ment el, nem tudtuk kinyitni az erkély ajtót, mert olyan hangos volt minden, de akkor is olyan, mi a második emeleten laktunk, nekünk volt egyedül erkélyünk, a nagypapám még valamelyik jugoszláviai utunkról lopott
3: leállt. Meggyökeresztett.
4: Igen, ő ültette be az egész teraszt, tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen déli római tetőterasz. Nagyon-nagyon irigyek is voltak ott a Ferenc körúti emberek, mindig néztek föl, hogy micsoda csodálatos erkélyünk van, de ritkán tudtuk kinyitni a zaj miatt, és én pont valószínűleg emiatt vágytam nagyon a zöldbe.
3: De most megadatott.
4: Meg, és itt iszonyatosan imádom, Szentendrén élek most már 2003 óta, Hát pont 20 éve, úristen, igen. A volt férjemmel úgy mentünk házat keresni, hogy semmi pénzünk nem volt. Az első 500.000 forintot, a foglalót az egyik karmester barátunktól kértük kölcsön. De belevágtunk. Életem legnagyobb jó döntése volt, azt gondolom ez, mert én nagyon féltem attól, hogy ezt hogy fogjuk végigcsinálni. De aztán természetesen sikerült minden, és most a legcsodálatosabb helyen élek, amit el tudok képzelni magamnak. Persze azért van egy-két ország, ahova elmennék nagyon szívesen. Én mondtam, hogy nagyon meleg szerető vagyok, és imádom a déli életigerelő, déli virtusú embereket.
5: A tengert, ugye?
4: Meg a tengert. Hát akkor a víz. Igen, az is.
5: Ezért választom majd Debussyt a tenger miatt.
4: Például igen. Ha én egy évben egyszer nem jutok el víz mellé, de főleg tenger mellé, azért, hogy a hangját halljam. Tavaly nyáron volt szerintem életünk nyaralása, Lara is így mondja, négyen mentünk el, két barátommal, Peller Károlyal és az ő párjával mentünk el nyaralni Zanzibárra.
5: Na, ez vagány lehetett.
4: Figyelj, ez valami olyan csodálatos, valami csodálatos volt, és képzeld el, hogy minden este beállítottam a telefonom, reggel 6 óra 37 percre, mert akkor kelt fel a nap. Felvettem a tengerzúgását, mert tudtam, hogy nekem erre szükségem lesz ősszel, meg télen, amikor ebből nekem energia jön. Tehát...
5: Ez tiszta impressionizmus, úgyhogy Debussyt, szóval, hogy őt belé, hogy szerette.
4: Volt nekem egy fantasztikus korrepetítor tanárnőm, Alter Katalin, a Zeneművészeti Főiskolán, és ővele, hogy rakosgattuk össze a kis hangomat hangképzés során, kezdtünk el egyébként Duparc, Debussy, Ravel dalokat keresgélni, énekelgetni. Volt egy nagyon jó zenetörténet tanárom is, Földes Imre. Kemény volt, iszonyatosan kemény vizsgák voltak, és mindig úgy párosította a zenéket, hogy a történelem, a képzőművészet, a festészet, mindennek egy időben össze kellett jönnie. Tehát úgy vizsgáztál, hogy berakott egy zeneszámot, kaptunk 20 kazettát. Szó szerint 20 kazettát, akkor
5: mi gyerekeim már el se tudják képzelni. Mi az
4: tekergetett, tudod, hogy kicsit összegyűrött.
5: Ceruzával.
4: Igen. Szóval 20 kazettányi anyagot egy évre, azt neked végig kellett hallgatni, és akkor, amikor vizsgáztál évvégén, akkor párosítanod kellett egy-egy polban hozzá.
5: Szirigy leve ezt a kurzust.
4: Fantasztikus, fantasztikus ember és fantasztikus tanár volt, és ennek eredményeképpen gondolom, hogy látom úgy a zenét is, hogy azonnal valamit én párosítok, társítok hozzá.

0: Beszéljünk arról a kislányról, aki a Magyar Rádió gyerekkórusában énekelt, szóval oda, hogy vezetett az út.
1: Úgyhogy mind a két nagymamám egymástól tök függetlenül és szinte egy időben próbált nekem életcélt kitűzni. Az egyik nagymamám egyébként varrónő volt, a testvérével együtt, a testvére lakásában volt ilyen saját szalonjuk. Igen,
0: ez is egy persze társadalmi élet lehetett.
1: Emlékszem a sarokra, hogy fel volt építve a tükör, a minden, és akkor én ott lestem, amikor jöttek a kuncshaftok, ugye így hívták őket, hogy jön a kuncsat, és akkor próbálnak. Anyukám anyukája, akiknél laktunk, őnekik volt opera és zeneakadémia bérletük is, úgyhogy gyerekkorom óta folyamatos jártunk a zeneakadémiára, és az Erkel színházban volt a bérlet. A hatos páholy volt a miénk jobb oldalt. Rengeteget aludtam. Emlékszem, mindig a papa vállán aludtam végig, de akkor volt az, hogy például akkor volt Löblan Győző és Pitti Katalina nagy álompár, tehát én rajtuk nőttem fel, és mindent velük.
0: Operettet is énekeltek.
1: Operettet is, igen. Megmondom őszintén, hogy annyira engem az operett nem fogott meg, nem is hallgattam egészen. Mindig mondom viccesen, félig viccesen, hogy az első operett, amit láttam, abban már játszottam is, ez volt a Montmartre-ból, mondjuk úgy is sikerült. Fáji Miklós megírta, aki egyébként később pont egy díjra jelölt, de az első cikke rólam az volt a címe, nagyon vicces, és teljesen igaz, hogy a szürke veréb.
0: Te lettél volna, de hogy sikerült
1: ez? Úgy sikerült, hogy ahogy én végeztem a zeneművészeti főiskolán, ugye nálunk a prózát annyira nem tanultuk, tehát én nem színművészetiről érkeztem ide. Hát bedobtak a vízbe, én eljöttem ide. Ez is tök véletlen volt. Anyukám a Vámis pénzügyőrségnél dolgozott, és ők mindig csináltak bálokat, és elmentünk egy ilyen bálra énekelni, ahol az akkori Operett Színháznak a művészeti titkára is vendégként ott volt, Kővári Kati, és ő mondta, hogy odajött, hogy na, hogy hívnak, ki vagy te, és azonnal gyere meghallgatásra az Operett Színházba. Eljöttem, és Maklári Laci, az akkori zeneigazgató azonnal fel is vett. Tehát teljesen mély vízbe kerültem. Addig én egy szót nem szóltam színpadon prózában.
0: Operaénekesnek készültél.
1: Igen, igen. Egyébként az első szerepem az is tök véletlen volt, hogy lementem Szegedre, Pál Tamás volt akkor még a Szegedi Nemzeti Színháznak a zenei vezetője és igazgatója. Vittem egy Norina belépőt a Donizetti Don Pasqualiából, és elénekeltem, tetszett neki, és megkérdezte, hogy tudom-e az egészet. Természetesen óriásit hazudva azt mondtam, hogy hogy de tudnám. Azonnal rááll az agyam. Valószínűleg azért, mert annyira szerettem a nyelveket is, a zenével összekötni, imádok olaszul énekelni.
0: Hány nyelven beszélsz?
1: Sajnos én ilyen mix nyelven beszélek. Tehát én franciából érettségiztem, és van középfokú nyelvvizsgám. Zene miatt meg tanulnom kellett olaszul, de ott meg ugye dalirodalom és olasz nyelv párosítása volt a főiskolán.
0: Aki operát énekel, annak a fülébe megy az olasz. Ezt nem lehet megúszni olasz tanulásnél.
1: Hát úgy énekelni, hogy te ezt nem fordítod le. Hát biztos vannak olyan emberek. Én nem tudok hogy előadni semmit, hogyha nem tudom szóról szóra, hogy mit jelent.
0: Szóval Csárdás királynő, amit álmodból felverve is tudnál.
1: Igen, igen, de...
0: 700-szor énekelt,
1: hát igen. Szerintem, én nem számoltam soha, csak úgy pont most, hogy jöttem hozzád beszélgetni, és mivel azt gondolom, hogy az én pályámnak a egyik, sőt, talán a legnagyobb mérföldköve az a Csárdás királynő. Kérdeztem, szóltam Larának, amikor vittem be az iskolába, hogy figyelj, számolj már, csak csináljunk egy ilyen általány gyorsan, amíg beviszlek edelő a telefonodat, hogy mondjuk 25 éve vagyok a színpadon, ugye 24-gyel szorozzuk meg úgy kb. És ilyen 700 jött ki körülbelül. Amit már 20 éve játszol, az pont az, hogy nem izgulsz, hanem fel kell tudnod spannolni magad ahhoz, hogy mindig találj valami újat, amivel adni tudsz a közönségnek.

0: primadonnassággal együtt jár a tartás, hogy egyszerűen ruhát is viselni tudni kell, és azt gondolom, hogy tudom is. Tehát nem szokott nekem bajom
1: lenni. Mindig jó ruháid vannak. Nézegettem elég sok képet, és olyan szép ruhákat kapsz mindig.
0: Szerintem a varrodában nem nagy a szerelem köztünk, mert én nagyon szeretem őket, meg tudom, hogy ők is szeretnek, csak én egy...
1: Ez egy vajudás?
0: Igen, igen, részemről nagyon. Tehát nekem fontos az, hogy jól érezzem magam, és mivel a primadonnaságnak is az lényege, hogy egy olyan látványt kapjon a közönség, ami tetszik neki. És hogyha én nem érzem jól magam abban a ruhában, hiába
1: képviselem. Hát énekelned is kell, tehát most hiába nem tudom, milyen szexi, ha nem kapsz levegőt.
0: Ezen is szoktunk mindig harcolni, hogy én szeretem, ha jól össze vagyok fogva. Igen, tehát én szeretem a fűzőket, szeretem, hogy mély légzést használunk. De természetesen itt a lengőbordáknál, aminek még ugye szét kell menni az éneklésnél, ott helyet hagyunk, de nekem fontos az, hogy érezzem, hogy tartva vagyok. És hiába rajzol le, vagy képzel el sokszor a jelmeztervező. Például most Berzsenyi Krisztinával nagyon sokat dolgoztunk az utóbbi években együtt, és mindig gyönyörű rajzokat csinál, és gyönyörű a végeredmény is mindig, de tudja, hogy ami velem dolgozik, hogy mindig egy kicsit valamit másként, és annyira jó, hogy kompromisszum képesek ők is, én is, és akkor mindig születik valami olyan dolog, de azon kívül, hogy a jelmezeimet összedolgozva találjuk ki, vagy kialakítjuk, mert azt gondolom, hogy hiába rajzol le az ember egy ruhát, egy szerepre, amikor ott van mondjuk három ember, mindegyik különböző testalkatú, különböző lelkületű, biztos, hogy nem
1: fog... Volt a Nine, ahol még mindenki más ruhát is kapott, de azért ez ritkán, tehát általában három ember ugyanabban a jelmezben, mert hogy ugyanúgy néz ki a jelmező.
0: Igen, de egy kicsit azért mindig más. Én kiharcolom, tehát én ezt nem szoktam hagyni, és hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus emberke, nekem egy barátos néni, tehát színházból, aki nekem például a gála koncertekre rendszeresen ő varja a ruháimat, tehát hogyha a palota koncertről beszélünk, vagy egy szabadtéri koncertről.
1: Szeretsz egyedül lenni a színpadon? Vagy nagyon csapatjátékos vagy? Mert azért itt az Operett Színházban, vagy akár az Opera színpadán is 200 ember dolgozik azon, hogy az az előadás megjön, hogyha beleszámoljuk a világítóktól kezdve mindenkit. Amikor meg kiállsz egyedül énekelni, ez nekem teljesen másnak tűnik.
0: Teljesen más, és természetesen, hogy egy darabot csinálsz, abba csapatjátékosnak kell lenned. Okay. Viszont nagyon fontos, hogy minden szerepbe bele kell építeni a saját magadat, tehát önazonosság számomra nagyon fontos. Azt gondolom, hogy anélkül nem tudsz hiteles lenni. Ettől más egyébként, például egy Csárdás királynőben a másik kolléganőm, meg a harmadik, meg az első, mindegyik megpróbálja a saját maga tapasztalataiból felépíteni a szerepeket.
1: De mi Szilvia?
0: Hát szerintem a Szilvia maga a primadonna. Tehát minden további primadonna szerepem szinte, nem azt mondom, hogy ő belőle indult, vagy épült fel, de az egy alap primadonna szerep. Ő az igazi nő, aki küzd, aki megmutatja az érzéseit, az esendőségét is megmutatja. Az is nagyon fontos, hogy az esendőségünket is meg tudjuk mutatni, tehát ne csak a szépség és a csillogás legyen, mert avval tudod szerintem a közönséget is, az embereket közelebb éreztetni magadhoz.
1: Hogy egy igazi nő van a színpadon.
0: Pontosan, tehát mint az életben is, mindenkinek van esendősége, akinek nincs, az hazudik. Valószínűleg az én házasságom is erre ment rá egyébként. Nagyon nagy szerelem volt, nekem Vadász Dániel volt a kollégám is, és a férjem is, és ugye 3 éve mentünk szét, ő a gyermekem édesapja, és ez egy hatalmas nagy szerelem volt, de annyira erőteljes ő is, sőt, ő nagyon, nagyon erőteljes, határozott személyiség.
1: Egy nőnek egy erős férfira van.
0: Igen, de én meg nem tudom... Nem szeretem azt, hogyha be vagyok regurázva. És ezért volt az köztünk, hogy hiába szerettük és imádtuk egymást, egyszerűen a nap 24 órájára
1: járva. Hiába lesz a zavarod.
0: Igen, pontosan. És amikor ezt felismered 19 év után, akkor persze a mai napig kudarcként, meg valószínűleg az életem végéig kudarcként fogom azt megélni, hogy nem sikerült, főleg a gyerek miatt, egy olyan családot végigvinni, egyikünknek, se Daninak, se nekem.
1: Amiben felnőttetett.
0: Igen, meg amiben a Lara is felnőhetett volna úgy, hogy most nem lett volna ketté tépve. De minden kudarcból az ember épül és tovább tanul, mert kell, mert természetesen nem hazudnék, ha nem mondanám azt, hogy összeestem. Tehát azt hittem, hogy nem fogok el. Pedig tudtam, hogy ezt kell csinálni. Tehát tudtam, hogy megöljük egymást, hogyha tovább maradunk együtt, és tovább kell lépnünk neki is, nekem is, mert nem szeretem, ha megmondják, hogy mi legyen. Na, ennyi.
1: De ha rendező mondja meg, akkor?
0: Ott is átgondolom. Természetesen fejet hajtok, de hogyha én abban nem érzem jól magam, vagy annyira nem én vagyok, akkor én ezt nem tudom megcsinálni. Tehát nem is azért, mert hogy én renitens vagyok, és nem akarom, hanem nem tudom megcsinálni azt akkor. És természetesen akkor mondom, hogy nem lehetne ezt egy kicsit más oldalról megközelíteni. Szerintem ez egy normális dolog.
1: Nem mondtad el, hogy milyen egyedül állni ezt a színpadon?
0: Az is varázslatos tud lenni, mert akkor még inkább önmagadból tudsz építkezni, és ezekre a gála koncerteken van lehetőség, amikor ugye kiragadunk egy-egy áriát, vagy egy-egy dalt egy-egy darabból, és ilyenkor még inkább bele tudsz csempészni még többet magadból. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a gála koncerteket.
1: Zenénknek is egy kolléganőt választottál.
0: Igen, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretnék vele egyszer találkozni, mert azt érzem, hogy valahogy egytőről fakadhattunk, tehát ő is egy ilyen nagyon déli virtusú, iszonyat szeretett gombóc, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen Anna Netrebko, nagyon-nagyon szeretem az ő, a különleges, önazonos. Abszolút, tehát valószínűleg ezért szerettem bele, mert ő magát adja minden szerepben.
1: Most mit énekeljen?
0: A másik nagy szerelmemet, Traviátát, Verdi Traviátát. Hogyha megkérdeznéd, hogy mi az, amit még szeretnék énekelni, igen, akkor ez az. Énekeltem már egyébként, volt szerencsém pont Olaszországban, Genovában, a Teatro Verdiben énekelni.
1: Hát ezért ez mekkora élmény lehetett?
0: Figyelj, életem katarzisa volt. Nagyon hamar kellett elkészülni, tehát nem voltam teljesen elengedett, de valami csodálatos érzés volt.
1: De az a karakter is, még hogyha semmiben nem is hasonlít a Csárdás királynőre, de az is ugyanilyen, hogy megmutatja, hogy belül mennyire össze van törve, vagy összetörhető.
0: Igen, ő is az esendőségével fogja meg az embert. Csodálatos szerep, mind lelkileg, de hát az, amit ott Verdi leírt, hát az szerintem az utánozhatatlan. Tehát egyébként, ha megkérdeznéd, hogy melyik opera nekem a Traviata, az

0: Nem bántad meg, hogy végül operett primadonna vagy elsősorban, és nem opera énekesnő, vagy azért ezek átjárható, tehát ez nem egy végleges döntés, hanem most itt vagyok, aztán majd Traviátát éneklek.
1: Nálunk itt Magyarországon kicsit másként kezelik az operett énekes, vagy az operett műfajt, mint mondjuk külföldön. Németországban, Ausztriában ott teljesen természetes, hogy az opera énekes énekel, és nem degradáló számára énekelni operettet és játszani. Azt gondolom, hogy kicsit sznobériával nyúlnak a magyar emberek ehhez, és ez az mindig egyébként, amióta az operettre tettem le a voksomat, és ezt művelem, és ez a szívem most már, azóta mindig is feladatomnak éreztem azt, hogy ezt a bástyát letörjem.
0: De személy szerint ezt meg is valósított. Hát olyan operákat énekeltél, úristen. Mindig a legdallamosabbat, a legszebbet, a legjobbat.
1: Hát ami nagy vágyam volt egyébként, az az Éjkirálynője. Na most azt például, az Éjkirálynőjét nem lehet összehozni sajnos, mármint egy operettel. Azért nem, mert például egy Csárdás királynő, vagy egy Marica grófnő, de általában a primadonna szereplők egy tágabb ambitusban vannak megírva, tehát mélyebbtől magasabbig, tehát szélesebb a hang intervallum. És a hangszerelés is más. Kálmán Imre a énekszólammal szinte egy helyre írta a hangszerelést.
0: Hogy az énekesét erősíti.
1: Vastag mögötte a zenekar. Míg egy Verdi, például egy Traviata, vagy egy Gilda, ott például, ha meghallgatod, alatta pilinckáznak a
0: tehát, hogy hagyja érvényesülni.
1: Pontosan. Más lágéban, más hangtartományban szól alatta a zenekar. Ezért nehezebb egyébként énekelni. Volt olyan, hogy pár éven keresztül próbáltam Éjkirálynőt is csinálni egy időben, meg operettet is, de nem sikerült. Sajnos emiatt hagytam abba az Éjkirálynőt is, mert egyszer kimentem Brüsszelbe, volt egy meghallgatás, és előző nap este még Csárdás királynőt énekeltem, de Marica grófnőt. Másnap volt a meghallgatás, és egy Marica grófnőt énekez, egyszerűen a hangod...
0: Ez a torkod, tehát kell állni.
1: Igen, és főleg a prózák miatt is nehezebb sokkal. Tehát egyszerűen lent marad az egész berendezésed, és nem tudod másnapra, főleg délelőtt volt, másnapra felrakni abba a régióba, abba az állapotba, abba a hangszalagoknak azt a mozgását nem tud összehozni, mert az Éjkirálynőnek tele van csúcshangokkal. Aznap nem sikerült természetesen, és akkor belém ivódott egy olyan...
0: Beléd ivódott egy stressz.
1: Belém. Azóta én félek attól az áriától, pedig otthon bármikor eléneklem, a csúcs effektől megvan.
0: Lányodnak szoktad estéként érdekelni?
1: Sőt, tanítom most a lányomnak. Igen, igen, igen. Most pont ezt gyakorolgatjuk, mert ugyanezt a lirai koloratúr hang terjedelmet örökölte, sőt, magasabbra megy, mint én mentem valaha.
0: Szeretnéd, ha énekelne?
1: Nem szeretnék neki semmit megmondani, és édesapjával is nem mondjuk meg neki, hogy mi legyen konkrétan. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy két lábon, vagy több, sőt, sokkal több lábon álljunk az életben. Azt, hogy nekem szerencsém volt, mert tényleg azt kell mondanom, tehát, hogy minden jött egymás után, de rengeteg tehetséges ember van Magyarországon, és közelében nem jutnak a színpadnak, és ebbe belekeserednek, és nem szeretném, hogyha tehetséges ember révén, mert annak tartom Larát, ebbe belebetegedne, hogy neki nem sikerült. Tehát azt gondolom, hogy kell valami alap más dolog, és egyébként ő maga választotta, mert hála Istennek édesapjától örökölte a beszélőkét, nagyon jó beszélőké van, nagyon jó humora, jó agya, és a jog a cél, de mellette énekelgetünk, meg énekelget, meg jár is énekelni, most Toldi Máriához fogunk pont. Ma megyünk az első énekórára, bizony Toldi Máriához, tehát két lábon állás ez az ő életcélja is, és a miénk is.
0: Akkor még beszéljünk erről az új operettről, ami készül.
1: Somosi feleségét fogom játszani. Igazából még nem tudok róla sokat, és igazából nem is maradt fenn róla sok minden, inkább Somosiról tudunk többet egyébként.
0: Egy nagyon nagy karakter volt.
1: Somosi volt az, aki itt Magyarországon a könnyedebb, kulturális, zenei és szórakoztató műfajt létrehozta. Fantasztikus dolgokat csinált, nagyon bátran. És ugye maga az operett színház is a Somosinak a köszönhető. És az ő felesége szerintem egy nagyon erős és nagyon okos nő lehetett, ha mindent, amit Somosi így végigvitt, azt ő támogatni tudta. Biztos, hogy egy okos Karakán nő volt.
0: Orbán János édes írta a szövegkönyvet, és Pejcsik Péter a zenét.
1: Pétert ismerem, mert volt szerencsénk együtt dolgozni a Mozi hangjai című koncerten a Műpában, ahol egyébként filmzenéket énekeltem, amit egyébként is imádok mindig kilépni egy kicsit a komfortzónámból, és valami crossover felé kacsingatni. Nagyon-nagyon szeretem ezt a Sarah Brightman vonalat is. Akkor dolgoztam Péterrel együtt, és nagyon örültem, amikor hallottam a nevét. Az egész zenei művet szerintem még most is íródnak dolgok.
0: Tetszik, szereted?
1: Igen, ilyen szeretem, és de nagyon kíváncsi vagyok a hangszerelésre, mert azt szerintem még többet fog tudni hozzáadni.
0: Egy ráktól nem is várunk más, mint mély érzelmeket és orosz kultúrát.
1: Rakmaninov nagyon nagy szerelmem, mindig szerettem volna jól zongorázni, sajnos ez nem sikerült, mert későn jutottam zongorához. Az volt a kérdés kicsikoromban, hogy milyen hangszert szeretnék, akkor még nem tudtak anyukám még zongorát venni, és akkor hegedültem nagyon sokáig. Szegényeket rettenetes lehetett, én sem szerettem, 7 évig nyújtam ezt a dolgot. Szóval nagyon irigylem a kézügyességet a zongoristáknak, és nagyon szeretem az orosz zenei kultúrát, Csajkovszkit és Rakmaninov is, amiket írt, ezért imádom egyébként a D-moll zongora versenyt, ezt szeretném.

0: Vendégem Fischer Mónika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artisius díjas énekesnő volt, akit március 15-én Kossuth díjjal tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Adrián. Ezt a beszélgetést az éjjel egy órai hírek után ismét meghallgathatják. Utánunk az esti mese és a krónika következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor, főbb híreink először röviden. 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése szombaton, a Tisza párt utána egész napos ünneplésre várja az embereket a fővárosba. Könnyen megoldható volt a történelem érettségi, csaknem 80 ezer diák adott számot a tudásáról közép vagy emelt szinten. Éjszakától egyre több gomoly felhő képződik majd. Következnek a részletek. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Eszerint a program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Császár Attila összefoglalója.
3: A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredmény megállapító döntése jogerőre emelkedett.
4: Több polgármestert, illetve önkormányzati képviselőt is megválasztottak az április 12-i országgyűlési választáson. A vonatkozó törvény szerint azonban, aki felvette a parlamenti mandátumát, nem maradhat egyik tisztségben sem. Le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
5: Ezúton bejelentem, hogy polgármesteri tisztségemtől a keltezés szerinti időpontban lemondok.
4: Hajdúböszörmény polgármestere Görögné Bocskai Éva a Tisza színeiben lett parlamenti képviselő.
6: Megalapítottuk a frakciót.
4: A fővárosi közgyűlésben is lesznek személyi átrendeződések az összeférhetetlenségi szabályok miatt. A tiszás Bujdosó Andrea és Porcser Áron egyéni mandátumot nyertek, akiket a 2 évvel ezelőtti európai parlamenti és önkormányzati választásokon induló jelöltek közül kell majd pótolnia a pártnak.
7: Elmondja most, hogy kire szavazott?
8: A Tiszára szavaztam.
4: Ugyancsak távozik a közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. De a Fidesz-KDNP-nek is új fővárosi képviselőket kell jelölnie a távozó politikusaik helyére, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Közben megjelent az országgyűlés honlapján a parlament május 9-ére összehívott alakuló ülésének menetrendje. Eszerint az eseményt 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat, végül a megválasztott képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
9: Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
4: Az új kormány megalakításával Sulyog Tamás a Tisza párt listavezetőjét Magyar Péter bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz, valamint a jelenlévők meghallgathatják egy tamburazenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt.
10: Mi szeretnénk egy nagy
7: országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
4: Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd egy Facebook posztja szerint a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után ünnepséget tartanak az országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton is.
2: Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszkij a Facebookon. Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel. A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából, távolléte idején Ruf Bálint, a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítás előkészületeit. A közlekedési tárca leendő vezetője ma találkozott Lázár János leköszönő miniszterrel, akivel megkezdték az átadás átvétel előkészítését, ezt Vitézi Dávid hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán. A leendő miniszter egy másik bejegyzésben arról is írt, hogy szerinte vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére. Vitézi Dávid feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását, ahogy fogalmaz, a folyamatos reklámzajtól. Már sokféle hatás érte a hazai ingatlanpiacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlást tervezők.
10: Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
2: Véget ért a történelem írásbeli érettségi. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak. A szokottnál könnyebb volt a középfokú vizsga, mondta a közmédiának a szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola történelem oktatója. Jancsó Katalin hangsúlyozta, a teszt és esszékérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni. Hozzátette, az emelszintű írásbeli azonban nagyobb háttértudást és komplexebb gondolkodást várt a vizsgázóktól.
11: Középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom. Emelt szinten pedig itt azért kritikai gondolkodás kell, logikai tudás, lexikális tudás, és nagy mértékben általános műveltség is nagyon fontos.
2: Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet alapító elnöke a közmédiában elmondta, az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukban rászoruló családok kaphattak fejenként maximum 80 ezer forint támogatást, amelyet gyermekük szemüveg vásárlására fordíthattak. Edvi Péter hangsúlyozta, hogy az egyik legnagyobb hazai bank is felajánlotta segítségét a program finanszírozásához, és a mintegy 50 ezer ügyfele mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a szemüveg támogatásra, ezért tervezik a program folytatását.
12: Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemekhez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 ezernek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk.
1: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra is számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 Celsius fok várható. Kedves hallgatóink, ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra!
1: Műsorajánlat. Digitális lábnyomaink.
13: Hova szoktad menteni a képeket? A telefonra vagy a felhőbe?
14: Amíg volt tárhely a felhőbe, addig a felhőbe, aztán amióta elfogyott, azóta az eszközöm van. Van egy csomó minden, amit törölni is akartam, csak így mindig elfelejtem.
15: Mindent lefotózunk, és több ezer képet tárolunk a telefonunkon, amelyeket soha nem nézünk meg. Vicces kérdéseket teszünk fel a mesterséges intelligenciának, és ha tehetjük, pár havonta cseréljük az elektronikus eszközeinket. De mekkora energiafelhasználási igénye van ennek a kényelemnek?
1: A háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Csütörtökön délelőtt, 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
16: Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
17: Elve sorolja, tudjuk azt magunk.
16: Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
18: Téged hogy hívnak?
19: Miros Mihály második B.
16: És beköltöznek a nappaliába.
17: Ami diktum, az faktum.
16: Klasszikus történetek.
20: A piros ernyő.
21: Azaz.
22: Szent Péter esernyője.
16: Vadonatúj élmények.
23: Vasárnap eljöhet a moziba.
16: Készítse a popcornt.
24: Moziba? Megyek.
16: Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
1: Esti mese.

0: Gyere haza, Mikka Makka. Hangjáték gyermekeknek. Írta Lázár Ervin.
1: Dem-de-dem.
2: Na hát, na, ez már mégiscsak sok. Megbüntetjük.
3: Jó.
2: Gyerünk.
3: Jó.
2: Jó. Dem-de-dem vett tudomásul, hogy hadi állapot van. Jó.
1: És én téged ezennel regenátnak nyilvánítom.
2: Talán generátornak. Renegátnak. Na, mindegy, mindegy. Na,
4: büntetésből. Gyerünk, ide kötözünk a fához.
2: Úgy van.
4: Aztán renegáthatsz.
2: Jó erősen húzd meg.
4: Így lesz.
2: A bokáját is.
4: Jó, még jobb.
1: Úgy van, jó szorosan.
5: Na de hát mégis ezt csinálni dömdödömmel.
2: Akarsz te is melléje kerülni? Könnyen megkaphatod. Így, húzd meg. Csomót rá. És ha még egyszer megmer szólalni, a szádat is bekötjük, érte?
3: A belső ellenség a legveszélyesebb.
2: Folytassuk a haditanácsot.
3: Jó.
2: Ló Serafin, ott hagytuk abba, hogy meglehetős, sötét volt.
6: Igen.
2: És hogy talán nem is pomogás volt az a bizonyos bodzabokor vagy fatönk, amit láttál.
3: Igen. Igen. De semmi vész. Hiszen itt vagytok ti. Ti aztán biztos láttatok közelebbről és tisztább időben pomogácsokat.
2: Hát, persze. Mi, hogy?
1: Mi ne láttunk volna.
2: Hát ez csak természetes.
5: Lehet, hogy én is láttam.
2: Lehet, Lajon.
1: Csak talán bodzsabokornak nézted.
2: Esetleg fatönknek.
5: No, ez eszembe se jutott. Pedig mennyi bodzsabokrot meg fatönköt láttam az utóbbi időben. Szóval azok mind pomogácsok voltak. Dömdödöm, ide hallgass, dömdödöm azok.
2: Renegáttal nem tárgyalunk.
5: Engedjük most már el. No.
3: Hát nem érted, hogy hadi állapot van. Na. Térjünk a tárgyra.
2: Úgy van. Légy szíves, Siegfried, meséld el a pomogácsokkal való találkozásodat.
3: Helyes, igen. Na de miért éppen én? Jobb, ha te kezded.
2: Én? Hát igen. Elkezdhetem. Ha, vagy kezdje vacskamat.
3: Úgy is van. Vacskamati, rajtad a sor.
2: Rajtad?
7: Rajtam.
2: Adad, rajtad. Vagy netán talán tudsz egy másik vacskamatiról is.
7: Hát, kérlek szépen, a pomogácsok azok...
3: Ne?
2: Na?
7: Ki... Kétszer akkorák, mint egy elefánt.
3: Jaj.
7: Öt lábuk van és öt kezük. Mind az ötben egy-egy gyilok.
1: Micsoda?
7: Gyilok. Azaz gyíkleső, vagyis békanyúzó.
5: Jaj, nekem biztos, hogy öt lábuk van.

0: Miből gondolod, hogy pomogácsok voltak?
1: Hát mik lettek volna? Hallottál te már éjszaka ilyesmit, hogy zízú, sicsúgy?
0: Hm? Egyszer hallottam. De akkor Bruckner Siegfried horkolt.
2: Én? Kikérem magamnak, én nem horkolok.
1: Ne, hát ezen talán ne vitatkozzunk, nézd.
2: Látod?
1: Na, Siegfried, szerencséd van.
2: Miért lenne nekem szerencséd?
1: Mert amikor horkolsz, olyankor mindig alszol. Uá. Nem kell hallgatnod.
0: Te jó Isten! Ez meg mi volt?
2: Talán.
1: Semmi kétség, a pomogácsok. Megkezdték a felderítő repüléseket.
0: És még semmit se csináltunk.
2: Gyerünk, szörnyeteg Lajos, törjél bunkókat, kiállsz az útra, és addig bunkózod őket, amíg vissza nem fordulnak. Ha kell repülni, is megtanulsz.
1: Érted?
3: Igen, rohanok. Igen, és már töröm.
1: Uram Isten, bunkóval a repülő pomogácsok ellen.
4: Igaz is, azaz. Hogy még azt sem tudjuk pontosan, milyenek a pomogácsok.
2: Hát volt,
4: Siegfried! Te biztosan láttál pomogácsot? Hát, mondd, milyen?
2: Kérlek szépen, pomogácsok, rendkívül furcsa lények.
4: Mégis?
2: Hol ilyenek, hol olyanok.
1: De repülni tudnak? Azt jól hallottam, igaz?
2: Az attól függ. Na. Támadhatnak szárazon, vizen, levegőben,
4: és
2: a föld alatt
0: is. Hát nincs is a közelben víz, se túl, se folyó.
2: Mi az nekik? Hát ide vezetik.
3: Na, itt vannak a bunkók. Ezekkel aztán elláthatjuk a bajukat. Én már megyek is ki az ösvére, két bunkóval.
1: Állj! Állj! Kitől kaptad a parancsot?
3: Miféle parancsot?
1: Ha nem tudnád, itt hadiállapot van. Parancsot csak a vezér adhat.
3: Igen, értem. Azaz, hogy... Ki most a vezér?
1: Én.
2: Mit beszélsz?
4: Micsoda?
0: Hogy te vagy a vezér?
1: Hát kinek van itt a legtöbb esze? Nekem. Azért vagyok én a vezér.
2: Figy fene vagy nem vezér. Még csak az hiányzik. Egy nyúl parancsoljon egy oroszlánnak. Nem beszélve arról, hogy az oroszlán én vagyok a világ legokosabb, legbátrabb oroszlánja. Még hogy ő. Viccnek is rossz.
4: Hát nem kétséges, a parancsnok itt csak egy lehet.
2: Na ugye? Ló Szerafin is mellettem van.
4: Melletted? Annyiban, hogy egy nyúl nem lehet a vezérünk. Egy oroszlánnak és egy csodalónak. Nem. Azt már nem. Nem.
0: Na, és én? És én engem kihagysz?
4: De téged se hagylak ki, Vacskavati. Neked se lehet a vezéred egy nyúl.
2: Helyes, a ti vezéretek csak is egy valaki lehet, egy oroszlán az az én.
1: Hogy is ne? Egy hebehúrgya oroszlán.
2: Ki a hebehúrgya? Mondd még egyszer.
1: Ide!
4: Egy megfontolt ló kell. Ide én kellek.
2: Hol egy bunkó? Majd megmutatom én neked, te megfontolt ló.
3: Jaj, hát összenevered.
1: Te akarsz velem kikezdeni, te kivéne, fogatlan oroszlán árnyék.
3: Jaj, Siegfried, tedd le azt a bunkót!
1: Ne, ló Szerafin, vigyázz! Egy oldalvágás! Jaj, majd adok én neked oldalvágást.
0: Hát mit csináltok az Istenért?
3: Adjátok már abba!
2: Igenis, egy bátor, egy vakmerő oroszlán kell, ide vegyétek, tudom. Tomásul. Jaj, ez mi? Pomogácsok, meneküljünk!
0: Föl a fára!
3: Pomogácsok! Ne adjuk itt dömdödömöt! Engedjük szabadon dömdödömöt! Na, gyere!
5: Hé, hova tintek? Mi az, dömdödöm, téged már elkaptak a pomogácsok?
6: Dömdödöm.
5: Hát csak dödögjél tőlem, ítéletnapig dödöghetsz itt. Hé, meghaltatok?
7: Te vagy az, kedves kisfejű, nagyfejű zordonbordon.
5: Én hát? Hol vagy?
7: De itt a bokor mögött, ugye? Azt hittük, a pomogácsok.
5: Miért? Még nem voltak itt? Pedig hallottam, hogy nagyon zajonganak.
7: Jaj.
5: Ti talán nem hallottátok?
7: De. Dehogy nem hallottuk. Dehogy nem. Azért is ijedtünk meg annyira.
5: Nincs csak. Ott a fán meg egy nyulat látok.

0: Csak nem a fékezhetetlen agyvelejű arómó. Na, mondhatom, sose láttam még ennyire begyulladt nyulat. Még fáromászni is megtanult ilyettében.
1: De amikor ezek a repülőpomogácsok...
0: Ja, repülni is tudnak. És a nagyhangú oroszlán hol van?
2: Itt a tölgy mögött voltam. Éppen elmélkedtem.
3: Mi az, hogy elmélkedsz? Ilyettedben bújtál oda.
2: Mikor voltam én megijedve, mi? Kedves kisfejű, nagyfejű zordonbordon, láttad a pomogácsokat?
0: Persze, hogy láttam. Bármelyik pillanatban támadhatnak. Az igaz, hogy én meg tudnám őket fékezni.
2: Igazán?
3: Meg tudnám.
4: Segíts, kedves kisfejű, nagyfejű zordonbordon.
0: Nem bánom. Segítek. De nem ingyen ám.
2: No, mindent megadunk, amit csak kérsz.
3: Na, kérj, amit akarsz.
4: Minden a tied.
0: Adjátok ide a kincseiteket.
5: Micsodáinkat?
0: A kincseiteket. Az aranyat, az ezüstet, a gyémántokat, a tallírokat, a jáspis szobrokat, a karbunkulusokat és az obulusokat, és a fabatkájtokat, és adjátok ide mind. És akkor megmentelek benneteket.
4: De hiszen nekünk egyáltalán nincsenek kincseink.
0: Hazudsz!
2: Ha a piros nadrágtartomra gondolsz, akkor nagyon sajnállak. Azt nem adom.
0: Kell a fenének az ócska nadrágtartód.
3: Mi az, hogy...
0: Elő a kincsekkel, mert itt csak a pomogát.
2: Egyáltalán nem ócska. Új nadrágtartó.
5: Nincs kincsünk. Értsd meg már. Tévedtél.
0: Azt akarod mondani, hogy csak úgy ide költöztetek a négyszögletű kerekerdőbe? É. Hogy nem kincseket gyűjteni? Meg gazdagodni jöttetek? Hiszi a piszi?
4: Akár piszi, akár nem piszi. Nekünk egy fia kincsünk sincs, hát még egy fabotkánk sem.
0: No, akkor hadd jöjjenek a pomogácsok. Megadom a jel.
3: Jaj, ne,
2: kéri akármi mást.
6: Figyeljetek csak! Valaki jön.
4: Júj, a pomogácsok!
2: Meneküljön!
3: Segítség!
7: Döm, dödöm!
6: De hiszen ez Mikka Makka.
0: Mikka Makka. Mi az ördög?
4: Tényleg, Mikka Makka.
8: Isten hozott Mikka Makka.
9: Szervusztok.
5: Mély tiszteletem, zordonbordon úr, ön itt?
0: Én
5: ugyan... Hát ez meg micsoda? Ki kötözte meg dömdödömöt? Mi történt itt?
7: Dömdödöm.
5: Ne mondd, bár kikötözlek. És ezek mind beugrottak?
7: Dömdödöm.
5: Lószer a finis.
7: Dödöm.
5: És mit akart zordonbordon?
7: Dömdödöm.
4: Jó pofa.
7: Kincseket. Dömdödöm.
5: Aranyat. Na, okos fejek, hogy vagytok?
2: Ne higgyél dömdödömnek. Mindnyájan hallottuk, hogy közelednek a pomogácsok. Még a fegyverüket is próbálgatták.
5: Közeledtek?
4: Igen, a fegyverüket is próbálgatták, sittyegtek, suttyogtak.
5: Jó, hát akkor már értem. Szaladj csak, szörnyeteg Lajos, oda a bokor mögé. Na, mit látsz?
6: Egy keresztfűrészt és egy hordót.
5: Bengesd csak meg azt a fűrészt.
6: Jaj.
5: Ez volt? Most döngesd meg a hordókat is. Ez volt?
0: Hát akkor nekem most sürgős dolgom van.
5: Várjál még egy kicsit, kedves kisfejű, nagyfejű zordonbordon.
0: De nekem
5: várj most... egy kicsit. Miféle bunkók ezek?
6: A pomogácsok ellen gyűjtöttük.
5: Na, ha már bunkónk is van.
0: Jaj, ne bántsatok! Majd jönnek a pomogácsok, jaj, a hátom! Jaj, ne bántsatok!
6: Ezt megkapta.
3: Még hogy kincseket, az esztelen. Miféle kincseket?
5: Hát, ami azt illeti, majdnem sikerült neki.
3: Micsoda?
5: Megszabadítani bennünket a kincseinktől.
4: Mégis vannak kincseink?
5: Hát persze, hogy vannak. Csak nem olyanok, amire kisfejű, nagyfejű zordonbordon gondolt.
4: Hát akkor milyenek?
5: Miért? Talán Aromó esze, nem kincs. Vagy Lószerafin bölcsessége, Bruckner Siegfried tapasztalata, a te kedvességed, Vacskamati.
9: Látjátok, majdnem elvesztettétek. Csak Dömdödöm becsületessége, meg Szörnyeteg Lajos jó szíve maradt meg rendíthetetlen.
4: Szörnyeteg Lajos is beijedt, ő is elhitte a pomogácsokat.
9: De legalább összeszedte ezeket a bunkókat.
3: Amivel nem ártana néhányat a mi hátunkra is ráhúzni.
6: Dömdödöm.
9: Persze, Dömdödöm, ne is beszéljünk róla többet. De azért ne felejtsük el.
10: De a vezér akkor is én vagyok. Hallottál már olyat, Mikka Makka, hogy egy nyúl parancsoljon egy oroszlánnak? Hallatlan. A pomogácsok elleni harcmodort én ismerem a legjobban.
11: Jaj, Siegfried, hagyd már abba!
9: Dömdödöm.

0: Elhangzott Gyere haza, Mikka Makka, hangjáték gyermekeknek, írta Lázár Ervin. A szereposztás Bruckner Siegfried, Nagy Attila, Ló Serafin, Garas Dezső, Arómó, Suka Sándor, Vacska Mati, Benkő Péter, Szörnyeteg Lajos, Szilágyi Tibor, Dömdödöm, Estót József, Mikka Makka, Fülöp Zsigmond, Kisfejű, Nagyfejű, Zordonbordon, Csákányi László. A felvételt Szappanos Andrásné és Erdész Anna készítette. Ütőhangszeren közreműködött Zsoldos Béla, dramaturg Molnár Magda, a rendező munkatársa Sós Zsuzsa és Perl Magdolna. Rendezte Gál István.
1: A hangfelvétel 1975-ben készült.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Ma 51 esztendeje annak, hogy Magyarország utolsó hercegprímása, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek Bécsben visszaadta lelkét a teremtőjének. Ma este Nagy Gáspár, Golgota orma, szenvedés győzelme, hálaadó ima Mindszenty József hercegprímás bíborosért, Reményik Sándor templom és iskola, valamint Döbrentei Kornél Fohász című versével emlékezünk bíborosurunk mennyei születésnapjára. A verseket Mohai Gábor, Mécs Károly és e műsor szerkesztője tolmácsolja.
1: Golgota orma, szenvedés győzelme. Hálaadó ének Mindszenty József hercegprímás bíborosért. Vas vármegyében Hegyhátnak születte, Mindszent porából vétetett a mennybe. Édesanyjának neve volt Borbála, égi szentanyánkhoz szálljon érte hála. Éber jó pásztor, hitben törhetetlen, barna és vörös veszedelem ellen egyházát s népét védelmezte bátran. Nagy hősiességből mindenkor példát ad. Golgota orma, szenvedés győzelme. Krisztusnak sorsát sorsával hirdette, s nem törhették meg gonosz diktatúrák, mert mellette mindig pártfogón az Úr állt. Vádolók vádja néked dicsőséged, Mindszenty József, űzött, árva magyar néped, kéri az Úr Jézust és a boldogasszonyt, hogy szent életedért bőhitet fakasszom.
2: Templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútokra jár, de nincsen, aki köztetek ezt szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul, s gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, s hűtöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokon. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A koldúsnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélét s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot. A templomot és az iskolát. Kicsi fehér templomotokban most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemükbe bíztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot. A templomot s az iskolát.
0: Seregek ura, mindenható Isten, hozzád kiáltok. Őrizd meg a népet, amelyből vétettem. Óvjad meg hazánkat, Szent István által boldogasszony anyánk oltalmába ajánlott Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Vajdaságot, Muravidéket, Őrvidéket. A szent korona erejével sokszorozd meg akaratunkat, a bal sorsból menekíts ki, és vezérelj jobb sorsra minket. Amen. Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímása halálának évfordulójára emlékeztünk Nagy Gáspár, Reményik Sándor és Döbrentei Kornél versével. A műsort Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
3: műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
4: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Prohászka Ottokártól származik. Kelet hatalma a mi domború mellünkön tört meg. Nyugat civilizációja széles hátunk mögött indult virágzásnak. Prohászka Ottokár Székesfehérvár nagyhatású püspöke és a magyar katolikus megújulás szellemi vezetőjének gondolata a magyarság történelmi szerepére emlékeztet. Arra, hogy e nép évszázadokon át védő pajsként állt Európa keleti kapujában. A történelem nagy hullámai gyakran itt torpantak meg, és a Kárpát-medence népei itt őrizték meg azt a szabadságot és kultúrát, amelyből Nyugat új erőt meríthetett. Prohászka üzenete nem kérkedés, hanem felelősség. Annak felismerése, hogy a magyarság sorsa mindig is egy nagyobb civilizációs térben bontakozott ki, és annak biztonságához maga is hozzájárult. Ez a gondolat ma is arra hív, hogy múltunk értékeit ne csak őrizzük, hanem abból merítve építsük tovább a jövőt. Méltón ahhoz a szerephez, amelyet a történelem ránk bízott.
5: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
6: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
7: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
8: Messze sötétedik már a sák teteje, ezentúl elrejti a bakony erdeje szülőföldem képedet. Megállok még egyszer, s rejád visszanézek. Ti kékellő halmok, gyönyörű vidékek, vegyétek búskönnyemet. Bámulva kergetjük álmunk tarka képét, örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét, s későn holnak könnyeink.
9: A Petőfi Rádióban 1982-ben elhangzott Társalgó című műsorból hallották Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenes aljától című versének részleteit Básti Lajos előadásában. Berzsényi Dániel egyházas hetyén született 1776. május 7-én, legalábbis ezen a napon keresztelték. Vannak olyan kutatói vélemények, amelyek szerint a költő talán egy nappal korábban, május 6-án születhetett. Berzsényi életének fontos helyszínei még Sömjén, valamint Nikla, ahol házat épített és hosszan gazdálkodott. Niklán hunyt el 1836. február 24-én. Berzsényi Dániel 250. születési évfordulója 2026. májusa. Erre készülve 2025. szeptemberében Niklán megújult a Berzsényi Dániel emlékház kiállítása. Címe: Tündérváltozatok műhelye a világ. A kiállítás katalógusában a kurátor Vaderna Gábor irodalomtörténész ezt írta. A tartalmában és látványában megújult niklai tárlat Berzsényi Dániel ismeretlen arcait mutatja meg. A tájért lelkesedő művészt, a dörgő hangon hazáját ostorozó hazafit, a magába forduló elégikus alkatot, a gyermekeinek művészi nevelést adó íróembert, a kortársai által alig értett, zárkózott karaktert. Berzsényi Dániel életműve nagy hatást gyakorolt a magyar művészetre. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
10: Ennek az életútnak és életműnek különféle konfliktus gócai vannak. Mennyiben lendítették ezek, mennyiben gátolták az életmű kialakulását?
11: A Berzsényi életműről azért nagyon nehéz beszélni, mert Berzsényi rejtőzködő alkat volt. Ez egy nagy közhely, hogy ő volt a niklai remete.
9: Vaderna Gábor, irodalomtörténész.
11: Azt már kevesebben tudják, hogy ilyen ismertségű magyar író esetén rettenetesen ritka az, hogy szinte egyáltalán semmit nem tudunk az életéről, és amit tudunk, azt is ő mondta, és egy kicsit bizonytalan, mert egy kicsit ő maga bizonytalanná tette ezeket az adatokat és információkat. Tehát például az első konfliktus góc az az, hogy ő nem volt valami jóban az édesapjával, hogy az édesapja keményen tartotta, hogy szigorú volt. Az irodalom történetírás azért tulajdonít ennek nagy jelentőséget, mert tulajdonképpen a családi múltjáról semmit nem tudunk. Ez egy olyan ember, akiről annyit tudunk, hogy járt a Soproni Evangélikus Liceumba, valószínűleg onnan megszökött katonának, ez is egy kicsit homályos történet, hogy mikor történt, hogyan történt, ezt is ő maga mondja saját magáról, azt is ő maga mondja, hogy nem volt túl jó tanuló, erről van néhány adat, de hogy honnan van ez a költészet, honnan van, hogy egy előbb Vas megyei, majd Somogyi nemes ember ül otthon, és verseket írogat, ráadásul ezen a színvonalon, honnan vette ezt a költői tudást, honnan van a műveltsége, erről semmilyen információ nincsen. Hogyha belegondolunk, a magyar irodalom alkotóinál mindenkinél tudjuk, hogy hol tanult, kitől tanult, honnan vette az inspirációt, mit olvasott gyerekkorában. Berzsenyi esetében semmit nem tudunk, kevés információ áll a rendelkezésünkre.
10: Na de hát hol vannak itt a minták? Hogy jut el egy fiatal ember odáig, hogy Kis János vagy Kazinci olvassa az írásait?
11: Kis János legalább közvetlen ismerős. Ugye Kis János még nem püspökként, hanem nemes Dömölki plébánosként ismerte. Sömmyén ott volt Dömölk mellett, pár száz méterre laktak egymástól, Kis János volt a Berzsenyi gyerekeinek a keresztapja, és Kis János fedezi fel, hogy ez az ember verseket írogat. Kis János költészete nyilván hatott Berzsenyire, de hogyha ma valaki felüti a Kis Jánosnak a kötetét, az is ugyanakkor jelent meg, mint Berzsenyi, hát azt fogja látni, hogy ezek eléggé másmilyen versek. Tehát, hogy biztos beszélgettek költészetről, de hogy nem utánozta Kis Jánost, az egészen biztos. És hát a Kazinci inspiráció is olyan, hogy Berzsenyi tudatosan készül egy kötetnyi verssel, és Kazincit ebben a kötetben többször megszólítja, és utána rettenetesen megtisztelve érzi magát, amikor Kazinci Ferenccel felveheti a kapcsolatot, és meghitt levelezésbe, igazi, mély, baráti levelezésbe kezdenek, de személyesen soha nem is találkoznak.
9: Bartók Rádió 1996. A gondolat kalandjai. Bíró Ferenc irodalomtörténészt hallják.
12: Zseniális emberek voltak és autodidakták voltak. Példát mondjak, ugye Berzsenyi Dániel 1810-es évek körül kezd el komolyabban foglalkozni a bölcselet kérdéseivel, ugye az esztétika problémáival. Kazinci Ferenc útba igazítja Berzsenyit 1810 táján, aki nekiáll és szívósan, szenvedélyesen tanul, képezi magát, és ugye írja is majd Kazincinak, hogy ugye a bajuszát elnyírta, ami azt jelenti, hogy a provinciális tudatlanságból most már kezd kiemelkedni. De az, hogy mondjuk ő, Berzsenyi Dániel az akadémiára nem mint költő került be, hanem mint esztétikus, az nagyon is jellemző.
11: Nem tudjuk, hogy Berzsenyi honnan hozta a költői tudását, az biztos, hogy egyszerre volt benne egy elégikus hajlam, a közelítő térversnek a hajlama, az, aki kicsit borong, kicsit mélabús, a Levéltöredék barátnémhoz című ismertebb versre lehet itt gondolni, aki magányosan irogat a kertbe, és ott van az, ami Berzsenyinek a védjegye volt a maga korában, az ódai lelkesültség, nagy patetikus szavak, a dagályos kifejezések, az a hihetetlenül erős metaforikus költői nyelv, amit létrehozott. És ő valószínűleg ezt a kettőséget tudatosan hozza létre, tehát egy olyan kötetet tesz le az asztalra tulajdonképpen a semmiből, korai zsengék nélkül, ahol tudatosan váltakoznak ezek a hangok, na és ennek azért van mintája, csak ez a minta jó messze van, aki hasonlóképpen épített köteteket, ez Horácius.
9: A Magyar Rádió archívumából. Berzsenyi Dániel a Közelítő tél című verséből Mensáros László mond részleteket.
13: Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem bugg gerlice. és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi.
10: 1813-ban, amikor a kötet megjelenik, az első Berzsenyi kötet, 37 esztendős. Ilyenkor már több kötet szokott megjelenni más alkotóknál. Lehet már tudni, hogy mi ennek a hosszú-hosszú rákészülésnek az oka? Miért ennyire lassú ez? Persze a kötet megjelenése körül is vannak több évi késedelmek. Mikorra jött létre ez az anyag, amelyet aztán Kazinczy elolvas, javít, konzultálnak róla és telnek az évek?
11: Kis János 1803-ban ír egy levelet Kazinczynak, és azt mondja, hogy itt van az én szomszédom, egy nemes ember, egy bizonyos Berzsenyi Dániel, és azt vettem észre, hogy verseket ír, és elküld három költeményt.
10: Még egyszer, 1803-tól 1813-ig. Eltelik egy évtized.
11: Kazinczy Kis Jánosnak válaszol, mondd meg ennek a fiatalembernek, hogy írjon tovább, és küldje a verseket, és ezután csönd, és 1808-ban Berzsenyi odaad egy egész kötetnyi verset Kis Jánosnak. Kis János már ekkor Sopronban, 1808-ban már evangélikus püspök, és odaadja Kazinczynak rögtön ezt a kéziratos kötetet. Kazinczy azonnal felismeri a jelentőségét, elkezdik közösen megszerkeszteni. Jó alaposan bele nyúlnak az egészbe, és 1813-ban megjelenik a Berzsenyi kötet. A magyar irodalom történet egyik nagy könyvsikere. Ugye verses kötetek nem szoktak könyvsikert okozni, ez mégis elég nagy feltűnést keltett, annyira, hogy lett rá igény, hogy legyen egy második kiadás, és 1816-ban egy bővített második kiadást is kiadnak. Ez Berzsenyi utolsó kötete, és utána Berzsenyi igen hamar el is fog hallgatni.
10: Milyen kvalitásai vannak ennek a kötetnek? Hozott-e valóban újat, vagy korábbi formákat, korábbi szellemi tartalmakat tökéletesít, és ezzel arat sikert?
11: Ez a korszak, ez nyelvileg egy kísérletező korszak. Ez a nyelvújításnak az időszaka. Berzsenyi ebben a korszakban teljesen új hangot hozott. Tulajdonképpen az, ami az ő nagy rejtélye, hogy honnan jött ki ez az ember, ezt a kortársak is érezték, hiszen unikális volt. Ezt le lehet mérni azon, hogy 1813-ban megjelenik az első kötet, és ekkoriban még mindenféle szövegekhez divat volt versekből mottókat tenni. Onnantól kezdve, hogy a Berzsenyi megjelenik a könyvpiacon, onnantól kezdve mottóként ő lesz az egyik leggyakrabban használt költő. Rengetegen másolják, tehát a korabeli kéziratos versgyűjteményekben Berzsenyi versek vannak, ami azt mutatja, hogy ezek rögtön közismert szövegekké válnak. Különösen ami a mai napig a legismertebb szövege, a magyarokhoz óda.
9: A versből Mécs Károly mondott részletet a harmadik műsor, a későbbi Bartók Rádió 1984-ben elhangzott Kedves nekem a mester, s a nem kisebb tanítvány című műsorában.
14: Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszus egeknek ostorait nyomorult hazádon? 8 századoknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak, ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet, magadat tiportad. Most lassú méreg, lassú halál emészt. A nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szívet árgya.
11: Azt hiszem, hogy a magyarokhoz óda tudott még valamit. Úgy fogalmazott meg egy nagy nemzeti problémát, egy nagyon erős költői hangon, erőteljes nyelven, hogy ezt a dilemmát, hogy mi lesz most a jövőben, ezt nem válaszolta meg tulajdonképpen, hanem magát a kérdést tette fel nagyon erőteljesen. Rögtön a nyitó sorban ott van a megszólításban ez a dilemma, hogy romlásnak indult hajdan erős magyar. Ez a megszólítás nem mondja, hogy elromlott a magyar, nem ért még oda a romlásban, hanem csak elindult rajta, és épp ez a lényege, hogy arra figyelmeztet, hogy minden nagy birodalom el fog bukni, a magyar birodalom is el fog bukni, de mi most egy olyan pillanatban vagyunk, amikor még nem tudjuk, hogy elbuktunk-e. Úgyhogy ha még észbe kapunk, akkor hát, ha visszafordíthatjuk a dolgot, újra kezdhetjük, elindíthatjuk újra. Azt hiszem, hogy a közönségnek tulajdonképpen ez a nyitottság tetszett a versben, hogy magát a kérdést rettenetes erősen tette fel, és nem adott rá olyan választ, hogy na, akkor nekünk itt vége, és nem is adott olyan választ, hogy nincs itt semmi látnivaló, nincs semmi probléma, hanem ez egy hatalmas retorikai teljesítmény, amit biztatásként lehetett értékelni. Kezdjünk el valami újat, támadjunk fel.
10: Ezt a beszélgetést Berzsenyi konfliktusainak számbavételével kezdtük. Engedje meg, hogy most egy ilyenre kérdezzek rá. 1813-ban tehát megjelenik a Berzsenyi kötet. Átdolgozott kiadása megjelenik 1816-ban. 1817-ben történik valami, Kölcsey Ferenc ír egy meglehetősen Berzsenyi számára fájó kritikát, amire megígérvén azt, hogy válaszol, de hosszú-hosszú csend után 1825-ben válaszol Berzsenyi. Milyen fajta konfliktus helyzetek alakulnak itt ki Berzsenyi Dániel és a korszak nagyon jelentős irodalmi egyéniségei között?
11: Berzsenyi és Kölcsey 1810-ben találkoztak személyesen Pesten.
9: Voderna Gábor, irodalomtörténész.
11: Kölcsey Kazinczy fiatal barátja volt, Berzsenyi pedig a várva várt nagy költő, felfedezett nagy költő, és ez a találkozás nagyon rosszul sült el. Kölcsönösen idegenkedtek egymástól, nem kedvelték egymást. Nem lehet tudni az okát, ez valami attitűdbeli probléma volt, van ilyen, hogy két ember nem jön ki egymással. Kölcseinek már az 1813-as kötet sem tetszett, de a 16-os kötet után felhúzta magát, és írt egy kritikát.
9: Harmadik műsor, a későbbi Bartók Rádió, 1976. Magyar irodalmi arcképcsarnok. Fenyő István, irodalomtörténész.
15: 1817 nyarán kritika jelent meg központi kulturális, tudományos folyóiratunkban, a tudományos gyűjteményben Berzsenyi verseiről. Kölcsey Ferenc írta, azzal a céllal, hogy egy nagy költőt Berzsenyi tévedésein át mutasson rá a hazai irodalom fejlődését gátló jelenségekre, és egy új irodalomeszmény felvázolásával, a romantikus eredetiség igény kifejtésével jelölje meg a továbbhaladás útját. Ez az írás hozta először kölcsönhatásba irodalmunkat a nemzeti történelem mozgásával, és ez volt tévedéseivel együtt is az első igazi műbírálat irodalmunkban. Ugyanekkor ez a bírálat, bár Berzsenyi költészetét illetően is tartalmazott helyes, sőt éles szemű megállapításokat, róla szólva mélységesen igazságtalan volt. Egyoldalúságaival közrehatott abban, hogy alkotó művészként Berzsenyi évekre elnémult, és amikor ismét megszólalt, már csak ritkán érte el régi hangja teli zengését. Berzsenyi halálosan megsértődött a költészetét ért bírálaton. A közönség túlnyomó és hangadó része elítélte Kölcseyt bírálatért. Tettét a nemzeti érzés sérelmeként fogta fel.
11: Berzsenyi nem számított arra, hogy valaki az ő műveit támadja, és ő úgy fogta fel, hogy ha a műveit támadják, akkor őt magát, a saját személyét támadják. Kölcseynek az volt a baja, hogy túlságosan dagályosnak találta a verseket. Stilisztikai problémái voltak.
10: Rendelésre írta Kölcsey, vagy nem írta rendelésre?
11: Nekem meggyőződésem, hogy saját magától vetette papírra, amit leírt. Már a saját barátai között hatalmas vitát váltott ki ez az írás, de leközölték. Berzsenyi ezekről a vitákról nem tudott semmit, és amikor megjelent ez az írás, akkor annyira megsértődött, hogy megszakította a kapcsolatot Kazincival, hosszú éveken keresztül készült egy válaszra, tehát egy csúnya veszekedés lett belőle, ami a sajtóban folyt. Berzsenyi nem igazán jött ki jól ebből a veszekedésből. De hogy Kölcsey pártján is mondjak valamit, tudta, hogy ez rossz irányba ment, és ő fel tudta mérni azt pályája végén, hogy ez tulajdonképpen hiba volt így ebben a formában ez a vita, és amikor Berzsenyi meghalt, akkor Kölcseyre bízzák az emlékbeszédet az akadémián. Kölcsey ekkor már beteg, és nem is maga olvassa fel a szöveget, de megírja, és ez a magyar irodalomnak az egyik legszebb bocsánatkérő szövege, tehát mindenkinek ajánlom, hogy olvassa, hogy így kell bocsánatot kérni.
9: Kossuth Rádió, 1981. Magyar múzsa. Kölcsey Ferenc Berzsenyi Dánielről írott emlékbeszédéből Szokolai Ottó mond részleteket.
16: Berzsenyi minden kétségen túl egyike vala azoknak, kiket a való költészet szelleme élesztett. Azon időben, mikor literatúránk pártfogás nélkül egy-két lelkesebbnek magányos falai között elszigetelve, titkosan tenyészett, senkitől nem ismerve, díjt és pályalombot nem várhatva, egyedül keble mozdulatitól vezérelve kezdette ő fakadó érzeményeit dalba önteni. Az ifjúság tenyésző ereje teheti azt, hogy Berzsenyi elszigetelve is dalát a nemzettel nem hallatva is, a kezdőénekes gyöngéd ömlengésitől a teljes forradalomba jött erős kebel áradozásáig emelkedhetett. S hogy nem csak a lírai költészet szokatlan magasságát ért el, hanem egyszer mint egészen új, s ifjúlag virító, páratlan ragyogású költői nyelvet is alkotott magának, legilletőbbet azon tündérvilághoz, mely általa teremtve dalai minden sorából felénk sugárzik. Kazinczy és Berzsenyi két géniusz valának, kik elhagyatás, mondhatnám eltapottatás szomorú napjaiban varázserővel jelentek meg a magyar nyelv mellett.
10: De mi a konfliktus oka? Megint csak találgatunk? Ugyanúgy, ahogyan az irodalomtörténet lassan két évszázada találgat sok mindent Berzsenyivel kapcsolatban?
11: Nem az az igazi kérdés, hogy ők miért vesztek össze, mert ez, hogy mondjam, természetes. Az az igazi kérdés, hogy Berzsenyi, aki a korszaknak a sztárköltője, egy sikeres ember, és folyóiratok állandóan kérdezik, hogy adna-e verset, a Magyar Tudós Társaság, a mostani akadémia, amikor megalakul, akkor egyből a tagok közé beválasztják, tehát szóba nem kerül, hogy ő nem a legnagyobbak között van. Hogy van az, hogy valaki ír róla egy szöveget, és ő ezen annyira megsértődik, hogy utána tulajdonképpen abba hagyja a versírást ennek hatására.
10: Mert hogy abba hagyta? Eltűnt teljesen?
11: Átképezte magát értekezővé, elkezdett esztétikát tanulni, és felkészülni a méltó válaszra, és ennek lettek következményei, részben a Kölcseinek adott válasza, részben a Poétai Harmonisztika címen megírt filozófiai értekezés, tehát nagyon komoly filozófiai munkát végzett, és ő az akadémián amúgy a filozófia osztály tagja lett, tehát egy nagyon furcsa dolog, hogy egy költő a költői teljesítménye után filozófiai osztály tagja lesz az akadémián, ami különös, hogy nem írt verseket. És az a nagy kérdése az irodalomtörténetnek, hogy vajon azért nem írt verseket, mert ennyire megsértődött a Kölcseire, vagy a Kölcseinek igaza volt, amikor azt jósolta a kritikájában, hogy ez a költészet már körbefutotta önmagát, már bejárta azt az utat, amit meg tud járni, és itt véget is ért. Hogy melyik igaz, hogy Kölcseinek ez egy önbeteljesítő jóslata lett, vagy Kölcsei egyszerűen ráérzett arra, ami igaz, ezt nem fogjuk tudni ma már eldönteni.
10: De az bizonyos, hogy Berzsenyi Dániel a letaglózó kritika után nem ír verseket, vagy csak nem jelentett meg verseket? Az asztal fiók üres maradt?
11: Szinte biztos, hogy üres maradt. Döbrentei Gábor 10-12 rövid epigrammát talált. Ő adta ki azt a verset, amit ma Poézis, Hajdan és Most címen ismerünk, és az egyik legszebb Berzsenyi vers, tehát volt azért egy vers, volt egy Majláth grófnak írt óda, tehát hellyel közel volt valami, de ahhoz képest, hogy régebben néhány év alatt elég komoly teljesítményt nyújtott, ahhoz képest csak egy-egy villanás marad a végére.
10: Berzsenyi művészete nagy hatást gyakorolt a magyar művészetre. Ez áll a Niklai megújult Berzsenyi kiállítás szövegében. Egy-két példát.
11: Aki a Niklai kiállítást meglátogatja, látni fogja a kiállításban, hogy különböző 20. századi képzőművészek hozzányúlnak a Berzsenyi problémához, és ezek az alkotások vagy Niklán, vagy Niklához kapcsolódóan születnek meg.
9: Voderna Gábor, irodalomtörténész.
11: A művészek zarándokhelyként használják a Niklai házat, amikor ez múzeummá válik, ez a II. Világháború után. És van egy másik típusú művészi hatás, amit Berzsenyi gyakorol, ez nyilván az irodalmi hatása, ami rögtön elindul, amikor megjelennek a versei. Én azt gondolom, hogy Berzsenyi költészete nélkül nincsen Vörös Marti Mihály költői ereje, tehát az a típusú versalkotás, amelyik a túlzásra épül, mindig a magasztos felé menni. Ez a költői attitűd, ami a magyar költészetben nagyon erős lesz, ez Berzsenyitől indul, és Berzsenyit kerülgeti aztán az egész 20. század, ha csak megnézzük, hogy kik írnak aztán a költészetéről, Füst Milántól kezdve Halász Gáboron át egészen a kortársakig, amikor Petri György értelmezi a politikai verseit Berzsenyinek, látszik, hogy hatalmas hatása van.
9: Berzsenyi Dániel 250. születési évfordulóján. A műsor munkatársa volt Kovács Judit.
6: Egyszer volt.
9: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is, Néveri Igor vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami banknak azt a készpénzállományt és aranykészletét, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. A francia elnök telefonon beszélt iráni hivatali partnerével, és hangsúlyozta a Hormuzi szoros megnyitásának fontosságát a kereskedelmi hajózás előtt. Erről maga Emmanuel Macron számolt be az X-en. Macron arra kérte az iráni elnököt, hogy vizsgálja meg a francia-brit tervet egy olyan nemzetközi misszió létrehozására, amely megteremti a Hormuzi szorosbeli biztonságos közlekedés alapjait. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak, vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázóbaráttá tették az írásbelit. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyvolvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép 10 percenként frissül, emellett látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél a zivatarok környezetében viharossá válhat. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 Celsius fok várható. Kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Vízért kiállt az Alföld, legtöbb helyen másfél méter víz hiányzik a talajból. Ez lesz az első év, amikor nagyobb területen vetnek napraforgót, mint kukoricát a szárazság miatt.
3: A napraforgó az könnyen vethető, betakarítható, a gyomírtása nagyon könnyen megoldható, nagyon sokféle hibrid elérhető szárazságtűrő, most ezért éljük a napraforgónak egy aranykorát.
2: Hajnalban az őszi vetések állapotáról is szólunk, Belényi Barbara vagyok, kezdjék velünk a reggelt!
4: Vannak olyan gyerektáborok, amelyek nem rendelkeznek a működéshez szükséges engedélyekkel, pedig szigorú előírások léteznek a felügyeletre, az étkeztetésre, az egészségügyi körülményekre és a programokra is. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a gyermektáboroknak, és miként tudjuk ezt ellenőrizni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
5: Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en, a Dunán és a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
6: Lázár Ervin. A fehér tigris. Negyedik rész.
7: Pár nap múlva eljött Bácski Ferenc. Találkozót beszéltek meg másnap kora hajnalra. Másnap, amikor kilépett a kapun, a dér csípte reggelbe. Szinte megszédült, mintha a drótkerítésen kívül a levegő is erősebb lett volna. Bácski már messziről integetett, mintha régi barátját köszönteni. Makos Gábor kissé megszeppent, amikor meglátta, hogy egy vizsla ül a fővadász mellett a fűben. Hátra pillantott. A tigris egykedvűen ballagott mögötte. Rendesen viselkedj, mondta neki. A hangja inkább reménykedő volt, mint parancsoló. A vadászkutya előbb szűkölve hátrált a tigris láttán, de gazdája első szavára megcsendesedett. Egy darabig még lesúnyt fejjel kullogott mellettük, de pár száz méter után annyira felbátorodott, hogy megpróbálta megszagolni a tigrist. A tigris azonban nem volt barátkozó kedvében. Hörrent egyet. Makos Gábor és a fővadász egyszerre fordultak hátra, kivicsorította a fogát, de mindkét férfi azonnal látta, hogy nem akar semmi rosszat. Egyszerűen csak nincs kedve a kutyával barátkozni. Ebben maradtak egész nap, és azon túl is mindig. A kutya tisztelte a tigrist, és betartotta a három lépés távolságot, a tigris pedig nem törődött a kutyával. Bácski egy úgynevezett gyilkos bikát akart kilőni. Ezeknek az agancsán a jégág nem úgy áll, mint a többieknek. Az első rossz mozdulatra halálos sebet ejthet. Az idején is két jó bikámat döfte le. Egy fiatalosban a vadász elhallgatott. Most csak csendesen. Most már Makos Gábor is észrevette a gyilkost, és már dörrent is a fegyver. Makos Gábor még látta, hogy a bika megugrik, de lendülete megtörik, néhány lépés tántorog előre. Ekkor kezdett nyűszíteni a tigris, és Makos Gábor furcsálkodva látta, hogy féloldalasan bal lapockáját a földre nyomva, hátsó lábával tolja magát előre a vastag avarban, mintha ő kapta volna a lövést. Mire visszafordult, a bika már gurult le a meredek oldalon, de a fejét feltartotta, még halálos zuhanása közben is óvta az agancsát. Mikor aztán mozdulatlanul elnyúlt egy fatövében, a tigris abba hagyta a nyűszörgést. Ennek meg mi baja? Kérdezte suttogva Bácski, pedig most már beszélhetett volna hangosan is. Makos Gábor ugyanúgy suttogva válaszolt neki. Nem tudom, fogalmam sincs. Mint ahogy tényleg nem is tudta. Ezután majd minden nap elment Bácskival erdőt járni. Csak azokon a napokon nem, amikor káptalan jövetelét várták. És akkor sem, amikor a fővadász valamilyen vadat akart kilőni. Azt mondta, nem szereti az ölés látványát, pedig igazából a tigris miatt nem ment. Emlékezett a furcsa, vinnyogó nyöszörgésre. Kedély állapota sokat javult, azt forgatta a fejében, hogy talán erdész ő belőle is lehetne. Mit gondol, lehetnék én erdész? Kérdezte káptalantól. Nem nagyon hiszem, hogy van rá lehetőség, mondta káptalan. De majd megérdeklődöm. Akkor legalább azt megengedhetnék, hogy járkáljak az erdőben, mondta, és káptalanra pislantott. Bácski fővadász úrral járhat, mondta káptalan. Csak egyedül ne menjen. Makos Gábor csodálkozva nézett a tisztre. Tudja, káptalan bólogatott, furcsa keserűen elmosolyodott. Azért nagyon jó lenne, ha titokban csinálnák. Nem jó vért szülne, ha megtudná valaki. Disznóra lestek. Bácski azt a feladatot kapta, hogy szoktasson egy kapitális kant valamelyik magas leshez, mert a főnök szeretne disznót lőni. És a főnök, a várostáji hatalmú ura, kívánsága szent. Legalább négy lótifuti ember kereste fel Bácskit egy hét alatt, a főnök kapitális kanja ügyében. Bácski csak annyit mondott, valami jó kant kell felhajtani az öregnek. Egy szép csillagos éjszakán magányos csörtetést hallottak a kisteleki erdődész magas lesén. Jó negyed óra múlva halk zörrenés kíséretében kilépett a kanna tisztásra. Bácski hozzáértette a könyökét Makos Gáborhoz. Intett a fejével. A vadkan fújva, örögve nagy zaja levett, de fél percenként mozdulatlanná dermedt. Ezentúl csak a kisteleki magas lesre jártak. Bácski beüzent a főnöknek, hogy minden rendben, jöhet, meg lesz a nagy kan. A főnök azonban sohasem lőtte meg a házsártos öreg urat. Makos Gábor miatt. Mert az utolsó lesen, amikor a vénykan evés közben éppen mereven figyelt, Makos Gábor fölpattant a magas lesen, és artikulátlan hangon, mint ha sebet ejtettek volna rajta, felüvöltött. A disznó három ugrással eltűnt a fák között, Bácski pedig egy kicsit ijedten, majdnem hogy tiszteletteljes ámulattal nézett a fiúra, és csak jó hosszú idő után mondta.
8: Tönkretett, tudja, hogy tönkretett engem? Ez ide többé vissza nem jön.
7: Ezért engem a főnök úgy kivág innen, mint a pinty.
9: Miért? Ki az a főnök? Kiáltott hangosan Makos Gábor. Talán maga az Isten?
7: A fővadász savanyúra sikeredett mosolyjal bólogatott, mint aki olyan dolgokat tud, amelyekről Makos Gábornak fogalma sem lehet.
8: Jól mondja, az! Ebben a városban ő az Isten.
7: Ne haragudjon rám.
8: Én nem haragszom, mondta Bácski. Csak sajnálom, hogy magammal hoztam magát az erdőbe.
7: Ezzel sarkon fordult. Két nap sem telt vele. Makos Gábor már szabályos utat taposott a ház körül. Szolga Erzsébetet megrémítette az érthetetlen szokás megújulása. Szorongva járt kelt a hóban, és ha munkájából hazafele közeledett, mindig hangosabban kezdett dobogni a szíve. Amikor Bácski elmondta neki a vatkan történetet, még egy kicsit meg is nyugodott, arra gondolt, Makos Gábornak lelkiismeret fordulása van, azért viselkedik ilyen nyugtalanul. A fővadászhoz fordult.
10: Kedves Ferenc, ne haragudjon rá, képzelje magát az ő helyébe, kiborul az ember, ha állandóan egy tigrissel kell együtt lennie, és a régi megszokott életéből nem maradt semmi, tulajdonképpen rab, akárhogy is nézzük. Amikor magával járt, egészen más ember volt, vidám, boldog, higgyel, ez volt az egyetlen öröme.
8: Mit csináljak?
7: Mondta mogorván Bácski, mint egy Makos Gáborra hárítva a felelősséget. Tudta, mit akar Szolga Erzsébet, és bár nem nagyon volt ínyére, a lány szomorúsága meghatotta.
8: Mondja meg neki, hogy eljöhet eztán is, ha akar. Részemről nincs harag.
7: Szolga Erzsébet repesve ment haza.
10: Gábor, Bácski azt üzeni, hogy holnap végig látogatja az etetőket. Örülne, ha vele mennél.
7: Révült arc fordult feléje.
8: Mi? Micsoda?
7: Meg kellett ismételnie a mondatot. Legyintett türelmetlenül Makos Gábor.
8: Érdekel is engem Bácski meg az etetői.
7: Szolga Erzsébet görcsösen markolta a szék karfáját.
10: De hisz annyira szereted az erdőt.
7: Makos Gábor válaszra sem méltatta. Levetkőzött, lefeküdt. A tigris hosszában végig nyúlt az ágya előtt. Ha Szolga Erzsébet oda akar feküdni, át kellett volna lépnie az állatot. De nem is akart oda menni. Mire megrokkant a hó, Makos Gábor szabályos rácsrendszert taposott az erdei ház udvarára. Az olvadás tönkretette munkáját, de azért a ragacsos sárban jól látszott a téli taposás nyoma, alig várta, hogy cikkadjon és újra kezdhesse az értelmetlen gyaloglást. Erre azonban már soha nem került sor. Szolga Erzsébet éppen Bácskiéknál időzött, amikor beállított egy férfi. Nem köszönt, s az arcán látszott neki, joga van itt nem köszönni. A szobában ülők valamennyien felálltak.
9: Ön Bácski Ferenc?
7: Kérdezte az idegen, szemmel láthatóan büszkén a hatásta, amit Kurta furcsa belépésével keltett.
9: Igen. Mától kezdve ön nem fővadász. A lakást két héten belül hagyja el.
10: Kicsoda ön?
7: Kérdezte felháborodva Szolga Erzsébet. Az idegen egy árva tekintetre sem méltatta. Továbbra is Bácskin tartotta szúrós tekintetét.
9: Remélem tudja miért.
10: Igenis, elköltözünk.
7: Az idegen bólintott, kiment. Ben még akkor is mozdulatlanul álltak, amikor felberregett az autó motorja.

A disznó miatt meg ne izgassa magát. Attól csak csordultig telt a pohár. Szolgázsébet futva igyekezett a hírrel. Makkos Gábor akkor is gyalog ösvényeit taposta, amikor Szolgázsébet megérkezett. De most meglátva a lányt, elindult feléje. Mi történt? Kérdezte mohón, mintha valami neki nagyon fontos esemény hírét várná. Szolga Erzsébet egy szuszra mondta el neki, kicsit lihegve, az ijedelemre és a megrökönyödésre kicsit rá is játszott, hogy nagyobb hatást érjen el. Makkos Gábor arca az elbeszélés alatt meg sem rezdült, csak a vége felé. Szolga Erzsébet megrémült. Hát nem érted, Gábor, mi történt? Makkos Gábor kiegyensúlyozottnak, boldognak látszott, olyannak, mint régen, és a hangja is a régi, kedves becéző hang volt. Ne félj, kedves, nem lesz semmi baj. Fél óra sem telt bele, Makkos Gábor már Bácski lakásában állt a nyitott ajtón egy lépéssel belül, mögötte a Tigris. Innen maguk nem költöznek el, mondta határozottan Makkos Gábor. Miért? Mit tud maga csinálni? Kérdezte gúnyosan a fővadász, és a fejével a Tigrisre bökött. Azt hiszi, félnek a Tigrisétől. Makkos Gábor sarkon fordult, becsapta az ajtót, és a kisvasút sínje mentén megindult a város felé. Bácski összeszűkült szemmel nézte az ablakból. Mit akar ez? Felkapta a kurblis telefont, idegesen hallózni kezdett. Kapcsolja nekem a városi rendőrséget, káptal a főőrnagyot. Hosszú fagyos csend következett. Bácskiné idegenül bámulta az urát. Mit akarsz? Miért csinálod ezt? Kérdezte. Csend! Mordult rá Bácski, és már a telefonba folytatta. Bácski Ferenc vagyok, az elbocsátott fővadász. Igen, Szabadpusztáról. Csak azt, hogy ez a makos pár perccel ezelőtt elindult a város fele. Igen, a Tigrissel. Makkos Gábor a hegyoldalról nem sokára meglátta a várost. A rossz párák lengedeztek a hegymarkából összezsúfolt ólomszürke tetők szomorú tornyok fölött. Halihó, város! Kiáltotta Makkos Gábor. Az erdő visszhangozta a kezét lengető ember örmittas kiáltását. A városból akkor már elindult eléje egy század katona. Káptalan vezette őket. Katonáinak lelkére kötötte, hogy maradjanak rejtve, ha netán nem lesz rájuk szükség, meg ne tudja Makkos Gábor, hogy egy század leste őt. Ha kiálltak, először a levegőbe lőjetek, mondta. S ha veszélyesre fordulna, akkor se célozzátok soha az embert. A Tigrisre lőjetek. Ez az, amelyiket nem fogja a golyó? Kérdezte az egyik katona. Ki mondta neked ezt a zöldséget? Kiáltott dühösen káptalan, és a háta megborsózott. A katonák harsányan nevettek társukon. Néhányuk emlékezett csak az alig egy évvel korábbi eseményekre, és még aki szemtanúja volt, az sem hitte már el. Elhelyezkedtek a szurdék két partján. Marháskodtak, nevetgéltek. Hogy a csodába ilyet volna meg ennyi fegyveres egy vacak Tigristől. Makkos Gábor vígfüttye már akkor oda hallatszott hozzájuk, amikor még csak a szurdék felső végében járt. Káptalan kiugrott a bokor mögül, kicsit várt, és mikor meglátta a kanyarban kibukkanó Makkos Gábort, megindult feléje. Megegyeztünk, hogy nem riogatja az embereket. Miért nem állja a szavát? Kidobták ezt a fővadászt. Káptalan nagyon jól tudta, kiről és miről van szó, de hogy időt nyerje, megkérdezte. Miféle fővadászt? Makkos Gábor elmondta a történetet. S most mit akar tenni? Kérdezte a tiszt. Elmegyek a főnökhöz. Káptalan először azt akarta mondani, hogy a főnökhöz nem lehet csak úgy ukmukfuk bejutni, de aztán jobbnak vélte, ha az emberekre hivatkozik. Halálra rémíteni az embereket. Kár volna megint akkora riadalmat csinálni. Higgy el, jobb, ha én intézem el. Nem bánom, mondta rövid gondolkodás után Makkos Gábor, de akkor még ma el kell intéznie. Itt megvárom. Jó két órába telt, míg Káptalan visszaérkezett. Nem volt valami virágos hangulatban. Még mindig a főnök pós arcában csillogó apró szemeket látta maga előtt, amelyek összeszűkülnek a haragtól. A nagy darab férfi megemelkedett székében, súlyos ökleit tankhajó nagyságú íróasztalára helyezte. És maga az én rendőrségemtől kapja a pénzt, üvöltötte. Erről a tigrises kis tórjáról hallani sem akarok. Lőjék le azt a pasast, megértette? A Tigrisével együtt.

0: Gábor még mindig a kövön üldögélt. A fütyörészést már abba hagyta. A tigris felpattant, amikor meglátta káptalant. Visszaülsz, mondta neki Makos Gábor. A főhadnagy szerencsétlenül állt a férfi előtt. Hallgasson meg, mondta halkan, szinte bocsánat kérően. Hallgatom, nézett rá Makos Gábor gúnyosan, és közben kezét a tigris fejére tette. Az a helyzet, hogy egy század katonát vezényeltek ide a szurdék védelmére. Ezt intézte 2 óra alatt? Nem, a katonák már 2 órával ezelőtt is itt voltak. Tudtuk, hogy jön. Honnan tudták? Akit meg akar menteni, az jelentette be. Pácski, káptalan bólintott. Az szerencsétlen, nevetett Makos Gábor. Önkéntelenül simogatta a tigris fejét, elkomorodott. Szóval ez a főnök válasza. Egy század katona, mondta elgondolkodva Makos Gábor. Jó, jöjjön ide mellém. Odébb húzódott a kövön. Mit akar csinálni? Makos Gábor megveregette a tigris nyakát. Fegyverezd le őket, megölni senkit sem kell. Ebből szörnyű botrány lesz, suttogta káptalan. Persze, mondta nevetve Makos Gábor, és a tigris egy hosszú ugrással eltűnt a szurdék felé. Egy kétségbe esett emberi üvöltés. A fegyverek elhallgattak, gyors, fémes, koccanó zajok, fékevesztett lábdobogás, aztán csend. Makos Gábor is izgatott lett, ujjaival idegesen dobolt a kövön. Káptalan falfehéren ült mellette. Menjünk, mondta Makos Gábor. A lapályon meglepő csendélet fogadta őket. A rét közepén egymáshoz szorulva, mint a delelő birkanyáj, állt a század, s mintegy 50 méterre tőlük egykedvűen üldögélt a tigris. Amikor káptalant meglátták, mozgulódást támadt. A tigris azonnal fenyegetően felpattant, s a katonák szoborrá merevettek. Makos füttyentett a tigrisnek, megveregette a fejét. Jól van, ezzel a katonákhoz fordult. Elmehetnek! Az emberek nem mertek mozdulni, megbűvölten bámulták a tigrist. És mit akar velünk? Kérdezte egy riadt hang. Semmit, elmehetnek. Ha legközelebb megtámadnak, már nem leszek ennyire humánus, mondta Makos Gábor. Mit gondolnak, hány perc alatt tépte volna szét magukat, ha megparancsolom neki? Senki sem válaszolt. Most pedig lássuk azt a híres főnököt, nézett káptalanra. Velem jön? Szeretnék valamit mondani, mormolta káptalan. A földet nézte közben. Tessék! A főnök parancsba adta, hogy önre is lőjenek. Na és... Káptalan fölpillantott Makos Gábor arcába, mintha azt kérdezné, valóban érti-e. Sőt, hogy elsősorban önre lőjenek. Mit gondol, mi lesz, ha a tigrisnek senki sem fog parancsolni? Azt ők nem tudhatják. Makos Gábor kivörösödött a dűtől. Nem érdekel! Elindult a város felé. A katonák széles utat nyitottak neki, nem indult utána senki. Háboríthatlanul jutott el a tigrissel a városházáig. A kapu előtt fegyveres őr állt. Amikor meglátta Makos Gábort, lekapta a válláról a géppisztolyát. Dobja el a fegyverét, mondta neki. A katona beugrott a boltíves tölgyfakapun, hallatszott, ahogy belülről ráfordítja a kulcsot. Makos Gábor a tigrisre nézett, és az állat azonnal ugrott. Szinte még el se halt a kulcs utolsó csikordulása, a kapu már kifordult szárnyakkal lengett a sarokvasakon. A titkárságon egy gépíró nő és egy szemüveges férfi ült. A férfi az íróasztalra rakta a lábát. Makos Gábor beléptére felugrott. Hogy képzeli, bejelentés nélkül? Makos Gábor csak egy lekicsinlő pillantásra méltatta, és már is megindult a párnás ajtó felé. A férfi arca eltorzult a dűtől. Lépett egyet Makos Gábor felé a hatalmasok felsőbségével, de a második lépést már nem tette meg, mert beugrott az ajtón a tigris. A titkárnő arca elé kapta a kezét, és idétlen fejhangon felvisított, a szemüveges tátogott, és az ellenkező fal felé hátrált. Makos Gábor benyitott a párnázott ajtón. A 2 svábbogár szem fennkölt felháborodással pislogott Makos Gáborra a tankhajó íróasztal mögül.
1: Ki maga? Mi jogon merészel? Kárpáti!
0: Ordította a főnök. Ne ordítson, mondta szigorúan Makos Gábor. Makos Gábor vagyok.
1: Takarodjon!
0: Látszott, még mindig nem tudja, kivel van dolga. Makos Gábor belépett az ajtón, a főnök meglátta az ajtónyílásban a tigrist. Halkabb hangra váltott, de még parancsolóan próbált beszélni.
1: Azonnal hagyja el a szobát, vagy riasztom az őrséget.
0: Csak riassza, vetette oda Makos Gábor fokhegyről.
1: Gyere be,
0: mondta a tigrisnek. A tigris belépett az íróasztaltól az ajtóig húzódó perzsaszőnyegre. Makos Gábor becsukta a párnázott ajtót. A főnök kirántotta a fiókját. A kezében pisztoly villant. De villant a tigris is. Olyan finom mozdulattal ragadta el a fegyvert, hogy közben nem is érintette a főnököt. A férfi elfehéredett. Görcsösen szorongatta trónusszerű széke karfáját. A tigris visszaballagott a szoba közepére. A perzsára ejtette a pisztolyt. Könnyed mozdulattal rávágott. Egy bádog halom maradt a mancsa alatt. A főnök mukkanni se tudott rémületében. Makos Gábor egy kényelmes fotelbe ült, szúrósan nézte a főnököt. A fővadász miatt jöttem.
1: Kérem, én nem tudom, mi van a fővadásszal. Én a város feje vagyok. Pisztícsári ügyekkel nem foglalkozom.
0: Ismeri vagy nem ismeri Bácski Ferencet? A főnök feje megrándult.
1: Ismerem.
0: Az ön utasítására mondtak fel neki.
1: Igen.
0: Ezt az utasítást azonnal visszavonja. A főnök egy darabig mereven bámulta az asztallapot, aztán súnyin végighordta a tekintetét a szobán, mintha a berendezés érdekelné mód felett. Tekintete súrolt a Makos Gábort is, de végül a tigrisen állapodott meg. Az előszobából dörömbölés, lábdobogás és ideges zaj szűrődött be hozzájuk. Makos Gábor az ajtó felé bökött. Nem lesz jó vége, ha szórakozni akar velünk. Önkéntelenül mondta így, hogy velünk. A tigrist is ember száma vette. De ekkor már kivágódott az ajtó. A belépő az ajtó szárny takarásában ülő Makos Gábort nem látta, de nem is törődött vele. A szoba közepén ülő tigris terjesztett egy sorozatot. A tigris lustán felállt, lassan az ajtó felé fordult, majd egy hirtelen ugrással a lövöldözőre vetette magát. Felkelepelt még egy fegyver, de az egész nem tartott tovább néhány másodpercnél. Csend lett odakint. A tigris újra bejött. Mancsával becsapta az ajtót, és visszaült az előbbi helyére. Tudhatnák már, hogy nem fogja a golyó, mondta Makos Gábor.
1: Visszavonom a felmondást,
0: suttogta a főnök. A behemót ember most egész kis helyen elfért. Rendben, akkor elmegyek, állt fel Makos Gábor. Csak ezt akartam. Az embereinek adjon utasítást, hogy hagyjanak békén elmenni. Ha valami bajom történik, biztosíthatom, hogy a tigris elsőnek önt fogja megölni. A tigrisre nézett. Megértetted? A tigris idegesen fölpattant, lépett egyet a főnök felé, fenyegetően rávillantott a rózsaszínű ínyét.
1: Azonnal rendelkezem,
0: mondta szolgálatkészen a főnök, és felemelt a telefont. Elhadarta a parancsot, szerette volna már kívül tudni hivatlan vendégeit. Makos Gábor már a kilincset fogta, de nem lépett ki, odafordult a főnökhöz. Azt hiszem, ön egy kicsit sokat enged meg magának.
2: Lázár Ervin, a fehér tigris. A negyedik részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
3: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Lázár Ervin. A fehér tigris. 5. befejező rész.
2: Tavaszodott, érezhetően megnyúltak a nappalok, a langyos szelek végleg eltüntették az olvadás nyomait. Egy derengős estén Makos Gábor fekete pontot vett észre az úton. Lassan-lassan kibontakozott egy öreg asszony körvonala. Feketében tipegve jött az úton. A nénike elérte a kaput. Kicsit meggörbülve, botra támaszkodva járt. A fejét föl sem emelve benyitott, és megindult a ház felé. A tigris nyugodt maradt, de azért Makos Gábor csillapítóan a hátára tette a kezét. Az öreg asszony csak előttük egyenesedett fel, Makos Gábor arcába nézett. Bátran, mintha a tigris ott sem lenne.
3: Maga az igazságtevő?
2: Kérdezte. Makos Gábor felállt. Miféle igazságtevő?
3: Maga az, látom magán. Itt a tigris is.
2: Makos Gábor mosolyogni próbált. Nem vagyok én igazságtevő.
3: Vettem be, csukta az én szép fiamat,
2: mondta monoton hangon a vénasszony.
4: Kicsoda?
3: Ártatlanul csukott a börtönbe az agazember, se tárgyalás, se semmi.
2: A főnök csukott el a fiát.
3: Nem mondja rá, hogy főnök. Magának nem főnök. Magától fél, mint a tűztől. Szabadítsa ki a fiamat.
2: Makos Gábor tanácstalanul nézett Szolga Erzsébetre. Hogy hívják a fiát? Kérdezte a lány.
3: Lescsel Sándornak. Mérnök volt a kéne bányában.
2: Miért zárták börtönbe?
3: Nem tudom, kérem, senki se tudja. De egy biztos, hogy az egész város az én fiam mellett van. Az egész város tudja, hogy az én szép fiam becsületes ember volt világ életében.
2: Várjon, felírom a nevét, mondta Szolga Erzsébet. Jöjjön be, néni. Az öreg asszony ott maradt náluk éjszakára. Lefekvésig a főnököt átkozta, és olyan bűnlajstromot sorolt el róla, hogy magának a sátánnak is becsületére vált volna. Másnap elkísérték Szabarpusztáig, és megígérték neki, hogy mindent megtesznek érte, ami módjukban áll. Lármás hálálkodásától hazáig nem tudtak szabadulni. Mind a ketten szégyelték magukat. Amikor Káptalantól megkérdezték, hallott-e Lestján Sándorról, gyanakozva felkapta a fejét. Mit akarnak vele? Te ismeri? Igen. Mit csinált az az ember? Meg akart ölni a főnököt. Miért? A kénbánya. Felállt, az Ádám csutkája nevetségesen szaladgált a nyakán. Most mit akar csinálni? Hogy mit akarok csinálni? Miért akarta megölni a főnököt? Nem akarta megölni. Egyszerűen csak bement hozzá, mert a kénbányászok embertelen körülmények között élnek és dolgoznak. Szankciókat követelt a tulajdonos ellen. Nem tudta, hogy a bánya akkor már rég a főnöké volt. A főnök azt az utasítást adta, ki kell belőle szedni, hogy meg akarta gyilkolni őt. És sikerült? Kérdezte gúnyosan Makos Gábor. Káptalan lehajtotta a fejét. Nem. Azért is nem lett tárgyalás. Meghalt? Kérdezte riadtan Szolga Erzsébet. A főhadnagy a fejét rázta. A rabkórházban van. Kicsit hallgatott, aztán Szolga Erzsébetre nézett. Ne csodálkozzanak rajta. Én évek óta a főnököt szolgálom. Biztosak lehetnek benne, hogy a városban nagyon sok híve van. Tévedtem. Már elég régóta tudom, de most már mit tehették? Az a Lestján tényleg ártatlan. Makos Gábor bácskihoz ment, ott volt a legközelebbi telefon. A készülék kis ideig némán búgott, majd egy kattanás és egy mogorva basszus. Mit akar? Ismer ön egy Lestján Sándor nevű férfit?
5: Nem.
2: Nem baj. Szeretném, ha holnap délig az édesanyjával meg a családjával együtt Szabarpusztára hoznák. Ezzel letette a kagylót. Másnap délben megérkeztek a mérnökék. Az öreg asszony, a mérnök felesége és egy 10-11 éves forma gyerek, meg Lestján Sándor. A mérnök arca gyermekinek tűnt, amikor fehér ágynemükbe burkolva leemelték az autóról. A meggyötört arcon futó mosoly villant, amikor meglátta Makos Gábort, s üdvözlésképpen fáradtan megmozdította a kezét. Makos Gábor háta megbizsergett ettől a mozdulattól, boldog volt és szégyenkezett. Következő csütörtökön is megérkezett a terepjáró a házuk elé. Egy alacsony termetű, kopaszodó férfi kászálódott le az ülésről. Káptalan? Kérdezte Makos Gábor. Beteg, mondta a férfi, és az autó mögé a fűre rakta a csomagokat. Kicsoda maga? Kelecsényi őrnagy vagyok. Kérem, én nem tudok semmiről. Miről kéne tudnia? Engedjen el, szeretnék hazamenni. Makos Gábor intett a tigrisnek, az őrnagy a szabaddá vált úton villámgyorsan elporzott. Az élelmiszeres csomagokat nem is vitte a házba. A bort ott helyben kiöntötte, az üvegeket beledobálta a patakba. A húst elvitte egy elhagyott erdőrészbe, egy karóval a földhöz szúrta. Másnap két döglött rókát talált a hús mellett. Azt hiszem, telefonálnom kell, mondta Szolga Erzsébetnek. Beled megyek, én nem merek egyedül itt maradni, mondta a lány. Szabad pusztán szokatlan kép fogadta őket. A házak közti füves térségben sátrak álltak, a kút körül tábortüzek égtek. Makos Gábort meghökkentette a sok elszánt, reménykedő arc. Már hadseregem is van, gondolta némi mélabúval. Mit keresnek itt emberek? Kénbányászok vagyunk, kijöttünk a mérnök úrhoz. Egy csapat katona érkezett a pusztára. Egyikük a bányászok csoportjától követve lépett Makos Gábor elé. Összevágta a bokáját, tisztelgett. Makos Gábor egyáltalán nem találta furcsának ezt a magatartást. Ő is kihúzta magát, amíg a katona szavait hallgatta. A főnök támadásra készül. A jelszó az, hogy tűzzel, vassal el kell pusztítani önt. De mi nem akarunk a főnökért meghalni. Legjobb, ha megelőzzük őket, mondta Makos Gábor. Maguk csak maradjanak itt. Én mindent elintézek a tigrissel. A katonák azonban ragaszkodtak hozzá, hogy vele menjenek, így együtt indult el a csapat a város felé. De harcra nem került sor. A réten álló tankok kupoláján fehér zászló lengett. A főnököt akkor már két órája elfogták, és szigorú őrizet alatt tartották a városházán. A régi házban szeretnék lakni, az Attila utcában, suttogta hozzá simulva Szolga Erzsébet. A fényűzően berendezett, mégis rideg szállodai lakosztályba beszűrődött a téren ünneplő sokaság zaja. Adrián azt üzente, bátran költözzenek be az Attila utcai házba, máig is üresen áll, ők már nem akarnak oda visszamenni. Megszokták az új lakótelepet. Az Attila utcai házba nem tudtak azonnal beköltözni, mert a lakatlanság megrongálta. Makos Gábor szégyenkezve gondolt rá, hogy meg kell kérnie valakit, tataroztassák az Attila utcai házat. Nem tudta, kihez kell fordulnia. Kapóra jött hát Káptalan este felé. A házat, mondd a házat, suttogta Szolga Erzsébet. Káptalan azonban így szólt. A ház tatarozását megkezdték. Az emberek ígérik, hogy holnap után már be lehet költözni. Az ideiglenes tanács nagyobb összeget utalt ki bútorokra. Milyen ideiglenes tanács? A választásokig ideiglenes tanácsot neveztek ki. Ön az elnöke.
3: Én?
2: Igen, és jelenteni akartam, hogy a tanács nem sokára idejön, hogy itt beszéljék meg a teendőket. Nem akarták önt fárasztani, azért gondolták, hogy a helyébe jönnek.
3: Nekem ne jelentsen, mondta mugorván Makos Gábor. Üljön le!
2: Igenis, mondta Káptalan, és leült. A kialvatlan szemű bizottság élén Lestján Sándor lobogott. Azt akarták, hogy Makos Gábor legyen a főnök utódja. Makos Gábor a fejét rázta. Nem tudok egy várost elvezetni, mondta. Nem értek hozzá. Válasszanak meg, akit akarnak. Olyan embert, akiben megbíznak, aki biztos, hogy megállja a helyét a város élén. Én nem akarok semmilyen funkciót. Abban a hivatalban szeretnék dolgozni, ezentúl is, ahol ezelőtt dolgoztam. Kérem, szerezzenek a feleségemnek is állást. A választásokat nem sokára megtartották. Lestján Sándor lett a város új elnöke. Makos Gábor újra bejárt hivatalába, ingatlanok bejegyzésével, átírásával foglalatoskodott. Szolga Erzsébetet városi vezető védőnőnek nevezték ki, de a sok adminisztrációval járó állás nem tetszett neki, kérte tehát, hogy helyezzék ki az egyik peremkerületbe. Kérését teljesítették, de továbbra is vezető védőnői fizetését kapta. Ezt szóvá is akarta tenni, de Makos Gábor leintette. Hadd fizessenek, ennyivel tartoznak, mondta, s ő maga azonnal elfogadta hivatalában a felkínált vezetőbeosztást. Egy téli reggelen Szolga Erzsébet furcsálkodva vette észre, hogy Makos Gábor ágyban marad. Beteg vagy? Kérdezte. Nem. Nem mész dolgozni? Nem, válaszolta mogorván Makos Gábor. Szolga Erzsébet, azért még indulás előtt benyitott Makos Gáborhoz. Ne küldjek orvost? Makos Gábor nem is válaszolt, a fal felé fordult az ágyban. Ettől kezdve Makos Gábor nem igen járt be hivatalába. Nem törődött mással, csak a Tigrissel. Az állat minden feladatot játszik könnyedséggel oldott meg, éppen csak beszélni nem tudott. Egy ilyen gyakorlat közben lepte meg Makos Gábort káptalan. Leült Makos Gábor mellé a padra, jó ideig nem szólt semmit. Makos Gábor nem örült a látogatásának, de káptalan szomorúsága megszelídítette. Mi baja? Kidobtak, mondta káptalan. Már régebben elkezdték a tisztogatást a rendőrségen, mondván, hogy a főnök emberei nem kellenek. Tudtam már akkor, hogy rám is sor kerül. Na, megtörtént. Nem hivatkozott rám? De igen. Mit mondtak? Örüljek, hogy ön nem követelt ellenem szankciókat. Rendben, egységes, menje csak haza. Még ma értesíteni fogják önt, hogy visszavették a szarháziak. Mi akar lenni? Akar parancsnok lenni? Nem, mondta sietve káptalan. Csak vissza akarok kerülni a testületbe. Nem értek máshoz. Rendőr akarok maradni. Parancsnok lesz. Nem szeretnék parancsnok lenni, mondta halkan káptalan. Fél? Kérdezte gúnyosan Makos Gábor. Nem bízik bennem? Bízol a Tigrisben? Parancsnok lesz és kész. Lestján Sándort nem találta a városházán, a hegyoldalba épült villasoron lakott. Csöngetésére egy fekete ruhás férfi lépett ki a villa ajtaján.
4: Kit keres?
2: Lestjánt, mondta Fokhegyről Makos Gábor. Az elnök úrnak, mondta a szavakat jól megnyomva a férfi, vendégei vannak, nem ér rá. Nyissa ki a kaput. A férfi ekkor látta meg a Makos Gábor mögé álló Tigrist. Arcára fonnyadt, mosolyt erőltetett. Jelentem az elnök úrnak. Jó, jelentsen, mondta beleegyezően Makos Gábor. A férfi ijegysége visszaadta nyugalmát. Lestján nem a vendégek körében fogadta, hanem egy méltóságteljes dolgozószobaszerű helyiségben. Ide figyeljen, Lestján, beszélhetne velem barátságosabban is, szakította félbe az elnök. Önnek felajánlottuk az elnöki posztot, ha elfogadta volna, most ön lakna itt. Kényszerűségből ne higgye, hogy csupa öröm ez a funkció. Makos Gábor hangot változtatott. Nem hiszek semmit, mondta szinte tárgyilagosan. Tőlem ott lakik, ahol akar. Azt szeretném, ha káptalant azonnal visszavennék a rendőrségre, méghozzá parancsnoknak. Ezt nem tehetem. Nem én döntöttem, hanem a tanács. Meggyőződésem szerint igazságosan az az ember nem érdekel, hogy mit csinált az az ember. Önnel is kegyetlenkedett. Annál is inkább jogos felőle rendelkeznem. Ne vitatkozzon, holnaptól kezdve ő legyen a rendőrparancsnok. Lestján mondani akart valamit, de meggondolta. Meg lesz, mondta. Káptalan még aznap este jelentkezett az Attila utcai házban. Sápat volt, soványnak látszott, mintha délelőtt óta kilókat fogyott volna. Kineveztek, mondta. Makos Gábor ekkor felugrott az asztal mellől, harsány, artikulátlan hangok szakadtak fel a torkán. Megbabonázva bámulta a két ember és a tigris is. Jó idő beletelt, amíg felfogták. Makos Gábor hahotázik, térdét csapkodta, tekergette a törzsét, mozdulatai alig egy hajszállal különböztek azokétól, akiket nagy fájdalom ért. Gábor, Gábor, hagyd abba, kiáltott a Szolga Erzsébet. Makos Gábor felkelt az asztaltól, oda ment a lányhoz. Na jó, mondta, akkor most elmegyünk szépen a sárkányba, megünnepeljük a kinevezést. Mit komédiázol? Szólt rá Szolga Erzsébet. Nem komédiázom, mondta idegen Makos Gábor. Öltöz! Sehova nem megyek. Vedd tudomásul. Sehova, kiáltotta a lány. Makos Gábor elvörösödött. Öltöz! Üvöltötte. Káptalan előrelépett. Szólni akart, de megállította Makos Gábor eszelős tekintete. Szolga Erzsébet sírva rohant ki a szobából, és ekkor a tigris nyűszörögni kezdett. Nyakát megfeszítve a mennyezetre emelte tekintetét, tekergette a törzsét, karmait a padlóba mélyeztette. Káptalan önkéntelenül az ajtó felé hátrált. Makos Gábor is meghökkent. Lefekszel, mondta. Mint egy gyászoló gyülekezet, úgy vonultak a sárkány felé. A terem közepén ültek le. A tigris leheveredett a kijárathoz, oldalát az ajtónak támasztotta. Makos Gábor egy üveg francia konyakot rendelt. Nem kívánok inni, mondta Szolga Erzsébet. Makos Gábor nem válaszolt, teletöltötte mind a három porrat. A parancsnokságára! Emelte a magáét káptalan felé. Káptalan dühösen megmarkolta a poharát, és egy hajtásra kiitta. Egy pincér lépett az asztalukhoz, diszkréten Makos Gábor válla fölé hajolt. Uram, ha lenne szíve szólni a tigrisnek, néhányan haza akarnak menni. Ne menjenek! Mondta Makos Gábor, és felállt. Ma mindenki az én vendégem. Ígyanak, amennyi jól esik. A rendeléshez azonban senkinek nem volt mersze. Makos Gábor magához intette a pincért. Egy üveg pezsgőt minden asztalra! A pezsgős üvegek durrogása feloldotta a hangulatot. A vendégek felélénkültek, egymást követték a rendelések. Az egyik sarokban borízű, botladozó hangon énekelni kezdtek. Az alkohol elfeledtette velük a tigrist. Egy óra felé az üzletvezető figyelmeztette Makos Gábort, hogy záróra van, az alkalmazottak szeretnének hazamenni.
3: Majd szólok, hogy mikor lesz záróra,
2: mondta Makos Gábor akadozó hangon. Nem szokott hozzá az alkoholhoz, és jóval többet ivott a kelleténél. Hajnal felé már az egész terem énekelt. Összetolták az asztalokat, már-már mindenki ismerte egymást. Vidám, lakodalmi gyülekezetre emlékeztettek. Csak Makos Gáborék asztala állt egymaga. Az összetolt asztalok miatt kiterebélyesedett linóleum szigeten. 5 óra lehetett, amikor egy falsápadt lány átvágott a linóleum mezőn, megállt az asztaluknál, és hogy egyensúlyát megtartsa, félkézzel káptalan székére támaszkodott. Első látásra részegnek tűnt, de amikor megszólalt, már csak nagyon fáradtnak. Szeretnék hazamenni, mondta.
3: Tessék,
2: intett neki Makos Gábor.
3: Nem kell tőlem engedélyt kérni.
2: De a tigris... Makos Gábor felnevetett.
3: Senki se megy haza. Senki!
2: Rikoldotta.
3: Munassunk!
2: A sápadt lány, mint egy holdkóros, megfordult és elindult az ajtó felé. A terem elcsendesedett, a kótyagos fejek kitisztultak. A lány megfogta a kirincset, és megrántotta az ajtót. A tigris felpattant, bal mancsa egy könnyed villanó mozdulatával mellbe vágta a lányt. Holdfehéren ugráltak fel székeikről az emberek, csak Makos Gábor ült székéhez szegzetten. A lány nagy ívben esett hanyatt, mozdulatlanul a földön maradt, a tigris pedig, mintha ő kapta volna az ütést, fájdalmasan nyöszörögve feküdt vissza az ajtó mellé. Szolga Erzsébet a lányhoz rohant, vízért kiabált, de jó időbe telt, míg a pincér előkerült egy pohár vízzel. Makos Gábor is felállt. Megrémült, amikor meglátta, hogy az alélt lány blúzával matató Szolga Erzsébet keze véres. Előkerült a vendégek közül egy orvos. A lány kinyitotta a szemét, ivott, majd hangos jajgató sírásba kezdett. A terem kijózanodottan, némán figyelt. A lányt feltámogatták, felszakadt blúzán, vérfolt vöröslött. Egy asztalhoz akarták segíteni, de kirántotta magát kísérői kezéből, és zokogva újra elindult az ajtó felé. Ide jössz! Mondta hirtelen Makos Gábor. S a Tigris gyors, puha mozdulatokkal mögéje somfordált. A lány kirohant az ajtón, de a bentiek még mindig némán álltak asztalaik mellett, nem mertek mozdulni. Haza mehetnek, mondta tompán Makos Gábor. A mozgás csak percek múlva kezdődött, de akkor aztán pánikszerűen fölgyorsult, mintha égne a terem. Káptalan köszönés nélkül tűnt el mellőlük. A személyzet a pult mögött szorongott. Onnan szólt ki az üzletvezető. Uram, a számla! Menjen vele a városi tanácshoz. Ha nem akarnak fizetni, hivatkozzon rám. Szolga Erzsébet lehajtotta a fejét. Hazafelé menet a Latyakos utcán egy teherautó húzott el mellettük. A fölfröccsenő sár összepettyegette őket, a Tigris habfehér oldalára egy tenyérnyi folt kenődött. Makos Gábor idegesen törölgette az arcát. Szolga Erzsébet azonban észre se vette magán a fekete sárszeplőket. Otthon sem mosta le magáról, úgy feküdt le sáros arccal. Másnap reggel nem találkoztak. Amikor Szolga Erzsébet elment, Makos Gábor még aludt. Tompa fejfájással ébredt, azonnal megrohanták estéje széttöredezett emlékei. Amikor végre összefüggően emlékezett az estére, rossz érzései elmúltak, nem érzett lelkiismeret furdalást. Kimászott az ágyból, összegyűrt, sárpöttyös ruháját félre rúgta. Na, lódulj, mondta az útjában álló Tigrisnek. Az állat megmozdult ugyan, de korán sem olyan készségesen, mint máskor. Lassú, olmos mozdulatai véglegesnek tűntek, mintha soha többé nem lenne képes ennél gyorsabb mozgásra. Makos észrevette a Tigris oldalán a teherautó fröcskölt a sárfoltot. Intett neki, kimentek a konyhába. Vizet melegített. A hideg konyha a sustorgó víztől barátságos lett. Elégedetten kucorgott a tűzhely melletti hokedlin, de amikor a sárfoltra pillantott, a varázslat elmúlt. Gyors, kemény mozdulatokkal szappanozta a Tigris oldalát, és mikor vizes tenyerével dörzsölni kezdte, felrém lett benne az első nap. A Tigris géppuska golyóktól borzolódó szőre. Ettől csüggedés fogta el. Elmulasztott, nagy lehetőségek homályos bánata ülte meg. Már csak felibül harmadából mosta le az állat oldalát. Azzal sem törődött, hogy a folt nem tűnt el teljesen. Egy tenyérnyi darabon hamuszürke maradt a Tigris oldala. Idegesen mosta újra, és amikor nem akart eltűnni, suruló kefét fogott, elborult szemmel sikálta a foltot. A Tigris nyöszörögni kezdett, mintha a kefe érzékeny pontját érintené, elugrált Makos Gábor elől. Ilyenkor a teljes súlyával neki támaszkodó férfi előre esett, alig tudta egyensúlyát megtartani. De a foltot nem sikerült eltüntetnie. Olyan maradt, mint az első mosás után, ugyanolyan halvány, hamuszürke, és ezen a hamuszürke területen még a szőr minősége is silányabbnak látszott, csapzottnak, ritkásnak, betegesen vékony szálúnak. Makos Gábor sítva fakadt. A Tigris a térde mellett állt. Lenézett rá, és az orrát megcsapta a vadállatok csípős bűze.
1: Lázár Ervin, a Fehér Tigris. Az ötödik befejező részt hallották. Felolvasta Szabó Győző. Zenei szerkesztő és technikai munkatárs Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Kővári Katalin. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Thália Színház Nonprofit Kft. 2016-ban.
0: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: 22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Kikötett Tenerifén a fertőzött óceánjáró, az utasokat hazaszállítják, két utasnál is azonosították azt a vírustörzset, ami lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének menetrendjét, esküdteznek a képviselők és miniszterelnökként Magyar Péter is. Szakértők szerint az emelt szintű vizsga nehezebb, a középfokú viszont könnyű volt a mai történelem érettségim. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, következnek a részletek. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében is. Ez az, amely lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen. A fertőzés miatt egy hajó nem köthetett ki a zöldfoki köztársaságban. Délután viszont a spanyol kormánytól engedélyt kaptak arra, hogy Tenerifén a partra menjenek, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Muntán Erik összefoglalója.
6: Egy kisebb hajóval szállították a partra a hantavírussal fertőzött utasokat a Hondius nevű óceánjáróról a zöldfoki szigeteknél. A betegek csak azért kaptak engedélyt a partra lépésre, mert azonnal szállították is őket tovább kezelésre Európába két külön géppel. A hajó fedélzetén már három ember halt bele a fertőzésbe, amelynek okozójáról szerdán kimutatták, hogy emberről emberre terjed. A műveletet a legszigorúbb biztonsági előkészületek mellett hajtjuk végre az összes hatóság bevonásával, jelentette ki a zöldfoki szigetek egészségügyi minisztere. A hantavírus ellen nincs sem védőoltás, sem hatékony gyógyszer, ezért a megbetegedések csak nem 40%-a halállal végződik. A fertőzés terjedésétől tartó afrikai országok napok óta nem adnak engedélyt a hajónak a kikötésre. A padhelyzetet a spanyol kormány oldotta fel azzal, hogy a Kanári-szigetekre irányította a hajót. A szigetek vezetése hiába tiltakozott a döntés ellen. Sem a Kanári-szigeteken élő emberek, sem a vezetés nem lehet nyugodt, ugyanis a ránk leselkedő veszély valóságos. Nem tudjuk, milyen állapotban vannak az utasok, és az sem, hogy hányan fertőződtek meg. Azt sem értjük, hogy miért jönnek ide, amikor orvosi felszereltségű repülőgép evakuált utasokat a Prájai repülőtérről, mondta a Kanári-szigetek elnöke. A spanyol kormány azonban szerdán megadta a kikötési engedélyt. A nem spanyol állampolgárokat hazaküldik, míg a spanyolokat Madridba viszik, ahol karanténba fognak kerülni. A mai állás szerint az utasok és a személyzet tagjai közül mindenki tünetmentes. A fedélzeten maradt emberek közül senki sem mutatja a megbetegedés jeleit. Indokolta a döntést a spanyol egészségügyi miniszter, aki leszögezte, hogy a Kanári-szigeteket nem fenyegeti veszély. Az afrikai partok közelében fekvő, de Spanyolországhoz tartozó szigeteken azonban a hírek hallatán sokan aggódnak. Mi egy kis szigetcsoport vagyunk, rendkívül készségesek, ha segíteni kell másoknak, és el kell látni az embereket, de szerintem ez túlzás. Az emberek félnek, vélte egy tenerifei nő. Eközben Dél-Afrikában dolgoznak a kontaktkutatáson, hogy feltérképezzék, kikkel érintkezhetett az országban kezelt fertőzött brit páciens, aki szintén a hajón utazott. Az egészségügyi személyzettel együtt eddig 62 érintett van. Dél-Afrikában egyáltalán nem őshonos ez a kórokozó, ezért is van belőle ekkora felfordulás. A hantavírus jellemzően rákcsáló körülékével terjed, az emberek általában így fertőződnek meg. Az emberről emberre terjedő fertőzés szokatlan. Magyarázta a Pretóriai Egyetemi Klinika fertőző betegségek osztályának vezetője. Két beteget ugyanakkor már napokkal ezelőtt Európába vittek. Egy férfit a Zürichi Egyetemi Kórházban kezelnek, tünetmentes feleségét pedig karanténba helyezték. Az Egészségügyi Világszervezet szerint eddig 8 hantavírusos esetet azonosítottak a hajón. A három elhunyt mellett egy ember életveszélyes állapotban van, négy másiknál enyhébb tüneteket észleltek.

0: emelni. Az emetnél ugyan már több speciális kérés, például amerikai rendszer és sebik forum is helyett. A feladat megoldás pedig a szinten ártnál nagy logikai, etikai gondolkodást, valamint töltelánosséget kivizsgázó, tette hozzaktaná.
1: Emel szinten is szükség órákra, gondozás, mi ezt lúsít, és akkor mindenféle tétől az okorról egészen korig gyakoroljuk, és nézzük másokat, grafikonokat, tisztikákat, fél adatot használunk. Az emel szint az elmévekhez ki nehezebb, igazából, mert a jelra és az óra koncentrodottak a témakörök. Középszen nagyon kedvezőek volt, azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókorról napjaink végig voltak nagyon kedves témák, és nagyon könnyen megírható találom.
0: Gyütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvírásbeli folytatódik az érettségi, a beli vizsgák júniusban lesznek.
2: Hét múlva lejár a személyi jövedelemadóban nyújtott tárida. Vezeti adó és vámhivatal szívője a Kurádióban említett eztetett. Az, aki még nem fogta el az adóhivatalát készített veriót, nem küldte vissza bevallását, illetve valami kiegészné valója van, az május 20-áig utolhatja. Limayer Szilvia hozzátett, az érintek ezt metik egyebek lett az ügyfélkapu plusz, a DÁ telefonos akción, a NAV webben, valamint posúton is. A határjárta után a bevall tervezett legessévik.
3: Kiegészíteni való, az dolog lehet nagyszerűen, ha neki jár pénz, valamezményre jog, de a baj nem kérdeltatónál leggyakoribb áldi kedvemény a gyerekán járó kezmények. Ne vegyük el, hogy ober óta a gyerekes áknak is jelentesség jár. Ami meg NAV szempontból, illetve a kötés szempontból fontos, az pedig az, hogy a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánló vallás, inkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a vallásban, és a magánszemélynek a fata, hogy ez egészítse a vallását.
2: Mint ezzel gyermek kapott új szemült a Nemzetközi Gyermekközszolgálat segítségével. A szervezet alapító elnök közmédiában mondta, egy évvel kezdődött promjukban ráuló családok kaphat, fejeként maximum 80 ezer forint támogat, amely gyermekük üvegvására fordítak. Edvi Péter súlyozta, hogy az egyik legnagyobb egy bank is felotta segít a program finanszírozásához, és amint egy ötven ügyfele mikroadománya által több mint 36 millió forint össze. Edvi Péter tette, tapasztalatapján hatalmas az a szemüvogatásra, ezért zik a folytatást.
4: Nagyon örülünk neki, hogy egy gyerekhez jut, azt gondoljuk, hogy 2-3 ezer biztos lenne. Olyan csaloknak, mert szeretném hangsúlyozni, mi mindig a legrányosabb helyzetű, a rászorulókat támogatjuk.
2: Járásjelzés. Éjszakad nyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záplok, holnap ilyenként vatarokra ámíthatunk. A szél északnyugat erős, hivatarok közepében viharos lesz, hajnal 9-6 napban 20-25 fok várhat. Budapesten 21-kor 21 Celsiusot mértek, a tengerszínházi légnyomás 1000 hektopaszkál gyengélik. Kedvegatóink a Kesti Krónitért, rosszan kezd Bortvilág, a hírszerkelő Naményi Krina, a technikai munkatársak Kacán Andrea és Bence neven is köszönöm őket viszontásra.
5: Sorajált. Ej, minden hisznap visszük a kulák mögé.
6: Egy édesanyám, akit ő gyermekével hagyott el a férj, két munkán dolgozik erre, hogy egyen tartsa magukat. Budapesten a 7. kerületnek az e-zsaládok át otthonában időt és lehetőség kapjanak a kapaszkodat. Mit jelz otthon hat meneti?
5: A hely, Report Műsor, csütörtökön délelőtt 11 órán a Kossuthdíjban. Várja ön a műsorvező, Baka. Ősei hitvilágról.
7: Magdotos leészkíták áll ezt a szertást. 13. századból vannak feljegyzések, amely már itt a Kárp-medencében őseink által kőzák tisztuló tartást ikle, és ennek keres forrást.
5: Az este? Ez igaz, Davíter színvisz, vendége Solyfinaj Zoltán néprajzkutató hagyomző zenész. Gondresztő beszélgetés, holnap 9 órán a Kossuthban.
8: Az együlés alulülések közvetítése, és 9-én 10 órakor az egyen a és a Kossuthdióban.
9: Ez a Sportvilág.
10: Drámai vre után nem a 4-es döntagja, a Sprémafi bajnokok ligában kézáról van szó. Eljutott a világkupa 8-asba a magyar nőlabda válogat, Elhuzekas László, Újpest szeres bajnok rúgója. Köszöntöm atókat, a mikrofonál László.
9: Világ.
10: Jelenleg izgalmas a labdarúgókok ligája döntőjének a vágója. Bayern München PSG 69. percben 0-1, ami azt jelenti, hogy a pályák most már 2 gólos el, akár a legjobb közé, vagyis a döntőbe jutásban a budapesti finálja elé rúgta. A harmadik percben ellenállást, mondom, gólos az előnye a címvéd Rizsi Akulatnak. Természetesen a Sportvilág folyamán megkísérjük az elöntő

0: kalkulásait. Hát ez van, és Abubakar itt a szerződét felbototta a labú NBA-ben, sőt DVTK, Iriai, illetve Csontpoli régió kontusát egyaránt megegyezést szünteti a kleményesze. Keita szeptemberi egyházá igazolt a DVTK-hoz, 9 bajnokit gólt szert Borsodigában, City 2025 usában szert Miskolc, 17 bajnok jutott szó az élvott búcsúzó üttesben. 4 közéjás volt a T a férfi kilabda bajnokájában, egy gólnyel utaz Berlinbe a magyar bajnok vém. Tudósító Szegi Balázs.
1: Végig mérkőzően volt a Veszp, sőt, nagyon kötött ahhoz ismét eljön a kölni Bajnokliga 4-es döntőjébe. Pedig nagy szó kezdett, ami együttesen Mellinghában őt már a hazai együttre. Ottól kezdve ezzet ugyanzazni Van Veszprém, hiszen jobb teljesen nyújtott a mezőnyben a játékok, de aztán Kález is elkezd állkozni a lal. Ugyan 7-1-re vetett még az első fél idő a hazai együtt a Németgán, de a Liga új időse után az benne már csak 2 volt az előny, úgyhogy 4-lás Veszprém széria közep 7-10. A másodében pedig végig akében volt a Veszprém annak, hogy nyerje ezt a tudót, hiszen hol egyel vezetett, hol kettvel vezetett, ha üksz, hol egyel tenni tudott, de sajnos vezetés azonban ne tudta venni. 7-20-nél már temel a veszprémi reményeket, de remények akkor egészen egyszerűen vére, esem pedig győzte a gokat, és a végi 31-30-as szervezetésnél támadott a fű, a veszés és 10 gólig jutó Gidzezéből kicsalabda a Veszprém támadott, és 2 percre még állították Sanderson, hogy ott állt, hogy közben lőtte az időntúli szabdobásból. Semmi, öttek a hétse. Ügodeszk, hogy a mérkőzés sajnos a legfontosabb utolsó 7 méter, így legfontosabb ső 7 métert is kihagy a büntölővések. Ráadul még Remili vázott, ugyan korán még megfoká after 8 méter esőt. Sajnos az 5. berlini 7 méter, mint Marquez Gidzel értékesített. Itán 69-68-as összesítés, ezen a mérkőzésen pedig Vincent Harmommal üksze Berli nyert, és jutott a Rokokligája 4 elébe.
0: Barcelona 30-21-63-5 és összesítél a katalánok a 4-es tőben, és Aalborg 30-36-68-60 összesítés a dánok jutak tovább. Holnap majd a Burban jár Szeged együtt, se így lesz a kör 4-es döntőrőnye. Idehazaságban a Ferenc idegenben 30-82-re nyitott a Tatabány otthonában. A találkozó után a két vezető nyilatkozott. Előr Pásztort hallják, Ferencváros mesét a riport Tóth Bálint.
2: Sikerült, mint tervezt, 3-as vért sokat foglalkoztatjuk. A mögött a beálló, amikor megtalálta végre a jozgásokat, ugyan a hét, de megyen jön ki az, hogy mikor legjobb a leás. Átlövők érték, amilyenben érkezik. Mégis el terv, ezt tök jól megcsinálták, nem motiválni egy élsportot. Motivált, amit te még itt most volt, sem motivált. Néha is csordul, benne van akliban, ehhez miért ezt is a kemény meccs volt. Nagyon-nagyon jól lett, megmondom én. Be akartuk bizonyítani, hogy párharcnak vagyunk. A Tatabál volt a habosságban, hogy gödünk, vagy a hét. Itt van, ami többi csapat negatív sajnos.
3: Taktikus ez volt, európai kupa volt a meg egy tavasz eredménye. Lehet, hogy ez a csont, hogy a Európa kupában dőnek bajnoki ezérmes tabányát idegenben így verni azért a vég.
2: Nem adik el kezel, mert a titja nem volt közésnek. Tehát az nincs tétje közésnek. Ők egy Európa kupáharcból jön, és készülnek egy bőre, azt kell. Tehát ne legyünk fakultak, de nagy jól esett.
0: Tóth Edma tabánya nyilatkozik.
4: Igazán érdemelt ennyivel, és most nekik jól jártak tényleg jobban. Azt gondolom, hogy labban tudták venni ezt a mérkőzést, védekezzen keményebben. Én attól érz a hícsit, hogy mi nem tudunk olyan határos keményen vérzni, mint a jobbak. A pihentek volt a 2,5 a 6 mérkőzés. Ezt hozzá kell, nem akarunk tényleg kifogást keresni. Enne van a legjobbkor jött vereség. Most igazán, hogy mondjak, most kikapni nem szerettünk. Mindenki szerette volna nyerni, azért látta, hogy volt szentség. Mérkőzésen sok, egyszerűen nem tudunk 100%-on menni. Beszéltünk meg, csak kíváncsi én is, hogy mit tudunk teljesíteni. Nem sok esélyt láttam arra, tényleg mondta, hogy ugyanaz a mérkőzés, mint az utolsó adókon. Ez lett a vége, jobb volt. Fradi tényleg el kell ismerni. Én attól függet napotom, hogy ugyanúgy össze vagyok. Szülünk tovább, próbált reációk. 3 mérkőzésünk van, hogy feszüljünk jól a döntőre. Ez itt a tényleg a brolt. Kell javítanunk el dolgokon. Változtunk el, de ez volt benne. Van még egy bajnoki mérkőzés, amit nem szeretném meg. Tehát senki nem dolja, hogy bármit adtunk, ma se szedtük. Nem annyit bír a csapat. Pici mentás, hiány így jelentkezett.
0: A magyar labda válogatott 9-7 győzte az olimpiai ezüstérmes csapatot Edami Divíres világkupatező tornázó fordulóján. Ez 5. helyen végzett, ami jutott a sor 8-as döntőjére. Bályi Vanda góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt 22 és 20.

0: A közvetlen rendezik Magyarok a Fé és a Nő Jordán is érkeltek. A mai mérés után a kapcs Neszmi Boglárka érkelt.
1: Szeretném kiemelni, hogy Szonya végzene el, tehát ez mindig csapatmunka. Az, hogy én most több szerepem jut, illetve többször volt szükség arra, hogy én álljak a kaba, az út nyilván döntése, de tényleg mindig kész állt, és ez nagyon jó érzés, egy nagyon biztos volt mögöttem, mert tudom mindig. Nehéz, és éreztem ilyenről napra, hogy fegyben össze kell magam szedni, mert több meccs is, amikor nem zónak éreztem a terényemet. Függetlenül, amikor lett, akkor tudtam attól támogatóról. Most éreztem, ma iszonyosan nagyot küzdöttek alá minden nap, de ahogy még egy plusz extra tudtak tenni a rekezésbe. Én rek blokk vagyok, nagyon zavarták a lövőt, és úgy érem, hogy a korpus, hogy én nyom össze magam utolsó meccsre. Hál' Istennek valahogy túltam ezen kerek, de nagyon nehéz. Nyilván nagyon jó lecke, sok minden megtapaszt, így az ember. Ne fáradj nagyon, hogyha ezt akkor mindent.
0: A szöveg kapitány Sándor is el a véleménye a mai mérkőzről, valami tanáról.
2: Azzal nyilván nagyon örülök, Bárpolban ugye olyan furcsa ez, de mégis azt mondom, nagyon-nagyon büszkék a játékos a stábra is. Köszönöm mindenki a hunk. Nem mi, de mondjam, kikarták neki az utolsó nap lehetőséget. Ezzel tud élni, és már ott érződött, hogy igen, a spanyol, illetve az után jöttek kemény beszélések, biztos, hogy ne esik jó sem a stáb, sem nekem, sem játékosok nem benézni, amivel viszont hogy mondom, hogy erre reagált ez a közösség. És annak volt utó az, hogy szerintem már tegnap is ilyen bátrabb, egy játék, sok többet figyeltek a egymásra, és mai már mindenki csak fáradt volt, de hogy tényleg mindenki azt próbálja, ami meg volt élve, és ez nagyon-nagyon jót nézni. Ugye, ha már egyszer két nappal ezelőtt történt ez az esemény, akkor most azt sem hallgass, hogy szerintem itt az utolsó két napra egy sokkal kiegyensúlyozottabb biztos lett a bírálkodás is, és hát ez egy nagy öröm. Nem akarok öröm, mert csak egy világos elejtező, nem is annyira azt a selejtező tovább jutunk, hanem inkább a csapatnak, ennek a keret, a tizen napja, két hét, ezt annyira megérdemlték, és annyira, hogy ez minden sikerült a helyettesítőknek, akár a játékosoknak, ilyeknek itt a sávból szerencsénk volt elején, és adtunk a szerencsértük az aulókat, és ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy köszönöm mindenek, és élmény volt. Majdnem egy olyan élet az utolsó pár nap, mintha egy megversenyezett volna egy érm.
0: Magyarország, Ausztrál 9, Japán, Görögország 16-22, míg a másik két mérkőzésen Spanyolország, Hollandia 7-8, Olaszország USA 3-13, az erősebb csoport, azaz a győztesek ágán az amerikai válogatott végig. Élen Hollandia és Spanyolország a harmadik, Olaszország a negyedik, a magyarok pedig örökök nyert, úgymond a győztesek ágán Magyarország, Olaszország, japánbi sorrend, valamint a japán nem lesznek ott a szerrendezen világkupa döntőn. De még mindig labdával folyjuk, hiszen a félbajnokság BVSC Honvéd 14-11 a kőbányai győzelemre vannak a döntőtől. Attila, a Honvéd másodedője Farcs Mártonnak nyitkozott.
3: Soha nem álltam még a parton, játszottam a meccset, de ez valami fantasztikus, hogy így küzdött értünk a saját, mert behiszek, tőért küzdett át, hogy az edző is tudottam én mindig, mert szeret az edzőmet. Aki szereti az edzőt, nem tud értek, úgyhogy gondolom, hogy a saját nem szeretnek, úgyhogy kösz az élmény neki. Tényleg a kezdés fancs volt, olyan motivval mentünk víz, mondtam az elején, hogy vittük ezt a fájdalmat, és így egy ufójában jöttünk igen ki, úgyhogy le a kalappal, a Marci fantasztikus munkát végezzel a csapat, elképézni nap, hiszen, hogy mennyi meló. Tényleg ámulok, meg rengeteg tanulok tőle, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy nagyon szépen köszönöm.
4: Kicsit úgy vember, hogy nagyon ez a lent, és elfárad, de igazán fáradt el, vagy partról, hogy látok, ez vagy egyébként mit lehet menedzselni, mert azért látja, nem tudtok rendeződni, akkor a BC is hatékony.
3: Jól mondod, ez a kulcs, ha hatna játékra kérjük őket, akkor az nagyjából pariba vagyunk. Mikor viszont rutést hozunk, az passz, egy kis, amit elfog a kontrával a bíró, visszajönnek és már megbüntetik a csapat, kiváló, őik van egy csomó válogatott játékosuk, egy, hogy nyilván odafigyelnünk kell, hogy ez is.
4: A védekezésed mindig kulcs, neked se hétvégén, ugye ezt a Bolonya hét hát feltörre, és így mondjuk negyedik várok vele, hogy előhoz. Viszont amikor átálltok, akkor és az adott volt plusz löket, ennyire érzed azt, hogy csak.
3: A Bolonya olyan törte föl, hogy bementek a lövés. Tehát ez egy feltetlen védekezés, ha jól csinál. Ma jól csak egyet lőtte, azt gondolom, hogy a Bolonya át azokat a lövés, ott voltak a blokkban. Nem ilyen attól játszottunk, de sajnos, ha így játszik a Bolonyát.
4: Végezet beszélünk a győzt gólról, mert utolsó percben egy emelőnyül idők után nagyon nyugodtnak tűntél, nyugalmat áll a fiúk felé, és abszolút megcsináltátok a figurát, amit adtok, ugye simon volt a befejezembe.
3: Atkot állatok, azt beszéltük a második kérdésre a Macival, de azt láttuk, hogy a Norbi, azt láttuk mindenleg a Matyi is, a Mátya Zoli hárman, hogy most ne csináljuk, amit kitalált cselőd, de nem mi majd meglátját a következőn, úgyhogy inkább visszanyújtunk ahhoz, amit amúgy talán jobbunk.
4: Még egy meccs előtt húzni, akkor ama bizonyos.
3: Én már lemondom vezetőedző, én szerint sikerrel, úgyhogy világ előtt.

0: hogy átadom Marcinak a staffet.
1: Marci az szívóan, mert a Honvéd edzője eltírt, nem lehetett a parton. Ellen egy olyai bajnok, a BVS szető edzője Varga Dántkozik.
2: A kolok száma, amit elvesztem, alacsony a számot elvesztem sokkal. Az első nem, azért az 6 kapott kicsi volt, és leszűsítem, akkor összesen jobb lőttek a nők, mint mi. Egyébként 15-5 eredmény, mert a második fél időre jöttem a lőtgó. A lélektani pillanatokban jobban vizsgázott ma a Honvéd. Óriási tüzetek a játékaim, és nagyon mentő, és nagyon akar. A ségben meg a lélektanítok megélésen az állított. Tudjának a Honvéd szerintem végvezető hangadót, és én egy góllány, ez azt, hogy ők ha jobbak vannak, akkor lehet, hogy lett volna, hogyha 5 méteres megják itt, amik vizék a labdát, de összében mi vezetett az ellen jobban játszott, megjelen nyert. Nekünk pedig kell menni, hogyha ezt a meccset nyerjük, akkor pihentesen, itt legfébb jobb le van, a Jadrit meg úgy, hogy egy szombaton, hogy lenni akar, tösterhelés, mi is. Következő dolog ezt a mai élményt, ezt valahogy úgy dolgozzunk, együk el, hogy majd foglalkalám, vagy hétfőtől, most pedig azzal foglalkoznunk, hogy szombaton a rokuk elődön tovább tudjuk.
1: Az 5.-8. helyet Szeged Semmelweis 13 a pár hazállása, egy 1 kosárla, a hazai pályán 92 legyőzt Brecent a bajnokság NB1-ének helyosztján, ezzel megnyert párharc, szintén az 5.-8. helyet ment ez a mérkőzési lerharc. Az amerikai Brandon Rock 24 járult hozzá sikerhez, a főváros Alba Ferrarral találkozott az 5. helyet, az pedig a Soponnal játszik a dikért. Apropóson, a női ma 73-72-re győzött a bronzemért vívott harcban, így a harmadik helyen a tavalyi bajnok, a Brooks utolsó mérkőzését játszott a pályafutásán. A soproni Krassal Usz Péterrel beszélgetett.
3: Szerintem is sokkal jobb, mint a mérkőzés. Az első mérkőzés után észrevett, hogy minden csak 40 percen ért vég, és ez az első meccs nagyon sikerült, a második fejtettünk jól. Szóval a mai nap a fontosabb, elsőször elkezdünk erősen és agresszíven játszani a TF csapatban, és szerintem a napon sikerült, hogy nem kell menni sokat játszani még mérkőzést, és büszke vagyok, hogy megszereztünk érmet. Az egész szezonztől az egy nagy dolog ma este.
4: Az kívülről, hogy szerinte is nagy lettel vetett bele magad tégbe, az elejétől kezdve jól ismert játék. Erős dupla-duplával zárt a meccse, és hát tudjuk azt, hogy volt a pályafutásod utolsó találkozója, érzésekkel szültél, és mik az gondolataid így, hogy már a nyak a bronzérem?
3: Hát viszont az egész karim, az szerintem egy jó karrier volt, és minek van, ugye. Én úgy álltam, hogy itt a vége, és mindent adni, hogy amennyit tudok. Itt vagyok, és nem akarok befejezni, hogy nem szok, szóval ott a minden előtt, ez volt a legfontos, hogy az otthoni cset is, meg a magcset is lekoncentrálisatok, és úgy tudok be az egész szezon, meg az karrierem.
4: Mik a terveid az elkövetkező időszakra?
3: Szerintem a 25 év karrierem után azért egy évet tudok pihenni, szóval ha lesz valami, lesz nem, akkor pihenni fog. Most élvezni akarok a nyarat, meg a csalommal lenni, meg a kisfiammal lenni, suli is, szóval ez most nekem legfontosabb. Bár én szelkedik vagyok mindez, de ezért kis helyen kell először.
1: Az 5.-8. be a szújbú csata 5.-9.50, a szállás 1-1. A személyében magatott feladvezőttetett a kupa győz, bajnoki bronzék és Csaba Ruplabda csapa, a húves játékos hasas esten töltött élvonalbetán igazol fehérek. Isnóra tagja volt az Európa Liga másik helyén végig magyar válogatottnak is, a nemzeti csapatban eddig 12 alkalommal szerep. A 8. percben alagó bajnokokája elődőjében Bayern München PSG 0-1 Dembélé góljával vezetnek a pár jelenleg 6-4 összesítés. Ők tovább jut, azaz a budi döntőbe, hátra van rendes által 3 per.
5: Sportvilág, nap 26 óra 30 perctől.
1: Kikapott a Salak Pánisztón a előfordulóján Gálfi Dal, az osztrákova 5-6-2-4-re győződésbe jutott a 4-4. Udvadipa ellenben gyűlökezte, mégpedig Rossz Alex Kornyai ellen játszmában adott nyerni. A férfiak Jean Fabian viszont kiesett, a világ a 49. helyen ló 26 teniszező a Devir Oprivától kapott ki szedbe. A magyar színhosszoros olimpi 19-es világ és 19 Európa bajnok Janicsos a lánya, a 4 éves Mis indul a péntektől vanapig tartó szegedi világversenyen. A 40 éves ekkor több mint kéve az üzválogatottnál hozik edző, férje Dusev a szövetségi kapitány. A heti sportárok Dusev Janics Natasa elhogy 16 versenyzőt Magyarországra, így sokunk lesz a hétvég, de ahogy famazott, ez már a soha nem volt gond, hiszen nagyon szereti ezt a sportágat. Nemese interjú.
6: Mert én Uzbekisztánban azok edzők, idehozom 10 versenyzőt, akik nagyon sok számot fognak indulni, tehát szerint is olyan, talán 200 férfi, meg női nem tudtam hozni, mert negyedik lányan kapott vissza, minden szám indul, úgy versenyző, úgyhogy

0: sok a munkám lesz idén, és de tehát ez se volt nekem. Én szeretem a sportág, minden, ami jár, az csökletes dolog.
1: Ugye te dolgozol az özbek válogat mellett, férjed szövetségi kapitányként, kerülteti annak ide Üzbegisztán.
0: Szeretem kihívásokat. Én még Uzbékisztán előtt Kínában dolgoztam, és ott mi nagyon sok ilyen menedzseri problémát nem akartunk maradni. Én mindig szerettem az, hogy a jó közegbe dolgok és élek. Nekem nagyon fontos, ezért akartunk váltani, így lehetős gondolkoztunk, hogy mi tudjuk, hogy ott van egy olyan mai versenyző régen, aki több világbajnok és Oli negyedik, és gondoltuk, hogy Suzbé is na, olyan szinten vagy magas szinten genúzni kajzni, úgyhogy ez egy kiesként jött.
1: Mennyire érzed, hogy már tetek az asztal, mennyire sült fejteni a békkajak? És kell.
0: Mi ez a sport az nem lehető csak az érmeke, vagy döntőkkel, vagy bárvel, hanem mindig szerintem az a mai egy edzőnek, hogy a sportoló azt csinál, és megnyit a vezőnek az szemét, hogy hát magától, vel, magától állja meg egy edző, hogy tanulja, hogy csak sportos, hanem jól kedjen, mit tudom, elmenni bárhova is, hogyha mondják, hogy hát ez egy sport, igen, jó vélekedik, mit tudom én, ahhoz képest, hogy sportol. De mivel van egy tavalyi egy világbajnokos Milánó, én szerintem azzal is mérhetsz, hogy hát, hogyha akarunk megről beszélni. De én érzem is, tudom az, hogy én nagyon sokat segíteni a sportolnak, a se maguk is elvárja. Tehát én szerint ez hülyeség. A legjobb edző nincs. Én szerintem az a jó edző, aki tud segíteni, ha egy kicsit segíteni annak ernek, aki vált, és tudja, szí oda minap, oda megy minden nap az edzésre, és tudja, miért van ott, akkor annak edzőnek kell segíteni.
2: Dusanics Natalát hallották. A brit kormány vizsgálja a lehetőség Nagy-Britannia 2000-es években is olimpiát és ralimpiát rendezzen, adta hírül több országi minimum az illetékstérium kölésére hivatkozva. Első körben a fontos sebezőket vesz forsző alá, mint a lehetséges költségek, a társadalmi igazsági elő, és hogy milyen sikerrel kecsetne a jelentkezés. Az Egyesült Ága jövőben átolok több sportesemény is otthonra, és a kormány tervezi, hogy szigorúbb intézéseket foganatol a belépője, viszont eladat terén már a 28-as rúgó Európa-bajnokságon is bűncselek minősülhet a jogoslatlan viszadás. A magyar labdás hosszú súlyos betegség után fazekas az újpesti Dzsa és a magyar darúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizáró Újpestben udvarozott, egyszer nyert bajnoki címet Lilafehérekkel, egyszer a magyar népközi kupán háromszor elódította a idei címet, sőt, 1980 36 góllal európai ezüst cipős volt. Később kis egyébként játékumban is. A válogatottban kétszer lép pályára, az örökre hatodik hely játszott az 1978-80-es világbukságon. Öt kori anyérmét 1960-ban Megóvárosban nyerte. Most egy 24-ben beszélgettel emlékezni az Ekas Lárlóra, a Porter Notni Zoltán.
3: Bizonyára nagyon sokat melegedik, éppen a fanak lőtt, háromnál lőtt gólodat.
4: Hát én az egy unikum mérkőzés, egy rangon öt gólnél van, az után megérdezték a töröket, hogy mi volt remény a Fradi akkor, hogy megmondta a hálát, nekem jó volt, hogy az eredmény, úgyhogy jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a nézést, sportnak a tudósítását. 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset. Úgyhogy...
3: És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
4: Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbén Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot, úgyhogy...
3: A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti. Amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig

0: a 16-oson kívülre futva leterített.
1: Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktunk egymáshoz a paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyéskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabad rugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy a minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
0: A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
1: Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaba volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
2: Fazekas László 78 éves volt. Sérülés miatt nem indul a jövő szerdán kezdődő Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen Feldhoffer Bálint. A tavaly 7. helyen zárt, így legjobb magyarként fehér trikós Feldhoffer szerepelt a Bahrain Victorious előzetes keretében, ám a magyar körverseny közösségi oldalának bejelentése alapján a bringás az alpesi körverseny óta nem tudott felépülni, így kihagyni kényszerül a hazai megmérettetést. Véget ért a labdarúgó bajnokok ligája elődöntője, Bayern München PSG 1-1, Harry Kane az utolsó percekben még tudott szépíteni, így aztán 6-5-ös összesítéssel a Paris Saint-Germain jutott a fináléba, tehát a budapesti döntőben majd a címvédő párizsi együttes az Arsenal ellen fog mérkőzni. Egyébként ezen az összecsaváson Dembélé révén szerzett vezetést a címvédő párizsi csapat a 3. percben és a 94-ben tudott Kane egyenlíteni, de ez csak arra volt elég, hogy szépítsen a bajor együttes. Ez volt a Sportvirág, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Harcsás Gergely. A kijevi diplomáciai képviseletek esetleges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az olasz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor elkerülhetetlenné válik a Kijev elleni orosz ellencsapás. Maria Zaharova felszólította a világországait, hogy időben menekítsék ki diplomatáikat, ha Ukrajna beváltja korábbi fenyegetését. A francia elnök telefonon egyeztetett iráni hivatali partnerével, és szorgalmazta a Hormuzi szoros megnyitását a kereskedelmi hajózás előtt. Erről Emmanuel Macron számolt be közösségi oldalán. A francia államfő arra kérte az iráni elnököt, hogy vizsgálja meg a francia-brit tervet egy olyan nemzetközi misszió létrehozására, amely megteremti a biztonságos közlekedés alapjait a térségben. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajó utasai közül eddig hárman haltak meg, többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajó eddig nem köthetett ki a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormánytól engedélyt kaptak arra, hogy Tenerifén a partra menjenek, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után teszi le az esküt. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyvolvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Kigyulladt az akácerdő aljnövényzete Hajdú-Sámson külterületén, a lángok átterjedtek a fenyvesre, és méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók 3 vízsugárral fékezték meg, közölte a katasztrófa védelem. Végül az időjárásról. Egyre több gomoly felhő képződik, éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kellemes, koranyári idő lesz a következő napokban is. Hírekkel legközelebb éjfél után jelentkezünk 23 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: Délelőtt. Vannak olyan gyerektáborok, amelyek nem rendelkeznek a működéshez szükséges engedélyekkel, pedig szigorú előírások léteznek a felügyeletre, az étkeztetésre, az egészségügyi körülményekre és a programokra is. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a gyermektáboroknak, és miként tudjuk ezt ellenőrizni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Digitális lábnyomaink.
3: Hova szoktad menteni a képeket? A telefonra vagy a felhőbe?
4: Amíg volt tárhely a felhőbe, addig a felhőbe, aztán amióta elfogyott, azóta az eszközöm van. Van egy csomó minden, amit törölni is akartam, csak így mindig elfelejtem.
5: Mindent lefotózunk, és több ezer képet tárolunk a telefonunkon, amelyeket soha nem nézünk meg. Vicces kérdéseket teszünk fel a mesterséges intelligenciának, és ha tehetjük, pár havonta cseréljük az elektronikus eszközeinket. De mekkora energiafelhasználási igénye van ennek a kényelemnek?
0: A háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Csütörtökön délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
6: A Made in Hungária 100. előadása a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk Fekete Gábor, a teátrum művésze. Kihirdették a 35. Művészetek Hölgye programját, és Hofi 90 címmel különleges koncertre készül a Cotton Club Singers.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
8: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
7: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
9: A mostani volt az egyik legszárazabb. Április 1901 óta országos átlagban az ilyenkor megszokott csapadék mennyiség mindössze tizede, vagyis 4 mm hullott le egész áprilisban. Több olyan automata állomás is volt, ahol egyáltalán nem mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Többek között Encsen, Püspökszilágyon, Budapest egy részén, Jászapátiban és a Kékestetőn sem. Az áprilisi asszály Magyarországon már most kritikus helyzetet teremtett a mezőgazdaságban, mivel a talaj felső rétegeiből helyenként akár 80-120 mm nedvesség is hiányzik. Hogyan lehet védekezni a károk ellen, és hogyan lehet felkészülni a jövőre? Erről is beszélünk a következő szűk fél órában. Jó napot kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Cseh Tibor Andrást, a MAGOSZ főtitkárát. Jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok!
9: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát kényes a téma, és igazság szerint valahonnan onnan kellene indulnunk, hogy az elmúlt években azért már voltak aszályos évek, az elmúlt 4-5 évet, hogyha nézzük, aztán volt most mögöttünk egy olyan tél, amikor sok volt ugyan a csapadék, de hol van már a januári csapadék? Na, hol van a januári csapadék?
10: Sajnos ki kell jelenteni, hogy egy hosszú távú tendenciában, egy hosszú távú átalakulásban van a magyar klíma. Egyes mértékadó szakértők szerint 30 éven belül Magyarországnak a klímája a mostani Törökországéval lesz megegyező. A mi erdész kollégáink már Törökországba mentek ki szaporítóanyagért, nyilván a fa esetében ez egy hosszabb tenyész idővel jár, és ők már arra a klímára optimalizálják az új ültetvényeket. Azt kell mondani, hogy mióta meteorológiai adatokat mérünk 1901 óta, tehát egy bő 130 év óta látunk tisztán, igazoltan, hogy milyen adatok, meteorológiai adatok állnak. Az elmúlt 130 esztendőben az öt legszárazabb év és az öt legmelegebb nyár az elmúlt 10 évben volt. Tehát felgyorsultak ezek a folyamatok. Korábban is volt erre példa, talán kevesen tudják, 1952-ben volt egy óriási asszály, ami utána a szocializmusban a padlássöpésbe indult, és ez az asszály is főleg vidéken előokozója volt az 56-os forradalomnak. De nyilván azért itt 10 év, 15 év, 20 év eltelt ezek előtt, ezek között az osztályos, rendkívül osztályos évek között. Viszont 2022-ben tapasztaltuk meg először is, akkor is azt gondoltuk, hogy ez egy egyedi eset lesz, és aztán visszatér a klíma ugyanabban a helyzetében, mint ami a korábbi években volt. Viszont a példa azt mutatja, hogy ezek a legszárazabb évek és legszárazabb nyarak, ezek mind-mind az elmúlt évtizedben voltak, és az elmúlt 5 év ebből szempontból igencsak kritikus. A talaj mostani állapota, most ugye április végén, május elején, ez az augusztusi állapotnak megfelelő. Tehát az, hogy egész áprilisban nem esett az eső, ez nyilván megviseli a növényeket is, erről gondolom, hogy még fogunk beszélni, de alapvetően megviseli az embereket is, megviseli az ivóvízellátásunkat, és megviseli sajnos, ami a témánk szempontjából legérzékenyebb, a nagy folyóinkat is. Mert önmagában nem az öntözés, vagy nem a gazdálkodás az, ami meghatározza, a gazdálkodásnak a módja határozza meg, hogy tudunk-e jövedelmezen termelni Magyarországon, hanem a vízháztartás. Tehát tudni kell, hogy a növény, hogyha öntözök is, akkor nem csak felülről kapja a vízutánpótlást, hanem az alsóbb talajrétegekből is. Ugye azok a mozgások, azok a vízmozgások, amik a talajban vannak, és gyakorlatilag itt most felülről nincsen csapadék, és a talaj vízszint is kritikusan lecsökkent. Ez elsősorban a nagy folyóink alacsony vízállásának köszönhető.
9: No, folytassuk akkor ott, amiben már ön is belekezdett az előzőekben, hogy ez az áprilisi aszály, ez most mit vetít előre? Milyen mezőgazdasági termékek lesznek érintettek ebben az áprilisi aszályban? Mi az, amit meg fog viselni különösebbképpen? Mert ugye itt most arról van szó, hogy aztán milyen lesz az a termés, amire számítani kell.
10: Ugye, fontos tudni, hogy alapvetően az őszivetésű és tavaszivetésű növényeink vannak, az őszivetésű például egy őszi búza, vagy egy őszi árpa, tavaszivetésű például egy kukorica, vagy egy napraforgó tavaszi árpa például. Az őszivetések eddig azt gondolom, hogy pozitív képet mutattak, nyilván a téli csapadék is, a hó és az azt követő eső is segített a keléseknek az állapotán, tehát egy bizakodtunk egy erős évben, de sajnos ez az április nem csak a tavaszi vetésüket viselte meg, hanem azokat a növényeket is, amiket már ugye ősszel elvetettünk, a gyökérzóna már mélyebben van, tehát elvileg jobban bírniuk kellene az aszályos időszakot, de sajnos már az őszi búzán, az őszi árpán is láthatók, erősen láthatók egyébként a terméscsökkenésnek a jele, és ami igazán kritikus, azok a tavaszi vetésű növények. Tehát sajnos a kukorica esetében, ami korábban egy sikernövényünk volt, a vetés területe, tehát hogy mekkora területen vetik ezt Magyarországon, itt az elmúlt 5-6 évben gyakorlatilag közel a felére csökkent le a kukoricának a vetés területe. A kukoricáról azt kell tudni, hogy alapvetően nagyon jól értékesíthető, a takarmányipartól kezdve, de csemeg a kukoricát nyilván humán felhasználásra is használnak, sőt egyébként üzemanyag, tehát energetikai előállításra is felhasználják. Tehát egy rendkívül piacképes termék, nem véletlenül volt ez Magyarországon a legnagyobb területen vetve, de sajnos a kukoricának a vetésterület, ami ugye nyilván a legvízigényesebb növény, és a legtovábban kint a földeken, végig gyakorlatilag a nyári hőségben végig kint van a földeken, a gazdák belátták, hogy sajnos ezt jövedelmezően nem lehet már termelni nagyon sok területen, az Alföldön, az Alföldnek a jelentős részén már egyáltalán nincsen a kukorica termesztés. A másik a napraforgó, ami eddig egy mencsvár volt a gazdálkodók számára, alapvetően szintén jól piacosítható termék, és a kukoricához képest eltérő a vízigénye, tehát kisebb a vízigénye, de hát sajnos a szomorú dolog az, hogy hát nem szomorú, de hát ez a helyzet, hogy minden növénynek szükség van vízre, és most nem csak a kukorica vetések, hanem napraforgó vetés is megviselhet ez az időszak, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, itt nem csak a növénytermesztésről kell beszélnünk, azok az állatok, amiket kihajtottak, ugye nem régiben a legelőkre, én már beszéltem olyan gazdálkodókkal, több gazdálkodóval is, akik most már erősen fontolgatják, hogy visszahajtják az állatokat, mert nincsen fű a legelőkön.
9: Ha nincsen fű a legelőkön, akkor mivel etetik, mivel táplálják az állatokat? Itt haszonállatokról van szó.
10: Persze, nyilván amivel télen.
9: Tehát de ezek... az is elfogy egyszer.
10: Hát nyilván azért vannak, tehát nyilván ablakfogyasztó, tehát ablakot lehet vásárolni a piacon. Tehát ez nem száraz takarmányt lehet vásárolni továbbra is a piacon, de nyilván az látszik, hogy ezeknek az ára jelentősen megnőtt. Tehát, hogy ha kell, akkor nagyobb távolságról, akár külföldről is lehet szállítani egyébként bálákat, de a probléma az, hogy ezeknek ezeknek a költség, ami szintén felmegy ebben az időszakban, jelentősen megdrágítja az állattenyésztést is, de itt azt gondolom, hogy mindenki arra rendezkedett be, hogy lehetőleg saját magának termelje meg a takarmány alapanyagot, vagy a szálas takarmányt, és sajnos ebben az időszakban most ez is erősen kockázatossá vált.
9: Beszéljünk még egy kicsit a gyümölcsösökről, mert az az érdekes helyzet állt elő itt is, hogy víz nincs, a napokban viszont volt fagy vagy fagy közeli állapot. Ez hogyan befolyásolja majd a termést?
10: Én előre bocsájtom, hogy a mostani interjúban nem csak a problémákat szeretném felvillantani, mert gőzerővel dolgozunk olyan megoldási javaslatokon
9: most
10: is.
9: Csak, igen, de megmutatjuk azt, fel. Hogy mi a probléma, jó. Aztán majd utána haladunk a pozitívumok okay. irányába.
10: A fagy esetében két típusú fagyról beszélhetünk. Az egyik a talajmenti fagy, amikor alapvetően a talaj lehűlése okoz fagyokat, és a másik a szállított fagy, amikor a talajnak a hőmérséklete önmagában nem indokolná a fagy közeli helyzetet, viszont olyan légörvény érkezik be a terület fölé, amivel nyilván egy jóval hidegebb levegő áramlik be. És hogy én kérdeztem idősebb gazdálkodókat, hogy

0: alapvetően a pólusnak a körforgása az a szakértők szerint lelassult. És ezek a hideg légtömegek gyakorlatilag a forgásnak a lelassulásával leszakadnak az északi sarkról, és ezért érkezik be egy április közepén, egy május elején is, gyakorlatilag egy tavaszi időszakba, amikor nappal már azért megfelelő hőmérséklet van, érkezik ez a szállított fagy. És a szállított faggyal az a probléma, és most ez pusztított egyébként Bács-Kiskun megyében is. Én a napokban voltam kint, gyakorlatilag 100%-os kár van a szőlőültetvényekben is, a gyümölcsültetvényekben is, talán a bodza, amit még meg tudtak fogni. De alapvetően, ahogy vérekeznek a gazdálkodók, ez van kémiai megoldás is, tehát olyan lomtárgyákkal permetezik be egyébként a tőkéket, amivel pár fokot lehet fogni a helyzeten. Vannak most már szélgépek, tehát a technológiai oldalról azt gondolom a gazdák jól felkészültek, de ezek a megoldások, például az a szélgép is, ami megforgatja a levegőt, ezek mínusz 3-4 fokig működnek, de inkább mínusz 1-3 fokig működnek. És ami most volt, az egyik pillanatról másikra, gyakorlatilag egyik óráról a másikra, plusz 1 fokról mínusz 5 fok alá süllyedt a hőmérséklet, és bárhogyan vérekeztek az emberek, nyilván füstöléssel, lomtrágyázással, szélgépek alkalmazásával senki nem tudta megvédeni a termését. És sajnos erre kell felkészülnünk, hogy a klimatikus változások nem csak az asszályban jelentkeznek, hanem ezekben a rendkívüli időszakokban is, és azért tegyük azt is tisztába, hogy az elmúlt időszakban a magyar fajtanemesítés, gyümölcsfajtanemesítés, az azt tudom mondani, hogy az elmúlt 30 évben forráshiány miatt leépült, és a magyar termelők nyilván a mediterrán fajtákhoz, Olaszországból, Franciaországból tudták behozni a fajtákat. És azért ki kell jelenteni, hogy ezek a fajták nincsenek, nem tudnak alkalmazkodni a magyar klímához. Nyilván korán kezdődik ott a meleg idő, Olaszországban is, de a fagyokra nincsenek felkészülve, nem alkalmazkodnak ezek a fajták, és ezért nekünk a fajtaváltásban is kell gondolkodnunk. Nyilván ez egy költséges dolog, de itt azért komoly feladatok vannak a gazdálkodók előtt is.
1: Ugye ez egy nagyon összetett kérdés lesz, majd nyilván az is egy másik kérdés, hogy ezt mennyi idő alatt lehet megvalósítani, mert ahogy mondta, hogy részben ugye itt a fajták tekintetében is változtatásra lesz szükség, aztán a vízpótlás tekintetében is, hiszen beszéltünk arról, ön is említette itt adás elején, hogy nem csak a földből, hanem a folyókból is hiányzik a víz. Hogyan lehet a folyóba vizet varázsolni, hogyha nem esik az eső?
0: Igen, tehát a vízgazdálkodásnak a kiépítéséhez, vagy helyreállításához két dolog szükséges. Pénz, meg víz. Reméljük, hogy az első meg lesz az új kormány alatt. Meglátjuk. Nem feltétlenül vagyok bizakodó. Víz pedig úgy látszik, hogy nincs. És minden terv, tehát én azt gondolom, ami sikeresen indult a tavalyi évben a Vizet a tájba program, ami azt jelenti, hogy a vízbőséggel járó időszakokban, tehát a téli magasabb vízállás esetén kiengedik ezekből a nagy folyókból, vagy a csatornaszakaszokból a vizet a mély fekvésű területekre, és ott ezek a területek nyilván javítják a vízháztartást, de ez pozitívan hat az állat és a növényvilágra is. Tehát, hogy, de ezt is csak akkor tudja az ember, akkor tudja a vízügy megtenni, hogyha egyébként van elegendő víz. És most sajnos látva a téli vízállást is, gyakorlatilag nem csak nyáron, hanem egész télen rekord alacsony vízállás volt a Tisza teljes szakaszán. Hát lehet látni egyébként, hogy a Duna felső szakaszán is van, ahol egyébként át lehet sétálni a Dunán. A Tiszáról már nem is beszélek, mert évek óta téma ez. És alapvetően a probléma nem csak az, hogy kevesebb víz van a felszínen, kevesebb víz jut a csatornákba, az öntöző csatornákba, hanem az is, hogy azzal, hogy a Tiszának a vízszintje egyharmadával csökkent, és sajnos ez egy nagyon szomorú tény, ezzel a Tisza nemhogy feltölti a környékbeli talajokat vízzel, hanem elszívó hatással bír. Tehát a talaj vízszínek a csökkenése az egyértelműen a Tisza vízszintjének a csökkenésére vezethető vissza. Ezzel együtt nyilván a kisebb folyóknak, a kisebb patakoknak, a csatornáknak a vízszintje is lecsökken, és sajnos itt azzal szembesülünk, hogy aki mondjuk felszín alatti vízből, tehát kútból öntözött, és szerintem nem szabad ezt a technológiát elvetni, mert nincs mindenhol víz, sőt, ahol mezőgazdasági területeink vannak, főleg az Alföldön, a döntő többségében nincs felszíni vízkivétele lehetőség. És sajnos a vízszint csökkenésével a talajvízszintek is csökkennek, ezt szerintem látják az emberek a kutakban, és itt egy összetett problémáról kell beszélni. Az egészet mindenképp a nagy folyóink vízszintjének a megemelésével kell kezdeni. Az az alapja az egésznek. Lehet bármiről beszélni, de ha nagy folyóinkban nincs víz, akkor nincs felszín alatti víz se, nincsenek a csatornákban se vizek. Nincs élet.

0: Egy másik műsorban beszélgettünk mi arról, ugye a jó reggelt Magyarországban, hogy a vizek vagy a folyók medrének a megemelése lenne, vagy lehetne az egyik módszer. Hogy kell ezt elképzelni, és mekkora szakaszon, és hol kell megemelni ezt a medret, mennyiben, és hogyan segít ez abban, hogy hogy végül is ne a talajból szívja el a folyó a vizet.
1: Itt van két külső körülmény, ami a történelmünkből fakad. Az egyik az, hogy a környező országokban, így Ausztriában, Szlovákiában, Romániában, de éppen Szerbiában is van duzzasztás. Tehát megemelik a vízszinteket. Hát jól látják az emberek egyébként Békés megyében, hogy a Maroson alig érkezik be víz, mert a románok megfogják a vizet a saját szakaszukon. A másik körülmény az, hogy nyilván itt az elmúlt 30 évben történtek olyan dolgok, itt most Bős Nagymarosra gondolok, ami sokakban negatívan égett be, és valóban az a technológia, amivel azt a duzzasztást megvalósították, az az alsóbb szakaszokon, a magyar szakaszon rendkívül környezetkárosító volt. De eltelt közel 30 év, és a technológia fejlődött annyit, hogy most már nem kell ilyen mérvű beavatkozás ahhoz, hogy egyébként a vízszinteket meg tudják emelni. Ugye szoktunk erről beszélni, hogy a fenékküszöböket. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan műtárgyakat helyeznek el a folyónak a medrében, az alsó medrében, amivel gyakorlatilag lehet, amikor kevesebb víz, akkor ezeket jobban meg tudják emelni, amikor viszont vízbőség van, akkor ezeket lehet optimalizálni a vízbőséghez. És gyakorlatilag ezzel lehet egy olyan helyzetet kialakítani, amivel nem avatkozunk be károsan a környezetünkbe se, és azt gondolom, hogy gazdasági és ivóvízellátási szempontból is megfelelő helyzetet teremt. Azért én felhívnám a figyelmet a Tiszatóra. Szerintem sokan járnak a hallgatók közül arrafelé, én magam is rendkívül szeretem, egy páratlan növény és állatvilággal rendelkezik, azért, mert egyébként meg tudták fogni ott a vizet, és gyakorlatilag a környéknek a vízellátása az teljes mértékben biztosította vált.
0: Értem, de bocsásson, hogy éppen tavaly vagy tavaly előtt ott csónakáztunk a Tiszatavon, ahogyan is említette, páratlan természeti értékek vannak, egyébként érdemes megnézni, amíg van Tiszató, mert hogy ott is azt mutatták szakemberek, hogy 1,5 méternyi víz hiányzott a tóból.
1: Igen, csak a Tiszatónál megvan az a lehetőségünk, hogy rugalmasan tudjuk beállítani egyébként a vízszintet. Tehát, hogyha Tiszának az alsó szakaszán, például Szolnoknál ivóvíz ellátási problémák vannak, vagy egy aszályos időszak van, akkor abból az ott betárolt vízből lehet leengedni. És gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy ez az, ami megmentette az előző a korábbi néhány évben a magyar mezőgazdaságot. Hogy tudták szabályozni egyébként a Tiszató vízszintjének és az abból leengedett víznek a mennyiségét.
0: A holtágoknak milyen szerepe lehet a vízellátás biztonságába? Ugye ezek a holtágok akkor alakultak ki, körülbelül 170 van Magyarországon, ahogy én ennek utána néztem, még a 19. században, amikor szabályozták ugye a folyókat. De ezeket megfelelően, szóval hogy ezt tudja-e használni Magyarország, ezeket a holtágokat, vagy leginkább csak turisztikai célja van?
1: Minden ilyen vízmegtartási megoldás az segíti a helyzetet. A kérdés az, hogy hogyan priorizálunk, tehát hogy mit sorolunk előre, milyen megoldást. Azért azt látni kell, hogy itt az a vízmegtartási program, ami a korábbi években is tervezésre került, ez olyan 1500-2000 milliárdos költséggel járna. És amikor az Európai Bizottságnál benyújtotta Magyarország a támogatási kérelmét, akkor a bizottság elutasította ezt a kérelmet, arra hivatkozva, hogy egyébként az öntözés az károsítja a környezetet, csak azt nem vette figyelembe az Európai Bizottság, hogy itt nem csak a gazdákról van szó, hanem az a környezet, ahol ha egy csatornában nincsen víz, ha egy holtágban nincsen víz, ha egy patakban nincsen víz, ott nem lesz élet sem. Nem csak az embereknek, az állatoknak, a növényeknek sem. És a legnagyobb probléma most az, és ebből a szempontból is segítenek a holtágok is, hogy nem feltétlenül kell öntözni, nem mindenkinek kell öntözni. Az öntözés egy drága dolog. Komoly költséggel jár, mind energia oldalról, mind pedig kiépítési, vagy pedig engedélyezési oldalról. Ha már a csatornák önmagukban feltöltésre kerülnek az országban, akkor több százezer hektárt csak önmagában a kipárolgásra meg tudunk védeni. Tehát a legnagyobb ellenségünk az a légköri asszály, és ezt kell csökkenteni, ezért kell feltölteni a csatornákat, a folyóvizeket, a holtágokat, de ehhez víz kell. Ez a legfontosabb, víz kell.
0: De hát a légköri asszály is tulajdonképpen az adott körülményektől függ, hogy milyen idő lesz. vagy milyen idő várható? Egy szelesebb vagy naposabb, szárazabb időszakban felgyorsul a kipárolgás is.
1: De ez önmagában nem probléma, ha ezeket a vizeket vissza tudjuk pótolni. Tehát önmagában, ahogy nekem mesélték, az Alföldön korábban nagyon sok tócsa, kis mocsár volt. És nyilván a kipárolgás miatt annak is meg volt az oka, hogy Széchenyék az 1800-as évek közepén miért végezték el a Tisza szabályozását. Én néztem ezeket a térképeket 1800-as évekből, gyakorlatilag olyan települések, olyan városok voltak teljes időszakosan víz alatt, mint mondjuk Karcag, mint mondjuk Püspökladány, Debrecennek egy jelentős része időszakosan vízborított volt. Tehát gazdasági értelemben akkor annak volt a racionalitása. Talán most a másik irányba kell visszafelé indulnunk, de itt is tartani kell ezeket a szinteket. Az egészen biztos, hogy ezt az átfogó feladatot csak és kizárólag állami oldalról tudják összehangolni és elvégezni. A nagy probléma most az, hogyha egy csatornaszakasznak a tulajdonjoga részben, állami részben, magán vagy önkormányzati tulajdonban van, akkor hiába történik még az állami szakaszon a felújítás, a karbantartás. Ha ezt a magánszemély tulajdonos nem csinálja meg a saját szakaszán, akkor a víz nem fog tovább menni.
0: Most azon gondolkoztam, hogy milyen mulasztások történhettek itt, de nyilván ezt most nem a mi dolgunk felderíteni, hogy milyen mulasztások történhettek az elmúlt 25-30 évben, mert például 30 évvel ezelőtt még szolnoki újságíróként hát árvizekről számoltunk be. A vízügyi szakemberek a belvizeket próbálták kezelni ilyenkor márciusban, áprilisban, vagy talán még májusban is, most pedig már az asszályról beszélünk. Ez hosszú távú, és majd egyszer talán erről is szó lesz, viszont nagyon fogy az időnk, és szeretném, hogyha még beszélnénk azért egy kicsit a Mercosur megállapodásról. Mert hogy május 1-től ideiglenesen ez életbe lépett, és ugye beszéltünk arról itt az adás elején, hogy azért lesznek olyan mezőgazdasági termékek, amiket érint, például a kukoricát, nem mondta ugyan, de én azt olvastam, hogy a cukorrépa és a szója is beletartozik majd ebbe a körbe, mert hogy az is érkezik majd Európába ezekből a dél-amerikai vagy latin-amerikai országokból. Jó ez nekünk, hogy a saját termelésünket most ez kipótolja majd, vagy visszafogja?
1: A Mercosur megállapodásnak van gazdasági racionalitása. Ezzel kell kezdeni, mert a német autót, amire nyilván a magyar autóipar is épül, hogy a gyógyszereket, európai gyógyszereket, vastermékeket nyilván ezeket el kell adni valahol. Ezt szorulunk ki Kínából, szorulunk ki Észak-Amerikából, új piacokat kell keresni. A probléma az, hogy ezért az Európai Unió feláldozta az élelmiszerbiztonságát. És ez innentől kezdve nem csak a gazdák ügye, hanem legalább annyira a fogyasztóknak a kérdése is. Arról már van vita, hogy egyébként az a mennyiség, ami vámmentesen beérkezik, hogy az mennyire lesz romboló az európai piacokra, de azt látni kell, hogy nem csak egy irányból érkezik termék, érkezik Ukrajnából, Marokkóból, Törökországból, majd érkezni fog most Ausztráliából, velük is szabadkereskedelmi megállapodás lesz, de az igazán fájó, mert szerintem mindenkinek fel kell készülnie, hogy ezek a termékek érkezzenek bármely pontjáról a világnak, el sem érik, meg sem közelítik az európai élelmiszerbiztonsági előírásokat. Számos olyan növényvédőszert, hormont és antibiotikumot használnak például Brazíliában vagy Argentínában is, amiket az Európai Unióban évtizedek óta betiltottak, és ezek a termékek, ezek jellemzően az északi kikötőkbe érkeznek be, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, ott a visszajelzések alapján kb. 1-2%-át tudják ellenőrizni a beérkező szállítmányoknak, és nem fogjuk látni a boltok, vagy az áruknak a címkéjén, hogy egyébként az Brazíliából vagy Argentínából jött, ennek javarésze a vendéglátóiparba és a feldolgozóiparba kerül, és van egy olyan uniós szabály, ezt is már sokszor elmondtam, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy terméknek, egy feldolgozott, egy hústerméknek, egy lisztnek, bárminek a címkéjén nem az alapanyagnak a származási országát tüntetik fel, hanem a feldolgozásnak helyét. Így lesz egy brazília csirkéből holland csirkesonka. És nem vagyunk tisztában fogyasztók, hogy mit fogyasztunk.
0: Na de akkor ez most teljes egészében átírja az Európai Uniónak az eddigi minőség ellenőrzési és termékbiztonsági törvényeit vagy jogszabályait, amelyeket be kellett tartani az elmúlt években. A magyar gazdáknak, a német gazdáknak, a lengyel gazdáknak, gyakorlatilag mindenkinek az Európai Unióban.
1: Nem állhat minden szállítmány mellett egy élelmiszerbiztonsági ellenőr. Ez
0: de bocsáss meg, ezt fogja valaki ellenőrizni? Hogy mi van abban az adott termékben?
1: Alapvetően az élelmiszerbiztonsági rendszerben vagy bejelentés alapon, vagy pedig rutin ellenőrzések alapján történik az ellenőrzés. Ez így van Magyarországon, így van Európa bármely másik államában is. Ezek a termékek viszont akkora mennyiségben érkeznek be, és mondanám, hogy ez egy lassú átalakulás, de itt az elmúlt 10 évben gyakorlatilag ránk robbant a világ. Ránk robbant az ukrán gabona, ránk robbant a brazil csirke, ránk robbant a marokkói paradicsom, meg a paprika, meg az egyiptomi szamóca. Hogy most időszakja. De a lényeg az, hogy ezeket nem lehet ellenőrizni, és én azt gondolom, hogy ezek nem rövid távú problémákat fognak szülni, hanem krónikus betegségekhez fognak vezetni. Sajnos jól látható egyébként az európai betegségi statisztikákban is, hogy radikálisan megnőtt a daganatos betegségeknek a száma. És ezek a folyamatok sajnos fel fognak gyorsulni, mert amiket az Európai Unióban megléptek, és nekünk nem ezzel van a bajunk, hogy betiltottak egy artrozint vagy egy klorprifoszt, hanem hogy nekünk tilos, és akivel nekünk versenyezni kell a piacon egy ukrán vagy egy brazil termékkel, azoknak meg szabad.
0: Bízom benne, hogy tudunk majd még beszélgetni erről a kérdésről, mert nagyon fontos. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóinknak pedig valamennyi munkatársam nevében a figyelmét köszönöm. Minden jót, Cseh, te beletett hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.

150 évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen is felgyenesen keresztül erre a térre, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztárk.

0: A Gyenesdiási nagymező, a Keszthelyi hegység egyik legkedveltebb erdei kiránduló pontja, ez a mai helyszínünk. Jó napot kívánok! Egy nagy réteg sétálunk, mellettünk fenyőfák, és megyünk éppen egy kilátó felé. Ez a kérdés talán már szóljon Hoffmann Pálhoz, aki a Keszthelyi erdészet igazgatója, hogy melyik kilátó felé vesszük akkor az irányt?
1: A Festetics kilátó felé indulunk el. A Festetics család az itt a Keszthely és környékének a meghatározó főurai voltak, sokat köszönhet nekik a város és a térség. Így aztán adta magát, hogy róluk legyen elnevezve a kilátó is, ami panorámát biztosít Keszthelyre és a Balaton nyugati csücskére.
0: És azon a kaptaton kéne nekünk felmenni.
1: Van egy kellemesebb lehetőség is, ha azon az úton megyünk föl.
0: Éljünk vele. Következő kérdés már akkor szóljon Gál Lajoshoz, aki Gyenesdiás polgármestere, hogy hely Bédi? Tehát a terep ismerős?
2: Igen, én a település szülötte vagyok. Alapvetően itt gyerekeskedtem, itt nőttem föl. Nem is messze lakunk innen a kilátótól, a nagymezőtől. Ha lehet azt mondani, felgyenesi vagyok, született felgyenesi, és hát nagyon szeretjük az erdőnket. Rengeteg bunkert építettünk itt a fenyőerdőben, itt a molyhos tölgyesek, karzbokor erdő között. Nagyon szép sziklakibúvások vannak, tehát táji természeti értéke is óriási a területnek.
0: Na akkor ezt már Jagica Attilának intézem ezt a kérdést, aki a Bakonyerdő főmérnöke, hogy elméletileg ez korábban ilyen művelési, ilyen mezőgazdasági terület volt, ahol mi most sétálunk.
3: Igen, de 1976 óta már a Bakonyerdő ZRT akkori jogelődje, a Balatonfelvidéki Erdő és a Feldolgozó Gazdaság már elkezdte ezt a fajta átlényegülést, ahol elsősorban a környékbeli lakosság és az ideérkező vendégek kiszolgálása és kellemes környezet kialakítása volt a cél.
0: Ugye ez egy szabadidőpark, ahol mi most sétálunk, konkrétan a kilátót már említettük, azon kívül én még tudok tornapályáról, szalonnasütőről, mi minden van még?
3: Igen, ez egy neves közjóléti létesítményünk a rendes szakkifejezések szerint. Hát ahogy ön elmondta, minden található, ami ezt az aktív és a természetben történő időtöltés segíti, és nagyon kedvelt, a kilátón van látogatószámláló, itt átlagosan 23 ezer ember fordul meg egy évben, beséseink szerint 150 ezer ember megfordul a nagymezőn is, rengeteg és állandó a vendég.
0: Ahol mi most vagyunk, ez egy ilyen központi helység, itt van előttünk a rengeteg leülési lehetőség, a padok, az asztalok, ott vannak a csúszdák, de hányféle felé ágazhatunk el? Gál Lajos polgármester.
2: Sok felé el tudunk jutni, de talán onnan kezdeném, hogy 150 évvel ezelőtt a festeticseknek egy kedvelt kiránduló helye volt, és alapvetően ide szeretett ugye annak idején a gróf, később a herceg is a párjával kikocsikázni. Egy kocsi út vezetett ki Keszthelyről egészen egy felgyenesen keresztül erre a térre.
0: Volt ízlésük.
2: Igen, és gyönyörű hely volt, és akkor kezdett kialakulni ez a gyönyörű tisztás. És később ugye a 60-as években ki lett ugye bontva, ki lett szélesítve, később sok minden közjóléti szempontrendszer szerint kiépült, ilyen volt a főmérnök úr által említett Festetics kilátó 1976-ban, és ugye a 70-es években még működtek azok a bányák, amelyekre le lehet jutni, gyönyörű futurisztikus helyszínként, igazi eróziós árkokkal szabdalt, nyílt dolomit sziklafejtés volt itt, vagy bányaművelés volt itt régen, tehát le lehet jutni innen két bányaterületre, és természetesen el lehet indulni egy 16 állomásos tornapályán is, a kardiotanúsfőnnyel együtt, amit igazgató úr említett, és én azt gondolom, hogy számos szempontrendszer szerint föl lehet ide érkezni, jól lehet magát érezni a családnak, egy-egy személynek, hiszen itt van játszótér, vannak szalonnasütők, padok, pihenők, esőbeálló, és számos kisebb-nagyobb túrát lehet tenni itt a térben.
0: És a negyedik beszélgető társam pedig Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke. Hogyan kapcsolódik a nagymezőhöz?
4: Egy civil szervezet úgy tud kapcsolódni itt az erdészethez, illetve magához, a Keszthelyi hegységhez, hogy mi civilként élvezzük a közjólét adta lehetőségeket és az erdészet, illetve a Bakonyerdőnek a fejlesztéseit, és hát mi is szeretnénk tenni azért, hogy mi is igénybe tudjuk venni magát az erdőt, tehát így a turista utak, illetve pont a nagymező és térségének a mondjuk egy ilyen karbantartásában tudunk segíteni.
0: Tehát akkor azt a jelzést, amit ott látok, az a kék-fehér kék, azt például önök festették fel?
4: Igen, így a hegységben a kék, sárga, piros, zöld jelzéseket is.
0: Én nem tudom, mennyire tájékozódnak jól, én nagyon nem. Amíg ez nincs kifestve, addig én biztos vagyok benne, hogy eltévednék. Akkor ez ilyen kulisszatitokként, akkor hogy működik? Térképpel vagy mobiltelefonnal járják az erdőt és festik az útvonalat?
4: A Magyar Természetjáró Szövetség, ők a koordinátorok és ők a felelősek a turista utakért az országban. Ezek a túra útvonalak térképeken, tehát régen még papíralapú térképeket tudtuk segítségül hívni, most már van mobil applikációs fejlesztésük is, tehát interneten térképek találhatók, amin ugyanúgy fel vannak jelölve a túraútvonal jelzések.
0: Annyit módosítottunk a mi terveinken, hogy minek után a kilátó az felújítás miatt le van zárva, megegyeztünk, hogy elindulunk az úgynevezett kardióösvény felé. Hoffmann Pálnak kérem ebbe a segítséget, hogy kardióösvény mitől kardióösvény?
1: Kardióösvénynek az a funkciója, hogy kiszűrje a lakosság természetjárók közül azokat, akiknek kardióügyi vérkeringési problémája van.
0: És egyben edzőpálya?
1: És egyben edzőpálya is, és egyben kinn a természetben. Pulzusszámméréssel, általános állapot felméréssel olyan információkat tudnak gyűjteni a szaktudással rendelkező orvosok, amiből megállapíthatják, hogyha valakinek komolyabb felügyeletre vagy orvosi vizsgálatra van szüksége.
0: De ez azt jelenti, hogy akkor az ösvény össze van kötve valahogy az orvosokkal? Vagy ha én azt mondom, hogy a fedélyig bírtam, akkor onnantól az orvos tud következtetni?
1: Egy űrlapot visz magával, aki vállal, hogy végigjárja a kardiótanösvényt, és a tanösvényen lévő utasítások szerint végezze a feladatokat, illetve kitülti ezt az űrlapot, és utána az orvosok fogják átvizsgálni, és kiszűrik belőle a veszélyeztetett vagy kockázatos pácienseket.
0: Tényleg közben azt nézem, hogy a kollégájuk az, aki ott sétál azzal a fűrésszel a fák felé?
3: Pontosan egy lomfúvó. Igen, van egy kollégánk, aki már nyugdíj mellett látja el itt a tevékenységet. Azért, hogy ez az állapot legyen, rend legyen, tisztaság, egy kellemes környezet mérkezen, hát ezért dolgozni és áldozni kell. Ezt a Bakony erdő vállalja mind abból a tevékenységnek az eredményéből, amit az erdőnevelés és az erdőkezelés során végzünk.
0: Tovább akkor ezen a kardióösvényen. Elméletileg a Keszthelyi hegység az igen gazdag állatvilág szempontjából, noha itt rovarokra meg lepkékre kell elsősorban gondolni.
3: Ahogy hallani most is számtalan énekes madarunk van, itt a bányában sólyomfészkel, nagyon gazdag az állatvilág a hegységnek. Megpróbálunk olyan erdőgazdálkodást folytatni, egyébként összhangban és szoros együttműködésben a természetvédelemmel, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek. A költő madarak számára odukat helyeztünk ki, ha esetleg a kollégáink egy fészkelést észlelnek, azt jelzik, és megteszik a megfelelő intézkedéseket. Azt szoktuk mondani, hogy itt Keszthely környékén szinte minden megtalálható az országban. Itt a hegységben egyébként a humidabb bükkösöktől kezdve egészen a száraz bokorerdői az összes erdőtársulás és a hozzá kapcsolódó növény és állatvilág megtalálható.
0: Közben mi beérünk az erdőbe, és egyre több fenyő vezet minket körbe. Itt vannak különböző leülőhelyek, a jelzések közül melyiket kéne nekem nézni?
4: Igazából ami fontos itt a D-jelzés, hogy az Egyesület jó pár évvel ezelőtt a hegységben kialakított egy ilyen kelet-nyugati irányú útvonalat, amelyet Darnai Dornyai Béláról nevezett el, aki a térségnek nagy kutatója volt. Ez egy 17,5 kilométeres túra, amely Gyenesdiástól Balatongyörökig tart a hegységen keresztül, és a kilátókat köti össze. A hegységben 7 kilátó található.
0: Akinek ez egyúttal munkahelye is. Hivatalból jár ide, az kikapcsolódásként is jár ide, Pál?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, mivel az erdész hivatást azok választják, akik szeretnek az erdőben járni, talán szabad úgy fogalmazni, hogy szerelmesek az erdőbe, így aztán ez általában meg is marad, nem csak hogy munkaként, hanem kikapcsolódási, feltöltődési lehetőségként is tekintenek az erdőre. Keszthelyi erdészet területe, ami sümegig nyúlik észak felé, délről pedig a Balaton határolja, nagyon változatos erdők találhatók, a bükkösöktől az egészen szélsőségesen száraz bokorerdőkig, úgyhogy mindenféle erdő is van, és mindegyik másért szép, meg más lehet szeretni benne. Talán leginkább egyéni ízlés kérdése, hogy kinek mi a kedvence.
0: Attila, sokat beszélünk egyébként az ilyen erdőjáros műsorok kapcsán a klímaváltozásról. Mi most egyébként egy olyan esős hétvége után vagyunk, amikor 3 napig zúgott, tehát ez most jónak tűnik.
3: Csak a látszat, nagyon komoly aszályos időszakok után vagyunk. 2012-es évben volt egy rendkívüli aszály, ami után a Keszthelyi erdészet 2013 és 2014-ben szinte csak a kárfelszámolási tevékenységet végezte. Ennek a nyomait látjuk, korábban sokkal több fekete fényű volt, egyfajta mediterrán hangulatot árasztva a hegységnek. jellemzően körülbelül 2, de talán 3 évi mennyiséget kellett kitermelni egy év alatt az erdészetnek. Ez egy hatalmas feladat volt. Most már szerencsére az erdő az regenerálódott, megjelentek azok az őshonos fajok, virágos kör is, molyhos, tölcser, amelyek visszahódítják a hegységet, és hát nyilván az erdészetnek egy nagyon tudatos munkája van, hogy az invazív fajok, például a bálványfa, az ne hódítson teret magának.
0: Na akkor ez a kérdés már hadd szóljon Ildikóhoz, aki kicsit előre szaladt, úgyhogy akkor ödes léptekkel jövök utána. Ahogy mi itt emelkedünk és kaptatunk felfele, összesen ideig 2 emberrel találkoztunk, igaz, mi egy hétfői napon vesszük fel ezt a beszélgetést. Csúcsidőszak az mikor van?
4: Kirándulók igazából a jó időt keresik, és inkább a tavasz és az őszi időszakra mondható, hogy jobban járják az erdőt. A nagymezőn áprilisban, így a földnapjához kapcsolódóan az egyesületünk ott egy egész napos környezetvédelemhez, sporthoz egy nagyszabású rendezvényt tartunk, ez egész napos.
0: És közben azt nézem, hogy ugye az erdészek itt vannak Barnában, ők teljesen autentikusak, mi polgármesterül a sötétben vagyunk, ő ráadásul elegánsban. Tud mondjuk ide, és ez értse jó értelemben menekülni a kötelességei előtt? Tehát, hogyha eléri azt a pontot, hogy na elég, akkor kijön ide sétálni?
2: Igen, szoktam kijönni a természetbe, és nagyon közel is lakom az erdőhöz, tehát jól esik, amikor hazaér az ember, akkor egy kicsit kimozdulni. Ha más nem, szoktam civileknek is segíteni olyan módon, hogy ha turista jelzések újrafestéséről van szó, vagy esetleg címfestett tábláknak a pótlásáról, akkor ezt jelzem feléjük, vagy jelzem a Bakonyerdő ZRT felé, és akkor egy kicsit úgy kikapcsolódik az ember. Gondolkozik közben, nézi a tücsköd bogarat, gyönyörű védett növényeket, tehát számos védett növény van itt fönt a Keszthelyi hegységben, legalább 180 különböző faj, tehát értékes helyen vagyunk, ahol az atlantikus hatás, a mediterrán hatás, meg a kontinentális hatás is tud érvényesülni. És én azt gondolom, hogy ez is szépé teszi az erdőnket, hogy van itt bükkös, van tölgyerdő, van nyílt dolomit, sziklagyep, és természetesen sok olyan helyszínre visznek ezek a túrautak, amikor az ember csak megy, gondolataiban elmélyülten, de mégis hallgatja a gyönyörű madárcsicsergést, hallgatja az erdő csendjét, és hát valójában ez igazán fel tudja tölteni.

0: Jövök vissza hátra Attilához, hogy ahogy így megyünk felfele, sétálunk ezen a kavicsos, illetve leveles úton, mindenki egy picit liheg. Szerintem azt lehet érezni, ahogy lépdelünk egyre feljebb, és egy picit talán kevered az eső is. Azért még polgármester úrhoz fordulnék, hogy maga az erdő, vagy ez a terület, ezek a túraútvonalak mennyire épülnek be a Balaton turizmusába?
1: Én azt gondolom, hogy erősíti a desztinációt, természetesen. Talán 4 évszakossá teszik az erdők mindazt, amit a Balaton tud a nyári évszakban kínálni. Fontosnak érezzük itt a Zalai Balatonparton, Balatongyörök, Monyarcshegy, Keszthelyjel karöltve egy Gyenesdiáson is, hogy egyfajta kapuzata legyünk annak, ami mondjuk egy tavaszi erős, meg egy őszi erős turisztikai szezont ki tud tárni, valamint annak is, hogy nincsenek határok itt a települések között, elég komoly erdőhatár határol bennünket, és szeretjük a zöldet, ezzel együtt azokat a közjóléti fejlesztési programokat, amik valójában turistákat vonzanak ide, hiszen nyaranta Gyenesdiáson is meg 3-szorozódik, 4-szereződik ugye a településen tartózkodók száma, és hát el lehet mondani, hogy a 4500 főből hirtelennyében 12-14 ezer fő lesz egy-egy júliusi-augusztusi hétvégén, és hát vannak autodidakta módon is szerveződő programok, és hát ez kitölti azért majdnem minden hétvégénket itt Gyenesdiáson.
0: Attila, ez létezik, hogy valami állatnyom mellett haladunk el?
2: Igen, szarvasok, gímszarvasok jártak erre. A hegységnek egy teljesen hétköznapi, ha lehet így mondani, élőlénye. Hát ők is az erdő részei itt élnek. Ami ezen a Balaton felvidéken egyébként konfliktus forrása, hiszen elsősorban táplálékért behúzódnak a településre, és azért jelent problémát, de együtt lehet élni ezzel. Sajnos az ember elfoglalta az élőhelyét ezeknek az állatoknak, ha tetszik, ha nem. Beépült a Balaton felvidék. Ez nem csak ebből a szempontból jelent kihívást, más feladatok is vannak, ami hát sok tekintetben kellemes feladat, de mindenképpen egy olyan elvárástömeg, aminek maximálisan próbálunk megfelelni gyakorlatilag a teljes Balaton felvidéken.
0: Ez a nyári turista szezon és a többszörösre növekedett létszám, amit polgármester úr említette, ez mennyi plusz feladatot ró az erdészekre?
2: A nyár érdekes, mert ha vendégek zömében a vízparton tartózkodnak, de jellemzően a látogató számláló adatokból látjuk, hiszen Tihanyban az Őrtorony kilátón is van a Festeticsen, hogy a tavaszi, késő tavaszi, májusi és az októberi csúcsidőszak az mindenképpen kiemelt. Nagyon sok kerékpáros van, őket is megszólítanánk. Mi jól együtt tudunk lenni az ide látogatókkal, hiszen március 1-től augusztus végéig semmiféle fakitermelési tevékenységet nem végzünk a természetvédelmi korlátozások okán. Próbálunk arra figyelni, hogy a turista utak környékén nagyon kíméletes erdőgazdálkodást folytassunk, ahol lehet bevezettük az örök erdőgazdálkodást, próbálunk azok felé a módszerek, erdőnevelési, erdőkezelési gyakorlatok felé fordulni, amelyet békésen egymás mellett élve meg tudunk valósítani.
0: Ez a szakszó, mi szerint örök erdőgazdálkodás, az mit jelent?
2: Ez azt jelenti, én azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy nem az a lényeg, hogy mit viszünk ki az erdőből, hanem mit hagyunk ott. Megpróbáljuk kiválasztani azokat a faegyedeket, csoportokat, amelyeknek a növekedését segíteni kell tudatos beavatkozással, és ezért azokat az egyedeket, amelyek akadályozzák őket, azokat ki is vágjuk és eltávolítjuk a területről, de mindenképpen egy kíméletesebb és nagyon tudatos és semmiképpen nem intenzív beavatkozással történik az a tevékenység, ami nyilván sokaknak nem biztos, hogy tetszik, hiszen egy motorfűrész zaja az mindig bántó, de van, amikor ezt a tevékenységet el kell végeznünk, ahogy adott esetben egy orvosnak is hozzá kell nyúlni a beteg.
0: Elméletileg fejlesztések vannak terve, sőt talán már kivitelezésre is várnak. Milyen fejlesztések?
2: Igen, egy top aktív turizmus fejlesztése pályázati lehetőséget elnyerve a Gyenesdiási Önkormányzat konzorcium vezetésével és a Bakony Erdő ZRT projektmenedzseri feladatai mellett az Alap-Balaton térségében egy kifejezetten az aktív turizmusra építő pályázati csomag állt össze, ahol meg akarjuk szólítani a kerékpárosokat. Készült kerékpáros forgalmi terv, 120 ezer ember halad át a Bringa körúton, ha lehet így mondani. Őket meg kellene szólítani, és ki kellene terelni, hogy hát nézzétek meg, egy csodálatos természeti környezet vesz benneteket körbe, és hát mozogjatok kint egy olyan jó levegőn, amit most is érzünk. A másik pedig a helyi lakosság, nekik szeretnénk olyan jó helyeket teremteni, ahol kellemes élni, ahol jó létezni, és ahol mozogni lehet, ezért elég sok mozgáskoordinációs elem kerül elhelyezésre, például itt a régi erdei tornapálya is megújul, mert látjuk, hogy sokan használják, vannak, akik mozgásműhelyeket vezetnek, ők is kellő eszközökkel tudják gyakorolni ezeket a dolgaikat.
0: tornapályát. Ezek az ilyen edzőgépek vannak, vagy mi van azon a tornapályán?
2: Hát ezek nem lehetnek, hiszen ezeket a pályázat alapvetően azért nem támogatja, de hát ezekhez hasonló olyan elemek kerülnek, amelyek felkészítenek arra, hogy amikor az ember túrázik, vagy valamilyen aktív tevékenységet végez a természetben, akkor felkészüljön. Tehát ne kelljen annyira megijedni, hogyha megbillen egy kő az ember alatt, amikor a patakon megy át, hogy ki tudja nyújtani a kezét, amikor meg kell kapaszkodni a fákban. Minden ilyen gondolat mentén, ami akár átmozgatja az egész testet is.
0: És ez tényleg modellezhető?
2: Igen, abszolút modellezhető.
0: Az, amit Attila mondott, ez mennyire megy át a gyakorlatba, polgármester úr? Tehát, hogy a helyieket is megmozdítani, mert a turizmus meg a helyiek két külön téma.
1: Én azt gondolom, hogy kedvel dolog volt régóta a tornapálya, a nagymező, és hát ennek a felújítása teljesen időszerű, de természetesen Gyenesdiáson még a belterületen is jelenik meg több olyan túra módváltó helyszín, ahol nyerekből nyerekbe lehet ugye pattanni. Legyen ez bármilyen kerékpáros, vagy éppen lovas turisztikai útváltás, vagy a bakancsos túrázóknak hol lehet hagyni ugye az autóikat, és onnan milyen módon lehet élvezni az erdőt, a természetet, hol vannak attrakciók, a kilátók, esőbeállók, régi famatuzsálemek jelöléseit megkeresni, vagy esetleg csak túrázni ezeken a kiválóan jelzett keszthelyegységi túraútvonalakon. És én azt gondolom, hogy járják az emberek, és várják is az ilyen fejlesztéseket, hogy tudják használni az erdőt, tudják élvezni az erdőt. Talán a legnagyobb sűrűségben az egész Közép-Dunántúli hegységben, itt a Kesztei hegység legjobban jelzett túraútvonalakkal szerveznek ide teljesítménytúrát. Legutóbb egy nagyon komoly túra volt itt a lepke túra, például március közepén, ami a citromlepkékkel van összefüggésben.
0: Hát azért ez marketingből jeles, tehát egy teljesítménytúrát, vagy bármilyen túrát, egy olyan könnyed állatról ez, mint a lepke. De hogy jön ide a citromlepke egyébként?
1: Hát a citromlepke úgy jön ide, hogy az első rajzás a citromlepkének március közepén redatálható, és amikor már látjuk ugye túrázóként ezeket a lepkéket, akkorra szervezték régen, ugye 36 évvel ezelőtt ezt a túrát, amit a Forrásvíz Egyesület most már 13-14 éve átvett, és bizony helyi civilek is viszik tovább a hagyományt, és hát sok-sok olyan teljesítmény és jelölő, valamint pecsételő pont volt a hegyben, amihez civileket is meg tudtak mozgatni.
3: Az idei évben olyan 620 körüli résztvevő volt. A kisebb túrán, tehát a 15 kilométeren inkább a gyermekekkel, családok jönnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az állomás hely, ahonnan indul a túra, és ahova majd érkezik, ott kapnak egy térképet ellenőrző pontokkal a hátulján, és a bélyegző helyeken a lenyomatokat össze kell gyűjteniük, különböző állomás helyek vannak. Hát ezt, ha teljesítik, akkor a végén egy jelvényt és egy emléklapot kap mindenki.
0: Hallgatok meg, meséljük, hogy megálltunk egy Y-elágazás, és akkor talán az erdészekhez érdemes odalépni, hogy milyen célra látunk itt mi meg.
4: Itt azt nézzük meg, hogy száradó, korhadó, elpusztult fákat hagyunk többfelé az út mentén, így itt is, és hogy vajon miért tesszük ezt. És van, aki kritikai éllel nézik ezeket az elpusztult fákat. Ez tudatos tevékenység, vagy inkább nem tevékenység eredménye, hiszen természetvédelmi szempontból fontos, hogy korhadó, elpusztult faanyag maradjon vissza a területen, ugyanis ez számos élőlény számára élettér, a fennmaradásához nagyon fontos. Ők jellemzően a lebontó szervezetek, akiknek az a feladata, hogy az elpusztult növényi és nálati maradványokat is elbontsák, eltakarítsák, újra tápanyagot alakítsanak ki belőle, hogy aztán az erdő következő generációjának is legyen, miből fejlődjön.
0: Tehát akkor ez, amit itt látunk a fának a törzsén, hogy belevésték a lyukokat, meg már lehántolták ott a külső réteget, akkor ez az élő biológia óra.
4: Így van, följebb tekintünk, akkor taplogombák tömeg. Megét is látjuk a fán. Igen, ez a lebontási folyamatok első lépése, hogy hát ezen éppen itt a harkály dolgozott, ő kezdte el kukacok után kutatni a fát, hernyók után kutatni a fát. Nem véletlenül dolgozik ott, csak mi nem látjuk a fában tevékenykedő élőlényeket, de a harkály pontosan tudja, hogy ott benn vannak, és neki táplálékot jelentenek, úgyhogy a harkály által készített lyukak, azok elárulják, hogy bizony ott a lebontás.

0: Kedves hallgatóink, mi megyünk tovább, hogy visszaérkezzünk a Gyenes Diási nagymezőre, addig pedig innen búcsúzunk az erdőből. A helyszínen a felvételt Farkas Bálint készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztő Varga Tünde nevében is Burkert Rudolfot hallották. Ha tehetik, kérem rádiózzanak tovább, a hírek után a Vendégháznál című műsorunk következik.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hírösszefoglalón következik. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletét, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak, a feltartóztatott pénzszállítók személyzete pedig már korábban hazatérhetett. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A NAV korábban 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte szintén az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a válaszlépésekről. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságos átételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, a szoros biztonsága közérdekű, ezért egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzáteszik, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkerhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró 2 utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajó utasai közül eddig 3-an haltak meg, és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajó eddig nem köthetett ki a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormánytól engedélyt kaptak arra, hogy Tenerifén a partra menjenek, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tiszapárt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű eszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítói a rendelkezésre álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munkamennyiségét. Az érettségi ma az angol írásbelivel folytatódik. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írták, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes. Kiadásuk határideje 6 naptári nap. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitas. A Váranyár elnevezésű program évente csak nem 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer fa csemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csak nem 3 évtizede tart. A Gemenc Zrt. Tájékoztatása szerint 10 hektár mezőgazdasági területen jött létre őshonos erdő, de továbbra is gondot okoz az aszály és a csapadék hiány. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet Zrt. Oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik egyebek mellett a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. A folytatásban sport. A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent ért el a Bayern München otthonában, így 6-5-ös összesítéssel bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Dembélé a 3. percben szerzett vezetést a párizsiaknak, majd Harry Kane a hosszabbításban egyenlített. A május 30-ai budapesti döntőben a Paris Saint-Germain ellenfele az Arsenal lesz. 7 méteres párbajt követően nem jutott be a legjobb 4 közé a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A rendes játékidőben 31-30-ra nyert a Füchse Berlin, majd a 7 métereseknél a magyar bajnok kétszer is hibázott. A Berlin 69-68-as összesítéssel jutott a kölni 4-es döntőbe. Kedden a dán Aalborg és a spanyol Barcelona is kiharcolta a továbbjutást. A férfi kézilabda bajnokságban Tatabánya FTC 32-38. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFS-e otthonában a helyosztó második mérkőzésén. Az időjárásról többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végén a hangmester Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb 1 órakor jelentkezünk. További kellemes rádiózást. A pihenitérőknek jó éjszakát kívánunk.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Anyák egymás közt rovatunkban 3 különböző generációhoz tartozó anyával beszélgetek, apaként. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. A résztvevők állandóak, a téma mindig más. Ma genetikus vagy elsajátítható? Létezik-e ösztönös? És egyáltalán honnan tanuljuk az anyaságot? Mármint ők, az anyák.

0: olyan, hogy ösztönös anyaság? Hogy ezzel ti mit tudtok kezdeni ezzel a fogalommal?
1: Hát én ezen sokat szoktam gondolkozni. Én édesanyákkal dolgozok együtt, úgyhogy ez gyakran téma.
2: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanya.
1: Hogy érezzük-e azt a belső súgást, ami az igazi, és amire hallgatni kéne. Valami olyasmire jutottam én magamban ezzel kapcsolatban, hogy az a jó, hogyha önmagunkra rá tudunk hangolódni, valahogy megtalálni azt az időt, azt a teret, akár ennek gyakorlatot szentelni, akár napi szinten, hogy mi az az idő, ami csak az enyém, amiben megfigyelem, hogy mit is érzek, hol is fáj, akár testileg, akár lelkileg, és ha megvan ez az összehangolódás magamban, akkor szerintem elkezdhetjük hallani azt a ösztönös hangot, vagy tehát azt a belső hangot, ami talán azt tudom mondani, hogy igen, az tényleg az igazi, az tényleg az, ami úgy belülről súg. Nem könnyű erre a hullámhosszra rátalálni. Idő kell neki, csend kell neki, ugye ezekből nem sokat szoktunk magunknak adni, szóval, hogy de valahol itt érzem én ennek a titkát.
3: Én szerintem létezik ösztönös anyaság.
2: Virág Dóra. 60-as években született, két gyermekes édesanyja.
3: Mert ugye a biológiai kötődés és a gondoskodási vágy is az is olyan természetes, de az anyaság maga az nem ösztön, azért a tanult viselkedések, a tapasztalat, az érzelmi fejlődésnek az összessége, és mivel szerintem minden anya más, mert minden ember más, ezért mások a tanult viselkedési minták, és rendben van, hogy kinél milyen arányban, hogyan van ez jelen. De olyan rész, hogy ösztönös anyaság mindenkiben van, én úgy gondolom.
0: Akkor lehet, hogy még az apákban is van ösztönös apaság.
3: Én szerintem igen. Valamilyen szintig igen.
0: Azért kérdezem, mert ugye Eszter, ahogy mondtad az előbb ezt a saját magadra hangolódást, az jutott eszembe erről, hogy hát a nőknek ez sokkal jobban megy valahogy, és akkor ezt tudom mondani, hogy ösztönösen megy, mert hogy rólunk férfiakról mondják azt, hogy nehezen tudunk az érzelmeinkkel mit kezdeni, sokkal egyszerűbben így átsiklunk fölöttük, hagyjuk, nem érdekes. Én azt feltételeztem volna, hogy a nők, pláne amikor anyák lesznek, akkor ez így nekik automatikusan megy. Tehát ők magukra vannak hangolódva. Tudatosítjátok az érzéseiteket, hogy ezt ki is mondjátok.
1: Persze, állandóan.
0: És hogy ez valahogy így nektek így működik magától.
1: Tök érdekes, amit mondasz, mert tényleg ez az általános elképzelés, és amikor anyuként ezzel szembesülünk, hogy mégse ez van, az egy nagyon komplex érzés, bűntudatot, szégyent tud felhozni, hogy hú, hát azt hittem, hogyha várandós vagyok, szültem, akkor utána én anya vagyok, annak érzem magam, és utána én teljes erőbadabással ezt csinálom, és jól és boldogan. Nem így szokott lenni, szóval semmiképp nem ebben a gördülékenységben, ahogy most ezt így elsoroltam, sokkal inkább egy lassú változás, formálódás, fejlődés.
4: Nem úgy fogalmazom, hogy ösztönös anyaság, de az anyaságnak vannak ösztön szintű jellemzői.
2: Pácorsolya. 70-es években született, négy gyermekes édesanya.
4: Az ösztön az egy olyan jellemző, ami szinte magától megtörténik, tehát mint egy gerincverői reflex, hogy ott nem kell gondolkozni, hogy fölrántom a térdemet, ha szögbe léptem. És az anyaságnak is vannak ilyen alapjellemzői. A kötődés például a gyermekhez, a féltés, a védelem, a gondoskodás. De a világ, meg a saját felnövekvésünk, meg a saját elhelyezkedésünk a világban csomó mindennel megterheli ezt a nagyon alap szintet, ezért ez nem ilyen egyszerű, meg nem áll össze ilyenné. És keresendő, hogy ezekből az ösztönös viselkedésekből mi takaródik ki, mi terhelődik meg. De ezek a jellemzők sok száz, sok ezer generációra visszamenően a nőknek a génjeikbe írottak. Csak hogy aztán ebben hogy tudunk bánni, ez hogy jön elő, az nagyon sok mindentől függ. Én is dolgozom édesanyákkal, és én is tapasztalom azt, hogy mikor melyik erősödik meg ezekből az érzésekből, mire tud jobban egy anya támaszkodni őt az anyaságában megerősítő érzésekben, vagy pedig sok minden rárakódott, gyengítő, befolyásoló tényezőre.

0: Nyilván nagyon sok mintát hozunk magunkkal, apaként is, anyaként is. Hozunk a családunkból, hozunk a környezetünkből, a baráti körünkből, a szakkönyvekből, a filmekből, nem tudom én honnan. Ti mi az, amire tudtatok támaszkodni?
1: Nekem azonnal a férjem ugrott be.

0: ezért nem segíti a magabiztosságot. Mert hogy ez egy ilyen hullámvasút, amennyire én ezt tapasztaltam, vagy láttam, és lehet, hogy akkor a férj, akiben nincs meg ugyanez a hullámvasút, ez lehet, hogy egy stabilabb pont tud lenni.
1: Ez egy érdekes, amit most mondtál, ez a hormonális hullámvasút a szülés körül, mert én pontosan tudom, hogy minden gyermekem születés után a harmadik napon este sírtam. Teljes, elbizonytalanodós
0: Tehát nem örömömben sírtam,
1: hanem nem is tudom megmondani, hogy mitől, de ez nem volt egy pozitív. Ezt mindig a férjem kapta, aki akkor ott volt éppen nálam látogatni, és pontosan tudom, hogy az első alkalommal valószínűleg ugyanannyira kétségbe esett ettől, mint én, hogy most akkor itt mi történik, vagy miért van ez, de mellettem volt, szerintem semmit nem tudott csinálni azon kívül, hogy én oda bújhattam hozzá, ami nagyon sok volt, ez nem semmi, nagyon nem semmi, na de mondjuk a harmadiknál már számított rá. Akkor már tudta, hogy oké, ma van a sírós este, itt vagyok, biztonságot, támaszt adok, és akkor majd innen megyünk tovább. Szóval ez a hullámvasút, ez nagyon érdekes, és az, hogy anyának lenni, mire lehet támaszkodni. Az anyaságom teljes folyamatát azt a férjemmel élhetem meg. Férjem azt szokta mondani, hogy szülni a feleségem szokott, de egyébként csereszabatosak vagyunk.
2: Már maga az anyává válásomnak a mozgatórugója is a férjem volt. Igen, az ő jelenléte, biztonsága adott nekem is mindenképp támaszt ezekben a hormonális és egyéb nehezebb időkben.
0: Az, hogy hogyan kell anyának lenni később. Fél évessel, egy évessel, egy két évessel, egy nyolc évessel. Ezt a mintát honnan szereztétek?
1: Hát nyilván vannak családi mintáink, amiben magunk felnőttünk, amit láttunk a környezetünkben. Egy felnőtt ember a mintával kognitíven tud bánni, vagyis el tudja dönteni, hogy ebből mi az, amit ő tovább szeretne vinni, és mi az, amit bármi miatt másképp szeretne csinálni. De mindkét tapasztalat egyformán fontos.
3: Nekem most leginkább hiány jut eszembe. Biztos, hogy ott volt a nagy család, kisbabák, akiket ingattam, pelenkáztam. Tehát, hogy ez biztos, hogy ott volt. És senki nem volt még a környezetemben, aki az én korosztályom lett volna, és aki szintén átment ugyanezen az élettörténésen. És az nekem egy nagyon nagy hiány volt, és aztán szép lassan nekem a játszótér volt ennek a forrása. Ugyanaz a baja, ugyanúgy azon gondolkozik, hogy hogy etessen, hogy hogy altasson, hogy az egész napot tréningruhában nyomja végig, és zsíros hajjal, gondolkozik azon, hogy kéne főzni, de hát esély nincs erre. Olyan érzelmi támaszt nyújtottak, ez nagyon fontos lett.
0: Ez nagyon érdekes. A kortárs esetleg hasonlóképpen tapasztalatlan és utakat keresgélő kapcsolódások fontosabbak, vagy megerősítőbbek, mint akár az okos könyvek, vagy a szülő, meg az előző generációk mintái.
3: Igen, valahogy, hogy érted azt, amiben vagyok, ami kellett akkor.
2: Sőt, nálunk ez annyira, ez a játszótéren való lét, illetve az ottani kapcsolódások, hogy olyan barátságok születtek, hogy az én 31 éves fiam esküvőjén a játszótársait is elhívta magához, tehát a mai napig tartó játszótársi kapcsolatokból lett barátságok. Nem beszélve az én barátnői nagy részét ők teszik ki, akikkel akkor 30 évvel ezelőtt rendszeresen találkoztam a játszótéren, és utána szövögettük a közös programjainkat. Tehát ez nagyon hangsúlyos volt nálunk is.
1: Nekem ezzel kapcsolatban viszont van negatív élményem is, amikor én bizonytalan voltam, és akkor meghallgattam a hasonló helyzetben lévők közül 10-et, az 10 különböző variáció volt, és a végén jobban kétségbe voltam, és hogy te jó Isten, akkor most végül is mit csináljak? És tudom, hogy ez először akkor ért engem, én nagyon nehezen tudtam szoptatni. Akkor volt nagyon vad a mindenki tud szoptatni vonal. Az nem igaz, hogy te nem tudsz szoptatni, ez volt mindenhol vastag betűvel. Na, én nem tudtam. Az volt az első nagy drámája az anyaságomnak, és egy idő után ez átment várakozásból borzasztó csalódásba, kétségbeesésbe, hogy most akkor mi lesz. Mindenkit megkérdeztünk, aki ebbe bármit tudhatott mondani.
0: A lényeg az, hogy... is vannak ötleteik elfakasztásról.
1: Igen. De ettől én még jobban kétségbeestem. Volt két ember, akiről azt mondtam, hogy oké, akármit mondanak, én ő bennük bízom meg a legjobban, és ezt a kettőt kiválasztom. És akkor onnantól nagyon érdekes a játszótéri tapasztalat, de azt én nem fogom beengedni a fejembe, mert csak kétségbeesést okoz, és nem tudok rá támaszkodni.

0: vannak-e olyan minták, amelyeket így felismertetek magatokban, amikor kicsik voltak a gyerekeitek, és azt mondtátok rá, hogy hú, majdnem én is úgy viselkedtem, vagy úgy döntöttem, vagy úgy beszéltem, ahogy igazából nem szeretnék.
1: Hát persze. Valahova igyekszik az ösztönök közébe furakodni az a viselkedés minta. Ijesztő, mert hogy én ezt nem akartam, és amikor ezt úgy csinálom a gyermekemmel, hogy nem gondoltam végig, hogy ezt szeretném csinálni, sőt, az ellenkezőjét, és mégis azt csinálom, az ijesztő. A másik, hogy nagyon nem könnyű tőle megszabadulni.
0: Nem annyi, hogy felismerem, és akkor többet ez nem fordul elő.
1: Ez nem annyi.
2: Az én felnőtt gyerekeim mit visznek tovább, mi az, amit nem szeretnék, hogy így lenne. Nagyon jó beszélgetések voltak ebből, de nem tudom, hogy mennyire mertek őszinték lenni. Nem mondtak olyat egyelőre, ami mint rossz minta tapasztaltak és vittek tovább, bár az élethelyzeteik sem olyanok még, tehát nincs még baba.
1: Én kaptam olyan visszajelzést, hogy na én ezt nem. És abban az az érdekes, hogy azt én is saját magamon hibaként ismerem fel. Például az, hogy én könnyen kiabáltam a gyerekeimmel, különösen amikor sokan voltak, kicsik voltak, és minden a fejtetején állt, akkor én könnyen kiabáltam a gyerekeimmel. Emiatt volt is bűntudatom rendszeresen, és örülök neki, hogyha ők ezt már most, mikor még nem szülők, és akkor itt igyekszem ezt pozitívba fordítani, de egyrészt tudunk erről beszélni, én ettől nem sértődöm meg, sőt, ő bennük már most van egy olyan tudatosság, hogy na, ezt nem szeretné továbbvinni.
3: Pici babakor, óvodáskor, kisiskoláskor, ez egy olyan időszaka volt az életemnek, amikor én azt gondolom, hogy olyan dolgokat kaptam tényleg, amiket én is szeretnék továbbadni. Sokat volt velünk az anyukám, csomót játszott velünk, és ebből érzem, hogy rengeteg előnyöm származott. Amikor mi voltunk kicsik, ahol mi éltünk, nagyon az volt a divat vagy szemlélet, hogy az a jó, hogyha az anyuka sokat van otthon a gyerekkel, eddig ez tök jó, és hogy az, hogyha valaki bölcsibe adta a gyerekét, az, tehát az így szóba se jött, vagy igazából a bölcsibe nem volt egy létező fogalom. Az első gyerekemnél még éreztem, hogy ez nálam egy nagyon erős minta, még az óvodán is elgondolkoztam, képzeljétek el, hogy 3 évesen, hát olyan pici, hát az anyjára van szüksége, hát én nem vagyok én egy szörnyeteg, mint a többiek, ugye? Hogy eltaszítsam magam tól, és nem adom meg neki azt a gondoskodást, amit kezdtem, majd belehaltam, mire kivártam a 3 évet, hogy végre óvodás lehessen. A második gyerekem, ő 7,5 évvel később született, szóval jó sok kihagyás volt, volt időm érni anyaként, hát úgy voltam, hogyha ott tartok, hogy nekünk, mint család, nekem, mint anya, azt tesz jót, hogy 1 vagy 2 délelőtt, vagy akármi bölcsike, akkor én ezen nem fogok már gondolkozni, de hogy az elején ez így olyan erős minta volt, hogy csak sokkal később vettem észre, hogy ilyen szinten ez így irányított, miközben én már ott fuldokoltam.
2: Kis faluban éltünk, a nagy rokonság viszont szerte az országban, és ezért mindig mi voltunk az a pont, ahova lehet jönni ebédelni, ahol lehet aludni, tehát ez a nyitott ajtók és mindenkit szeretettel, és minél többen annál jobb, tehát hogy a gyerekkoromnak volt egy olyan része, hogy azért én ebben nagyon jól éreztem magam, földön aludni, unokatestvéreimmel bandázni, tehát emlékszem, hogy ezek nagyon jó élmények, igyekeztem is továbbvinni, hozzánk mindig lehet jönni, közösen ebédelni az osztálytársakkal, jöhetnek, hogy ne, bár, tehát hogy így is éltem meg én is.
0: A városban is lehet nyitott ajtókkal élni.
2: Abszolút.
1: Biztos, hogy a családomból hozok, ez a terített asztal összeköt. Fontos az, hogy étkezzünk együtt, ahol jól tudunk egymás szemébe nézni, ahol könnyebb például bizonyos témákat előhozni. Szóval ez egy jó kapcsolódási pont, és ezért hálás vagyok, hogy ezt tudom hozni. A másik, az egy kortársaktól látott, mint a tudatosan szánjunk időt arra, hogy ketten legyünk, akkor is, hogyha mi anyák és apák vagyunk, szóval, hogy a házasságunkat ápoljuk úgy is, hogy rendszeresen töltünk ketten együtt időt.

0: anyaság a számotokra egy szerep, vagy az élet maga? Van-e olyan pillanat, amikor ti nem vagytok anyák?
1: Igénylek magamban olyan perceket, vagy napokat, amikor kilépek ebből a szerepből.
0: Erdős Eszter, 80-as években született, két gyermekes édesanya.
1: 5 napot voltunk kettesben nyaralni. Eszembe jutott időnként, hogy hú, remélem jól vannak a gyerekek, hú, remélem jól aludt a kicsi, hú, remélem nem most lettek betegek. Ettől nem tudtam így teljesen megszabadulni. De ez is gyakorlás kérdése, azt érzem, tehát régebben ebben sokkal rosszabb voltam, sokkal kevésbé tudtam ettől eltávolodni akár egy-két napra is. Tehát az, hogy anya vagyok, reggel együtt kelünk, reggelizünk, óvoda, iskola, ez így a mindennapjaim része, és sokkal inkább fontosnak érzem odafigyelni arra, hogy legyek ne csak anya, hanem legyek feleség is, és legyek csak úgy Eszter, amikor senki másra nem kell figyelnem, nem kell gondoskodnom, hanem az van, amit én szeretek, és ahova én menni akarok, és ez az idő csak az enyém. Ezeket nagyon igénylem, igen.
2: Én több mint 30 éve vagyok anya.
0: Virág Dóra, 60-as években született, két gyermekes édesanya.
2: Ebben a folyamatban azért a fókuszok nem mindig ugyanolyan mértékben anyaként működnek, tehát én már az elengedés folyamán, ha lehet ezt mondani, hogy túl vagyok, van igény arra, hogy legyenek olyan időszakok, még ha ezek ilyen kiszakított fél órák, vagy egy órák is, amikor nem anya vagy elsősorban, más fókusz kerül előtérbe. És most az én élethelyzetemben is én ezt élem meg, és ebben próbálom találni az örömöket is.
0: Jól esik, hogy nem olyan fókuszú, vagy bánod, hogy már nem olyan fókuszú?
2: Van egy nosztalgikus érzés bennem, de megtalálom azokat az örömöket, hogy milyen jó ez, hogy ismételten egy kicsit a kapcsolatunk a férjemmel, az én egészségem vagy az ő egészsége kerülhet fontossági sorrendben előre.
0: Amikor még otthon voltak a gyerekek és kisebbek voltak, akkor benned volt hasonló törekvés, mint amiről az Eszter beszél, hogy legyen olyan kiszakított idő, amikor nem
2: Abszolút.
0: Kell anyának lennem?
2: Abszolút.
3: Nem tudok választani a kettő közül. Azt semmiképp nem mondanám, hogy anyának lenni szerep. Ez egy létállapot.
0: Pácor Solya, 70-es években született, 4 gyermekes édesanya.
3: Amikor elkezdődött, onnantól kezdve ez tart, és ezt azért is mondom, mert van kapcsolatom olyan anyákkal, akik elvesztették a gyermeküket, és ettől az ő anyaságuk nem szűnt meg, csak más fókuszt, más formát kapott. Ennek a létállapotnak mindig más formája, más fókusza, és más igénye van, és itt tudok hozzád is, Eszter, kapcsolni. Amikor nem vagyok anya, akkor is anya vagyok. És ez valahol mindig ott van a mélyén. De szükségem van arra, hogy az anyaságban felmászhassak csúcsokra, meg eltávolodhassak, meg lehessen. Szóval különböző ilyen 3D valóság, amiben különböző módon lehet mozogni.
0: Akkor neked nincs arra igényed, hogy legyenek olyan napok, fél órák, amikor eszedbe se jut, hogy anya vagy?
3: De vannak. Azt gondolom, hogy ez nagyon rövid időkre meg is történik. És az megint más, hogy ha én tudom, hogy szükségem van rá, meg igényem is van, hogy most ne az anyaságommal foglalkozzak, akkor elutazzak mondjuk 5 napra, nem anyaként, hanem feleségként, társként, nőként, vagy dolgozzak és szakmailag megnyilvánuljak, akkor én ott nem anyaként vagyok jelen. Ez nem jelenti azt, hogy én akkor nem vagyok anya, csak akkor nem élem meg, nem teszem ki, még magamban sem teszem ki, hogy anya vagyok. És ezek nagyon fontos megújulási, ezek létkérdés megújulási időszakok. Pontosan azért egyébként, hogy az intenzíven megélt anyaságba frissebben, jobban térhessek vissza. De az egy nem kitörölhető, vagy nem eltüntethető dolog, hogy anya vagyok.

Anyák egymás közt rovatunkban arról beszélgettünk három különböző generációhoz tartozó anyával, hogy vajon létezik-e ösztönös anyaság. Folytatjuk. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Süveges Gergő. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Örülünk, ha írnak nekünk. Vendég a háznál kukac mtva.hu.

0: Kossuth Rádió Kaphegyen, FM 107,2. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az este a Mandinerrel, a házigazda Juhász Zsolt.
2: Jó estét kívánok! Holnap jelenik meg a Mandiner heti lap legfrissebb száma. Mi már a kezünkben tartjuk, és abból kiválasztottunk egy témát, melyet hallgatóink figyelmébe ajánlunk. A Bartók örökségtől Afrikán át Amerikáig. Daniel Mamach regényében nem csak a szülei csodálatos szerelméről mesél, hanem arról is, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a múlt század második felében egy magyar-afrikai házaspárnak. Egy polgárháború elől menekülő afrikai mérnök hallgató fiatalember és egy budai polgárlány találkozása a múlt század második felének Budapestjén, ez valóban nem szokványos sztori, az meg pláne, hogy éppen Bartók Béla fia járt közben az érdekükben. Interjút olvashatnak tehát a Bartók leszármazott pszichiáterrel, az írás címe, ahogy a folyók összeérnek. És ez adta az ötletet, hogy meghívjuk műsorunkba Sipos János népzenekutatót. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
2: Aki a Magyar Művészeti Akadémia művészettörténeti tagozatának akadémikusa is, és több mint 30 éve folytatja török népek közötti összehasonlító népzenei kutatását, tehát gyakorlatilag a munkáját ott kezdte, ahol Bartók 1936-ban abba hagyta Törökország déli vidékein?
3: Igen, ez kijelenthető, és ezt nagy megtiszteltetésnek is érzem, hogy ilyen óriás lábanyomában léphetek, sőt kiterjesztve ilyen óriások, mert a magyar népzenekutatás nagyjai azok valóban óriások, rendkívül jó zeneszerzők, tudósok, zenészek voltak. Bartók egyébként ez a Törökország, Bartóknak a törökországi gyűjtéséről tulajdonképpen nem sokat tudnak még most sem. Azt annyit tudni kell, hogy Bartók nem csak a magyar népzene iránt érdeklődött, hanem megnézte a szomszéd népzenéket is, megvizsgálta. Afrikába ment, ahol szintén az oázisokban kutatott. Természetesen Leningrádi fonogram archívumba is el akart menni, és amikor 1936-ban meghívták Törökországba, rendkívül boldog volt. Ekkor egyébként már régen nem gyűjtött, a második világháború után lényegében abbahagyta a gyűjtést, és boldog volt, amikor mehetett Törökországba.
2: És a törökországi útja Bartók Bélának mennyivel volt másabb, mint a többi, vagy egyáltalán lehet-e összehasonlítani?
3: Annyiból volt más, hogy ez egy őstörténeti kutatás volt. Tehát azért ment Törökországba, hogy felfedezze, hogy vajon itt is léteznek-e olyan dallamok, amiknek van magyar párja. Tudnélik, ahogy ő mondta, az északi törökség körében már ilyen dallamok előbukkantak, és ehhez hasonlókat szeretett volna felgyűjteni.
2: Nem is keveset gyűjtött, hiszen ez hosszú munka is volt, de mindennek volt tehát alapja.
3: Igen. 103 dalamot gyűjtött, ebből 87-et közölt, ahogy szokta, hihetetlen részletességgel lejegyezte, elemezte, és a legnagyobb csoport az elemzés után a 8-tagos parlandó dalamok kiderült számára, hogy ezek szinte megegyeznek a régi magyar dallamokkal stilárisan. Ennek rendkívül megörült.
2: És hanglejtésben is?
3: Igen. Hát az most hosszú lenne elmondani, mert a zenekutatás egy szakma, hogy mikor tartunk pontosan hasonlónak két dalam stílus, tehát két dalam osztály. Minden esetre nem is azt mondta, hogy tehát ő ezt kijelentette, hogy megegyeznek. Nem, hogy hasonlítanak, megegyeznek.
2: És önben ez milyen folyamatokat indított el, amikor ezekről így értesült? Hiszen úgy kezdtük a beszélgetést, azt mondta, hogy Bartók Bélának ezt a fajta kutatásait nem nagyon ismerik az emberek.
3: Nem ismerik. Én 1987-ben mentem ki Törökországba, feleségemmel együtt, Ankara Egyetemen dolgoztunk, és őszintén szóval ez a kutatás volt, ami miatt elszántam magam erre a gyűjtés, erre az útra, erre a gyűjtésre mondhatom, mert egy napra besűrítettem az egyetemi óráimat, és különben gyűjtöttem, lejegyeztem. Ami meglep, hogy Bartóknak az a picike gyűjtése tulajdonképpen a magyar-török, anatóliai török kapcsolatokat rendkívül jól képviseli. És ennek persze sok oka van. Az én ottani gyűjtésem ezt teljes mértékben megerősítette. Tehát én ugye több ezer dallamot gyűjtettem több év alatt, úgyhogy hát a zsenik sokszor ilyenek, hogy csak éppen belenyúl egy anyagba, rátapint, megérzi, és megsejti a nagy összefüggéseket.
2: A 100 dal egy picike gyűjtemény, ahogy mondta, de hogyha több időt tölt kint Bartók Béla, akkor ez lehetett volna egy nagy gyűjtemény, vagy voltak ennek korlátai, hogy hova tudott eljutni?
3: Tulajdonképpen egy környéket jártak körbe, pontosabban Ankarában is gyűjtött, egy kisebb gyűjtést végzett, de ez Adana környékén, Dél-Törökország környékén, Oszmánia városka hatósugarában levő falvakban gyűjtött, és persze, ha több ideje adatik, akkor több eredményt ér el, annyira, hogy megint nem csak gyűjtése nem közismert, hanem az se közismert, hogy Bartók Törökországba ment volna, oda vándorolt volna ki, és nem Amerikába. És ezt a folyamatot el is indította gyűjtőtársa Ahmet Adnan Szájgun, aki aztán a később az egyik legjelentősebb török zeneszerző lett. Ő akkoriban jó viszonyban volt a döntéshozókkal, de később már, mikor Bartókot oda próbálta hozni, hogy ott folytassa a gyűjtést, Bartók akkor már ezt nem tudta elérni. Tehát Amerikába ment, de igazság szerint Törökországba ment volna, és biztos vagyok benne, hogy sokkal tovább élt volna, és ezt a daganatos betegségét leküzdötte volna a napfényes Törökországban, megbecsülten ragyogó kutatásokat folytatva, nem így alakult.
2: Őt becsülték egyébként emiatt Törökországban?
3: Törökországban nagyon jó híre van mai napig, de hát Bartók egy nagyon egyedi ember volt. Tehát egyedi volt a viselkedése, egyedi volt a zenéje. Tehát akkoriban olyan nagyon nagy port nem kavart ez a gyűjtés. Később ő elfoglalta méltó helyet, de nem, ugye Törökország nem a klasszikus zene hazája. Tehát azért viszonylag, hogy mondjam, kevéssé ismert mindenhol Törökországban.
2: Most ugyan 1936-ról beszélünk, de 1937-ben Bartók Béla rádió előadást tartott a törökországi népdal gyűjtéseiről. Ezt megőrizték a korabeli rögzítési eszközökkel, hiszen azt tudni kell, hogy akkoriban élőben ment minden még nagyon sokáig, tehát még a rádiójátékok is. Úgyhogy most egy igazi különlegességet hallunk, tehát 1937-ből.
4: Bartók Béla beszélt Ankarai útjáról 1937. január 11-én.

Éppen akkor volt a ramazán bőti hónap. Ilyenkor egy álló hónapon keresztül napkeltétől napnyugtáig enni sem inni nem szabad az igaz hívőnek. Amit a Korán virágos nyelven mondja, akkor érjen véget a napi bőt, amikor a fekete fonalat a fejétől már nem lehet megkülönböztetni. Márpedig ennek a vidéknek a népe még nagyon vallásos, a falvaknak még úri formájú előjárói is szigorúan bőtölnek. Mint hogy ezek a bőti napok bizony néha egy kis dalibát okoztak gyűjtő terveinkben.

0: 1937-ből hallhattuk Bartók Béla rádió előadását a törökországi népdal gyűjtéseiről, és a műsort úgy konferálták le, hogy a magyar variánsokat előadta Székely Mihály, a Magyar Királyi Operaház tagja, hegedűn pedig Budaházi Fehér Miklós működött közre. Ez nagyon érdekes, de hát önnek ez nem újdonság, mert hogy ezt már hallotta. A Nyugat folyóiratban beszélt is erről Bartók Béla, hogy volt rádió előadása, de szerintem sokaknak ez nagyon érdekes. Már csak azért is, hogy nem tudtuk eddig elképzelni, hogy Bartók Bélának milyen a hangja.
1: Igen. Igen, igen. Igen, sőt, őt magát sem ismerjük rendesen. Én népzenekutató vagyok, és természetesen az anatóliai gyűjtésének minden hangját, az vele kapcsolatos minden megjegyzését, minden összes felvételét ismerem, és természetesen bámulattal töltött. Tehát egy ennyire tiszta, agyú, világos embert, aki tényleg azt nézi, ami van, és arról beszél, nagyon ritkaság. És hát persze egy ekkora zsenit, ugye ezt nem... Annyit még hozzáfűznék, hogy mint Bartók minden tudományos munkája, ez az anatóliai gyűjtés is sokáig nem került kiadásra, aztán kiadták Budapesten, kiadták Amerikában egy időben egyébként, kiadták Törökországban, és hát az én szorgalmazásomra, tehát én közreadtam magyarul is, úgyhogy érdeklő közönség most már magyarul is megnéz, elolvashatja ezt a művet, nagyon javaslom mindenkinek.
0: És az ön gyűjtéseivel együtt így, közösen egyben, ezt hol lehet megtalálni?
1: Hát egy pont egyben nem lehet megtalálni a Bartók gyűjtést, a Néprajzi Múzeum honlapján megtaláljuk felvételekkel, eredeti támlapokat, tehát kottákkal együtt, tanulmányokkal együtt. Hát ha szerintelenül most magamat is ráfűzöm erre a népzenei vonulatra, akkor a 87-től, hát most már azért úgy kb. 40 éve folytatott munkáim itt kezdődtek pont Bartóknál, és aztán kiterjedtek sok-sok más népre. Ennek is van egy honlap, amit meg lehet nézni, hát tehát www.zti zenetudományintézet.hu per Sipos. Arra most biztos nincs idő, hogy erről részletesen beszéljek, de a könyveimön, e-bookjaimon kívül ott fönn van az összes videó és hangfelvétel is, fotók, úgyhogy aki érdeklődik a törökségi népek, ez nagyon sok nép, népzenéje iránt, annak én javaslom.
0: Viszont az útjairól meséljen, mert hogy azt, hogy önben mit indított ez a folyamat el, de még talán az út előtt, hogy a magyar zenetudományban mit indított el Bartóknak ez a fajta öröksége?
1: Azt lehet mondani, hogy a magyar zenetudomány hallatlan magas szintű, és szinte egységesen elfogadják, hogy a Volga-Káma Bielaja vidéken élő cserem és csuvas török és baskír népekhez, tatár és baskír népekhez nagyon-nagyon erős szálak, zenéjéhez persze, nagyon erős szálak kötnek. Ez egy óriási kijelentés, mai napig igaz. Más oldalról volt Bartóknak Anatóliában egy nem pentatom, másfajta magyar népzenékhez kötődő felfedezése, de hát a török népek, azok török-mongol népek, ezt be kell hozni, azok belső Mongóliától, tehát ahol Kína része, a nagy falat, ahol építette Kína a többek között a Xiongnu, tehát a hunok ellen, belső Mongólia, Mongólia, tovább jövünk a dél-szibériai törökséghez, ott több is van, Kazakisztán felső része, és akkor megint ide jutottunk tanárom által végzett nagy gyűjtésekhez, a baskír, tatár, cserem és suvas. Ez a felső része a török népeknek, ez végig pentaton népzenét mutat, és a két szélén, tehát érdekes a mongoloknál, és ennél a Volga-Káma Bielaja vidéken ha az ember elkezd sétálni, lépten nyomon magyar dalamokhoz hasonlókba ütközik. Egyébként a mongoloknál talán még inkább. És a csík közepén ez elhalványul, ott is pentaton, de ott már a formák nem egyeznek meg.
0: De akkor tegyük hozzá, hogy ezeken a részeken ön járt?
1: Ezeken a részeknek egy részén jártam, tehát Mongóliában, Kazakisztánban, igen, viszont ezt a Cseremis csuvastatárbasét, azt nem, mert azt, hogy úgy mondjam, Vikár László tanárom azt a részt már leírta, oda most fölösleges lett volna. Akkor a középső rész, hát mégis, ha sajnos rádió nem tudunk térképet mutatni, de a középső részben, ami a Kaukázustól terjed egészen a törpének, a kazakokon, kirgizeken, karakalpakon át, ott nem pentaton formák vannak, de ugyanez a négy soros ereszkedő, ami a mi dallamvilágunk meghatározója, ez ugyanúgy megtalálható. Tehát pentaton magyar dallamoknak nem pentaton párjai meg, ami azért egy font, megtalálhatóak. És legalul van, ahol néhány hangon mozgó dallamok uralkodnak, ilyen az azeri, türkmén, üzbék többek között. Itt hát ilyen, ott alig találunk hasonlóságot, és külön van az eddig nem említett Anatólia, tehát Törökország, amiről az előbb beszéltünk. Ott a gyermekjátékok, siratók és a pszalmadizáló dallamok nagy tömegei egyeznek meg magyar dallamokkal. Ez egy jelenkori leírás, amúgy jelenkori.
0: Ez mennyi idejébe telt? Tehát hogy tudta ezt így megszervezni a mindennapi munkából kiesve? Végülis ez is a hivatásához tartozott tulajdonképpen.
1: Igen.
0: De ez úgy években mérhető?
1: 40 év, és mivel én ezt szeretem csinálni, tehát nekem ez nem egy

0: hát akkor az, az egy élvezet, az ott mindegy, igen.
1: És ebben Bartók Bélának mekkora szerepe volt, mert hogy mondta, hogy a 87-ben igen, de hát itt ugye itt nem csak Törökországról volt szó.
0: Igen, Bartók más török népekhez nem ment el, de a hozzáállása jellemző, tehát ugye a legtöbb nép az a saját népzenéjét kutatja, ez jellemzően így van. Az én nem, és akkor az a legszebb a világon. Most nem ironizálok, ez van, így van. Pedig ez amúgy nem így van, minden népzene csodálatos, mindegyik komplett, és Bartóknak ez a hozzáállása, hogy ő arra gondolt, hogy a magyar népzenét ismerni kell, de az nem elég, meg kell a szomszéd népeket is ismerni kell, és azután a törökségi rokon népeket is ismerni kell, és ezt én teszem hozzá, minden népzenét ismerni kell. Ez a hozzáállása, ez az egyértelmű útmutatása, ez volt az, ami nagyon befolyásolt.
1: Bartók járt Kínában is, meg Afrikában is, jól tudom?
0: Kínában nem, Afrikában járt, algériai oázisokban, és ott fölvett olyan dallamokat, aminek persze semmilyen magyar dallam kapcsolata nincs, viszont fölhasználta a csodálatos mandarinban a skálákat is, a dallamokat is, a hegedű dolgokban is felhasználta, tehát arab dal néven. Nem mindent használt fel, például a török gyűjtésből lényegében semmit nem használt fel, mert akkor már nem használt népdalokat. És egy dolgot nem tudom még ide be lehet-e tenni, hogy ez a Bartóki út, ez egy nagyon érdekes dolog, mert minden, sokan arra gondolnak, hogy gyűjteni kell, megtanulni a népzenét, és akkor komponálni. Igen, gyűjteni kell, megtanulni, leegyezni, és utána kell egy zseni, egy tehetség, aki azt a népzenei anyagot átszűri a saját tehetségén, és magasabb szférákba, ha lehet így fogalmazni, komoly zenei szférákba konvertálja agyát. Tehát a Bartók ez nem könnyű, mert ott egy zsenit is feltételezünk a folyamat közepén.
1: Erről a Zenetudományi Intézet honlapján, az zti.hu-n is lehet olvasni.
0: Igen, lehet, és még annyi, hogy ott a zti.hu per Sipos, akkor a archívumom is megjelenik, és mindenkit szívesen invitálok.
1: És aki szeretné elolvasni a Bartók leszármazott pszichiáterrel, Daniel Mamachal a beszélgetést a holnapi Mandinerrel, az mindenképpen tegye meg. Az írás címe, ahogy a folyók összeírnek, és ebből az alkalomból is beszélgettünk Sipos János népzenekutatóval, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársával, akinek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm, köszönöm szépen.
1: És ezzel az este a Mandinerrel mai adása véget ért. Elköszön a házigazda Juhász Zsolt. Hamarosan a Nagyok című portré műsorunk kezdődik. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra. Köszöntöm Önöket, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletét, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után teszi le az esküt. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén, a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. A legegyszerűbb online az e-SZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok viszik az utasokat. Egy sporthír, a magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett, és kijutott a sorozat 8-as döntőjére. A VK döntőt július 22-e és 26-a között rendezik Sydneyben. A magyarok a férfi és a női tornán is érdekeltek. Az időjárásról: többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan kellemes, nyárias idő lesz a következő napokban is.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: Igazi vérbeli díva, aki megjelenik a színpadon és beragyogja azt, lehetett volna baleréna is, de nem azt választotta, különlegesen szép hangjával operát és operettet is énekel. Magyarországon sokáig ő volt a csárdás királynő. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Fisó Monika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artisius díjas énekesnő, az Operett Színház tagja, akit március 15-én Kossuth díjjal tüntettek ki. És akivel nem csak az Orfeum Mágosa című operettről beszélgettünk bő másfél évvel ezelőtt, hanem arról is, hogy milyen érzési évadot kezdeni.
3: Nyári emberke vagyok, július 14, Basté.
2: Igazi rák,
3: igen, egy kis skorpió beütés.
2: Érzelmek és szenvedély.
3: Az, igen. De szóval nagyon nehezen eresztem el a nyarat. Nagyon szeretem a meleget, a forróságot. Vízimádó vagyok, és nehezen jövök be ide a színházba ilyenkor, vagy bárhová. De az új kihívások azok nagyon izgatnak, és ugye most vasárnap volt az operett forgatag, ami egy ilyen hagyományos, minden évben visszatérő dolog.
2: Hát ott körül ünnepeltek, azt mesélték.
3: Hála Istennek jó meleg volt, és azt láttam, hogy annyi, de annyi ember volt kíváncsi ránk, és ez azonnal átállítja az agyadat, és akkor igen, neked erre van most szükséged, és ez a feladatod, hogy ezeknek az embereknek, tudom, ezek nagy szavak, de ezt én így is gondolom, hogy ezeknek az embereknek te adni tudjál valamit, és tomboltak. Hát amikor megszólalt az első operett szám, amikor felment Oswald Marika Peller Károllyal, hát akkor figyelj, mint hogyha ledobtak volna egy bombát, egy ilyen szeretett bombát, érted? Fantasztikus volt. Akkor hát nevettünk fel ott lent, ugye mindenki ilyenkor végignézi a másikat, meg nagyon jó hangulat volt.
2: De nem nehéz az, hogy az embertől elvárják, hogy egy díva legyen, tehát a Csárdás királynő jön ki, és a cipőjéből pezsgőt igyanak, de egy vasárnap délután is királynőnek lenni, ez nem nehéz.
3: Amint látod, én nem vagyok ez a kifestett emberke, tehát én...
2: De pont olyan szép vagy, mint a színpad, én pont azt néztem, hogy az arcod az ugyanaz.
3: Édes vagy, ez valószínűleg genetika, édesanyámtól örököltem, hogy, sőt, nagypapámtól nekünk egy ilyen kis pufók arcunk van, és ez, hogy ha lefogyok, akkor is megmarad ez a pufók arc, úgyhogy valószínűleg ez segít egy kicsit. Meg talán szerintem az ember szeme csillogása az, ami varázsolhat, szóval...
2: Meg egy testtartás, meg egy hanghordozás.
3: Igen, a testtartás, az nagyon fontosnak gondolom, hogy vannak dolgok, amik az ember életében, ha az embernek gyereke születik, azt szinte kötelezően fontosnak tartom, hogy például balett. Másképp tartja az ember a kezét, másképp mozdulsz meg. Ez alapvetően egy nőiességet is ad az embernek. Egész pályám, hát az kis életem úgy indult, hogy nekem nagy szerencsém volt, mert nagy családban éltünk, amit én most nagyon hiányolok, hogy nem tudunk együtt élni.
2: Ez mit jelentett, hogy nagymamák?
3: Nagymama, nagypapa, igen. Szinte ők neveltek föl egy bizonyos szintig, amíg ugye apu meg anyu dolgozott. Anyukámnak a szüleivel éltünk együtt a 9. kerületben, tehát én ferencvárosi lányka vagyok, és...
2: És ott vidám, gangos élet folyt, hogy minden...
3: Igen, pontosan. Tudod, még ez a félkör alakú, ott görkorcsolyáztam, a szomszéd néninek volt egyedül telefonja, még akkor... a házban. Az én keresztapám 56-ban kiköltözött Montrealba, ott lett fodrász, és ott élt, és ő minden évben, amikor tudott, nyáron hazajött. Ezért is fontosak nekem egyébként a nyarak, hogy így visszagondolok, hogy mindig akkor olyan szinten gyűlt össze, és szélesedett ki a család, és ez az én nagymamám, meg a unokatestvérem nagymamájának a kezébe volt, mert sajnos ez most szétesett, és édesapám elment decemberben. Akkor összegyűltünk utána, akkor beszéltük ezt, hogy Amit nagymamánk, nagyszüleink véghez tudtak vinni, hogy összetartják a családot. Hát emlékszem gyerekkorunkban, hogy autókonvojokban egymás után a unokatesóimmal, a nagymamám a testvéreivel mentünk, még a Ladával, meg Trabanttal, Bulgáriába, meg Görögországba, meg Jugoszláviába, és ezek akkora élmények voltak. Bár világéletemben vágytam a zöldbe, ugye hát mi ott nőttünk fel a Ferenc körúton, a villamos ott ment el, nem tudtuk kinyitni az erkély ajtót, mert olyan hangos volt minden, de akkor is olyan, mi a második emeleten laktunk, nekünk volt egyedül erkélyünk, a nagypapám még valamelyik jugoszláviai utunkról lopott.
2: Meggyökeresztett.
3: Igen, igen, ő ültette be az egész tereszt, tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen déli római tetőterasz. Nagyon-nagyon irigyek is voltak ott a Ferenc körúti emberek, mindig néztek föl, hogy micsoda csodálatos erkélyünk van, de ritkán tudtuk kinyitni a zaj miatt, és én pont valószínűleg emiatt vágytam nagyon a zöldbe.
2: De most megadatott.
3: Meg, és itt iszonyatosan imádom, Szentendrén élek most már 2003 óta, hát pont 20 éve, úristen, igen. A volt férjemmel úgy mentünk házat keresni, hogy semmi pénzünk nem volt. Az első 500 000 forintot, a foglalót az egyik karmester barátunktól kértük kölcsön. De belevágtunk. Életem legnagyobb jó döntése volt, azt gondolom ez, mert én nagyon féltem attól, hogy ezt hogy fogjuk végigcsinálni. De aztán természetesen sikerült minden, és most a legcsodálatosabb helyen élek, amit el tudok képzelni magamnak. Persze, azért van egy-két ország, ahova elmennék nagyon szívesen. Mégben mondtam, hogy nagyon meleg szerető vagyok, és imádom a déli életigerelő, déli virtusú embereket.
2: A tengert, ugye?
3: Meg a tengert. Hát akkor... a víz. Igen, az is.
2: Ezért válaszunk majd Debussyt a tenger miatt.
3: Például igen. Ha én egy évben egyszer nem jutok el víz mellé, de főleg tenger mellé, azért, hogy a hangját halljam. Tavaly nyáron volt szerintem életünk nyaralása, Lara is így mondja, 4-en mentünk el, 2 barátommal, Peller Károlyal és az ő párjával mentünk el nyaralni Zanzibárra.
2: Ha ez vagány lehetett.
3: Figyelj, ez valami olyan csodálatos, valami csodálatos volt, és képzeld el, hogy minden este beállítottam a telefonom, reggel 6:37, mert akkor kelt fel a nap. Felvettem a tengerzúgását, hangját, mert tudtam, hogy nekem erre szükségem lesz ősszel, meg télen, amikor ebből nekem energia jön. Tehát...
2: Ez tiszta impressionizmus, úgyhogy Debussyt, szóval, hogy belé hogy szerette.
3: Volt nekem egy fantasztikus korrepetítor tanárnőm, Alter Katalin, a Zeneművészeti Főiskolán. És ővel, ahogy rakosgattuk össze a kis hangomat hangképzés során, kezdtünk el egyébként Duparc, Debussy, Ravel dalokat keresgélni, énekelgetni. Volt egy nagyon jó zenetörténet tanárom is, Földes Imre. Kemény volt, iszonyatosan kemény vizsgák voltak, és mindig úgy párosította a zenéket, hogy a történelem, a képzőművészet, a festészet, mindennek egy időben össze kellett jönnie. Tehát úgy vizsgáztál, hogy berakott egy zeneszámot, kaptunk 20 kazettát. Szó szerint 20 kazettát, akkor
4: mi gyerekeim már el se tudják képzelni.
3: Mi az tekergetett, tudod, hogy kicsit összegyűrött.
4: Cseruzával.
3: Igen. Szóval 20 kazettányi anyagot egy évre, azt neked végig kellett hallgatni, és akkor, amikor vizsgáztál évvégén, akkor párosítanod kellett egy-egy polban
4: hozzá. Szirigylem ezt a kurzust.
3: Fantasztikus, fantasztikus ember és fantasztikus tanár volt, és ennek eredményeképpen gondolom, hogy látom úgy a zenét is, hogy azonnal valamit én párosítok, társítok hozzá.

0: Beszéljünk arról a kislányról, aki a Magyar Rádió gyerekkórusában énekelt, szóval oda hogy vezetett az út?
1: Úgyhogy mind a két nagymamám egymástól tök függetlenül és szinte egy időben próbált nekem életcélt kitűzni. Az egyik nagymamám egyébként varrónő volt, a testvérével együtt, a testvére lakásában volt ilyen saját szalonjuk. Igen,
0: ez is egy ilyen társadalmi élet lehetett.
1: Emlékszem a sarokra, hogy fel volt építve a tükör, a minden, és akkor én ott lestem, amikor jöttek a kuncshaftok, ugye így hívták őket, hogy jön a kuncsat, és akkor próbálnak. Anyukám anyukája, akiknél laktunk, őnekik volt opera és zeneakadémia bérletük is, úgyhogy gyerekkorom óta folyamatos jártunk a Zeneakadémiára, és az Erkel Színházban volt a bérlet. A hatos páholy volt a miénk jobb oldalt. Rengeteget aludtam. Emlékszem, mindig a papa vállán aludtam végig, de akkor volt az, hogy például, akkor volt Löblan Győző és Pitti Katalina nagy álompár, tehát én rajtuk nőttem fel, és mindent velük.
0: Tök operettet is énekeltek.
1: Operettet is, igen. Megmondom őszintén, hogy annyira engem az operett nem fogott meg, nem is hallgattam egészen. Mindig mondom viccesen, félig viccesen, hogy az első operett, amit láttam, abban már játszottam is, ez volt a Montmartre bolya, mondjuk úgy is sikerült. Fáji Miklós megírta, aki egyébként később pont egy díjra jelölt, de az első cikke rólam az volt a címe, nagyon vicces, és teljesen igaz, hogy a szürke veréb.
0: Te lettél volna, de hogy sikerült
1: ez? Úgy sikerült, hogy ahogy én végeztem a zeneművészeti főiskolán, ugye nálunk a prózát annyira nem tanultuk, tehát én nem színművészetiről érkeztem ide. Hát bedobtak a vízbe, én eljöttem ide, ez is tök véletlen volt. Anyukám a Vám és pénzügyőrségnél dolgozott, és ők mindig csináltak bálokat, és elmentünk egy ilyen bálra énekelni, ahol az akkori Operett Színháznak a művészeti titkára is vendégként ott volt, Kővári Kati, és ő mondta, hogy odajött, hogy na, hogy hívnak, ki vagy te, és azonnal gyere el meghallgatásra az Operett Színházba. Eljöttem, és Maklári Laci, az akkori zeneigazgató azonnal fel is vett. Tehát teljesen mély vízbe kerültem. Addig én egy szót nem szóltam színpadon prózában.
0: Operaénekesnek készültél.
1: Igen, igen. Egyébként az első szerepem az is tök véletlen volt, hogy lementem Szegedre, Pál Tamás volt akkor még a Szegedi Nemzeti Színháznak a zenei vezetője és igazgatója. Vittem egy Norina belépőt a Donizetti Don Pasquale-jából, és elénekeltem, tetszett neki, és megkérdezte, hogy tudom-e az egészet. Természetesen óriásit hazudva azt mondtam, hogy hogy de tudnám. Azonnal rááll az agyam. Valószínűleg azért, mert annyira szerettem a nyelveket is, a zenével összekötni, imádok olaszul énekelni.
0: Hány nyelven beszélsz?
1: Sajnos én ilyen mix nyelven beszélek. Tehát én franciából érettségiztem, és van középfokú nyelvvizsgám. Zene miatt meg tanulnom kellett olaszul, de ott meg ugye dalirodalom és olasz nyelv párosítása volt a főiskolán.
0: Aki operát énekel, annak a fülébe megy az olasz, ezt nem lehet megúszni olasz tanulást.
1: Nem tudsz úgy énekelni, hogy te ezt nem fordítod le. Hát biztos vannak olyan emberek, én nem tudok hogy előadni semmit, hogyha nem tudom szóról szóra, hogy mit jelent.
0: Szóval Csárdás királynő, amit álmodból felverve is tudná.
1: Igen, igen, de...
0: 700-szor énekelt,
1: hát ugye? Szerintem, én nem számoltam soha, csak úgy pont most, hogy jöttem hozzád beszélgetni, és mivel azt gondolom, hogy az én pályámnak a egyik, sőt, talán a legnagyobb mérföldköve az a Csárdás királynő. Kérdeztem, szóltam Larának, amikor vittem be az iskolába, hogy figyelj, számolj már, csak csináljunk egy ilyen általány gyorsan, amíg beviszlek edelő a telefonodat, hogy mondjuk 25 éve vagyok a színpadon, ugye 24-gyel szorozzuk meg úgy kb. És ilyen 700 jött ki körülbelül. Amit már 20 éve játszol, az pont az, hogy nem izgulsz, hanem fel kell tudnod spannolni magad ahhoz, hogy mindig találj valami újat, amivel adni tudsz a közönségnek.

0: primadonnasággal együtt jár a tartás, hogy egyszerűen ruhát is viselni tudni kell, és azt gondolom, hogy tudom is. Tehát nem szokott nekem bajom
1: lenni. Mindig jó ruháid vannak. Nézegettem elég sok képet, és olyan szép ruhákat kapsz mindig.
0: Szerintem a varrodában nem nagy a szerelep köztünk, mert én nagyon szeretem őket, meg tudom, hogy ők is szeretnek, csak én egy...
1: Ez egy vajudás?
0: Igen, igen, részemről nagyon. Tehát nekem fontos az, hogy jól érezzem magam, és mivel a primadonnaságnak is az lényege, hogy egy olyan látványt kapjon a közönség, ami tetszik neki. És hogyha én nem érzem jól magam abban a ruhában, hiába két.
1: Hát énekelned is kell, tehát most hiába nem tudom, milyen szexi, ha nem kapsz levegőt.
0: Ezen is szoktunk mindig harcolni, hogy én szeretem, ha jól össze vagyok fogva, igen, tehát én szeretem a fűzőket, szeretem, mély légzést használunk, de természetesen itt a lengőbordáknál, aminek nem ugye szét kell menni az éneklésnél, ott helyet hagyunk, de nekem fontos az, hogy érezzem, hogy tartva vagyok. És hiába rajzol le, vagy képzel el sokszor a jelmeztervező. Például most Berzsenyi Krisztinával nagyon sokat dolgoztunk az utóbbi években együtt, és mindig gyönyörű rajzokat csinál, és gyönyörű a végeredmény is mindig, de tudja, hogy amik velem dolgozik, hogy mindig egy kicsit valamit másként, és annyira jó, hogy kompromisszumképesek ők is, én is, és akkor mindig születik valami olyan dolog, de azon kívül, hogy a jelmezeimet összedolgozva találjuk ki, vagy kialakítjuk, mert azt gondolom, hogy hiába rajzol le az ember egy ruhát, egy szerepre, amikor ott van mondjuk három ember, mindegyik különböző testalkatú, különböző lelkületű, biztos, hogy nem fog...
1: Volt a Nine, ahol még mindenki más ruhát is kapott, de azért ez ritkán, tehát általában három ember ugyanabban a jelmezben, mert általában. Hogy ugyanúgy néz ki a jelmező.
0: Igen, igen, de egy kicsit azért mindig más. Én kiharcolom, tehát én ezt nem szoktam hagyni, és hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus emberke, nekem egy barátos néni, tehát színházból, aki nekem például a gála koncertekre rendszeresen ő varja a ruháimat, tehát hogyha a palota koncertről beszélünk, vagy egy szabadtéri koncertről.
1: Szeretsz egyedül lenni a színpadon? Vagy nagyon csapatjátékos vagy? Mert azért itt az Operett Színházban, vagy akár az opera színpadán is 200 ember dolgozik azon, hogy az az előadás megjön, hogyha beleszámoljuk a világítóktól kezdve mindenkit. Amikor meg kiállsz egyedül énekelni, ez nekem teljesen másnak tűnik.
0: Teljesen más, és természetesen, hogy egy darabot csinálsz, abba csapatjátékosnak kell lenned. Okay. Viszont nagyon fontos, hogy minden szerepbe bele kell építeni a saját magadat, tehát önazonosság számomra nagyon fontos. Azt gondolom, hogy annélkül nem tudsz hiteles lenni. Ettől más egyébként, például egy Csárdás királynőben a másik kolléganőm, meg a harmadik, meg az első, mindegyik megpróbálja a saját maga tapasztalataiból felépíteni a szerepeket.
1: De mi Szilvia?
0: Hát szerintem a Szilvia maga a primadonna. Tehát minden további primadonna szerepem szinte, nem azt mondom, hogy ő belőle indult, vagy épült fel, de az egy alap primadonna szerep. Ő az igazi nő, aki küzd, aki megmutatja az érzéseit, az esendőségét is megmutatja. Az is nagyon fontos, hogy az esendőségünket is meg tudjuk mutatni, tehát ne csak a szépség és a csillogás legyen, mert avval tudod szerintem a közönséget is, az embereket közelebb éreztetni magadhoz.
1: Hogy egy igazi nő van a színpadon.
0: Pontosan. Tehát, mint az életben is, mindenkinek van esendősége, akinek nincs, az hazudik. Valószínűleg az én házasságom is erre ment rá egyébként. Nagyon nagy szerelem volt, nekem Vadász Dániel volt a kollégám is, és a férjem is, és ugye 3 éve mentünk szét, ő a gyermekem édesapja, és ez egy hatalmas nagy szerelem volt, de annyira erőteljes ő is, sőt, ő nagyon, nagyon erőteljes, határozott személyiség.
1: Egy nőnek egy erős férfira van szükség.
0: Igen, de én meg nem tudom... Nem szeretem azt, hogyha be vagyok regurázva. És ezért volt az köztünk, hogy hiába szerettük és imádtuk egymást, egyszerűen a nap 24 órájában.
1: Igen, lesz a zavarod.
0: Igen, pontosan. És amikor ezt felismered 19 év után, akkor persze a mai napig kudarcként, meg valószínűleg az életem végéig kudarcként fogom azt megélni, hogy nem sikerült, főleg a gyerek miatt, egy olyan családot végigvinni, egyikünknek, se Daninak, se nekem.
1: Amiben felnőttetek.
0: Igen, meg amiben a Lara is felnőhetett volna úgy, hogy most nem lett volna ketté tépve. De minden kudarcból az ember épül és tovább tanul, mert kell. Mert természetesen nem hazudnék, ha nem mondanám azt, hogy összeestem. Tehát azt hittem, hogy nem fogok kell. Tudtam, hogy ezt kell csinálni. Tehát tudtam, hogy megöljük egymást, hogyha tovább maradunk együtt, és tovább kell lépnünk neki is, nekem is, mert nem szeretem, ha megmondják, hogy mi legyen. Na, ennyi.
1: De ha rendező mondja meg, akkor?
0: Ott is átgondolom. Természetesen fejet hajtok, de hogyha én abban nem érzem jól magam, vagy annyira nem én vagyok, akkor én ezt nem tudom megcsinálni. Tehát nem is azért, mert hogy én renitens vagyok, és nem akarom, hanem nem tudom megcsinálni azt akkor. És természetesen akkor mondom, hogy nem lehetne ezt egy kicsit más oldalról megközelíteni. Szerintem ez egy normális dolog.
1: Nem mondtad el, hogy milyen egyedül állni a színpadon?
0: Az is varázslatos tud lenni, mert akkor még inkább önmagadból tudsz építkezni, és ezekre a gála koncerteken van lehetőség, amikor ugye kiragadunk egy-egy áriát, vagy egy-egy dalt egy-egy darabból, és ilyenkor még inkább bele tudsz csempészni még többet magadból. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a gála koncerteket.
1: Zenénknek is egy kolléganőt választottál.
0: Igen, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretnék vele egyszer találkozni, mert azt érzem, hogy valahogy egytőről fakadhattunk, tehát ő is egy ilyen nagyon déli virtusú, iszonyat szeretett gombóc, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen Anna Netrebko, nagyon-nagyon szeretem az ő, a különleges, önazonos. Abszolút, tehát valószínűleg ezért szerettem bele, mert ő magát adja minden szerepben.
1: Most mit énekelje?
0: A másik nagy szerelmemet, Traviátát, Verdi Traviátát. Hogyha megkérdeznéd, hogy mi az, amit még szeretnék énekelni, igen, akkor ez az. Énekeltem már egyébként, volt szerencsém pont Olaszországban, Genovában, a Teatro Verdiben énekelni.
1: Hát ezért ez mekkora élmény lehetett?
0: Figyelj, életem katarzisa volt. Nagyon hamar kellett elkészülni, tehát nem voltam teljesen elengedett, de valami csodálatos érzés volt.
1: Igen, az a karakter is, még hogyha semmiben nem is hasonlít a Csárdás királynőre, de az is ugyanilyen, hogy megmutatja, hogy belül mennyire össze van törve, vagy összetörhető.
0: Igen, ő is az esendőségével fogja meg az embert. Csodálatos szerep, mind lelkileg, de hát az, amit ott Verdi leírt, hát az szerintem az utánozhatatlan. Tehát ennek, ha megkérdeznéd, hogy melyik opera nekem a Traviata, az opera.

0: Nem bántad meg, hogy végül operett primadonna vagy elsősorban, és nem opera énekesnő, vagy azért ezek átjárható, tehát ez nem egy végleges döntés, hanem hogy most itt vagyok, aztán majd traviátát éneklek.
1: Nálunk itt Magyarországon kicsit másként kezelik az operett énekes, vagy az operett műfajt, mint mondjuk külföldön. Németországban, Ausztriában ott teljesen természetes, hogy az opera énekes énekel, és nem degradáló számára énekelni operettet és játszani. Azt gondolom, hogy kicsit sznobériával nyúlnak a magyar emberek ehhez, és ez az mindig egyébként, amióta az operettre tettem le a voksomat, és ezt művelem, és ez a szívem most már, azóta mindig is feladatomnak éreztem azt, hogy ezt a bástyát letörjem.
0: De személy szerint ezt meg is valósított. Hát olyan operákat énekeltél, úristen. Mindig a legdallamosabbat, a legszebbet, a legjobbat.
1: Hát ami nagy vágyam volt egyébként, az az Éjkirálynője. Na most azt például, az Éjkirálynőjét nem lehet összehozni sajnos, mármint egy operettel. Azért nem, mert például egy Csárdás királynő, vagy egy Marica grófnő, de általában a primadonna szereplők egy tágabb ambitusban vannak megírva, tehát mélyebbtől magasabbig, tehát szélesebb a hangintervallum. És a hangszerelés is más. Kálmán Imre a énekszólammal szinte egy helyre írta a hangszerelést.
0: Hogy az énekesét erősíti.
1: Vastag mögötte a zenekar. Míg egy Verdi, például egy Traviata, vagy egy Gilda, ott például, ha meghallgatod, alatta pilinckáznak a
0: tehát, hogy hagyja érvényesül.
1: Pontosan. Más lágéban, más hangtartományban szól alatta a zenekar. Ezért nehezebb egyébként énekelni. Volt olyan, hogy pár éven keresztül próbáltam Éjkirálynőt is csinálni egy időben, meg operettet is, de nem sikerült. Sajnos emiatt hagytam magba az Éjkirálynőt is, mert egyszer kimentem Brüsszelbe, volt egy meghallgatás, és előző nap este még Csárdás királynőt énekeltem, de Marica grófnőt. Másnap volt a meghallgatás, és én Marica grófnőt énekelsz, egyszerűen a hangod...
0: Ez egy torkod, akár kell állni.
1: Igen, és főleg a prózák miatt is nehezebb sokkal. Tehát egyszerűen lent marad az egész berendezésed, és nem tudod másnapra, főleg délelőtt volt, másnapra felrakni abba a régióba, abba az állapotba, abba a hangszalagoknak azt a mozgását, nem tud összehozni, mert az Éjkirálynőnek tele van csúcshangokkal. Aznap nem sikerült természetesen, és akkor belém ivódott egy olyan...
0: Beléd ivódott egy stressz.
1: Belém, azóta én félek attól az áriától, pedig otthon bármikor eléneklem, a csúcs effektől megvan.
0: Lányodnak szoktad esténként érdekelni?
1: Sőt, tanítom most a lányomnak. Igen, most pont ezt gyakorolgatjuk, mert ugyanezt a lirai korolatúr hang terjedelmet örökölte, sőt, magasabbra megy, mint én mentem valaha.
0: Szeretnéd, ha énekelne?
1: Nem szeretnék neki semmit megmondani, és édesapjával is nem mondjuk meg neki, hogy mi legyen konkrétan. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy két lábon, vagy több, sőt, sokkal több lábon álljunk az életben. Azt, hogy nekem szerencsém volt, mert tényleg azt kell mondanom, tehát, hogy minden jött egymás után, de rengeteg tehetséges ember van Magyarországon, és közelében nem jutnak a színpadnak, és ebbe belekeserednek, és nem szeretném, hogyha tehetséges ember révén, mert annak tartom Larát, ebbe belebetegedne, hogy neki nem sikerült. Tehát azt gondolom, hogy kell valami alap, más dolog, és egyébként ő maga választotta, mert hála Istennek édesapjától örökölte a beszélőkéjét, nagyon jó beszélőké van, nagyon jó humora, jó agya, és a jog a cél, de mellette énekelgetünk, meg énekelget, meg jár is énekelni, most Toldi Máriához fogunk pont. Ma megyünk az első énekórára, bizony, Toldi Máriához. Tehát két lábon állás ez az ő életcélja is, és a miénk is.
0: Akkor még beszéljünk erről az új operettről, ami készül.
1: Somosi feleségét fogom játszani. Igazából még nem tudok róla sokat, és igazából nem is maradt fenn róla sok minden, inkább Somosiról tudunk többet egyébként.
0: Egy nagyon nagy karakter volt.
1: Somosi volt az, aki itt Magyarországon a könnyedebb, kulturális, zenei és szórakoztató műfajt létrehozta. Fantasztikus dolgokat csinált, nagyon bátran. És ugye maga az operett színház is a Somosinak a köszönhető. És az ő felesége szerintem egy nagyon erős és nagyon okos nő lehetett, ha mindent, amit Somosi így végigvitt, azt ő támogatni tudta. Biztos, hogy egy okos karakán nő volt.
0: Orbán János édes írta a szövegkönyvet, és Pejcsik Péter a zenét.
1: Pétert ismerem, mert volt szerencsénk együtt dolgozni Mozi hangjai című koncerten a Műpában, ahol egyébként filmzenéket énekeltem, amit egyébként is imádok mindig kilépni egy kicsit a komfortzónámból, és valami crossover felé kacsingatni. Nagyon-nagyon szeretem ezt a Sarah Brightman vonalat is. Akkor dolgoztam Péterrel együtt, és nagyon örültem, amikor hallottam a nevét. Az egész zenei művet szerintem még most is íródnak dolgok.
0: Tetszik, szereted?
1: Igen, ilyen szeretem, de nagyon kíváncsi vagyok a hangszerelésre, mert azt szerintem még többet fog tudni hozzáadni.
0: Egy ráktól nem is várunk más, mint mély érzelmeket és orosz kultúrát.
1: Rakmaninov nagyon nagy szerelmem, mindig szerettem volna jól zongorázni, sajnos ez nem sikerült, mert későn jutottam zongorához. Az volt a kérdés kicsikoromban, hogy milyen hangszert szeretnék, akkor még nem tudtak anyukám még zongorát venni, és akkor hegedültem nagyon sokáig. Szegényeket rettenetes lehetett, én sem szerettem, 7 évig nyújtam ezt a dolgot. Szóval nagyon irigylem a kézügyességet a zongoristáknak, és nagyon szeretem az orosz zenei kultúrát, Csajkovszkit és Rakmaninov is, amiket írt, ezért imádom egyébként a D-moll zongora versenyt, ezt szeretném.

0: Vendégem Fischl Mónika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artisius díjas énekesnő volt, akit március 15-én Kossuth díjjal tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Adrián.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Szombathelyen, FM 93. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Ötödik fejezet.

A török pasa azon palotában lakik, hol hajdan a pozsonyi érsek tartózkodott. A templomból pedig mecsetet készítetett. A török pasa kissé nagyon is megbarátkozott a komáromi parancsnokkal, miért a nagyúr lefejeztette, és másra bízta a várparancsnokságot. E vár, a Vág és a Nyitra, valamint a Nyitra és Garam közti terület legnagyobb részével adót fizettetett. E vidéken a házigazda, kinél leszállottunk, elmondta nekünk, hogy a házában található minden tárgyról és személyről kimutatást kell küldenie. Ezt örömest teljesítettük, mivel már elhatároztuk eltávozásunkat, mielőtt jelentést tehetett volna. Ha a nagyvezér nem időzött volna oly sokáig Érsekújvár ostrománál, hanem egyenesen Ausztria ellen indult volna, mielőtt a császár még fölkészülődik, midőn a segélycsapatok még igen távol voltak, és az egész ország még folytonos remegésben volt, nagyon szomorú nyomokat hagyhatott volna hátra ez országban. De midőn később Szent Gotthárdnál Ausztriába akart nyomulni, a császár már képes volt az ellenállásra, és e célból oly nagyszámú francia és német segédcsapattal rendelkezett, hogy a nagyvezér kénytelen volt legjobb katonáinak elvesztése után visszavonulni és békét kérni. Ezután az ország békében maradhatott. A Duna túlsó partján Komárommal átellenben van Szőny nevű falu. Itt rendkívül sok régiség található. A bíró segítségével számos régi pénzhez, köztük néhány aranyhoz juthattam. A lakosok ezeket pogány pénznek nevezik. Néhányat Lambecius Péternek adtam, ki azokat megmutatta a császárnak is. Minthogy ez helyadót fizet a töröknek, eddig elé még nem sokan kutatták, miért is a nevezetességek még mind megvannak. Grúter összes feliratai közül csak egy-kettő szőnyi. A nép alaptalanul azt állítja, hogy hajdan Apollónia állott itt. Győrből Tatára utazván Szent Márton hegy mellett kell elhaladni. Ez a csinos város és erősség magas hegyen áll, honnan az egész környéket át lehet tekinteni. Tata csak mintegy 4 mérföldnyire fekszik Komáromtól. Várát egészen árok veszi körül, közelében természetes fürdők léteznek. Gróf Csáki volt ekkor a várparancsnok, ki minden nemű udvariassággal elhalmozott. Sohasem felejthetem el, hogy ez országban a katonák társasága a legtisztességesebb, mivel ők mindenkit dicsérnek és becsülnek. Általában véve mindnyájan nagylelkű, bátor emberek, és csak nem mindnyájan beszélnek latinul, flamandul vagy olaszul. Ők is nagyon szerettek velem beszélgetni, mivel mielőtt ez országba jöttem, már Európa legnagyobb részét beutaztam, és tőlem igen sokat megtudhattak. Komáromból 24 evezős hajón folytattuk útunkat. A hajó egyik oldalán német, másikán pedig magyar evezősök voltak. A várat 2 ágyúlövéssel üdvözölték. Szőny, Neszmély és Radvány mellett elhaladva Mócsra, a határszéli helyek egyik legjobbikába érkeztünk. Itt a török kíséretre várakoztunk, mely elég jókor megérkezett, tehát azonnal útra készültünk. Tisztjeik leszállottak, és a mi vajdánk tolmácsunkkal, valamint a társaság legkiválóbbjaival elindulva, igen lassan haladtak, és egymáshoz közeledve kezet fogtak. Ezután hajónkat a törökökre bíztuk, kik a magokéhoz kötötték azt, és vezetésünkre egy embert küldtek. Azután ágyúlövéssel üdvözöltek bennünket, és a Dunán lefelé evezni kezdtek. Mi sasos zászlót vittünk, ők pedig 2 élű kardot csillaggal és félholddal. A török fedezet Esztergomig vezetett, hol a partra letett bennünket. Erre azonnal a városba mentünk, hol a parancsnok meg se kérdezte, hogy mit csinálunk, vagy mit akarunk. Meg lehet, hogy valami ajándékot remélt tőlünk, vagy pedig különös érdekből nem tette azt. Azonban volt itt egy aga, ki 400 lovassággal jött Érsekújvárról. Azonnal a várba ment megkérdezni a parancsnoktól, hogy mit évő legyen. Egyszer, mint hozzátette, hogy minket sem hozzá, sem a vezérhez,
hanem magához a császárhoz küldtek, és bizonyára viszünk valami ajándékot. Ennél fogva azonnal engedélyt adott, hogy bármikor tovább mehessünk. Esztergom a Duna déli partján, azon a helyen fekszik, hol a Garam folyó a Dunába ömlik. Föloszlik pedig alsó és fölső városra. Mindkettő jól meg van erősítve kőfalakkal. Az alsó város a Duna fölött uralkodik. Szent Tamás hegy is igen jól meg van erősítve, mivel a város közelében emelkedik és fölötte uralkodik. E városban igen jó természetes, de nem nagyon meleg fürdők léteznek. Hajdan Magyarország fő érseki városa volt. Itt született első királyuk, Szent István, és itt halt meg harmadik István király. Alig van hely, mely nagyobb ostromokat állott volna ki. Ugyanis János magyar király hiába ostromolta, és nem juthatott célhoz. Szolimán bevette. Mansfeld azonban visszafoglalta Mátyás főherceg számára. Ezután még egyszer hiába ostromoltatott, de később Ahmed szultán idejében a keresztjének árulása folytán ismét török kézre került. Ugyanis az ostromlottak föllázadván Dampierre várparancsnok ellen őt megölték, a várat pedig Ali Bég török tábornoknak átadták. Esztergommal átellenben terül el Párkány városa, a kettőt hajóhíd köti össze. Esztergomból Visegrádra mentünk. A magas sziklára épített várban őrizték Hajdan a magyar koronát. Az alsó várkastély Hajdan nagyszerű volt, azonban azóta igen megváltozott. Még most is láthatók a faragott kőből készült pompás épület romjai. Mátyás főherceg csapatai visszafoglalták e helyet. Harmadik Mohamed uralkodása idejében. De a hajdúk a világ legnagyobb árulását követték el, és visszaszolgáltatták a töröknek Ahmed szultán idejében. Károly, nápolyi király, kit magyar királlyá is kikiáltottak, Forgács által megsebesítetvén e várkastélyba vitetett, és azon ürügy alatt, hogy fejsebére tapaszt tesznek, megfojtották. Visegráddal szemben a túlsó parton Nagymaros fekszik, hol igen szép templom látható. Minthogy a város önkéntesen hódolt meg a törököknek, itt nem nagyon sanyargatják a keresztjéneket, hanem csak csekély adót fizettetnek velük. E város alatt a Duna két ágra szakad, és a meglehetős terjedelmű Szentendre szigetet képezi. Ezután a szőlőkertjeiről és jó szőlőjéről nevezetes Verőce mellett haladtunk el. Itt a Szentendre sziget partján valamely régi kőépületnek romjait láttuk. A törökök azt mondták nekünk, hogy itt Hajdan kőhíd létezett. Ezután Vácra érkeztünk. Ez Hajdan püspöki székhely volt. Jelenleg két mecsetje és egy keresztjén temploma van. Az utóbbi azonban a városon kívül áll. Itt kíséretet cseréltünk, és Budára, a fővárosba érkeztünk. Ez Hajdan a magyar királyok rendes székhelye volt. Jelenleg egy török vezér parancsnokol benne. Alatta állnak a pasák. Buda gyönyörű fekvésű, és igen nagy város. Feloszlik pedig az alsó és fölső városra. Még mindig láthatók a magyar királyok, különösen pedig a Hollós Mátyás király által épített paloták romjai és maradványai. A vezér Mátyás király palotájában lakik. A város rendkívül sokat vesztett hajdani fényéből, azonban néhány csinos mecsetje és számos fürdője van. A 8 fürdő közül néhányban fürdöttem is. Legpompásabb a Szolimán szultán által szépített Veli Bey fürdő, a 4 sarkán és közepén kiemelkedő kupolákat 12 hatalmas oszlop tartja. Közelében látható a Szent Gellért hegy, melyen kis erőd emelkedik, honnan az egész várost és annak környékét át lehet tekinteni. A németek e várost Offennek nevezik, és némelyek azt hiszik, hogy Attila hírneves magyar király fivére Buda által alapítatott. Szolimán csellel vette be, és bevonulásakor igen megtetszett neki.
A keresztjének már ostromolták, azóta azonban célt nem érhettek. Közelében egy másik helység is fekszik, melyet Szikambriának tartanak, hol a szikambriai katonák táboroztak a rómaiak idejében. Itt számos régiséget és föliratot födöztek föl. Buda átellenében a Duna túlsó partján terül el Pest városa. Ez szabályos négyszöget képez, és igen szép rónaságon terül el. Kőfalai és tornyai, valamint mecsetei Budáról tekintve igen szép látványt nyújtanak. Pest városáról az egész környék Pest megyének neveztetik, ugyanis az egész Magyarország éppen úgy, mint Angolország, grófságokra osztatik. Budával igen szép hajóhíd köti össze, melynek hossza mintegy negyed mérföldnyi lehet. A török asszonyok ruházata igen különösnek tűnt föl előttem, ugyanis lábfejig érő nadrágot, továbbá valami inkfélét és hosszú szoknyát viselnek. Haj és fejdíszük is valami különös és tetszetős. A szemek kivételével egész arcukat befödik, miáltal bűnbánóknak látszanak. Én azonban mindezt igen jónak találtam, mivel az ífajta ruha büszkeségre vagy bolondságra nem szolgáltathat alkalmat. Jól lehet, nem minden idegennek tetszik az. Budán tartózkodásom alatt a török kolostorba is elmentünk, hol a perjel, vagyis zárda főnök, kit gülbabának, vagy a rózsák atyának neveznek, néhány szerzetessel a terembe vezetett, hol pompás dinnyével és gyümölcsel megvendégelt. Mi pedig eltávozásunkkor néhány ezüst pénzt adtunk nekik ajándékba. Örömest elfogadták és barátságosan megköszönték. Gülbabának övén tenyérnyi nagyságú fehér kő volt, melyet ők tejkőnek neveznek, és igen nagyra becsülnek, mivel azt hiszik, hogy Mohamed Arábiában egész folyót ilyen kővé változtatott. Mi egy öreg rácnál laktunk, hol igen jól éreztük magunkat, mivel házából a Dunát, a hidat, Pest városát és az egész környék nagy részét láthattuk. Számos török, sőt néhány csausz is meglátogatott bennünket, mi pedig teljes megelégedésökre megvendégeltük őket. Szállásadónkat azzal gyanúsították, hogy titokban a pesti kapucinosokkal levelezést folytat, és a komáromi, győri és bécsi állami hivatalnokokat a városban történtekről értesíti. Fölkért, hogy írjak helyette egy latin és egy olasz levelet, amit meg is tettem, mivel néhány fogolyra vonatkozó ügyről és az örmény kereskedők elleni panaszról szóltak. Midőn a város közepén végig lovagoltunk, a köznép zúgolódni és kiáltozni kezdett, hogy miért engedik meg nekünk lóháton menni, holott ők gyalog járnak. Azonban sohasem volt oly jó nevetni való kedvem, mint midőn a törökök a velünk levő Gábriel urat, a császári követet üdvözölték, ugyanis kezét megfogván a homlokukra tették. Azonban még kitűnőbb fogadtatásban részesített bennünket Mortizán effendi, ki kevéssel ezelőtt rendkívüli követ volt Bécsben. Igen szép és nagy házba vezetett bennünket, azután pedig lakomához ültetett. Nagyon barátságosan és tisztelet teljesen fogadott, széket hozatott, mivel én nem voltam megszokva keresztbe tett lábakkal ülni. Azután kérdé tőlem, nem volna-e kedvem törökül megtanulni. A portához is szándékozom menni, hogy tetszik nekem Buda, s több efélét. Végül az új lengyel király neve után tudakozódott. Én mondtam neki, hogy Viznyovicki Mihálynak hívják. Erre azt válaszolta, hogy ezt igen különösnek tartja, mivel, mint mondá, Mihály igen jó név. Ez a paradicsom legnagyobb szentjének neve. Miután pedig így szépen megvendégelt, barátságosan elbúcsúzott és minden jót kívánt. Budát elhagyva az országúton utaztunk tovább, és azon hely mellett haladtunk el, hol hajdan a magyar királyok pénzt verettek. Érden és Ercsin keresztül végre Adonyba érkeztünk. Ezután azon városba értünk, melyet a törökök Cankurteránnak, vagyis Anima Liberátának, azaz megszabadított léleknek neveznek.
E nevet a dicső Szolimán adta, mivel ez volt a legelső hely, hol megpihenhetett, midőn Bécs ostromát abban hagyni és lehető leggyorsabban menekülni kényszerítetett. Mivel azt hitte, hogy e városban védve lesz a császári csapatok üldözése elől. De később Pálffy visszavette a törököktől. Ezután Pentelére jutottunk. Azt hiszik, hogy ez, vagy pedig Adony volt a régi Potenciana, hol Magyarország lakosai véres ütközetet vívtak a rómaiakkal, midőn Macrinus és Tetricus vezetése alatt az ország meghódítására benyomultak, mely alkalommal teljes vereséget szenvedtek. Innen Földvárra érkeztünk, és a Duna túlpartján fekvő Kalocsát pillantottuk meg. Ez utóbbi a Temesvári úton fekszik, és Hajdan érseki város volt. Az itteni érseknek, Tomorinak vakmerősége nem csekély mértékben mozdította elő Magyarország bukását a mohácsi ütközetben. Ezután Paks mellett elhaladva Tolnára mentünk, melyet Hajdan Altinumnak, vagy Altiniumnak neveztek. Itt Magyarország lakosai összeszedvén erejöket második ütközetbe bocsátkoztak. A rómaiak fölött diadalt aratván az országból kiűzték, ám bár maguk is mintegy 40 ezer embert vesztettek. Ez Hajdan szép város volt, de a keresztjének fölperzselték. A magyarok és rácok, kik itt együtt laknak, nem jó egyetértésben élnek egymással, hanem örökösen viszálykodnak és civakodnak. Ezután Jeni palankába értünk, hol a sárvíz, másként Urpanusnak nevezett folyón átkeltünk. Ez igen szép folyó Veszprém közelében ered, és Székesfehérvár mellett halad el, mely utóbbi város Hajdan a magyar királyok temetkezési helye volt. A folyó Budával és Esztergommal háromszöget képezve a Dunába ömlik. Innen Bátaszékre mentünk, és Szucvin keresztül haladtunk, honnan a spáhik kísérete mellett egész éjjel

0: fiával együtt a mocsárba esett, honnan nem bírt többé kimenekülni. És ott meg is halt, miután sokáig vitézül küzdött Szolimán csapatai ellen a város túlsó felén. Kíváncsiak voltunk megszemlélni a csata helyet, hol a nagy fejedelem így szerencsétlenül elveszett, és ahol a ma nagy győzelem vívatott, mely Magyarországot török uralom alá juttatta. E helység környékén 300 vagy 400 emberrel találkoztunk, némelyek valamely ájtatossági helyre zarándokoltak, és janicsárok kíséretében utaztak. Mások pedig a nagyúrtól nyert engedelem alapján Magyarország különböző helyein szándékoztak letelepedni. Útközben több ízben találkoztunk szarvasmarha szállítmányokkal, melyeket a Bécsi Keleti Társaság számára Bécsbe hajtottak. A társaság aztán nem csak a várost, hanem a környékbeli tartományokat is ellátja, mivel a nagyúr minden vám nélkül engedi azok kivitelét. Ezután Baranyaváron és Dárdán keresztül Eszékre érkeztünk. Azt hiszik, hogy itt, vagy legalább közelében állott hajdan, Mursza. A város igen alacsony fekvésű, utcái pedig be vannak fásítva. A kapu egyik oldalán római fölirat olvasható, a másik oldalon leányfej van kőbe metszve. Ugyanitt látható egy csinos és különös óra is, melyet Zerinvárból hoztak ide. Továbbá itt láttam a legnagyobb ágyút is. Ez nem ágyú talpon áll, hanem óriási fadarabokra van helyezve. De a város legfőbb nevezetessége a dráván és mocsarakon épített fahíd. Hosszúsága 5 mérföld, negyed mérföldenként tornyok állnak rajta. Gróf Zrínyi Miklós a legutóbbi háború alkalmával fölgyújtotta a drávai hidat, de azóta már ismét fölépítették. Mindazok, akik jól megtekintik a hidat, a rajta levő tornyokat, a számtalan gerendát, oszlopot és pillért, nem győzik bámulatokat kifejezni afölött, hogy hol találhattak annyi fát a híd fölépítésére. De erről már másodszor szóltam. Most csupán azt akarom még fölemlíteni, hogy Szerbiából vagy a törökök egyéb tartományaiból itt kell átmenni Magyarországba. Ha jól védelmezték volna ez átjárót, midőn Szolimán Magyarországba jött, bizonyára nem nyomulhatott volna előre oly könnyen egész Budáig. Gróf Zrínyi a török segédcsapatoknak a nagyvezérhez csatlakozását megakadályozandó a hídnak a dráván épített részét fölégette. Visszatértében az Eszéktől nyugatra fekvő Pécset is fölgyújtotta. Innen Vukovárra mentünk, hol a Vuka folyón igen szép fahíd visz át. A Haldús folyó mellett nyugat felé fekszik Valpó városa, melyet a törökök 1645-ben elfoglaltak. Ezután Szotinon és Továrnikon keresztül Mitrovicára értünk. Ez elég nagy és elég szép mezőváros, a közelében elterülő tó partja mellett épült.
1: Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 5. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra, rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a Zöld-foki szigeteknél veszteglő óceánjáró 2 utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajó utasai közül eddig 3-an haltak meg. Többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a Zöld-foki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írták, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A gyűjtemény több mint 12 000 tárgyi emléket és 300 000 fotót, dokumentumot, filmet és plakátot tartalmaz, köztük olimpiai relikviákat és sportlegendák személyes tárgyait. Egy sporthír: a férfi vízilabda bajnokságban BVSC Honvéd 14-15, így a kőbányaiak 1 győzelemre vannak a döntőtől. Az 5.-8. helyért Szeged Semmelweis 13-9, a párharc állása 1-1. Az időjárásról: többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk lesz, helyenként viharossá fokozódik, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok között alakulnak az értékek. 2:03.
0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Nánási Anikó.